közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam High.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabda válogatottal Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
3: És kiadója.
2: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat is, téged is. Köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük a meghívást.
2: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
4: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban. Ausztráliában nem tudom, ott 15 éven keresztül ott a Melbourne Business Schoolnak volt egy kurzusa, amiben ez az egyik fő elem volt, ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt. Tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
2: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az, hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
3: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként Arsène Wenger is benne van a történetben, csak egy kicsi spoiler ezek, hogyan jött létre, de az biztos, hogy egész egyszerűen olyan, mint egy fertőző betegség, de most jó értelemben, egész egyszerűen, aki ebbe belecsippent, vagy fordítva, akit ez megcsippenti, az egyszerűen nem tud lejönni róla.
2: Igen, a könyvben van egy példa, hogy bemutatták a Hunting Territory, tehát a vadászterület módszert, és valaki így fogta a fejét, és hogy mindenki azt hitte, hogy azért, mert nem tetszik neki, vagy valami problémája van, és nem, azért, mert az agyához kapott, hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
4: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon ki volt, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam volna, ez nem így néz neki, ez az előadás.
2: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasóbarátabbá, vagy felhasználóbarátabbá tegyétek.
3: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon olvasóbaráttá, viszont hagyj kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két nagy cég egyesült. És a Hunting Territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házassásával olykor veszekszik.
2: Nem hallottunk még ilyenről.
3: Akkor is eszembe jut, hogy a hunting territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami nem egy varázsszer, de valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a hunting territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyekből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt, és úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki lát bennünk?
2: Látják, igen. Kamerával is
3: igen.
2: Veszik.
3: Tehát igen. Azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat élet korszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, uh-huh. És mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
2: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadász terület módszer az ezt cáfolja meg.
4: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ban kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a verseny az gátolja az eredményességet. És amikor nem bírtam ezeket a cikkeket végigolvasni, tényleg, mert minden nap éltem, ugye, mikor én oda jártam dolgozni az elején, még több évig, közben én játszottam. És minden nap átéltem, hogy versengünk, az, hogy bekerüljünk a csapatba, hogy jobbak legyünk, mint a játékostársunk, hogy saját magunk javuljunk, és ugyanakkor, mikor jött a meccs, akkor ott egymásért kellett játszani. Tehát ez az együttműködés, és a verseny egymás melletti léte, az nem kérdés annak, aki valaha sportolt.
2: Tamás, valamit találtál?
3: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, uh-huh. De szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja, ugye te olvastad a könyvet,
2: igen.
3: És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik, a nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat, a nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik, a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész hunting territoryt, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes
2: sör. És szőnyeg alá söpörni.
3: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
4: ez azért fontos, ez amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
2: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és az a cél érdekében haladjunk egyfelé.
4: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
3: Az edzéseken.
4: Az edzéseken, igen. És különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És hogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
2: István, a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén, és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy.
4: Elmesélek egy vicces történetet. Lesz Mári volt az ausztrál, aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, vagy a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta, te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
2: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
3: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Islandnak van egy Dyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával. És akkor
4: Dyer egy Newcastle meccsen.
3: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat, játékos összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktus, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
4: De én visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
2: És ezt királyában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
3: Nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kitenni.
2: Igen,
3: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex, hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
2: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfolytani, hanem hogy csirájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
3: Sőt,
2: vagy
3: és
2: akkor
3: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól szó, csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szót, mert ezt te sokkal jobban tudod elmondani.
4: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni, és ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpool-lal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
2: Viszont ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám nem, ez történt.
4: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott. Ahol már volt játékos, igen, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. Uh-huh. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végigfigyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
2: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
3: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy érlelődött ehhez a könyvhöz. Mert,
4: és ez mondok, egy kedves túlzás.
3: Ne, és mondok példát is. Ma már a vállalatok és a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalatközi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezete az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élőadásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre. és ez egy varázslata a hunting territory módszernek, és a könyvben egészen részletesen, és ez is volt a kérésem az Istvánhoz, hogyha kijelentjük azt, hogy erre hunting territory módszer megoldás, akkor adjuk oda a kulcsot. Ne titkoljuk, adjuk oda a kulcsot. És egészen részletesen, lépcsőről lépcsőre ez a könyv leírja, egy projektet akarsz létrehozni, projektcsapatod van, akkor mik azok a lépések, amelyek segítségével nagyon is előre tudod hozni a gócpontokat. És amikor van egy előre átvitatkozott, előre közösen leküzdött vita, akár éles vita, de addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
2: És magabiztosságot,
3: ugye? Így van, így van. István?
4: És van még egy fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda ember áldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a család életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
2: Igen, a sikertörténetek ezekről nem írnak.
4: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
3: Ezek az informális vezetők.
4: Igen.
3: István így
2: hívja. Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
4: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
2: Most a hallgató kedvéért, a 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
4: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edzőközpontot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
2: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok

0: optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
1: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből. Az az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel.
2: Mindig eszedbe jut valami, amire ott találsz a könyvben.
1: És majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
2: Igen, igen.
1: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
2: olimpiai
1: 14.
2: Döntőt, olimpiai az amerikaiak
1: döntő, egy
2: ellen.
1: Magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor, és 17 ezer emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
2: Így van.
0: Borsózott most is a hátam.
2: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik. Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tűszúrásokkal operálnak, szóval működik ez mindkét nemnél is.
0: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy utoljára, talán két hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadásra, 80% nő volt, és ugyanezt szó szerint.
2: Hát akkor azért én is ezért
0: ütlesz. És azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt, tartottuk ezt az egészet, és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbek, kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közbe vágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszoros olimpiai csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal. Tehát nagyon limitált lesz az idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
2: És ezt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
0: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercben nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
2: Előtte már.
0: De előtte fölkészültünk állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával.
2: Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harle Tamás, a Küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
0: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim is, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval

0: Ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika.
1: Mondtad a franciáknak?
0: A franciáknak és az ausztráloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a muzsika zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy hogy kell azt...
2: Kiejteni?
0: Hogy kell írni.
2: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul ki talán az elmélet, ha így összeszabad foglalnom, hogy az ember egy territoriális lény, meg van a saját kis úgynevezett vadászterülete, amiben ő szeretne önálló cselekvéseket, döntéseket hozni. Nyilván minden egyes csapattagnak ugyanez a helyzet velük, és ugyanez a szándéka. Ezt kell valahogy összehangolni, az átfedéseket koordinálni, és vannak az úgynevezett gepek vagy rések, ahová ugye nem jut el semmi, tehát hogy ezeket valahogy összehozni, és nagyon szemléletes példa volt a brazil válogatott esete, amely ugye 2005-ben megnyerte a konfederációs kupát, és a 2006-os VB előtt őket tartották legnagyobb esélyesnek, viszont az a három sztár, akik a világbajnokságra visszakerültek a csapatba,
1: a három öreg.
2: Így van, Ronaldo, Cafu és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a nyolc között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
0: Először is meghatt, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex. Nem csak a terület használatról szól, hanem a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, aminek ez lett volna a címe. És az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
2: Szögletnél.
0: Igen, hogyha egy gólpassz kapott a Sissinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megölelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a...
1: Zé Roberto, Adriano.
0: Adriano, Robinho.
1: Igen.
0: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelonát, amit a Tiki-Takának hívnak. Szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért már a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-be, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
2: Barcelonában
0: az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odaruhan a szélre, ahol a Sisinyó kiszolgálta Ronaldinhót, most nincs, aki kiszolgálja.
2: És aki átvette tőle a karsz, vagy hát elvette.
0: Én ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon-nagyon sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosi lóban, igen, minden le van írva.
1: Robi Carlos volt a harmadik.
2: Igen,
1: a visszatérő.
2: Aki idős. Igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott, igen, Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney Olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell éreznie, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
1: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint maga az edző.
0: Uh-huh. Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit Triangle Offense háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogyha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, erre azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abba a csapatba, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld. Uh-huh. De a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
2: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye, még az Újpestben.
0: Igen.
2: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert Kemény csapatban?
0: Hát ezt azért is merek ezt hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társá vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni. Most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
2: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
0: ő Zsolt is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket abból a 6-ból, aki mindig nagyon jól játszott. Például Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? Keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni, elképesztő.
1: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted István, a könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk,
2: nem
1: hogy
2: tudtuk,
1: az.
2: Nem tudtuk, hogy az. De Kemény Dénes tudta ezt,
0: na
2: nem?
0: Most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségi kapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvába olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
1: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a 3-szoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a 3-szoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. Az egy kialakult rutin is lehet.
2: És nem szabad belekényelmesedni.
1: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjelbe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Sztár Dilemma című fejezet, és megint csak a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hagyd térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a Hunting Territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a Hunting Territory-ben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
2: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartsuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemet, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
0: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közbe akartam szólni, hogy azért nem csak a hunting territorival lehet ezt megoldani, mert a Ferguson vagy a Kemény Dénes anélkül, hogy erről tudott volna, bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki a könyvet. Vagy nem,
3: 75-ben.
0: Nem, 85-ben jelent meg a könyv. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt felismerik, nem nevezik hunting territorynak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
1: Csak az jutott eszembe, ugye István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az halma le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
2: Igen.
1: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből megtudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
2: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig?
0: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
2: Milyen területen?
0: Vízügyi egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki 3-an csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a 3-uknak együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
2: Tamás, visszajelzések?
1: Én meg ma kaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 hete van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre,
2: igen,
1: de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 éves közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszer, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmánya, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dukó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
2: Csak menjünk egy irányba.
1: Abban a feladatban, ami átfedésünk, amit te is mondtál.
2: Így van.
0: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarjunk teljesülni, és a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy területsértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
2: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harle Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért, a vadászterület módszereről beszélgettünk.
1: Nagyon köszönjük a meghívást.
0: Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
2: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Reál Magyarok. Ami a magyar sportban történik, az nálunk.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: itten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Golovin Vlagyimirt, a Magyar Női Kézilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát. Elsőként köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és épp, hogy a késő éjjeli órán megérkeztetek Romániából, nyilván egyet már aludtál, de hogy itt vagy nálunk, ennek mindenképpen nagyon örülünk. Az arcodon nem tudom, hogy mi az, amit látok, a fáradtság, a két mérkőzés keveredése, mert egy kicsit ilyen egykedvűen érkeztél. Ugye ez egy Eurókupa 4-es döntő volt, sose jó két vereséggel zárni egy 4 csapatos tornát, viszont én sokkal inkább szeretném meglátni ebben a tornában a pozitívumokat, mint sem a negatívumokat. Úgyhogy első körben egy ilyen általános benyomással kezdjünk, kérlek, hogy összességében, hogy a hosszú idő után találkoztatok, szóval így az összképet, ha nézzük, inkább félig tele van az a bizonyos pohár, vagy félig üres, milyenek az első tapasztalataid?
3: Hát köszönöm a meghívást, igen, mert nemrég találkoztunk, együtt utaztunk visszafele, igen. Hát azt mondom, hogy pozitív. 5 hónap után találkoztunk, nagyon jó munkát végeztünk. Nem csak azt, hogy megmondjuk, mit csináljanak, hanem tényleg így közösen ezen dolgoztunk, hogy jobb is jobb legyen ezt a válogatott. Hétvége nem így sikerült, és talán a hétvége nem is mutattunk azt, amit még hét elején volt, hogy mit tudunk. Valakitől többet kaptunk abban a meccsekben, valakitől a kevésbé. Azt mondom, hogy ebben a csapatban azt a teljesítmény, ami volt, az még 30% az sajnos az ott valahol maradt, ha sokkal jobban tudunk játszani. Most keressünk az okokat, hogy miért. Könnyű megmondani, hogy az 5 hónap, az nem igaz. Bármennyire, ha megnézünk az ellenféleket is, a románoknak is volt egy rossz félidő, itt a dánok ellen, a norvégoknál is ugyanúgy a dán. Igen, most az a időszak, amikor tényleg megnézünk, hogy ki hol tart, mondjuk a csapaton belül a játékosok, hogy hol tart a csapatmunka.
2: Nem most kellett őket elkapni majd decemberben, mert hogyha minden igaz, mind a 3 csapattal találkozunk, akik itt voltak most Bukarestben, vagy adja a jó Isten, hogy találkozunk.
3: Igen, igen, igen. Mi is azt tudjuk, és tudjuk, hogy az nem egyszerű feladat, de ezeket a mérkőzéseket mutatják, hogy mit kell idézőjelben javítani, és voltak olyan dolgok, amik nem is kellett foglalkozni még márciusban, áprilisban, az működött, de most látunk, hogy az ennyire nem. Az fel kell frissíteni azt a rendszer, hogy mindenki vegye át, azért nem ugyanazt csinálunk mondjuk a klubok. A klubba is teljesen más kérésé lehetnek a játékosokhoz. Csak egy példa, most a Kruiber 2, most a Fradin nagyon nem is védekezik, vagy a jobb szélsőt védekezik, a válogatottban neki mondjuk a kettes védő, az a fix pozícióban, meg a támadás, az mind befolyásolja a válogatott, az ő teljesítménye, meg a válogatott eredményességét, de megláttunk, és tényleg a Kettitől sokat többet kaptunk, mint vártunk.
2: Hát ha már őt említed, és muszáj közben szólnom, és elnézést kérek emiatt, erre van magyarázatot, hogy ez mitől van? Mert hogy az a Kluiber Katrin lépett pályára Bukarestben, akit szerintem az elmúlt, hát remélem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy naptári évben nem láttunk. Tehát a Fradiban voltak fel-fel lángolásai, de ennyire jó meccsei, hogy összességében ugye itt a két mérkőzés alatt 27-szer próbálkozott, 20 gólt szerzett. Amikor égett a ház, egyértelműen vette hátára, vagy próbálta a hátára venni a csapatot. Hát olyan, mintha kivirult volna, vagy hirtelen, mint egy ilyen virág, de tényleg ezt tudom mondani, aki kivirul, vagy szárnyal. Szóval, hogy ennek volt olyan, aki azt mondta, így az ismeretségi körömben, és sokat szokott kézilabdával foglalkozni, hogy Golovin Vlagyimir az oka, és hogy a két edző között keresendő különbség. Nem azt kérem, hogy Jesper Jensen bármilyen tekintetben is minősíts, de hogy valamilyen megoldás kell, hogy legyen arra, hogy ott nem tudja megmutatni azt, amit itt meg sokszorosan meg tudott mutatni.
3: Figyelj, nagyon régen ismerem a kettőt, tudom, hogy neki mi az erősségét, és nekünk az ki kell használni. meghatározó játékos annak a válogató. Nem csak ő egyedül, sokan vannak így.
2: Most már lassan 10 éve, ugye 2018-ban lettetek junior világbajnokok, szóval azért ez nem kevés idő.
3: Az nem kevés idő, és higgye, hogy az ember is, amikor már hát ennyi idő dolgozunk, már tudom, amikor Fradi meccset nézem, látom az időkérést, tudom, hogy mi folyik ott a fejébe. Azért persze nem akarok befolyásolni, nincsen semmilyen hatásom a kollégákra, a klubokra. Találkozunk, beszélünk. Most nyáron, amikor elkezdtek a felkészülés, voltam a Jensennél, nagyon konstruktív, jó beszélgetés volt. Ő így látja azt az egészet, azt a Ferencváros abba a formába, ahogy meccsel, ahogy játszanak. Ő bízik ebből, hogy az lesz a jó a Ferencvárosnak. Megértem, hogy ennyire nem érdekel, hogy most a válogatott, magyar válogatottnak, hogy mi biztos, hogy...
2: Nagy a különbség a Fradi és a válogatott játéka csak Lujber Katrinra lebontva egyébként, mert hogy a laikus vagy az átlag szurkoló azt látja, hogy ott van jobb átlövőben. Esetleg a hosszú oldalról, bár itt a válogatottban nem cserélt, a Fradinál ugye a hosszú oldalról vagy a rövid oldalról mindenképpen cserélik. Nagyjából, hogyha nagyon-nagyon le akarok csupaszítani dolgokat, az átlag néző ennyit vesz észre belőle. Mennyiben másabb az ő játéka a Fradiban vagy a feladatai, mint itt a válogatottban?
3: Más feladata van a Fradiban, más feladata van a itt.
2: Válogatottban.
3: Más játék maga. A kettének a labda nélküli a sebessége az, ami meghatározza. A ketté nem egyszerű játékos, hanem nálam a zseni közé tartozik, azért ő szabályokat tud felülbírálni. És így, hogy ebből eredményes, és akkor visszajön a szabályba, ő meg betartja. A váratlan megoldása, ami az szerintem nem mindenkinek a fejbe születnek, ő nála. Benne van a rizikofaktor is a hibái, de most a kézilabda nem így, hogy ott elengedjük, hanem persze, hogy számoljunk, hogy pozitív legyen. Az ő védekezése a kettesbe, az a termete alapján, ő nem nagyon tud faltolni. Bármennyire voltak olyan mérkőzések, amikor már ordítottam ő rá, hogy engem nem érdekel, már kezdjék faltolni, de az ő játéka, olvassa a játékot, a labdaszerzéseket, jó helyezkedik, de most az nem működik így, hogy az mindig fejbe, azért a többség, a mozgás, az gerincvelőben van, az be van idegeződve, az be van gyakorolva, és ha te ezeket nap mint nap nem csinálod, akkor ez kopik.
2: És ez nem csak ráigaz, hanem sajnos van más is, aki támadásban is ugye kevesebbet játszik. A norvégok ellen kezdődött ugye ez az Eurókupa 4-es döntő számunkra. 27-23-as vereség, 17-13 volt a félidőben. Tehát egy nagyon jó második félidő, extra jó védekezéssel, 10 gólon tartva a norvégokat. Igaz, hogy ők is 10 gólon tartottak minket, vagy a lányokat. Viszont ami ebben a meccsben dühítő lehetett, most mondtam a pozitívat első körből, a kezdés, hogy egy kicsit olyankor kezdett el megnyugodni a társaság, vagy kézilabdázni, vagy azt csinálni, amit tud, amikor 15-8 volt már, és 7 góllal elléptek a norvégok, és minthogyha az a nem tudom, képzeltbeli teher lekerült volna a vállakról, mennyire értesz egyet azzal, amit mondok. Tehát, hogy a kezdésnél olyan kicsit olyan gyermeteknek tűnő hibák, vagy ez az 5 hónap számlájára írandó inkább, vagy a kettő között mi, mert ugye a vége egy nagyon szoros mérkőzés, egy jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok a véleményre, hogy mennyire árazza be ezt a jó meccset utána az, ahogy a dánok számomra teljesen megdöbbentő módon lesimázták a norvégokat, de maradjunk először a mi meccsünknél és a kezdésnél.
3: Meglepett engem is. Bármennyire, ha megnézed, igen, lehet, hogy az a norvég, de az öltözőben teljesen másról beszéltünk. Tisztában vagyok, hogy nehéz őket legyőzni, de pályára így leptünk, hogy az a mai napon az meg fog sikerülni.
2: Hiszen már nincs Oftedán, nincs Lunde, tehát hogy azért ez egy jó csapat, de Mörk sem a, hogy mondjam, nem a 18. születésnapját ünnepelte, nem a 19-et, nem olyan régen is.
3: Jó játékosai vannak. Valami miatt ott nem, de figyelj már, ott is kezdődött, azért kihagytunk a helyzeteket. Azért az, ha másképpen kezdesz, ha belövőd, akkor az teljesen más. Ha belövőd, akkor meg mindig a 10. percben, meg egy gólosra oda-ide, vagy mondjuk ha oda, de itt 4. percben már 5-1 volt. 6. bocsánat, valahogy így. De előtte kihagytunk két helyzetet, kidobtunk két labdát, az négy gól, az bőven, az, és a meccs előtt is nyilatkoztam, hogy ő velek szembe, ha hibázol, abban a pillanatban megbünteti. És a másik, hogy most a maga lerohanási rendszer is megváltozott. Régen, amikor már ő rájuk készültünk, akkor lehetett mondani, hogy mi fog bekövetkezni. Itt az egyetlen, ami ebben maradt, hogy vagy Brésztól, vagy a másik lövő érkezik középen, ez lőni fog. Nem, most valahogy játszanak ezt a kézilabdát, ami annó meg a magyarokra volt jellemző. De most nem ennyire sablónosok lettek. Tényleg már jó, persze, hogy a Réstádon keresztül megy minden, ő dönti mindennel, a meccseket is, többi segítettek, és mondtam nekem, az első fél idő a technikai hibák meg a labdaeladás azt, ami nagyon szúrta a szemét.
2: 17-16-nál a második fél időben, amikor egyre sikerült visszajönni, ott miben látod azt, hogy nem sikerült a csapatnak átlépni a saját árnyékát, mert ott nem sok hiányzott hozzá. Én azt mondtam a lányoknak, de aztán utána egy picit mosolyogtak ezen a felvetésen, hogy ők ezt így nem érezték, mint hogyha így megijedtek volna, hogy úristen, itt vagyunk, és úristen, mi lesz, hogyha kiegyenlítünk. És mondták, hogy nem, Kornél, szó sincs ilyesmiről, viszont magyarázat mégse jött arra, hogy most jó, nyilván ott a közvetlenül a meccs után feldobott a hangulatban adrenalin, stb. Persze, hogy nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, de talán így egyet aludva a történtekre neked már van magyarázatod.
3: Nem hiszem, hogy most itt a Mennyország kapujába és akkor megállunk, nem. Nem hiszem, hogy az volt. Az így, hogy Réstád faktor. Szerintem az volt. Az ugyanolyan maradt, de ha megnézed a kapura lövéseket, amit következtek onnan, az már 10 vagy 9-esen kívül volt. Két passzba, folyamatosan a passzívnál, senki más nem akart már kapura nézni, és már ugyanolyan mérkőzés volt egyszer, norvég-román Európa kupába, ott is jó kezdtek, utána a románok utalértek, X-nél időkérés, Réstád faktor, nyertek 3 góllal. Az az egyetlen, amit fontosnak, nem egyetlen, sok minden ott kell majd azt javítani, de ha olyan szituáció mondjuk alakul a Európa bajnokságot, akkor erre már kell begyakorolni egy pár olyan dolog, hogy hogyan tudunk Réstádot kivenni a játékba mondjuk.
2: Nem lesz egy könnyű feladat, viszont hallgassuk meg Kluiber Katrint, hogy ő hogyan is nyilatkozott kimondottan a Norvégia elleni mérkőzés után, nagyon-nagyon röviden ezt idézzük most fel.
4: Te személy szerint is rengetegszer találtál be, hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
5: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullám, hogy amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen, egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiért nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
4: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon

0: hangszínen, hanglejtéssel beszélt Kluiber Katrin egy vesztes meccs után is, mondta a válogatottban, ugye sokat beszéltünk erről Golovin Vladimirral, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya itt a stúdióban. A második mérkőzés az Eurókupa bronzmérkőzése volt a házigazda Románia ellen. Nem nagyon kell ezt, én azt hiszem, hogy túlragozni. Beszéltünk is ott a helyszínen is erről, Böde Bíró Blanka is említette, de a csapat is tisztában van azzal, hogy azért ez egy különleges meccs. Nagyon nem hiszem, hogy kellett bárkit is motiválni, ellenben mennyi energiát veszített a csapat az első napon. Azért az, hogy 24 órán belül kell két nagyon komoly meccset játszani két jó csapat ellen, azért az fizikailag nagyon-nagyon embert próbáló.
1: Hát egyértelmű. Tudtunk, hogy milyen mérkőzés van ránk, de igazából olyan mérkőzéseket, hogy mi volt, meg az engem se érdekel. Azt tudtam, hogy fáradtak vagyunk, ezért nagyon jó erőléti stábunk van, vagy a Martin nevével, a lányok mindig minden feltört, láttunk, hogy fáradtak, de nem azt, szerintem nagyon jó kezdtünk, az a játékba, védekezésbe.
0: Jól is nézett ki, ugye 10 hétre is sikerült vezetni.
1: A védésével. A fél idő vége volt, ami igazából azt onnan elindult, azt egy kis zűrzavar.
0: Ugye Pinte a érkezésével, ugye hozták az óriási tornyot oda középre, és egyszerűen a második fél időben Osztázét is megtalálták, de addig, amíg Osztázéval játszottak, ugye ő volt a kezdőbeállójuk, kevésbé működött. Az, ami nekünk egyébként, mint magyar csapat gyengeségünk, ez a beálló körüli védekezés, ez korábban is sok fejtörést okozott, vagy problémát okozott, de valahogy Pinte a érkezésével, meg aztán itt teljes mértékben, ahogy mondod, ilyen káoszos alakult, és aztán a második fél időre sajnos már Osztázét is megtalálták rendszeresen.
1: Hát igen, mondom, az jött a fáradtság, és visszatérünk, még csak egy, azt mondom, hogy oké, mindegy, hogy mikor te játszol meccset előtte, vagy nem, mondom, hogy nagyon sok játékosod klubjába a meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
0: Hát nem veszik, akinek... nevén például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
1: de
0: játszik.
1: De nem
0: például.
1: Csak ő, nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra, az ugyanúgy, a Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármas, akiknek idézően meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de most így unblock az egész tornára, olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha van olyan, ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásba, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-el, visszazárkoztunk a döntetlenre, utána megint elment 3-a, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
0: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-el léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved? Azért a 33 kapott gól, az sok? Azt mondhatjuk, hogy sok? Vagy az nem sok?
1: Sok. Az biztos, hogy sok. Van olyan mérkőzések, persze, hogy olyan, amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól, az sok.
0: Úgyis, hogy jól indult a kapust is.
1: Az ugyanúgy a Pintel dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. Azt a mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Ha az

0: megyünk abba az irányba, hogy azt nem tudok megcsinálni. Engem nem érdekel, hogy ki, hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Az ugyanolyan, ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, de és nagyon nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy az, ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy hogy fog működni. A Ketti, erről beszéltünk, de ugyanúgy a Vámosra. De neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labda eladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott, mondom, az nekünk is a tanulságos, látni kell, és az a következő időszakban látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony. Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk, higgye, hogy azt válgatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a három nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit sok fog következni.
1: Most a hétvégén kiderül, hogy hogy sikerült, mert amúgy Fradi CSM meccsön majd, amit a zöldfehérek nagyon-nagyon szeretnének megnyerni, ugye ez egy nagyon fontos nekik a Bajnokok Ligája csoportjában. Szóval 33-30-ra nyert Románia, és ezzel így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurókupában. Rögtön a mérkőzés után, miközben a csapat még egy picit lógatta az orrát bent a pályán, és mielőtt még beértetek volna az öltözőbe, sikerült pár szót váltanom Pálinger Katalinnal, a szövetség alelnök asszonyával, aki nagyon-nagyon-nagyon kritikusan és markáns véleményt fogalmazott meg.
2: Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki az a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna kettőt, már ahol tartottunk tavaly. És hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mintha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy a válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabad idő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszhassanak.
1: Nem biztos, hogy a lelátóról könnyebb ám nézni egy mérkőzést, vagy megélni. Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a stúdióban. Akit hallottunk, ő Pálinger Katalin, a szövetség alelnöke. Nem hiszem, hogy kézilabdás berkekben bárkinek is be kell mutatni. Anélkül, hogy most megneveznénk bárkit is, mert hogy ez egy csapatjáték. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hadd használjam a király többest. Azért ezek nagyon erős szavak Katitól, Pálinger Katalintól, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó, tehát hogy ő ezek szerint akkor látott hozzáállásbeli problémát, vagy mire utalhatott szerinted, amikor azt mondta, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó?
0: Hát gondolom, én is beszéltem vele meccs után, azért együtt busszal utaztunk, tudom, hogy milyen a Kati. Hát ő, ami az eszély, az ki is mondja.
1: Szívén a száján, így van.
0: Az biztos. Még anno, még 22-es EB előtt, vagy 21 után, amikor beleállt, hogy fizikálisan gyengék vagyunk, az tényleg, most azt mondom, fizikálisan nem vagyunk gyengék. Mondom, itt a meccs terhelés, az biztos, hogy hiányzott itt a hétvégén, de többi meccseket megnézünk, a fejmérések, mi sok mindenbe zárkoztunk az elithez, az biztos. Az hiányzott játékidő, azért belefáradtunk ebből. Igen, ő nekem is említette, hogy nem látta, hogy mindenki égne, mint az űrölt, hogy nem látszott, hogy mennyire akartunk volna, hanem olyan, mint a beletörődtünk volna. Nem értek vele egyet, ha így látszik. Az egyértelmű, tudom,
1: és
0: hogy...
1: És én sem feltétlenül láttam ezt kívülről, de ő nagyon-nagyon feszült volt, ami igen. Viszont tény, ugye, hogy ilyen nagyon, hogyha most ezt mondod, hogy az nem látszott, hogy mint az őrült, tehát ilyen sok esetben ilyen érzelemmentesnek tűnt a csapat, holott úgy ugye említetted, hogy egy géppel, egy repülőgéppel jöttünk haza, akikkel 2-3 szót váltottam a repülőtéren, most egy játékos nem fog érte megharagudni, ha mondom név szerint is Hársfalvi Júlia, teljes mértékben ki volt azon. Lehet, hogy nem látszott rajta az, hogy ő ide nekem az oroszlánt is így kifelé, de belülről borzasztóan bántott ez az egész dolog, ami történt. Tehát ez azért egy nehéz kérdés, hogy nem biztos, hogy minden esetben az látszódik kifelé, amit belül érez egy játékos.
0: Így, hogy nem, és így, hogy nagyon fájt nekik. Adott napon megtettek, amit tudtak, tudják, hogy többet tudnak, és az is biztos a szégyen érzés ez érkezik, azért nem egyszerű, akarom, nem, magamtól többet. Itt a nagyon jó csapatról beszélünk.
1: Ráadásul és az fejlődnek a románok, ugye? Tehát, hogy azért a legutóbb már csak csak 5-tel nyertünk, ugye Debrecenben 2024-ben, amikor bronzérmesek lettetek, még ugye 10 gól volt közte, igaz, akkor mi voltunk hazai pályán. Rotterdamban egy éve ilyenkor 5 gól, egy nagyon-nagyon kemény jó mérkőzésen, tehát, hogy azért azt sem lehet elvenni tőlük, hogy ám nagyon-nagyon komolyan fejlődnek.
0: Nem, ott fejlődnek, és ha megnézed, most az új kollégával más stratégiát választotta ki, még amikor annó 10 gól volt, akkor inkább lövők voltak. És a másik, idézően nekik az a szerencséje, hogy még 3 év ezelőtt a román válogatott játékos elég játszottak román bajnokságban. Voltak a kluboknál, a nagy kluboknál, de elég játszottak. Ugyanúgy cserék voltak, hogy 5 percre, 10 percre. Most én beszéltem velük, nekünk van ismerőse, aki ott van abba a csapatba. Nem, ők játszanak, ők nagyon komoly bajnokságba, komoly perceket töltenek. Az biztos, hogy fejlődik. Az ugyanúgy van rutinos játékosok, de vannak sok fiatal. Ha megnézed, 2 sorral játszotta azt a Európa kupát. Van, ahol nagy lövők vannak, van, aki inkább előnyszerzés, beálló betörés, összetett játékot játszanak, és tényleg az a kollégával már lassan 2 éve együtt dolgoznak. Fejlődtek, de engem az se érdekel, fejlődjenek, nekünk már saját játékot kell játszani, és amit meg a Kati is említett, nem tudom most az, de tényleg már olyan, nem égtünk 100-on. Azon a mérkőzésen nem látszik, amikor még minden jónak nagyon örültünk, igen, amikor ez, támogattunk igen. Volna
1: ez
0: egymást.
1: Ez az, ami Rotterdamban egyébként megvolt, és egy jó kezdéssel sikerült elvenni decemberben Hollandiában a románok kedvét, hogy nagyon komolyan megérezzék azt, amit itt ugye megéreztek az első félülő végén, amikor ugye visszajöttek, ott nem
0: igen,
1: volt mit megérezni.
0: Igen, de már így kezdti, és utána ez megszűnt. Mert jó kezdti azon a mérkőzésen, minden, amit megbeszéltünk, működött. A Zsófi nagyon szépen azt védett, utána jött egy kis zűrzavar, az ugyanaz, az meg kellene nézni, és meg kell vizsgálni. Mondom, most mesterséges intelligenciát is használunk itt erőléti dolgokkal.
1: Nagyon kedves, engem nyugodtan nevezhetsz a nevemen, nem hát kell mesterséges.
0: Igen. Az, és abban a pillanatban az meg tudjuk alapítani, hogy mi következett itt a más, vagy első fél idő végén, meg a második fél idő elején.
1: Vova, azzal mit lehet kezdeni Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk a stúdióban, hogy hadd legyek most egy picit szurkoló, és hadd mondjak egy szurkolói általánosságban inkább szurkolói véleményt, de tőlem sem áll távol. Nem szeretnék se bántani, se sérteni senkit, ahhoz már régóta ismerjük egymást, hogy olyan, mintha balátlövő pozícióban lennénk a leginkább elmaradva a korábbi évek Farkas Ágneshez, Tóth Tímeához, Zácsik Szandrához, hogy ne menjek nagyon vissza az időben képest, és se nem bántva Kucora Csengét, vagy éppen Csíkos Lucát. Látod-e, te érzed-e ezt, hogy az, aminek a jobbkezes átlövő, amiből elvileg a legtöbb kellene, hogy legyen, talán, mintha ott vagyunk a legjobban meglőve, Faragó Lea, mintha valamilyen, tehát amíg Kluiber Katrin felszabadul a válogatottban, addig Faragó Lea meg úgy érkezik meg, mintha az esztergomi felszabadultságát Esztergomból nem tudnák kihozni, és mintha ott a Suzuki Arena oda láncolná, és amikor ide jön, akkor mármint a válogatotthoz, feszült, görcsös ennek a keveredése. Nem tudom, érzel ebből bármit, amit most így összefoglaltam?
0: Igen. Balátlő. Mindegy, ebben országban nagyon szeretik a kézilabdát. Ékonyai voltak, akit sok-sok éven keresztül nagyon komoly teljesítmény nyújtottak. Mindig a következő hozzájuk hasonlítjuk, és ugyanaz az eredmény, teljesítmény elvárjunk. Ha az mindig így állunk hozzá, és nekem a legnagyobb példája, hogy amikor még utánpótlásban dolgoztam, még annó meg a Fradin, amikor becsöppentem abba a női kézilabdába, majdnem 3 évente volt egy új görbic. Soha nem lett új görbic ezekben a játékosokban, akinek megmondtak, hogy ő bele lesz.
1: Mennyire mondták, nem lesz. Tényleg.
0: Nem lesz. Nem lesz farkasági, nem lesz. Azt, aki van, azt kell szeretni. És higgyetek, hogy a Csengét ismerem ugyanúgy még utánpótlásban, nagyon mellettem, tudom, hogy mire képes, utóbbi idő kevesebb mutatja, mire képes. Ugyanúgy küzdködik ő is időjátéka, azért az a 2 év, amit Thüringerben történt, az olyan szerepet, az segítő szerepet kapott. Most itt a Bukarestben, bajnokságban játszik, de ugyanúgy válogatottban még kimagaslónak kell lennie.
1: Nehéz.
0: Nehéz, és így, hogy az ugyanaz, most a Keti is ugyanolyan cipőben van, de nem ennyi hosszú ideig, de most próbálunk az is. A 2 fiatal, idéző egy korosztály, a Csikos meg a Faragó Lea, az ugyanaz a Siminek a korosztálya. Ezek együtt játszottak, Európa bajnokok voltak a Szilágyi Zoltánnál. Tényleg tehetségesek. Leát nem tudok megérteni, azért szerintem még teher neki ezt a válogatott. És már voltak olyan játékosok, akik klubjában nagyon jól tud teljesíteni, itt meg nem. Bízom benne, hogy rövid időn belül az meg változni fog, azért ő bebizonyította, hogy nagyon komoly csapatok a Győr ellen is tud nagyon komoly teljesítmény nyújtani, és a Győr, ha mondjuk, az ugyanaz, az válogatott szint. A Luca más, ő a Vácot egyedül kellett sok minden megoldani, sok gólos volt, maga a játéka az más, most játéka javult itt a Thüringer, ahogy oda érkezett, már összetettebbnek láttunk ezen a héten is, és jobb is volt, mint a Lea itt az edzéseken belül, de a mérkőzésen ugyanolyan, mint a nem tudom, kis teher vagy nem, és mi itt a szakmai stában nem azon vagyunk, hogy akkor a teher rájuk rakjunk, lehet, hogy saját magának rakja, és nem tud vele birkozni, és lehet, hogy nem csak ő így van, és mondom, az válgatott be, az nem U9, nem osztogatnak játékperceket.
1: Bizony.
0: Itt amikor kapsz ezt a 5 percet, akkor valamilyen szinten teljesíteni kell, és mondom, a Luca abba a szempontban még kiemelkedő, azért valaki még emlékszik bronzmeccset, sokszor már meséltem, lehet, hogy már mindenki tudja. Igen, ő bronzmeccsen volt nagyjából 7 percet a pályán, így bekövetkezett, hogy a labda eladással kezdte, a Ketté megtámogatta, hogy semmi baj, odafigyeljünk, lőtt 2 gól. 1 góllal nyertünk. Ennyi szerepe volt, ha ő azt tudja megérteni, hogy nekem ha 5 percem van, akkor azt megcsinálom, óriási segítek majd a csapatnak a végén. És most, ha megnézünk ebbe a csapatba, ha így, aki már bizonyított, hogy képes olyan csúcs teljesítményre, amit most az egész ország elvárja, hogy még egy érmet szerezzünk, mi még nem vagyunk ott, hogy ezt a érmet szerzünk, az még pont plusz tehert oda ad. De az a csapat, ha összeállna, tud nagyon jót játszani, de még nem kész vagyunk, ahogy te is mondtam, 2 a kupa meccsen hullámzó volt a teljesítményük, de nagyon, és azt a hullámzó teljesítmény az első meccs Montenegro ellen nem tehetjük meg. Azért itt nagyon kiegyenlített a mezőny. És az is érdekes, hogy mindig mondtak, hogy a norvégok kimagasló, utána van 3-4, a francia, a svéd, dán, még valaki, most a német válogatott nagyon jó, de szerintem most azok csapatokat felsaroltam, adott napon mindenki tud legyőzni. És ha megyünk lejjebb, ott is van olyan 6-7 csapat, ami adott napon bárki tud lenyőzni, és megnézett most válogatott hét alatt a németek, a VB ezüstérmesek játszottak, spanyolok, aki nagyon lent voltak, az első meccs 3 góllal nyertek, második kikaptak 5 góllal.
1: Franciák ugye nagyon megverték a svédeket. Talán a svédek egy picit, mintha kezdenék kikopni, és nem akarok veled vitatkozni itt a nagyon nagyok közül, de hát őket sem lehet leírni, viszont sajnos az időnk annyiban véges, hogy a végtelenségig tudnánk beszélni, de most lassan át kell adjuk majd a helyünket a folytatásnak. Két dologról beszéljünk még, kérlek.
0: Szóval nem akarsz velem beszélni.
1: Nem, én lennék a legboldogabb, ha csak és kizárólag kézilabdáról beszélhetnénk, de akkor az SMS falunk felrobbanna, és a hallgatóink, akik mondjuk nagyon szeretik a labdarúgást, vagy a kosárlabdát, joggal tiltakoznának. Juhász Kata személyében csiszolatlan gyémánt talált a magyar női kézilabda beállós pozícióban?
0: Figyelj, nagyon
1: tehetséges. Mert ha már beszéltünk ugye az új görbicekről, tudod, igen, hogy Kulcsár Anita óta mindenki azt várja, hogy legyen egy új Kulcsár Anita. Szánszándékkal azért kérdeztem így, hogy csiszolatlan gyémánt, mert ez egy sarokpont, vagy egy kardinális kérdés, hogy legyen támadásban, védekezésben egyaránt jól használható beállunk.
0: Figyelj, biztos vagyok benne, hogy találtunk, nagyon motivált, 92,5 fekvenyom, 100 a cél, a belső motiváció óriási szinten. Most a Debrecenben van a sérülése.
1: Jó, ott az edzője, a klub edzője, jól dolgozik?
0: Igen, de pont azt akartam kiemelni, hogy sérülése után mennyire lehet látni, hogy mennyire fejlődik. Meg nincs kész. És vannak olyan dolgok, amit a Zoli is folyamatosan javítja, ezért beszélünk. Ja. Igen, fejlőd. Oké. Okay. Csak jó. Mondom, már mindig azzal beszélünk, hogy Görbic aki van,
1: pontosan, de
0: akkor ha szeretetet kap, akkor még több motiváció lesz, vissza kell adni, akkor sokkal jobban tud majd működni.
1: Pontosan ezért kérdeztem, és már figyeltem is arra, hogy nem is akartam hasonlítani, hanem direkt így. Kicsit a folytatást nézzük, ugye decemberben jön majd Nagyváradon az Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései, nagyon bízunk benne, hogy Kolozsváron aztán a folytatás, ahol terveink szerint már Romániával, Dániával, újra Norvégiával lehet majd küzdeni. Az addig vezető úton én úgy tudom, hogy lesz egy franciák elleni páros meccs, remélem jól mondom, és bólogatsz itt velem szemben. Egy október vége felé, valahol október közepe vége felé itthon Magyarországon. És
0: 3-7 múlva, igen, csütörtök ez magyar.
1: Egy pedig kint náluk Franciaországban.
0: Igen, utána van még egy egyértelmű, de visszatérve beállósokhoz, van nálunk meg a Smolik Apollóni is, ami ugyanolyan termette ugyanazt, és tényleg nagyon ügyesek. Még fiatalok, és bízunk benne, hogy valamikor magyar válogatottnak nem lesz gondja beálló játékkal, amikor már ők tényleg már rutinnal, meg mindennel fognak rendelkezni.
1: Nem szereted azért, de tudod, itt mindenki olimpiában gondolkozik, úgyhogy még van rá egy szűk 2 évük.
0: Nem
1: akarom elviccelni a dolgot.
0: Nem, egyértelmű, de higgye, hogy ők is így gondolkoznak, mindenki gondolkozik abban 4 éves ciklusban, valakinek oda sikerült jutni, valakinek nem, valaki fejlődik, mindegy. Mi azon vagyunk, hogy tényleg legjobbak legyünk. Van nálunk, ami tehetség, de sok meló is van, és mondom, az a hét vége, nagyon sajnáltam azt a 20-30 szurkoló, aki minket elkísért, és ott nem tudtunk neki, nem csak őróluk beszélni, de ott voltak mellettünk, és támogattak minden, nem szereztünk neki sok örömet azzal, de ő mindig mellettünk vannak, és az nekik mély tisztelettel, hogy igen, idő, minden pénz szánja, hogy ott legyen. És
1: azt tudod egyébként, hogy ők úgy állnak össze, hogy fradisták, győriek, váciak, tudom. Tehát, hogy, hogy amikor a piros-fehér-zöld színeket meglátják, olyankor nincs, valami kis csipkelődés van, tehát most a repülőtéren, mert hogy egyébként ők is, vagyis a csapat, a csoportjuk egy része ugye velünk utazott, vagy együtt utaztunk haza, és akkor ott ilyen pici csipkelődés, egyet-kettőt hallottam, de amikor válogatott van, akkor nagyon helyesen csak és kizárólag válogatott.
0: De az egy normális.
1: Így bizony,
0: de nálam meg így normálisabb, amikor meg azt, amikor 60 perc van, akkor legyen fradista, legyen a győri szurkol, de amikor azt a 30 vagy 60 perc eltelt, amikor kimész, akkor már legyen ember. Azért értem sok minden, de nem, mondom, minket az nem most csak voltak. Az, amióta a szövetségi kapitány az ott a folyamatosan, ahogy csak tudnak, mellettünk állnak, és szurkolnak nekünk, és tényleg óriási is köszönöm nekik, és így, ahogy a lányok nevében is ugyanazt tudok mondani. Azért voltak huszon, nem volt tehát ház Romániában, de lehetett őket hallani is. És mondom, az kiemelkedő, és azért is mindenkinek fáj, hogy így sikerült ez a hétvége, de ahogy mondtad, hogy inkább most, mint a mondjuk Európa-bajnokságon,
1: ezért
0: sok
1: mondtam,
0: munkánk még van, már látunk, hogy mit, azért a szurkolók, meg te is látod, meg a Kati is, mindenkinek van véleménye az egészről, nekünk még szakmai stábbal az minden információ fel kell dolgozni, és elindítani, terelni abba az irányba, hogy olyan csapatunk legyen most, amilyen volt még 2 év ezelőtt, és itt a legnagyobb idézője olyan, hogy mindenki a magyar válogatottat, a méri mindig, nem tudom, amikor még anno a világbajnok ezüstérmes, olimpia ezüstérmes, az teljesen más már válogatottak. Azért oké, és az a válogatott mostani nem ugyanazt, ami volt 24-ben. Mi dolgozunk azért, hogy ugyanolyan formába érkezünk erre a romániaire, a Európa-bajnokságba, hogy olyanak legyünk, mint ott. És most láttunk, hogy mi hiányzik. És ha klubban lennék, az egyszerűbb feladata lenne. Azért itt megvizsgálta, és azon a következő héten dolgozó. Ma most nem 5 hétről beszélek, vagy 5 hónapról, most 3 hét múlva találkozunk. De román meccset lezártunk, megbeszéltünk az öltözőbe, de az nem elemzés. És egy órakor mindenki kiszállt a gépről, és már ment ahova merre lát. Itt a válogatott azért nem egyszerű.
1: Igen, ezt mondom a hallgatóknak, olyannyira ment, amerre lát, hogy a Magyarországon játszó északi különítmény, tehát a Ferencváros és a győri dán-norvég játékosok is ugyanezzel a géppel jöttek, és mindenki, ahogy a szövetségi kapitány mondja, tényleg az volt, hogy a repülőtéren egy gyors puszi, és aztán utána klubkötelezettségek, hiszen jönnek, ahogy mondtam, a hétvégén már BL mérkőzések. Szóval Vovát akartam mondani, de nem becézünk, hanem Golovin Vladimir itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Elnézésre, picit túlcsúsztunk, és mindenféle műsor szerkesztési keretet fölrúgtunk, de hát még annyi kérdésem lett volna, amit majd egy következő alkalommal tudok föltenni. Nagyon szépen tényleg köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és várunk vissza legközelebb is.
0: Köszönöm a meghívást, és nyugodtan mondjad, Vova, az már olyan viszonyban vagyunk.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhat elő, hogy bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, van már velem a stúdióban Balogh Judit, korábbi válogatott 223-szoros válogatott játékos és edző. Szia, köszöntelek!
3: Szia, én is köszöntelek téged is, meg a nézőket is.
2: Hát hihetetlen kimondani, hogy 223-szoros, illetve edzőként is rengeteg évet eltöltöttél a kosárlabda mellett, szinte tényleg így az életed összeforrt ezzel a sportággal. Annó gyerekként gondoltad volna, hogy ilyen sikeres leszel ebben a sportágban?
3: Nem, hát nyilván senki nem úgy kezdi, hogy milyen sikeres lesz. Meg hát azért azok más idők voltak, tehát aki nálam azért fiatalabb, mondjuk nem kevéssel például, mint te, az ugye el se tudja képzelni, hogy gyerekként mi mennyit mozogtunk. Tehát, hogy a lakótelepi gyerekek, azok egész nap kint voltak a játszótéren, anyuka kiabált le az erkélyről, hogyha kész volt a vacsora, de gyakorlatilag mi folyamatosan mozgásban voltunk, és azt gondolom, hogy én is, meg a többiek is, akik ott együtt bandáztunk, nagyon sok sportágban sikeresek lehettek volna, ha elkezdenek sportolni.
2: És neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod? Egyébként én is szerencsésnek érzem magam, mert olyan korban nőhettem fel, amikor még nem volt internet vagy közösségi média, én is rengeteget mozogtam egyébként, és automatikus volt az, hogy elmentem sportolni, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod?
3: Teljesen véletlen, totális véletlen az egész. Nem sportoltam egyesületben semmit egészen 10 éves koromig, kicsit balettoztam, mert hogy az volt ott a nagy tétényben, hát az már majdnem egy falu volt, tehát Budapest faluja, és hát ez volt a művelődési házban, balettozni lehetett, és teljesen véletlen a kosárlabda. Az úgy történt, hogy a Beacban éppen szerveződött egy ilyen utánpótlás képzés, ahol két nagyon lelkes edző járta az iskolákat, akik ugye ebbe a körzetbe tartozhattak valamennyire, és hát eljöttek egészen nagy tétényig, és ott válogattak, de akkor még nem volt szokás ilyen fiatalon kezdeni, és ők a 6. osztályosokat, a 12 éveseket kezdték el nézegetni, kiválasztani, ott kezdték el reklámozni az egyesületet, és a nővére vitték el. Mert a nővérem magas volt, arra már senki nem gondolt, hogy egy centit nem fog nőni 12 éves kora után, de magas volt, és az ő osztályából vittek el sok-sok gyereket, ami azt jelentette, hogy én otthon maradtam egyedül, és nagyon rossz voltam. És akkor elküldtek a szülők, mondták, hogy vidd magaddal ezt is itt, mert nem bírunk vele. És akkor először nem akartak bevenni, mert kicsi voltam, fiatal voltam, és akkor mondták, hogy hát jobb lenne, ha otthon maradna ez a kisgyerek. És akkor az apukám nagyon karakán volt, és mondta, hogy jó, de ha ő otthon marad, a másik is otthon marad. És hát így vettek be a csapatba.
2: Úgy tűnik, ez egy jó példa. Nekem is a nővérem kosárlabdázott, és aztán én is úgy csöppentem bele ebbe a sportágba. De hát a viszonylag 13 évesen fiatalon ugye tudtál már a felnőtt csapatba bekerülni, és ott közöttük játszani. Ez mekkora volt? Mennyire volt nagy falat? Vagy szerinted mennyire jó, hogyha egy ilyen fiatal bekerül rögtön a felnőtt csapatba?
3: Hát ha a mai gyerekeket nézem, vagy a mai sportokat, azt mondom, hogy nem jó. Mert akkora terhelés különbség, hogy gyakorlatilag sérülés nélkül ezt nagyon nehéz megúszni, de akkoriban ez nem így volt, hiszen a felnőtt csapat is csak 3-4-et edzett, úgy ment meccsre, hétvégén dupla fordulók, rá kellett pihenni, tehát hogy igazán nem volt sokkal több az a terhelés, mint amit az utánpótlásban kaptunk. Az, hogy magasabbak voltak a játékosok, még csak erősebbek sem, mert ugye teljesen más világ volt. Szóval nem tudom, nekem olyan természetesnek hatott, és olyan sose gondolkoztam azon, hogy ez most mekkora nagy dolog.
2: És emlékszel arra, amikor legelőször behívtak mondjuk a felnőtt válogatottba, hogy az milyen érzés volt, vagy akkor?
3: Igen, tudom, nem akartam menni. Erre emlékszem, Igen? Hogy nem akartam menni. Igen, mert nagyon féltem, hát hány éves voltam, 16? De még 17 se.
2: Nagyon fiatal.
3: Igen, 16 szintén. Éves voltam, és egy teljesen idegen környezet, egyetlen egy csapattársam sem volt a csapatban. Olyanok voltak benne, akik ugye jóval előttünk voltak a tabellán, és borzalmasan féltem, és nagyon nem akartam menni.
2: Szerinted mi az a tulajdonságod, ami azért is sikeressé tett? Mert téged így ismerve, te nagyon maximalista vagy, nagyon érdeklődő vagy, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hány diplomád van, az is szerintem fantasztikus, hogy azért a tanulás sem hanyagoltad el így a sportpályafutásod mellett, szóval mi lett az a tulajdonságod, ami tényleg azért elég magas szintre elvitt?
3: Talán az ilyen Nem, az, nem szép szó, hogy mindenen átgázolás, de igazán az egyik, ami miatt szerintem előrébb, gyorsan jutottam előre, az, hogy én soha nem akartam sportoló lenni. Én soha nem akartam élsportoló lenni. Én nem akartam válogatott lenni. Én csak szerettem játszani, és szerettem ott lenni, és szerettem a sikert. Azt ugye nagyon, az a mai napig így van, hogy a siker az a legfontosabb, és talán ez a sikerészség, de nincs mellette az a, vagy nem volt soha mellette az a fajta stressz, hogy nekem ezt muszáj elérni. Hanem csak az öröm.
2: Szeretetből és örömből, igen. Egyébként szerintem is így lehet sikereket elérni. Valahol azt olvastam, hogy azt nyilatkoztad, hogy fontosnak tartod, hogy valami maradandót alkoss az életben. Mit gondolsz, ez sikerült? Mert egyébként, mikor egyik kollégám megtudta, hogy jössz ma behozzám, akkor így rögtön rám írt, és akkor így mondta, hogy hú, a Bubu jön majd behozzád, hogy nagyon szerettem a játékát. Szerintem maradandót alkottál, ezt kijelenthetjük, nem tudom, te hogy érzel ezzel kapcsolatban.
3: Nem hiszem, tehát hogy mit tekintünk maradandónak, nyilván valami olyasmit, ami több generációra előre is valami hatása lesz, vagy valaki hasznát veszi, vagy valakinek örömet okoz. Most szerintem a sport nem ilyen. Tehát a sport az tipikusan olyan, hogy az emberek abba hagyják, és egy generációval később már senki nem tudja, hogy ki volt. Nekem például nagyon-nagyon megdöbbentő volt, amikor a TFN, a csoporttársaim, akik jóval fiatalabbak voltak nálam, például nem tudták, hogy ki az a Temesvári Andrea. És akkor engem nagyon megdöbbentett. A hallgatóim később, ugye, mit tudom, 10 évvel később már nem tudták ki az Egerszegi Krisztina. Tehát a sport itt Magyarországon nem lesz maradandó, mert nincs, aki ápolja a hagyományokat, nincs, aki a köztudatban bentartsa ezeket az embereket, és szerintem ez nagyon nagy baj a mi sportunknál, tehát ezzel biztos, hogy nem lehet maradandót alkotni. Nem tudom, még nem sikerült maradandót alkotnom, de dolgozom rajta.
2: Igen, ugye azt is beszélgettük még így a műsor kezdet előtt, hogy neked számos diplomád van, és hogy fontosnak tartotta tényleg a tanulást így az élsport mellett is, akkor soroljuk fel, mik ezek, néhányat tudok, de azért megleptél most a legutóbbi, hogy legutóbb mivel foglalkozol.
3: Hát az első az a történelem szak volt, tanári szak, hittem benne, hogy tanár akarok lenni, tehát ez volt. A következő az az angol nyelv és irodalom szak volt, és akkor a TFN, ugye van egy BSC testnevelő edző, ezen van egy testnevelő tanári mester és egy szakedzői mester, és van egy PhD-m is.
2: És amit mondtál nekem, hogy most belső építészet?
3: Nem, most lakberendezést tanulok éppen egy-két éves képzésen.
2: És miért nem lett belőle tanár? Hogyha nagyon szerettél volna az lenni.
3: Végülis lett, tehát valamilyen szinten azért 14 évig tanítottam, csak nem a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban. Hát amikor már úgy alakult az életem, hogy most lehetnék tanár, akkor azért a közoktatás nem volt a legjobb állapotban, tehát nem volt semmiképpen vonzó. Nyilván azért nem. Aztán valahogy a felsőoktatás az beszippantott egy darabig, csak aztán hát ott is olyan irányba fordult a dolog, ami már nem tudott felhőtlenül örömet okozni.
2: Mert hogy a pedagógiai érzék azért kell az edzősködéshez is.
3: Hát nyilván.
2: Szóval nem tudom, edzőként mi az, amit figyeltél ebből, vagy mi az, amit tudtál hasznosítani akár tényleg a pedagógiai pályáról?
3: Hát szerintem kezdőedzőként nyilván rengeteg hibát elkövettem én is, mint mindenki, de aztán talán ott félúton kezdtem megérteni, hogy a mai fiatalok nem olyanok, mint mi voltunk, és hogy hogyan kellene hozzájuk közelíteni, hogy mi az, amire pozitívan reagálnak, mi az, amire negatívan reagálnak, hogy mennyit jelent, hogy ki mit hoz magával, mondjuk az előző csapataiból, hiszen a Beac az tipikusan olyan volt, hogy jöttek az emberek, nem magának termelte a játékosokat, és akkor szép lassan szerintem megtanultam azt, hogy hogyan lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, amiben megbíznak bennem, de mégsem vagyunk haverok.
2: Igen, egyébként ez is egy érdekes mesdje, amit nagyon nehéz lavírozni ennek a mentén, és az mennyire volt egyértelmű, hogy edzősködsz majd, ha pályafutásod befejezése után?
3: Semennyire.
2: Semennyire.
3: Hát én mindig mondtam játékosként, én soha nem leszek edző, az biztos. Én mindig ezt, nem tudom, több nyilatkozatban is benne volt. Aztán hát úgy alakult, hogy Hát, hogy amikor abba hagytam Sopronban, akkor Sopronban nem kínálkoztak lehetőségek. Ígéretek voltak, mielőtt abba hagytam, de aztán amikor odaálltam, hogy na itt vagyok, tessék, akkor ugye hát mindenki hátat fordított, és akkor határoztuk el, hogy mindenképpen visszajövünk Budapestre, és ez volt az a pillanat, egy ilyen nagyon szerencsés pillanat volt, hogy az elhatározás után 2 héttel a Muszbek Mihály engem megkeresett a Beacból, hogy lenne kedvem hozzá. És hát mivel más lehetőség nem volt, nyilván igent mondtam, de közben meg nagyon elkezdett érdekelni a dolog. Tehát onnantól, hogy egyáltalán csak beszélgettünk, nem volt se szerződés, se semmi, se komolyabban, onnantól nagyon elkezdtem erre készülni, hogy, és rengeteg ötletem volt, és minden, szóval, hogy utána meg így beszippantott az egész.
2: És mik voltak ezek az ötletek, vagy miben láttál mondjuk hiányosságot tényleg egy-egy csapatnál, amiben kellett fejlődni, akár a Beacnál is?
3: Hát szerintem nekem kellett a legtöbbet fejlődnöm edzőként, hogy ne a hozott, megszokott dolgokat csináljam és csináltassam, hanem merjem használni az önálló ötleteimet. És amikor elkezdtek saját ötleteim lenni, saját feladataim, saját taktikám, amit én találtam ki, és hát egy picit tesztelni kellett nyilván a csapaton, én onnantól éreztem azt, hogy most megérkeztem, és edző vagyok, és amikor a tanítványaimnak próbáltam ezt átadni, hogy nem ásolják a régi edzőket, mert halad a világ, halad a sportág is, hanem találjanak ki új dolgokat, próbálják adaptálni a saját csapatukra, és amikor azt láttam, vagy oda jön hozzám egy hallgatóm, aki 10 éve volt hallgatóm, és összefutunk egy eseményen, és azt mondja, hogy hát ő hálásan köszöni, mert annyi jó ötlete van, és vitte be a csapatába, és annyira élvezik a tanítványai az edzéseket, hogy nem unalmas, pörgős, mindig új, akkor azért úgy érzem, hogy talán egy kis

0: gyereknek, és mindenki nevetett, és baromi jól szórakozott, amikor csinálta, akkor érkeznek meg, hogy talán lehet, de azt kell mondanom, hogy minél magasabb szinten edzősködik valaki, annál kevésbé vevő az újdonságokra. Tehát annál standardebbek az edzései, annál inkább ugyanazt csináljuk, amit én gyerekkoromban csináltam, ami nem tegnap előtt volt. Szóval hogy inkább azok nyitottak, akik alacsonyabb szinten dolgoznak, ami szerintem baj.
1: Nyilván fiatalabb korban még ki kell alakítani mindenkinek a saját stílusát, vagy nem tudom, lehet, hogy amikor meg már eljut az ember egy bizonyos szintig, akkor már megvannak a saját kis berögződései, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Mondtad, hogy nőként azért elfogadtatni magadat nehéz volt. Nem tudom, hogy látod így a női férfi edzők helyzetét, mennyire nehéz akár tényleg női edzőként dolgozni, nagyon sok férfi edző is van, bár mondjuk a női mezőnyben azért kevesebb talán a férfi edző, azért most már jelennek meg tehetséges fiatal női edzők is, szóval hogy látod ennek a helyzetét? Kérdeztem egyébként pont a múltkor, azt hiszem a Rátkai Esztert, hogy ő mit lát, mi a különbség mondjuk egy női és egy férfi edző között, nem tudta megfogalmazni, azt mondta, nem is gondolkozott még ezen el, de hogy nyilván van különbség a kettő között, szóval ezt hogy látod?
0: Hát a női mezőnyben konkrétan, ha jól emlékszem, kettő női edző van a 11 csapatra, szóval nem, nincsenek női edzők. Férfi mezőnyben egyetlen egy női edző sincsen, talán még a másodosztályban sem, ott volt egyszer-kettő. Csak azért tudom, mert a PHD részben erről is szól, hogy mik a különbségek, tehát nem, még mindig nem elfogadott, különösen ugye a fiú játékosok, vagy férfi játékosok azok, akik mit tudhat erről egy nő most, és pedig azon kívül zsákolnak, azért sok különbség nincsen a kettő között, de ez tényleg probléma a nem csak női edzők, női vezetők is. Tehát ha megnézzük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét, akkor az első nőt azt a szakmai bizottságban találjuk, annál följebb nincsen nő, nem is volt soha. Egyszer volt a Kislenke, akit rövid úton eltávolítottak mindenféle ürüggyel. Na most a szakmai bizottságról csak annyit kell tudni, hogy nincsen semmilyen döntési jogköre, javaslat tevő jogköre van, amit utána a férfiak az elnökségbe általában leszavaznak. Tehát, hogy azért ez még nem általános. Szerintem a férfi és a női edzők között van nagyon sok különbség, és ezt a kutatásom is egyébként kimutatta. Egyébként fönn van az interneten, bárki elolvashatja. Hogy a nők sokkal empatikusabbak, ami szerintem nagyon fontos. Tehát sok mindenen vitatkozunk ma a sportban, és nagyon sok írás jelenik meg, hogy hogyan bánnak a sportolókkal az edzők. És hogyha megnézzük a kommenteket, akkor a férfiak azok, akik ezt normálisnak találják. És azért a női lélek az nem ilyen. Tehát egy lánynak belegázolni a lelki világába, az nem csak a sport teljesítményére hat ki, hanem a személyiségre. Tehát olyan szinten lehet személyiséget rombolni, amit föl sem érnek az edzők. Ezen kívül szerintem a nők, egyébként az jött ki a kutatásból, hogy amúgy meg kemények. Tehát, hogy nagyon kemények a női edzők, tehát, hogy követelnek jobban, mint a férfiak, viszont sokkal empatikusabbak, tehát megértik, hogyha valakinek problémája van, vagy most nem tud edzésre jönni, vagy nem tud úgy teljesíteni. Szerintem az ideális kombináció ez egy férfi és női edző egymás mellett. Mert teljesen más szemlélettel állnak hozzá, mást látnak, még a taktikában is teljesen mást látnak. És ez lenne a jó kombináció, az, hogy melyik van elől, az meg végül is mindegy.
1: Ez azért is sajnálatos, amit mondasz, hogy mondjuk akár a vezetőségben sincs elég nő, mert egyébként meg a női szakák szerintem az elmúlt évtizedekben sokkal sikeresebb volt, mint a férfi, és akár mondjuk volt játékosoknak a tapasztalataira lehetne hagyatkozni ebben a sportágban. Engem azért érdekel nagyon sokszor a ti véleményetek is erről a sportágról, vagy hogy merre halad egyáltalán, vagy hogy látjátok, mert szerintem ezeket a tapasztalatokat abszolút érdemes lenne használni és megfogadni. Te is mondtad, hogy nagyon sokat változott a kosárlabda, szerinted mennyit változott így mondjuk akár az elmúlt 20 évet nézzük.
0: Nagyon sokat, nagyon sokat. Tehát azért akkoriban egy-egy jó játékos, sztárjátékos el tudott vinni a hátán egy csapatot. Ma ehhez már három se elég. Tehát sokkal több kell, sokkal fizikálisabb a játék, sokkal több a hiba benne pont ezért, mert hogy ugye gyorsabb. És például, ha a két csapat nincs jó formában, akkor kb. Nézhetetlen. Tehát akkor iszonyatosan gyenge színvonalú tud lenni. Viszont a taktikában talán jóval taktikusabb, azért régen nem használtunk ennyi elemet a taktikában, mint most. Tehát, hogyha most a legutóbbi VB-t is megnézzük, akkor láttuk a különbséget a között, amikor egy csapat csak rohan és gyakorlatilag tüzel, meg a között, hogy

0: hogy tud szépen taktikusan játszani, és valahol a kettőnek az ütközését is láttuk, hiszen láttuk, hogy az amerikaiak sem tudtak, mint kés a bajban végigmenni ezen a VB-n, mert igenis a taktika és a kicsit lassabb, megfontoltabb játék az ugyanolyan eredményes lehet.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy minden egyes mozdulatot kielemeznek, csiszolnak, illetve az egyéni képzésekre szerintem most már, ha én visszagondolok, amikor én játszottam, akkor az nem volt annyira jellemző. Egyéni képzésekre szerintem most már azért nagyobb hangsúlyt fektetnek.
0: Igen, de én nem vagyok biztos benne, hogy ez jó. Tehát, hogy azért ez egy, tehát hogyha azt nézzük, hogy az európai kosárlabda sokkal taktikusabb. A taktika az azt jelenti, hogy 5 ember együtt dolgozik. Ha valaki csak egyéni képzésen vesz részt, és labdát vezet, és dob visszalépésből emberül a hátán, stb., hogy fog beilleszkedni ebbe a taktikus játékba? És ugye a játék kapcsolatok azok nem kerülnek gyakorlásra egy egyéni képzésen, habár az egyéni képzés nem azt jelenti, hogy egy ember van, és egy emberrel dolgozunk, hanem azt jelenti, hogy az egyéni hiányosságokon vagy erősségeken dolgozunk tovább. Tehát ez nem zárja ki, hogy több játékos legyen egy egyéni képzésen, és mondjuk játékkapcsolatokat is gyakoroljanak, csak ezt sokan félreértik az edzők közül is. És én például nagyon hiányoltam, és ezen a VB-n is látszott, hogy például a magyar játékosoknak mennyi eladott labdájuk van, hogy gyakorlatilag a passzkészség az a 0 és az 1 között valamennyi érték, de inkább a 0-hoz. Tehát, hogy nagyon gyengén passzolunk, mert egyéni képzés van. Amin labdát vezetnek, a háta mögött, lába között, nem tudom én hova pattogtatja a labdát, holott a modern játékban néhány leütése van egy játékosnak, nem 12, és nem tudja átvenni 4-szer a lába között, mert teljesen felesleges, ugyanakkor meg passzolni nem tud, ami azért nagy baj.
1: Igen, azért ez csak egy csapatsport, az összeszokottság hiánya az hamar kiütközik. Egyébként most a bajnokság első fordulójában is látszott, hogy ugye sok csapatnál azért voltak játékos cserék, és azért az összeszokottság hiánya miatt azért itt is voltak meg nem értések és érdekes szituációk. Na, hogy látod még ezt a világbajnokságot? Tényleg hova vártad ezt a csapatot a VB előtt? Szerinted pont jó helyen van a 8. helyen az a válogatott így a világ mezőnyében? Hogy látod ezt?
0: Hát én azt láttam, hogy ugye a világbajnokság egy picit kezd a kézilabdához hasonlítani, hogy EB-t nyerni nehezebb, mint VB-t, mert hogy rengeteg gyenge csapat volt a mezőnyben. Talán nem olyan rettenetesen gyengék, mint a kézilabdában, de azért voltak teljesen esélytelen csapatok. Tehát hiába volt Afrika bajnok Nigéria, ha jól tudom, tök utolsó lett, mert mindenkitől nagyon-nagyon kikapott, és nagyon nagy csalódást okozott például. És hát a csoportot látva én úgy gondoltam, hogy ott második helyen biztos, hogy tovább lehet menni, mert a másik két csapat az gyengébb lesz, és ez így is lett. Szerintem a japánok is nagyon-nagyon lefele mennek az olimpia óta, tehát ott sikerült építeniük egy csapatot, aztán kicserélődött, és valahogy lefele mennek. Én egy picit sajnáltam azt, hogy európai csapatok ellen nem lehetett többet bizonyítani. Mert ugye végső soron valahol itt van a mi helyünk, és nagyon sok múlik a csoport beosztáson, nagyon sok múlik az ágrajzon, hogy ki hova kerül, és mennyi esélye van arra, hogy például döntőbe jusson. Ez kétségtelen, hogy utána nyilván az az ág, az amerikai ág jó, hát erősebb volt a 4 közéjutásért. Én azt hiszem, hogy ez egy picit eredményben túlteljesítés volt, mutatott játékban nem. Tehát azt gondolom, hogy ez a csapat ezt tudja. Tehát nem volt bravúr győzelem, és nem volt nem várt vereség sem.
1: És akkor ezek szerint még mindig az amerikai és az európai régió, aki világszinten mondjuk jónak számít?
0: Hát nagyon úgy látszik, hogy az ausztrálok is kínlódnak, mert eddig azért ők ott voltak nagyon. Most úgy látszik, hogy annyira már nem tudták összeszedni a csapatot, vagy túl sokáig tartották benne az idős játékosokat, mert hát ugye még az elmúlt években ott azért 35 fölött is voltak játékosok. És igen, ezek után, tehát utánuk meg ott vannak az európai csapatok, akik viszont egyre erősebbek, ahogy mondjuk a németeket senki nem várta oda, ahova értek, olaszoktól senki nem várt ilyen jó szereplést, és hát a hagyományosan jók, mondjuk a belga, francia, spanyol az ugye hagyományosan jó, szóval szerintem erősödik az európai mezőny is.
1: Igen, ugye a top 4-ben 3 európai csapat volt, és hát nyakunkon az Európa-bajnokság is hamarosan indulnak majd a selejtezők. Szerinted ki az, aki még húzó embere lehet ennek a válogatottnak most ebben a korosztályban, vagy ebben a korban?
0: Aki még nincs ott, vagy aki már ott van,
1: csak még nem. Aki már ott van, vagy mondjuk akár a szélesebb válogatottban is.
0: Hát én azt mondanám, hogy hogy túl sok játékos nincs, aki toporogott a válogatott küszöbén, és be kéne engedni. Egy-kettő talán igen, akik talán korral oda tudnak érni. Nekem a legnagyobb kedvencem a Dulpanka, megmondom őszintén. Volt játékosom válogatottban és kicsit a Beacban is, de ő az az all-around játékos, aki igaz, hogy néha hebrencs, de úgy megtestesíti azt, amire szükség van védekezésben, támadásban, úgyhogy én picit sajnáltam, hogy őt kevesebbet láttam a pályán. Igazán jó a csapatnak az összetétele, mert a zöme a csapatnak a 98-99-es korosztályból kerül ki, akik most nagyon jó kormán vannak. Tehát ez a 27, én azt szoktam mondani, a kosárlabdában 27 éves kor az, amikor eléri valaki a csúcsot. Tehát, hogy ott már csak rutinosabb, jobb nem lesz, rutinosabb lesz, és akkor valahol elkezdődik a hanyatlás ilyen 30-32 éves kor körül, de hogy odáig el kell menni a 27 éves korig, hogy rutinban, hogy tapasztalatban ott legyen, és ez a csapat most ott van. Én igazán olyan nagyon sok fiatalt nem látok, hogy úgy be tudnának lépni ebbe a körbe az elkövetkezendő 1-2 évben.
1: Továbbra is itt van velem a stúdióban Balogh Judit, korábbi 223-szoros válogatott kosárlabdázónk. Hát beszélgettünk itt a világbajnokságról, ugye a szeptemberi berlini világbajnokságról. Szerinted mi annak az oka, hogy 98 óta nem volt válogatottunk világbajnokságon, vagy mármint a női válogatottunk világbajnokságon, miért kellett erre ilyen sokat várni?
0: Hát más volt a kvalifikációs rendszer. Tehát ugye nem volt selejtező, hanem automatikusan az Európa-bajnokság kvalifikált, és hát azok az EB-k nem sikerültek jól, ami éppen kvalifikált. Szerintem ez lehetett az oka, de nyilván az is oka, hogy beérett egy generáció, aki egyébként nagyon tehetséges játékosokból áll, és az utánpótlásban is hát azért lehetett látni, hogy ebből lehet valami, és főleg, hogy egy korosztály. És szerintem ez sokat számít. A kérdés az, hogy ez sikerül-e szinten tartani.
1: Igen, mert a legutóbbi Európa-bajnokságon szintén nem volt kint a csapat, 2027-ben ismét lesz egy Európa-bajnokság, arra azonban előbb selejtezőt kell játszani a magyar válogatottnak. Ugye ennek a kontinens tornának majd 4 ország ad otthont közösen, Belgium, Finnország, Svédország és Litvánia, és a magyar női válogatott az N csoportban szerepel a selejtezőben Németországgal, Portugáliával és Dániával, és a csoportok első két helyezettje jut ki az Európa-bajnokságra. Hát ugye a németek ott vannak, akik most a világbajnokságon a legjobb négyben bent voltak, szóval mennyi esélye lesz szerinted a válogatottnak kivívni az EB részvételt? Ezt mondtad, hogy ugye EB-t nyerni nehezebb, mint akár világbajnokságot.
0: Igen, hát azért a dánokat nem ismerjük, mert nem voltak a kosárlabda térképén eddig. A portugál csapat egyébként nem rossz, de azért messze van a magyar csapattól. Szerintem a nagy kérdés az, hogy hol lesznek ezek a selejtező ablakok, illetve hogyan tudnak eljönni a játékosok. Ki engedi, ki nem engedi, ki lesz sérült, ki nem lesz sérült. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat fog számítani, hogy mindenki ott tud-e lenni ezeken a mérkőzéseken.
1: Azt is beszéltük, hogy hát már érintettük pár mondat erejéig, ugye az utánpótlás is, te is mondtad, hogy a 27 éves korosztály a legjobb, amikor ugye a lányok a legjobban tudnak teljesíteni. Hát nyilván a nőknél a gyerekkérdés is egy idő után majd bejön, mondjuk 30 év fölött. De ilyen szempontból tényleg, akár mondjuk nézzük ezt a magyar bajnokságot is, ugye most pár válogatott már azért külföldön játszik, mondjuk Kisvirág Spanyolországban, Lelik Réka most ugye Isztambulba igazolt, nagyon sokan viszont ugye a magyar bajnokságban pallérozódnak, szóval szerinted milyen ez a magyar női bajnokság most?
0: Szerintem nagyot változott a tavalyi évben, tehát már tavaly is, azzal, hogy láthatóan elfogyott a pénz a klubokban. Elfogytak a szponzorok, valahogy nem sikerült átcsoportosítani a pénzeket, és gyengébb külföldiek jöttek. Tehát ugye azt láttuk, hogy elfogytak a sztár külföldiek, egyre gyengébbek lettek, egyre kevesebb van belőlük egy-egy csapatnál, és így a magyar játékosok sokkal meghatározóbb szerepkörben kellett, hogy fellépjenek a mérkőzéseken, és ez abszolút látszott akár a válogatott szereplésén is, hogy igenis képesek rá, megkapták azt a fajta mérkőzés terhelést évközben, ami szükséges volt ahhoz, hogy sorozatmeccset lehessen játszani, és hát rutint szereztek, mert ez nagyon-nagyon fontos. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy játékos az mondjuk a garbage time-ban, tehát a kukaidőben van-e pályán, vagy pedig a végjátékban, amikor nagyon-nagyon fontos, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez segítette a válogatottat, nem kicsit.
1: Magyar Biancával is beszéltem pár napja, ugye még így a bajnokság indulás előtt a Szekszárd edzője, ha már így beszélgettünk a női edzőkről, ő az egyik azoknak, aki ugye nőként helytáll edzőként is. És ő is azt mondta, hogy ugye a Szekszárdban abszolút a magyarokra szeretne építeni. Hozzájuk érkezett egy amerikai center, ha jól tudom, és egy kubai center, de egyébként rajtuk kívül abszolút így a magyar magra építene, ez akkor ez tényleg a magyar válogatottat építheti, hogyha megfelelő játékperceket kapnak a játékosok. Hát nyilván a mérkőzés helyzeteket azt mérkőzésen tudja gyakorolni az ember, és nem az edzések közben. Ilyen szempontból a válogatottnak hasznára válhat.
0: Hát abszolút hasznára válhat, mert ugye a válogatottban egyetlen egy légiósra van lehetőség. Most azt hagyjuk, hogy Yvonne Turnerre a legjobb légiós ennek a, tehát hogy ilyen típusú játékosra van-e szükség, vagy más típusú játékosra, de az biztos, hogy az a rutin, ami megszerezhető a meccseken, az éles helyzetekben, a végjátékokban, az semmi nem pótolja. Tehát ott lehet edzésen gyakorolgatni, meg lehet edzésen ilyen helyzeteket fölállítani, de mindenki tudja, hogy nincs tétje. Még egy éles mérkőzésnek van. És én azt láttam a lányokon ezen a VB-n is, az első meccset kivéve, mert arról szerintem azt dobjuk a kukába, és ne beszéljünk róla, azt láttam, hogy van önbizalmuk, tehát hogy vannak olyan emlékképeik, hogy ez nekem már sikerült, amit tudom én ennek a meccsnek a végjátékában, és látszott, hogy nem úgy keresik magukat a pályán, meg azt se tudják, merre van előre, hanem hogy nagyon-nagyon magabiztosak voltak. Tehát az első meccset kivéve én egy nagyon magabiztos csapatot láttam a pályán, nagyon magabiztos játékosokat.
1: Ami különösen fontos, azt gondolom, mert hát tudom, hogy milyen mélyről jöttek vissza, miután elvesztették ugye az olimpiai selejtező tornát, azért onnan visszatérniük mentálisan elég nehéz volt. Azt is mondtad, hogy nem látsz olyan fiatalokat, akik azért így kopogtatnának még a válogatott ajtaján, fiatalabb korosztályban, vagy mondjuk utánpótlás válogatottakból. Hogy látod az utánpótlás helyzetét most Magyarországon?
0: Hát én azt látom, hogy a TAO azért nem váltotta be a reményeket, tehát ne higgyünk a statisztikáknak, mert azok ugye, hát tudjuk, hogy ceruzával születtek, amit ki lehet radírozni és át lehet írni, tehát én biztosan tudom, hogy kevesebb gyerek sportol, nem hogy több lett volna, hanem kevesebb a gyerek, kevesebb a kosárlabdázó, kevesebb a női kosár, vagy a lány kosárlabdázó, és hát azért a mennyiség az szükséges a minőséghez mindenképpen, meg hát ugye minőségben is nagyon nagy különbségek voltak a TAO-ra, azért fölépült egy csomó klub, ahol nem volt semmilyen minőség, és olyan meccseket kellett játszani, aminek totálisan semmi értelme nem volt. Na most a rutint azt a mérkőzések során lehet megszerezni. Tehát az a játékos, aki csak edz és nem játszik, soha az életben nem lesz jó játékos, mert nincs meg a meccs rutinja. Tehát ezt nem szabad lebecsülni már a fiataloknál sem. Ettől függetlenül nyilván ki lehet termelni játékosokat, mert ahogy Szabó Johnny bácsi, aki nekem még edzőm volt, és ő egy nagy legenda a kosárlabdázásban, az egyike volt azoknak a szakembereknek, akik az 50-es években elkezdtek amerikai szakirodalmakat fordítani, és nekem ő még volt edzőm, és mindig azt mondta, hogy a tehetség az a gazból is előre tör. Tehát én hiszek ebbe, hogy nincsenek sztáredzők, nincsenek sztárklubok, hanem vannak jó képességű gyerekek, jó képességű fiatalok, akiket nem kell tanítani. Tehát akik eljönnek edzés, és maguktól tanulnak. Hát én is ilyen voltam nagy részt, hogy utánoztam. Megnéztem, hogy mit csinál a Borka Ági, és megpróbáltam leutánozni. Ma már erre sokkal több lehetőség van, hiszen nyitott a világ az internet. Bárkit le lehet másolni. Tehát igazán nem hiszek ebben, hogy sztáredzők nevelik a játékosokat, nem, megtalálják, vagy elviszik valahonnan a jó képességű gyerekeket. És ilyenek mindig lesznek.
1: És ezeket a jó képességű gyerekeket hogy lehet ott tartani a sportág mellett? Mert van, aki azért így menet közben kihúlik, abba hagyja, azt gondolja, hogy másfelé szeretné vinni az életét. Hogy lehet őket ott tartani?
0: Azt is problémának látom, hogy szinte minden sportágnak ugyanaz kell. A magas, erős, ügyes, jól koordinált gyerek, tehát versenyezni kell a többi sportággal is, például a kézilabdával, vagy akár a vízilabdával, de már az atlétikával is, tehát hogy van egy ilyen típusú verseny. A másik pedig, amiről már beszéltünk, hogy az edzők hogyan tudják ott tartani a gyereket. Nyilvánvalóan nem fog ott maradni egy gyerek, ha minden nap sírva megy haza az edzésről. Mert csúnyán beszéltek vele, mert bántották a többiek, mert nem kapott elég játék lehetőséget, tök mindegy, hogy miért. vagy unalmas volt az edzés, vagy el se jött az edzőnéni, vagy bácsi. Tehát, hogy szerintem ebben az utánpótlás edzőknek borzasztó nagy felelősségük van. És azért azt se felejtsük el, hogy egy tehetséget nem elég megtartani, kell köré egy csapat, mert különben nem tud versenyezni. Tehát, hogyha 7 gyereket elüldözünk a csapatból, mert nem foglalkozunk velük, mert kiabálunk velük, szidjuk őket, akkor az egy sem tudott maradni. Tehát valahogy ezt kéne megérteni, hogy ez egy játék. Tehát ez egy sportjáték, ezt játszani kell, ezt nem tanítani kell, ezt játszani kell. Van nekem egy nagyon kiterjedt játékgyűjteményem, amit kifejezetten, hát a kosárlabdában is, de egyébként más sportágban is alkalmazható. Rengeteg játékot gyűjtöttem és találtam ki az évek során, amíg tanítottam. Például tervem azt is, hogy ezt valahol közzé tenni, hogy adjak az edzőknek muníciót ahhoz, hogy lehet megtanítani valamit indirekt módon. Tehát nem úgy, hogy most sorba állunk, és akkor mindenki dob egy zicsert, és utána 10 percig átsorog a sorban, hanem hogyan tudunk úgy ismétlés számot adni, hogy a gyerek nem veszi észre, hogy ő most tanul. És szerintem a mai gyerekek az internetes játékokkal, a rajzfilmekkel, a filmekkel gyakorlatilag egy olyan pörgős életet élnek, vagy annyira igényük van arra, hogy minden pillanatok alatt változzon körülöttük, és minden pillanatban valami érdekes legyen, hogy nem lehet a régi módszerekkel ma tanítani. Tehát új módszerek kellenek, amikor pörög körülöttük minden. Egyszer voltam egy edző továbbképzőn, tartottam előadást, és kihívtam egy random gyereket a csoportból, hát ilyen 10 év körülöttük lehettek, 8-10 évesek, és kihívtam, és megkérdeztem, hogy mit szeret a legjobban az edzésből. Hát minden gyerek ezt mondaná, hogy a játékot. Tehát amikor játszunk. És játszani nem csak 5-5 ellen lehet, nagyon-nagyon sok játékot lehet játszani, amire felnőtt 30 éves játékosok sikítva játsszák, mert annyira élvezik. Szóval valahogy ebben is kell egy szemléletváltás, hogy nekünk kell alkalmazkodni a gyerekekhez, a tanítványainkhoz, akárkihez, nem nekik hozzánk.
1: Igen, ez egyébként érdekes, hogy hogyan lehet lekötni a gyerekeket, hogy manapság ugye tényleg az internet világával, meg hogy annyi minden változik körülöttük, ugye az iskolákban is le vannak terhelve, hogy lehet őket lekötni. Szerintem Kökény Bea mondta egy interjúban szintén, hogy ha már a labdajátékkal nem lehet egy gyereket ott marasztalni, például a kézilabda is, vagy a kosárlabda is tipikusan ilyen, hogy ugye labdát kapsz a kezedbe, és az azért szerintem élvezetesebb, mint csak simán futni vagy úszni monoton módon, akkor azért az elég nagy feladat tényleg manapság.
0: Hát igen, belegondolunk abba, hogy mi történik egy testnevelés órán. Tehát, hogy mindenki szeret szekrényt ugrani, meg kézen átfordulni? Nem, senki nem szeret kötélre mászni, senki nem szeret. Tehát, hogy igazán az edzésben is ez a probléma, hogy olyan módszerekkel tanítunk, amilyenekkel még engem tanítottak, amikor ez nem volt probléma, mert a gyerek azt mondta, amit mondott az edző. De ma már ez nem így van. Tehát, hogy sokkal érdekesebbé kell tenni az edzéseket, sokkal változatosabbakká, és erre rengeteg jó módszer van, egy pici fantázia, egy kicsi merészség kell hozzá. Tehát, hogy valaki kitaláljon egy feladatot, ami érdekli az ő saját csoportját, tehát teljesen arra szabva, ez le kell ülni, az első biztos sokára lesz meg, de utána, ahogy az ember elkezdi csinálni, már pikpak ki tud találni egy olyan feladatot, ami például az adott csapatára, ha problémát lát a csapatában, itt nem vezetnek a gyerekek bal kézzel labdát, akkor kitalálok egy olyan játékot, nem helyben vezetjük a labdát negyed óráig, hát ki szeret helyben labdát vezetni, hanem kitalálunk egy olyan játékot, amivel kénytelen a bal kezét használni, mert ez a szabály például. Tehát, hogy vannak módszerek, csak nincsenek elég merész edzők. Tehát nem tudom, miért gondolják, hogy ő nem tud jót kitalálni. Bárkit ki tud jót, és nincs jó meg rossz. Mert ha nem válik be, eldobjuk és kész. Csinálunk egy másikat, tehát kockázata nincsen.
1: Van olyan edző, aki azt mondja, hogy a tehetséges gyerekeket külön kellene választani a kevésbé tehetségesektől, hogy fejlődjenek, mert hogy az is gond sokszor, hogy elkallódnak a tehetségesek a kevésbé tehetségesek mellett. Erről mit gondolsz?
0: Én nem gondolom, hogy elkallódna. A tehetség a gazból is kinő, és ez tényleg így van. Tehát ezt nem gondolom, és a tehetségnek is ugye látnia kell, hogy ő jobb, mint mások. Tehát, hogy ő többet tud, és ez minél többre sarkalja, ez is kell. Szerintem a legnagyobb hiba az, amikor a tehetségeket ugye összegyűjtik ezek a kialakított központok, ott kallódnak el igazán. Mert ott ő már nem lesz a kiemelt tehetség. Lehet, hogy pályára se kerül, lehet, hogy 2 perces játékos lesz. ami egyrészt mentálisan rendkívül megterhelő, tehát pszichésen ezt a nyomást, hogy én itt voltam, 40 percig játszottam, itt meg kettőt játszom, itt számított, hogy mit csináltam, ott nem számít, hogy mit csinálok. Tehát rengeteg ilyen tehetséges gyereket veszítettünk már el, és veszítünk el nap mint nap, mert a nagy klubok elviszik, mindent ígérnek, a szülő bedől neki, a gyerek bedől neki, és két év múlva már nem látjuk sehol. Erre eszméletlenül sok példát tudnék hozni a fiú meg a lány mezőnyből is.
1: Nincs sikerélmény, és aztán azért adja abba, igen.
0: Hát sikerélmény sincs, meg nem tud fejlődni egy olyan környezetben, ahol nem kap lehetőséget.
1: És a szülők szerepéről mit gondolsz? Amikor én ugye elkezdtem ezt a sportot, akkor nekem édesanyám a eszébe se jutott volna, hogy lejöjjön edzésre, és mondjuk ott utasításokat adjon az edzőnek sokszor, vagy szóljon, hogy engem rakjanak be a csapatba. Manapság már ez is elég gyakorinak tűnik. Nagyon sok sportágban tartanak ilyen szülőedukációkat. Ezekről mit gondolsz, vagy hogy látod most ezt a helyzetet?
0: Nagyon nagy probléma. A szülők problémája az szerintem az egyik legnagyobb probléma. Viszont egy valamit azt tudatosítani kell minden edzőnek, hogy a szülő a gyerekének a legjobbat akarja. Lehet, hogy nem a legjobb módszerrel, de őt csak és kizárólag ez a célvezérlés. Akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Hogy tényleg azt akarjuk, hogy a mi gyerekünknek jó legyen. Csak a módszerek nem feltétlenül jók. Én szerintem a szülőket ott helyben, tehát egy-egy edző tudja lefektetni a szabályokat, hogy mik a szabályok, hogy azoknak milyen következménye van, és akkor nem lesz ennyi probléma, de a szülőket megfékezni nem nagyon tudjuk, mert az iskolában sem tudjuk, tehát az edzésen sem fogjuk tudni. Meg kell próbálni elmagyarázni, hogy mi miért van, és következetesnek kell lenni. Tehát szerintem az is baj, hogy az edzők nem következetesek. Kivételeznek azért, mert valaki tehetségesebb, azért, mert ki a szülője, azért, mert nem tudom, ezért szeretjük, mert hosszú haja, mert rövid, és kivételezünk. És szerintem senkivel nem szabad kivételezni, különösen nem a tehetséggel. Mert a tehetség át fog kerülni egy olyan környezetbe előbb-utóbb, ahol be kell tartani a szabályokat, és nem fogja tudni, ha nincsen rászorítva már kiskorába. Én például folyamatosan békaügetésre voltam ítélve, mert nem csináltam, amit az edző mondott, mert rosszalkodtam, mert pattogtattam a labdát, mikor beszélt, és én állandóan békaügettem.
1: A fegyelem az nagyon fontos egyébként szintén. Szerinted most erősebb vagy gyengébb a bajnokság? A női bajnokságról beszélek, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
0: Hát ez egy jó kérdés, szerintem kiegyenlítettebb, tehát több jó csapat van, még nem közelíti meg a férfi mezőnyt, ahol gyakorlatilag bármi lehetséges, de most talán azért több jó csapat van. Az, hogy színvonalban jobb vagy rosszabb, hát ha nemzetközi meccseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy rosszabb, hiszen nem jutnak el a csapataink odáig, mint mondjuk az elmúlt években a top légiósokkal. Ebből a szempontból lehet, hogy rosszabb, de abból a szempontból, hogy kiegyenlítettebb, abból a szempontból, hogy több játékost lehet bedobni a mély vízbe, abból a szempontból biztos, hogy hosszabb távon előremutató.
1: Szerinted melyik csapat emelkedhet majd ki az idei szezonban?
0: Fogalmam sincs. Nem tudom, szerintem akármelyik és bármelyik, és azért ne felejtsük el, hogy nagyon hosszú az átigazolási időszak, tehát februárban még lehet igazolni, tehát van arra lehetőség, hogy mondjuk légiósokat hozzanak, vagy légiósokat cseréljenek, ami teljesen átalakíthatja az egész mezőnyt.
1: És a nemzetközi porondon, nem tudom, hogy látod, ugye este érdekel lesz majd a Sopron is, illetve a Diósgyőr is az Euroliga főtábláért, hogy látod az ő esélyeiket, illetve így a nemzetközi porondon a magyar klubok helyzetét?
0: Hát mivel nem indultak el a nemzetközi mezőnyben a klubok, tehát ez a két csapatunk van, aki versenyben van, ebből egy vagy kettő, vagy egyik egy sem megy az Európa kupába, aki kiesik, de én nem gondolom, hogy most kiesnének, mert gyenge ellenfeleket kapnak, tehát azért az nagy meglepetés lenne, ha a hazai pályán kiesnének. Ettől függetlenül a nemzetközi mezőnyt is látni kell, tehát hogy ez egy magyar sajátosság, hogy elfogyott a pénz, vagy máshol is elfogyott a pénz, hiszen ezt nem azt látjuk, hogy mondjuk a török klubok nagyon tőkeerősek, ezt látjuk, a franciák nagyon jók, de igazán bármi lehet, és annak az ellenkezője is.
1: Igen, ez mennyire baj, mondjuk akár egy Pécs nem tudott indulni nemzetközi porondon, azért ilyen hagyományokkal rendelkező klub, meg azért nyilván megnyerték a bajnokságot. Én azt gondolnám, hogy az azért ez nem mondanám tragédiának, de azért ez baj, hogy nem tud elindulni nemzetközi porondon.
0: Hát baj, mindenképpen baj, de azért ez a finanszírozásnak is a hibája, hogy gyakorlatilag a szponzoráció az leépült. Ez teljesen leépült a magyar sportban, és nagyon nehéz lesz visszaépíteni, mert a szponzorok ugye majd adok taópénzt, akkor azt leírja a adójából, vagy az adóalapjából. Tehát, hogy az a baj, hogy ez megszűnt teljesen. És abban a pillanatban, hogy bizonytalanabb lett a gazdasági helyzet, most ez történik, hogy keressük a szponzorokat, vagy nem merjük bevállalni, mert nem tudjuk, hogy lesznek-e szponzorok. Tehát én ebből a szempontból megértem, meg plusz hozadéka egy klubnak nincsen ebből. Tehát semmivel nem lesz neki jobb. Ez egy presztízs kérdés gyakorlatilag. Én annak is örülök, hogy legalább kettő az Euroligában kipróbálja magát.
1: Reméljük, hogy a főtábla össze is jön majd nekik. Egyébként egy ilyenfajta átrendeződés azért a többi országban is látható. Olaszoknál is rendszeresen küzdködnek pénzügyi hiányokkal, illetve hát ugye az orosz klubok nem indulhattak az utóbbi években, ugye nemzetközi porondon, illetve majd decemberben dönt a Nemzetközi Szövetség arról, hogy akár a válogatottak is indulhatnak-e bármilyen Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Az oroszoknak a hiányát hogy látod? Ők mennyire hiányoznak akár tényleg, mondjuk egy EB-ről, VB-ről?
0: Hát nyilván hiányoznak, mert nekik is volt egy jó generációjuk, ami azért lassan kifutóban van, és hát nem tudtak vele, ugye nekik a 98-as lett világbajnok. Utánpótlásban, hiszem U21-es világbajnokságot nyertek, és hát ez a korosztály most gyakorlatilag így kifutott anélkül, hogy lett volna versenye a felnőttben. Szerintem mindenképpen hiányoznak, de azért klubszinten orosz klubokat beengedni szerintem nagyon rizikos, mert senki nem fog oda menni játszani. Tehát az iszonyat rizikós, az, hogy válogatott szinten beengedik-e őket, ez megint egy más kérdés, és hát ez politika, ez nem a sportról szól.
1: Igen, nyilván a gazdasági környezet is sokat számít. Szerinted egyébként a magyar kosárlabdának mi lehet az erőssége? Mindamellett, hogy most számos gyengeséget is soroltunk, illetve mondjuk a pénzügyi hiány is probléma lehet, de mondjuk mi az, ami a magyar bajnokságnak az erőssége, vagy a magyar kosárlabdának az erőssége volt, és egyébként a jövőben is hasznosíthatjuk?
0: Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy egy-egy országnak az erőssége. Szerintem nagyon sok függ a nemzetközi környezettől, tehát nem mindegy, hogy kik ellen játszunk, vagy éppen milyenek a többiek. Ahogy mondjuk a 80-as években, meg még talán 90-es évek legelején ugye EB bronzok voltak itt a lányoktól, de nem volt ennyi erős csapat, mert hogy Nyugat-Európa csak akkor kezdett el kosárlabdázni. Ma ugye ők már uralják az egészet, tehát hogy kell egy ilyen nemzetközi környezet is. Szerintem abszolút erősség egyrészt a hazai légiósok meggyengülése, de az is, hogy exportálunk végre játékost. Tehát eddig csak importáltunk jobbnál jobbakat, de most mennek exportra, és teljesen más légiósként játszani egy klubban, mert ott muszáj teljesíteni. Tehát itthon ugye lehet kicsit úgy a langyos vízbe lavírozni, de ott nem lehet. Tehát az kőkemény dolog. A légiós bármikor le lehet cserélni. A hazait nem, mert nincs más a helyére. De a légiós bármikor, és muszáj nekik akár minden edzésen bizonyítani, minden mérkőzésen bizonyítani, és ezért én mindig örülök, hogyha egy játékos külföldre megy, és most teljesen mindegy, hogy melyik osztályba, vagy milyen szintű játékos, de az biztos, hogy az ő fejlődésében az egy nagy lépcsőfok.
1: Neked annó milyen tapasztalat volt tényleg a franciaországi légióskodás?
0: Hú, nagyon fura volt. Nagyon fura volt, főleg az első évben, mert hát az kőkemény. Tehát az minden edzés vére ment. Minden ez. Soha senki nem kérdőjelezte meg az edzőt, soha senki nem mondta az öltözőbe, hogy hát ez hülye, ez miért csinálja ezt meg azt, hanem kijöttek az edzésre, és egyszerűen ott vére ment minden. Ott nem lehetett lógni. Hát én itthon azért szerettem lógni az edzéseken, de ott nem lehetett. Kőkemény volt az egész, iszonyú tudatosak voltak. Tehát mindenki tudta, hogy miért jött az edzésre, és 100%-ban elvégezte a munkát, és soha nem nyafogott. Ott nem volt nyafogás. Itthon, hát tudnék mesélni.
1: Akkor is azért volt különbség a két ország között.
0: Abszolút,
1: ezek szerint.
0: Igen.
1: Most azért elszakadtál picit a kosárlabdától, vállalnál még bármilyen pozíciót, szerepet ebben a sportágban, a jövőben?
0: Nem tudom, gondolkoztam már ezen. Megmondom őszintén, hogy gondolkoztam rajta, nem tudom, nem vagyok biztos benne, vagy nem tudom, annyira átrendeződött az életem, és annyira nem csak az, hogy más irányt vett, hanem például az időbeosztásom teljesen más. Tehát tök fura otthon lenni este, hétvégén, elmenni színházba, ide-oda, ezt csinálni, azt csinálni, ami nem volt, gyakorlatilag 10 éves korom óta, és én ezt most rettenetesen élvezem.
1: Igen, hát az edzői lét is hasonló a játékos léthez. Balogh Juditnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és beszélhettünk a magyar kosárlabdáról, illetve a magyar női kosárlabdáról. Örülök, hogy itt voltál velünk.
0: Igen, köszönöm a meghívást.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra és 6 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép, csicsergős, csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Mit szoktam ilyenkor mondani, hűszolgáimmal?
2: Hát bízunk benne, hogy nem.
3: Hát, hogy milyen képzeteid vannak, azt nem tudjuk.
1: Na, hát akkor hűszolgáim itt a stúdióban a mai reggelen. Marosán György, jó reggelt!
3: A Marosán György egyezik, valóban jó reggelt.
1: Gyurta Dani, Gergely.
2: Sziasztok, továbbra is.
1: Jó reggelt, szia Gergely, jó reggelt Gyuri. Na, mi a helyzet?
2: Itt vagyunk.
3: Hát én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ugye az éteren keresztül Gegével már kedden is beszéltünk a reggeli
1: műsor. Mi, kedden is voltál?
2: Kedden is voltam.
3: Bizony.
2: És akkor is egy nagyon-nagyon nagy papír csomag volt nálam, hogy felkészülten legyek a kézilabda iránt, és nem igazán tudtam szakmai kérdést feltenni.
3: Tehát Gergén kívül kézilabdáról senki nem akart beszélni kedden reggel.
1: Hogy kerültél ide kedden reggel?
2: Magam sem tudom. Már beosztást néztem, úgyhogy Miki küldte a adásmenetet, úgyhogy...
1: Egyszer csak megjelent a neved, és ott kedden ki van? Mi van? Ott Levi van meg?
2: És Márk. Erdei Márk volt.
1: Levi és Márk. Az egy jó brigád.
2: Igen.
1: Mindegyik, jó, mindegyik jó brigád, igen. Ja, szuper brigád, igen. Levi nélkül, igen. Pláne. Gyurika, a helyzet?
3: Minden stabil. Győztünk hétvégén újra.
2: Sárgalap volt?
3: Nem volt sárgalap.
2: A fenébe.
3: Úgyhogy edzettünk a héten. Most a
1: ki
3: hétvége.
1: Ellen nyertetek?
3: Enusse csapatát, Cegléd, Cegléden.
1: Gály József sportcsarnok, igen. Hogy álltok a tabellán? Harmadik helyet sikerült már elérni?
3: Elsők vagyunk.
1: Hogy micsoda?
2: Hol is? 5 per 5?
3: 5 per 5.
2: Áj, de szép. Júj.
1: Nem áll. Mindegyik meccseteket megnyertétek?
3: Bizony. Még engem is elbír a csapat, látod?
2: És sárgalap sem
1: és
2: volt.
1: És a szószoros értelmében is.
3: Ha úgy már nem biztos.
2: Nem vagy a régi már, Gyuri, hogyha nem volt sárgalap.
1: De hogy rangadótak nem volt még? Vagy ki? Vagy a MB2-es csapatokkal játszottatok? Vagy hogy lett ebből 5-ből 5?
3: Nem, hát valóban egy nehéz meccsünk volt, csak a Hajdnálás, amiről már korábban beszéltünk, de hát ugye minden meccs azért női kézlabdában nehéz, és főleg idegenben. De egyelőre jók vagyunk, elégedett vagyok, meg gyorsan telt a hét, tehát ez szinte hihetetlen, hogy már csütörtök van, ugye vasárnap volt a meccsünk, azóta edzettünk, most a hétvége meg a rádióról fog szólni, mert tele leszünk közvetítésekkel, és én pedig itt leszek a stúdióban is, meg helyszínen is.
1: Na, milyen helyszínen leszel?
3: Szegeden, Szeged Sporting.
1: Ó, apukám! Ez már-már annyira jó, mint kinek, hogy telt a tegnap hajnal.
3: Ajaj.
1: Tegnapra virradó hajnal.
3: Hát én nem nagyon aludtam, Messi búcsúzott.
1: Messike, ahogy anyukát hívja.
3: Messike, így van. Fantasztikus volt, hát annyira magával ragadó volt. Hát ugye...
1: Gege, várj egy picit, mielőtt elmondanám, Gege, te mennyit követtél ebből a
2: esemény? Én az igazak álmát aludtam.
1: Várj, mi volt a fogadás, hogy mikor kell Barcelona mezben jönnöd?
2: Hány hogyha gólt? 2 gólt rúg Magyarország Georgiának.
1: Igen, és egy lett a vége.
2: Pedig kézzétek el, megírtam már az első fél időben nektek az üzenetet, hogy már van a kosárban.
1: Kerkez Milos góljánál rezgett a léc, de aztán végül is egyelőre, mint ahogy mi Gyurikával túléltük a fénnyel táplálkozást, itt a Pálinger diétát, egyelőre neked sem kell minden idők legjobb ízesének mezében megjelenned.
2: Arra nem volt szó.
1: Hát nem, hát nyilván ezt most már csak én teszem hozzá. Ellenben tényleg... Ugye most elmondhatjuk, az nem nincs benne semmi titok, hogy ugye úgy követtük élőben a dolgokat, hogy még beszéltünk is telefonon, nagyon megható volt. Elképesztően megható volt ott a
3: himnusz éneklés, sőt a kivonulástól, tehát hogy a gyermekeivel kivonult, és ugye a többi játékosnak is kis babák, gyermekek a mellettük, elképesztő. És amikor a himnuszt játszották, Scaloni nem bírt az érzelmeivel, már sírt, Messi sokáig bírta, de a végére neki is eltörött a mécs, és a 10. percben megállt a játék, tűzi játék, ez óriási élmény volt számomra is, pedig hát azért nem...
1: Igen, akik világszerte most szerintem nagyon-nagyon bosszúsak, az a sportfogadó közösség, tehát mielőtt bárki is félreért, és senkit semmilyen sportfogadás irányába nem bíztatunk, nem javaslunk, ajánlunk, de azért nem lehet elmenni mellette szó nélkül, hogy az egész világ ezt várta, hogy akkor mi lesz Messi búcsú. 3,1 milliárd küldtem a közös csoportba. 3,1, Gege, nézd meg, nézd,
2: 3,1, de állítólag most már 3,5 a hivatalos legfrissebb adatok szerint.
1: Tehát annyi, hogy a fél, tehát szószoros értelmében a fél világ belenézett legalább egy kicsit Messi búcsú meccsébe, és mindenki azt várta, hogy akkor ebből egy gól lesz, két gól lesz, mester hármas lesz. Volt olyan fogadási opció, azon nevetünk a legnagyobbat, hogy Messi egymaga több gólt szerez, mint Benin. Tehát volt ilyen lehetőség is, mondjuk szinte semmit nem fizetett, mert még az 1,2-es szorzó, 1,18-os.
3: 1,1 volt az,
1: valahogy így volt, igen. Na és végül is összesen egyébként egy gólt szerzett, úgyhogy szerintem a világ jelentős része nagyon-nagyon komoly összeget hagyott bent az irodáknál.
3: Pedig volt a gólszerzési lehetőségei, de...
1: Kiosztott két gólpaszt.
3: Két gólpaszt, és én pont ezen gondolkodtam, miközben olyan helyzeteket hagyott ki, amiket ő nem szokott, hogy nem tud olyan fókuszált lenni az ember egy ilyen meccsen, amikor ennyi érzelem van, hogyha ő ez egy Bajnokok Ligája elődöntő előtte két nappal, akkor biztos, hogy ez Mester 3-as ez a meccse, de nem tudott olyan fókuszált lenni, hát olyan érzelmek dolgoztak benne. Ezzel együtt ez a meccs szerintem nem is erről szólt, és ez így teljesen rendben volt még így a kihagyott helyzeteivel is, de az fontos volt, hogy gólt lőtt.
2: És hogyan lőtt azt a gólt?
3: 11-esben.
2: Értem. Tehát Lionel Messinek az argentin válogatottban szerzett.
1: Gegének a mikrofonját attól tartok, Józsi, ki kell kapcsolni. De látom, igen, látom, hát hogy
3: most
1: oda van
3: a 11-esre, tehát ha valaki fölrúgnak a 11-esre,
1: mondja,
3: 16 méteren belül fölrúgnak egy játékos, az egy 11-es jár.
2: Tehát, hogyha Real Madridnál ilyen történik,
1: akkor...
3: Ha fölrúgják.
2: Tehát elemezzük egy kicsit. 208 mérkőzés, 126 gól és 67 darab gólpassz Lionel Messinek.
1: Argentinában. Tényleg, amikor beszélgetünk arról, hogy az almát a körtével hogy akarjuk összehasonlítani, persze nyilván nem lehet Maradonát Messivel meg társai, de amikor már Argentinából jönnek olyan, igaz, hogy még csak halkan, de hogy nagyobb volt, mint Maradona, akkor ott azt ízlegesétek már azt, amikor Maradona egy vallás gyakorlatilag Argentinában, és már onnan van, aki nagyon óvatosan és nagyon félszegen, de kimer egy ilyet mondani. Tehát, hogy tényleg az, hogy ezt az embert láthattuk az elmúlt 20 évben válogatott mezben, meg nem csak válogatott mezben, meg még reméljük, hogy egy jó darabig látjuk az Inter Miami mezében játszani. Nem, tehát föl nem fogjuk azt, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy a futball történelem egyik tényleg, hanem a legnagyobbját láthattuk élőben.
3: És ráadás... ő még az a generáció, bocsánat, közbevágok, hogy egyszer én is közbevágok.
1: Csak nyugodtan, végre.
3: Hogy akiért tényleg bekapcsolod a tévét, vagy megvetted a jegyet, hogy szórakoztatott is. Nekem az utolsó ilyen játékos az Messi és Ronaldinho.
1: A futball utolsó varázslója, a szószoros értelmében varázslója, és azért merem mondani, hogy utolsó, mert ha az utolsót azt mondod, hogy utolsó, hogy annak a jelentése szószoros értelmében az, hogy onnan több nincsen. Tehát, hogy legutóbbi...
3: Annyira gépiesített most
1: teljesen.
3: Már a történt. És ez Messi az utolsó ebben. És nem kérdés,
1: De Messi már nem volt akkora varázsló, mint Ronaldinho. Messi is nagyon nagy varázsló volt, de nem volt már akkora varázsló, mint Ronaldinho, nem tudott már egyszerűen ebben a közegben, bár az is egy nagyon-nagyon legendás pillanat, amikor Ronaldinho ugye átadja neki a mez, és akkor, hogy akkor vedd át a szerepemet Barcelonában, és akkor még volt 19 éves, 20 éves, szerintem még lehet, hogy 20 se volt.
3: És milyen érdekes volt, hogy nem cserélték le. Ugye megvolt forgatókönyvek, előre megvoltak, hogy lesz a búcsúmeccs, hát eleve fél órát csúszott a kezdés.
1: Igen.
3: Hát ott kezdődött, meg azt majd lecserélik, és a 85. percben De Paulnak
1: átadja. Bár mondjuk te Kristóftól tudtad a kezdési időpontot, úgyhogy azért azt tegyük hozzá, hogy
2: azért ült két órával
1: előtt. De nem elképzelted, hogy azért az benne volt.
3: Kristóftól is tudtam, de más platformról is. Azért ellenőriztem, hogy mit jól mondja Kristóf. és amikor már lecserélték a 60.
1: percben,
3: De Paul-t lecserélték, már érezhető volt, hogy már itt is borul a forgatókönyv, majd jött a 85. 80, még mindig nem cserélik le, 89, és nem cserélték le. Pedig hát ilyenkor ugye úgy szokás, hogy sorfalat áll a csapat, és mégse Scaloni nem cserélte le, ez is számomra érdekes volt.
1: Na hát minden esetre tényleg óriási élmény. Én elképesztően örülök annak, hogy többször is láthattam személyesen gólt is lőni, mindenféle mérkőzéseken, úgyhogy óriás ajándék ez a sorstól, így mindent egybevetve, hogy így alakult a történet. jön egy üzenet. Messi 170, Maradona 175, tehát Messi a nagyobb. 0630, 55-55, 605. Ez az SMS számunk. Tulajdonképpen a szó legszorosabb értelmében igen. Behozzuk majd még, illetve előkerül majd még Messi búcsú meccse 7 óra után, egy egészen más kontextusban. Ellenben, Gyuri, erről mesélj már nekem valamit, hogy a 7-6 elleni játékot ki akarják venni a kézilabdából.
3: Fel vagyok háborodva.
1: Mert?
3: Mert mi az oka? Tehát ez egy olyan...
1: Az, hogy az ember hátrányban lévő csapat nem érzi azt, hogy ember hátrányban van, hiszen lehozza a kapusát, és teljes létszámban tud támadni. Ez az oka.
3: Hát értem, de hát a kapusuk nincsen, tehát nem.
1: De akkor támadástán nem is kell a kapus.
3: És hol?
1: Gyuri,
3: hol
1: támadástán nem
3: hát
1: kell a kapus.
3: Van, egyértelmű, persze.
1: Értem. Akkor viszont innentől kezdve a kiállításnak a jelentősége, az elrettentő ereje, a visszaszorító ereje, a nem tudom milyen ereje, ami negatív irányba kellene hason az egyik csapatra, az nincs akkor.
3: Nincs, csak az nem 7-6 játék. Tehát az nem a 7-6 játék. Hát az a 6-7 a játék.
1: Oké, értem, tehát most lovagolhatsz szavakon, a jelentése, vagy a jelentőség az itt jön ki, tehát akkor nevezzük, akkor,
3: én
1: akkor,
3: akkor, mond, én akkor mondom magyarul. Fantasztikus, én óriási szerelmes vagyok, ez egy fantasztikus újítás.
1: Attól, hogy szerelmes vagy, attól még nem tudtad megmagyarázni azt az okot, amit fölhoznak.
3: Hát hogy lenne, amikor üres kiállít... a kapu? Labdaszerzés esetén üres kapura lehet próbálkozni.
1: Ha van labda, és ha nincs...
3: Nem tiltja meg senki.
1: Hát értem.
3: Az se, hogy jól védekezzen ellene.
1: Hát értem.
3: Tehát ezeket taktikailag meg kell oldani, nem szabályok szintjén ebbe beleavatkozni. A modern, most tehát ne kezdjünk el visszamenni az időbe, és akkor majd visszahozzuk a középkezdést is. Tehát szépen ez a sportág felfelé ívelt dinamikában, taktikában megújult. Most megyünk vissza, eltörjük majd a 7-6-ot, akkor visszamegyünk majd a középkezdést is, újra visszahozzuk, hogy mindenki el kell a tér felére, vissza kell érni, akkor kezdhetsz közepet. Tehát ez nincs szükség a kézlabdában ezen irányú szabályváltozásra. Arról kéne beszélgetni, hogy a passzív játékkal mi újságban. Mert az, ami nagyon nagy probléma, rengeteg szubjektivitás van a játékunkban. Ez nem szubjektivitás. Ez egy taktikai megújulása volt a sportágnak 10 évvel ezelőtt, és ha valaki nem szereti a modern kézilabdát, akkor VHS kazettán nézegesse a régi meccseket.
2: Én csak annyit akartam ezzel kérdezni, hogy oké, ha nincs 7-6, akkor milyen új módosításokat fognak ez ügyben bevetni?
1: 7-5.
2: Hiszen azt ugye azt írják, hogy 27-es ifjúsági és junior világbajnokságon teszelheti a módosított verziót majd.
3: Nem lesz ebből semmi. Semmi nem fog történni.
1: Ezt hát de Gyuri, azt nem. Értem, hogy te azt mondtad, hogy nem lesz ebből semmi, de azért amikor Dusan Bajevek ülnek le beszélgetni a francia szövetség elnökével, aki a Philippe Banával, aki ugye egyben az IHF alelnöke, tehát ott azért nem egy ilyen utcák-terek bajnokságán összeszedett Jancsik és Juliskák jönnek.
3: Ki alkalmazta egyébként a világon először is, de a legnagyobb előszeretettel a, most hívhatjuk 7-6 játéknak, hívhatjuk 6-7 játéknak, ugye létszámfölényben, amikor lehozzuk a skandinávok. Kinek van? Az egyik legnagyobb lobbija a világon, a skandinávoknak a kézilabdában. Innentől kezdve az egész történet szerintem
2: lehet,
3: a kukában
2: fog új módosítás.
3: Hát én tegnap mondtam, mert ugye a csapatom az egyből úgy fogadott, hogy nézték, hogy most mennyire vagyok ideges és szomorú ezen hír alatt, hiszen mi jelentősen gyakoroljuk a 7-6-ot és játsszuk, és mondtam, hogy semmi gond, elkezdjük a kapusképzésnél az irányítól és az átlőre való képzést.
1: Felrobban az SMS fal, Szalai Kristóf privát üzenetet ír, egyébként annyi, hogy én nem kaptam meg a forgatókönyvet. Már most ugye arról, hogy Kristóf rossz időpontot mondott, aztán a következő nagyszerű üzenet, legyen les a kézilabdában is.
2: Hát végül is, ha meg akarjuk, fel akarjuk az
3: még,
2: egészet.
3: Még pont két partjelző hiányzik nekem oda pályáról.
1: Nagyon imádnád őket, nem? El tudnál velük billegni.
3: Igen.
1: Szóval, hogy így azt mondod, hogy nem lesz belőle semmi, hiába, hogy tényleg ilyen komoly nevek ülnek neki?
3: Nem, nincsenek itt komoly nevek, itt két név van.
1: Hát
3: a franciák próbálnak ebbe bele nyúlni, de hát ez ugyanaz a Dusebaj meg a francia elnök, a francia szövetség, meg a francia elnök. Ők próbálnak ebbe bele nyúlni, a skandinávok ezt nem fogják
1: értem,
3: engedni.
1: Értem, de azért Dusebaj meg a francia elnök önmagában azért egy eléggé, hogy is mondjam, erős és határozott.
3: Hát, Infantino is akart, nem tudom.
1: Megijedtem, hogy infantilisnek nevezed őket, igen?
3: Nem állok messze attól egyébként.
1: Mi Dusebájev az infantilistől? Mert?
2: Hát a 7-6-ot el akarja törölni.
3: Mert miért ne lenne?
1: Ja, hogy ez a válaszunk, hogy miért, nem, miért,
3: hát
1: miért,
3: nem,
1: miért,
3: hát
1: ez egy tök jó
3: érvelés. Én nem emlékszek arra, hogy például a magyar kézilabda, a magyar válogatottól nagyot alkotott volna.
1: Azt én is.
3: Tehát én azért nem dobok hátos Dusebájevtől, egy nagyon jó marketinggel rendelkező ember, de 20 jobb edzőt, eredményesebb edzőt fel tudok sorolni nála.
1: Egy ötöt sorolj már, légy szíves.
3: Xavi Pascal, Elek Gábor, Németh András.
1: András helyett nyugodtan mond ki.
2: Marosán
1: nem,
2: György.
1: Nem, Marosán
3: nem, György. Nem, Németh Kornélt szeretett
1: Németh
3: volna
1: Kornél. Hát most érde nyugodtan.
3: Mocsai Lajos. Herr Grayson. Danyi Gábor.
1: Kicsit elfogult vagy, nem?
3: Hát nem nyert Dusebájev annyiszor BL-t, mint Herr Grayson. Elek Gáborra persze elfogult vagyok egyértelmű, de 7 bajnoki címe van azért Németh Andrásnak és Dusebájevnek. Nincs 7 bajnoki címe szerintem.
1: Mennyit nyert a KLC-vel?
3: 6-ot.
1: Ez csak beblöfföltet, fogalmat igen. Sincs.
2: Nem. Na jó, szóval csak ez számít, Gyuri? Az a legvégén az, hogy hány BL győzelem van, hány bajnoki
3: hát,
2: cím?
3: Gege, tudod, hát vagy sajnos, vagy nem sajnos, de mikor az a kérdés felmerül, hogy ki a jó edző, aki sikeres. Tehát értem meg, nekem is összetett
1: eredni a véleményem. De azért Dusebájevre nehéz azt mondani, hogy nem sikeres, nem áll.
3: De miért sorolt?
1: Hát
3: nagyon jó játékos volt a Ciudad Reálba, jó emlékszem,
1: hát,
3: ugye?
1: Igen,
3: edzőként beszélgetünk róla.
1: Kijelce. Kijelcét a térképre föltette. Kijelce nem volt a térképen előtte.
3: És hova került?
1: Na, hova helyezed a Kijelcét, hogyha most így visszakérdezel? Tehát, hogy milyen?
3: BL 8-10 legjobb csapatok közé. Uh-huh. Hát miért?
1: Tehát azért a tíz legjobban az, hogy alapértelmezetlen ott volt a Dusebájev féle időszakban, amikor a két gyerek is ott játszott, a kijátszó szerintem nem kérdés, és nem, hogy 10-ben, hanem a legjobb 5-ben vagy 6-ban. Tehát nem azt, hogy 10-ben.
3: Ez egy Final Four-ban nem volt állandó szállásuk.
1: Hát miért, kinek volt a fájl? A Barcelonának volt meg egy-két német csapatnak esetleg.
3: Hát azért, tehát azért 8. És akkor 8-ból vagy bejutsz, vagy nem. Nincsen, tehát erős, nagyon erős marketinggel rendelkeznek. Jó edző, tehát nem kérdés, csak azért ne az ő véleménye határozza már meg a sportágot. Tehát, hogy ez egy Herr Grayson megszólal, akkor azt mondom, oké, igen, ő neki hatása volt a sportágunkra. De akár a francia szövetség Krumpholz. Tehát most nem 20-at, 30-at, 40-et, 50-et föl tudnék sorolni, akinek a véleménye sokkal nagyobbat kell nyomni.
1: Nem szeretett talentusabb helyet.
3: Hát nincs rászorulva, hogy szeressem.
1: Nem ismered a talentusabb helyet.
3: Nem.
1: Igen. Ez kiderült egyébként, ez mondjuk annyira nem rejtetted véka alá, úgyhogy ezzel meg is vagyunk egyébként. Na jó, meglátjuk. Tehát ugye a 7-6 elleni játék megreformálása.
3: Kapust átlövőnek kell képezni, el kell kezdeni, van 2 évünk rá.
1: Kapust átlövőnek képen.
3: Hát mert a kapuból ki tud jönni. Kapu előtért elhagyhatja. Megtaláltam a kiskaput. Úgyhogy Németh Kata és Balogh Jucci most már reggel 7-től nálunk átlövéseket gyakorol.
1: Van még 37 percük, hogy elkezdjék. Addig is viszont mi gyorsan vegyük át, hogy mivel foglalkozunk. Ma ugye említettem, hogy visszatér majd még Messi búcsú mérkőzése, de egy egészen más kontextus keretén belül. Gege, 7 órától mi lesz a vezérfonal, amit próbálunk körbejárni? Vagy ki?
2: Portugália és Cristiano Ronaldo között.
1: Cristianót akartál mondani?
2: Mondhatjuk, hát ki hogyan éli meg ezt az egészet.
1: Hát ezt nehéz máshogy megélni, de ezt nem most fogjuk kifejteni, hanem 7 óra után. Ugye nagyon szembetűnő, vagy óriási a különbség a korszak két meghatározó zsenie, mert hogy ugye bárki bármit állít, ezt ugye csomagban szokták őket emlegetni, és kell őket vizsgálni, szóval a kettejük válogatott karrierje, vagy lezárása, mert ugye Ronaldo esetében ez még nem derült ki. Szóval ezt próbáljuk majd körbejárni, hogy egy játékos meddig mehet el akkor is, még hogyha Cristiano Ronaldónak hívják az illetőt, illetve ezzel szemben Lionel Messi búcsú mérkőzése ugye hogyan alakult. 8 órától itt lesz velünk a telefon segítségével Szalai Kristóf, hogy miért lesz itt. A szombati sportreggel egyik állandó eleme lesz, ugye múlt héten már játszottunk egyet, Életem sport pillanata címmel indítunk új rovatot, és ugye szombat reggelente közvetítés részleteket kvázi ilyen kívánság műsorként lehet majd kérni. Elnézést, Kristóf mesél majd a részletekről, előjáróban annyit, hogy akár már ma reggeltől jöhetnek egyébként Facebookon is a kérések, illetve a kommentek. Itt lesz velünk természetesen szokásainknak megfelelően Holzer Ádám is, illetve Pálinger Kati is, tehát állandó csütörtök reggeli vendégeink. 6 óra 25 perc a pontos idő, SMS számunk 0630 55 55 605, akár SMS-ben is jöhetnek majd azok a kérések, amelyeket így életem sportpillanata kategóriában szeretnétek hallani. Mi viszont hamarosan a híreket követően innen megyünk majd tovább. Tartsatok velünk egészen reggel 10-ig.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A középmezőn tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a Kontroll.hu a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János, egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett, jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diáktüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz- és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinet a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, a rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Közölte, minden további fejleményről később ad tájékoztatást. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A nyomozóhatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke, egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesták Miklós volt tárcavezetőt, megfigyelték a nyomozás idején, ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el a célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. Erre pedig Budapesten, az egyetemi városokban, illetve a prosperáló ipari központokban van esély, ahol valódi igény van bérlakásokra. A jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakáspiacon. Négy városban rendezik meg a Kamarai Design Hét országos programsorozatot. Az október 18-áig tartó esemény célja, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. Az elmúlt években folyamatosan fejlesztett Design Pécs tapasztalataira építő országos programsorozathoz a Baranyai megyeszékhely mellett Debrecen, Eger és Kecskemét is csatlakozott.
1: Közlekedés.
2: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Szentendre térségétől. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Ötödik helyen végzett Kriz Anna a bakui judó világbajnokságon. Magabiztos győzelemmel kezdte a férfi vízilabda BL új idényét az FTC. Nem hibázott Győrben a Sopron Basket. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Ötödik helyen végzett Kriz Anna a bakui cselgáncs világbajnokságon. A Honvéd 23 éves sportolója pályafutása első felnőtt VB-jén többek között a francia olimpiai bajnok Agbenyenút is legyőzte. Az elődöntőben viszont Ipponnal kikapott izraeli ellenfelétől. Kriza a bronzéremért a kétszeres Európa-bajnok cseh Zahova ellen lépett tatamira, de aranyponttal vereséget szenvedett, így ötödik lett. Kriza Annát Dedecsik Ferenc kérte értékelésre.
4: Nyilván ezek ilyenkor a legnehezebb percek, de hogyha azt mondom, hogy Kriz Anna világbajnoki ötödik helyezett, akkor azért ez nem hangzik olyan nagyon rosszul. Életed első világbajnokságán csodálatos napot mentél.
5: Hát köszönöm szépen. Most ez a meccs után elég nehéz mondani valamit, mert amúgy összességében nézve jó nap volt, szép volt minden, csak ezt a végét ezt be kellett volna húzni.
4: De ez is olyan volt, ez is, hogy végig az egész nap azt lehetett látni rajtad, hogy bármi történik, bármikor kerültél hátrányba, hogy mész előre, csinálod, és hogy így valahogy, hogy így nincs előtted lehetetlen, és egy kétszeres Európa-bajnokról beszélünk, aki a bronzmérkőzésen az ellenfeled volt, és ez is egy olyan küzdelem volt, aminek tényleg a végén bármi lehetett volna. Hogyan láttad ezt az utolsó, csak a Golden Score-t?
5: Hát igazából ez a bronzmeccsen nekem meg se fordult a fejembe az, hogy én innen vesztesen fogok lejönni. Végig az volt a szemem előtt, hogy jó a fogásfelvételem, jól mozgok, erős vagyok, erősebbnek éreztem magam. Amikor ő megdobott engem, akkor én egyből visszadobtam, és ez végig motivált, nem is engedte, hogy elfáradjak. Végig koncentrált voltam, de hát azt az utolsó dobást azt egy kicsit benéztem.
4: Ez egy ilyen sport, hogy egy nagyon pici hiba, az most mondanám azt, hogy végzetes lehet, de a te esetedben ez nem ezt jelenti, mert ez egy világbajnoki ötödik hely, és hogyha azt nézzük, hogy ahogy eljutottál idáig, hogy ott megverted a horvátot, akitől a Grand Slamen Grúziában kikaptál, aztán utána a sportág és a súlycsoport legendáját, és igazából úgy, hogy nagyon nem voltak kérdések, szóval, hogy ez egy óriási menetelés volt.
5: Igen, ezt még majd vissza kell néznem az edzőimmel most. Ilyen pillanatban csak erre a bronzmeccsre tudtam gondolni, még meg ki kell elemezni, meg kell nézni, hogy mi, hogy volt, de igen, összességében, hogyha azt mondják nekem, hogy ötödik leszek, szerintem aláírtam volna.
1: Nemzeti Sport Krónika.
3: Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros, a háromszoros BL győztes FTC hazai medencében. A Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re Nagy Ákost, a Ferencváros balkezes játékosát. Katona László kérdezte a találkozót követően.
6: A tanulság, amit én levonnék ebből a meccsből, az az, hogy rögtön az elejétől 110%-kal belementünk, és égtünk, mint az a bizonyos tűz, és akkor nagyon nehéz megállítani minket, és ez a cél, hogy minden meccsen ugyanilyen hőfokon tudjunk játszani, és az elejétől kezdve tényleg harapjon a csapat.
7: Te már üzemi hőfokon vagy?
6: Még azért a finom hangolás része szerintem így az egész csapatra tekintve még hátra van, de most már jó úton vagyunk, és szerintem nagyon rövid időn belül üzemi lesz a hőmérséklet.
7: És gondolom, hogy a rész cél az volt a mérkőzés vége felé, hogy Lugosi Csongor is betaláljon.
6: Igen, nagyon sajnáltam szegény Lugot, mert többször is szerencsétlen volt, a kapufa mentette meg az ellenfél kapusát, de igen, sokszor szokott cél lenni ilyen mérkőzéseken, és nyilván örülünk nagyon, és gratulálunk a Lugónak.
7: Gondolom, hogy én nem mondok újat, de a Bajnokok Ligája győzelem a cél, nem a Fradinak.
6: Abszolút, ezt a célt tűztük ki csapaton belül magunknak, hogy lehet, hogy kicsit nagyképű a Hanzi, de minden mérkőzést meg akarunk nyerni a szezonban.
7: Az elmúlt évekből kiindulva, ez minden idők legerősebb Ferencvárosa szerinted?
6: Így nagyon nehéz perspektívába tenni az egészet, de én azt mondanám, hogy az elmúlt évek egyik legerősebb Fradi, az biztos.
3: Harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör harmadik fordulójában a Partizan Beograd otthonában győzött 37-26-ra. A női kézilabda NB1-ben pedig a Ferencváros és a Vác is nyert hazai pályán, az FTC 46-32-re a Moson-Magyaróvár, míg a Vác 39-30-ra a NEKA együttesét győzte le.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Vereséggel kezdte a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligája csoportkörét. A magyar bajnok az első fordulóban a belga Antwerp otthonában kapott ki 99-93-ra. A női kosárlabda NB1-ben a Sopron magabiztosan 88-53-ra nyert az Eto Basket otthonában. Sitku Zsuzsanna 11 ponttal járult hozzá a soproniak idénybeli második sikeréhez, majd Korsós Kristófnak nyilatkozott.
8: Mennyire volt az meglepő, hogy ennyire tudott dominálni a csapat, és az első negyedet leszámítva ez tényleg nagyon nagy különbségű volt?
9: Igazából mi az egész héten így készültünk erre, ugye nekünk több időnk volt egy kicsit erre a meccsre felkészülni, mint a többi csapatnak, de így készültünk, hogy ilyen agresszivitással fogunk nekiállni a meccsnek, és szerintem teljesen learadtuk a babérjait ennek.
8: Az energiá mennyi minden múlik, és hát amikor bedob egy csapat 12 triplát, mi mindennek kell összeállni ahhoz, hogy ez így kijöjjön?
9: Gyakorlás, rengeteget edzünk, nagyon sokat gyakoroljuk ezt, hogy így működjön a meccs szituációban is, és örülök, hogy ez most ezen a meccsen ki is jött.
8: Picit ilyenkor egymást is felhúzzátok, tehát téged mondjuk az feldob, hogy a többiek is milyen könnyedén bedobják?
9: Természetesen azért, hogyha látjuk egymáson is, hogy milyen könnyeden tudunk játszani, mennyire összejönnek azok a dolgok, amiket szeretnénk, és egymást is biztatjuk, akkor azért az nagyon sokat tud segíteni.
8: Tényleg annyira sima volt ez a meccs, itt az utolsó negyedre talán már picit visszább is esett a Sopron lendülete is, de szerinted milyen szintű játék volt ez mondjuk az Euroliga selejtezőhöz képest tőletek?
9: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ég és föld, az Euroliga selejtező meccs az egyáltalán nem úgy jött össze, ahogy mi terveztük, és azért ez már egy sokkal jobb képet mutatott arról, hogy mit szeretnénk képviselni, és ezt az agresszivitást ugyanúgy a legvégéig fent kell tartanunk, és ezen kell még változtatnunk.
8: Ugye azt tudjuk, hogy így az Európa kupa maradt nemzetköziben, milyen szezon lehet így ezzel a soproni csapattal, hogy érzed most így az elején?
9: Szerintem így is egy tök jó Európa kupa szezon tudunk lejátszani, annak ellenére, hogy nem sikerült bekerülnünk az Euroligába, viszont simán innen is a nemzetközi bajnokságot tudjuk folytatni, és ennél sokkal jobb eredményt fogunk tudni mutatni, mint az első nemzetközi meccsen.
3: Szintén a női kosárlabda NB1-ben a Szekszárd hazai pályán 98-63-ra legyőzte az Erte Beacot, míg meglepetése a Cegléd 56-52-re nyert a címvédő NK a Pécs ellen. További tegnapi eredmények: Vasas Akadémia csata 63-90 és TFS-e Sziget-Szent Miklós 114-51. Földi Attilát, a ceglédiek vezetőedzőjét, Nyágúj Gergely kérdezte a címvédő Pécs elleni győztes mérkőzés után.
10: Hogyha azt mondtad az előző mérkőzés után a TF ellen, hogy két személyes csapatod volt, kis túlzással ma egy személyes volt, hiszen ugye Petra 18 pontot dobott, 5 triplát, de mégis az egész csapat felnőtt a feladathoz, és ez egy fantasztikus győzelem, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a Pécs most igen komoly gondokkal küzd.
11: Először is ott gratuláljuk én is a saját csapatomnak, mert azt gondolom, hogy ez tényleg 40 percig már ilyen háború volt a pályán. És igen, a TF ellen nem volt feltétlen pozitív a szájízem, nagyon sok buta hibánk volt. Nem azt mondom, hogy ma nem volt hibánk, nyilván volt, de ma azért tényleg sokkal több játékos felzárkózott a kulcsemberekhez, akár az Albert Cidóniát, akár a Szoboszlai Micit, ha említem. Petra ugye az előző mérkőzésen nem úgy talált be, most rendkívül jól játszott, úgyhogy most nem a két meg a Judy nyerték meg nekünk a mérkőzés, és emiatt nagyon boldog vagyok. Titkon bíztam benne, hogy amit mondtam is, hogy az első mérkőzés megnyerése előtt, amíg nem nyerik meg az elsőt, mindig óriási nagy feszültségben vagyunk, és ez, hogy ez a második fordulóban sikerült, én bíztam benne, hogy ma tudunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, és hát hál' Istennek sikerült, és nagyon büszke vagyok rájuk, már óriási harc volt, szerintem az mindenki érezte a pályán, hogy szinte már verekedés volt néha, és helyt álltunk ebbe, úgyhogy hát büszke vagyok most rájuk nagyon.
10: Mik lehetnek az idén a célok, hiszen már most három forduló után két győzelem van a csapatnak, és a Cegléd egyelőre szárnyal a bajnokságban, mondhatjuk, hiszen egy TFS-e és egy Pécs azért két, talán a bajnokság előtt is, de tavaly mindenképpen magasabban jegyzett gárdát tudtatok megverni. Cél egyértelmű, most már a legjobb 8?
11: Mindig úgy állunk egyébként hozzá, hogy azt szeretnénk elérni. Mindig ugye ott a peremén mozgunk, két éve bejutottunk éppen, a tavaly éppen, hogy kiestünk, de a playoffba dominánsak voltunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maradnunk kell a realitásoknál, szerénynek kell maradnunk, dolgoznunk kell. Majd most fogjuk meglátni, mennyire vagyunk komoly csapat, mert például akár a hétvégén egy Diósgyőr, aki most már bizonyára nem vesz minket félváron, már nem itt a Pécs félváról vett volna minket, de biztos, hogy ők most úgy állnak hozzá, hogy hát oda kell figyelni, és ha emellett is tudunk majd teljesíteni, akkor beszéltünk arról, hogy képviselünk egy szintet, ami a 8 közé való.
3: Szeretne még több góllal bizonyítani, többek között erről beszélt Lisztes Krisztián az M4 Sportnak. A Ferencváros 21 éves támadója eddig háromszor volt eredményes az idényben. Az FTC szombaton a DVSC-t fogadja a labdarúgó NB1 9. fordulójában. Lisztes Krisztiánnal Bobák Róbert beszélgetett.
12: Hosszú szünet után visszatért a csapat, és már hangol a Debrecen elleni bajnokira és a Viktória Plzen elleni EL-meccsre. Milyen volt ez a szünet? Tudtál pihenni, tudtál kicsit gondolatokat rendezni, relaxálni?
13: Igen, szerintem jót tett mindenkinek ez a kis pihenő. A csapatnak is úgy érzem, hogy mindenki felüdülve jött vissza, úgyhogy szerintem ez most pont nagyon jól jött a csapatnak ezek a fontos mérkőzések előtt, úgyhogy tiszta fejjel tudunk készülni a következő meccsekre.
12: Jön a Debrecen először, mindig nagy rangadó, de a fradi szurkolók mindig elverják a győzelmet is. Milyen találkozóra számítasz?
13: Nem számítok egy könnyű meccsre, nyilván nekünk is, ő most már bizonyítani kell a bajnokságba is, úgyhogy tényleg újult erővel tudunk belemenni a mérkőzésbe, és meg szeretnénk szerezni a győzelmet.
12: Borbély Balázs,

0: hoztuk meg ezt a döntést, hanem úgy éreztük, hogy most ez talán a legjobb döntés.
1: Visszatérve picit a vezetőedzőre, Borbély Balázsra, milyen a közös munka és mennyire segíti azt az ő felfogása, hogy neked sokkal jobban megy a pályán most?
0: Hát abszolút segíti, mert egy játékos életében azért az a legfontosabb, hogy bízzanak benne. Én ezt érzem, és próbálom meghálálni.
1: Mit vársz magadtól, milyen céljaid vannak? Beszéltük a három gólról, hogy ez még talán nem virágzás, de gólok számában mérhető ez, vagy pedig inkább összteljesítményben?
0: Hát inkább összteljesítményben, azért nyilván csatár vagyok, úgyhogy nekem egy nagy plusz, meg nagyon jó érzés, hogyha gólt tudok szerezni, és ezzel segíteni a csapatot, de az első számú az, hogy tényleg amiket az edző felküld a pályára, azt teljesíteni tudjam.
1: Csatár vagy, hogy működik elől ez a szekció, hogy látod, milyen versenyhelyzet van, mennyiben tudjátok segíteni egymást, szóval milyenek a fradi csatárok most?
0: Hát versenyhelyzet mindig van, de nagyon jó viszonyt ápolunk egymással, szerintem mindenkivel, úgyhogy ezzel nincs baj, segítjük egymást.
2: Lisztes Krisztiánt hallották. A Ferencváros szombaton 17 órától, tehát a Debrecent fogadja, a találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, adásunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Múzrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Marasány György és Gyurta Gergely. Nemrég a Van Veszprém története második klubvilágbajnoki címét szerezte meg. Az egyiptomi viadal fináliában 42-33-ra nyert a bakonyi csapat, és kiütötte a Barcelonát. A rekorder katalánoknak gyakorlatilag egy percig sem volt valós esélye ezen a találkozón, amelynek végén még örülhettek is, hogy visszakapaszkodtak 10 gólon belülre. A klubvilágbajnoki cím kapcsán a veszprémi sportigazgatóval, Nagy Lászlóval Szirágyi Dóra beszélgetett.
2: Meglepő ez a nagy arányú győzelem a Barcelona ellen?
3: Óriási siker a klub történetében. Az, hogy meglepő ez a siker, nem mondanám azt, hogy meglepő vagy nem meglepő. Természetesen a két csapat között nincs ekkora különbség, mint amit az eredményjelző tábla mutatott. Persze végtelenül büszke vagyok a csapatra, az elért eredményre, és hát ne felejtsük el, hogy ezen a klubvilágbajnokságon azért az elmúlt szezon két BL döntős csapatát is megvertük. Ugye a Berlint az elmúlt 2-3 hét alatt kétszer, egyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer itt kint a Superglobon, illetve hát a Barcelonát, aki az elmúlt időszaknak a Bajnokok Ligája győztese, őt is magabiztos játékkal győztük le.
2: Az az érdekes ebben a klubvilágbajnokságban, hogy ez egy viszonylag új keretű rendezés, és azért sokan felteszik a kérdést, hogy van-e értelme, mi értelme van a szezon elején, még nincsen csúcsformában mindenki, de azért az, hogy ahogy az előbb is említette, Bajnokok Ligája döntős csapatokat sikerült legyőzni a Veszprémnek, itt ugye a Füchse Berlinről és a Barcelonáról volt szó. Ez egyébként milyen üzenet a jövőre nézve, akár a BL menetelést nézve a többi csapat felé, hogy a Veszprém egy klubvilágbajnoki címmel indította az idényt?
3: Azt gondolom, hogy minden titulus, amit a klub megnyer, függetlenül szezon elején, szezon közben, vagy a szezon végén, természetesen szezon végén jobban örülnénk egy hasonló sikernek, hiszen akkor azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája Final Four győztese lenne a Veszprém. Ugye ezen dolgozunk évek óta. Azt gondolom, hogy ebben a szezonban ugye Emil Nielsen érkezésével, illetve Jürgensen majd a sérülése után, hogyha becsatlakozik a csapat munkájában, még kontaktabb lesz ez a csapat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen sikert nem kell magyarázni, az, hogy milyen jelentőséggel bír, persze talán sikert a Bajnokok Ligájának a sikerére, de ebből mindenféleképpen lehet táplálkozni, hiszen amit a csapat letett az asztalra, ezek alapján látjuk, hogy mire képes és mire hivatott. Ezen dolgozik az edzői stáb, a játékosok, a csapat valamennyi tagja, klubvezetők is gyakorlatilag, hogy ezt az állapotot majd márciusig mindenféleképpen mentsük át, illetve hogyha tudunk, akkor egy lapáttal még dobjunk rá majd a szezon végjátékára.
2: Mit gondolnak, mi volt az, amiben a csapat a legnagyobbat lépett előre ezen a klubvilágbajnokságon?
3: Azt gondolom, hogy mindenben. Ugye tavaly is apróságon múlott, hogy nem jutottunk a Final Four-ba, ugye a Berlinnel 7 méteresek alapján estünk ki, illetve nem jutottunk a Bajnokok Ligája Final Four-jába. Látszik, hogy az út jó, talán a szerencse nem állt mellettünk, de nem csak a szerencsébe kell kapaszkodni, hanem a tudásba, az elvégzett munkába. Egy évvel mindenki tapasztaltabb lett, mindenki rutinosabb lett, ugye azért az elmúlt időszakban, az elmúlt évben elég nagy átalakuláson ment át a csapat. Ezt se volt könnyű azért menedzselni, de látszik, hogy az út, amin vagyunk, az mindenképpen jó. Megnyugtató, de nem szabad hátradőlni, sőt, ilyenkor kell igazából megmutatni a csapat nagysága. Abban rejlik, hogy erre az eredményre alapozza a jövőt, de nem úgy, hogy hátradől a karosszékbe, hanem még egy lapáttal rátesz, és dolgozik lelkismeretesen tovább.
2: Tudom, hogy ezt a kérdést nem szeretik, és sokszor nyilván azzal indokolják, hogy éveleje van, de az alapján, amit mondjuk az elmúlt években látunk építkezést a Veszprém kézilabda csapatánál, és amiről az előbb is beszélt, reálisabbá válik mondjuk egy Bajnokok Ligája Final Four, egy Bajnokok Ligája döntő az év végén?
3: Nyilván sportban nem lehet ilyet kijelenteni, de azt gondolom, hogy egy ilyen játékállománnyal igenis hivatottak vagyunk arra, hogy küzdjünk az álmainkért, legyünk ott a Final Four-ba. Ugye nem egyszerű, óriási a versengés, de gyakorlatilag ugye ezzel a játékos kerettel, állománnyal a klub, a vezetőség, a szponzorainknak a célja, hogy ott legyünk a Final Four-ba, természetesen az edzői stáb és a játékosokért is, úgyhogy többek között ezért is igazolt ide valamennyi játékos, hogy valóra váltsa az álmát a szurkolóinkkal, a vezetőinkkel, a szponzorainkkal együtt, hogy esetlegesen Final Four-t tudja nyerni a veszprémi csapat. Jelen esetben jó úton járunk, ezen kell tovább maradnunk.
2: Említettem már a Lukas Jörgens elsérülését és visszatérését is. Mikorra várhatjuk őt? Az látszik-e már, hogy mikor léphet majd ő pályára, vagy nem tudom, hogy az edzésekkel hogy áll?
3: Jó úton jár a sérülésével, ugye ezt inkább orvosok kell, hogy megmondják, hogy mikor várják vissza a játékost a pályára. Számításaink szerint november-december reális lehet, hogy valamelyik mérkőzésen már esetlegesen veszprémi mezbe is pályára lépjen. Természetesen nem szeretnénk sietetni, ezzel szemben nyomást nem gyakorolunk a játékosra. A legfontosabb az, hogy a játékos feje készen álljon arra, hogy pályára lépjen, és teljes erőbedobással majd a Veszprémet segítse, támogassa a játék tudásával.
2: A Veszprémmel kapcsolatban pedig mindig érdekes a magyar kérdés. Gáncs Pető Mátét szoktuk egyre többet látni játszani, és hát természetesen sokakat érdekel Imre Bence sorsa. Tőle azért még nagyon hullámzó teljesítményeket is láthattunk nagyon szép játékot is, volt, hogy annyira nem jött neki össze. Az igaz lehet, hogy még mondjuk keresi a helyét, még keresi az önbizalmát ebben az új csapatban, hiszen ő ugye most érkezett egy Bundesliga csapattól, a Kieltől, és hát azért biztos nem egyszerű a beilleszkedés, pláne egy ilyen szintű csapatban, mint a Veszprém.
3: Így van, valamennyi magyar játékosunk, aki a felnőtt csapat kerettagja. Számolunk vele, úgyhogy természetesen Imre Bence esetében is ez így van. Talán az elmúlt időszakban kevesebb lehetőséget kapott. Paszki maximálisan bízik benne. Ugye most a Bencének a bal szerencséje, idézővel mondom, hogy bal szerencséje, ami a Veszprémnek a szerencséje, hogy egy szuperformában lévő Janis Lem van most előtte, aki rutinosabb, és talán emiatt is kapott eddig több lehetőséget. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a Bence jelenléte a csapat számára nagyon-nagyon fontos, úgyhogy biztosok benne, hogy rengeteg magyar szurkoló, illetve sportvezető is örülni fog majd az ő veszprémi teljesítményének, a veszprémi sikerének.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra beszélgetett Nagy Lászlóval, a Van Veszprém sportigazgatójával, a veszprémiek klubvilágbajnoki címéről.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csicsergős, csodaszép csütörtöki, jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a mesteredzővel, a Békés Csabai legendával, az 5-ből 5 győzelemmel kezdő, a tanítványommal, aki egyszerűen megfogadja a tanácsaimat, Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: A nyílt vízi úszás fene gyerekével, a nyári fizimiskáját még mindig el nem veszítő, emiatt a haját vörösen, részben vörösen hordó, olimpiai bajnok testvére árnyékából kilépési szándékát mosolygással jelző, egyébként pedig Risztovéva mellett cserepedő, az milyen szó? Na mindegy, gyurtegegével, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Apám, ennyi jót elmondani egy mondatban rólatok, tehát nagyon
3: és
1: nehéz volt.
3: És Németh Kornél.
1: Igen, és itt van még, futottak még. Van itt ez a, majdnem kimondtam, kicsoda, micsoda is. Na, hát ígértünk valamit, amiben nagyon számítok majd Szalai Kristófra is, aki 6 óra 30-kor, vagy 6 óra 10-kor már bejelentkezett egy privát üzenetben, csak hogy teljesen meglegyünk arányszámokat tekintve, bár így is azért én nagyjából sejtem az erőviszonyokat előre. Cristiano Ronaldo, képzeljétek el, mégsem vonul vissza a portugál nemzeti csapattól. Ezt maga a játékos jelentette be Messi búcsú meccsének napján egy terjedelmes Instagram bejegyzésben. Hadd ékeljek ide egy kérdést a hírbe. Vajon véletlen lenne, hogy pont azon a napon? Az elmúlt napokban ugyanis egyre hangosabbak voltak azok a hírek, hogy a rekorder csatár pályafutása a nemzeti csapatban véget ér. Ronaldo azonban egyértelművé tette, hogy esze ágában sincs feladni. A feltétel nagyon egyszerű. Ha egészséges és rendszeresen játszik a klubjában és letölti az esetleges rákiszabott eltiltást, akkor ugyanúgy rendelkezésre áll, ahogy eddig is. Hozzátette, ez a szintiszta igazság. Az ajánlat, amit nem fogadott el, az az, a kapitány azt javasolta, hogy csak az első mérkőzésen lépjen pályára, a norvégiai, valamint a dániai idegenbeli meccseken ne utazzon el a csapattal, maradjon Portugáliában, és csak a portói mérkőzésen csatlakozzon újra a kerethez. Ronaldo ezt azonnal elutasította, úgy látja, hogyha kihagyja az idegenbeli meccseket, azzal gyakorlatilag a csapatkapitányi szerepéről is lemond, és rossz példát mutatott volna, ha otthon marad. Jorge Jesus végül igazat adott neki, a kapitány megszegte a szavát, írta Ronaldo, ugyanis a fordulat a norvégok elleni meccs napján jött. Ronaldo szerint ebéd közben a kapitány egyik segítője odament hozzá, és közölte, hogy Jesus beszélni szeretne vele. A csatár nem számított rá, hogy aznap játszani fog, és a regenerációjára koncentrált. A kapitány mégis kérdezte, vállalna-e 30 percet, Ronaldo igent mondott, azt a választ kapta, készüljön, mert pályára lép, a folytatást pedig mindenki látta. Ronaldo nagyon-nagyon intenzíven melegített a szünettől, de telt az idő, és mégsem cserélték be a posztot, úgy zárta Cristiano Ronaldo, hogy a kapitány megszegte a szavát. Na, onnan induljunk ennek a történetnek neki.
3: Hát első és legfontosabb, hogy maga a szövetségi kapitány Jorge Jesus mit gondoltok, hogy szerintetek egy olyan döntést hozott meg, amit már korábban meg kellett volna hoznia valakinek, és végre ő volt az első, aki ezt megmerte tenni, hogy valahogy, valamilyen oknál fogva Ronaldo és a portugál válogatottságtól való távozását sürgeti, és ezzel egy kicsit megpróbál egy picit a Portugáliának segíteni azzal, hogy ha nincs Ronaldo, akkor mire képes az a portugál?
2: Nem ezt teszi.
1: Várjál, meg amit most mondasz, szerintem az a folyamánya lesz már. Tehát itt az a kiindulási alap, hogy Ronaldónak már nincs helye a válogatottban, onnan induljunk.
2: Hát nem ez a történet.
1: Hát azért maga a hír az nem ez, azért mondom, igen, tehát hogy most amit Gege felvetett, értem, hogy miért akarja ezt mondani, vagy miért beszélünk erről, természetesen ez is szóba kerül, de igen, ha az alaphírt boncolgatjuk, ott van egy állítás, meg egy tagadás. Tehát nem mi van. Szerint...
3: Hát igazából még csak az egyik oldalt tudjuk, hogy az ő oldalából mi hangzott el, és mi az, amit ő képvisel. Tehát, hogy amikor a Cristiano Ronaldo a Instagram posztjában leírja az egészet, és gyakorlatilag mind a 8 pontot, amit neki megígért a szövetségi kapitány, azt leírja, hát egyrészt nem tudom, hogy ez mennyire lehet ilyet csinálni. Tehát mondjuk egy...
1: Hogy kiteregetsz belső
3: igen,
1: dolgokat?
3: Igen, tehát hogy azért ez nem feltétlenül egy sportemberhez méltó dolog. Attól függetlenül, hogy én nagyon tisztelem, ezt szeretem, és szerintem
1: tehát,
3: szükség
1: van. Ha valaki, aztán én egyáltalán nem kedvelem Ronaldót. A játékát elismerem. De az, hogy 8 pontot valaki kitaláljon, és fölépítsen azért csak, hogy a saját igazát beállítsa, szerintem ez nem. Én ebben a sztoriban teljes mértékben egy az egyben engem megvett. Az időzítéssel, nekem az időzítéssel van nagyon nagy bajom, ezzel az egész cirkusszal és ami kialakult, és az Instagram posztot pont Messi búcsú meccsének a napjára tenni, ott nekem azzal van a bajom egyébként, mert amikor 3,2 milliárd ember, vagy 3,5, ugye a legfrissebb kutatások szerint arra kíváncsi, hogy Messi hogyan búcsúzik, akkor a legnagyobb tisztelet mellett mondom, és most szándékkal akarok hullámokat is gerjeszteni ezzel, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy Cristiano Ronaldo milyen Instagram posztokban hogyan magyarázkodik. Viszont mondom, úgy, hogy nálam ez az alapállás, viszont a poszt tartalma az, hogy ő leírja, hogy ebédkor oda megy a segítő, megbeszéli vele, tehát hogy ez így ebben a formában nekem túl erős ahhoz, hogy ez egy kitaláció legyen, tehát szerintem amit leírt a valóság, és annyi, hogy a portugál szövetség nem véletlenül próbál ebből az egészből szerintem kitolatni és kifarolni, mert hogy muszáj feltételeznünk, hogy valamennyi igazságtartalma van annak, amit Ronaldo leírt, akkor onnantól kezdve Jorge Jesus volt az, aki nem tartotta a szavát.
2: Igen, az én véleményem szerint nincs ebben mögött akkora látványosság, ami ekkorára kellett volna nőjön, és ez klasszikusan az a sztori, amikor, hogyha az egyik oldal kérne meg, hogy legyek a védőügyvédje, akkor is elvállalnám meg, ha a másik, akkor is. Mert mind a két oldalnak nincs, ez nem abszolút nem fekete vagy fehér, el is mondom mindjárt, hogy miért.
1: Igen, de ezért hozta be Gege azt, hogy ugye meg kellett lépni, tehát azért mondom, hogy az, amit ő behozott, Az a gondolat jó.
2: De az ellen nincs Ronaldo se, és én sem vagyok Ronaldo fan, de hadd védjem
3: de
2: meg.
3: Hogy
2: tehát nincs ellene. Hát ez tegyük, hogy ez igaz, amit ír.
1: Ugye ebből nem derült ki, majd mindjárt fejezd be az előzőt, csak ugye ebből nem derül ki az, hogy amúgy ő azt hogyan éli meg, hogy csak 30 perceket játszik, hát, hogy ezt egyébként elfogadja normálisan.
2: De hát ez benne vagy... van. Ez abban, az alapján benne van, hogy ugye megbeszélte, vagy Jorge Jesus azt mondta neki, hogy csak a két hazain legyen. És ő teljesen nekem nagyon tiszteletre méltó az, hogy azt mondta, hogy nem, mint csapatkapitány, elmegy az idegenbeli meccsre is. Nem fog játszani, de elmegy, hogy legyen ott a csapata. Le a kalappa Ronaldo előtt, ez a helyes döntés. Erre Jorge Jesus is azt mondta, hogy oké, eddig kerek a történet. Na most, a probléma ott kezdődik, hogy nem volt tervben, hogy játszani fog, majd az edző meggondolta magát, nyilván, hát joga van, látja, hogy felkészült a Ronaldo, hogy mégis fog játszani fél órát. Nem, van a dolgok, amiket nem tetsz meg a csapatod legkarakteresebb, legendásabb játékosával, például ezt nem feltétlenül többek között, hogy elküldött melegíteni, majd nem teszed be. Na de... Amikor ha Jesus ügyvédje lennék...
1: Itt nem lehet megállni egy pillanatra?
3: Én is azt akarom, tehát hogyha látja...
1: Hát, ha elküldöd melegíteni, azért amit mondod, hogy vannak dolgok, amiket nem tehetsz meg itt, azért muszáj egy közbeékelést tenni, hogy ez annyira nem teheted meg, hogy semennyire. Tehát, hogy azért ez nem egy ifista, akit elküldesz, és akkor majd beszállsz, vagy nem szállsz.
3: Mi van akkor, hogyha látva a meccsnek a dinamikáját, illetve az egész meccsnek az egész... tényleg minden percét és játékosait, hogy úgy döntött a szövetségi kapitány, hogy most ide nincs szükség Ronaldóra.
2: Ez lett volna a befejezése a gondolatomnak, hogy történhetett valami, ami fölborította a match managementet, ami miatt mégsem volt szükség erre. Na de ez megtörténhet, ez nem tudjuk, ez nyilván most nyitán nincs is a fejemben, hogy akkor születettek gól, kaptak, rúgtak, nem tudom, de akár más szempontból is, hogy te mondod a dinamikai meccsnek. Viszont utána egy nagyon őszinte kommunikáció a játékossal és kifele. És innentől kezdve meg már Jorge Jesusnak van felelőssége. Mert Ronaldo félre kell rakni, azt mondod, meglépte a Jorge Jesus. Ronaldónak ezzel nincs semmi problémája. Ő elfogadta azt, hogy két meccsen nem fog játszani. Ott segít, ahol tud. De ha már előtte elküldöm melegíteni Cornél, igazod van? Nem tehetem meg. Viszont ha megtörtént, oka volt rá szakmailag, akkor de elnézést kér. A sajtótájékoztatón is elmondja, hogy ez miért volt.
1: De nem,
2: volt.
1: Gyuri, az nálam, ha bármilyen ok, nagyon nehéz okot tudok elképzelni, tehát segíts edzőként, hogy mi az az ok, ami miatt Cristiano Ronaldót nem dobott be. Tehát milyen olyan mi az, amit ő nem tud megoldani, ami
2: hát
1: miatt...
2: Talán ő már nem olyan intenzitással támad le a védekezés, tehát hogyha védekező feladat van...
1: Ez szerintem csak feltételezés, ebben hát nem értek.
2: Minden, ami szakmai, okay. Az feltételezés, okay. A részben, jó, nem értek.
1: Most az, hogy milyen intenzitással. Szerintem a fizikai mutatói a csávónak olyanok, mint majdnem, hogy mint újkorában. De ezt ott és azonnal, nem sajtótájékoztatón, nem az öltözőben, hanem kb. A lefújás után az első ember, akihez oda megyek, hogy figyelj csak, tudom, fölteszem a kezem, tudom, arról volt szó, de kérlek, beszéljünk róla, mert hogy ezért hoztam meg ezt a döntést. Lehet, hogy nem érted meg, de csak hogy tud. Mert minden egyes másodperc, ami eltelt onnan, hogy megkülönböztetőben futkározik meg szögdel, mint egy bakkecske a kispad mellett arra várva, hogy ő bejöjjön, és onnantól, hogy nem jön be, lefújják a meccset, és bemegyünk az öltözőbe, és sajtótájékoztató, és vegyes zóna, és újságírók, és busz, és hotel, és majd ott, az minden egyes másodperccel kulminálódik, eszkalálódik, romlik, de rohamosan. Ez tehát olyan szinten romlik, hogy ez, és innen mondom, tehát hogy ezt tisztáztuk alapvetően, hogyan állunk személyesen Cristiano Ronaldóhoz. De ebben a helyzetben ez ugyanez visszafelé, hogy Lionel Messi bármennyire is más természet, más karakter, másabb személyiség, mint Ronaldo, mert nem egyforma személyiségek. Ezt Messivel sem teheted meg, de Alessandro Del Pieroval sem tehetted volna meg régen, Francesco Tottival sem tehetted volna meg, Carles Puyollal sem tehetted
2: Lipcsei
1: volna.
2: Lipcsei Péterrel a Ferencvárosnál.
1: Lipcsei Péterrel sem tehetted volna meg. Így van. Tehát, hogy vannak olyan játékosok a csapatodban, hogy nem teheted meg. Az a következő lépcsőfok, amit Gege föltett kérdésként, hogy vajon van-e még Ronaldónak helye, van-e ekkora szerepet a világbajnokságon, mindannyian láttuk. Nem kell hozzá mesteredzői végzettség, hogy sok esetben inkább fék volt ebben a portugál csapatban, mint sem, hogy használható.
2: De Jesusnak is kell. Hát ki nem, hát jó, nyilatkozta, hogy mond kell ott, neki.
3: De mond B-t, mert ugye Cristiano Ronaldo, és itt idézni fogom az Instagram posztjában, azt mondta, hogy az első fél idő után bemelegítettem, teltek a percek, nem cserélt be. Ugye, ezt láttuk. Majd 48 órával az oszlói mérkőzés után leültek újra beszélgetni, ugye akkor már hárman, hiszen a Al Nassr-nek a sportigazgatója is ott volt, és azt mondta, hogy nagyon őszinte beszélgetés volt, megállapodtunk abban, hogy a kapitány a sajtóteremben is elmondja ugyanazt, amit itt hat szem közt mondott. És akkor ugye itt írja le azt a 8 pontot, amit el kellett volna mondani a szövetségi kapitánynak.
2: Mondjuk azt meg annyira túlzástak érzem azt a 8 pontot. Hát, egyetlen egy mondatot várt szerintem mindenki.
1: Hát oké, na de ez innentől kezdve jön az, ami miatt mi Cristiano Ronaldo-t se Gyuri, se én nem kedveljük. Tehát Cristiano Ronaldo-nál nincs átmenet.
3: De hogyha kétszer megszegít...
1: Vagy rajongója vagy az embernek, vagy nem szereted, nem kedveled. Az nem jelenti azt, hogy nem ismered el. Tehát én ugyanígy voltam Mihály Schumacherrel annak idején a Formula 1-ben. De az, hogy nem szerettem, vagy nem kedveltem, az egy nagyon enyhe kifejezés. De hát egy hétszeres világbajnokot nem elismerni, meg a vezetői képességét, most a szószoros értelmében ott a versenyzői kvalitásait vitatni, az kimondom, nem szabad ilyet mondani, de ez egy óriás ökörség. Az olyat nem csinálhatsz. Tehát ugyanez Ronaldo esetében, hogy most mint ember, tehát volt egy olyan portugál svéd, valami azt hiszem VB vagy EB pótselejtező volt, amikor Ibrahimovic-sal feszültek egymásnak. Hát mind a kettő olyan volt, hogy vagy imádtad őket, vagy kirázott tőlük a hideg. Az a portugál svéd meccs, az én emlékeim szerint akkor még volt a Sportklub TV, ami azóta már nincs is, mint hogyha vagy közvetítettem volna, vagy valamiért dolgoztam ott. Hát tátott szájjal néztem. Tátott szájjal. Tehát, hogy ezt nem teheted
2: akkor
1: meg.
2: Akkor nem közvetítetted.
1: Akkor lehet, igen. Hát, valami miatt ez nagyon élénken benne van.
2: Tehát ez a 8 pont, de ez Jesus szülte, ezt a 8 pontot is. Ha Jesus kiáll, elmondja két mondatba, hogy
3: Hát mi azért a hatos,
2: akkor nincs 8 pont.
3: Most azért picit még ezt elemezzük, a hatos pont szerintem.
1: De mi, vegyük már végig azt a 8 pontot, légy szíves, hát, mert ott van előtted kinyomtatva, csak címszavakban.
3: Jó, tehát személyesen javasoltam egy tervet Cristianónak, hogy mikor játszon a válogatottban.
1: Okay.
3: Első pont. Tudom, hogy mennyire szereti a válogatottat, és mekkora súlya van a világban, és hogy milyen pozitív hatást gyakorol. 2. pont. 3. pont. Cristianónak javasolt teremet elfogadták. 4. pont. Soha nem kérdőjelezte meg a döntéseimet. 5. pont. Nem szerepelt a számára felvázolt terven a Norvégia meccsen, de úgy éreztem, hogy sikerült regenerálódni az első meccs után. Hibát követtem el azzal, hogy Pelé vagy Maradona kaliberű játékost elküldtem melegíteni, majd nem cseréltem be.
1: Na, de ez meg Cristiano Ronaldo, vegyük végig.
2: Ronaldo írta meg Jézusnak, hogy ezt
1: kell. Persze, mert egy sértődött óvodás. Tehát, hogy jogos, az alapszituáció jogos, de hát a megvalósítás, ez egy sértődött. Az óvó bácsi elvette a billenős kocsimat, és nem tudtam játszani, és mondja, hogy igen, ő vette. Ez. Igen?
2: Egyébként el kell mondja, csak
1: hát
2: azért
1: el
2: nem...
1: el kell mondja, de nem így.
2: De várjál,
1: a csávó egyből Peléhez, hogy Maradonához hasonlítja magát. Hát az mi? Az mi? Hát azért, amikor csúcson voltál, vagy éppen tesód az olimpiai bajnoki cím után, nem hiszem, hogy kiejtett a száján olyat, hogy a valami korábbi bajnokokkal mérte rögtön össze magát, és hogy az volt a viszonyítási alap.
3: Főleg azért Pelé meg Maradona azért valljuk őszintén, ha foci, akkor mindenki azért a két nevet azt szerintem ebből
2: Pelé,
3: tudja.
2: Pelé, Maradona, Messi. Így.
3: Most már, ugye van.
1: Tényleg azt ígérted, hogy a Maradonás póló, vagy a Messi pólódba jössz.
2: Abba voltam múlt héten, vagy két hete.
3: Nem hát de most aztán kell, inkább most, három volt már.
1: Most aktualitása lett volna.
3: 7. pont, folytatom. Összefoglalva, Cristiano Ronaldót akarom a válogatottba. 8. pont a szurkolók üdvözlésének elmulasztásáról, aki több mint 230 meccset játszik a válogatottban, az nem kap tőlem szeretett leckét. Ezeket kellett volna elmondani a szövetségi kapitánynak.
1: Na de ez most akkor megint, tehát ez az, hogy az a szövetségi kapitány ezeket így sorolja, ez abnormális, ez nonsens, nem? Tehát ez így biztos, hogy nem.
3: Hát egy kicsit igen, itt fordítva
1: a munkalomban. Kicsit.
3: Hát most nyilván nem biztos, hogy szó szerint kellett volna ugyanezt mondania. Nyilván én itt a hatos pontnál érzek egy picit.
2: Esetleg még három fekvőt nem kellett volna, nyomjon.
1: Meg 8-4 ütemű fekvőt.
2: 12 lebegőülés.
1: Igen, 8-4
2: ütemű. Mennyi, csak lebegj egy kicsit.
1: 4 ütemű fekvőt is még gyorsan tett benne.
3: Szóval, hogy lehet, hogy itt az van a háttérben, hogy mikor ez a beszélgetés lezajlott, Jorge Jesus azt mondta, köszönöm szépen, nekem erre nincs szükségem, inkább agresszívan kiállok amellett, amit én gondolok, és inkább menjen haza Cristiano.
1: 0630 55 55 605 SMS-ben és Viberen is jöhetnek a vélemények. Van-e helye még Cristiano Ronaldónak a portugál válogatottban? Ha van helye, a történtek után is alkalmaznátok, vagy behívnátok-e? Kellene-e kapitányt meneszteni? Tényleg Maradonával és Pelével kell egy lapon emlegetni, mint ahogy ő saját magát? Vagy ő oda várja? Kinek mi a véleménye? Nagyon kíváncsiak vagyunk, tehát még egyszer mondom, SMS-ben és Viberen 0630 55 55 605 Cristiano Ronaldo és a válogatottnál kialakult herce-hurca ugye a témánk. Le lehet-e csupaszítani úgy ezt a dolgot, Gyuri, illetve Gege, mind a kettőtökön szól a kérdés, hogy az alaphírt megvizsgáltuk, hogy vélhetően Ronaldónak igaza van abban, hogy csuklóztatta és hogy nem cserélte be, meg az, ami utána történt. Tehát, hogy a kettőt szét lehet-e választani, vagy csomagban kell vizsgálni?
2: Csomagban kell vizsgálni, mert ahogy az előbb is...
1: És ezért tudsz akkor mind a kettőnek a védőügyvédje lenni.
2: Igen, egyetértés volt közöttünk, hogy... Nem fekete és fehér a történet, viszont sokkal-sokkal egyszerűbben ezt el lehetett volna intézni, ebből ne legyen ekkora történet, abban Jézusnak van felelőssége. Hát a Jézust cserélni biztos, hogy nem kell. Hát azért ne felejtsük el, hogy ezt az eredmény az igen fontos a sportban, már pedig itt 4 mérkőzés, 4 győzelem, és magabiztos győzelmek, jó csapatok ellen a portugálok mérlege, tehát működik a kémia csapat és Jézus között. Ha ebben Ronaldo nem kíván részt venni, akkor ne vegyen részt. De Jézus mondta, hogy várja Ronaldót vissza.
1: Ezek után van visszaút?
2: Hát, nyitva az ajtó, Ronaldo dönt, akar. De én abból ítélve, hogy ő ő elment erre a két idegenbeli, tehát ő képes áldozatot hozni. Én nem gondolom, és most Ronaldót védem meg, hogy Ronaldo csak akkor válogatott lenni, hogyha ő 80-90 percet kézlabdázik, bocsánat, focizik. Tehát, hogy ő tenni akar a hazájáért, ez alapján én úgy gondolom, és a válogatottjáért.
3: De ő azzal nem tesz már eleget, hogy csak kizárólag ott van, és esetleg csak a pálya szélén ül és segíti, és esetleg a szövkapnak segít, és olyan tanácsokkal látja el, ami esetleg használhat a meccsen?
2: Hát igen, vagy beszáll negyed órára. Viszont, ha beszáll negyed órára, akkor kell-e az neki?
3: Hát meg... Kérdés tehát, az, hogy mikor cseréled be, amikor már vezet a csapat, vagy amikor mondjuk hátrányban van, vagy X, és akkor cseréled be, megpróbálva azzal, de akkor meg láthattuk, hogy a világbajnokságon is milyen eredményt szült, hogy mindenki őt kereste, neki próbálták bepasszolni.
2: Miért nem lehet ezt abba hagyni? Miért nem lehet fölmérni, mint Messi, hogy vége? Egy jó szakasz
3: azért
2: volt meg ez a VB-nek.
3: Azért egyetlen egy trófea, ugye? Tehát, hogy, és azért az egy trófea, az mindenek felett áll.
2: Tudtok olyan játékost mondani, aki ilyen legendás játékosa volt a hazájának, válogatottjának, és nem vonult vissza a csúcs után, hanem ilyen 10 perc, 20 perces játékos maradt? Nem. Én nem nagyon.
1: Nem. 7 óra 25 perc a pontos idő, várjuk viszont az üzeneteket, nagyon tanulságosak érkeztek már most is, de jöhetnek még, akár a hírek alatt is majd. Szóval 06 30 55 55 605. Cristiano Ronaldónak van-e helye a portugál válogatottban? Meneszteni kellene Jorge Jesust, vagy maradjon? A szövetségi kapitány, egyáltalán hogy álltok ehhez a kérdéshez, hogy Ronaldo pont azon a napon, amikor Messinek a búcsú meccse volt, borította a bilit és hozta nyilvánosságra, ami szerinte, vagy az ő elmesélése alapján történt a kapitány és közötte itt ebben a maratoni hosszúságú válogatott időszakban. Az üzenetekkel folytatjuk majd, de csak a hírek után maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Ma 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 5. lett Kriza Anna a bakui judó világbajnokságon. Meghalt egy középiskolás lány egy iskolai kiránduláson. Érkezik az esős, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: 5. helyen végzett Kriza Anna a bakui cselgáncs világbajnokságon. A Honvéd 23 éves sportolója pályafutása első felnőtt VB-jén, többek között a világranglistán 6. horvát Oberant és a francia olimpiai bajnok Ágbenyenut is legyőzte. Az elődöntőben viszont iponnal kikapott izraeli ellenfelétől. Kriza Anna a bronzéremért a kétszeres Európa-bajnok cseh Záhová ellen lépett tatamira, de aranyponttal vereséget szenvedett, így 5. lett. Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros. A háromszoros BL győztes FTC hazai medencében a Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re. 3. mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör 3. fordulójában a Partizán Beográd otthonában győzött 37-26-ra. A női kézilabda NB1-ben pedig a Ferencváros és a Vác is nyert hazai pályán. Az FTC 46-32-re a Moson-Magyaróvár, míg a Vác 39-30-ra a NEKA együttesét győzte le. 18 pontos hátrányból is fordítani tudott, de végül vereséget szenvedett a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligája nyitó fordulójában. A szombathelyiek a belga Antwerp otthonában kaptak ki, 99-93-ra. A női kosárlabda NB1-ben a Sopron magabiztosan 88-53-ra nyert az Eto Basket otthonában. A Szekszárd viszont hazai pályán 98-63-ra legyőzte az Eltebeacot, míg a Cegléd meglepetésre 56-52-re nyert a címvédő NKA Pécs ellen. További tegnapi eredmények: Vasas Akadémia csata 63-90 és TFS-e Sziget-Szent Miklós 114-51.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a Kontroll.hu, a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János, egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett és szabad lábon védekezik. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány, Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt, a körülményeket vizsgálják, közölte a Zala megyei rendőrfőkapitányság. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az Egészségügyi Világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki Pestis Kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Andri Kagan francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélték oda az idei kémiai Nobel-díjat. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Ma az irodalmi Nobel-díj, holnap pedig a Nobel békedíj nyertesét jelentik be. 4 kortárs román filmet mutatnak be a ma kezdődő román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások: az Identitás, az Emlékezet, a Társadalmi változások és az Emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Megszüntetése után pontosan 10 évvel, ma online újságként és nyomtatott hetilapként újraindult a Népszabadság. A portál az nso.hu címen érhető el. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd.
0: Közlekedés.
3: Lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni a Budapest felé vezető utakon, az M1-es autópályán Bicskétől, az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, az M3-ason a bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre térségétől. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A déli óráktól megerősödik a szél, a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép csütörtöki, csicsergős jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel Gyúra Marosánnal.
2: Csordultig telt a lelkem, jó
1: reggelt. Csordultig telt a lelke, és Gyurtek Egével jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, azt ígértem, hogy az SMS-ekkel jövünk majd. Cristiano Ronaldo és a válogatott béli szereplés volt ugye a téma, amit kezdtünk el boncolgatni. Amit mondtam, többféle tanulságos üzenet jött. Kezdjük a legfontosabbal. Amikor nem jönnek az eredmények, a kapitányt menesztik, most miért nem?
2: Mert jönnek az eredmények.
1: Igen, amikor, csak ugye arra vonatkozik a felvetés, én értem, aláírás nélkül jött az SMS, hogy miért ebben a helyzetben ugye a teljes csapatot nem tudod lecserélni, tehát hogy egy embert könnyebb lenne, és hogy a konfliktus forrását George Jesus eltávolításával meg tudod oldani. Gondolom erre vonatkozott az SMS.
2: Igen, viszont azért messze nem veszik körül olyan áhítat, Cristiano Ronaldo-t.
1: Mint Messi?
2: Mint, hát vagy, hát ez, nem ezt lehasonlítjuk, ez mint az 5 évvel ezelőtti Cristiano Ronaldo-val. Tehát azért nagyon sok portugál szurkoló már a VB-n is követelte rám azt a csapatba Ronaldo helyett, és tehát nagyon tisztelik, legendája a portugál válogatottnak, de...
1: Elment felette az idő?
2: Sokan úgy gondolják, hogy igen.
1: Te?
2: Én is.
1: Gege?
3: Én nem. Ott a helye.
2: Ramos helyett ő, ne, ő a kezdő?
3: Én nem azt mondom.
2: Jó,
3: nem.
2: Úgy igen.
3: Tehát,
2: úgy,
3: hogy
2: igen.
3: Ott a helye a csapatban, nem a pályán, viszont a csapattal ott kell lennie.
1: Elment-e Cristiano Ronaldo felett az idő? Ez a következő kérdés. Egy igen vagy nem is jöhet, de akár ki is fejthetitek. 0630 55 55 605. Ez az SMS számunk. Viberen is jöhetnek az üzenetek. CR7 fogatlan oroszlán. Rajta kívül ezt már szinte mindenki látja. Kezd szánalmas lenni a pali.
3: Nyilván ebbe is, tehát megítélés kérdése, és persze én is egyet tudok érteni azokkal, akik így gondolkoznak, de még egyszer mondom, tehát Cristiano Ronaldónak a jelenléte kell, én úgy gondolom a portugál válogatottnak, ahogy egy...
1: Na hát, ha ez elfogadjuk, amit te mondasz, a következő SMS Tibor gyárról egy az egybe leírja azt, amit most te mondasz. Jó reggelt, szerintem Ronaldo olyan, mint Böde, mindent megtesz a pályán, ha kell 20 vagy 30 perc legyen neki, és még mindig eredményes, ha beteszik. Ugye Tibor gyárról írja ezt.
2: Igen, ha Ronaldo ezzel tud azonosulni, és ő ezt vállalja, akkor ez egy jó konstrukció lehet.
1: De tud ezzel azonosulni?
2: Na, szerintem igen. Egyetértek Gegével, mert még egyszer ismétlem magam, de aki belemegy abba, hogy nem kell elmenjen az idegenbeli meccsre, de ő mégis el akar menni, ott akar lenni a csapattal, akkor képes áldozatot hozni, én úgy érzem.
3: De Gyuri, egy csapatkapitánynak ez a dolga?
2: Hát értem, de Jesus mégis azt mondta, hogy ne menjen.
3: Hát persze, nyilván, de...
2: Hát de nem, hát az edző nem mondhat ilyet.
3: De akkor viszont vizsgáljuk meg a másik részét is, hogy arról mit gondoltok, hogy Cristiano Ronaldo hazament, és kiadták a 7-es számot.
1: Ha, nagyon meleg.
2: Ez klasszikus,
3: tehát, hogy ez szerintem is, még nem is ez a legdurább, hanem az, hogy valamelyik, ugye Rafael Leão ebben a mezben játszott. Tehát, hogy itt azért ennek is van egy
1: minden, olyan... amit el lehet bénázni kommunikációban, intézkedésekben, és nem minden, tudom, minden. Tehát, hogy ez az állatorvosiló. Tehát, hogyan ne zárd a legendáddal való együttműködés című fejezetet, ha tanítani kellene felsőoktatási intézményben, az biztos, hogy ezt tananyag. Tehát, hogyan ne csináld?
2: Még esetleg rajta hagyták volna a 7-es mezzen az, hogy Ronaldo és abban
1: ilyen. Leukoplasztal, mint a kézad, hogy leukoplasztal, leragasztják, és akkor azt így Pilsztól átírni, hogy Leo, és ott meg ugyanúgy, mint a Schäfer mezében, Schäfernél a C-t, hogy kihagyták.
2: De hát az annak nem értettétek, hát annak komoly logikája van. Hát utána lett ő a kapitány, és akkor azért maradt a C a szkepten. A dolgok mögé
1: az,
2: kell látni, nem hibázott senki.
1: Az, hogy valaki egy óriásit mentett, és ezt te benyaltad, bekajáltad teljes egészében. Ronaldo egy arrogáns nagyképű P.Ö.C.S.
2: Valóban, de már nem változtat.
1: Menjen, és akkor itt ezt most nem tudom már pontokkal se kimondani, szóval menjen melegebb éghajlatra, ez a következő üzenet. Sikerült? Beértelmezted a p.ö.c.s.-ot, hogy ezt igen, tehát miért így írtam, mert hogy ugye nem lehet el.
2: Ez a parádés ős tehetség, a p.ö. és akkor a...
1: Na, szóval nagyképű arrogáns, menjen melegebb éghajlatra.
2: Hát mert az Al-Nassr-höz megy, most majd valószínűleg a válogatott után az melegebb éghajlatra. Hát nem, de tudjuk, hát amit mondtál, hogy nem, tehát nincs átmenet, hogy
1: igen, de ez az SMS tökéletesen megmutatja.
2: De akkor is el kell ismerni, tehát tudjátok, én sem kedvelem Ronaldot,
1: de Gyuri, kell de hát ismerni. Erről beszél, tehát, ez a kulcsa, erről beszéltünk.
2: Ez valóban hogy... így van, de ez, ennek a módja ez akkor sem nem volt rendben itt a válogatottnál, amit de ő most kapott.
3: De akkor tovább is azt kérdezem, hogy maga Portugália részről a kommunikációban nem érzitek azt, hogy itt már vége? Tehát ennél nem lehet. Tehát nincs folytatás. Az, hogy kiadták a hetes számot, az, hogy ebben játszottak, az, hogy ő hazament.
2: Hát de
3: az,
2: éreztem hogy... volna, ha nem mondja azt utána az edző, a kapitány, hogy várjuk vissza. Nagyon fontos láncszemmel válogatottunknak.
3: De nyilván valahogy menteni kellett volna a szituációt. Menteni kell
2: hát
3: a szituációt.
2: De ha elkezdted, vidd végig.
1: Nem? Ha beleálltál, így van. Ha beleálltál, akkor vidd végig. Ez egyértelmű. Tehát ez nem is nagyon kérdés. A következő üzenet. Az lenne a legjobb, hogyha George és Jesus is felolvasná a saját pontját, a saját 8 pontját, és ha megfelel Ronaldónak, jó, ha nem, akkor nem. Ahogy az eredmények is mutatják, a portugál válogatott CR nélkül is köszöni szépen, jól van. Ha ez nem tetszik Ronaldónak, akkor csákány.
3: Na most ebben tudjátok, mi lesz a legviccesebb, vagy mi lehet a legviccesebb, hogyha esetleg úgy adódik, hogy a következő világbajnokságon Portugália világbajnoki címet szerez. És mondjuk esetleg nincs abba Cristiano Ronaldo. Mert azért látjuk, hogy...
1: Jó, maga a következő világbajnokság 4 év múlva lesz, tehát akkor Ronaldo azért jó eséllyel... Vannak bizonyos élettani dolgok, amik nem teszik lehetővé.
3: Csereként még ott lehet.
2: És ez hazai rendezés, részben hazai rendezés.
1: Részben hazai rendezés, igen.
3: Tehát, hogy
1: nem áll!
3: Hát,
1: nem áll!
3: Nem érzitek azt, hogy
1: nem áll!
3: Elhúzza
1: a nem áll! Ne!
3: Tehát, hogy mindig van egy célja neki, és na, eddig ugye az volt, hogy világbajnoki címet szerezzen,

0: enni. Négy. Hány éves lesz négy év múlva, Gege vagy Gyuri? Nézzétek meg gyorsan, légy szíves.
1: Hát, most 41, nem?
0: Akkor
1: az 45 kell legyen négy év múlva.
0: Pontosan, légy szíves. Szóval a következő kérdés, hogy ott lehet-e négy év múlva a részben hazai rendezésű labdarúgó világbajnokságon Cristiano Ronaldo? Nem azt kérem, leírhatjátok ezt is, ennek is örülünk, mindenféle reakciónak, minden véleményt nagyra értékelünk, örülünk, hogy itt vagytok velünk, és tényleg mindent nagyra értékelünk. De nem azt kérem, hogy most akkor ebből a helyzetből hogy lehet kikecmeregni, hanem vegyünk egy olyat, tudom, hogy a sportban nincsen ha, de most nézzünk egy olyan ideális világot, hogy mindenki fájtlat borított a múltra, és egy olyan világ van, hogy Ronaldo nem sérült, még mindig az Al Nassr-ben vagy valahol éppen futballozik, négy év múlva hazai rendezésű világbajnokság, és 45 évesen Cristiano Ronaldo szerintetek ott lehet-e a csapatban? Hello, csicsergős, csodás, csoda csütörtök. Még a C-nek is az a dolga, hogy kergesse a labdát alázattal, aki bomlassza a csodás csapatát, nem odavaló. Bravo, Jorge Jesus, írja Jenei Feri. De szép vélemény. És melyik részével tudsz vitatkozni? Bomlasztja vajon Cristiano a csapatot?
2: Azt azért nem gondolom.
0: Viszont azzal negatív hatással van a csapatra, aztán mondtad, Gege, hogy amikor pályára kerül, görcsösen mindenki őt keresi.
2: Ez így van.
0: Tudat alatt is, meg tudat felett is. Ez így van. Már évekkel ezelőtt elment felette az idő, ne vicceljetek, Messi, soha nem tennék ilyen cirkusznak hazája válogatottját a saját érdekei érdekében. Júj, de gyönyörű ez is!
1: Egyetértek 100%-ban.
0: De gyönyörű.
2: Hát, Infantino valaki mögött kell, hogy álljon, tehát igen, valószínű, így van.
0: Most miről beszélsz? Mitől lettél infantilis?
2: Nem megyünk bele.
0: Értem. Majd, na, de később. Tényleg, szóval óriási a különbség, óriási. Habitusban is óriási a különbség, meg minden tekintetben óriási a különbség a két zseni között, vagy a két óriás klasszis között, és valóban, tehát Messi, amíg nem tette ki ennek a nemzeti csapatát, addig ugye Ronaldo körül forr és izzik a levegő. Ne vicceljetek már, biztos, hogy nem lesz ott négy év múlva. Ez az első üzenet, ami jött. Egyelőre ebben a témában más nem, de tehát én is annyira nehezen tudom elképzelni, hogy egyszerűen nem, tehát képtelen vagyok elképzelni, hogy négy év múlva ott legyen.
2: Hát Ronaldo ugye rekordok megdöntésére specializálódott. Na most ugye a legidősebb, valaha volt legidősebb focista, aki pályára lépett, ugye az a egyiptomi Essam Al-Hadari, aki 2018-as oroszországi világbajnokságon 45 évesen és 161 naposan, igaz, hogy kapusként, de pályára lépett. Lehetséges, hogy ez a terv, hogy ezt is megdöntse. Mint minden idők legidősebb csatára.
1: Igen, meg hol a vége, mert ott Japánban van vala, azt hiszem, hogy 60 év körüli úriember, aki
0: van, igen.
1: Tehát akkor lehet, hogy ott az a vége, hogy a klub fociba pedig 62 éves koráig fog játszani.
0: Mi van, ha Ronaldót nem tudják szép szavakkal elküldeni? Vajon véletlen hibáztak? Sok-sok kérdőjel. Nem hinném. Egyszer véget kell érnie egy korszaknak. Saudi Liga kiállítás Ronaldo le, 10 ember. Ja, Saudi Ligában 0-2, kiállítás Ronaldo le, 10 emberrel fordítottak 3-2-re. Na, ki nem örült egyedül, ez mindent elmond róla. Jupp írja ezt az SMS-t.
2: Az biztos, hogy sportolóként megélni azt, hogy már nem az vagy, mint régen, és már nem az leszel, mint régen, az elképesztő nehéz lehet. Nyilván csapatjátékban, csapatsportágokban ez egy picit árnyaltabb helyzet, mert ott azért kisegíthetnek a csapattársak, illetve egy picit tudnak segíteni rajtad. Ez egyéni sportban, ugye, ahogy mit Kornél is felvetett, hol van az a pont, amikor eldöntöd azt, hogy itt a vége. Egy csapatsportágban egy picit nehezebb, és főleg úgy, hogy ekkora ikon vagy. De valóban amit láthattunk most ezen a világbajnokságon, talán a legjobb példa volt arra, hogy Cristiano Ronaldónak már nem biztos, hogy a pályán a helye.
0: Továbbra is a kedvenc üzenetem mind közül ez a eljárt felette az idő, de nem tudom, hogy közölném vele. Hogy fogsz ehhez hozzá, hogy ezt így átalakítsd ezt a sztorit?
2: Így, ahogy a szövetségi kapitány nyíltan támadásként vagy agresszívabban egy picit elmondta, hogy jó, ez van, köszönjük szépen.
1: Igen, tehát nem annyira bonyolult ez, mert tehát leülnék vele és elmondanám, hogy fiatalokra számítok, a jövő csapatát építem, te a legenda vagy a múlt, de a jelenben a jövőt építem.
2: Te, mint mesteredző.
0: Hogy fognánk hozzá? Egy mez Ronaldo out névvel is ki.

0: Szóval te, mint mesteredző, van egy ilyen ikonikus játékosod, és nemzeti címerű mezvarad. Meg, hogy tudnád ezt a döntést meghozni úgy, hogy tudod, hogy azért nemzeti érdek, de a saját érdek, illetve az, hogy eredmény jöjjön, akkor valahogy ezt úgy egyensúlyba hozni, hogy ez működőképes legyen.
1: Én szerintem az őszinteség a legegyenesebb út, és a legcélra vezetőbb is. Leülni és elmondani,
0: de
1: hogy...
0: De te egyesek közül vagy. Te, mint edző, mint szakember, vagy mint szakvezető, te egyesek közül vagy. Cristiano Ronaldo 25 éve a pályán.
1: Hát de, az múlt. Tehát nem egyesok közül az adott edző vagy kapitány, hanem az, aki felelős azért, hogy az a válogatott szakmailag sikeres legyen.
0: Értem, de ha te rosszul teljesítesz, akkor téged menesztelnek, viszont a csapat ott van.
2: Igen, jött egy következő üzenet, Szilágyi Péter, zseniálisan jó, köszi Péter, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Messi többször lemondta a válogatottságot, egyébként ez a többször szerintem emlékeim szerint egyszer, de ezzel most nem fogunk összeveszni. Volt olyan, amikor le akarták cserélni, de nem jött le. Ne állítsátok már be Messit szentnek, mert nagyon nem az. Sőt, aki nem volt vele jóban, az nem is lehetett válogatott. Jött egy ilyen
0: jaj,
2: üzenet is.
0: Végre egy ellenpólus.
1: Erre van bizonyíték, aki vele nem volt jóba.
2: Utóbbira nem. Arra, hogy lemondta a válogatottságot, arra volt, és szerintem egyszer volt, amikor lemondta, hogy utána, mert ugye volt nagyon sokáig, amikor csak elvesztett döntő volt, ugye a neve, vagy a válogatottban is, hogy nem nagyon ért el olyan sikert, ami trófeával és győzelemmel zárult volna, nem egy mérkőzésről, nem torna.
1: Nem más feltételezés.
2: Oké.
1: Ne menjünk el ezzel az úton, hogy megpróbáljuk Messit oda tenni balhék ügyébe, ahova Ronaldo. Messi körül nincsen semmilyen negatív hang az egész pályafutás alatt. Lehet, hogy 2-3-at tudtok felhozni. Ronaldónak hetente van ennyi.
0: Igen, nem őszinte.
2: Ez oké, de azért abban Péterrel egyetértek, hogy jó, hogy leírja, hogy ezek szerint ő ugyanúgy, ahogy Gege, kevésbé tud azonosulni a Messi körüli dolgokkal. Jó az, hogy megjelenik egy ilyen vélemény is. Aztán Ronaldo 4 év múlva rendezzen saját magának VB-t és nyerje meg.
1: Igen, ott van a kertbe, így van.
2: Ronaldo, sziasztok, Ronaldo korszakos zseni, de, felkiáltójel, de, úgy viselkedik, mint egy kiöregedő díva, nem bírja elviselni, hogy az idő múlik. Gobbi Hilda is inkább király kisasszony szerepeket játszott volna 60 évesen, mint házártos vénasszony. Üdv, Bodzsi!
0: Én ezt most tényleg ne haragudjatok, de sportolóként, amikor ez van, ember legyen a talpán, aki az ő helyzetében nem cselekedne másképpen.
2: Sziasztok, a portugál csapatbuszon bömböltetni kell Betty Love repülj tovább nélkülem című számát. Annyit játszott már Ronaldo a magyarok ellen, szerintem simán érteni is. Nagyon jó, óriási.
0: Nem.
2: Gegét nem tudtuk erről meggyőzni, tehát akárhogy is van, nem, maradjon. Még. De egyébként figyelj, egyre jobban hajlok az SMS falon, legalább a 8. ilyen üzenetet számolom, hogy egyébként simán ott lehet 4 év múlva. Amennyire szkeptikus voltam ezzel, és nem is tudom, melyik őtök vetette fel, de miért ne, és a kedves hallgatók is ezen az állásponton van, nem akarom, mert nem áll, szórakoztok velem. Biztos, hogy csak be akartok ültetni a hintába.
0: Már csak 3,5 év, tehát...
2: Nem áll!
1: Most egyelőre a következő meccsen sem biztos, hogy ott lesz, tehát kár a 4 évvel.
0: De biztos, hogy nem lesz.
1: Mi lesz 4 év múlva?
2: Meg kell hívni Telkibe a magyar női U17-be, majd leültetni a padra. Lehet észrevenni, hogy itt az idő. Jaj, óriási, egyébként nagyon szellemes és jó üzenetek sokaságai érkeznek Ronaldóval kapcsolatban, de tényleg, most komolyan, ezzel zárjuk már ezt a beszélgetést, hogy tényleg látjátok, hogy 4 év múlva ott lesz, és addig...
0: Simán. Nem. Ott lesz.
1: 7 hónap múlva se lesz ott már.
0: A jelenlegi szövetségi kapitánya. De...
2: Ezzel lefőtt, tehát annyi, hogy ő még játszik, és akkor Jorge Jesusnak, amikor lefőtt a kávé, akkor surranó pályán vissza, hát Leóról letépik a 7-es meszt, és akkor...
1: Az lehet, hogy 8-12 év múlva lesz, hogy Jorge Jesus lefőzte a kávét. Tehát jelenleg ez a portugál válogatott jól néz ki. 4 meccs, 4 győzelem.
0: Jó, de
1: és a norvégok ellen,
2: Péter
1: nem
2: írja, Péter, aki az előbb írta a Messi-s dolgot, írja, és nagyon jó gondolat. Szerintem C felett eljárt az idő, de ez egy nagyon nehéz ügy. Amikor nem volt kerettag, 3500 néző volt a portugálok edzésén, amikor meg ott van, akkor 55 000-en mennek ki.
0: Hát azért ez sem mindegy.
2: Hát ne, hát na, de azért mondom, Péternek nagyon jó gondolatai vannak, köszi, zseniálisan jók az üzenetek egyébként, ezért jó az, amikor tényleg jönnek olyan hozzászólások, ami egyik vagy másik irányba is ugye el tudja billenteni a mi gondolatmenetünket is. Nagyon nehéz, persze, hogy nehéz kérdés, de a végtelenségig nem lehet szempont, hogy csak miatta kijönnek 55 ezeren edzése, ez amikor a amennyit buksz a réven, vagy a nyersz a vámon, bukod a réven című történet.
0: Nemzeti érdek, Cristiano Ronaldo és a portugálok.
2: De még mindig?
1: Meg,
2: még
1: de
2: mindig.
1: Az nem nemzeti érdek, hogy nyerjen a válogatott?
0: De még egyszer.
1: Tehát inkább tehát, ne nyerjen, de nézegessük Ronaldót, mit szeretne jobban a szurkolók? Most... Hidd el, azt győzni szeret.
0: Persze, győzni szeretne, de Cristiano Ronaldo a padon, vagy a pad mellett.
2: Ő lesz a portugál Roger Milla.
1: Értem, meg abban egyet is értek, hogy ha az ő személyisége erre alkalmas, hogy feláldozza magát, ami van a kéteim, de úgy okay. tűnik, hogy
2: van
1: akarja,
2: egy állítás, hogy
1: akkor 10 perces, negyed órás okay. játékosra segít.
2: Tehát van egy állítás, Gyuri szerint nem lesz ott 4 év múlva a hazai rendezésű VB-n, vagy szűk 4 év múlva.
1: Ezen a 4 éven pöröksz, szóval egészen biztos az ember.
2: Gege szerint igen. A kérdés akkor ezek után az, hogy vajon ezt a helyzetet, ami most kulminálódott, helyre lehet-e hozni, vagy sem? Vagy hogyan lehet helyrehozni? Gyuri? Már szerinted akkor, ha nem lesz ott, akkor ezt a helyzetet nem lehet helyrehozni, és akkor ez kész vége, itt a vége, fuss el véle.
1: Szerintem igen.
2: Oké, Gege, hogy lehet helyrehozni?
0: Idő.
2: Csak úgy, hogy George és Jesus?
0: Nem, az idő. Az idő, az idő.
1: De nincs
2: az
1: ideje.
2: Az mégis Ronaldónak dolgozik az idő. Hát így 41 évesen, hogy ne? Tehát ez simán, 2-3 évet simán tud várni. Hát ez nem olyan hosszú idő.
1: Nagyon jó ez a portugál válogatott.
2: Nagyon kanibálok. Annyira erősek, annyira komoly
1: Ronaldo
2: nevek
1: nélkül...
2: vannak.
0: Igen, ez Ronaldónak köszönhető. Tehát
1: BL győztesek, nem miába. Tehát a Vitinha egy zseni. Tehát persze tudom, nem Ronaldo, de a világ egyik legjobb középpályás.
2: Fú, nehéz kérdés. Nehéz, nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy életem sportpillanataiban, vagy életünk sportpillanatai között Cristiano Ronaldo például mondjuk 2016-ban, amikor Lyonban hisztizett, Cristiano, ugye? Amikor ráaggattuk mi magyarok ezt a nevet, az biztos, hogy ott van. Hiszen...
1: Hával kezdődött Cristiano, igen, jó. Jól emlékszem.
0: Pancsot.
1: Most hát, hogy hával kezdődő szavakkal elég sűrűn szerettük.
2: Ja. Igen, most már leesett, hogy mire gondoltál. Azt nem csak mi emlegettük neki egyébként. Igen. De hogy szóval, hogy azt a hisztit, ami Elek Ákos kapufájánál jött, ugye emlékeztek 3-3, és vezethettünk volna 4-3-ra, úgyhogy ugye a 3-3 mind a két csapatnak jó volt, mi az a csoport elsők. Gondoljatok már bele, az első EB, amire 44 év után kijutott a csapat, és rögtön csoport elsők lettünk, óriási volt. Szóval, hogy például az a jelenet életünk sport pillanatai között biztos, hogy ott van, de hogy mi ez az életem sport pillanata rovat, amit most már oly sokat emlegettünk itt a rádióban, és amivel kapcsán ugye múlt héten indítottunk egy pici játékot itt egymás között, hogy megpróbáltuk kitalálni, hogy ki mire gondol. Nos, ezt fedjük majd fel ezzel kapcsolatban a kártyáinkat hamarosan. Előtte viszont jön a Medúza és a Fire a folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban. A pontos idő 8 óra, maradjatok velünk a folytatásban is.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 perccel járunk reggel 8 után. Kellemes, csodaszép, csicsergős, csodálatos csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Életvidám hangulatban a jobbomon Marosán György.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Velem szemben pedig a pult túloldalán Bredák József. De nem, mert Józsi itt ül mellettem. Gyurta Gergely!
3: Nem tudom, eddig tűröm még.
1: Ki az a Gyurta?
2: Figyelj,
1: Gege, az a helyzet, hogy tehát otthon nem szeretnek ennyire, mint amennyire én itt téged.
2: Viszont jobban kimutatják.
3: Ott a pont. Szép jó reggelt.
1: Láttátok tegnap az argentin válogatott játékosait? Nem vagyok benne biztos, hogy a portugál játékosok ugyanígy reagáltak volna, vagy reagálnak majd CR búcsú meccsén.
3: Eltételezés.
1: Ronaldo miatt a szponzorok meg a nézettség részleteiben még bele sem mentetek az előbbi kérdések során, pedig ez is egy fontos szempont.
3: Hát bizony.
2: Bizony.
1: Hát igen, és akkor már is megérkezünk oda, hogy miért is kardinális kérdés az, hogy ezeket a dolgokat rendezni kell, és mi hamarabb rendezni kell. De hát mondtuk, hogy életünk sport pillanata, ha Cristiano Ronaldo, akkor a 2016-os Lioni Histi, de mi is ez az életem sport pillanata? Na hát a Hurka kolbászok hazájában, Battonyán a lényeggel megismerkedő, rengeteg kilométert balesetmentesen megtévő, tevő Szalai Kristóf van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Kristóf, mielőtt elmondod, hogy mik ezek az életem sport pillanatai, fedd fel kérlek a kártyáidat, hogy mit kerestél Battonyán?
4: Sziasztok, srácok, jó reggelt, drága hallgatók. Hát egy
1: a szombaton Kristóf, itt normálisan beszélünk, tehát itt jó reggelt mindenkinek, elég ennyi.
4: Egy rendezvényen vettünk részt Harsányi Levi cimborámmal, barátommal, és hát a rendezvény után hazafele menet egy nagyon kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor is Marosán Gyuri már reggel jelezte, hogy szeretne minket nagyon kedves édesanyukájával megvendégelni minket egy rövid vacsora formájában, és hát emiatt lehettek olyan kedves vendéglátók egyrésztről, másrészt, mert akik Battonyán ott voltak, azok láthattak minket, hogy emiatt voltunk ott, úgyhogy csak egy rövid látogatás volt. De.
1: A minket alatt kitértesz, Levit és a sztár vendégeit, vagy hogy?
4: Hát minket. A Battonyán már, Levit meg engem.
2: A mediterrán Battonyán.
1: Na, igen, hát nem csalatkoztunk Kristóval. Figyelj, és a palacsintát nem kellett volna megenni, amit elkészített Gyurinak az anyukája?
4: Én ettem palacsintát, egyébként már maximálisan teli voltunk, mert ezen a rendezvényen is volt egyébként étel, ital korlátlan mennyiségben. Igen, és még utána átmenni vacsorázni, nagyon, nagyon finom volt, kitettünk magunkért, ettünk, de például én ettem palacsintát, de Levi ezt már nem tudja elmondani.
2: Igen, és én kellett megegyem azt a maradék 20-at, ami maradt.
1: Nem olyan sokat, hogy 30-ről tudtunk, úgyhogy 30-ről. Na, Kristóf viszont tényleg viccet félretéve, Cristiano Ronaldo és a válogatott körül kialakult helyzet kapcsán azt mondtuk, hogy nekünk életünk sport pillanata, ha már Cristiano Ronaldo, a 2016-os Lioni Histia a 3-3 elekákos kapufájánál, de mi is ez az életem sport pillanata, vagy életünk sport pillanata, ugye ami a szombat reggelnek egy betét programja lesz a szombat reggeli műsornak.
4: Na igen, hát ugye bezárnak egy ajtót, általában kinyílik egy másik, most Cristiano Ronaldo mögött bezártak egyet, de itt nálunk szombaton reggel az életem sport pillanata, hát ebben a tekintetben meg megnyitunk egy új ajtót a hallgatók számára, és hát lehet nekünk írni 8 órától szombaton a reggeli műsorba üzenet formájában, illetve a Facebook posztunk is van már ezzel kapcsolatban, tehát kétféle lehetőség. Az egyik kommentelés formájában lehet írni nekünk Facebookon, a Nemzeti Sport Rádió posztja alá, illetve a 0630, amit te is mondasz mindig, Kornél 55-55-605-ös SMS számra lehet nekünk majd írni olyan pillanatokat, közvetítéseket, amiket nagyjából ugye az elmúlt 20-30 évben lehetett látni, hallani, mind tévés, mind rádiós közvetítéseket várunk, hogy melyik volt az a pillanat, ami úgy nagyon megmaradt. Nyilván beszéltünk mi is tegnap arról, ti is most beszéltetek arról, hogy ha mondjuk Lionel Messi, akkor melyik az az egy gólja vagy egy pillanata, ami róla beugrik, Cristiano Ronaldo-ra biztos van, Gegének, nekem mondjuk éppen kevesebb, de hogyha már Kornél említette ezt a bizonyos EB meccset, a portugál-magyar 3-3 plusz elek kapufa, én ott volt szerencsém ott lenni azon a mérkőzésen Lyonba, És ugye ott Gyugyák Balázsnak a két megpattanós lövése, vagy épp a később EB gólja, ennek választott Gera Zoltán gól. Tehát ezeket várjuk, ezeket lehet írni. Nagyon fontos, hogy elsősorban magyar érdekeltség, persze külföldi érdekeltségű pillanatokat, gólokat, győzelmeket is várunk. Elsősorban magyar. És ami nagyon fontos, hogy nem csak labdarúgás.
1: Tehát, hát 2016... olyan fontos, hogy itt a kívánságlista első 8 helyén azt látom, hogy Németh Kornél kézilabda közvetítések. Nem tudom, hogy ő kicsoda.
2: Mindegymelyik, bármelyik pillanat
1: de
2: csak Németh Kornél közvetítsen.
1: De tehetséges lehet, hogyha ilyen sok komment érkezik, hogy ő az ő közvetítéseit akarják hallgatni.
4: Igen. Én is ezt akartam mondani, nem csak labdarúgás, tehát ha 2018-ban kíséve, ahogy például kivédte azt a bizonyos gólt a női kézilabda...
1: Gólt nem lehet kivédeni,
4: Kristóf.
1: Hajat se lehet növeszteni.
4: Igen, például akkor a kézilabda rajongóknak lehet, hogy az. Vagy amikor megnyerte a Győri Audiató Kárci az egyik bajnokok ligáját, Hosszú Katinka egyik úszása 2016-os Riói olimpiáról. Rengeteg labdarúgó példákat mondtunk, de ott vannak a vízilabda olimpiai bajnoki címeink 2004-2008, úgyhogy bármilyen sportággal kapcsolatos is.
1: 2000, Kristóf, 2002-ből ne keressen senki olimpiai bajnoki címet.
4: 2004-2008.
2: Gulyás Michel, az egy nagy pillanat volt még.
4: Gulyás Michel, igen, tehát pontosan ilyen üzeneteket várunk majd ezzel kapcsolatban. Ott leszünk hárman a stúdióban, ugye jó magam, Károly Andrea és Elpap István, mi is erről fogunk beszélgetni, hogy nekünk számunkra kinek mi az a bizonyos életem sport pillanata. Ezeket most még nem lőném le, hogy majd ott szombaton, aki hallgat minket.
1: Neked az biztos meg... vagyok benne az, amikor Vancákot visszakönyökölte Messi a Puskásban a nyitó vagy a válogatott debütálása alkalmával.
4: Hát ez nincs az első háromban, de egyébként...
2: De hát az első helyen Kristófnál a Fradi öreg fiúkban lőtt gól, amikor balról jobbra befele cselezett, és a hosszúba előtte.
1: És utólag valakit megkért, hogy gyorsan mondja már alá, hogy legyen egy
2: nem,
1: kommentátor hát, hang.
2: Diplomáciai munka kellett a BBC-vel, hogy átadják az anyagot, mert ők közvetítették.
4: Igen, az sem volt rossz egyébként, de ettől függetlenül azt nem hiszem, az nem volt rádióban, illetve tévében leközvetítve, viszont olyan sportesemények, amiket itt az előbb felsoroltunk, azok mindenféleképpen. Úgyhogy ilyenekről fogunk beszélgetni egészen 8 órától, nagyjából 8 óra 30 percig szombaton reggel. Elemezni fogjuk nyilván saját magunk kedvenc pillanatát, életünk pillanatát, történetét, és hát várjuk a hallgatóktól is. És aki ír nekünk, az természetesen megpróbáljuk beadni adásba és lejátszani ott, tehát erről szól az egész, hogy a lényeg az, hogy amit kapunk üzenetet, azt rögtön interaktív módon meg is próbáljuk gyorsan, minél gyorsabban adásba tenni, hogy meghallgathassuk és átélhessük még egyszer azokat a mámoros pillanatokat.
1: Ez egyszeri alkalom, vagy ez innentől kezdve állandóan minden szombat reggel lesz kvázi ilyen kívánságműsora lehetőség?
4: Ez innentől kezdve tényleg minden szombaton lesz. Próbáljuk elindítani ezt a rovatot, sőt nem csak próbáljuk, hanem el is indítjuk. Úgyhogy innentől kezdve ezt minden órában nagyjából elhangzik most már itt a Nemzeti Sportrádió műsorán, hogy szombaton reggel 8-tól ilyen üzeneteket várunk a hallgatóktól, és ez innentől kezdve rendszeresen így is lesz minden egyes szombat reggeli adásban.
3: Mit szólsz a ma, tegnap hajnal, és kedd hajnalban Lionel Messi visszavonulásához?
1: Huszáros vágással hát, a életünk sportpillanatából átugrottunk.
3: Egy sportpillanat, ha más sportpillanat.
1: A leginkább hazai vonatkozásokat várunk. Mit szólsz hozzá? Benin ellen visszavonult-e Lió?
2: És a Benin kontrajátékát.
3: Ugye láttam ugye az egyik
1: illetve a jégkorong meccse a belépőket szervírozta, de már jött egy ilyen SMS is tegnap előtt.
3: Azt én nem akartam felhozni.
1: Én viszont igen.
4: Igen, tehát hát... Lionel Messi, az nagyjából órákat is lehetne róla beszélni. Az a tegnap előtti hajnali mérkőzés...
1: Könycsepeket mozogsz, Kristóf, jól halljuk? Könycsepeket mozogatsz?
4: Jól, egyébként igen, sőt, akkor egyébként a nagy részét már el is morzsoltam ott. A himnuszok alatt megvárta a Lionel Scaloni-t, és utána a következőképpen Lionel Messi-t, ahogy sírnak. Ez be kell valami férfiasan, hogy én is abszolút elérzékenyültem. Lehet tudni, hogy mennyire...
1: Pillanatra te is Lionel lettél?
4: Igen. Igen, lehet tudni pontosan, hogy az argentinokkal szimpatizálok, és nyilván ez is benne lesz az embernek az emlékezetében, de miközben ezeket a képeket láttam, pont gondolkoztam azon, hogy mi volt az a Messi momentum, ami nekem az életem során megadatott. Mondtad, Kornél, hogy neked volt szerencséd látni élőben, egyszer nekem is volt szerencsém egy spanyol királykupa döntőben látni Messit, és hát az a rengeteg-rengeteg emlékezetes gól beugrott, és ezeket is lehet írni nekünk majd a szombat reggeli adásban. Nekem először Jerome Boatenget, amikor elfektette a Barca Bayern BL meccs, aztán átemelte Neuert, de igazából rögtön beugrott, amikor Josko Guardiolt a félpályától kezdve forgatta, végigvitte, és aztán Julian Álvareznek adott egy asszisztot a 2022-es katari világbajnokságon, és ez most csak kettő volt a számtalan-számtalan emlékből, ami beugrott Lionel Messivel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon nehéz este volt, nagyon-nagyon hosszú volt, tehát sokkal-sokkal több időnek tűnt, mint amennyi idő alatt lefolyik általában egy mérkőzés, és hát az a búcsúztatás igazából az, hát az olyan, hogy nem véletlenül soha senkinek nem adtak még ilyen típusú búcsút a futball történelmében, mert hogyha valaki, akkor ő ott az argentin emberek között ezt szerintem megérdemelte maximálisan.
3: És ha már számtalan emlék Gyurta Gergely úszásairól, van esetleg valami olyan emlék, ami...
1: Elég huszáros módon tud váltani témát.
2: Hiányolod a lézersót a visszavonulásodkor, én érzem.
1: Hol szállt a lupa, hogy hol vonultál vissza, hogy mi volt az utolsó úszás?
2: Fürdőkádba otthon.
1: Jó, de nagy kerámiai
2: vicceltem, magas volt.
1: De ott egyébként Messi csinálhatott volna neked lézersót, ha más nem ilyen lézerpointerrel a falat megfestette volna.
3: Oké, majd javaslom neki.
1: Kristóf, most elvesztettük.
4: De itt vagyok, Gyurta Gege közvetítést is, esetleg Gyurta Dániel olimpiai bajnoki címet is, ahogy már mondtam, hosszokat, mint hát, hogy családtól át minden,
1: de kár, hogy nem látott Gegének az arcát. 2 ezred másodperc. Gyurta Gege, jó, de inkább Gyurta Dániel.
3: Nem javaslom magamat akkor. Nincs sportpillanat.
2: Hát én aztán végképp nem, de rám ne nézzél.
1: Na jó.
4: Én egyébként visszatlak titeket is, hogy ti is írjatok majd
1: nekünk. Igen, én várom a nyereményemet, amit egy éve ígértél, hogy majd megkapok.
4: És ha hiszed, ha nem, a héten ezügyben is intézkedtem, csak hogy a hallgató is írta, az ajándékcsomagok folyamatosan kiszállítás alatt vannak, érkeznek, a jégkorongjegyek is kiszállítva vannak, és Kornél most már a tetőről közöd is ott van a megfelelő helyen is a héten, vagy amikor legközelebb találkozunk, akkor te is megkapod majd.
1: Az a szerencsét, Kristóf, hogy nagyon jól van itt rögzítve felettünk a mennyezet, mert így nem tud rám szakadni a vakolat, meg semmi se egyébként a fejem felett. Na, viszont jött egy ilyen üzenet Krisztiántól, jó reggelt, sziasztok! Miért szűntek meg a világválogatott mérkőzések? Egy világválogatott argentina meccset elég sokan megnéztek volna, nem?
2: Bizony.
4: Hát mindenféleképpen, de tehát attól függ, hogy mondjuk ha Cristiano Ronaldo ott van a világválogatottban, akkor valószínűleg még többen megnézték volna, bár nem tudom, jelen formájában odaférhetne abban a válogatottban, de az argentin albiceleste, a nemzeti 11, egészen biztosan szerintem hozta volna azt a találkozót is, hiszen náluk játszott a legjobb.
1: Hát, Gergely.
3: Nem itt figyeltem.
1: Százszemese korábbi riportja megy itt a háttérben nálunk az egyik monitoron, és valóban a vívás világában elmerültél. Kristóf, nem nagyon, csak úgy páros lábbal. Páros lábbal sípcsontra repült rá.
3: Sajnos tusé, úgyhogy talált.
1: Viszont azért azt nem lehet elvenni, és hogyha most Ronaldót azért ekésztük mi is, bár nem ennyire, mint amennyire Kristóf most az imént, azért azt nem lehet tőle elvenni, hogy ő maga is ugye jelentkezett Messi búcsúja kapcsán egyébként ugye a közösségi médiában. Ugyanúgy, ahogy egyébként Neymar, meg gyakorlatilag mindenki, főleg akikkel játszott, de az igazán megható ebben az, hogy mindenki azt gondolja, hogy Ronaldo meg Messi nagyon szembe állnak egymással, és hogy nem is beszélnek meg társai, azért ahogyan CR megszólította Messit ebben a bejegyzésben, azért az mindent tükrözött, csak nem azt, hogy ők nem tudom, áldott, vagy ősi ellenségek lennének, nem? Ellenség, vagy ellenfél, de nem ellenség.
4: Hát ők, sőt olyannyira nem, hogy volt egy olyan díjátadó gála, amikor Ronaldo óra alá dugtak egy mikrofont, és ő azt mondta, hogy ő nagyon várja azt, hogy ők egyszer leüljenek és vacsoráztassanak egyet. Hogy ugye sokszor párhuzamba vonják Roger Federer, Rafael Nadal, Novák Djokovic hármasát velük, hogy ők tényleg jóban vannak. Ők még a Roger Federer búcsú meccsén is Rafael Nadal-lal szeretett volna párosozni, és ez így is történt, és minden egyes szünetben Novák Djokovic adott nekik tanácsokat. És ez nagyon szép gesztus volt, hogy akkor Ronaldo ezt mondta, hogy ő szeretne Messivel majd egyszer valamikor a karrierje végén leülni.
1: Vacsorázni? Battanyán még a hurka kolbászból, meg a palacsintából egy Gyuri hagyott egy két darabot.
2: Jöhetnek ők is, jöhetnek.
1: Mindenkettőnek jut egy-egy. Nem sok, de egy-egy szeret még azért jut a palacsintából.
4: Igen, úgyhogy ebből a szempontból a rivalizálás az kettőjük között is a karrierek Kristóf, végén, hogy próbálnak kiegyenesedni meg. Mindig. Nem, igazából azon már túl vagyok.
2: Tehát már Messi és Ronaldo előtt jársz. Ki tudja hány tehát nappal?
1: Harsányi Levit is gyorsan lecserélte. Tehát eddig az volt, hogy Levi farvizén behevezett Battanyára, de most már esetleg egy CR7 Messi vacsorát, ha úgy van, akkor esetleg...
2: Akkor téged nem hívunk, ha ők jönnek.
1: Legyél asztal terítő ezen a vacsorán, igaz, Kristóf?
4: Igen, mindenféleképpen.
1: Csak hogy egy kicsit lecsöpögtethessenek mindenket.
2: Vagy a Messi fogpiszkálója.
1: Na azt gondoljál bele. Na, bevállalna egy ilyet?
4: Messi fogpiszkáló. De én azon a vacsorán még asztal is lennék.
1: Hátad el, mondjuk az arcod inkább, de lehet a hátad is elbírja, igen.
4: Igen, igen. Egyébként volt egy olyan, az előző blogban is hallgattalak titeket, és volt egy olyan üzenet, ami Lionel Messi ellen szólt egy picit, hogy a válogatottba, aki össze volt veszve el, azt igazából nem is lehetett meghívni, vagy ő döntötte, hogy kit lehet behívni, kit nem. Hát, mindösszesen Mauro Icardiról lehet tudni, hogy Icardit nem lehetett beválogatni, mert nem volt annyira jóban Lionel Messivel, nem ápoltak jó kapcsolatot. Igazából egyetlen egy bökkenője van az egész történetnek, hogy Mauro Icardit a teljesítményétől függ soha nem is hívták volna az argentin válogatottba. Egy, a másik pedig, amit te is nagyon jól mondtál, hogy egyszer mondta le Messi mindössze a válogatottságát, a 2015-ben és 16-ban is elvesztettek 11-esekkel egy Copa America döntőt, és a 16-os után mondta azt, hogy köszönöm szépen, ez elég volt, de utána rögtön ősszel már újra pályára lépett a válogatottban.
1: Klasszikus, akkor vagy Messi. Klasszikus, akkor vagy pontosan, vagy se, hogy köszönöm szépen, Kristóf, elég volt. 8 óra 25 perc, de viccet félretéve, Ronaldo business az business, így magyarul. Ronaldo business, így magyarul, ezt írta Janek ezzel a témával kapcsolatban még, azért csak ugye visszakerült, nem lehet kikerülni. Szóval tehát még egyszer, Kristóf, gyorsan egyetlen mondatban, életem sportpillanata, tehát szombaton, reggel 7 órától, ugye jól mondom?
4: Nem, tehát most szombaton a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli műsorban reggel 8 órától lehet nekünk üzenetet írni a 0630 55 55 605-ösre, és Facebookon, a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán az életem sport pillanata poszt alá kommentben is lehet küldeni folyamatosan azokat a közvetítéseket, amiket szeretnétek újra hallani, mert ezeket lejátszok nektek majd szombat reggel 8 órától.
1: Kristóf, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy hallgatsz minket, és hogy elmondhat, hogy miről is van szó. Tartsd meg ezt a jó szokásodat, 8 óra 26 perc a pontos idő, hamarosan innen megyünk tovább. Holzer Ádámot hívjuk, hogy vajon neki mi élete sportpillanata, hát ha neki is van most így csípőből, megkérjük, hogy esetleg kommentben írja meg a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán. Egy picit visszalövünk ugye a válogatott időszakra, na meg vajon ilyen hosszú válogatott időszak után mit várhatunk a klubmeccseken? Ez is egy nagy kérdés. Hamarosan tehát Ádámmal folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás.
1: Az idénybeli több hetes szünetet követően a címvédő a forduló előtti listavezető ellen játszik. Az újonnan kinevezett vezetőedzők felvették az NB1 ritmusát. Egy sikerrel bármelyikük csapata az élre állhatna a következő kör előtt. Győr, Puskás Akadémia, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben, vasárnap 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ötödik lett Kriza Anna a bakui judó világbajnokságon. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség. Hűvös, esős idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ötödik helyen végzett Kriza Anna a bakui cselgáncs világbajnokságon. A Honvéd 23 éves sportolója pályafutása első felnőtt VB-jén, többek között a világranglistán 6. horvát Oberant és a francia olimpiai bajnok Agbenyennut is legyőzte. Az elődöntőben viszont iponnal kikapott izraeli ellenfelétől. Kriza Anna a bronzéremért a kétszeres Európa-bajnok Csezáhová ellen lépett tatamira, de aranyponttal vereséget szenvedett, így ötödik lett. Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros. A háromszoros BL győztes FTC hazai medencében a Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re. Harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör harmadik fordulójában a Partizán Beográd otthonában győzött 37-26-ra. A női kézilabda NB1-ben pedig a Ferencváros és a Vác is nyert hazai pályán. Az FTC 46-32-re a Moson Magyaróvár, míg a Vác 39-30-ra a NEKA együttesét győzte le. 18 pontos hátrányból is fordítani tudott, de végül vereséget szenvedett a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligája nyitó fordulójában. A szombathelyiek a belga Antwerp otthonában kaptak ki 99-93-ra. A női kosárlabda NB1-ben a Sopron magabiztosan 88-53-ra nyert az Eto Basket otthonában. A Szekszárd viszont hazai pályán 98-63-ra legyőzte az Elte Beacot, míg a Cegléd meglepetésre 56-52-re nyert a címvédő NKA Pécs ellen. További tegnapi eredmények: Vasas Akadémia csata 63-90 és TFS-e Sziget-Szent Miklós 114-51.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Később újabb bejegyzésben élesen bírálta az eljárást és politikai provokációról írt. Kifogásolta, hogy nem találkozott az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal a 100 milliárdos MNB ügyben. Az uniós bővítés felgyorsítása érdekében a jelenlegi egyhangú döntéshozatal helyett több kérdésben is minősített többséget vezetne be az Európai Bizottság. Balázs Péter volt uniós biztos, a Kossuth Rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy a 27 tagállam között egyre nehezebb egyhangú döntéseket hozni, mert mindig akadhat egy-két ország, amely blokkolja a folyamatot. Ukrajna jövőbeni csatlakozása kapcsán megjegyezte, hogy különösen nagy kihívást jelent az ország mérete és mezőgazdasági súlya. Ma folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap azt írta, az utóbbi években több pályázat esetében is felmerült, hogy bizonyos következtetési vállalatok, közétkeztetési vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek a rendszerint önkormányzatok által kiírt tendereken. A lap úgy tudja, hogy kartel gyanúja merült fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki egy felmérésből. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel, az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt a fővárosban a Dózsa-György úton, az Andrássy út Hősök tere sarkánál. Szintén baleset volt a 10. kerületben, a Gyömrői úton befelé a Vasgyár utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A déli óráktól megerősödő szélre, a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő, a prognózisra egy kicsit visszautaztunk az időben, tele van a város szerelemmel, hát most itt a stúdióban, kire nézzek, Gege, jó reggel, szia, jó reggel. Hát hello, szia, Gyurta Gergely, látod, első helyre soroltalak most, és átláttam a neved, Marosán Gyuri,
2: jó reggel, sziasztok.
1: Na, tényleg a prognózisra egy kicsit visszautaztunk az időbe, de jó volt, mindannyian tomboltunk itt egy keveset a stúdióban, szokásos csütörtök reggeli vendégünk így 3-4-9 magasságában mindig itt van velünk, és nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezúttal is számíthatunk a szakértelmére, Holzer Ádám, és mivel az elmúlt időszakban kétszer is Gyuriba belefolytattuk a szót, hogy nem tudott Ádámtól kérdezni, Ádám, nagyon örülünk neki, köszi, hogy itt vagy, és becsatlakozol hozzánk ma reggel is, innentől kezdve viszont átadjuk Gyurinak a terepet, úgyhogy egy Marosán Holzer duó a folytatásban itt a 105.9-en.
2: Engedjétek meg nekem, hogy egy pár másodpercben idézzek egy fantasztikus gondolatot, amivel a héten találkoztam, és találjátok ki, hogy ki mondta. A világ sok könyvet feledett el méltatlanul, de egyet sem őrzött meg érdemtelenül. A világ sok labdarúgót is elfeledett, ebben biztos vagyok. Ahogy abban is, hogy rád örökre emlékezni fogunk, nem érdemtelenül.
1: Ez Németh Kornél.
2: Nem. Ez Holzer Ádám mondta. Vagy tehát az ő tollából van, nem tudom, hogy ő idézette valakitől, de Leo Messiről. Ádám.
3: Jó reggelt.
2: Jó reggelt, szia. Nem tudom, nézte, de Fanta, én nagyon élveztem, és óriási szenvedélyek voltak ezen a búcsú mérkőzésen. Te hogyan élted meg, ha követted?
3: Követtem abszolút, igen. Hát én azt gondolom, hogy így ez méltó, vagy így kell búcsúzni, de hát ez mondjuk, ez lehet, hogy azon túlmutat, de amit ő tett a pályán, és most akkor szó szerint a hazájáért, vagy az, hogy azért Argentinának is vannak nehezebb periódusai, mint minden országnak, és hogy ő 20 évig ott volt, és vitte az ászlót, és összekovácsolta ezt a nemzetet, és egy olyan országban tette ezt meg, ahol az emberek joggal hitték azt, hogy nem lesz még egy ilyen ember, hiszen Maradona után egy olyan űr keletkezett ott az argentin emberekben, amit szerintem tényleg most én Maradonát csak felvételekről láttam, és ezt az érzést sem úgy éltem meg, amikor ő mondjuk, nem tudom, a 94-es VB után már nem volt, de így realizálva most már, amit Maradona tett, és amit Messi tett, hogy szerintem ez lehet, hogy ezzel Argentina így egyedülállóvá vált, hogy két ilyen kalibert adott a valaha volt három legjobb, ez a kettő benne van, itt a sorrendben lehet vitatkozni, hogy most második, harmadikak, vagy első, másodikak, vagy tehát, hogy ez már innentől szerintem egy ízlésbeli kérdés, a ízlésről meg ugye nem szoktunk vitatkozni, tehát most egy brazil fan nyilván nehezen fogja azt mondani, hogy a valaha volt két legjobb, egy semlegesnek lehet, az már könnyebb kiejteni, de tény, hogy olyan hatással voltak mind a ketten az adott korra, csak hogy ezt Messi azért talán egy évtizeddel tovább tolta már
2: Maradona. És talán ezt nem is kell összehasonlítani, mert sokan tényleg ezt, hogy Maradona jobb, Messi a jobb, vagy Pelé a jobb, hogy igazából mindannyian a saját korukra voltak hatással. Nem? És ami bennem felvetődött, ahogy néztem ezt a búcsút, hogy van most ilyen játékos, aki ekkora hatással lesz a mostani korunkra?
3: Hát, én azt gondolom, hogy azért merem azt mondani, hogy nem, vagy nem olyan biztos, hogy Jamal ne lehetne ez egyébként.
1: Bizony lesz is.
3: Mert szerintem az fontos, hogy csak az a játékos, vagy én így gondolom, hogy csak az a játékos tud ilyen hatással lenni a nemzetére és az állampolgárokra, aki nem egy gép jellegű focit játszik. Tehát ehhez kell egyfajta könnyedség, vidámság, hogy úgy tűnik, hogy ezt annyira könnyű megcsinálni, és ezzel úgy könnyebb azonosulni. Amikor egy Ronaldo kaliberű játékos, amiről szerintem a labdarúgó társadalom 90% egyetért abban, hogy a mindamellett, hogy tehetséges és ösztönös gólszerző Cristiano Ronaldo, a rengeteg munka volt mindig, ami hozzásegítette ahhoz, amit elért. És az emberek, nem megbántva senkit, de az emberek nagy része kerüli a munkát, ezt halljuk be, sajnos ez egy jelenség, és nem igazán tud azokkal a hősökkel azonosulni, akik egyébként munkával értek el valamit. Tehát, hogyha, és egyébként Messi is munkával ért el, csak az alapképességei és az ösztönös zsenialitása az mindig egy olyan dolog, amivel az emberek könnyebben azonosulnak. Mert igazából ő így született, és akár én is születhettem volna így is, és akkor ezzel így le van tudva a gondolatmenet, míg a Ronaldo félék, akik rengeteget dolgoztak ezért, az elképzelhetetlen, hogy az ember hajnalban azért kell fel, hogy időben megígyjon, megegyen valamit, hogy aztán nem tudom, 7:30 már kondizhasson, mert 10:00 labdásedzés, tehát hogy azért tudjuk, hogy élsportolónak lenni az milyen, az egy 0-24-es állás, ahol odafigyelsz mindenre, és az emberek szerintem ezzel a fajta dologgal nehezebben azonosulnak, mint a Messi félével, és én ezt az ösztönös zsenialitást, ezt Yamában látom most leginkább, tehát hogy ő lehet az szerintem, aki, tegyük fel, én most nem zárom ki, hogy lehet, hogy ő háromszoros világbajnok lesz, tehát a spanyol labdarúgás elmúlt 15-20 évét látva, és az, hogy Yamal még nincs 20 éves, tehát ő még mondjuk 4 VB-n biztosan ott lesz.
1: És ebben az esetben, négyből... bocsánat, egy pillanat, ha hadszolja közben, csak volt egy ilyen felvetésünk most a reggel során, hogy vajon Ronaldo a részben hazai rendezésű VB-t megvárja vagy sem. Ha feltételezzük azt, amit Ádám mond, és tök jó, hogy elfogadjuk, igazként, akkor innen üzenjük CR7-nek, hogy felesleges várni erre a hazai rendezésű VB-re, meg világbajnoki címre, mert Yamalnak azt már odaadtuk, és akkor az az övé.
3: Igen, tehát mondjuk igazából Yamal is hazai pályán nyerheti meg, tehát

0: Fernando esetében ez meg egy nagyon méltatlan valami, ami zajlik, és ahhoz, hogy Messié méltó legyen, ahhoz kellett Messinek a józan belátása, az, hogy ez méltatlan, ehhez meg kell Ronaldónak a makacsága, meg az egója, ami mondjuk 36-7 éves koráig repítette, és most szerintem a legnagyobb korlátja annak, hogy belássa, hogy valami más úton kell járnia, mint amit a portugál válogatottnál elképzelnek. Szóval egy most a VB győzelemre visszatérve, azért nehéz azt kijelenteni, tehát azért Portugália is biztos, hogy hazai pályán esélyes lesz. Azért João Neves, Vitinha, meg Gonçalo Ramos, azért fiatal játékosok, tehát rengeteg fiatal van ebben a csapatban, aki mondjuk 4 év múlva akár lehet, hogy a csúcson lesz, bár nem mintha Vitinhájék nem ott lennének, de hogy 4 év múlva lehet, hogy ez egy még erősebb válogatott lesz. A spanyol nyilván esélyes, de Franciaország, Anglia, tehát itt azért sok olyan csapat van, aki biztos, hogy esélyesként száll harcba, még akár azt mondom Argentina is, egyszer lehet, hogy Brazília is végre régi fényében tündököl, bár ettől messze van. Tehát most az, hogy Yamal, tehát maga a jelenség, ami Yamalon, ami túlmutat, az a spanyol foci. Tehát, hogy Yamal azért egy olyan rendszernek egy üdel színfoltja, amelyik rendszer az elmúlt 15 évben Yamal szintű tehetségek nélkül is leuralta a tornákat. Tehát itt azért most már 2008 óta, ha nézzük, itt egy kétszeres világ és kétszeres háromszoros Európa-bajnok. Kétszeres világ, háromszoros Európa-bajnok nemzetről beszélünk. Tehát, hogy lassan a legtradicionálisabb nemzeteket érik utol a 21. század pár tornáján. Szóval Yamal egy csodálatos rendszernek egy terméke, amiben van egy ösztönös zsenialitás is pluszban. Úgyhogy nyilván a rendszer mondatja velem, hogy a spanyolok esélyesek, nem feltétlen Yamal, de ha a spanyolok esélyesek, akkor Yamal is értelemszerűen arra, hogy sokszoros világbajnok legyen. Szóval szerintem ő lehet az, aki ilyen hatást gyakorolhat, de akkor menjünk tovább, hogy mondjuk melyik nemzetre hogy hat a futball, és abban valószínű Argentina, Spanyolország előtt jár. Szerintem azért a dél-amerikai országok azok, ha a szenvedéről van szó, nem kell a szomszédba menni, és lehet, hogy ez is számít. Tehát hogy lehet, hogy a spanyol néplélekben bármennyire is szeretik, de soha nem fog úgy lecsapódni egy ilyen történet, mint ahogy Argentinában lecsapódott másodszor is. Tehát, hogy szerintem ez is meghatározza. Nyilván Messi kaliberű játékos nem nagyon volt, de ha Holland hasonló tér el Norvégiába, én nem tudom elképzelni, hogy Norvégiába több millió ember az utcákon vonul Holland miatt, mert a két nemzetnek az identitása miatt nem tudjuk ezt elképzelni, de szerintem ti sem. Tehát ezek a szenvedélyes dél-amerikai országok, ezek ebből a szempontból jó táptalaja annak, hogy legenda lehess, mert ott nagyon megbecsülik az ilyenfajta karaktereket, máshol, Európában ez kevésbé jellemző.
1: Nagyon örülök, hogy Yamal szóba került, ugyanis itt a generációk közötti különbségről szerettelek volna kérdezni, hogy ugye Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, viszont azt láthatjuk, hogy az utóbbi időben a fiatal tehetség zsenik, ő náluk ezért az a kiégési faktor ott van, és elég jellemző lehet különböző sportágokban. Nem lehetséges, hogy akár Yamal is ebbe a cipőbe eshet, hiszen azért róla is elő-elő kerültek olyan felvételek, pegykák, hogy azért kicsit elszállt, egy kicsit megváltozott, hogy esetleg idővel ő nem biztos, hogy 30 évesen ott lehet majd még a focipályán.
0: Hát igazából szerintem ez egy érési folyamat, tehát aki azt várja, hogy 17-18 évesen valaki jól kezelje a sikert, az akkor soha nem csinálta ezt, mert ez nem így működik. Tehát amikor persze, ha nagyon jó neveltetést kapsz, nagyon jó a szülői háttér, esetleg az egész társadalom olyan, amilyen, akkor te is nyilván könnyebben illeszkedsz ebbe, hiszen magasan van a mérce, és annak megpróbálsz megfelelni. Hogyha ez nem így van egy adott ponton vagy pillanatban, akkor te is úgymond elkanászodhatsz. Ez mindenkinél előfordul. Most a világban nem sok játékos tudunk mondani, aki 20 éves korában ilyen magasságokban járt. Tehát, hogy nem tudjuk azt, hogy mondjuk 20 évesen mondjuk Cristiano Ronaldo világbajnokként hogy viselkedett volna. Vagy Messi 20 évesen a Barca üdvöskéjeként, de már világbajnokként hogy viselkedett volna. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy a világbajnoki cím feljogosít, sőt, én is azt gondolom, hogy a szerénység, vagy az, hogy nem is feltétlenül a szerénység, de a helyén kezeld a sikereket és a kudarcokat is, az rendkívül fontos. De

0: de hogy ezt valahogy én ezzel most egy elnéző tudok lenni ideig óráig, tehát hogyha ezt mondjuk Jamal görgeti maga előtt 35 éves koráig, akkor nyilván azt mondjuk, hogy ez így akkor egy pályafutás lement úgy, hogy a saját egóját tolta maga előtt, de én azért adok neki esélyt, hogy mondjuk 25 éves korában ő levetkőzi ezeket a sallangokat, és egyébként minél inkább nyer valaki, annál inkább nyerni akar. Szóval azért olyan nincs, hogy elég. Mert ha elég, akkor Jordan se lett volna valószínű 6-szoros bajnok, 6-ból 6-szoros. Szóval, és akkor itt még sorol, akkor ha elég lett volna, akkor Messi se biztos, hogy úgy és akkor ér csúcsra, amikor, mert már lehet, hogy rég abba hagyhatta volna. Szóval, hogy a evés közben jön meg az étvágy. Tehát, hogyha a Jamal majd kétszeres világbajnok lesz, akkor nem fogja azt mondani, hogy kezdek kiégni. Hát akkor majd el fogja neki mondani a környezet, hogy figyelj, már te lehetsz a második háromszoros világbajnok Pelé mellett, tehát a legmagasabb polcra kerülhetsz, ha alázatos vagy, ha szorgalmas, ha tovább csinálod. Szóval, hogy ez a kiégés, ez azért, mert a pályafutása végét azt elképzelhetetlennek látjuk. Tehát most azt mondja valaki, hogy 41 éves koráig focizik Jamal, akkor az azt jelenti, hogy még 20 évig látjuk. Szóval ezek beláthatatlan dolgok. Mint ahogy mondjuk Ronaldo góltermését is, ha visszaosztjuk a karrierjével, akkor azt jelenti, hogy minden évben 45 gólt rúgott. Tehát ez még visszafele is felfoghatatlan. Tehát ő profi pályafutása során minimum 45 gólt rúgott minden évben. Hát hogy nem egy játékost ismerünk, aki 45 gólt életében nem rúgott. Tehát hogy ezek a dolgok, ezek mindig szerintem, vagy én mindig úgy közelítem meg, hogy egy adott pillanat, vagy viszonyítás kérdése, vagy a fonákja, vagy a frontja valaminek, úgyhogy hát én ezt a Jamal kérdést ezt nem látom meg, ez a fiatal generációnál is. A munkaerőpiacon igen, halljuk, kiégés, stb., de a sport az más, tehát itt nem tudsz szünetet tartani, itt nincs olyan, hogy most akkor egy évig te ilyen kis motiválatlan kiéget vagy, aztán majd visszajössz, mert már nem fogsz tudni soha. Tehát hogy ezt addig kell ütni, amíg meleg, és hát most a Jamal sztori elég meleg, úgyhogy szerintem ő ezen a hullámon ülni fog egy darabig.
1: Meglátjuk, hogy így lesz, vagy sem. Az biztos, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Messi és Ronaldo után természetesen Jamal pályafutását is figyelemmel követhetjük. Nagyon bízunk benne, hogy tényleg ő lesz az a következő varázsló, aki miatt, illetve már azért mutatkoznak jelek, de hogy konstansan, tartósan ott tud maradni. 8 óra 55 perckor Holzer Ádámnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és maradunk is ezen a vonalon, illetve erről a hullámról nem szállunk le. Ronaldo, Messi ugye egy korszaknak a zseniális képviselői voltak, ezzel megyünk majd tovább a folytatásban is, de csak a zene után. Maradjatok velünk egészen reggel 10-ig Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Megvan! 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: egész.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 9 óra 3 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép, csicsergős csütörtök, jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel. Hű alattvalóim kiegészültek egy újabb versenyzővel, megengedtük neki. Na, nincs mit tenni. Az a helyzet, hogy Gyurta Gergely, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: És Marosán György után egy újabb jó reggelt, Gyuri.
4: Jó reggelt mindenkinek.
2: Újabb csodáló itt a stúdióban. Nem tudok vele mit tenni.
4: Megsütötte a nap, tehát ilyenkor mindig, amikor zene van, ő lemegy egy kicsit
5: napozni. Ki is száradt a szám, mert pátva volt, hogy nézhettem Kornél azt, hogy mi mesésem. Köszönteni 9 óra pártackor a hallgatókat.
2: Olasz Gergő futott be, az egyes vágányon megérkezett. Geri, köszi szépen, hogy beugrottál és benéztél, és pont kapura jöttél egyébként, hogy itt vagy, mert hogy Holzer Ádám földobott egy nagyon érdekes kérdést, és mivel ugye az újságíró, sportújságíró válogatott egyik meghatározó játékosa, Mármál, egy Lamine Yamal szintű nélkülözhetetlen labdarúgója vagy, viccet félretéve, ez tény és való, hogy ez így van, tehát ebben nincsen semmi túlzás, de tényleg viccet félretéve, hogy az egész reggelünket meghatározta Messi búcsú mérkőzése, vagy válogatottbeli búcsújától indultunk, a Ronaldo körüli cirkuszon át, és Holzer Ádám felvetése után csaptunk le rád, hogy akkor mégis korodból adódóan Lamine Yamalnak mekkora szerepe lehet a jövő labdarúgásában. Ugye most egyelőre csak tippelünk, meg találgatunk, mert hogy nem látunk teljesen tisztán, de hát azért vannak jelek, amik bizonyos irányba mutatnak. Itt azért az életkorunkat tekintve, meg a labdarúgás iránti rajongásunkat tekintve is azért különbözőek vagyunk, úgyhogy Gergő egy újabb szint tud ebbe behozni, és ha már megérkeztél, mint a legfiatalabb közülünk, Yamal, aki korban is nagyon közel áll hozzá, szerinted fölérhet-e, föl fog-e érni arra a szintre? Ádám azt mondta, hogy könnyen lehet, hogy háromszoros világbajnok lesz Lamine Yamal.
5: Attól függetlenül, hogy háromszoros világbajnok lenne, ja, már nem vagyok benne biztos, hogy Messi magasságaiba bárki felérhet valaha is a labdarúgásba.
2: Nem tudom, Gege, hallottad-e, hogy mi volt a név, ami elhangzott?
5: Lamine Yamal.
2: Igen, de hogy akivel összehasonlítottam.
4: Majd kivágjuk és csengő hangnak be tudod állítani ezt a mondatot.
5: Azért érdekes, mert...
2: CR neve elő sem került.
5: Nem vagyok benne biztos, hogy Ronaldót nem tudja utolérni. Mert elképesztően jó gólszerző volt Cristiano Ronaldo.
4: Ő Yamal utolérni Ronaldo.
5: Így van. Hát Messi, és szerintem Messi egy teljesen
2: más klaszt. Megint volt egy nagyon fontos volt Ronaldo. Tehát itt most egyébként ő életkorából adódóan egyértelműen pontot tett arra, amit itt rágtunk egy másfél órán keresztül.
5: Ha Cristiano Ronaldo 5 évvel ezelőtt visszavonul, akkor sokkal nagyobb lenne szerintem a hagyatéka a labdarúgásban, mint amilyen most lesz ezek után, hogy ezek már megtörténtek.
2: Ez is egy nagyon jó szempont. Ez is egy nagyon jó ide jó szempont.
5: Most akkor ilyen 3-1 ellen Gegére rá.
2: Nem a másik meg egy gép.
3: Hát itt letudtuk ennyivel. De nem, hát nincs olyanról szó, hogy ne ismerném el Lionel Messinek a tudását, a tehetségét, de hát azért nem összehasonlítható CR7-hez, tehát azért a legenda...
2: Oké, de ami... Legenda. Igen, ami miatt viszont ugye kértük Gergőt, tehát hogy Yamallal kapcsolatban, Gyuri, hogy állsz Yamalhoz?
4: Én nagyon szeretem Yamalt, nagyon... Tehát nem, egyelőre nem adja nekem azt az élményt, amit Messi adott, viszont látom a reményt abban, amiről 2 órával ezelőtt talán volt egy gondolatom, hogy Ronaldinho és Messi volt az utolsó játékos, aki szórakozott, és nem ezt a GPS futballt játszotta. Ez
2: és
4: most
2: 2 évvel ezelőtt ez a most spanyol, nekem így van, pegyetem. 2 évvel ezelőtt a spanyolok így lettek Európa-bajnokok, hogy ez egyedüli csapat volt, amelyik játszani akarta a focit a németországi Európa-bajnokságon. Tehát az egyedüli csapat volt, amelyik nem ölte, nem ezt az uniformizált, ide mész, ide tolódsz, oda helyezkedsz dolgot, hanem voltak benne varázslatok. És ebben Jamal élen járt.
4: Ebben hát két olyan zseni van ebben a csapatban. Az egy észrevehetetlen zseni, a Pedri, amit egy átlag szerintem szurkoló nem
5: veszi. Hát ebben
4: a
5: csapatban csak zseni van,
4: és,
5: szerintem.
4: De aki kiemelkedik ebben a korban, ez az Pedri, és Jamal pedig egy-egy szórakoztató művész.
2: Jött egy SMS neked, Gege, a 0630 55 55 605-re. Bene Feri is jobban tiszteli Messit, mint Ronaldót. Szeretettel üdvözöl mindenkit, aláírás Bene Ferenc.
4: Gege, Szabira mész, mi?
2: Vigyelj, hallod, hozom a 100-as zsepit. Ne. Józsi, szóljál neki, hogy a technikára vigyáznia kell a könycseppeit. Gyorsan mész arrébb, a könycseppeidet tedd arrébb. Na, viselkedj.
3: Most már írok a feleségemnek, hogy valaki négyen meg engem is.
2: Szóval, Jamal is mit mondta? Pedrit mondtad?
4: Pedri, még Kubárcival kiegészíteném, de hát egy védő miatt soha senki nem fog oda kapcsolni az adott sportcsatornára.
2: Tehát annyi, hogy felsoroltad a Barcelona gerincoszlopát, így támadó, középpálya, védelem.
4: De ezzel nem nagyon lehet vitatkozni.
3: Kukureja.
4: Persze, meg hűszem.
2: Meg állom, hogy külföldi ür, hallod, mi ez? Tehát hogy került ide Kukureja ebbe a sztoriba? Jamal, most tényleg te elviccelünk dolgokat, de most tényleg, ha komolyan nézed Jamalt, milyennek látod? Gege?
3: Korszakos zseni.
2: Már most?
3: Már most. Itt én, amit Holzer Ádámnak is felvetettem, itt a nagy kérdés, hogy hogyan fogja tudni ezeket a terheket.
2: Marad-e két lábbal a földön?
3: Így van. És azért ez fontos kritériuma annak, hogy valaki olyan profi sportoló legyen, mint például Lionel Messi, avagy Cristiano Ronaldo.
5: Hogyan tudjátok mondjuk Jamalt, csak most akkor fiatal kora miatt is, például ahhoz a Neymarhoz hasonlítani esetleg, amely volt, mert én Neymarra 2015-ben egyértelműen azt mondtam volna, hogy aranylabdás lesz.
2: Ő is ezt gondolta magáról.
5: És hogy a jövőben, tehát a Messi Ronaldo korszakot követően Neymar lesz az, aki a labdarúgás.
2: Igen, és óriási, élete legnagyobb hibáját követte el azzal, hogy mivel a pénz volt a legfontosabb számára.
5: 222 millió euróért igazolt a Paris Saint-Germainhez.
2: Be is döntötte a Barcelonát, tehát bármennyire hihetetlen, a Barcelona azóta van óriási anyagi problémákban, amióta teljesen elborult mindenki azzal, hogy egyébként ennyi pénz jött a házhoz, és aztán ez borzasztó. Gondoljátok, mert a Coutinho-ra, illetve
5: Griezmann.
2: Igen, meg Dembele volt ugye ez a három ember, akik abban a korszakban érkeztek, tehát a Coutinho, a Barcelona kölcsönjátékosaként rúgott 2 vagy 3 gólt, amikor a Bayern 8-at rúgott a Barcelonának, a covidos, azt hiszem az elődöntő volt talán, ha jól emlékszem. Tehát Coutinho, aki rekordigazolás volt a 160 nem tudom hány millió eurójával, de annyira nem működött Barcelonában, hogy kölcsönadták a Bayernhez, ahol rúgott 2 vagy 3-at a Barcelona, tehát ilyen agyrém dolgok, de Neymar el is hitte magáról, mert hogy ott volt benne a képesség.
5: De hát miért ne hitte volna? Hát hogy, okay, hogy futballozott Neymar, igen, 2015-ben?
2: Igen, na de ott onnantól kezdve, ha tudsz játszani a világ deklarálta a legjobb, akkor legjobb játékosával, Lionel Messivel, meg ott volt mellette még Suárez,
4: ott még Krkić is tudott játszani. Tessék? Ott még Bojan Krkić is jó játékos
2: tehát
4: volt.
2: Ott mindenki, tehát onnan nem elvágyódsz. De Neymar megsértődött és felhordta az orrát, hogy ő Messi árnyékából ő majd nem tud aranylabdát nyerni, és ő majd megmutatja önállóan, hogy egyébként ő képes erre. És óriási, óriási tévedésben volt az ember azzal, hogy egyébként kilépett onnan Messi mellől, mert ő nem Messi árnyékában volt, hanem Suárezzel karöltve Messi mellett voltak. Csak ott már bejön a képbe, szerintem, de aztán szóljatok közbe, az argentin-brazil szembenállás is, tehát hogy azért ő nehogy már majd egy argentin legyen az, aki csak és kizárólag, és Neymarból messze nem lett az a játékos.
5: Aki lehetett volna.
2: Most hirtelen egy kézilabdás példa jut eszembe. Háfra Noémi. Egy az egyben. Háfra Noémi. Fölfelé, tehát az, hogy tegnap végignéztem testközelből, amit a Mosonmagyaróvár színeiben csinált, és emlékszem arra, hogy mit csinált a Népligetben, mielőtt elindult a vesszőfutása, sírtam belül. És Neymar ugyanez a kategória. Ugyanez. Neymarért rajongtak, milliók rajongtak.
5: Hát az a Neymar, most nyilván nagyon nehéz korszakok zseniéit összehasonlítani, és azért 10 évvel ezelőtt egy másik korszakot írtunk, mert Jamal nagyjából olyan 15 évvel lehet fiatalabb, mint az a Neymar, amely 2015-ben futballozott, de még mindig összehasonlíthatatlannak tartom, mert még egyszer mondom, tehát én akit láttam futballozni így mondjuk, és akire emlékszem is aktívan, a legközelebb Messinek a szintjéhez, amit Messi tudott nyújtani és tudott adni egy mérkőzésen, természetesen Cristiano Ronaldo is mérkőzéseket döntött el, gyönyörű gólokat szerzett, de azzal, amit egyénileg mutatott és jelentett valaki a pályán, Neymar volt a legközelebb Messi, ez szerintem az elmúlt 20 évben. És nem volt olyan, aki azt a szintet, azt a, hogy amikor nézel egy mérkőzést, akkor amikor nincs nála a labda, akkor is őt nézed a tévében. A varázsló, nem tudom, megvan-e nektek ez az érzés.
2: Hát Ronaldo, hogy nézed, hogy mozog. Nekünk Ronaldinho volt, illetve nekem egyértelműen amikor őt láthattam élőben, életemben először 2006-ban, és testközelből egy Levski Sofia Barca BL meccsen megnéztem azt, amire azt mondták, hogy kamu. Akkor tájt volt az, amikor a sportszergyártó cégétől kapta az új csukát, futballcipőt, és hogy ugye a keresztlécet lövögette vele, és ez ugye a Camp Nou-ban történt, és megmagyarázták, hogy akkor még nem, hogy AI nem volt, meg mesterséges intelligencia, hanem, hogy ez csalás ez a videó. Végignéztem a saját két szememmel, hogy mindenki csinálta a bemelegítést, végezték az erőléti edzővel, vagy éppen aki a vezeti a bemelegítést, mindenki csinálta, egy valaki volt, aki labdát vezetett, közben fölvette, egy kicsit dekázgatott, hopp, egy kis izé, brazil kör, ide teszem, oda teszem, amikor épp kedve szottyan Viktor Valdezék bemelegítettek, intett egyet, akkor ő elkezdett egy kicsit, ő teljesen más csinált. Már mindenki lement a pályáról, ez az ember, már mint Ronaldinho, kint maradt, és akkor a saját két szememmel láttam, hogy megcsinálta. Annyi, hogy a labda nem tudott úgy visszapattanni, vagy nem úgy pattant vissza, tehát hogy szaladnia kellett, és nem a rögtön keresztléc vissza, merre veszi, és akkor egyből meglőtte, mint ebben a videóban. Tehát ott hajlok arra, hogy ott valamennyi turpisság lehetett benne, de hát megcsinálta. És Jamal, vagy Messi ugyanez, Neymarban ott volt a képesség ugyanez, és Jamal dettó ugyanez. Hát Jamalnak olyan gondolatok vannak a fejébe, amikor elindul, amit egyébként nem akarom megbántani, de egy olyárzabán nem is biztos, hogy érti, hogy mi fog történni neki, csak annyi a lényeg, hogy jókor legyen jó helyen.
5: De nem lehet, hogy benne van ebben, hogy Jamalt most ennyire próbáljuk piedesztára emelni, hogy így Messi után
3: kell
5: egy
3: valaki.
5: Űr keletkezik gyakorlatilag, és kell valaki, akivel akár mesterségesen is betöltjük ezt, mert azért...
2: Nem
5: vagyok benne biztos, hogy Ronaldinhohoz is hasonlíthatjuk egyáltalán Jamalt.
2: Nem, viszont az biztos, hogy akkor, amikor feltűnt Haaland és Mbappé, akkor ugye arról csicseregtek, hogy majd akkor ő lesz, ez a kettő lesz a két korszakos zseni. Na most kíváncsi vagyok a véleményetekre, én megint polgárpukkasztó módon hadd kezdjem, akkor én is szánt szándék a polgárpukkasztót mondok. A cipő fűzőjét nem kötheti be egyiknek sem. Mind a kettő gólgép és zseniális játékosok, de se Haalandot, se Mbappét nem tudom.
4: Minden korszakban akarunk egy rivalizálást két játékos között. És ugye Ronaldinho átvezetése volt Messi, hiszen már a fiatal Messi jött a Ronaldinhoval, egy pályán is voltak. Most a Messi után jön a Jamal, és valaki ki kell párhuzamosan mellé, de most ez Haaland nem lehet szerintem, tehát egy ilyen erőcsatár, nem, tehát művészt keresünk mindenképpen, Haaland az nálam inkább a modern Ibrahimovic.
2: Nem, félreértesz, mert én azt mondtam, hogy a Ronaldo-Messi párharc, vagy legendás korszak lezárásaként emlegették nagyon sokan,
4: igen,
2: egy ideig
4: Haaland nem lehet, Mbappé lehet. Én szerintem ez Mbappé most az, ez szerintem az Mbappé, így van, Jamal korszak. Haaland az egy Ibrahimovic nálam.
5: Azért Mbappé is már 27 éves.
2: Hát, de én szerintem ők ilyen szempontból...
5: 10 év van köztük majdnem.
2: Na hát ez, oké, okay. meg benne vannak egy olyan árnyékban még mindig, hát gondolj már bele, erről beszéltünk, Gergő, nem tudom, azt olvastad, de 3,5 milliárd, ugye, ha jól mondom, a hivatalos, a Földön 3,5 milliárd ember nézett bele akár egyetlen pillanatra is, Messi búcsú meccsébe, ez a Föld lakosságának majdnem a fele, vagy nem tudom mennyien vagyunk most a bolygón, hogy 8-9-10 milliárd, de tök mindegy, nagyságrendileg a Föld lakosságának a fele, kíváncsi volt erre.
4: Vagy Mbappé, a Benin, vagy Beninre.
2: Vagy ezt Beninre, meg... igen, nem tudtuk eldönteni, hogy Beninre, vagy Messire, de élek a gyanúperrel, hogy Messire. Ez a kanyarban nincsen Haaland meg Mbappé, amikor még 3,5 milliárd a Messire kíváncsiak. Akkor ők akármit csinálnak, akár erőcsatár, akár benne van a képesség, nincs.
5: De nem lesz, tehát hogy ne is próbáljuk szerintem ezt a narratívát, hogy Messihez hasonlítunk bárkit, mert nem lehet Messihez hasonlítani bárkit. Ez olyan,
2: abszolút, mint hogyha... top egy.
5: Igen. És akkor mondják, hogy jönnek ezekkel a statisztikákkal, hogy de Pelé ugye 3 világbajnoki címet szerzett például, vagy hogy Maradona tényleg olyat tudott, amit nagyon kevesen tudtak, hát és ő is kétszeres világbajnok az Argentinára.
4: Elérte Nápolyba, hogy Argentinának szurkoltak bizonyos olasz
5: egészen
4: emberek.
5: Egészen elképesztő dolgok. De ezeket sem lehet ahhoz hasonlítani, hogy embernek 8 aranylabdája van. Hát 8 aranylabda. Hát nincsen nyolc, nincsen
2: nyolc. Nincs közben jobbra. Hallod, a csávó pedig egyébként egy ilyen nyugodt típus a Gyurta Gege. Figyelj, én még ennyire vörös fejjel nem láttam, amióta is. Nyugodj le, Gege.
5: Abba a pillanatban nyugodt a Nyuszi kupáimat, a Mikulás kupáimat és a Pünköst kupáimat, nem lenne nyolc.
4: De hasonlítsunk senki Messihez, de most elkezdte saját magát Messihez hasonlítani.
5: Hát, ezt az aranylabdát, ezt a nyolc aranylabdát, ezt próbáljuk valahogy hogy perspektívába helyezni. Nyolc aranylabda. Az egészen sokaknak nincsen nyolc olyan idénye, amikor beszélünk róla egyáltalán. Tehát vannak olyan játékosok, akik biztos tudtok ilyet, feltűnnek, két-három idény nagyon kemény, tehát nagyon jól játszanak, és mindenki róluk beszél, és se előtte, se utána nem hallunk róla. Nyolc egymást követő évben valaki, ha jól teljesít, akkor arra azt mondjuk, hogy az egy extra játékos, és megmarad. Ez az ember nem nyolc egymást követő évben teljesített így, hanem nyolc évben nyerte meg. Nyilván nem egymást követően.
2: Hát igen, közte ott volt Ronaldo mennyi, 5-ször, 6-ször, 4-ször,
5: meg közte ott volt azért három világbajnoki döntő, amelyből igaz, hogy csak egyet sikerült megnyerni.
4: Egyébként, bocsánat, csak most beugrott. Csak egy normális csapathoz kéne igazoljon. Edvi Laci lehet már úton van is hallgat minket, csak azért mondtam.
2: Igen, Olisszé az Edvi Laci most írja.
5: De Olisszét se lehet.
2: Dehogyis nem.
5: Mert nem lehet. Usman Dembélét sem lehet. És senkit nem lehet. És Lamine Yamal valóban lehet az, akit csodálhatunk az elkövetkezendő években, de inkább talán most egy picit majd ahhoz kell hozzászoknunk, hogy visszatér az, hogy vannak azért egyéniségek, de nem olyan kiemelkedő egyéniségek, mert Kvaratszeliát is említhetnénk, aki tud elképesztő dolgokat
4: azért a labdákkal. Azért nincsenek, mert gépiesedett az egész játék, nincs szükség egyéniségekre, ez a
2: gondom. De dolgozol a gyerekekkel, ugye? Ezt elmondhatjuk, tehát hogy ebben nincsen titok. Mit tanítotok a gyerekeknek most? Hány éves gyerekekkel dolgozol?
5: 5-6 és 7 éves.
2: Na, de már akkor elindul az, hogy uniformizálódás? Tehát vagy ott még a játék szeretete ki tud domborodni, mert amit látunk, amikor már feltűnnek, tehát egy U17-es meccsen is már rendszerben gondolkodnak, már tudja, hogy hova kell helyezkednie. Nincs olyan, tehát mikor láttatok legutóbb olyat, mint Messit a Hetafe ellen, hogy a felező vonaltól megindul, és végigviszi, tehát vagy a Maradona-féle legendás gól. Nem volt ilyen, nincs. Yamalnak vannak felfillanásai, tehát ő is, tehát Yamal szertelensége, és nem is a szertelenség, hanem a fociba vetett hite, a játék élvezete miatt bukta el a Barcelona annak a lehetőségét, hogy BL döntőt játszanát. Az Inter ellen emlékezzetek már vissza két éve, amikor vezetett összesítésbe, és még ő még rá kellett volna ülni a labdára, de nem, ő kapufát lőtt, és az abból kontrázta le az Inter a Barcát, és jött a hosszabbítás, és úszott el az egész BL döntőt. Ott voltam a helyszínen, majdnem felrobbantam.
3: Az egy nagyon szép pillanat volt. De,
4: okay. Neked ez a sport pillanatod.
3: Ez egy gyönyörű pillanatod,
2: szóval ezt írod. Na de nem, tehát ennél jobban szerintem semmi nem mutatja, hogy ezt a csávót nem tudod
5: bekolni. Teszem hozzá, 17 éves volt akkor.
2: Na.
5: Tehát bele sem tudunk gondolni, hogy
3: nyilván rálövi.
5: Majdnem a ligája elődöntőt játszol 17 évesen, és na, az utolsó percben lövési lehetőséged van. Nem, majd visszaveszed, és hazaviszed a kapushoz 17 évesen.
2: Na. Hát de ezt mondom, hogy na de ha ezt megcsinálja valaki U17-ben, hát olyan szintű letolást kap a kispadról, hogy a lábán nem bír megállni.
5: Hiszen... Hát lehet, hogy nem dicsérték meg azért Yamalt sem emiatt.
2: De oké, de most a jelenségről beszélünk, hogy ő benne ösztönösen ott van ez, hogy ő maga a futball, a foci, a labdarúgás, tehát hogy ő de neki hát... nem kell megtanítsa, tehát ő akkor is megy, akkor is oda akar menni, akkor is el akar...
5: De akkor adódik a kérdés, hogy hogy tanul a gyerek? Ugye úgy, hogy látja. Mit lát most a tévében? Ha leül megnézni egy foci meccset, mit lát most a tévében? Ezt látja, hogy
4: az a passzoljuk a kapusnak.
3: Jobb szél, bal szél.
5: Kirajzolható, felrajzolható felállásokkal és egy megbeszélt taktika alapján, amelyhez igazodnak a csapatok, és esetleg azokat váltogatják mérkőzés közben ilyen stratégiailag. Hát ezt látja a gyerek is, nem azt látja, hogy Ronaldinho szaladgál.
2: Hát gyerekek, tehát ha van valami...
5: Kicserezi a félvilágot, vagy Diego Maradona.
2: Na, hát de azért mondom, ha van valami... amire nagyon irigy tudok lenni azokra az emberekre, akik ott voltak akkor a Bernabeu-ban, csak hogy egy kicsit Gegét is froclizzam, amikor Michel Salgadót meg a teljes madridi védelmet ültette be úgy a hintába, hogy 3-0 nyert a Barcelona. Igen, 3-0 nyert a Barcelona, 2-t rúgott Ronaldinho, és a harmadik Barcelona gólnál, a második Ronaldinho gólnál felállva tapsolt a Bernabeu, felállva tapsolt, nézd meg.
5: Édesapám ott volt azon a mérkőzésen.
2: Ha esetleg csuklana, akkor tudja, hogy miért csuklik. Tehát mondom, kevés dologra vagyok irigy, vagy nem tudom, szoktam irigykedni. De gondoljatok már bele abba, hogy Madridban a Real közönsége felállva tapsol valakinek. Hát, akárhányszor kimondom ezt, tehát borzongok és rász ki a hideg.
5: És nem saját csapatából teszi mindezt.
2: Hát, de, ja, hát egyértelmű. Hát, és nem az, hogy nem
5: mert
2: saját...
5: Mert felállva nem... tapsolni a Bernabeu közönsége, még saját igen, játékosnak okay, sem gyakorol.
4: Hát ez az. Sőt, na, hát fütyül.
2: Hát és
4: nem Vinicius esetén.
2: Igen. És olyannyira nem sajátak, hogy ennél abszurdabb helyzet, hogy egy barcásnak, gondolj már bele, Gege, ezt el tudod képzelni? Mondjuk akkor még izé volt a csattogós lepkét tologattal, amikor
4: biztos nem azon a meccsen szeretted meg a Reált. Tényleg ez hogy jön?
2: És ilyen? Közben folyamatosan villog a telefonja, jönnek az értesítések, add meg magad.
5: Ne hagyd magad, jól csináljad.
4: Gege, milyen gyerekkori trauma vezetett ahhoz, hogy te Reál szurkoló lettél?
3: Nekem? Ha már korszakos zsenék, nekem Roberto Carlos.
4: Jó, hát
5: azért mondjuk a Real Madrid mint csapat azért David csak Beckham, a legeredményesebb.
4: Meg Gravesen a középpályán, amikor a Real
5: Madrid. Gege, valahogy a számokkal kell nekedned, mert azért a Real Madrid a legeredményesebb bajnokok ligája csapat. Vagy hát
3: én ezt próbálok, viszont mikor is nyertettek utoljára a BL, de nem nagyon tudok semmivel sem hatni.
2: Na szóval akkor lezárva, mert hogy hamarosan jön egy kis zene, aztán pedig a hírek. Szóval, hogy akkor Jamalban hiszünk, látjuk.
4: Ah, persze, egyértelmű.
3: Megerősítem én is. Csak hát kár, hogy Barcelona.
5: Miben kell
2: kiben,
5: hinni, hogy...
2: De meg
5: hogy...
2: kiben másban, ugye? Tehát nem nagyon van más olyan.
5: Hát inkább én abban szeretnék hinni, hogy akkor majd felérnek szépen lassan Jamalhoz játékosok, vagy olyan jönnek Zabán ki akadémiákról.
3: Arda
5: Güler. Nem Olyan Zabáról, vagy nem is Arda Gülerről feltétlenül, mert az már lehet, hogy kijött volna, de hogy jönnek ki olyan játékosok, és akkor talán egy kicsit megint lesznek olyan futballisták, akik tényleg egyéniségek a pályán.
2: Geri, köszönj, hogy beugrottál, nagyon örülünk neki. Amúgy mit csinálsz itt? Mert tudom, hogy itt dolgozol.
5: Képzeljétek el, na az még egy érdekes téma volna.
2: Na.
5: Asztali labdarúgó világbajnokság lesz Magyarországon.
2: Ezt most nevén, ez a csocsó?
5: Nem, ez a gombfoci.
2: Gombfoci.
5: Szuper, wow. Szektorlabda egyébként hivatalosan a neve.
2: Oh my god.
5: Asztalon. Elképesztő, tegnap voltam egy sajtótájékoztatón, kirakták az asztalokat, amikkel játszanak, olyanokat lőnek ti. Van egy ilyen kis vonalzó, azzal pöckölik meg magát a játékost, a bábút, és megemelik a kis, ilyen, mintha egy kalmopirin lenne a labda, és megemelik, és a ficakba simán belőlik.
4: Ez régen nagyon népszerű játék volt a gombfoci.
5: Elképesztő. És vannak világbajnokaink, csapatban is világbajnokok vagyunk, és most mától egészen vasárnapig tart ez a világbajnokság.
2: Amúgy meg tipikus Madrid szurkolóink is vannak, tipikus Madrid szurkoló, amikor nem tud érvelni, jön a 15 BL című írja, Krisztián. Ez az, Krisztián, de jó, hogy itt vagy velük!
5: De hát én nem vagyok Madridos.
2: De jó, egyből. Ha nincs érve, akkor jönnek ilyen mindenféle számokkal kell előbb.
5: De hát én fiú vagyok.
4: Gegér, annyiszor aggódtak a vízben, amikor viharos idő, minden...
2: Hát a megúzákat lerúgta magáról, mindenki, nem lehetett...
4: A vízben nem fulladt meg, de most itt ez megfújtotta ez a téma teljesen.
2: Gyere, megölerünk, figyelj, indítjuk a zenét. Jó, jöjjön a zene, megöljeljük Gegét.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magabiztos győzelemmel kezdte a férfi vízilabda BL új idényét a Ferencváros. Javítaná hazánk energiaellátását a kormány. Szeles, esős idő érkezik. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A férfiak 90 kg-os kategóriájában Nerpel Gergely megnyerte első mérkőzését a bakui cselgáncs világbajnokságon. A magyar versenyző a tajvani Csent győzte le, és ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter kikapott az első fordulóban, így helyezetlenül zárt. Kriza Anna viszont tegnap remek teljesítménnyel, élete első VB-jén az 5. helyen zárt Bakuban. A Honvéd 23 éves sportolója, többek között a világranglistán 6. horvát Oberant és a francia olimpiai bajnok Ágbenyenut is legyőzte. Az elődöntőben viszont Iponnal kikapott izraeli ellenfelétől. Kriza Anna a bronzéremért, a kétszeres Európa-bajnok Csezáhová ellen lépett tatamira, de aranyponttal vereséget szenvedett, így 5. lett. Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros. A háromszoros BL győztes FTC hazai medencében a Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re. Harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör harmadik fordulójában a Partizan Beograd otthonában győzött 37-26-ra. A női kézilabda NB1-ben pedig a Ferencváros és a Vác is nyert hazai pályán. Az FTC 46-32-re a Moson-Magyaróvár, míg a Vác 39-30-ra a NEKA együttesét győzte le. 18 pontos hátrányból is fordítani tudott, de végül vereséget szenvedett a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligája nyitó fordulójában. A szombathelyiek a belga Antwerp otthonában kaptak ki 99-93-ra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a Kontroll.hu, a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori tekvezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett, jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett és szabad lábon védekezik. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A jelenlegi felsőoktatási rendszer a NER terméke. Erről beszélt az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az ATV-ben. Darázs Lénárd szerint az állami egyetemeket, köztük az ELTE-t, az elmúlt években módszeresen próbálták kivéreztetni, és a helyzet egyelőre nem változott. Hangsúlyozta, hogy egy kekvás egyetemen dolgozó oktató ugyanazért a munkáért körülbelül 30%-kal többért kap. Úgy véli, hogy amíg az ELTE helyzetét nem rendezik, addig nincs rendszerváltás a magyar felsőoktatásban. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. A Kopaonik Szerbia legjelentősebb síközpontja, amely a téli idényben hazai és külföldi turisták tízezreit fogadja. A szokásosnál kevesebb bor készülhet idén Franciaországban. A mennyiség várhatóan nem éri el a 35 millió hektolitert, amire 100 éve nem volt példa. A visszaesés mögött a rendkívüli forró nyár és az aszály mellett az áll, hogy csökkent a szőlőterület.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán 2-3 kilométeres a torlódás Gödöllő térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 31-es és a 37-es kilométer között mozgó tereléssel egy sávon halad a forgalom. Terelésbontás miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A déli óráktól megerősödő szélre a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 39 perc a pontos idő, csodálatos csicsergő, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek a Nemzeti Sportrádióban. A Sportreggel szól Marosán Gyúrával, Battanyáról.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: És Gyarmati Dezső úszodából, Gyurta Gergővel.
2: Sziasztok,
1: Gegével, jó reggelt. Gergelyel, Geginyóval. Gyerekek, megint elröppent pikpak, majdnem 4 óra hossza, 6 óra már egyébként 3,5 órával ezelőtt volt, sőt, most már egy picivel több is. Azért én nekem még mindig ott járnak a gondolataim egyébként, hogy tényleg ezek az összehasonlítások borzasztó nehezek, de valahogy meg muszáj mégis elkülöníteni a korszakokat. Ugye beszéltünk Messiről, Ronaldóról, mármint Cristianóról. Érdekes, hogy egy szó nem esett az igazi Ronaldóról, pedig őt is nagyon sokan nagyon-nagyon komoly magaslatokba helyezik, és aztán ugye most Yamalról.
3: Ki minden fűszába kell kapaszkodni, hiszen azért mi, mint foci szerető, focit néző, rajongók, hát azért valakibe kell, hogy lássuk az következő nagy legendát, a nagy ikont.
1: Annak idején te miért a Real Madridot választottad? Ki volt az a játékos, aki miatt a Real mellett tetted le a voksod?
3: David Beckham, Roberto Carlos.
2: Kávézem.
3: Nem is tudom.
1: Igen, hát ez egy galaktikus csapat volt, mondjuk ezt így azért értem.
3: Jó kis csapat volt.
1: Gyuri, te a Barcelonát miért?
2: Annak
3: Figo.
1: Figo miatt? Igen, hát Figo, ez egy nehéz kérdés, igen.
2: Hát nem, mert az abszolút meggyőzés az a Ronaldinho éra volt, tehát ez Ronaldinho egy varázsló volt. Ő, hogyha Gamba Oszakába játszott volna Japánba, akkor valószínűleg a Gamba Oszakát is megszeretem.
1: Valami oka van, hogy pont a Gamba Oszakát emlegetett?
2: Talán
1: az oszakai városi derbi esetleg.
2: Hát, vagy mondhatom volna a Bayern Münchent is, ugye, egy csapatok nehéz szeretni, de Ronaldinho őket is megszerettettem. Csak biztosan akarok menni, most már biztos, hogy hallgat minket Edvi Laci.
1: Igen, 100%.
3: Már Kornél, neked mi volt az a pont?
1: Amikor... Stoichkov, Koeman és az eredeti Ronaldo, a régi Ronaldo. Ez 90-es évek közepén járunk. Stoichkov, Romário és Ronald Koeman voltak az elsők, aztán utána a 96-os KEK döntő Paris Saint-Germain ellen, akkor már Ronaldóval. A Barcelona legendás szerelés, egy akkor teljesen ismeretlen, hogy egy ilyen nagyon gyönyörű, ilyen kékes, türkiz, nem tudom milyen színű meze volt a Barcelonának, és így nagyon elképesztően beleszerettem így ebbe a látványba, a fociba, minden ilyen, és aztán onnantól kezdve pedig jött már egyik a másik után. Bár hozzáteszem, hogy én már megéltem Barcelona szurkolóként azt, amit Figo művelt, hogy Figót istenként szerette mindenki Barcelonában, és aztán meghúzta azt, amit azóta se bocsájtottak meg neki. Olyannyira nem, hogy az egyik pénzügyi tech cég, mindannyian használjuk is egyébként, de most itt ez valóban reklámnak minősülne, úgyhogy teljesen mindegy is. Tehát az egyik cégnek az arca volt korábban Figo, és bejelentkezett most ez a cég, hogy esetleg szeretne a Barcelonával kokettálni, és elhajtották, hogy akivel reklámoznak egyszerű pénzügyi megoldásokat, vagy egyszerű, hogy mint ahogy a futballban, hogyan lehet jó döntések, vagy valami ilyesmi volt, és ugye hát a Figo hozott egy döntést, ami ráadásul a pénzzel volt összefüggésben, és mondták, hogy nem.
3: És egyébként visszatérve, akkor az a türkiszkék mez, neked abból van, mert ugye tudjuk, hogy nagy Barcelona mezgyűjtő vagy, ahogy én is Real Madrid szurkolóként.
1: Nincs, képzeld el, nincs.
3: És nem szeretnél nagy olyat szerezni?
1: A hazai meze meg volt, abból a korszakból, sőt az volt az első mezem, amit kaptam, az idegenbelie nincs meg. Van ilyen gondolatom.
3: Igen. Gondolom, hogy aranyáron megy.
1: Igen.
3: És otthon hány mezed van, ha már így? Így számszerűsítve, mondjuk Barcelona.
1: Sok,
3: rengeteg.
1: Sok.
3: Minden évben szerzem.
1: Nem, de itt tudom én 6-8 legalább, nem tudom, most nem akarok butaságot mondani. Volt olyan reggeli műsor, amikor mennyit kapott a Real, akkor
3: 4-es.
1: 4-et, és akkor a 4-hez minden 4 gólhoz, minden 4 órában meg egy másikat tiszteltelek meg.
3: Így van. Az egy nagyon jó kis emlékezetes reggel volt. Gyuri, neked van mezed? Te mezgyűjtő vagy?
2: Nem, mert én nem vagyok nagy mezgyűjtő. Van egy pár, tehát nyilván Barcelona mez azért van, de ez főleg gyerekkoromban datálódik ezeknek a mezeknek a megvásárlása.
1: Még most is kölyök,
2: hogy... És hát, köszönöm szépen. majd a büfébe akkor valamit intéz.
1: Jó. Akkor ebben az esetben viszont ki mit csinál a hétvégén, gyorsan haladjunk le a büfébe.
2: Én rádió.
1: Nincs bajnoki meccs?
2: Nincs, nincs.
1: Mert mit csináltad?
2: Mert előre
1: kizártuk.
2: Hoztuk.
1: A bajnokságot?
2: Nem, még nem tartunk ott.
1: Megnyertétek és kész, vége
2: még van? Még ott sem tartunk, hamarabb fogjuk megnyerni, mint kizárnak, bízok benne azért. De nem, most lett volna meccsünk, de előre hoztuk egy válogatott hétre. Talán két héttel ezelőtt játszottuk le ezt a meccset, ha jól emlékszem, és akkor így nincsen most hétvégén, de tudok rádiózni.
1: Hétvége?
3: Versenyünk lesz, kétnapos verseny, úgyhogy...
1: Mi, még húszol?
3: Nem, versenyt rendezünk, tehát...
1: És mit lesz a biztonsági őr, vagy mit csinálsz?
3: Nem bízom benne, hogy azért annál komoly feladataim, nem mint hogyha ez nem lenne olyan komoly, de hát azért itt a csapatokat kell egy kicsit koordinálni, úgyhogy meg bármilyen szükséglet kell, akkor ott leszek.
1: Józsi, dolgozol a hétvégén? Akkor egy kicsit nagyobb lelkesedésem, mert most azt látom rajta, hogy mindjárt elalszol, haver. Józsi volt az, aki miatt meg tudtunk ma szólalni. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társ műsorvezető Marosán György és Gyurta Gergely nevében a műsorvezető Német Kornél. Hamarosan érkezik a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
2: A középmezőn tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Sweeney egy csel visszafelé, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól visszaegészte át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Garaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik Jóska 16-oson belül lő. És a kapus mélyé Détári lő, gól! Kiprik lövése kipattan, Détári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licieri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezett át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szép játékra.
6: Ezt a gólt Détári Lajos 1986. június 6-án szerezte a mexikói labdarúgó világbajnokság második csoportmeccsén. Akkor még a legpesszimistábbak sem gondolták, hogy minimum 44 évig nem lesz újabb a magyar játékos, aki betalál egy világbajnokság végjátékában. 1986. június 6-án az a Mezei György volt a szövetségi kapitány, aki 2025. október 8-án 84 évesen hunyt el. A következő 2 órában ő rá emlékezik a visszajátszás. A két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született Mezei György játékos pályafutását a Rákosligeti AC-ban kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFS-e, a budafoki MT-je, a Kesztei Haladás, az MTK és a budapesti Spartakusz futballistája volt. Edzői pályafutását a budapesti Spartakusznál kezdte már játékos korában, 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben mindössze 36 esztendősen debütált az MTK VM élén az élvonalban, csupa 30 év alatti játékosával a bajnoki bronzérmet szerezte meg. Ez volt az MTK VM legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kékfehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mésző Kálmán segítője lett az A válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSK ellen Hamburgban, a Velsziek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban. 1985 végén a londoni World Soccer az év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg. A mexikói világbajnokság kudarca után külföldre ment, 2 éven át Kuwaitban dolgozott. 1988 nyarán hazatért és újból szövetségi kapitányi kinevezést kapott, ám a bundabotrány kirobbanása után, mivel nem látta biztosítottnak az elképzelt szakmai munka folytatását, lemondott. Finnországban dolgozott, majd 1990-ben Kaszás Gábor tragikus halála után 1/2 évre a Videoton edzője lett. 1990 és 1992 között a Kispest Honvédot irányította, az első idényben bajnoki címet nyert. Miután távozott Kispestről, rövid ideig újra Kuwaitban tevékenykedett, majd némi kihagyás után a BVSC szakmai munkáját irányította. Később a Vasas, rövid ideig az Újpestet is irányította. Közben vezette a magyar edzőképzést, és rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyvet írt, publikált. 1990-ben szerezte meg doktori címét a TFN, 1991-ben címzetes egyetemi docensé avatták. 1907 végén szakmai igazgatóként az FC Fehérvár, később Videoton szakmai igazgatója lett. 2009 nyarán kényszerhelyzetben ő lett a Vidi vezetőedzője. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010-2011-es szezonban megszerezte a klub történetének első bajnoki címét. Csak kevésen múlt a duplázás, de a Videoton Mezei doktor távozásának bejelentése napján elveszítette a kecskeméti téje elleni kupadöntőt. 2020. februárjában a 62. év sportolója gálán az MLS és az MSUS életműdíjjal tüntette ki. Mezei György pályafutása leginkább akkor volt az érdeklődés középpontjában hazánkban, amikor 1983. június 24-én kinevezték kapitánynak. Első nyilatkozatára talán sokan emlékeznek, úgy fogalmazott, hogy tisztában van vele, hogy hamarosan ő lesz az ország leghülyébb embere. Ezzel is bizonyította a sokak által túl kimértnek tartott szakember, hogy azért van humora. Sokan talán kicsit félreismerték Mezei Györgyöt, és életének bizonyos részeiről nem sokat tudunk. Például a fiatal koráról és a pályafutásáról. Ezért különleges az a beszélgetés, amelyet Balogh Balázs 2010-ben készített vele, mielőtt a Videoton vezetőedzője lett, amely csapattal megtörte a debreceni VSC hazai egyeduralmát.
7: Gyerek voltam, és a Rákoszigeti a RAC nevezetű csapatba kezdtem el Budapest első osztályban futballni, bár itt a adatok ezt, ami látom, nem tüntetik fel. És az a mosott mez illata, annak egy speciális, érdekes illata van. Megfogottam, amikor az öltözőbe ültünk, és a Mezőfi nevezető edzőnk adta az utasításokat, hogy hogy kell szögletet berúgni, első bírtuk rúgni a 16-osig a labdát, de már arra tanította a 9-10 éves gyerekeket. Úgyhogy már akkor a gondolataimban benne volt, hogy te jó Isten, hát milyen edző lehet ez, hát még nem tudjuk beívni a labdát, de már szögletet tanít rúgni. Hát érdekes volt.
8: Említett, hogy a RAC-nál kezdte, de Topolyán született, hogy került oda?
7: Édesapám postamester volt, és a háború, és annak kapcsán a mozgás, ugye a posta az egy katonai szervet volt, tehát mindig ide rendelték, oda rendelték, és épp menet közben Topolyára, Bácskába kerültem, de azután hamar 47-ben már visszakerültünk Pestre, és én ott éltem az életemet.
8: Megnézte itt a Wikipédiát, ami itt van előttem, és azt mondta, hogy érdekesen minősítették, hogy a játékos pályafutása során nem ért el számottevő eredményt. Hát akkor tisztázzuk, hogy végül is milyen volt a játékos pályafutása.
7: Mit jelent a számottevő eredmény? Hát most futballoznak ma olyanok NB1-be, aki annak idején NB3-ban nem játszhatott volna. Sok ilyen példa van. Tehát ez egy nagyon relatív dolog, hogy a statisztika szerint ez így van, de hát azért komoly csapatokban játszottam. MTK, emelem ki csúcsként, ahol Hidegkuti Nándor volt az edző, de csomó nemzetközi mérkőzést játszottam. Tény és való, hogy nem voltam válogatott futballista.
8: Mikor került át a másik oldalra, az öltözőben, tehát a vezetőedzői vagy edzői oldalra?
7: A sors úgy hozta, hogy a nagybátyám, aki egy zseniális nevelőedző volt a BVSC-ben, szólt, hogy menjek oda gyakorolni. Még a Spartakuszban futballoztam akkor, és az én edzéseim után este a Bosnyák téri piac téren 59-es születésű játékosokkal kezdtem el először foglalkozni.
8: Készült onnantól kezdve tudatosan erre a pályára?
7: Ezt nem mondhatnám. Az élet így sodort, egyre inkább beleástam magam, egyre jobban érdekelt. Elvégeztem a testnevelési főiskolát, vagy most egyetemnek nevezik, nem igazán fogott meg, csalódtam az egészben, én ott a futballból többet vártam, hogy többet kapok az első igazi élményeim a budafoki MTE csapatában voltak, ami a szakmai finomítást illeti, azokat kezdtem figyelni, ott komoly Dobes Ellinger bánkulti komoly játékosok között, és akkor kezdtem felfigyelni, hogy hát bizony ezt a szakmát máshogy kell csinálni, mint én hallgattam a katedráról a tanárokat, akkor kezdtem igazából mélységeibe beleásni magama.
8: Akkor még fiatalember volt, elfogadták a véleményét a játékosok?
7: Történet avval folytatódott, hogy valahogy lakáshoz kellett jutnom, és Budafokról lementem a Kesztei Haladásba játszani. Ott játékos edző lettem, 27 évesen, hogy abban a reményben majd ott kapok lakást, de hát aztán nem kaptam, visszajöttem Budafokra, és ilyen játékos edzőként megtapasztaltam, hogy azért mit jelent uralni a terepet a öltözőben edzőként és a pályán játékosként.
8: Játékosként is irányító volt?
7: Középmást játszottam és söprögetőt, akkor ez egy más rendszerű futball volt. Érdekes tapasztalatokat szereztem. Főleg az edzői munkámból, mert akkor már figyeltem az edzőimet. És itt hiába furkálnak a játékosok edzőket, minden edzőtől lehet tanulni, még azt is legfeljebb, hogy nem szabad csinálni.
8: Persze sokan elkezdték fiatalon azt az edzősködést, aztán valamiért nem maradtak a pályán, akár más területre tévedtek, vagy anyagilag nem érte meg nekik, nem tudtak megélni. Ön végül is ott maradt végig.
7: Igen, mert engem soha nem a poszt érdekelt, hanem az adott munka. Amikor azt meg tudtam csinálni, hogy NB1-B-s csapat játékosaként kisgyerekekkel este 7-8-ig foglalkoztam a piac téren, az mutatta, hogy maga a gyerek fejlődése érdekel. Mostani, vagy akkor is ezeknek a fiatal csörtető edzőknek az a baja, hogy őket nem a szakmai rész érdekli igazából, hanem az előmeretel. Az előmeretel avval járó szereplési lehetőség, tisztelt a kivételnek, mert van, nem túl sok, de van. És az az edző, aki ezt nézi, aki aszerint alakítja az arcérét, hogy melyik oldalról fényképezik, vagy veszi a kamera, az nem edző, abból nem lesz edző soha.
8: De abban az időben azért csak észrevették azt, hogyha valakiben volt valami, mert az ön pályafutása is egyenesen évelt felfelé.
7: Igen, a BVSC és edzősködés során már a Győri Eto hívott, Horváth Ede, az akkori Atyaisten Arába igazgatója, vagy nem is tudom, hogy mondják, mi volt akkor. Szániel János akartak levinni Győrbe, de azután inkább az MTK-t választottam.
8: Ismerve az ottani eredményeket, nem bánta meg, hogy nem ment akkor Győrbe?
7: Hát akkor alakult igazából az a folyamat, amit aztán a Verebes aratott le, amikor a válogatottban mi 10.000 forintért játszottuk a meccsenket, győztes meccsenket, akkor rában már 60-80 ezerért, tehát a Verebes mágia mögött ez a pénz is ott voltam.
8: Hogy került a válogatott közelébe?
7: Egy családi esemény után döntenem kellett, hogy hogyan tovább. Az MTK-nál befejeződött a munkám, nem akartam szerződést hosszabbítani. Láttam, hogy ott tovább lépési lehetőség nincs. Akkor az Alaegerszeggel majdnem megállapodtam, de azután nem lehetett a családomat mozgatni Pestről, és maradtam Mészői mellett a válogatottnál pályaedző vagy edző. Mindegy, hogy nevezzük.
8: Rengeteg edző volt akkor a pályán. Miért pont önt választották? Nyilván ennek meg volt az oka.
7: Nem tudom.
8: Ki kereste meg?
7: Mészői Kálmannal beszéltünk erről is.
8: Hogyan zajlott önök között ott a szereposztás? Mert hát azért két igencsak eltérő típusú emberről van szó.
7: Tisztelettel vettem Mészőinek a nagy helyvületű vezetését, remekül motiválta a játékosokat. Szakmailag nyilván egy más úton járt, mint én, de nagyon harmonikusan dolgoztunk együtt. Akkor azonban, amikor a világbajnoki döntőbe jutottunk az itteni norvég válogatott elleni győzelemben, érzelemmel, és a Banket, ahol megjelent a futballban mozgó kapraja nagyja, Kék Frankos nevű étteremben nem fértem be, és hely már nem jutott számomra, haza is mentem, akkor eldöntöttem, hogy ennek a világnak búcsút mondok, és más útra lépek.
8: De hát ennek nyilván volt valami előzménye, tehát nem hiszem, hogy azért felejtették ki, mert ez nem volt szándékos.
7: Lehet, hogy azóta nem kutattam az okát ennek, de nem is érdekel, megmondom őszintén. Én úgy láttam, az a futball válogatott építése, az csúcsra jutott, onnan már csak lefelé vezet az út, más utat kellene járni, én ezt így tovább nem vállaltam. Aztán az olimpia és az U-válogatott edzője lettem, és egy év múlva pedig a nagy válogatotté.
8: Sokan azt mondják, hogy azért Mészöly Kálmán idejében is ön edzette a csapaton, ön készítette fel, Mészöly Kálmán inkább csak meccselt.
7: Ez nem igaz, közösen dolgoztunk, voltak részek, amiket én csináltam, de abszolút a Mészöly vezette az egészet, hallgatott rám véleményemet is elfogadta, de ez nem igaz. A Mészöly abszolút ura volt a területnek.
8: Azért őt nagyon sokan érdekesen ítélték, megfogalmazzunk így, mert ezt a vehemenciát, amit hallhattunk például abban a bizonyos filmben, amit forgattak róla, ezt úgy is fordították, hogyha ön nem állna ott mellette, akkor ez a csapat már szétszaladt volna.
7: Mésző sajátos filozófia alapján építette és jól azt a válogatottat, azoknak a futballistáknak Mésző kellett, nem én. Ezt egyébként többször éreztem is, én amikor színre léptem, más típusú játékosokat válogattam. Egyébként az volt a igazi rugó, amikor a Kálmán zsebibe egy mikrofon volt, és nem szólt nekem erről a kispadon. Ezt nem szabadett volna neki megcsinálni, ezt az intim hangulatot nem szabadott volna a nyilvánosságra számottevőnek tartani, és ez egy hiba volt.
8: A labdarúgó szövetségnél lehet, hogy ez tudatos választás volt, hogy egy ilyen típusú ember után jöjjön ön, mint vezető, mint szövetségi kapitány?
7: Nem tudom, mi fordult meg a vezetők fejében. Egyszer csak szóltak, hogy azt hiszem a görögök ellen kaptunk ki a válogatottal itthon a stadionban, és akkor szóltak, hogy a Kálmán lemondott, vegyem át. Kicsit haboztam, aztán átvettem.
8: A világbajnokságon viszonylag jól szerepeltünk, nem sokon múlott, hogy tovább ne jussunk 82-ben. Azért ez egy nagy kihívás volt, hogy ennél jobb eredményt érjünk el 4 év múlva.
7: Igen, én azt egy dicséretes eredménynek tartom. Persze ilyenkor utólag mindenki bele köt mindenbe, hogy most rosszul cserétünk a belgák ellen, meg ez, meg az, meg amaz. Persze ilyen hibák mindig vannak minden edző életében, de bizonyítani soha semmit nem lehet, mert azt a meccset még egyszer lejátszani nem lehet. Ez csak elsősorban a sajtó számára, még néhány okoskodó karrierre vágyó edző számára esélye arra, hogy most ő megmutassa, hogy ők milyen jól látják a szakmai helyzetet.
8: Elkezdődött akkor egy olyan siker széria, amire azt hiszem, hogy mindenki emlékszik azóta is, de ilyen könnyű volt ez, ahogy így látjuk mi, hogy jöttek a jó eredmények a világbajnokságig, végig minden meccsen mindenkit szinte képesek voltunk megverni?
7: Szerencsém volt, mert a folyamatot föl lehetett építeni, a folyamaton keresztül fel lehetett építeni az egész rendszert. Ugye az olimpiai és utánpótlás válogatottnál elkezdetteket vittem tovább, majdnem azokkal a játékosokkal is, nagyon sokkal közülük, és egy új rendszert is kitaláltunk, ami bejött, ehhez nagyon jól alakítottuk a játékosokat. A szomorú ebbe a sztoriba az, hogy arról soha nem kérdeztek, hogy ez mégis hogy történt, hogy Európa első csapatává váltunk a 26. helyről a évek folyamán, mint a oroszoktól kapott 6 gólt, ami egy teljesen nyitott könyv, és a mögé misztifikumokat építettek, kitaláltak tésztától kedvenc. Szóval egész szakmai munka senkit nem érdekelt, nagyon keveseket. Ellenben egy olyan sztori, amivel címlalra lehet kerülni, hogy mondjuk most tésztát ettek, ez előzönlötte a híres szarkeverő nyomán ezt az egészet, egész hangulatot, és inkább itt most erről beszélnek, mint sem az igazi szakmai értékekről, amelyet érdemes lett volna pedig meghagyni, megtartani a jövőnek, mert nagyon tanulságos volt.
8: Mik ezek a tanulságok, amit mondjuk 21 néhány év után most úgy lát, hogy továbbra is mindent így csinált volna?
7: Hát rengeteg tanulság van. Az első, hogy olyan játékosokat kell összeválogatni, akik mentálisan alkalmasak a nagy kihívásokra, a másik, ezeket a játékosokat karba kell tartani, ennek egy nagyon jó orvosi háttere és felkészítő háttere volt. A harmadik, ezeket a játékosokat rendszerbe kell szervezni. A rendszernek rengeteg eleme van, csak egy példát mondok, a zseniális Nyilasit olyan posztra, olyan szerkezetet kialakítani, olyan posztra állítani, ahol a védekezésben az energiát nem használja el, és marad minden a támadása. Ezek mind így lettek felépítve, és ez egy nagyon sikeres és jó dolog volt. Azzal sem foglalkozik senki, hogy Mexika előtt én már lenyilatkoztam, hogy innen akárhogy alakul, elmegyek, mert ezt a csapatot én már nem tudom tovább kézbe tartani. Ugye most jobbra-balra nyilatkoznak, még mindig játékosok utólag, még mindig próbálják azt a légkört rombolni utólag is. Hát sajnos tények azok tények. Mexikó előtt úgy elszaladtak a játékosok a magánéletbe és egyéb dolgaikat illetően is, hogy azt nem lehetett tovább tartani. Az rendben van, hogy mi csináltunk hibákat nyilván, amit nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan melyik hiba vezetett hova, avval együtt, hogy az orosz csapatot sokkal jobbnak tartotta, mint a miénket, hiszen akkor Bajnokok Ligája elődjét nyert csapat Lobanovszkija jött be, Kijevi Dinamo, ami nagyon erős csapat volt, szakmailag erősebb, mint a miénk, fölfelé lévő ágba jutott csapat volt, mi pedig mentünk erősen lefele, hiszen annak a megkoronázása volt a lefele menetnek, hogy a bundák után még Debrecenbe és közvetlen a világbajnokságra utazás előtt nem átvallottak bundázni, és a bajnoki vacsoráról el is jöttem, mert nem bírtam nézni, hogy eszelős arccal ott osztogatták a pénzt a játékosok. Ilyen erkölcsileg szétesett társasággal tovább lépni nem lehetett.
8: Ebben az időszakban ez a légkör határozta meg a futballt? Ez a bundázásos időszak volt?
7: Hát mind utólag kiderült számomra is, igen, hiszen ott több esemény is történt, amelyet utólag tudtam én is meg, de az tény és való, hogy még az utóhatása is érvényesült, hiszen a 88-ban egy szerencsétlen visszatérési kísérletem alkalmából a Málta elleni VB-selejtező utolsó előkészítő mérkőzésről vittek el három játékost, mezbe gatyába a rendőrök, vagy a nyomozók a bundaügyek fölgöngyölítése kapcsán. Szóval ettől nagyon távol kerültem lelkileg ettől a világtól, és most is bánt, hogy játékosok itt kitalálnak minden magukkal kapcsolatban, hogy mentsék magukat, de hát arról is kellene beszélni maguk között, ha összejönnek, hogy hát ők megtettek-e mindent azért, hogy ott egy sikeresebb szereplés legyen, avval együtt szerencsétlenül alakult ez a sors, de hát az a nagy válogatott kár, hogy ilyen befejezést ért meg.
8: Akkor nem volt annyi pénz a futballban, hogy kellettek ezek a bundák, vagy egyszerűen tehetetlenek voltak a játékosok?
7: Én a világbajnoki bejutásért 110 000 forintot kaptam. Ennyit tudok mondani. Most ítélje meg mindenki, hogy az mekkora pénz volt. Rendkívül kevés pénz volt. Hogy most miért bundáztak, miért nem, én nem tudom. Igazából nem látok okot rá.
8: Említette, hogy már a világbajnokság előtt mondta, hogy ezt a társaságot nem szeretné tovább vezetni, mert hogy szétcsúszik a társaság, de hogy kezdődött ez? Miért lettek ilyenek a játékosok? Ezt azt hiszem, hogy a kívülállók nem nagyon tudták, mert az eredmények mindent elhomályosítottak.
7: Igen, ez a siker itt Magyarországon nagyon romboló. Nyugaton is, de nyugaton olyan szigorú keretek között folyik a profi világ élete, hogy ott azért nagyon nem engedhet meg a játékos dolgokat. De olyan, hogy jogosítványokat vesznek el VB előtt két hónappal, mert részegen vezetnek, hogy sportorvosit nem kap egyik játékos, mert tönkretette az életét, hogy a felesége szól a egyik játékosnak, hogy szedje majd-e valahol a játékos, mert eltűnt napok óta. Szóval ez mind annak tulajdonít, ható, hogy a kontroll már megszűnt felettük. Én már nem jelentettem veszélyt számukra, ők elérték azt, amivel mindannyiuk egytől egyik külföldre tudott menni, hál' Istennek, és ez a magyar világ hol mennyekben, hol földbe tapos, hát ők a mennyekbe emelési fázisban voltak a VB előtt, ami nem használt. Ráadásul jött ez a 3-0-as bazil mérkőzés, ami aztán végképp betett, mert innentől kezdve már világbajnok jelöltnek kiáltotta ki a meglehetősen zöldfélbe lévő egységet.
8: Az sem volt intőjel a játékosoknak, hogy azért teltház előtt Hollandia ellen, igaz, hogy nem volt már tért mérkőzés, de mégiscsak kikapott a csapat?
7: Hát az mutat megint valamit. A magyar futballkultúra csődje volt. Ez a csapat csodálatosat produkált, 5 mérkőzést megnyert, amikor a hollandok ellen egy nagyon jó csapat ellen itthon játszott, egy nagyon jó mérkőzést, ahol a hollandok 1 góllal nyertek. Abszolút normális helyzete a futballnak. Ilyenkor egy bejutott csapatot ünnepelni kellett volna, helyette fügykoncert, meg egyéb. Szóval egy beteg világ volt már akkor is, most sem sokkal egészségesebb, és úgy tűnt, hogy a bukásunkat lassan már többen várták, mint a sikerek folytatását.
8: Az embereket nagyon érdekli ez a dolog, mert azt hiszem, hogy azóta közel nem voltunk ilyen helyzetben, mint akkor.
7: Az embereket érdekli, mert az embereket erre szoktatták. Kitalálni sztorikat, az ír a tészt az abálásról, amelyik média ember ott ette a mexikói edzőtáborba a virslit paprikás krumplival, és csurgott a szájáról a zsír. Ez egy ilyen világ, erre szoktatták az embereket. Itt mocskolódásból, meg hőzöngésből, meg kitalált ész nélküli sztorikból meg lehet élni, könyveket lehet írni, pénzt lehet kapni. Hát a Végantal féle rémkönyvek jó példák erről, avval többet keresett, mint egész irodalmi munkásságával. Ez egy ilyen világ, így készítették fel az embereket, most is isszük ennek a levét.
8: Elhangoztak olyan sztorik is, úgymond, amelyet a játékosok indukáltak igazándiból, tehát amikor leszerepeltek, például azt mondták, hogy doppingolt a csapat, de elhibázott volt a dopping, csak hogy ilyen apróságokat említsek.
7: Aki ilyet kijelent, annak bíróságon kellene felelni, ezért sajnos ezért felelős orvosunk már nem él, bár élne, biztos, hogy bíróságra vinné, mert az ilyen dopingvádat bizonyítani kell. Azon kívül önmagát lehet menteni a játékosnak, de hát a VB-ken rendkívül szigorú doping ellenőrzés van. Minden mérkőzés után át is estünk ezen. Soha semmilyen doping vétség nem érte a csapatot, a játékosokat. Én magam meg nem tudom, hogy mivel dopingoltunk volna. Hát úgy készültünk, mint 3 évvel ezelőtt bármikor.
8: Ön már biztos volt abban, amikor kimentünk 86-ban Mexikóba, hogy ez a csapat így fog járni, ahogy járt?
7: Hát azt mondtam, hogy nüanszok kellenek, hogy megússzuk a balét. Tehát az, hogy egy ilyen rendkívül sikeres csapatnál, az már a élet bosszúja, a sors bosszúja, hogy 4 perc alatt kap 2 gólt. Most aki valaha volt 3000 méter magasan, 40 fok melegben Mexikóban, az tudja, hogy az meg vége. Ez a 2 gól meg is öl egy csapatot. Most itt kitalálják, hogy ők fehér havat láttak meg szélről. Hát persze, egy agyon dédelgetett csapat hirtelen kap egy pszichikai sokkot, azt minden mondhat, hogy hó hullott 40 fok melegben, meg jégpályán játszott, mert ez így jelenik meg az ő tudatában.
8: Nem volt arról szó, amikor megtörtént az egész világbajnoki leszereplés, hogy nyilvánosságra hozza ezeket a dolgokat, hogy a játékosok folyamatosan züllöttek, nem jártak rendesen edzésre, eltűntek otthonról, mert ezek nem kerültek nyilvánosságra.
7: Most álljak ki a közvélem és mondjam, hogy most ki hol ivott, meg kinek vették el a jogosítványát, meg hát ez nem egy eljárás. Én úgy gondoltam, hogy a játékosnak önvizsgálatot kell tartani, és azt kell mondani, hogy uraim, mi nem készültünk rendesen fel, mert ahelyett, hogy Debrecenben egy rendes meccset futballoztunk volna, bundáztunk. És akkor a tábornok urak helikopterre hozzák haza a csapatot, avval a címmel, hogy mert menni kell a válogatott edzőtáborába, ahol ott nem kellett menni, csak 1 hétre rá, vagy 5 napra rá. Tehát ez az egész egy ilyen rózsaszínű álomba fürdő világ volt, amitől én kezdtem megundorodni, és akkor el is jöttem, mondom, a bajnoki érem átadó vacsoráról, tábornok urak ott ünnepelték a csapatukat, és akkor mondtam, hogy ebből elég volt, ebben a csapat, én már nem tudok mit csinálni, de azt gondolom, menjünk túl ezután, mert az én életemben a magyar válogatott egy nagyon nagy dolog volt, de dolgoztam rengeteg sok helyen, a futball egyforma volt számomra mindenütt. Nyilván egy nemzeti 11-et vinni az egy magasztosabb dolog, de hát rá fél évre kuvaiti válogatottal értem, mert ugyanolyan sikereket, mint a magyar válogatottal. 1 év alatt 10 meccsben 8-at nyertünk, 1 döntetlen, 1 vereség. Olimpiai előselejtezőn tovább jutottunk, erről senki nem beszélt, nem érdekelt senkit.
8: Bölcs megoldást választott, mert itt Magyarországon nem tudom, hogy mennyire kezdték volna ki abban a 2 évben pont, amikor Kuvaitban dolgozott.
7: Hát ebben az országban mindenkit kikezdenek. Itt a szarembernek, aki fröcsköl, mocskolódik, ugyanolyan hitele van, mint a tisztességes embernek. Összemossák a kettőt, és senki nem tud tisztán kikerülni semmiből. Se a politikában, sőt, azok mutatják a példát erre a legjobban. Papolnak itt megbékélésről azok, akik a legnagyobb uszítást csinálták, és csinálják a mai napig is. Ez egy tükre ennek a egész társadalmi életünknek.
8: Úgy tűnik, hogy meg tud bocsátani, mert mégiscsak visszatért a magyar válogatotthoz. Pedig hát az is nagy rizikó volt megint visszajönni.
7: Abban nem volt semmi rizikó, csődöt mondott, ott nem is tudom, ki volt már a kapitány. Szóltak, hogy jöjjön, nem tudom, már nem emlékszem. Szóltak, hogy jöjjek vissza, természetesen visszajöttem. Jól is indultunk, ha ez a bundabotrány nincs, akkor talán újra lehetett volna építeni egy csapatot, hiszen végül is a szakmai munkámban egyetlen egy negatívumot nem említhetnek, mert igazából ott eltöltött 3 vagy 4 évem alatt az olimpiai utánpótlás válogatottat is beleszámítva egy világos programmal dolgoztam, mindenki számára érthető programmal.
8: Rendszerváltást követően változott valami a futballban?
7: Hát rosszabb lett, sokkal rosszabb lett a lehetőségeket illetően, hiszen a állam addig is tápolta a klubokat. Azért is lehetett megcsinálni azt, hogy a honvéd játékosokat kiemeltük január-február táján a klubból, hiszen az állam fizette a honvéd klub csapatát, tehát az államnak joga volt visszakérni ebből a dologból. Ilyen kétes múltú tulajdonosok kezdtek beszivárogni, azok elég sok zűrzavart csináltak, jött ide belga tulajdonostól kezdve, nem tudom kik még, avval a hülye filozófiával, hogy majd ők a játékos eladásból marha nagy üzletet csinálnak. Hát aztán így szétesett teljesen a magyar futball, tehát rosszabb lett, mert az állam, ahogy mondom, kivonult. Most kezd bejönni néhány olyan tulajdonos, akinek úgy látom, hogy komoly háttere van, ezektől lehet várni azt, hogy meg fog újulni a magyar futball, mert meg fog újulni. Nyilván az utánpótlás újraépítésébe az államnak részt kell venni, ezt az Orbán kormány észlelte is, tett is érte, Gyurcsányék kidobták ezt a programot a fenébe, őket ez nem érdekelte, pedig kulcskérdés, mert a tömegbázist állami háttér nélkül nem lehet megoldani.
8: Csak kérdés, hogy mikor tudjuk bepótolni azt a lemaradást, ami mondjuk történt 10-20 év alatt, mert hát azért látni kell, hogy nem ott tartunk, ahol kellene.
7: Ezekkel kellene többet foglalkozni, örülök, hogy ez szóba kerül most. Ez senkit nem érdekel ebben az országban, vagy nagyon keveseket. Azokon is mosolyognak. A Puskásék ideje alatt, amikor virágzott a magyar futball, akkor a 200 000 körüli futballistánk volt úgy, hogy a 12 év alattiakat nem számolták még, akkor még nem igazolták le. Most van 60-70 ezer. Tehát amíg ezt a bázist újra nem építjük, addig esélye nincs a magyar futballnak. Ezen dolgozunk most, több helyen akadémiák alakulnak, jól dolgoznak ezek az emberek, komoly emberek állnak a háttérben. Ha ez egy szövetségi társult rendszerrel párosul, ahol a szövetség is megteszi a maga lépéseit a bázis kiépítésében, akkor ez nagyon ígéretes. Vissza fog jönni a magyar futball, mert ezeket a elképesztően nagy múltakat, amikre támaszkodik ez a sportág, ezt nem lehet kitörölni a sportág életéből.
8: Ez igaz, de ha most szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy egy-két klubtól eltekintve a szövetség nincs jobban a klubokkal, állandó viták vannak, veszekedések, akár azért, hogy a játékosok miért nem mennek központi edzőtáborba, amiről korábban volt, aki azt nyilatkozta, hogy Afrikában szoktak ilyeneket csinálni.
7: De ez a szövetség, ez hűtükörképe a politikának. Ugyanazt a stílust csinálják, mint Gyurcsány, Kóka és a többiek. PR, showműsorok, ilyen-olyan látványos dolgok a tartalom igazi átépítése nélkül, vagy megváltoztatása, vagy megtöltése nélkül. Ez egy kirakat politika, amit itt folytatnak, Ollétól a Gyereklő Szövetségig, és lehetne mondani. Igazából az utánpótlással nem törődnek, rábízzák egy szövetségen kívüli szervezetre a utánpótlás programokat, sőt, alakítják ezt a gyerekszövetséget, ami showműsornak nagyon jó, de hát ez a Magyar Labdarúgó Szövetség alapvető kötelessége. Ezt nem lehet kiadni egy társszervezetnek, aki most avval foglalkozik, hogy a liga válogatottat szervezze, hogy a Milán ellen játszon, és akkor ezért ők 50 ezer dollárt kapnak. Szóval ezek jó PR dolgok, meg jó hangzanak majd, de hát igazából nem ez a tartalmas változás mutatója.
8: Sok barátom azt mondja, hogy már azért nem érdemes kimenni első osztályú mérkőzésekre, mert az igazán jó játékosok olyan fiatalon kikerülnek Magyarországról, hogy nem is lehet látni úgymond sztárokat. Jó ez az út, hogy minden fiatalt rögtön küldünk külföldre?
7: Nem jó, ezt is szövetségi szinten is kellene akadályozni. Az, hogy ilyen 18 éves gyerekeket, sőt most már fiatalabbakkal próbálkoznak, nekünk is van erre példánk, ki akarnak vinni külföldre, ahol egyébként az ifjúsági csapatoknál nem folyik komolyabb munka, mint nálunk. Ezt tudom, mert láttam minden európai akadémiát. Ez egy teljesen értelmetlen folyamat. Ha az élvonalban egy-két mérkőzésen bemutatkoznának ezek a fiatalok, 17-18 évesen, ahol felnőttek között jobban tud fejlődni, mint kint ifjúsági játékosok között, a klubnak is, a játékosnak is, a családjának is előnyösebb profi szerződést lehetne kötni. Itt most ezen a 17-16 éves gyerekek, 18 éves gyerekek külföldre hozatalán igazából a menedzser és az, aki elpasszolja, az keres. Sem a család igazából, és sem a klub. Ez egy kiherélési folyamat megint, sürgősen meg kell állítani.
8: Ugye erről megosztanak a vélemények, hogy mi a jövő útja, hogy a magyar edzőket kell tovább képezni, vagy pedig külföldi edzőket kell hozni, hogy megmozgassák az állóvizet. Hát ön nagyon sokat tett azért, hogy a magyar edzők megfelelő képzést kapjanak, ugye megalapította ezt a prolicenszig jutó edzőképzést. Ön hogy látja?
7: Ma Európában egyformán képezik a edzőket. Sehol nem a testnevelési főiskolák, csak a magyarok. Ezek megint váltottak. Kialakult egy UEFA által rendkívül módon támogatott és elfogadott rendszer, ahol ugyanazokkal a elvekkel és gyakorlattal képeztük az edzőket, mint a Európa bármelyik országában. Ezt jelentette az UEFA Pro License megszerzési joga. Na most ebbe belekavarták megint a diplomácia, politika és egyéb okok miatt a TF-et, ami megint összekavarja az edzőképzés teljes rendszerét. Ugyanakkor változatlan állítom, hogy nem a külföldi edzőket behozatala jelent megoldást, az is jöhet, ha indokolt és helyes, abszolút támogatom, hanem az, hogy a magyar futball álljon rá arra a profi rendszerre, ami Európában működik. Na ez nincs meg, amíg ez meg nem történik, addig hozhatnak ide bármilyen edzőt, igazából többet nem tud csinálni, mint egy magyar edző.
8: Én hallottam olyan esetet, hogy az egyik kosárlabda csapathoz hoztak edzőt, és kiderült, hogy röplabda edző egyébként az illető, mikor megérkezett. Itt a magyar futballban is jöttek be ilyen kóklerek?
7: Ez az a terület, ahonnan mindig visszavonulok. Aki edző és dolgozik valahol, én azt kollégaként fogom föl, és tisztelem, és becsülöm, és amilyen támogatást tudok, meg is adok neki. Nem szoktam edzőkről így véleményt mondani, és most sem teszem.
8: Megalakult mégis a nagy álma, amit említett, hogy a fiatalokkal kell foglalkozni a Puskás Akadémia. Ez már olyan, ami ennek elképzeli, hogy ebből lehet jó foci?
7: Önmagában nem. Ehhez az egész rendszert kell átalakítani. Csak egy példát mondok. Rendkívül dicséretes törekvések Győrben, Szombathelyen, MTK-nál természetesen az elsők között, máshol is alakulnak ezek az akadémiák, amelyek most nem tudnak más csinálni tömegbázis hiány, csak a legtehetségesebbre rászállnak, és 5-6 akadémia versenyt egy játékosért. Egyszerűen nevetséges helyzet ez, és egymást, hogy úgy mondjam, licitálják, aki beszáll ebbe a licit versenybe, mi nem. Tehát addig, amíg a tömegbázis újraépítése nincs meg, és ezt a szövetségnek kell megcsinálni. Ez a Bozsik program és a Bozsik Akadémia erre a legjobb példa volt, ezt így kellett volna csinálni, kár volt tönkretenni ezeket a kezdeményezéseket. Addig ez lesz, hogy föltűnik 2-3 játékos, és azért verekszenek. De ha a tömegbázis 60 ezerről 200 ezerre emelkedik, jut egynek akadémiának, annak és amannak is. És ez egy kulcskérdés. Tehát így ilyen szempontból önmagában ez az akadémiai rendszer, ami nagyon ígéretes, ahogy így nézem az akadémiát működését a Honvédtól Győrig és Szombathelyen át az MTK-ig, nagyon dicséretesek, de igazából nem tudnak életre kelni a tömegbázis hiánya miatt.
8: Minden gyerek és család bevállalja azt, hogy a gyerek akadémiába menjen, és azért az igen nagy lekötöttséget jelent.
7: Hát aki futballista akar lenni, annak ma vállalnia kell, ez a dél-amerikai út, ők képezik a legjobban a játékosokat, 4-6 órás gyakorlati elfoglaltság. Ezt a óriási követelményrendszert, amit már a profi futball megkíván, ezt nem lehet napi másfél órás edzésekkel megcsinálni. Puskásék is nagyságuk abban rejlett, hogy napi 4-6 órát futballoztak, futballal foglalkoztak, játszottak. Nem edzettek, amit most akarnak, hogy kiáll egy edzés a tordítóza, diktál 4 órát, azt nem lehet elviselni. Hanem szépen építgették a játékos pályájukat egyénileg is nagyok segítségével, másoktól ellesve, önmaguk gyakorolgattak, ugye híres a Puskás Bozsik gyakorlási rendszer, ami volt, nagyon érdekesen átkopogtak egymásnak, és kimentek, és csinálták a különböző labdás dolgokat. Ezt meg kell újra honosítani, ez a másfél órás edzés gyakorlata nem lehet. Na most az akadémiáknál ez nagyjából megvan ott, ahol az iskolai elfoglaltságot tudják a futballképzéshez idomítani, ahol nem, az bukása van ítélve.
8: Azért elég sokat látom a fiatalokat focizni a Puskás Akadémián és az odaérkező csapatokat. Azt észre lehet venni, hogy amelyik játékosok csak egy éve vannak mondjuk az akadémián, egészen más teljesítményre képesek, mint akik már két éve ott tanulnak, illetve ebben a rendszerben dolgoznak.
7: Igen, itt elő vagy utóbb kijövünk a óriási tudományosan megalapozott tényekkel, hiszen rengeteg mérést végzünk, olyan mérést, amely minden tudományos próbát kiáll, és elő vagy utóbb pontosan leírjuk a játékossá válás precíz útját az adatok alapján. Ott valóban értékelni tudjuk a játékosok fejlődését objektív adatokkal, azonban korlátaink azok, hogy azokkal a gyerekekkel dolgozunk, akiket 3-4 évvel ezelőtt fölvettünk. Márpedig itt komoly újításokat kell a állományban is tenni ahhoz, hogy a legminőségibb játékosokat tudjuk a legkorszerűbb képzésnek alávetni, mert sajnos az a tény, hogy egy közepes képességi futballistát bárhogy edzik, akkor sem fog fölé jutni egy kiváló tehetségnek, ez tény marad. Én úgy gondolom, hogy egy 26-os kiválasztott társaságból, amelyet még folyamatosan is kell megújítani, ez nagyon fontos, mert igen, kiszámíthatatlan a gyerek fejlődési pályája, bármilyen tudományos megalapozottságú jóslatokat is tesznek, és a folyamatos megújítás mellett úgy ítélem meg, hogy korosztályos keretekből, most mindegy, hogy egyik korosztályból mozgatok felfelé játékosokat, akik tehetségesebbek, ezt mi is csináljuk. Egy-egy ilyen korosztályhoz kötődő csoportból körülbelül 2-3 játékos tud a NB1-es csapat hasznos keretévé válni. És ez már nagy szó.
8: Azért azzal is meg kell küzdeni, hogy a mai világban azt tartják, hogy nem szabad mindent a futballra tenni, tanulni is kell mellette, mert mi van, ha jön egy sérülés, és sajnos sokszor előjön.
7: Igen, ez is igaz. Mi is erre törekszünk, hiszen próbálunk nagyon komolyan törődni a játékosok magánéletével, tanulmányaival, futballon kívüli karrierjével, de egy tény az tény maradj. Ma egy tehetséges játékos, ha rááldoz, és biztos abban, edzői biztosak, szakemberek, hogy nagy jövő előtt áll, érdemes mindent a futball karrierjének alá vetni, nem csak azért, mert olyan élményekkel gazdagodik, amelyet sehonnan a világból nem tudna megszerezni, hanem azért is, mert lásd a dárdai nyilatkozatot, ezzel a tekintélyes, de azt nem lehet mondani, hogy kirobbanó hertás profi múltjával, nem csak ő, hanem még a fiai jövőjét is megalapozta egzisztenciálisan.
8: Ön egyetért azzal a felvetéssel, hogy a magyar futballnak az is baja például, hogy a játékosok, hogy úgy mondjam, nem túl képzettek iskolaügyileg? Hát arra hivatkoznak ugye sokan, hogy a vízilabdások azért voltak olyan jók, mert hogy mindenki majdnem doktor volt például a csapatból.
7: Jó, hogy a vízilabdások szóba kerültek. A futball semmilyen más labdajátékkal sem hasonlíthat össze. Egyszerűen a vízilabdás, kézilabdás, kosárlabdás sztorik, történetek, felkészítési metódusok gyökeresen mások, mint a futballé. Tehát én nem vonatkoztatnék az előbb említett példára, azt azonban elmondom, hogy nyilvánvaló egy bizonyos fokú intelligencia, ez nem feltétlenül tanulással kialakított intelligencia, nem akarok ebbe belemenni ennek a terminológiájába most, kell ahhoz, hogy valaki tudjon uralkodni a veszélyeken, tudja kikerülni a leselkedő csábításokat, tudja helyén kezelni a sikereket, és tudja helyén kezelni saját jövőjét. Ezt feltétlenül meg kell tanulni a játékosnak, és ez intelligencia kell. Nem hiszem azonban, hogy ezt doktori címekhez és diplomához kell kötni.
8: Ugye egyre korábban bevonjuk a gyerekeket a futballba, már az 5 éves gyerekek is itt szerepeltek például Videóton utánpótlás kupán, és éppen az egyik napilapban, sportnapilapban jelent meg, hogy a szülőket messze menőkig el kell zárni a gyerekektől, nehogy véletlen ott legyenek, edzésen beleszóljanak. Ön szerint is ilyen kártékony hatással vannak a gyerekekre a szülők?
7: 5-6 éves gyerekekkel kezdik a világban ma. De nem így, ahogy nálunk elsősorban. Most én nem az akadémiát vagy a mi területünket mondom, mert ezeket mi kezeljük. Nem lehet edzéseket tartani 5-6 éves gyerekeknek. Azokat játszatni kell, nem szabad ordító edzők keze alá adni. Azoknak a életkoruknak megfelelő mozgásos elfoglaltságot kell biztosítani. A futball azért nyúlt ezekhez a korosztályokhoz, mert a városi életforma, de már a falusi sem engedi meg azt, hogy a gyerek szabad idejéből 30-40 perceket mozogjon. Valahogy rá kell venni mozgásos lehetőségeket biztosítani, hogy mozgással töltse az életét. Most azok, akik ebből edzéseket csinálnak, azok komolytalan emberek. Ez nem lehet. A másik a szülő. Sajnos a szülők érthető módon, de akkor is sajnos, látják a karriert, a pénz lehetőségszerzési lehetőségeket, és ezért megőrülnek. És annyira beleszólnak a gyerek dolgaiba, hogy már szabályosan gátat jelentenek. Ezért az angol akadémiákon az a módszer, hogy kézenfogva behozza a szülő az edzésre a gyereket, beül a kávézóba, a könyvtárba, olvas újságot, és az edző az edzés végén visszahozza a gyereket a kávézóba, átadja össze, és mennek haza. Itt sajnos más a helyzet, rendkívül nehéz kezelni ezt a helyzetet, de azért edző és pedagógus az edző, hogy ezt tudja kezelni.
8: Most a gyerekekről beszéltünk folyamatosan, azért a nagy csapat közelében is, mint ezzel kezdtük a beszélgetést, ott van, felügyeli a szakmai munkát, arra nem vágyik már, hogy leüljön újra kis padra?
7: Öregedő fejjel is folyamatosan vannak meghívásaim, és külföldről, ráadásul más feltételekkel, mint itt dolgozom, de ez egy olyan magasztos munka, és annyira szép munka, hogy egyelőre kis padra ülés nem is tudnék iktatni a munkámba, mert szinte egy nap 3-4 helyen kell lennem egyszerre. Ez megoldhatatlan kispadrőlés nélkül. A másik komoly igényeim vannak, szóval olyan helyre mennék és ülnék le, ahol tudom, hogy egy szakmai alkotást lehet csinálni. Most alakul már a Fehérvár, itt nyilván soha nem fogok kispadra ülni, de ez kezd az a szint lenni, ahol már nagyon sok függ majd attól, hogy a napi szakmai munka milyen. Mert egyelőre most ott tartunk, hogy 7-6-7 standard új játékos szerepel a szerintem csúcsán túljutott csapaton, a korban és szakmai lehetőségekben csúcsán túljutott csapaton. Itt ezek a kialakítása óriási szakmai feladat, és nagy lehetőségeket is rejt magában.
6: Mezei György volt szövetségi kapitány, 2025. október 8-án, 84 évesen hunyt el. A mai visszajátszás első részében egy vele 2010-ben készült beszélgetést idéztünk.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban.
10: Minden hétköznap 12 órától.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
11: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Varga Barnabás akár már a jövő héten visszatérhet. Javítaná hazánk energiaellátását a kormány. Szeles, esős idő érkezik. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
12: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márkó Nikolics, az AEK vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi nemzetek ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni bajnokok ligája meccsen pályára léphet klubcsapatában, az Alkatémban. Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros. A háromszoros BL győztes FTC hazai medencében a Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re. Harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör harmadik fordulójában a Partizan Beograd otthonában győzött 37-26-ra. 18 pontos hátrányból is fordítani tudott, de végül vereséget szenvedett a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligája nyitó fordulójában. A szombathelyiek a belga Antwerp otthonában kaptak ki 99-93-ra. Nerpel Gergely a második mérkőzésében

0: államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Ma folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, valamint jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, miután a biztonsági tesztek sikeresen lezajlottak, megkezdődik az átadás előtti, csak nem két hónapig tartó vágányszabályozás, vagyis a sínek és kitérők helyzetének ismételt beállítása. A miniszter szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 km-es sebességgel. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Megszüntetése után pontosan 10 évvel, ma online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. A portál az nso.hu címen érhető el. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. Négy városban rendezik meg a Kamarai Design 7 országos programsorozatot. Az október 18-áig tartó esemény célja, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A rendezvények üzenete, hogy a design nem csupán esztétikai kérdés, hanem innováció és értékteremtés is.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Tatabánya és M0 közötti szakaszon, az erős forgalom miatt a terelésben, a külső sávban lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A déli óráktól megerősödő szélre, a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2025. október 8-án 84 évesen hunyt el a korábbi szövetségi kapitány Mezei György, aki utoljára vezette ki a magyar foci válogatottat világbajnokságra. Az edzőként magyar legendává váló szakemberrel Lantos Gábor 2009-ben csinált egy nagyobb beszélgetést.
4: A mai adásban dr. Mezei Györggyel, a Videoton labdarúgó csapatának vezetőedzőjével, egykori szövetségi kapitánnyal beszélgetek. Akik azonban abban reménykednek, hogy a most következő fél órában megtudhatják, miért kapott ki a magyar labdarúgó válogatott 6-0-ra a Szovjetuniótól Mexikóban, 1986-ban a labdarúgó világbajnokságon, nos, nekik egy pici csalódást kell okoznom. Mezei György beszél Mexikóról, de titok nincs. Ugyanis, ahogy vallja, minden csapat kikaphat egyszer, akár 6-0-ra is, akár egy világbajnokságon, még a szovjet válogatottól is. Élete főműve a Felcsúti Labdarúgó Akadémia, ahová jó bemenni, ahol jól érzi magát, és ahol nem hallatszanak a mai napig őt kísérő szüntelen szidalmazások, mocskolódások. A műsor vége karácsonyi üzenet Mezei György szájából, és egy ígéret, ha lesz is még kapufa, előtte egy nagyot még dob a mezei csapat. Mondjuk jövő nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

0: Az arcvonások mai adásában Mezei György, a Videoton vezetőedzője beszél.
1: Az élet ajándéka, egy másodvirágzás, ami önnel történik a Videotonnál ezekben a hetekben, napokban, hónapokban?
2: Fel lehet így is fogni, természetesen az életnek egy napos oldaláról közelítve a dolgokhoz, de én azt hiszem, ez egy ilyen természetes része a szakmai életemnek.
1: De azért azt tudjuk, ha jön Mateusz, ön a mai napig a Felcsúti Labdarúgó Akadémiát vezeti, és ott a háttérben a Fehérvári Labdarúgó Csapatot gondolom irányítja.
2: Igen, azt hiszem valószínűleg ez így lett volna.
1: Bánja, hogy nem jött a német?
2: Nem bánom, ha ezt az oldalát nézem. Tehát a napi örömöket nézem. A másik oldalát nézem, bánom, mert én most is tartom, hogyha egy ilyen neves, mindenki által elfogadott és meg nem kérdőjezett szakember jön ide, akinek a neve már maga egy márka, ahogy az előbb jeleztem, itt nem 1800 meg 2000 néző van egy elsőjezett csapat esetében egy rangadó.
1: Mateusz kihozta volna a rejtőzködő 8000-et?
2: Meggyőződésem, hogy igen.
1: Mezei György nem tudja már kihozni?
2: Én azt hiszem, hogy a magyar edzők meg lettek úgy rágva, hogy már szépen fejezem ki magam, hogy itt már a kispadra ülő ember még semmit nem csinál, vagy semmit nem mond, már akkor is olyan bizalmatlanság övezi, hogy ezt áttörni, ez borzasztó nehéz. Érzem magamat.
1: Ő sokszor mondta a 90-es években, 2000-es évek elején nekem, hogy van egy álma, egy futballakadémia, egy olyan hely, ahol az ön tapasztalatai kamatozhatnak. Felcsút ilyen hely, már most ilyen hely lesz, hogy még messze van ettől.
2: Felcsút ilyen hely már most, mert meggyőződésem, hogy a falak, a téglák, a pályák, a fű, a műfű önmagában semmit nem ér. Annak az egész intézménynek nincs lelke, amely lelket az emberek lehelik bele, akkor az használhatatlan, működésképtelen, funkcionálisan biztos, hogy nem tud tökéletesen futni.
1: Milyen ez a hely? Tehát oda bemenni, önnek az öröm, a megtisztulás, a felüdülés, a felsóhajtás, a fellélegzés.
2: Hát szerkesztőre nem tudom fokozni jobban ezt a bevezetőt.
1: Én ez?
2: Igen.
1: De oda mindig örömmel megy?
2: Igen.
1: Mert a gyerekek még romlatlanok?
2: Ez is benne van. De benne van az alapító egész szellemiség, ami felemelő. Benne van Makovec Imre, nem is kis kezenyoma, hiszen az ő csodálatos harmonikusan mutatkozó épület egyetteseiben dolgozunk, a lépcsőházba bemenve már egy szabályos relaxációs folyamatnak a részévé kezdünk lenni. Olyanok a feltételek, hogy nincs görcsben az ember, hogy most hova menjek, hogy egy kulturált edzést le tudjak vezetni. Remek a pedagógus gárda, a gyerekeket ápolgatja a futball edzések közte és után. Edző kollégák rendkívül szimpatikus, kulturált emberek és remek edzők. Tanulni mindig vágyó edzők. Bevezetőnél jobbat nem tudok mondani erről.
1: És amikor belép, akkor nem sajnálja, hogy nem fiatalabb mondjuk 20 évvel?
2: Sokszor hallottam már ilyen nevesebb embereket, tehetősebb embereket, hogy jaj, mit adnék, ha... Az életnek ez a rendje, aki ezt ilyen sajnálattal nézi, hogy ha ez 20 évvel ezelőtt van, az szerintem nem komoly ember, hiszen az nem veszi tudomásul a realitásukat.
1: 80-as évek magyar futballjában miért nem épülhettek ilyen akadémiák, ilyen komplexumok, ilyen létesítmények?
2: Ugyanezzel a szakmai tervvel jelentkeztem az akkor aktuális sportért felelős államtitkárnál. Fiókba a terve.
1: Ugyanilyen.
2: Ennek a tervnek a modernizáltabb, helyhez adaptált változatával dolgozunk most. Még ha értették is volna, tudták is volna, hogy mi az igazi funkciója ennek, nem volt erejük végezni egy ilyen nagy változást a futball életében, mert ez szokatlan, idegen volt mindenki számára. És akkor pár év múlva a legnagyobb fájdalmamra sorra jelentkeztek az akadémiák, technikai centrumok, előbb a technikai centrumok, amik semmivel nem voltak különbek a terveimnél, vagy a terveinknél, mert azért nem én egy személyben csináltam és csinálom ezt az egészet. És akkor látom, hogy kululunk most a világ után, amikor hát nagy dírrel-dúrral mindent jönnek, hogy micsoda technikai centrumaik vannak, szövetségeknek, kluboknak.
1: Tehát az idő szavát nem értették meg az akkori funkcionáriusok?
2: Én nagyon nagyképű lennék, ha ezt mondanám, de az érezés benne van.
1: Hol tartana a magyar labdarúgás, ha mondjuk 1985-ben megnyílik 2-3 ilyen.
2: Ki nem állhatom azokat az embereket, akik mindig mindenre odajuk adnak ki, hogy berezeg a kommunista időkben, ez nem lehetett, azt nem lehetett. Ebben az esetben van valami igazság azonban ebben. Ezekért a területekért felelős embereknek nem voltak olyan lehetőségek, olyan döntésük, olyan szabadságuk, hogy egy ilyen hatalmas, nagy világon is újításként jelentkező projektet végrehajtsák. Érthették, láthatták, de kicsi volt a lehetőségük.
1: Nem lehet, hogy arról van szó, hogy az akkori pillanatnyi sikerek, amelyek után ma nagyon vágyakozunk, és milyen nosztalgiával emlegetjük az ön válogatott csapatát például. Szóval, hogy ezek a sikerek elfették a problémákat, és azt mondták, hogy mit akar ez a mezei, hát megy itt a szekér, hát vertük a hollandokat, vertük a németeket, vertük a spanyolokat. Mit jön itt elő ilyen futballakadémiával?
2: Hát érdekes egy megközelítés, de valószínűleg tartom, hogy igazából nem erről lehetett szó. Hogy nézem az arcokat visszaemlékezve a kéréseimről pillanatnyiak döntő emberek arcára, itt név nem számít, mert elsősorban a állami politikai poszt volt itt az érdekes, és azt láttam rajtuk, hogy amiközben adtam elő, vagy letettem írásban őket a terveket, eszébe jutott, hú, most még egyeztetnem kell ebben az elvtársal, be kell kopognom oda, az Isten tudja, hogy van-e még bizalom irántam. Tehát igazából azt a utat nem tudták felvállalni, ami ennek a megvalósításhoz etéren vezetett.
1: Nem lehet volna egyszerűbb egyből fönt kezdeni?
2: Könnyebb lett volna, de soha nem voltam fent kopogtatós ember. Ha hívtak, mentem, most is így vagyok. Igen, valószínűleg így van, így kellett volna kezdeni.
1: Így gyerekekről beszélünk itt áttételesen. Soha sehol nem olvastam arról semmit önnel kapcsolatban, hogy milyen gyerekkora volt.
2: Azért nem, mert az egész életem alatt kínosan vigyáztam arra, hogy a privát élet, a család, ezek valamennyire, amennyire lehet, intimen maradjanak, zárjam el előlük ezt a zuhatagot, ami rám jön naponta, és ezért nem igen mentem el a saját magánéletem poncolgatásába sem. Arról lenne szó, hogy ezt az embert jobban meg kellene érteni, akkor ebbe is bele kellett volna menni, de hát...
1: Lehet azért valamit tudni erről?
2: Ezen már túl.
1: Hát ez egy portrébeszélgetés, egy ember életéről.
2: Talán még azért nem tartok ott, hogy zárjuk.
1: Nem.
2: De csak sablon tudok mondani.
1: Hát halljuk a sablont. Egervári Sándor azt mondta ugyanebben a műsorban, egy másik beszélgetésben, hogy ő Pomázon nőtt föl, és átmászott a kerítésen, ott volt a futballpálya.
2: Nehéz gyerekkorunk volt, hogy az 50-es évek egyetlen öröm volt, hogy kiszabadultunk a ház ajtaján, irány az utca, és a haverokkal összeálltuk, és nyomtuk éjjel-nappal. Később pedig elmentünk a racpályára, és Mezőfi tartott nekünk egy edzést, 8-9 évesen szögleteket kellett beadnunk, a 16-osig sem ment el a labda, és ez gyönyörű emlékként úgy épült fel, engem oda kötötte ez a sportnak, és nem tudtam szabadulni tőle szabályosan, ezt tudom mondani.
1: Mit kapott otthonról a szülőktől?
2: A szabadságot. Nem hívtak be 17:30-kor a sötétedik gyereme, ez volt a legtöbb, amit én kapattam.
1: A tanulást ezt mindig fontosnak tartotta egész életében, az önképzést?
2: Ez az utóbbi, igen. Amúgy nem voltam túl eminens, átlag tanuló voltam, 4-es, 5-ös, aztán kitűnő is voltam, egyszer neki duráltam magam, de igazából nem.
1: Tehát olyan volt, mint én, aki egy jó képességű volt, de egy kicsit talán lusta, és ami nem érdekelte, mondjuk engem a matematika kevésbé érdekelt, vagy a fizika, vagy a kémia jobban érdekelt, a földrajz, vagy a történelem, akkor ami érdekelte, az jó, ami meg nem, az meg csak görbüljön.
2: Igen, megint köszönni akarok, mert én is így voltam. Én teljesen így voltam.
1: Mikor határozta el, hogy futballal szeretne foglalkozni, futballt szeretne tanítani, az ismereteket átadni, edző lenni?
2: Soha nem határoztam el semmit, mint hogy most sem Mateusz utáni időkre, én nem határoztam, lendültem bele, ugyanígy tehetetlenségi nyomatéktól, ami jó eső tehetetlenségi nyomaték volt, lendültem előre a futball életembe, és egyszer csak azon veszem észre, hogy hát benne vagyok nyakig.
1: Jó volt benne lenni nyakig?
2: Vannak felejthetetlen csodálatos oldalai, de én azt hiszem, hogy talán egy kicsit többet érdemeltem volna, hiszen még a mai napig is leülök a kispadra, és hazaárulóznak meg.
1: Még mindig?
2: Igen. Akkor, amikor már én Mexikó után bajnok csapatot csináltam a kieső Honvédból. Ébren tartják ezeket a alantas indulatokat a sajtó egyes mogújai, amit nagyon nehezen viselek. Nem a sajtót magát, hanem az, hogy ilyen hihetetlenül pitiáner gyűlölködő világ vesz még mindig körül néha.
1: Olvastam itt egy levelet egy könyvben, ide készültem erre a beszélgetésre, Kuvaitból írta Pista bátyámnak, és azt írta, ez a mexikói világbajnokság után pár hónappal történt, hogy emigrációban érzi magát Kuvaidban. Azt az időszakot, tehát a világbajnoksággal való hazajövetelt, és mondjuk a budapesti Honvédnál kapott szerepe közötti időszakot, vagy az első és második kapitánysága közötti időszakot, azt hogyan tudta túlélni? Csak Kuvaittal, meg Finnországgal?
2: Én félek, hogy nem nagyon érdekli ez a hallgató.
1: Dehogy
2: érdekli,
1: nem.
2: Akkor megköszönöm. Kis gyerekeim voltak, és azt a mocskolódást nem lehetett el tűrni, amit naponta a sajtó, nem az átlag emberekhez hozzáteszem. Mindig megértés és szeretet fogadod. Van egy megszállottan, koncepciósan az életemet mérgező társaság, akik most is így vannak. Én félek, hogy ennek mélyebb oka is vannak, mint futball. Mindent megengedtek maguknak velem szembe, és én ez alól ki akartam menteni a családomat. Na most el lehet képzelni, hogy egy Európa legnagyobb stadionjaiba, legszebb futballpályáin, legjobb ellenfeleiben játszó volt válogatott kapitány, mit érez egy homoktengerbe, 50 fok melegbe, egy minden szempontból európai számára nagyon nehezen kezelhető, de rendkívül tehetséges arab játékosok között. Vezetőkről is szól. Más az élet, más. Mire ezt megértettük, és mire ezt elfogadtuk, és mire ezt adaptálódtunk, eltelt egy év. Gyerekeim iskolába jártak ki, nem lehetett megszakítani, és futball értelemben lehetne azt mondani, hogy ez emigráció volt. Nyilván anyagilag előnyös volt a családom számára, ezért vállaltuk is. És amikor újra úgy gondoltam, amikor bajnokságot nyertem a Honvéddal, és rá egy évre csak harmadikok lettünk, és jött egy idegen tulajdonos, akkor már kezdődött modernizálódni a magyar társadalom, úgy is néz most ki, ahogy indult a modernizáció. Jöttek ide 5 forinttal a zsebükbe, és játszották a magántőkés tulajdonost. Már örömmel mentem vissza Kuvaitba, barátok vártak, szeretet várt, bajnokságot nyertem a csapatommal, életem talán legfelhőtlenebb élete volt, de nem volt olyan nap, hogy a saját pénzembe kelljen enni, mert hívtak mindenhova, minden családhoz, minden este, minden délben. Azt nem is tudom elmondani, hogy milyen egy csoda volt. És aztán marha fejemmel egy hallatlanul nagy ajánlatot utasítottam el a kuvaiti bajnokcsapatot, a leggazdagabb kuvaiti klubot, és hazajöttem a BVSC, mert azt hittem, hogy itt még lehet valami csodát alkotni. Átmenetileg sikerült, és aztán be kellett látni, hogy egy életképtelen kis klub volt futballban, és hát ez a álomsztori is befejeződött.
1: Azon gondolkodom, hogy azért a 80-as években, meg a 90-es években a magyar sajtó felépítés az nem olyan volt, mint most. Hát ugye saját bőrén tapasztalja, hogy most megszámlálhatatlan újság, internetes oldal, rádió, televízió, hát akkor azért volt egy magyar televízió, egy magyar rádió, volt 4 napilap, talán esti hírlap, meg pár heti lap, képesport, aztán ennyi. Nem lehet, hogy az volt a baj, hogy ön soha nem, és ezt most nagyon idézőjelbe teszem, mutyizott az újságírókkal. Tehát voltak azért olyan kollégái, szövetségi kapitányok, akik mindig nagyon kínosan ügyeltek arra, hogy a sajtóval mindig jó kapcsolatuk legyen. Ön viszont mindig ment a saját feje után előre, és nem igazán törődött ezzel. Nem lehet, hogy ez volt a baj?
2: Ebbe százszerkesen igaza van, azt hiszem, hogy ez így van, de én nem cserélhetem ki magam. Kitűnő barátaim vannak a média világában. Öröm velük találkozni, szeretettel beszélgetek velük, mert értékes, komoly emberek. Na de még a mai nap is jelenik még sorozat róla, Manika, hogy egy szót nyilatkoznék annak az újságnak. Vele élek, tudomásom vettem már nem is.
1: Meglepődött a sorozaton? Vagy szóltak, hogy ez ott van?
2: Valamelyik barátom mondta, hogy egy Gyuri, micsoda sorozat, hát nem is beszélek ezekkel az emberekkel. Írnak sorozatot. Az, hogy én mit mondok, vagy nem is érdekli őket a mezei. Nem, mint olyan fontos ember, épp ez az érdekes. Hát nem vagyok egy fontos ember. Most a futball egyik 6. szintjén dolgozó, nem a videóton mondom, 6. sorában dolgozó ember. Miért érdekes az? Mert abban lehet hergelni egy-két vérszomjas embert, aki aztán lehazahárulózik, köszönhetően annak, hogy olvassa a marhaságokat, mert egyébként nek se volt még akkor, amikor például én Mexikóba válogatottat vezettem.
3: Garaba egészen hátul a közép hátvéd helyén. Jobbal ki, balra a labdát egyetlen mozdulattal Bognárnak. Bognár pedig Eszterházit futtatná, megelőző szerelés, jó szerelés. Visszaszerezzük a labdát Détári jobbján, aztán tovább remek, kifrik, akár lőhet is. Félmagasan középre, fejes, gól Détári!
4: Roberto ezúttal nem csel, ez nem robog az oldalvonal mentén, hanem jó 40 méteres átadással próbálja Didát játékba hozni. Sallai támadja, a fekete bőrű brazilt és már is szerel, majd hosszan küldi előre a jobb szélre a labdát, Eszterházi felé, Eszterházi robog, övé a labda, a 16-oson belül jár már, lőjél Marcit, ott van Leán, még egy lövés, gól! Kovács Kálmán!
1: Nem akartam én ezt a cikk sorozatot egyáltalán szóba hozni, de ha már ő szóba hozta, abban volt egy mondat. Nem tudom, ki mondta. Lényegtelen. Azt mondta, hogy azért egyszer még le kéne ülnünk a Gyurival, úgy mindenki, aki azon a világbajnokságon ott volt, és egy jót beszélgetni.
2: Mint emberekre és számomra rendkívül kedves személyiségekre, kiváló futballistákra nagyon vágyom, hogy üljek le, meg beszélgessek velük, de a VB-ről nem tudok. Bennem annyi fájdalom van, amiről én soha senkinek semmikor nem nyilatkoztam velük kapcsolatban, hogy erről nincs mit beszélni.
1: Tényleg nincs?
2: Én egyetlen játékosra sem fogok soha egy rossz szót szólni. Az, hogy ők hogy próbálnak a sajtószereplés révén egy kicsit reflektorfénybe kerülni, nem érdekel, megszoktam, hogy ez így működik. Mit tudok én annak a futballistának mondani, akit a VB-re menő előtti utolsó orvosi vizsgát eltiltott a sporttól? Mert elitta, eldohányozta, elkártyázta és éjszakázta az életét.
1: Hát annak semmit.
2: Hát most akkor miről beszéljünk? És sajnos sorozatban lehetne ezt elmondani.
1: Törvényszerű volt az, hogy ez a csapat, amely szerintem minden idők egyik legjobb magyar válogatottja volt. De ezt azért mondom, mert már én is láttam. Tehát nekem hiába mondják Albertot, meg hiába mondják, de 72-ben születtem. Hát nekem ezek meg Puskást. Én önökön nőttem föl. Szóval, hogy ezt a csapatot szétzavarták 86 után. Tehát amikor elkezdődött az újabb EB kvalifikáció, hogy az már nem ugyanaz a csapat volt?
2: Én akkor Kuvaitba egy fél évre visszajöttem. Én nem ismertem a magyar helyzetet igazán, és Deák Gáborral a Margit-szigeten tárgyaltam, akkor az államtitkár volt, sport tért felelős államtitkár, ha jól emlékszem, ez volt a titulusa. És azt kértem, hogy adjon egy fél év laufot, hogy megismerjem az itten helyzetet, és akkor döntsek, hogy folytatom-e vagy nem. Fél év után, hogy jött ez a bundabotrán, láttam, hogy ez egy teljes rohadás, és akkor mondtam, köszönöm, nem folytatom. Mezei megint lemondott, holott egyszer sem mondtam le, se a VB-n nem mondtam le, hiszen nem lett volna szükségem lemondani, mert lejárt a szerződésem. Se így, de hát ez már így alakult. A helyzet azonban az, hogy ezekkel a futballistákkal végig gondolva a pályafutásunkat, egy ilyen zseniális társaság sokkal többre vihette volna a magyar futballban együtt még, de már annyira sok felé húzott az eddig összetartott társaság, nem önhibájukból, már akkor így alakult körülöttük a millió, hogy ezt már nem lehetett többet összetartani, tehát itt teljesen más világot kellett volna építeni, erre meg nem volt igény, legalábbis a személyemet illetve. Biztos meg tudtam volna oldani, de ezt nem volt igény. Ezután a mexikai média adtak után nem mertek hozzám nyúlni. Csak egy példát mondok, az akkor ott kint lévő vezető kulturáltan elbeszélgetett velem az eseményekről, mi volt, hogy történt. Szárunkra, Ferihegyen, kamerák tüzébe betuszkolta a sarokba a küldöttség tagja, szinte belökte, és most vizsgálatot indítunk, és megnézzük, mi az oka. Hát valami rémes. Az a másik dolog pedig, hogy akárhogy alakítom az életemet, akárhogy a gondolataimat inkább így mondanám, nem akarják elhinni, és már nem tudom, hogy annyiszor mondom, pedig elhihetnék, nem tudnám, hogy kellene másképp csinálni.
1: Egy csapat kikaphat 6-0-ra még a Szovjetuniótól is. Nem?
2: Büntetett a futball. Ez az igazság. Büntetett mindenkit, biztos, hogy engem is, mert túl szeretettel és túl filantrop emberként néztem a szakmámat, és nem a könyörtelen szakember szemével, hogy kell nézni, amit a neves kollégáktól láttam. Lehet szeretni Kovácsot, de ha szakmailag csak húzó erő akarnak, repülni kell. Megbüntette a játékosokat is, kegyetlenül megbüntette, és ez törvényszerű. A futball egyszer ad, egyszer elvesz. A legrosszabb időben, a legkellemetlenebb módon tette ezt meg, de ez egy jogos törvény a sportágon.
1: Azt mondta nekem egy kollégám, 40 éves, hogy nagyon nehezen tud már azonosulni a mai sportolókkal, az életvitelükkel, tehát kézilabdát hozott föl példaként, míg régen Marosi Lacival és a többiekkel, Gyurka Jánossal, Éles Józseffel olyan baráti volt a viszony, addig azt látja, hogy a mai fiatal sportolók meg de bántsam, lejátszák a meccset, lenyomnak valami sablon nyilatkozatot, beveszik a fejükbe a fejhallgatót, rágóznak, és az MP3-on hallgatják a zenét, majd fölmennek a szobájukba és nyomkodják a számítógépet. A fiatal videóton futballistákon látja-e, hogy teljesen más világ már ez, mint mondjuk a fiatal Détári, a fiatal Kardos, a fiatal Nagy Antal, vagy a fiatal Disztl Péter?
2: Aki ilyet ér, ez az menthetetlen, annak vége, az megöregedett.
1: Nem érzi? Miért?
2: Mert ma, ha valaki nem tud együtt élni, vagy bemegy az öltözőbe, és tetoválás hegyeket lát egy-egy játékosan, annak az megöregedett. Én elfogadom, ez a rend a világban, fiatalok így, fiatalok, még fiatalabbak is a fiatalabbak között. Ma ez egy olyan divat, amit tudomásuk kell venni.
1: Mondja ezt az a Mezei György, aki a 3 kilós súlyfelesleggel jövő Kardos Jóskát úgy lekapta 10 körméről Tatán, hogy az csak nézett. Na most azért, hogy elképzelem, hogy a 3 kilós súlyfelesleggel jövő Kardos Jóska fél testén tetoválással borítva megérkezik 85-be a tatai edzőtáborba.
2: Ha már ez szóba került, akkor elmondjam a Mezei másik oldalát is. Igaz, hogy letoltam, sőt, hazai zavartam. De már a Nagy Antékkal megszerveztem, hogy jöjjenek be hozzám kérni, hogy szükségünk van a Jóskára, és ha csapat kérésére egy utolsó esélyt adtam neki. Tehát én, aki ezt Nagy Direldúrral bevezettem, már meg is szerveztem a Kardosnak a rehabilitációt. Ez is egy fogás volt az én munkámban, de még egy dolgot szeged teljére. Ezek a fiatalok semmivel nem rosszabbak, különbek, negatív értelemben, mint az előbb említett nevek. Még azt tudnám mondani, hogy sokkal céltudatosabbak. Ma akkora pénzek forognak, akkor nem volt. Hogy ezen ők is tudják, hogy egy életet örökre megalapozhatnak. És ezeknek nem kell Gebin után kújtorogni, hogy jöjjön már be a pénz valahonnan. Ezek az emberek céltudatosak, látják a lehetőséget, meg is akarják ragadni. A nagyobb baj az, hogy általában azok, akik őket irányítják, igazából nem vezetik rá őket erre az útra. És ez kulcskérdés. Ilyenkor aztán tengődnek, lengődnek. Imádok velük dolgozni, mert nagyon szeretem a céltudatos, határozott, kőkemény embert.
1: Egy kicsit vissza is fiatalodik a társaságukban?
2: Igen, valahogy azt vettem észre magam, hogy most olyan, nem tudom, olyan kincs, nem rágódok annyit. Ami nálunk a halála egy edzőnek, szóval a állandó meditálás, rágódás, hogy mit kéne jobban, ez megöli az edzőt. És én ezt most nagyon egészségesen viselem, holott tudom, hogy nagyon sok minden kell még ahhoz, hogy ebből tényleg egy komoly csapat legyen. A komolyság az európai szinten helytálló csapatra értem.
1: Két európai szövetségi kapitány kollégája, az íreket vezető Giovanni Trapattoni és a görögöket irányító Otto Rehhagel is idősebb, mint ön. Van nekünk egy U21-es csapatunk, vagy U20-as, U21-es csapatunk, amely most ugye Egervári Sándor keze alatt pallérozódik remélhetőleg a londoni olimpiáig, és ott egy szerepléssel. Érezze még magában annyi erőt, vágyat, lehetőséget, hogy azokkal a gyerekekkel, majd amikor vége a londoni olimpiának, valami nagyot dobjon még, mint szövetségi kapitány.
2: Többször felmerült ez a kérdés, ráadásul provokáltak is ebben a kérdésben, de az őszinte válaszomat legtöbbször kétkedve fogadják. Én úgy gondolom, hogy én nem már túl vagyok. Nem nekem való a szövetségi kapitánykodás. Nem, mint ha nem tudnám megoldani szakmailag, többé-kevésbé úgy megoldanám, mint az elmúlt években, akik csinálták. Talán egy kicsit még szerencsése vagyok jobban is, de nem érzem, hogy ez az én feladatom lenne most már ebben a világban. Ez az őszinte válasz.
1: Kár.
2: Hát köszönöm szépen, de most olyan jó eső érzésen csinálom a munkámat, hogy nem vágyom ilyen feladatokra most.
1: És akkor nincs futball, van olyan egyáltalán, hogy nincs futball az életében?
2: Ilyen ma már, most már nem lehet. Ez azt hiszem, hogy az életem utolsó pillanatáig végig fog vinni, mert van honlapom, futball honlapom, azt írom. Mindig akad valami, ez az akadémiai csodavilág, az pedig soha nem fog befejeződni, mert már gondolkozunk a következő lépcsőn, amit csinálnunk kell. Ott van az a most már 100 000-es létszámú adathalmaz, a tesztpályák adataiból állt össze. Ezeket fel kellene dolgozni, ebből egy tudományos szinten egész magas szintű elemzést tudnék készíteni, amit soha nem fogok megcsinálni, de ez is megoldható.
1: Na, miért?
2: Azért, mert nincs igény a futballban erre. Nincs igény. Most annyira eltolódott már a futball abban az irányban, hogy védj 5 jó játékos, az lesz jó csapatot. Tehát itt egy kicsit differenciálódott a szakma. Ma nem ilyen megoldásokon kell gondolkodni, hanem azon, hogy a kiválasztható 10-ből ki legyen az a 10, a több ezerből, aki csapatomat egységgé sikerre tudná vinni.
1: Közvetíthetek én még magyar labdarúgó válogatottat labdarúgó világbajnokságról a rádióban?
2: Biztos, 100%.
1: Nem is igen?
2: Egyet. Nem is egyet fog közvetíteni.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: 38 vagy, 38 leszek jövőre.
2: A szerkesztő hogy érzi, hogy nem öregszik-e, mert akkor nem lesz kedve kimenni, hogy
1: el... Olyan nincs.
2: 100%. Nem, még egyszer mondom, nem is egyet fog közvetíteni.
1: És ez mire alapozza?
2: Hát látom a mozgást, tisztul minden, rendeződik minden. Kezdenek jönni az igazi tulajdonosok. Kezd a futball egy olyan autonómiát megteremteni magának, hogy nem kell hozzá a politika. Bár sajnos... Nagyon rossz jelek vannak, még mai napig is erre. De nem kell nekünk a politika. Nekünk egy kell, hogy legyen rend a sporták közül, legyen egy rendezett gazdasági háttér, egy szervezeti, legátlátható világ, és ennyi. A pályán pedig dolgozni fognak azok, akik arra legérdemesebb.
1: Szerintem a politika annyiban mégiscsak kell, hogy a mindenkori országvezetés szeresse a sportot.
2: Teljesen jogos ez a felvetés, nekem mondanom is kellett volna, hogy feltétele ennek persze az, hogy politika nem kell, hogy ezek az emberek szeretik a sportot. Én nekem mostani helyzetben is az a gyanúm, hogy annyira szeretik, amennyi szavazatot hoz. Futballt, a mostani futballvezetés azért közelebb vitte újra a politikához, én ezt látom.
1: Miután holnap karácsony szenteste van, ugye ez a beszélgetés december 23-án és 24-én is elhangzik, itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy egy üzenetet fogalmazzon meg mindenkinek, akiről úgy gondolja, hogy érdemes neki szólni.
2: De nem mindenkinek szólnék, mert abból csak...
1: Nem, pontosan az, hogy nem mindenkinek, hanem mindenkinek, akinek érdemes.
2: Aki elgondolkozik rajta, annak szól. Ez egy kicsit elcsépelt. Jön a szent este és a dicsőséges karácsonyi időszak, és akkor úgy mindenkiből hirtelen kijön az emberi oldal, azt másnap már gyilkolná másikat megint. Nem általánosságban mondom, de vannak ilyen jelenségek. Én azt tudnám mondani, hogy húzódjon már vissza a helyére az, aki nem ért ahhoz, amit csinál. És ne a politikai a hátsó vizen vagy farvizen akarjon előre menni, mert csak árt a sportágamnak. És ezt a legőszintébben mondom. Nincsenek itt árkok, nincsenek ellenségeskedések, csak vannak emberek, akik nem értenek a sportákhoz, ellenben jókat akarnak mondani, mely alapján bekerülnek egy körbe, és ezen keresztül akarnak karriert csinálni. A legnagyobbat, a legtöbbet ártják. Húzódjanak vissza, hogy legyen már azok ez a sportág, akik megérdemlik.
1: Végül 93-ban a bajnokcsapatok Európa kupája 8-as mezőnyébe való jutásért, bajnokok ligája első kiírás, még egyszer mondom, nem 32-es, 8-as mezőnyébe való jutásért. Pályuka a 87. percben kivédi Negreanu fejesét a Sampdoria elleni meccsen Genovában. Jövő nyáron ugye nem lesz kapufa.
2: Annyira el vagyok tökélve, hogyha egyszer alám teszik a lehetőségeket, most ezen az úton vagyok. Hogy még egyszer ütök egyet, vagy még egyszer lépek ennyi, az biztos. Lehet, hogy lesz kapufa, de akkor előtte beverünk még egyet.
5: Lantos Gábor 2009-ben készült beszélgetését hallhatták Mezei Györggyel. Hamarosan a vele utoljára készült rádióinterjút is felelevenítjük.
6: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Ma 21 órától a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 2025. október 8-án 84 évesen hunyt el az a korábbi szövetségi kapitány Mezei György, aki az 1986-os mexikói VB-re vezette ki a magyar foci válogatottat, majd ott győzött vele Kanada ellen. 2025. júniusában, vagyis nem sokkal a halála előtt egy könyv jelent meg a szakemberről, és ennek bemutatóján a Visszajátszás egyik szerkesztője Cserjés Bendegúz készített vele egy beszélgetést. Akkor még senki nem sejtette, hogy ez volt Mezei György utolsó rádióinterjúja.
2: Csodálatos dolog, talán meg sem értik jogosan kívülállók. Ehhez ezt az utat kell bejárni, amit én bejártam. Ehhez a magyar futball az nagyon kell szeretni.
9: Mondta azt, hogy az edzői szakma az nagyon összetett. Az nem csak annyiból áll, hogy igen, taktika, megfelállások. Önnek mi volt a legnagyobb erősség, ami túlmutat ezeken?
2: A legnagyobb erősségem, hogy nem szégyeltem tanulni. Akár Sós Károlytól, Iroszkildovtól, Balóti Lajostól, mindenkitől, akivel szakmai kapcsolatba kerültem. Bámultam és csodáltam mindegyiket, nagyon értettek hozzá. De hát erről nem nagyon illik beszélni, de én nem tagadom ezt. Én őtőlük tanultam a magyar futball csinyát, binyát, hál' Istennek jó megtanultam.
9: Mi a legszebb emléke, amit mondjuk ebben a könyvben tagla?
2: Hát ha van olyan boldog futball együtt, aki egy lezáró interjú közben meg tud említeni egyetlen szép emléket, annak gratulálom. Én nekem csoda volt az életem ebből a futballal, még akkor is voltak rettenetes fájó időszakok. Csodálatos világ ez, amit én átéltem, és nagyon szerettem benne lenni.
9: Milyen hatással volt önre a könyv írásának a folyamata, ahogy mondta Benedek Szabolcsnak az élményeit, ez milyen hatással volt önre?
2: Szerencsém van, mert a Szabolcs egy rendkívül jó érzékű, tehetséges ember, író ember, és rögtön ráérzett a dolgok lényegére, amit én említettem. Nem kellett magyarázkodnom, nem nézett rám, mint aki bórjós kapura, hanem rögtön velem hangolódva tudott dolgozni. Élmény volt vele könyvet alkotni.
9: Itt a könyvbemutatón mondott két erős mondatot, illetve egy erős mondatot Bognár Györggyel, illetve Nagy Antallal kapcsolatban, hogy hol képzelni el őket a legszívesebben. Érdekelne, hogy miért gondolja ezt?
2: Hát a Bognár Gyuri magában hordozza az összes nagy magyar edzőnek a tapasztalatát, tudását. Rendkívül jó érzékű ember, nagyon tehetséges edző. Hiszem, hogy csúcs edző lesz Magyarországon rövidesen. Ma most is annak mondható, de meg ennél is többre fogja vinni. A másik, hogy megőrizte a tapasztalatokat, de hát ő egy zseniális futballista is volt, és ezt jól ötvezi a edzői pályafutásában.
9: Ez azért is érdekes, mert a könyvbemutatón sok szó esett arról, hogy hogyan lehetne a mai generációnak, illetve a mai futballba átültetni azt, amit ön képviselt. Ahogy én észrevettem, Bognár György, akiben látja, hogy ezt tovább tudja vinni.
2: Igen, teljesen egyértelmű. Nagyon tehetséges edző, mutatja a csapatának az eredménye is, és nem is a pillanatnyi szakmai rálátása, hanem az a nagy vonalúság, amit csak a legnagyobb magyar edzőknél tapasztaltam, az megvan benne. Átlép a nehézségeken, és nem rákja szét magát a gondokkal, és tud megújulni állandóan a játékosai előtt. Nagy jövője van.
9: Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Hogyan lehetne, milyen módon lehetne átültetni a magyar labdarúgásba a mezői iskolát, vagy azt a fajta gondolkodást, amit ön képvisel?
2: Én nem hiszek abban, hogy van mezői iskola, vagy bármilyen más iskola. Minden edzőnek meg kell lenni a saját képességeim arra, hogy az adott helyzetben jó reakciókat hozzon ki, edzői intézkedéseket hozna. És ez a magyar edzői gárdába mellesz, és nem utánozni akarnak valakiket, akkor nagyon sokra viszi még a magyar futball. Ha meg csak ilyen sodrózok az árral edzők vannak, akkor baj lesz.
9: Nemrég készült egy összeállítás a Nemzeti Sport Rádióban azokról az edzőkről, akik bajnokságot vagy kupát nyertek, és ennek ellenére az idény végén mégis távoztak. Ön egyik ezeknek az edzőknek 2011-ben a Videótonnal bajnokságot nyert, és utána lejárt a szerződése. Ennek a kicsit a hátterébe bele lehet merülni, hogy ott ön nem akart hosszabbítani, vagy a csapat nem akart hosszabbítani, és hogy miért volt ez?
2: Lehetne bolygatni a kérdést, de azzal zárom le, hogy nagyon fájt ez a döntés.
10: Mezei Györgyöt hallották, akiről Benedek Szabolcs írt egyedülálló monográfiát. A szombati könyvbemutató vendége volt a mesteredző két korábbi játékosa, Bognár György és Nagy Antal is. Előbbi később edzőként munkatársa is volt Mezeinek.
11: 79-ben, amikor fölkerültem az MTK ifjúba, akkor ő volt az első csapat edzője, és nála is játszottam az első NB1-es meccsemet. Később a válogatottnál találkoztunk, amikor szövetségi kapitány volt, de már előtte az utánpótlás válogatottnál is dolgoztunk együtt. 90-es évek elején a BVSC-ben még játékosa voltam a Gyuri bácsinak, aztán később, amikor abba hagytam, akkor hát együtt dolgoztunk edzőként, pályaedzőként, illetve klubigazgató és klubigazgató helyettesként is, tehát az irodában is és a pályán is együtt dolgoztunk, úgyhogy erre mondtam azt, hogy én aztán tényleg kijártam a mezei iskolát. Azt az iskolát is kijártam, amikor az edzőképzés vezetője volt, nyilván a licenszek miatt, de igazából a napi gyakorlat az, ami nekem nagyon-nagyon sokat számít.
9: Miről szól ez a mezei iskola, és mennyit tudtál ebből tanulni, és miket tudtál belőle tanulni?
11: Amikor főleg a 84-85-86-os válogatotthoz oda kerültem, akkor ott egy, mondjuk úgy, hogy európai futballt játszott már az a csapat, és nem azt, amit a magyar bajnokságban megszoktunk. És ott döbbentem rá, hogy másként is lehet futballozni, nem csak úgy, ahogy a klubokban játszottunk. Nem véletlen volt eredményes az a csapat. Hát nagyon sokat átvettem én abból a mentalitásból edzőként is, illetve hát a taktikai dolgokból is, játékrendszert, felállási formát illetően is. Nagyon sokat hasznosítok a mai napig.
9: Gyakorlatilag végig is érte a karrieredet. Hogyha jól tudom, neki az MTK volt az első osztályú csapata edzőként. Tehát akkor még edzőként ő is fiatal volt, meg játékosként voltál fiatal. Ez milyen kohézió volt?
11: Hát én azt gondolom, hogy ez nem a korból adódik, ez a kohézió. Megtalálhatod a fiatalként, megtalálhatod az összhangot egy 80 éves emberrel is. Tehát én azt gondolom, hogy ez független a kortól. Ez a kohézió megvolt, mert nem csak velem, hanem az összes többi játékosával is. Amikor itt hallottam, a Sallai mondta, hogy nem mertünk megszólalni, mert megcsináltuk, amit a Gyuri bácsi mondott. Ezt tulajdonképpen úgy kell érteni, hogy nem kételkedtünk benne. Tehát amit ő mondott, azt mi megcsináltuk. Nem azért, mert nem mertünk megszólalni, mert a Nagy Anti, mint csapatkapitány, akkor is olyan egyéniség volt, aki megmert szólalni, és beszélt is a Gyurival a csapatról, rendszeresen kommunikáltak. Tehát a Nagy Anti képviselt a csapatot, mint csapatkapitány, és ez is jól működött egyébként. Tehát nem azért, mert nem mertünk megszólalni, mert nem volt miről beszélni. Sikeresek voltunk, és gyakorlatilag egyedül a Mexikó volt az, ami egy ilyen kézigránátként szétverte ezt a csapatot, de én azt gondolom, hogy megvolt az összhang, nem csak velem, az összes többi játékosok.
9: Mi a legkedvesebb élmény, vagy a kedvenc élményed számodra vele?
11: Hát nyilván nagyon sok van klub szinten is, és válogatott szinten is. Hát az, hogy dolgozhattam vele, és érdekes módon nem csak szakmai dolgokat tanultam, hanem a szervezést, a klub körüli teendőket. Az, hogy egy edzői munka, az nem napi 3-4 órából, hanem az egy 24 órás elfoglaltság. És ezt is tőle tanultam.
9: Kollégaként milyen volt?
11: Hát ugye szokták mondani Gyuri bácsiról, hogy nehéz ember volt, ha rossz napja volt, akkor kerüld el. Ebben volt némi igazság, mert voltak napja, amikor nyűgös volt, de alapjában véve határozott, korrekt, és hát ami a legfontosabb, hogy nagyon érti ezt a szakmát.
9: Emberileg is tudtál általa fejlődni?
11: Sokat. Én érdekes módon soha nem tartottam tőle. Nyilván megvolt az a tisztelet, amit meg kellett, hogy adjak a korból adódóan, de annak ellenére, hogy Gyuri bácsizom, mi tegeződünk már nagyon-nagyon régóta, és harmonikusan tudtunk együtt dolgozni, és nyilván az a fajta szakmai tudás, ami benne volt, az nagy hatása volt mindannyiunkra.
10: Bognár György, a Paks Magyar Kupa győztes vezetőedzője beszélt Mezei Györgyről. Nagy Antal következik, aki az 1986-os VB-t megjárt csapat mellett Mezei második szövetségi kapitányi időszakában is válogatott volt.
12: Hát ezt, hogy itt is mondtam, ez egy elmondhatatlan érzés, hiszen véleményem szerint a magyar labdarúgás legértékesebb, legmagasabban kvalifikált, akár szakmailag, akár emberileg ítéljük meg a Gyurit. Tehát az ő keze alatt dolgozni, az ő játékosának lenni mindig felemelő érzés volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben a kapitányi érában, amikor ő volt, válogatott lehettem, és hát kiváló eredményeket is értünk el.
10: Milyen volt az első élménye vele, amikor őt kinevezték szövetségi kapitánynak?
12: Hát nekem az első élményem, ahogy mondtam itt az előbbi beszélgetésünk kapcsán is, már a U21-es válogatottnál volt, tehát engem már akkor is behívott a csapatába, Gyuri, utána az olimpiai válogatottnál is csapattag voltam, és amikor oda került az A-válogatotthoz, és amikor egészen a világbajnokságig mentünk, akkor pedig hát az egy elmondhatatlan nagy történet volt, mert ez nem csak egy világbajnokság való kiutásról szólt ez a dolog, hanem egy olyan időszak valamikor, amikor hát a saját kifejezésünkkel éljek, megváltottuk a saját világunkat.
10: Mi az, amit tanulni tudott tőle? Akár emberileg, akár taktikailag, vagy bármilyen szempontból?
12: Hát ezt most megpróbálnám elmondani, akkor valószínűleg sokáig maradnánk itt, és semmilyen adásidőben nem férne bele, de azt kell, hogy mondjam, hogy azt a szakmaiságot, ami neki volt, azt azért nem lehet másolni. Hát azt az emberi nagyságot, amit ő képvisel, tehát azt viszont igyekeztem magamévá tenni, és hát a jelenlegi magánéletemben is igyekszem úgy használni, ahogyan azt tőle láttam. Tehát azt a barátságos, igazságos és melegszívű emberi vonásokat teli egyeniséget képviselem, vagy igyekszem én is képviselni.
10: Az imént Bognár Györgyel beszélgettem, aki azt mondta, hogy sokan azt mondták, hogy nehéz ember Mezei György. Ön ebből mennyit érzékelt, mint a magyar válogatott csapatkapitánya?
12: Én mindig azt kérdezem, hogy mit jelent az, hogy valaki nehéz ember, hiszen Mezei Györgyről tudni kell, hogy egy nagyon rendszerető, nagyon fegyelmet követelő és egy nagyon igényes szakember volt, és amellett, ahogy az előbb mondtam, egy csodálatos ember is. Na most, amit ma is hallottam, a különböző nyilatkozatok kerültek napvilágra, meg szerint a Győri nagyon szigorú volt, igen, ő szigorú volt, ő követelt is, neki az elképzeléseihez kellett tűnni, és ő mindig elmondta, hogy mi az ő emberei vagyunk, és ha meg akarjuk valósítani azt, amit ő eltervezett, ahhoz azt az utat kell járni, amit ő diktál.
10: Hogy megmaradt a jó kapcsolat, miután már nem volt a játékosa?
12: Hát nagyon egyszerű, ugye én sehol nem kerültem vele konfliktusba. Én nem akartam edző lenni a karrierem után, én nem akartam szakvezető lenni a karrierem után. Én csak a Mezei Györggyel fölépült, annak idején Györgyival fölépült emberi kapcsolatomat tartottam meg, tehát nekem nem volt alkalmam csalódni. Ugye sok játékos társam azért csalódott, mert hülye kérdésekkel fordultak hozzá, és ő nem valósította meg. Segítséget kértek olyan szituációban, amikor nem lehetett. Ezért megint csak megsértődte, és így alakultak ki az adódott konfliktusok. Nekem nagyon egyszerű a történet. Én csak a régi sikerre emlékszem, én csak a pozitív dolgokra emlékszem, és nekem csak ez egy Gyuri az ember maradt velé.
10: Sok szó esett most a könyvben mutatom, főleg a vége felé arról, hogy a fiatal generációnak, illetve a mai labdarúgásnak valamilyen módon át kell adni Mezei Györgynek a, mondjuk azt, hogy örökségét. Ezt hogy lehetne elérni, vagy mi az, amit a leginkább át kéne meríteni az ő iskolájából?
12: Hát az a baj, hogy azt, amit ő képviselt, azért is mondtam az imént, hogy haragszom a magyar labdarúgásra, hogy még itt van közöttünk, él a Gyuri, és még mindig nem döbbentünk rá, hogy azt a tudást, ami nála van, azt át kellene valahogy ruházni az örökösekre. Tehát, hogy hogyan lehetne átvinni, az csak egyedül ő tudja. Tehát ez egy olyan dolog, mint az ő taktikája, az ő embersége, és az ő egész szakmaisága, az csak az ő know-how-ja. Tehát erről, amit beszélgetünk, és mi sok mindent elmondunk, nem ismerjük a részleteket, nem ismerjük a reakcióit, illetve ismerjük, de a másik oldalról. Tehát az a lényeg, hogy az ő tudását csak ő tudná átadni, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem használjuk ki.
10: Viszont így a beszélgetések alapján úgy tűnt, hogy Bognár Györgyben meg önben mindenképp látja azt az embert, akik tovább tudják adni a
13: következő generációknak ezt a tudást?
12: Hát inkább úgy mondanám, hogy Gyuriban látja, aki talán tovább tudja adni. Bennem azt látta mindig is, aki tovább tudta volna adni, mert nem hiszem, hogy ebben a korban az ember már egy karriert kezd el építeni, nem hiszem, hogy illetve hát, ha ő ott lenne valahol, és ha ő egy pozícióban lenne, és egyébként, hogy lett volna már 10-20-30 éve, akkor valószínű, hogy mellé mentünk volna, és ezt képviseltük volna, de azt hiszem, hogy ezzel már egy picit elkéstünk volna.
13: Mi a legszebb emléke Mezei Györgye?
12: Ilyen, hogy legszebb elég kevés van, mert mindegyik legszebb. Tehát nekem, ahogy kijutottunk a végbére, nekem, ahogy készülöttünk Mexikóra, nekem, ahogy elkezdődött a menetelésünk, és ugye pont az én fejes gólommal, és azután a való ünneplés, és minden munkával töltött nap, tehát nekem egy kicsit szerteágazóbb ez a kapcsolat annál, hogy egyet kiragadja, de hát ugye az azért felejthetetlen, amit Bécsben éreztünk a mérkőzés után, amikor megcsináltuk azt, amire elindultunk, és amikor készültünk egy még nagyobb útra, tehát azért, ha valamit ki kell emelni, akkor vele kapcsolatban az a mérkőzés, az az este, az a másnap, tehát azok a pillanatok, órák vagy napok, amikor egy átértül az, hogy megcsináltuk a világbajnokságon a kiutást.
5: Cserjés Bendegúz 2025. június 15-én készítette az utolsó rádió interjút a bő negyed évvel később elhunyt Mezei Györggyel. A szakember halálának napján 2025. október 8-án a Nemzeti Sportrádióban több egykori játékosa, edző és szövetségi kapitány társa és két újságíró is elmondta hozzáfűződő emlékeit.
14: Azokat az éveket, amit együtt töltöttünk a válogatottnál, azt az ember soha nem felejt el. Nagyszerűen éreztük magunkat, egy nagyon jó közösséget alakított ki, egy jó játékrendszert megtanított velünk, amivel lényegben végigvertük Európát, úgyhogy én nekem nagyon jó emlékeim vannak a Gyuri bácsiról, mint emberről és mint edzőről is.
15: Ki tudsz-e, ki lehet emelni ezekből a közös edzőtáborokból, történetekből egyet vagy kettőt?
14: Inkább úgy kellene néznünk, hogy az egész 3 évet együtt, hiszen az volt az óriási benne, hogy egy új válogatottat, új csapatot alakított ki, és egy új játékrendszert próbált felépíteni, ami sikerült is neki elég hamar. Hiszen amit ő elképzelt azt a pályán, mi elég hamar meg tudtuk valósítani. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az a 3 év az pályafutásom legszebb időszakai egyike volt.
15: Mit köszönhetsz te személy szerint neki, ha visszagondolsz a válogatott pályafutásodra?
14: Gyuri bácsi ismert már engem a U21-es válogatottból, hiszen amikor ő volt a szakvezető, akkor játszottam nála, és 84 nyarán kivitt engem Németországba egy nyári felkészülésre, és lényegében ott sikerült az edzőtáborba bejátszanom magam, és utána lettem állandó játékos a válogatottba.
15: Ő, mint edző egyébként, mi az a plusz, amit hozzá tudott tenni abban a korszakban a válogatott munkájához, a labdarúgók munkájához?
14: Ahogy én láttam, hiszen én akkor még fiatal játékos voltam, hogy az öregebb játékosokkal, tehát időzen jelvetéve őket, hiszen nem voltak öregek, hanem a rutinosabb játékosok voltak, akikkel általában mindig leült, beszélgetett, és talán akkor döntötték el, hogy milyen hatrendben, milyen formációban, hogy akarja játszatni a csapatot, és az idősebb játékosok aztán nekünk fiataloknak próbálták ezt továbbadni.
15: Szigorú edző volt?
14: Természetesen szigorú volt, megkövetelte a munkát, megkövetelte az edzéseket, a figyelmet, de utána a szabadítva, de természetesen ő is egy olyan ember volt, aki szerette a humort, szerette a viccelődést, úgyhogy mindent a maga idejében megengedett, hogy a játékosok jól érezzék magukat, de viszont mindig az első az a munka volt.
15: Hogy foglalnád össze, ami egyben eszedbe jut a mexikói VB-ről és Mezei Györgyről? Mert nyilván ott azért egy óriási törés keletkezett, és ahogy már többször azóta sokszor elmondták szakemberek, ti is, talán nem kellett volna szétkergetni az egész csapatot a világbajnokság után, ez bebizonyosodott.
14: Igen, nem kellett volna szétkergetni, de ez nem az ő hibája volt. Egyetlen a magyar labdarúgásnak a vezetői hozták meg ezeket a döntéseket. Én úgy gondolom, hogy ha azt a válogatottat együtt tartották volna, akkor a következő edzőkre lett volna még szanszunk, de a következő világbajnokságra is nagy esélyünk lett volna arra, hogy kijussunk.
10: Détárihoz hasonlóan Nikolics Nemánja is volt Mezei György játékosa, ám ő nem a válogatottban, hanem a Videótonban. Az entai születésű 43-szoros magyar válogatott labdarúgó bajnokságot is nyert a vezetőedzővel, ő emlékszik most vissza.
16: Először is őszinte részt vettem a családnak. Nagy mágus veszítettünk el, egy nagy embert, és nagyon sajnálom, nagyon megrázott a hír. Reggel, amikor fölébredtem, és elolvastam, hogy Gyuriba meghalt. Egy, hogy nem voltam felkészülve erre, kettő, hogy visszajöttek a régi emlékek, amit te is most mondtál, hogy mennyire gyorsan elrepült az idő. Gyurivának sokat köszönhetek, ő hozta ide Fehérvára, vele tárgyaltam is, amikor Kaposvárról ide igazoltam, vele meg a Horváth Gabival, aki ugyanúgy nincs köztünk. Hát igazából egy hatalmas karakter, egy hatalmas edző, nagy tudású edző, szerintem ő elkezdte alapokat megint csinálni, mert nem szabad elfelejteni, hogy 2007-ben vagy 2008-ban nagyon nagy veszélyben volt a klub, hogy már több nem lesz foci sajnos Fehérvára, de utána ugye a 2008-ban, amikor a Garancs István megvette a klubot, akkor a Gyuribá fél évre rá átvette az irányítást, mint vezetőedző, és nagyon sok fiatal játékos ide csábított a Székesfehérvárra, elkezdtünk fiatalítani az egész keretet, úgyhogy az alapokat ő elkezdett csinálni, ami egy hatalmas dolog volt abban a pillanatban. Nagyon sok tehetséges játékos jött, fiatal játékos, jöttek rutinosok is, de egy igazi vezér volt, aki mögött mindenki beállt, szóval mindent tudott a fociról, át is tudott adni, ami nagyon fontos szerintem mai világban. Mindenki tisztelte, mindenki becsülte, és nagyon kevesen olyan edzőnek, akik voltak pályafutás során, hogy amikor bejött az öltöző, akkor megállt a levegő, szerintem szerintem nyugodtan tudok mondani, mint fiatal játékosokban ez volt, de rutinos játékosban is. Hatalmas tiszteletet élvezett az öltözőbe, és ahogy már mondtam, igazi vezér, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, nem csak én, hanem nagyon sok fiatal játékos is abba keredett.
17: Itt rengeteg pozitív jelzőt alkalmaztál rá. Tehát mennyire volt fontos állomás a karrieredben az az időszak, amikor úgymond a tanítványa voltál, és milyen hatással volt rád akár emberileg, akár szakmailag, Mezei György?
16: Nagyon sokat fejlődtem mentálisan az ő kezé alatt. Ahogy szokták mondani, nem volt bérelt hely senkinek, és nagyon őszinte kommunikált játékosokkal. Nagyon erősödtem az ő kezé alatt azzal, hogy soha nem elégszek azzal, ami van, hanem mindig törekszek többet is, többre is. Ne várjunk azt, hogy beregetni fognak a vállunkat azért, amikor valami jó sikerül. Nagyon őszinte volt a kommunikációnk, meg is adta egyből a lehetőséget, emlékszem is az első fél évkor jöttem ide, februárban írtam alá a Vidihez, és már az első fél évben a gólkirály is voltam, de utána a következő szezon szerintem kulcs szezon volt számomra, amire megtanított az, hogy a múltban nem lehet megélni, és következő szezonban is nagyon keményen kellett dolgoznom, és kihozta belőlem azt, ami szerintem nagyon fontos volt későbbiekben a pályafutása során, hogy mindig az a fontos, ami ma történik, ami tegnap volt, az történelem is. És egyszerűen megtanított azt, hogy kispadról is lehet gólokat szerezni, nem volt, bátor volt, hogy bárkit a lelátóra is küldjön, és ha valaki nem áll be a sorba, akkor ki is rakta a keretből, bármi volt a neve, és egyszerűen mentálisan nagyon sokat fejlődtem az ő keze alatt, de mondhatni azt, hogy játékban is. Specifikus módszerei voltak, amit használta, de ez nekem nagyon feküdt, és egy nagyon őszinte kommunikáció volt köztünk, nem sokszor beszéltünk, nem is volt erre mondjuk szokás az, hogy gyakran valaki bemegy az ő öltözőbe, az volt, amit ő mondott, és mindenkinek be kellett állni a sorba. Mindenkinek megadta a lehetőséget, de igazából a pálya az, ami döntött számára, úgyhogy sajnálom azt az utolsó kupa meccsünket, mert az volt a Gyuribá utolsó mérkőzés a kispadon, amit kikaptunk a Kecskemét ellen. egy szép búcsú lett volna az, ha megtudtunk, már megszereztünk bajnoki címet, és volt a kupa meccsen kikaptunk a Kecskemét ellen 3-2-re. A sajnáltam nagyon, mert tartoztunk neki annyival, mint játékosok, hogy azt a meccset nyerjünk meg, sajnos nem posztunk a legjobb formánkat azon a meccsen, azt kell mondanom.
17: Igen, és azért itt rengeteg szép emléket és eredményt fel tudtál említeni vele kapcsolatban, de mégis van olyan személyes történeted, vagy pillanatod, ami megmutatja, hogy milyen ember és edző volt olyan mindennapokban, ki tudnál emelni akár egyet?
16: Nagyon sok szép dolog köt engemet, mert az egész, hogy a fiatal koromat, ugye a kezdetémet megalapozta. Számomra egy nagyon hatalmas dolog az volt, amikor hívtak engemet, hogy a Videóton keresi engemet, és szeretne úgymond leszerzetetni, és amikor szembe ült egy Mezei György, egy futballikon, egy ember, akit tartották egyik legjobb edzőt, aki valahol vezet a volt vagy Magyarországon, igazából már az egy hatalmas dolog volt. Szerintem

0: az meg már nem maradt a csapatban hosszú távon. Pont egy hónapja írtam neki születésnapokhoz, az SMS-t gratuláltam neki, örülök annak, hogy jött is a válasz, valamilyen szinten erőt, egészséget kívántam, nem tudtam, hogy beteg, de nagyon-nagyon-nagyon megrázott az a hír, de örülök annak, hogy válaszolt, mert nagyon régen találkoztam személyesen vele.
1: Szintén a Videótonnál volt játékosa a 20-szoros válogatott támadó Gyurcsó Ádám, akit Pál előtt kérdezett.
2: Tagja voltál annak a bajnokcsapatnak, amely Székesfehérváron elhódította a magyar NB1 serlegét, és az edzőtök az nem más, mint dr. Mezei György volt, aki ma reggel sajnálatos elhunyt, és a magyar futball egy hatalmas egyénisége, szaktekintéje. Hogyan emlékezel te vissza rá?
3: Igen, azt gondolom, hogy minden labdarúgás szerető és labdarúgásban dolgozó embernek ez egy óriási rossz hír volt. Természetesen szerintem nagyon sokan becsben tartják az ő munkásságát, az emberi mi volt. Tehát nekem volt szerencsém, hogy egészen fiatalon dolgozni vele, amikor ugye Fehérváron volt, és mi mint fiatal csikok felkerültünk az első csapathoz, és próbálta egyengetni a pályafutásunkat az elején, úgyhogy nekem természetesen csak pozitív és óriási dolog volt számomra, hogy olyan fiatalon abban a csapatban, aki először hódította el a bajnoki címet klub történetében, nekem is megvolt úgymond a pici részem, az utolsó három bajnokin kaptam szerepet, úgyhogy ez nekem egy óriási élmény volt, és mint emberileg is csak pozíciónkat tudok róla mondani, hisz amikor az ember kommunikált vele, még a nyugodtságot teremtettek fel a fiataloknak, és ez nagyon, nagyon szimpatikus és fontos volt.
2: Mi az, ami eszedbe jut róla? Milyen jó tanács, milyen taktikai elem, bármi, amit tőle hallottál, és egy életen át elkísért téged?
3: A szabad megosztanom egy sztorit pont vele kapcsolatos. Ugye fiatalon kerültünk fel az első csapathoz, és az egyik mérkőzés utáni megbeszélést egy kicsit félreértettem, és ahelyett, hogy az első csapathoz mentem volna edzeni, így a saját korosztályomhoz mentem, és hívtak másnap telefonon, hogy hol vagyok. Hát elmondtam, hogy én rosszul értelmeztem ezt az üzenetet, és akkor kaptam egy kéthetes büntetést a Mezei Gyuri bácsitól, hogy azért hiába fiatal az ember, fizikálisan és mentálisan is ott kell lenni, hogyha egy ilyen lehetőség kapujában áll. Azt a leckét én megtanultam, utána visszakerültem az első csapathoz. Nyilván azért is, mert gondolom látta bennem a lehetőséget, és örülök, hogy akkor a csapat tagja lehettem, és ezt is megtapasztalhattam, mert valószínűleg ez is kellett ahhoz, hogy ma ott tartsak, ahol tartok.
2: Karriered elején voltál ott a Videótonban, és edzettél, játszottál az ő irányítása alatt. Eltelt azóta most már nagyjából 15 év. Jobban felértékelődik a vele töltött idő, hiszen nagyon sok rutint, tapasztalatot gyűjtöttél azóta te is.
3: Igen, mindenféleképpen, meg valahogy belém égett ez az úgymond tanítási jellegű büntetés. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt akkoriban. Ugye manapság is, amikor a fiatalok felkerülnek egy első csapathoz, ha már ott edződnek, vagy játszanak pár mérkőzést, akkor lehet, hogy elgondolkoznak azon, hogy nekik ott van a helyük, vagy abban az öltözőben, vagy abban a kezdőcsapatban esetleg, és ilyenkor nem árt, hogyha egy olyan, mondhatom, akár tanár is, mint amilyen Gyuri bácsi volt, egy kicsit ugye a fiatalok fejére koppint, hogy igenis ez nem egy ajándék, hanem ezért kőkeményen meg kell dolgozni minden nap, úgyhogy én csak pozitív dolgokkal emlékezem róla, sajnálom, hogy elhunyt, és Isten nyugasztalja.
1: Mezei Györgyre nem csak korábbi játékosai, de a Magyarországon dolgozó szakemberek is szívesen gondoltak mindig. Elsőként a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit hallják.
4: I met him sometimes in the past.
5: Találkoztam néhány alkalommal Mezei Györggyel, beszélgettünk a labdarúgásról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással. Szerintem minden magyar foci kedvelő, köztük én is pontosan tisztában van vele, hogy ki is volt Mezei György. Szomorú dolog, ha valaki meghal, mindig nehéz kommentelni egy halálhírt, de azért vagyok itt, hogy kifejezzem a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb Mezei György irányításával jutott ki a válogatott a világbajnokságra még 1986-ban. De nem csak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során. Szombaton Örményország ellen fekete karszalaggal lépnek majd pályára a játékosok. Ezzel is szeretnénk kifejezni azt a tiszteletet, amit Mezei György megérdemel.
1: Marco Rossi után pedig a Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt is nyilatkozott a szomorú hír hallatán. A riporter Kreisz Bálint.
6: Önnek esetleg a korábbi sikeres mesteredzővel van-e bármilyen személyes élménye, vagy hogyan érintette a hír, amikor meghallotta?
7: Én Gyuribával elvileg magánéletben szoktam futballmérkőzésen vagy válogatott mérkőzésen találkozni. Kétszer volt szerencsém, hogy belátogatott a Puskás Akadémiába megnézni az edzésünket a múltban, de magából az emberből vagy a személyiségből egy óriási veszteség a magyar foci és a végképp a világ

0: Laci számára, hiszen egy óriási személyiség volt, úgy mind emberileg, mind edzőleg, és így ki szeretném nyilvánítani az őszinte részétemet a családnak főleg. Sokkolt a hír, persze reggel tudtam, hogy igen, hogy egészségügyi problémákkal küzdött Gyuriba, de viszont mondom, őszinte részvétemet szeretném is megnyilvánítani a családnál szembe. Én azt gondolom, hogy újabb nagy veszteség érte a magyar focit, és nem csak a magyar focit Gyuri bácsi halálával, úgyhogy nagyon szomorú hír volt ez ma számomra. Reggelemben keltem föl, hogy mi történt az éjszaka, vagy mi történt, és nagyon sajnálom, és tényleg egy óriási személyiséget vesztett el a magyar futball.
1: Mit gondol, mi lehet az ő öröksége, vagy mi az ő öröksége, akár a magyar, akár pedig a nemzetközi futballban?
0: Hát gondolom a munka, amit végzett, tehát ennek nyoma van. Akár térben, akár stílusban, akár rendszerben, amiben ő dolgozott, nyomot hagyott több egyesületben, több csapatban, úgyhogy szerintem az értékek ezek mindig megmaradnak. Nem csak az emlék, de az értéket, amit ő a magyar fociba belefektetett, óriási mély nyomot hagyott a magyar futballban. Tehát én pozitívan értékelem, és azt gondolom, hogy nagyon sok ember, aki még nagyobb szerencsével több időt tudott Gyuribával tölteni, akár mint kolléga, akár mint munkatárs, szerintem nagyon sok olyan értékes értékeket visz tovább, amit Gyuri bá kitalált, és annó próbált munkába helyezni, hogy ez maradt továbbra is, és azt hiszem, hogy a tantárgyakban is be fog a jövőben még kerülni ez a téma, mivel volt Mezei György erős, és milyen munkássága, és milyen stílusban vezette az edzői pályafutását a magyar futballban.
2: Most pedig következzenek a sportmédia szakemberei. Elsőként a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, Ballai Attila emlékezett Mezei Györgyre.
3: Szerintem a futballnak, akár játékosról beszélünk, akár edzőről, vannak megtanulhatatlan és megtanulható elemei. És világklasszis az lesz, aki úgy születik, hogy megkapja a megtanulhatatlant, és megtanul mellé minden megtanulhatott. És Mezei ilyen volt. És ahogy egyszer Hugo Mais mondta, az osztrák szövetségkapitány, riporter, futballguru a két világháború között, a magyarok vagy temetnek, vagy lakodalmat ülnek. És ebbe a hibába, hogy 80-as években is beleestünk, mert lakodalmat ültünk egészen a 86-os VB-nek a rajtjáig, viszont utána azonnal temetni kezdtünk. Eltemettük Mezei Györgyöt is, akinek Kuvaitig kellett menekülnie. Tehát az, hogy egy ilyen kaliberű edző külföldön, Kuvaitban és Finnországban vállalhat munkát, az egészen döbbenetes pazarlása a nemzetközi futballnak is, és a magyar futballnak is. És bár Gyuri később kapott komoly feladatokat, dolgozott a Vasasnál, meg az Újpestnél is, az edzőképzésben nagyon komoly munkát vállalhatott. Az egész utánpótlás koncepció kidolgozásában nagyon komoly feladat jutott neki, de akkor, amikor a csúcson volt, el kellett menekülni az országból. Ha ott akkor azt mondják, hogy itt történt valami baleset, egyszeri baleset volt, de ettől ez még nem törli el az elmúlt évek eredményeit, folytassátok, tovább csináljátok, akkor a magyar futball biztos vagyok benne, hogy nem zuhant volna akkor át a 90-es évek elején, egészen az ezer fordulóig és azt követően, mint utána.
4: Nagyon nem szeretem a mi lett volna ha típusú felvetéseket, de azt hiszem, hogy itt ez most nagyon helyén való, hogy ha ott nem kapunk ki a szovjetektől 6-0-ra, akár döntetlen, vagy tovább megyünk, vagy nem ilyen csúfos a vereség, akkor ő lehetett volna akár még hosszú évekig, akár évtizedekig is szövetségi kapitány?
3: Szerintem persze. Hát egyébként ugye mi 2-9-es gólkülönbséggel zártuk azt a világbajnokságot, és a legjobb harmadikok között még tovább jutott Uruguay 2-7-es gólkülönbséggel. Tehát ha nem kellett volna döntetlen, nekünk 2 góllal kellett volna kevesebbet kapni, ha csak 4-0-ra kapunk ki a szovjetektől, vagy 1-0-ra a franciáktól, vagy Kanadát megszórjuk 4-5 góllal, mert annyival jobbak voltunk nála, de csak 2-0-ra nyertünk, akkor mi tovább jutunk. És ha tovább jutunk, és 8-at döntőt játszunk, akkor abból a sokból a csapatnak sikerül kikecmeregnie, és bárkinek méltó ellenfele lett volna. Onnantól kezdve lehet, hogy nincs lakodalom, de temetés biztosan nincsen. Uh-huh. És Mezei György hosszú évekre ott maradhatott volna a magyar futballélen.
2: Ballai Attila után Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a magyar labdarúgó válogatott korábbi sajtófőnöke beszélt Mezeiről.
5: Borzasztó nehéz egy ekkora szaktekintély életművét, munkásságát összefoglalni, mint amilyen Mezei György volt a magyar labdarúgás számára. Mégis össze lehet azt foglalni, lehet arról pár mondatban beszélni, hogy mekkora veszteség érte a magyar sportot.
6: Én úgy fogalmaznék, hogy ő maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada. Tehát minden, ami történt, ahhoz valami ilyen módon köze volt, minden tehetséghez, aki fölbukkant, minden fejleményhez, ami a sportágban bekövetkezett. Elnézést a hasonlatért, de talán mint a nagy magyar költők vagy művészek volt egy ilyen az egész magyar futballért felelősséget érző küldetés tudata. Ezért dolgozott hosszú éveken át az edzőképzés megújításán, ezért vállalta el a Puskás Akadémia szakmai irányítását a kezdetekkor, mert mindig abban gondolkodott, hogy hogyan lehetne a magyar futball egészét fölemelni, visszavinni arra a szintre, ahol egyszer már volt. Főleg idősebb korában fordult a nagy elődök munkássága felé, és nagyon nagy tisztelettel adózott a régi nagy magyar edzők, játékosok hagyatékának. Hát persze a legnagyobb fegyvertény, ami elvithatatlan tőle, és amelyet 40 év óta nem tudott senki megismételni, hogy kijutatta a magyar válogatottat Európában elsőként nagyszerű menetelés végén a futballvilágbajnokságra Mexikóba 1985-ben, a 86-os VB-re, és hát nem élhette meg, hogy újra ott legyünk a világbajnokságon, most már csak az ő emléke miatt is muszáj visszatérnünk a futball nagy színpadára, a VB-kre, ahol vele jártunk legutóbb.
5: Pontosan ez lett volna a következő kérdésem is erre rákötve, hogy hát ebből kiindulva inspirációt jelenthet, még úgy is, hogy most veszítettük előtt a jövő nemzedék számára, és akár a jelen nemzedéknek is.
6: Igen, jól lehet, már évek óta nem volt aktív a futballban, de többször megnyilvánult, mindig mindenről tudott, mindig mindent figyelemmel követett, és az a fajta aggódás a magyar labdarúgás iránt, ami az egész életművét áthatotta, az folyamatosan érezhető volt, és hát érdemes például megnézni, meghallgatni, ahogy Szoboszlai Dominik pályafutásáról, a magyar futball legújabb csillagáról beszélt, azzal a lelkesedéssel, azzal az elismeréssel, ami tőle csak a legnagyobbaknak járt ki, már pedig az ő keze alatt dolgozott és ért el nagy sikereket, például Détári Lajos, például Törőcsik András, hogy csak néhány nevet említsünk, de a legutóbbi időkig napra kész volt, és nagyon tudatosan készült a búcsúra, azáltal, hogy búcsú interjút adott, azáltal, hogy könyvben foglalta össze Benedek Szobolcs segítségével mindazt, amit az életéről és a edzői pályafutásáról fontosnak tartott elmondani.
7: Dr. Mezei György, aki 1986-ban világbajnokságra vezette és a VB-n is irányította a magyar foci válogatottat, 2025. október 8-án 84 éves korában hunyt el. A ráemlékező műsor utolsó perceiben azt hallhatták, hogyan emlékeztek rá néhány órával a halála után egykori játékosai, edzőtársai, egyik utódja a szövetségi kapitányi poszton és két újságíró. És a műsor végeztével a visszajátszás két társ szerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá, hajrá!
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van.
8: A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk Simon Petra, a Ferencváros női kézilabda csapatának válogatott irányítója, játékosa, és itt beszélgetünk a Népligetben, a sportcsarnokban, az Elek Gyula arénában, ahol éppen fiatal srácok szintén edzést tartanak. Te meg az edzésen túl vagy, tehát néha majd, ha behallatszódik egy-két lövés, vagy egy-két kapufán csattanó labda, az azzal magyarázható. Kezdjük egy rövid kérdés, rövid válaszsal, kicsit máshogy, ne csak kézilabda legyen. Rántott cukkini, vagy pedig töltött káposzta?
13: Jó kérdés, mind a kettőt nagyon szeretem, de töltött káposzta, nagyon van töltött káposztája.
12: Menjünk egy kicsit tovább a pihenés irányába. Tengerpart, napsütés, vagy pedig pihenés a magyarországi hegyekben, mondjuk a Mátrában?
13: Tengerpart, én nagyon szeretem a tengernek ezt a morajló hangját, az nagyon meg tud nyugtatni.
12: Zene? Taylor Swift, vagy legyen mondjuk DJ Bobo? Most két ellentéteset mondtam más korosztályból.
13: Igen, én inkább a Taylor Swift generáció vagyok.
12: De tudod, hogy ki DJ Bobo?
13: Igen.
12: Ezzel is akartalak egy kicsit zavarba hozni, és hát meg se születtél, amikor ő már koncertet adott, és ez apropó az, hogy nemrég most itt volt épp az MVM Dome-ban, ahol már te is jártál, de zárásul csocsózás vagy dárcozás?
13: Ha nézni kell, akkor...
12: Nem, csinálni.
13: Csinálni?
12: Ezek szerint egyiket sem szoktad, akkor lehet, hogy valami más kellett volna mondanom, de...
13: Egyiket sem nagyon szoktuk csinálni, nincs az hangyacsó, de inkább akkor inkább dárc. Azt szoktuk néha csinálni.
12: Tehát azt már kipróbáltad. Jó, akkor ennyi bevezető után, ha már MVM Doom, akkor ugorhatunk egy nagyot is. Már nem ott, hanem az Érd Arénában győztes gól legutóbb a Bajnokok Ligájában a Bukarest ellen. Honnan ez a vagányság? Ezt otthonról örökölted, hogy te szemtelenül irányító léted ellenére vagy mellett beugrasz a falba, utolsó másodpercben tudsz győztes gólokat szerezni, nem fél senkitől.
13: Igen, igazából szeretem felvállalni a felelősséget, de szerintem az is jó, hogyha több ilyen személyiség van a csapatban, mert akkor nem csak arra az egy emberre fókuszálnak, hanem több emberre is. De szerintem igen, nem tudom, hogy kiskoromban rád ez a természetes önbizalom ilyen téthelyzetekben, vagy tétszituációkban, vagy csak szimplán szeretem én felvállalni ennek a, ha esetleg döntetlen vagy vereség lenne vég, akkor azt is el tudnám viselni. Abból lehet kicsit, hogy az önbizalom kifolyólag ezek nagy rész szoktak sikerülni, nyilván van, hogy nem. De ez meg már rutin kérdése egy idő után, meg az, hogy tényleg, hogy a csapat hogy viszonyul, és nagyon apró részletek döntenek szerintem már egyes helyzetekben. De összességében igen, úgy gondolom, hogy nyilván a valamilyen szinten a személyiségemhez tartozik.
12: Családból örökölhetted, sportolói múlt van, hogy apukánál, anyukánál is.
13: Igen, igen, mind a két családtagom, vagy a szüleim, de a testvérem is sportoló, az egész családunk egy ilyen sportos család. Szóval örökölhettem is, de anyukám nagyon nem bírja ezeket. Pont most hétvégén is, hogy ők minden mérkőzésen ott vannak, és mondta, hogy hát én nem ismertem nézni az utolsó támadás, és annyira izgult. Szóval szerintem nem örököltem.
12: 13-14 évesen volt hasonló élmény, mert részed, mert most el se kezdem nézni a papíromon, hanem mondom fejből is, hogy hány ilyen pillanat már hozzád fűződik a nevedhez, pedig még csak 21 éves vagy.
13: Biztos voltak nagyon szoros mérkőzéseinket, amiket által el kellett dönteni. Nekem ami megvan, ami nagyon ilyen erősen él bennem így az NB1-B-s korszakból, hogy volt olyan NB1-B-s mérkőzés, ami tényleg iszkörüli volt, és akkor is akkor vállaltam sokszor így a felelősséget a végén. Szóval szerintem ez leginkább abban a korban, ez a 15-16 éves koromban alakult ki szerintem.
12: Ez 2019-től lehetett, amikor az U19-es csapattal ugye 15 évesen elkezdtél az NB1-B-ben játszani. Egyébként a 76-os Montreali olimpián győztes vízilabdázók mentek oda, és ők Gerendes Györgyék, hát egy másik korosztály, Horkai Györgyék mesélték, hogy ők úgy mentek, hogy megnyerik az olimpiát, ami az elég ritkaság, de úgy voltak vele, hogy ha már ott lehetnek, akkor megnyerik. Ez önbizalom kérdése. Minden fejben dől el egyébként? Nálad is?
13: Alapjáraton véve igen, de mégse. Szóval sokszor mondják, hogy tényleg minden fejben van, csak el kell hinni, hogy meg tudjuk csinálni, de szerintem azért nagyon sok múlik nyilván a technikai, taktikai, fizikai teljesítményen is, amin vagy az állapoton. De a legvégén szerintem, amikor tényleg nagyon nehéz egy mérkőzés, akkor a mentális erő az önt jel a mérkőzéseket.
12: ezt az élet más területén mennyire kamatoztatod, hogyan fejleszted magad, mert hát még mindig, ahogy mondom, 21 éves, vagy 22 leszel novemberben, és akkor már 17 évesen Magyar Kupában, 3 lövés, 3 gól, 19 évesen az olimpián Párizsban, 24-ben, amikor hatodikok lettetek, akkor ugye a braziloknak lőttél döntetlennél győztes gólt, 25-24, és hát akkor ezt meg azért lehet sorolni bőven, és itt van a legfrissebb is. A kamatoztathatod ezt máshol is, illetve honnan meríted az erőt, hogy ez ennyire menjen?
13: Igazából ebben nem szoktam nagyon belegondolni, hogy honnan merítem az erőt, szerintem ez csak egy ilyen adottság, vagy nem tudom, hogy én ilyen vagyok.
12: Lehet, hogy ez a titka akkor, hogy ebben nem foglalkozol vele, nem gondolkodsz rajta, csak megvan és tudod használni.
13: Nem, igen. Szerintem egy kicsit így mondom, hogy előtte beszéltünk, a személyiségemhez kapcsolódik. De nyilván a kézzel nekem ott van a tanulás, én egyetemre járok.
12: Jogi diplomát szeretnél megszerezni?
13: Igen, az a cél.
12: Ez azért nehéz, az 5 kemény év, ha jól tudom.
13: Most járok a 3. évbe, szóval még messze van, még a vége, úgy érzem, hogy sose fogom befejezni. De ott is azért vannak elég nehéz téthelyzetek, és szerintem ott is, ami nagyon fontos, hogy nyugodtnak kell maradni, és nem bepánikolni, mert mondjuk ott is tudom kicsit ezt kamatoztatni, hogy olyan helyzeteknél, amikor mondjuk egy szigorlatunk van, vagy tényleg tételhúzás van, akkor tényleg megnyugodni, összeszedetten aztán mondani, amit tényleg tudok, ugyanígy a pályán összeszedetten nyugodtan azt, amit tudok, azt csinálok. Azt csinálom, amit a legjobban szeretek, igazából ez a pályán érvényes a leginkább. Szóval, hogy tényleg valamilyen szinten összekapcsolódik szerintem a két terület, amiben így mozgok jelenleg, de valamennyire szoktam csak kamatoztatni a tanulásba is.
12: Szugerálj, nem szoktad a tételeket, hogy jó tételt húzzál?
13: De.
12: Vagy mennyire vagy szerencsés, azt is feltettem volna kérdésként.
13: Egy idő után már úgy vagyok vele, hogy én most ezt nem tudom megtanulni, szóval ez már annyira sok, hogy tényleg az anyagmennyiség a borzasztó, hogy már így vagyok, hogy na ez hát, ha nem húzom ki, és akkor így félreteszem, és akkor nyilván azt húzom ki. Szóval volt, hogy nem voltam szerencsés, azért már volt ilyen élményem is, de valahogy mindig megoldom a végén, hogy valahogy sikerüljön.
12: Itt a Nemzeti Sportrádióban a kézilabda óra keretében Simon Petrával, a Ferencváros válogatott játékosával beszélgetünk, méghozzá az Elek Gyula arénában, pattog a labda itt egy fiúcsapat edzésén, meg felmérésén. Visszatérve ehhez a románok elleni, a Bukarest elleni győztes gólodhoz, meg a sikerhez. Kívülről úgy tűnik, hogy Jensen mester, a dán edzőtök most itt a második évre nagyon összerakta a csapatot, de most ez akkor belülről az öltöző hangulatával együtt milyen, ugye érkezett Omoregi a te posztodra, egy szlovén világklasszis, jött Krisztensen a dán kapus, és Bödebíró Blanka is visszatért, és úgy tűnik, hogy most tényleg van minden poszton, szinte minden poszton két nemzetközi klasszis, 4-ből 4 győzelem, meddig mehet a Fradi, hát még ugye sehol nem tartottuk a szezonban.
13: Igen, nyilvánvalóan ugyanazok a célok, ugyanazok az elvárások, amik az eddigi években volt. Nagyon jó úton haladunk, és nyilván a szuperkupát találtekintve, mert ott még nem voltunk csapatilag készen, nem álltunk, nem tudtunk mindenkit szerintem még beépíteni a csapatba úgy, hogy utána már most a BL-be szereplünk.
12: Hát ugye az még augusztus legvégén, de ez még a Győr elleni vereség, mondjuk arra nem is akartam nagyon kitérni, mert az még annál is, tehát hogy azért ti szoktátok mondani, meg aki ért hozzá tudja, hogy most ha 4-ből 4 győzelem, vagy Elek Gábor, a korábbi edző legendás mondata, az Schleinig Ádám segített itt a beszélgetés előtt, hogy semmit sem lehet megnyerni össze, viszont mindent el lehet veszíteni, tehát hogy mit ér 4 győzelem a BL-ben.
13: Igen, igazából, ahogy mondtad is, nagyon az elején járunk még, és nagyon messze még a szezon vége. Szerintem nagyon jó, hogy lépésről lépésre építjük fel magunkat, és hogy tényleg csapatként nagyon működünk, mert nyilván az eredmények mutatják. De azt sem szabad elfelejteni, hogy most volt igazából az első mérkőzés, ahol egy nívós csapat ellen játszottunk a Bajnokok Ligájába, és
12: most... Ezt hátra van még, az SBR-k hátra van még, majd Bukarestben is azért nem lesz könnyű nyilván.
13: Persze, most a Brest, most adunk Brestbe, utána játszunk majd az SBR-ekkel, szóval hogy tényleg olyan csapatok vannak még úgymond hátra így a sorból, akikkel nagyon nehéz mérkőzéseket fogunk játszani, és tényleg, hogyha úgy haladunk, ahogy tudunk, azt szerintem nagyon fontos lesz az egész csapatra nézve, meg a szezonra nézve, hogy tényleg végig kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtsunk, és ne legyen ilyen hullámzó, mint mondjuk a tavalyi szezonban voltak szerintem kicsit ilyen magasabb és mélyebb hullámaink is. Szóval nagyon remélem, hogy tudjuk ezt fenntartani, ezt a fejlődésünket és a teljesítményünket egyaránt.
12: Érkezett most még ugye Möller, egy másik dán játékos, aztán ha Omoregire gondolok, akkor a te posztodon mennyire van versenyhelyzet, és aztán még Kluiber Katrinról is kérdezek, mert van egy ilyen legendás figura, amikor feldobod neki kínaiba, de az most nem az, nézzük a Omoregivel való helyzetet, tőle mit lehet tanulni, és a te helyzetet hogy látod a csapaton belül?
13: Igen, ez egy nehéz kérdés. Nyilván szerintem a posztásoknál az a fontos, hogy jól is hűljenek egymással, de amúgy a pályán is jól meglejenek egymással, mert például a mérkőzésen is azért elég sokat voltunk egymás mellett fent a pályán, és azért ő nyilván egy rutinos játékos, és egy nagyon gólerős játékos, ezért szerintem nagyon fontos kihasználnunk azt, amit ő tud, és tényleg a csapat javára fordítani. Szerintem ez eddig amúgy jól sikerült. Nyilván az, hogy versenyhelyzet, az szerintem egy egészséges versenyhelyzet az mindig jó, hát minden játékosra. De ennek ugye nyilván nem szabad átfordulni abba az irányba, hogy csak az egyiket, mondjuk csak az egyiket, vagy csak a másik, hanem egy ilyen jó balansz egyensúlynak, hogyha meg tudunk találni, az szerintem nagyon fontos. És nyilván hosszú a szezon is kellenek a jó játékosok, akik, vagy hogyha mondjuk egyik nap én nem teljesítek jól, akkor ő fog jól teljesíteni. Szóval ez a harmónia szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen egy csapaton belül, ezért fontos, hogy tényleg minimum két nagyon jó játékos legyen egy poszton, egy csapatban. Szóval, hogy igen, szerintem tényleg jó, hogy tényleg így minden passzol. Szerintem amúgy több arcunk van, és több arcot tudunk megmutatni a csapat, úgy annyiféle felállás között tudunk variálni, mert tényleg több játékosunk van is, aki bármelyik posztot eljátsz a három belső poszt közül. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy tudunk forogni, és tudunk mindig újat mutatni az ellenfélnek.
12: A dán edzővel, Jesper Jensennel mit szoktatok beszélni? Volt olyan, hogy mindenkivel leült egyesével, és akkor mit mondott neked, akár a szezon előtt, akár egy-egy fontosabb meccs előtt, hogy működik ez?
13: Igen, ő nagyon hozzászed a mentalitást, és ő tényleg szeret leült beszélgetni így a játékosokkal, hogy érzik magukat, mit vár el tőlük, hogy látja a helyzetet. Nekem is volt mindenkinek ilyen beszélgetése igazából. Arról szólt, hogy úgy gondolja, hogy a tavalyi szezonban nyilván nagyon jó munkát végeztem, de hogy ezt muszáj fenntartani, és hogy ha még fejlődni szeretnék, amit nyilván szeretnék, mert szerintem egy játékos addig tud fejlődni, meg addig tud tanulni, amíg be nem fejezi a pályafutását, szóval nincsen, hogy valaki kész játékos.
12: Neked ez még nem aktuális, 21 évese.
13: Igen. Szóval, hogy ezt nyilván fent kell tartani, és emellett meg azt a minden edzésen, minden nap, minden mérkőzésen hoztam meg azt az energiákat, meg tényleg lendületet, amit az én játékom jellemez. Szóval igazából erről szólt a beszélgetés, hogy dolgozzunk tovább, és úgy gondolják, hogy idén sokkal több esélyünk van arra, hogy tényleg jó eredményeket érjünk el.
12: Ami a Bajnokok Ligájában a négyes döntő, mint legutóbb 23-ban, ugye ott végül is ezüstérem lett Elek Gáborral.
13: Igen, persze, mondhatjuk ezt is, hogy a Final Four, de beszéltünk a Magyar Bajnokságról, a Magyar Kupáról, igazából mindenről, amilyen bajnokságban vagy kupán elindulunk, az mind ugyanolyan fontos számunkra.
12: Ez most erősebb ez a Ferencváros, mint a tavalyi? Így, hogy a dán edzőnek is ez már a második éve?
13: Úgy gondolom, hogy igen, egyértelműen, de ezt majd az eredményig fogja megmutatni, hogy erősebbek-e vagyunk. Hát ezt most így mondhatnám, hogy igen, mondhatnám, hogy nem, de ez majd úgyis a végén fog átdőlni.
12: Hát ahogy említetted, már többször, illetve beszéltünk, hogy jönnek a komolyabb mérkőzések, illetve olyan meccsek, mint a Bukarest elleni hazai. Szóba hoztam ezt a Kluiber Katrinnak feltett kínai figurást, ez mióta van, honnan ered. Amikor ez ott a meccs szituációjában jön, az többnyire váratlan, és hiába tudják, hogy van ilyen, nincs ellenszer. De mióta van ez? Nekem úgy rémlik, hogy ugye, mivel a Kluiber Katrin jobb átlövőte, ott bal oldalról vagy iránytól ott felteszed neki, aztán beugrik és kínaiból bedobja.
13: Igen, ez itt sokat történik általában mindig. Szerintem még Ellen volt az edző, szóval szerintem ez már...
12: Ellen helyén, nem még ilyen korábbi dán.
13: Igen, szerintem ezt már 3 éve folyamatosan csináljuk. és valamilyen szinten már tökéletesre fejlesztettük, vagy hát az ütemet meg, hogy én jó helyre dobjam, hogy ő jó helyre érkezzen. Ez egy eléggé begyakorolt figura, mondhatni. De örülök, hogy még mindig tudjuk meglepetésként okozni, mert mindig olyankor csináljuk, amikor kicsit nem számítanak rá, vagy amikor mi tudjuk azt, hogy a védők hogy fognak reagálni, és akkor ők nem számítanak rá. Valamilyen szinten örülök, hogy még mindig működik ez a kettőnk között ez a kínai figura.
12: És a kommunikáció az meccs közben hogy zajlik? Mert ezt még ott viszonylag a pálya közelében vagyunk Érden, de nem tudom leolvasni, hogy mit kell nézni, hogy milyen kéz vagy szemkontaktus, kézjelzés, nem mondom.
13: Ez titok
12: van. De van.
13: De van hogy olyan idegkérés is volt, ahol Jesper mondta, hogy ezt kell csinálnunk. Szóval, hogy már ő is tudja, hogy mennyire illik, vagy jó nekünk ez a figura, és hogy jól tudjuk kamatoztatni, és nyilván ez is fontos.
12: Még mindig Simon Petrával beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, a Ferencváros válogatott kézilabdázójával, ha már válogatott, decemberben Európa-bajnokság, és hát a legutóbbi Európa-bajnokság az csoda szépen sikerült, és egy kis segítséggel majd most mindjárt meg is mutatom neked annak az EB-nek nyilván az egyik, hanem a legemlékezetesebb pillanatát.
14: Nagyon sokat gondolkozik Golovin, hogy kérene időt vagy sem, belül az utolsó percen Simon majdnem eladja a labdát. Kluiber le a szélre, gyerünk vissza! Gól! Győri Lukács Viktória! 50 másodperc van hátra! Francia időkérés! Most végeztük el! 2-1! Vége! Vége! Vége! Bronzérmes a magyar női kézilabda válogatott 2024-ben az Európa-bajnokságon Bécsben, a Wiener-Stadthalle-ban!
12: Na milyen volt ezt meglepetésszerűen most meghallgatni, Bécs 24, egy EB-re készülünk, ott meg volt a bronzére.
13: Igen, van a liba bőrös érzés igazából, bárhányszor én visszanézem, vagy visszagondolok rá, vagy visszahallgatom, ez mindig...
12: Ezt most a hallgatóknak elmondom, hogy valóban a karodon felállt a szőr.
13: Igen, ez mindig is egy ilyen érzés fog szerintem okozni.
12: Az a csapat, ha már a Fradinál kérdeztem, összehasonlítva a mostanival, erősebb volt, mit lehet ebből a mostani válogatottból kihozni?
13: Ez mindig olyan nehéz, ezek az összehasonlítások, mert mindig más. Ez nem olyan, mint egy ilyen nem tudom, tételes jogtörténet, amit tudok hasonlítani, simán egyszerűen, hogy változott meg a nem tudom, a büntetőhatalom. Ez nagyon más, hogy mondjuk két csapat mennyiben különbözik, mennyiben alakult, tehát miért volt az jó, miért állt össze az a csapat annyira, és most miért nem szereplünk annyira jól, mint akkor, pedig a csapat alapja ugyanaz maradt.
12: Szövetségi kapitány is.
13: Igen, szóval igazából a mag, meg igazából a lényegi, vagy a legalapja a dolgoknak, az szerintem nagyjából tényleg ugyanaz maradt. Nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy mi változott azóta, és mi az, ami miatt most annyira nem sikerül nekünk jól, de nyilván egy Európa-bajnokságon kell, hogy jól sikerüljön meg a nagy versenyeken.
12: Igen, hát ha lehet választani, most az Európa-kupát, ha megnyeritek, két győzelem, nagyon szép, de az EB-ben nem ér ugyanannyit, messze mennünk, mert hogy az EB-ről még az olimpiai selejtezőre is ki lehet jutni.
13: Persze, és nagyon remélem, hogy tényleg olyasmit fogunk csinálni, vagy olyasmi eleményt fogunk elérni, mint két éve sikerült, és ezen vagyunk, minden nap ezen dolgozunk, meg a csapat válogatata is, ezek a céljaink vannak, és tudjuk, hogy ez az első négy hely, ami nálunk így meg van célozva, hogy oda kell érnünk, és ez általában mindig így van, hogy azért nagyon magas a lőjük be magunknak, de célok nélkül elég nehéz teljesíteni szerintem. Szóval...
12: Montenegro, Szlovénia, Izland, ez az első három mérkőzés, és a szakértők szerint 4 ponttal kell tovább menni, amikor újabb 4 meccs vélhetően Dán, Norvég, Spanyol, Román ellen, és ott eldől, hogy 4-be, 6-ba tud-e jutni a válogatott. És ráadásul Nagyvárad és Kolozsvár a két helyszín, tehát magyar szurkoló, meg pikantéria biztos, hogy lesz, meg megint libabőrös lehetsz.
13: Igen, nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy nem kerültünk egy könnyű csoportba, de hát itt nincsenek könnyű csoportok. Minden mérkőzést meg kell nyerni, ami szembe jön, hogy minél jobb helyezéssel kerüljük a csoportba, onnan tovább a középdöntőn, minél jobb helyezést érünk el. Szóval tényleg nagyon remélem, hogy nagyon fogunk tudni teljesíteni, és tényleg eredményesek is leszünk.
12: Abból mi járulható el, hogy most azért a románok elleni második félidő ott Bukarestben nem nézett ki jól, gyorsan kaptunk gólokat, nagyon lerohantak, egy kicsit össze kell fejben kapni a válogatottat?
13: Igen, igazából ezt is lehet mondani, hogy más megoldásokat kell találnunk egyes szituációkra, vagy így visszagondolva, amiket éreztem, hogy volt, hogy nem ment a gyors rohanásunk, nem értünk fel, sokkal több könnyű gólokat kéne szereznünk, de ez szerintem azért összeszokás kérdése is, nem voltunk együtt 5 hónapja, és nyilván nem kifogásokat keresek, mert nem néztünk jól azon a mérkőzésen a románok ellen, és sokkal jobban is tudtunk volna teljesíteni. De igen, szerintem kell egy kis idő, míg tényleg, amikor oda megyünk, visszaszokunk abba a rendszerbe, ami ott van, és azt csinálunk, amit mi jól tudunk csapatként csinálni és teljesíteni. Szóval remélem, hogy tényleg visszatérünk ahhoz a formánkhoz, ami csapatként jól tudunk kinézni és jól tudunk teljesíteni.
12: Simon Petra válogatott kézilabdázóval itt a Ferencvárosi Elek Gyula Arénában a beszélgetés végez közeledve, ennyi szakma elég volt, komoly célok vannak, viszont akkor nézzük, hogy a Csocsó dárcnál nem voltál túl határozott, mert hogy az kevésbé szokta csinálni, mivel tudsz kikapcsolódni? Hát sok szabad időt nem lehet, ott van ez a jogi egyetem, ahogy mondtad, a harmadik év, de akkor mi az, amikor tényleg ki tudsz engedni, amikor nem, hát nyilván a tengerparton napozol, de az meg csak nagyon kevés lehet az évben.
13: Igen, igazából a nyaralásokat nagyon szeretem, vagy amikor tudunk, akkor elmegyünk pihenni.
12: Na jó, de szeptembertől mondjuk májusig nem nagyon lehet, sőt júniusig.
13: Igen, ez azért kicsit nehéz oldala, de én szeretek olvasni, amikor mondjuk egy vizsgai időszak lezárul, akkor ki tudok kapcsolni, nagyon szeretek olvasni mindenféle musszókönyvet, vagy tényleg mindig azt mondom, minden evő vagyok, mert bármit elolvasok, de amikor mondjuk van szabad délután, akkor a párommal is szoktunk programozni, szóval tényleg próbálunk kicsit ilyen színfoltokat belerakni így a napjainkba, és hogy ne csak a sportok legyenek a kézabda mondjuk az én szemszögemből a fókuszba, hanem mondjuk kicsit el tudjunk így ragaszkodni attól.
12: Elugaszkodás még a végére, azért motiváció. Téged mi az, ami előrehajt, motivál, hiszen vagy már Európa-bajnoki bronzérmes, aztán volt olimpiai 6. helyezés. A Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában mondjuk még nincs 4-es döntő, azt most már célként megfogalmaztad, de tényleg mi az, amiért a kemény melót mindig végigcsinálod?
13: Nagyon szeretnék mindent megnyerni, amit meg lehet ebben a sportban. Nyilván ami szinte mindenkit hajt a Bajnokok Ligája győzelem, és mondjuk egy olimpiai arany, egy Európa bajnoki arany, egy VB arany. Nyilván sokszor mondták, hogy ezek azért nem reális célok, ha így ámblok tekintek a dolgokra, mondjuk az erőviszonyokra a magyar kézilabdában.
12: Mert most a norvég Dán 2-s nagyon ellépett.
13: Igen, mindig ezt mondják, de én úgy gondolom, hogy mindig van esélyed, és hogyha egy nap, csak egyszer kell őket megverni egy napon, amikor mit tudom, az elődöntőben, vagy meg csak egyszer kell döntőben megverni. Szóval, hogy nagyon remélem, hogy oda fogunk tudni érni egy nap, és ez engem mindig motivál, én mindig mindenben nyerni akarok egy ilyen győztes típusú, hogy otthon is nagyon nehezen kapok ki, a családom tudna erről rengeteget
12: mesélni. Társas játék, vagy egy egyszerű kártyázás?
13: Az asztal borogatással ér véget. Szóval, hogy én nagyon nehéz eset tudok lenni a szituációban, mert tényleg imádok nyerni.
12: Ez nem ragad át, vagy nem lehet, hogy átragasszad ezt a többiekre a válogatottban is? Mert végülis ez kell. Felírtam még egy idézetet, hogy a 100 szemes olimpiai mondjuk párbajtörőző mondta, hogy amikor két sikertelen olimpia után már majdnem abba hagyta, és utána Rióban olimpiai bajnok lett, akkor ők is ezt, illetve ő mondta Kulcsár Győzőnek, az edzőnek, hogy 5 asztót kell megnyernem. Most tök teljesen mindegy, hogy mi történt eddig a pályafutásom során. Nézzük úgy, mint egy egyszerű nap, ahol szépen haladunk előre, és ha visszaszámoltak 5-től 1-ig, és mindegyik megvan, akkor olimpiai bajnok. Na most ezt megcsinálta, és ilyenkor már csak élvezni szerette volna az egészet, már nem görcsölte úgy, mint az előző 2-t. Akkor valami ilyesmi, de hogy ez fontos lenne átadni a többieknek is.
13: Igen, igen, de szerintem ez ámblokk minden élsportolóban benne van, ez a győzni akarás. Azt utána meg a nagyok nagyon jól csinálják, hogy élvezik és közben amit csinálnak, és amikor nagyon magas a nyomás, akkor is tudnak egyet-kettőt mosogni edzésen, mert hogy igazából ők szeretik ezt csinálni, és ők ebbe érzik magukat jól, és néha ezt egy kicsit át kéne venni tőlük, hogy ez oké, hogy munka, oké, hogy eredménykényszer van, oké, hogy oda akarunk érni, de hogy egy kicsit élvezzük is már, és hogy ezt azt csináljuk, amit igazából legjobban szeretünk a világon, és ez a mi életünk igazából, a kézilabda. Szóval szerintem ez amúgy nagyon fontos, hogy egy kicsit néha elengedjük ezt a kéziféket, így kiengedjük, és szerintem ez az EB-n nagyon működött, hogy hazai közönség előtt voltunk, a közönség folyamatosan bíztatott minket, annyit dobott rajtuk, kicsit elengedtük, nagyon élveztük, mert annyit hozzánk adott a hazai pálya.
12: Elmentetek Bécsbe a bronzmeccsre, a franciák ellen, akik nagyon erősek.
13: Igen, és a franciákat is rá tudtuk győzni egy mérkőzésen, szóval, hogy szerintem ez azért fontos.
8: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
15: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Újabb késelés volt egy lengyel iskolában. Érkezik a hideg front esővel és széllel. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
15: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A jelentés szerint már az igazgató kinevezése előtt is ismert volt, hogy korábbi munkahelyén szexuális határt lépett át gyermekekkel szemben. Az államtitkár hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Bejelentette, hogy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány azok számára, akik 1997 után a magyar gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a beteg biztonságot. A magyar fiatalok csaknem háromnegyede nincs jól mentálisan, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18 és 24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ez az arány a teljes népesség körében 43%. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja, három embert sebesített meg. Egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban két napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Világrekord közeli a 100 éves nők aránya Szardínia egyik településén. A 2500 fős Bolotanában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él, Tavaly ez a szám 12 volt. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián ez lenne a második kék zóna, de a japán Okinawa és a Kosztarikában a Nikoya-félsziget is több száz évessel büszkélkedhet. Bárki megnézheti élőben a Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét, a Concerto Budapest vasárnapi koncertjét, a brit Gramofon zenei magazin és a Duna Televízió is közvetíti a Zeneakadémiáról. A zeneszerző kamaradarabjaiból készült összeállítás mellett elhangzik Liszt Ferenc gyász gondolája is.
8: Közlekedés.
15: Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. A 72-es kilométernél az egysávra szűkülő szakaszon legalább 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
8: Időjárás.
15: Fokozatosan megvastagszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugaton megerősödik a szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. Napközben 23-29, késő este 12-20 fok valószínű.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok!
16: Ó, egyszer

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Varga Barnabás akár már a jövő héten visszatérhet. Magabiztos győzelemmel kezdte a férfi vízilabda BL új idényét az FTC. Nem hibázott Győrben a Sopron Basket. Jó napot kívánok, Muldica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cságáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így szintén helyezetlenül zárt. Kriz Anna viszont tegnap remek teljesítménnyel illetve első VB-jén az 5. helyen zárt Bakuban. Kriz a bronzmérkőzésen a kétszeres Európa-bajnok cseh Záhárovától kapott ki, majd Dedecsik Ferencnek értékelt.
2: Nyilván ezek ilyenkor a legnehezebb percek, de hogyha azt mondom, hogy Kriz Anna világbajnoki 5. helyezett, akkor azért ez nem hangzik olyan nagyon rosszul. Életed első világbajnokságán csodálatos napot mentél.
3: Hát köszönöm szépen. Most ez a meccs után elég nehéz mondani valamit, mert amúgy összességében nézve jó nap volt, szép volt minden, csak ezt a végét ezt be kellett volna húzni.
2: De ez is olyan volt, ez is, hogy végig az egész nap azt lehetett látni rajtad, hogy bármi történik, bármikor kerültél hátrányba, hogy mész előre, csinálod, és hogy így valahogy, hogy így nincs előtted lehetetlen, és egy kétszeres Európa-bajnokról beszélünk, aki a bronzmérkőzésen az ellenfeled volt, és ez is egy olyan küzdelem volt, aminek tényleg a végén bármi lehetett volna. Hogyan láttad ezt az utolsó, csak a Golden Score-t?
3: Hát igazából ez a bronzmeccsen nekem meg se fordult a fejembe az, hogy én innen vesztesen fogok lejönni. Végig az volt a szemem előtt, hogy jó a fogásfelvételem, jól mozgok, erős vagyok, erősebbnek éreztem magam. Amikor ő megdobott engem, akkor én egyből visszadobtam, és ez végig motivált, nem is engedte, hogy elfáradjak. Végig koncentrált voltam, de hát azt az utolsó dobást azt egy kicsit benéztem.
2: Ez egy ilyen sport, hogy egy nagyon pici hiba, az most mondanám azt, hogy végzetes lehet, de a te esetedben ez nem ezt jelenti, mert ez egy világbajnoki 5. hely, és hogyha azt nézzük, hogy ahogy eljutottál idáig, hogy ott megverted a horvátot, akitől a Grand Slamen Grúziában kikaptál, aztán utána a sportág és a súlycsoport legendáját, és igazából úgy, hogy nagyon nem voltak kérdések, szóval, hogy ez egy óriási menetelés volt.
3: Igen, ezt még majd vissza kell néznem az edzőimmel, most jelen pillanatban csak erre a bronzmeccsre tudtam gondolni, még meg ki kell elemezni, meg kell nézni, hogy mi, hogy volt, de igen, összességében, hogyha azt mondják nekem, hogy 5. leszek, szerintem aláírtam volna.
1: Kriz Annát hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője, erről Márko Nikolics, az Ajax Athén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagyni a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára lépett athéni klub csapatában. Szeretne még több góllal bizonyítani, többek között erről beszélt Lisztes Krisztián az M4 Sportnak. A Ferencváros 21 éves támadója eddig 3-szor volt eredményes az idényben. Az FTC szombaton a DVSC-t fogadja a labdarúgó NB1 9. fordulójában. Lisztes Krisztiánnal Bobák Róbert beszélgetett.
4: Hosszú szünet után visszatért a csapat, és már hangol a Debrecen elleni bajnokira és a Victoria Plzen elleni EL meccsre. Milyen volt ez a szünet? Tudtál pihenni, tudtál kicsit gondolatokat rendezni, relaxálni?
5: Igen, szerintem jót tett mindenkinek ez a kis pihenő. A csapatnak is úgy érzem, hogy mindenki felüdülve jött vissza, úgyhogy szerintem ez most pont nagyon jól jött a csapatnak ezek a fontos mérkőzések előtt, úgyhogy tiszta fejjel tudunk készülni a következő meccsekre.
4: Jön a Debrecen először, mindig nagy rangadó, de a fradi szurkolók mindig elvárják a győzelmet is. Milyen találkozóra számítasz?
5: Nem számítok egy könnyű meccsre, nyilván nekünk is, ő most már bizonyítani kell a bajnokságba is, úgyhogy tényleg újult erővel tudunk belemenni a mérkőzésbe, és meg szeretnénk szerezni a győzelmet.
4: Borbély Balázs bizalmát élvezed, és meg is szolgálod ezt a bizalmat 3 idénybeli góllal eddig. Milyen folytatásra számítasz, és mi van a háttérben, mitől láthatjuk azt, hogy újra virágzik Lisztes Krisztián?
5: Hát azért 3 gól után még nem mondanám, hogy virágzom, de nyilván nekem is sokkal nagyobb terveim vannak. Én is még gólokat szeretnék rúgni, és bizonyítani, hogy itt van a helyem, meg akár kint is megvan a helyem, úgyhogy hogy miért, az talán most jöttem vissza úgy a sérülésekből, hogy már tényleg jól érzem magam.
4: Ez a sérülés is, illetve bármilyen elővigyázatosság akadályozhatott meg, hogy az U21-en most nem tartottál?
5: Hát igazából nagyon-nagyon sokat beszéltünk a vezetőséggel is, a apóval is erről. Ugye az előző sérülésem is a 21-es válogatottban volt. Nem jó kedvből hoztuk meg ezt a döntést, hanem úgy éreztük, hogy most ez talán a legjobb döntés.
4: Visszatérve picit a vezetőedzőre, Borbély Balázsra, milyen a közös munka és mennyire segíti azt az ő felfogása, hogy neked sokkal jobban megy a pályán most?
5: Hát abszolút segíti, mert egy játékos életében azért az a legfontosabb, hogy bízzanak benne. Én ezt érzem, és próbálom meghálálni.
4: Mit vársz magadtól, milyen céljaid vannak? Beszéltük a három gólról, hogy ez még talán nem virágzás, de gólok számában mérhető ez, vagy pedig inkább összteljesítményben?
5: Hát inkább összteljesítményben, azért nyilván csatár vagyok, úgyhogy nekem egy nagy plusz, meg nagyon jó érzés, hogyha gólt tudok szerezni, és ezzel segíteni a csapatot, de az első számú az, hogy tényleg amiket az edző felküld a pályára, azt teljesíteni tudjam.
4: Csatár vagy, hogy működik elől ez a szekció, hogy látod, milyen versenyhelyzet van, mennyiben tudjátok segíteni egymást, szóval milyenek a fradi csatárok most?
5: Hát versenyhelyzet mindig van, de nagyon jó viszonyt ápolunk egymással, szerintem mindenkivel, úgyhogy ezzel nincs baj, segítjük egymást.
1: A Ferencváros szombaton 17 órától, tehát a Debrecent fogadja, a találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros. A háromszoros BL győztes FTC hazai medencében a Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re. Nagy Ákost, a Ferencváros balkezes játékosát, Katona László kérdezte a találkozót követően.
6: A tanulság, amit én levonnék ebből a meccsből, az az, hogy rögtön az elejétől 110%-kal belementünk, és égtünk, mint az a bizonyos tűz, és akkor nagyon nehéz megállítani minket, és ez a cél, hogy minden meccsen ugyanilyen hőfokon tudjunk játszani, és az elejétől kezdve tényleg harapjon a csapat.
7: Te már üzemi hőfokon vagy?
6: Még azért a finom hangolás része szerintem így az egész csapatra tekintve még hátra van, de most már jó úton vagyunk, és szerintem nagyon rövid időn belül üzemi lesz a hőmérséklet.
7: És gondolom, hogy a rész cél az volt a mérkőzés vége felé, hogy Lugosi Csongor is betaláljon.
6: Igen, nagyon sajnáltam szegény Lugot, mert többször is szerencsétlen volt, a kapufa mentette meg az ellenfél kapusát, de igen, sokszor szokott cél lenni ilyen mérkőzéseken, és nyilván örülünk nagyon, és gratulálunk a Lugónak.
7: Gondolom, hogy én nem mondok újat, de a Bajnokok Ligája győzelem a cél, nem a Fradinak.
6: Abszolút, ezt a célt tűztük ki csapaton belül magunknak, hogy lehet, hogy kicsit nagyképű hangzik, de minden mérkőzést meg akarunk nyerni a szezonban.
7: Az elmúlt évekből kiindulva ez minden idők legerősebb Ferencvárosa szerinted?
6: Így nagyon nehéz perspektívába tenni az egészet, de én azt mondanám, hogy az elmúlt évek egyik legerősebb Fradi, az biztos.
1: Továbbra is hibátlan a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör harmadik fordulójában a Partizán Beográd otthonában győzött 37-26-ra. A női kézilabda NB1-ben pedig a Ferencváros és a Vác is nyert hazai pályán. Az FTC 46-32-re a Moson-Magyaróvár, míg a Vác 39-30-ra a NEKA együttesét győzte le.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligája csoportkörét. A magyar bajnok az első fordulóban a belga Antwerp otthonában kapott ki, 99-93-ra. A női kosárlabda NB1-ben a Sopron magabiztosan 88-53-ra nyert az Eto Basket otthonában. Sitku Zsuzsanna 11 ponttal járult hozzá a soproniak idénybeli második sikeréhez, majd Korsós Kristófnak nyilatkozott.
8: Mennyire volt az meglepő, hogy ennyire tudott dominálni a csapat, és az első negyedet leszámítva ez tényleg nagyon nagy különbségű volt?
9: Igazából mi az egész héten így készültünk erre, ugye nekünk több időnk volt egy kicsit erre a meccsre felkészülni, mint a többi csapatnak, de így készültünk, hogy ilyen agresszivitással fogunk nekiállni a meccsnek, és szerintem teljesen learadtuk a babérjait ennek.
8: Az energiá mennyi minden múlik, és hát amikor bedob egy csapat 12 triplát, mi mindennek kell összeállni ahhoz, hogy ez így kijöjjön?
9: Gyakorlás, rengeteget edzünk, nagyon sokat gyakoroljuk ezt, hogy így működjön a meccs szituációban is, és örülök, hogy ez most ezen a meccsen ki is jött.
8: Picit ilyenkor egymást is felhúzzátok, tehát téged mondjuk az feldob, hogy a többiek is milyen könnyedén bedobják?
9: Természetesen, azért, hogyha látjuk egymáson is, hogy milyen könnyeden tudunk játszani, mennyire összejönnek azok a dolgok, amiket szeretnénk, és egymást is biztatjuk, akkor azért az nagyon sokat tud segíteni.
8: tényleg annyira sima volt ez a meccs, itt az utolsó negyedre talán már picit visszább is esett a Sopron lendülete is, de szerinted milyen szintű játék volt ez mondjuk az Euroliga selejtezőhöz képest tőletek?
9: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy égés föld, az az Euroliga selejtező meccs az egyáltalán nem úgy jött össze, ahogy mi terveztük, és azért ez már egy sokkal jobb képet mutatott arról, hogy mit szeretnénk képviselni, és ezt az agresszivitást ugyanúgy a legvégéig fent kell tartanunk, és ezen kell még változtatnunk.
8: Ugye azt tudjuk, hogy így az Európa kupa maradt nemzetköziben, milyen szezon lehet így ezzel a soprani csapattal, hogy érzed most így az elején?
9: Szerintem így is egy tök jó Európa kupa szezon tudunk lejátszani, annak ellenére, hogy nem sikerült bekerülnünk az Euroligába, viszont simán innen is a nemzetközi bajnokságot tudjuk folytatni, és ennél sokkal jobb eredményt fogunk tudni mutatni, mint az első nemzetközi meccsen.
1: Szintén a női kosárlabda NB1-ben a Szekszárd hazai pályán 98-63-ra legyőzte az Erte Beacot, míg a Cegléd meglepetésre 56-52-re nyert a címvédő NK a Pécs ellen. Földi Attilát, a ceglédiek vezetőedzőjét, Gáguly Gergely kérdezte a győztes mérkőzés után.
10: Hogyha azt mondtad az előző mérkőzés után a TF ellen, hogy két személyes csapatod volt, kis túlzással ma egy személyes volt, hiszen ugye Petra 18 ponton dobott 5 triplát, de mégis az egész csapat felnőtt a feladathoz, és ez egy fantasztikus győzelem, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a Pécs most igen komoly konnokkal küzd.
11: Először is nagy gratuláljuk én is a saját csapatomnak, mert azt gondolom, hogy ez tényleg 40 percig már-már ilyen háború volt a pályán. És igen, a TF ellen nem volt feltétlen pozitív a szájízem, nagyon sok buta hibánk volt. Nem azt mondom, hogy ma nem volt hibánk, nyilván volt, de ma azért tényleg sokkal több

0: és a Cegléd egyelőre szárnyal a bajnokságban, mondhatjuk, hiszen egy TFS-e és egy Pécs azért két, talán a bajnokság előtt is, de tavaly mindenképpen magasabban jegyzett gárdát tudtatok megverni. Cél egyértelmű, most már a legjobb 8?
1: Mindig úgy állunk egyébként hozzá, hogy azt szeretnénk elérni. Mindig ugye ott a peremén mozgunk, 2 éve bejutottunk éppen, a tavaly éppen, hogy kiestünk, de a play-offba dominánsak voltunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maradnunk kell a realitásoknál, szerénynek kell maradnunk, dolgoznunk kell. Majd most fogjuk meglátni, mennyire vagyunk komoly csapat, mert például akár a hétvégén egy Diósgyőr, aki most már bizonyára nem vesz minket félváron, már nem itt a Pécs félváron vett volna minket, de biztos, hogy ők most úgy állnak hozzá, hogy hát oda kell figyelni, és ha emellett is tudunk majd teljesíteni, akkor beszéltünk arról, hogy képviselünk egy szintet, ami a 8 közé való.
2: A női kosárlabda NBA egy további 2 tegnapi eredménye. Vasas Akadémia csata 63-90 és TFS-e Sziget-Szent Miklós 114-51. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből hallhatnak válogatást. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Somogyi Zsófiát hallják. Vendéget köszöntetünk a stúdióban, Bódis Tamás ultra futót, aki szeptember végén megnyerte a Spartatlont, új pályacsúccsal ráadásul, ugye 246 kilométerről beszélünk, és mindjárt részletesebben beszélgetünk erről a versenyről, és egyébként is a te ultra futó pályafutásodról. Szerbusz, köszöntelek, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát ugye ez a 246 kilométeres táv, ráadásul ugye új pályacsúccsal a Spartatlonon, ez nyilván ez egy, gondolom, egy ultrafutónak csodálatos esemény, csodálatos eredmény, de nyilván egy laikus hallgatónak azonnal megcsapja a fülét a 246 kilométer, meg az a 19 óra 41 perc 51 másodperc, ugye ez az új pályacsúcs, amit ugye hát futva töltöttél tulajdonképpen. Szóval nyilván azért ismerjük már meg, azért az emberek számára sem ő ismeretlen már ez a szakág, vagy az ultrafutás, de azért ezt egy picit mindig emészteni kell. Ugye olvastam egy interjút, és azt hiszem, hogy ez evidens, hogy szeretsz futni, szóval azért enélkül azt hiszem, hogy ez így nem menne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent neked a futás, mit jelentett akár a kezdetekben, amikor végül aztán arra fele orientálódtál, hogy ezt egy komolyabban akár ilyen magas szinten csináld.
2: Hát nekem a futás már gyerekkoromban elkezdődött, mondhatni, hogy általános iskolás koromban, akkor egy kicsit ilyen köpcisebb gyerek voltam, ennek ellenére tök mozgékony voltam, és kifejezetten kértem akkor a testnevelő tanárt, hogy nem elmehetnék én is atlétika versenyekre. Ott a testsúlyom ellenére azért egész jó eredményeket el tudtam érni, úgyhogy ide teljesen visszavezetném, és ez az egész végig vezette az egész életemet. Középiskolában már annyira nem játszott nagy szerepet, de amikor 2021-ben elkerültem katonasághoz, és ugye katonának adtam a fejem szerződés, és katonának Szolnokon, akkor ott egy, hát ugye ejtőernyős szerettem volna lenni, ott volt egy ilyen alapkiképzés, ezen pedig volt egy ilyen 3000 méteres felmérő futás, ahol olyan jól sikerült ez a felmérő futás, hogy ott, az ott alakulatban legjobb futó mögöttem ért be, és akkor a sportiszt megkérdezte tőlem, hogy nem mennék ilyen honvédségi mezei futóbajnokságokra, akkor pedig erőszeretettel mondtam neki, hogy de persze, én egy ilyen versenyző szellem vagyok. Ott pedig azért nagyon ritka volt, amikor mondjuk nem dobogón értem célba. Ezt követően pedig a alakulatban több olyan futó is volt, aki civil versenyekre is szokott járni, meg eseményekre, akkor elhívtak egy ilyen versenyekre, egyébként ez a Túri Kupa volt, egy félmaraton, amit ilyen 1:21-es idővel tudtam így produkálni, az pedig úgy, most nem egy profi szint, de azért amatőr szinten az egy egész jónak számít. És amikor vége lett a honvédségnek, akkor én elkerültem kamionosnak, ott pedig nem akartam abba hagyni ezt az egészet, ott parkolókba kezdtem elfutni, ott többször voltak ilyen fogadások, átmásztam egy kerítést, kimentem Svájcba a hegyeket futni, eltévedtem, és 2017-ben, amikor előtte hagytam abba, személyszállító lettem, taxisofőr Budapesten, akkor pedig munka közben többször megálltam edzeni, és folytattam a munkámat egy tusolás után. Ezt követően pedig úgy voltam vele, hogy tetszett ez az ultrafutás, szeretném elkezdeni, és 2017 októberében volt az, amikor elhatároztam, hogy én ezen a Spartatlonon indulni szeretnék, és másfél hónap alatt úgy felkészültem. Ez a Margit-szigeten volt megrendezésre, akkor került ott egy spártai százas nevű futóverseny, ahol olyan időeredményt tudtam futni, ami abszolút idővel, tehát nem kellett sorsolásra várnom a Spartatlonra, ki tudtam jutni, és 2018-ban már én szeptemberében kint voltam, ahol negyedik helyen értem célba, ezt követő évben, 19-ben pedig meg is nyertem, úgyhogy így röviden, tömören így talán látszik, hogy mennyire végigkísérte az egész életemet ez a futás, ezt már csak csiszolni kellett.
1: Visszakanyarodok akkor oda, ahol egy picit úgy utaltál arra, hogy azért jöttek az eredmények, és nem csak te akartál futni, hanem bátorítottak is arra, hogy akkor itt és itt induljál el. Mit adott neked a futás, miközben futottál, vagy említetted, hogy dolgoztál akár kamionosként, taxisofőrként, és megálltál, hogy fussál, szóval miért? Tehát az ember miért akar ennyire futni, vagy te miért akartál?
2: Én világéletemben környezetem is úgy ismert, hogy én egy ilyen versenyszellem vagyok bennem, mindig ott volt ez a versenyszellem. Nem csak a futás iránt, bármi, volt egy munkahelyem, akkor a legjobb akartam lenni, a sofőr voltam, a legjobb sofőr akartam lenni, szerettem mozogni, nagyon sokszor fiatal koromban ez még hozzátartozik, ha egy buliból nem tudtam hazamenni, akkor hazafutottam, és kellett egy olyan sport, amit szeretek is csinálni, amihez van is kedvem, és meg tudom mutatni a tehetségemet, amiben ki tudok bontakozni, és ezt a versenyszellemet ki tudom élni, és én ezt a futásba találtam meg. Mai napig ez hajt, én nem tudok csak úgy céltalanul kimenni. Mindig kell egy cél, ami hogy majd egy versenyre készülök, vagy valamit megdöntök, vagy valamit letörök, és valahogy nekem a futás ez most annyira kinőtte magát, hogy nem tudom enélkül elképzelni az életemet. Azért is lettem edző, atlétika edző, ugye elkezdtem táblai kiegészítőket fejleszteni, saját céget hoztam létre, mert ez is valamilyen szinten ide kapcsolódik, hogy lehet a testet még jobban működtetni, hogy lehet még a testből legálisan többet kihozni, mire lehet képes a test. Egyszerűen már erre tettem fel az egész életemet. Azt tudni kell, hogy nekem több munkahelyem volt, ugye voltam szakács, taxisofőr, kamionos, katona, de valahogy mindig ilyen 5 évet töltöttem el ezekben a munkahelyekben. Most a futás, atlétika is ebben a világban már 7 évnél járok, de még mindig olyan szeretettel csinálom, hogy egyszerűen mindig arra gondolok, soha nem akarom abba hagyni. Annyira szeretem csinálni. És így tudnám valahogy kifejezni magam, hogy mit érzek a futás iránt.
1: Ha minden igaz, akkor viszont cselgáncsoztál, és asztali teniszeztél is még korábban, és említetted ezt a versenyszellemet, hogy mindenben a versenyt láttad. Azzal a két sportággal mi a helyzet? Most én kettőről tudok, lehet, hogy mást is kipróbáltál, szóval kellettek például a visszacsatolások, a pozitív visszacsatolások például a futásban, hogy inkább azt válasszad, vagy hogyan, mégis hogyan alakult az, hogy mondjuk ebben a két sportágban aztán végül nem ragadtál ott, igen, hanem akkor a futás volt, amit választottál.
2: Ez eltérő sportág eléggé. Az asztali teniszt azért választottam, mert középiskolában nem volt lehetőség futásra, nem tudtam megmutatni egyébként ott annyira tehetségemet. Általános iskolás korban ugye volt néhány ilyen atlétika verseny, középiskolában teljesen máshogy nézett ki az egész, ott maga a testnevelő szakág, vagy nem tudom, a testnevelés, a tornaóra, ott sem volt ez annyira elfogadott, úgyhogy nem is tudtam abba az irányba elmenni, ott inkább sokkal bejáratabb volt ez az asztali tenisz, én minden esetben valamit szerettem volna csinálni, kb. Így nulláról kezdtem el, hogy csak átütöm a hálón és pattog a labda utána, valamilyen szinten oda is eljutottam, mert diák olimpiára elmentem, de azért az egy olyan sport, ahol nagyon sokat kell vele foglalkozni, ahol nagyon precíz kis csukló mozdulatokkal, órákon át kell naponta tekergetni a labdát, mert ezt igényli. És amikor én elhagytam a középiskolát, végeztem, akkor ugye az ott megszűnt, mert abban a középiskolában volt lehetőségem ezzel foglalkozni, amikor ugye elkerültem, kijártam az iskolát, elkezdtem dolgozni, ott már nem volt lehetőségem, és ugye ennek így véget vetettem. Na és ott kezdődött ugye ez a cselgáncs, akkor az ottani főnököm behívott egy ilyen hát egy Magyarországon egy elég híres cselgáncs oktatót, akkor úgy kimentünk, mint szakácsok, mindenki összehívta a bandát, mert ő nagyon szerette volna, hogy onnan többen elmenjünk, maga a főnököm is egy ilyen sportember volt, akkor elkezdtük ugye ózdani ezt a cselgáncsot, csak ugye érdeklődés hiányában ez már úgy annyira nem működött, és abba hagyták ezt a foglalkozást. Később pedig, amikor elkerültem a katona lettem, és elkerültem a honvédséghez, akkor ott megint volt újra lehetőségem ahhoz, hogy ezzel a cselgánccsal foglalkozzak, és Szolnokon elkezdtem megint ilyen cselgáncs órákra járni. Ott viszont azért kellett abba hagyni, mert az egyik lábom elég erősen viszeres, és nagyon sokszor összerúgtunk ott, akivel éppen próbáltunk, és ebből elég komoly problémáim voltak. Ez miatt pedig ezt abba kellett hagyni. De kb. Nem sokkal később kezdődött el a futás, úgyhogy ez nagyon-nagyon kapcsolódik mindenhez.
1: Nagyon egyszerű a kérdés, vagy talán túl nehéz. Hogy lesz valaki ultrafutó? Tehát, hogy az egy idő után nyilván az ember gondolom, hogy rájön, hogy mi való neki, igen, amikor a távokat nézi, vagy akkor azon gondolkozik, hogy mi az, amiben eredményes tudna lenni, de azért nem evidens, hogy ilyen hosszúságú távokon akarjon versenyezni az ember. Szóval hogyan alakult az, hogy te végül is tényleg az ultrafutást választottad?
2: Nem volt tervezve, tehát nem terveztem be. Nekem volt, de van egy példakép a mai napig, Szőnyi Feri, szerintem már nagyon sokan hallottak róla, őről azt lehet tudni, hogy ugye interkontinentális bicikli versenyeken indul, és ugye Amerikát keresztbe szeli egy biciklivel, ami 12 000 kilométer. Amikor én ugye hallottam erről Spártatlonról, akkor olyan 2010-2011 körül, akkor ő volt az a személy, aki elment a Spártatlonra, és amikor futotta a Spártatlont, akkor otthon Komáromba ő érte futottak a településen, addig futottak egy körön, míg ő be nem fejezi az egészet, és én innen szereztem tudomást erről a versenyről, és akkor én már tudtam, hogy egyszer, valamikor, nem tudom mikor, de hogy én ezt a Spártatlont leszeretném futni.
1: Amikor ezt eldöntötted, bocsánat, hogy beleszólok, akkor semmi, milyen szintű futó voltál, vagy milyen...
2: Nagyon kezdő. Akkor lehetett az, hogy ugye elhívtak a honvédségből ilyen civil versenyekre, és így, hát ezt a 1:21 körüli félmaratont le tudtam futni. De akkor éreztem, hogy ez egy akkora távolság, hogy még nekem is elképzelhetetlen. Csak úgy felraktam valóvá polcra, hogy majd egyszer, sok év múlva, valamikor még nem tervezem, de ezt majd úgy szeretném elérni. De akkor is nem az, hogy megnyerni, csak úgy végigmenni rajta, mint hát, akkor Szőnyi Feri. Igen. És ahogy teltek, múltak az évek, és ugye az életem is változott, az élet sorsfintora, ugye, teljesen más szakmákban dolgoztam éveken keresztül, a futást valahogy soha nem engedtem el. Még akkor is csak a futás szeretetért szerettem futni, szerettem versengeni, de nem ezekben az ultrafutó távokban. És amikor én eldöntöttem 2017-ben, hogy jó van, akkor megnézem, hogy ez mivel jár, hogy mit bír ki a testem, akkor is még csak arra gondoltam, hogy csak teljesítem ezeket a távokat. Nem gondoltam arra, hogy majd én itt valami nagy csúcsot fogok futni, vagy meg fogok nyerni egy versenyt. És ugye az első ilyen futás, ez a spártai 100-as volt 100 kilométeren keresztül. Ott, amikor annak vége lett, pár nappal később azt éreztem, hogy valami nagyon nagyot vittem véghez, hogy azért 100 kilométer autóval is, ha el kell indulni, azért az úgy 100 kilométer, úgy időbe telik. És szerintem ott akkor indult el valami bennem. De mint mondtam, még akkor sem ez a magasságokban való versengés, hanem csak a teljesítés.
1: Tehát akkor ez a 100 kilométer volt az első olyan igazán, igen, nagy, mondhatjuk, teljesítményed, ami már tényleg olyan, hogy ugye nem fél maraton.
2: Igen.
1: És azután akkor te inkább megerősödtél abban, hogy ez neked való? Tehát vagy mi az, ami utána történik ilyenkor az emberre? Nyilván majd kifejtjük, hogy a szakmai részét is akár, persze nem teljesen elmélyed benne, csak nyilván, hogy a laikusok is értsék, hogy mi történik egy ilyen hatalmas teljesítmény után az emberrel, de azért a 100 kilométer az is eléggé brutális. Igen. Szóval amikor először ezt végkezvíted, akkor utána hogyan gondoltál vissza arra, hogy akkor hogyan folytass tovább? Tehát milyen visszajelzés adott neked ez a teszt, mondhatjuk így is akár?
2: Ugye, amikor én elindultam ezen a 100 kilométeren, akkor én mondhatni egy zöldfülűként mentem el, az volt az első, nem is tudtam, hogy az edzésmunka elég lesz-e hozzá, amit én csináltam, hogy képes legyek lefutni, de ugye ott voltak körülöttem más emberek is, más indulók is, akik tapasztalt futók voltak, akik 5 éve, 10 éve már ezt csinálták, ők mélyen benne voltak. És én ezt a versenyt megnyertem akkor.
1: Azért.
2: És ugye... Ott azért ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy akkor valamit jót csinálok, hogy ilyen rövid időn belül, hogy lehetek én erre képes, és talán ezzel lehetne kiegészíteni, hogy mi volt az. Ezt pedig vissza tudnám vezetni a gyerekkoromhoz, hogy ez hogy lehetséges, hogy nálam, amikor én gyerek voltam, meg középiskolás, akkor azért az úgy munkával telt, vagy mozgással telt, vagy nem voltak még ezek a mobiltelefonok, akkor még mi nem úgy nőttünk fel, hogy nyomkodtuk a telefont, vagy beültünk egy számítógép asztal mögé, és akkor játszottunk, hanem kimentünk hétvégén akár délre focizni, és akkor este már ordibáltak a szüleink, vagy jöttek le a focipályára, hogy gyertek haza. És egész napot játszottunk, fociztunk, és ez idő alatt, tehát itt a gyerekkortól mondhatni, hogy a katonás éveimig, a 20 éves koraimig, itt komoly terhelés alatt és mozgással telt ez az időszak, és nagyon jól tudjuk, hogy itt ez a serdülő korban tud kialakulni, kifejlődni leginkább az állóképesség. És én ide valahol visszatudnám ezt az egészet vezetni, hogy én ott már kaptam egy nagyon jó állóképességet. És ez a 100 kilométer, hogy így le tudtam hozni, és ugye tapasztalt futókat tudtam magam mögöttől, ez egy visszajelzés volt, hogy nekem itt van keresni valóm. Akkor pedig ugye eldöntöttem, hogy ezt majd szeretném folytatni, és ebben szeretném letenni a voksomat.
1: Ez mikor volt? Ez 2017
2: októbere.
1: Ez volt 2017 októbere.
2: Így és van, után... nem októberében kezdtem el futni újra, és ez 2017 decemberében volt, december eleje. Hát durván másfél hónap volt a felkészülés időm erre a konkrét versenyre.
1: Rá két évre meg már megnyerted az első spártatlont.
2: Igen.
1: Na de akkor ezután a 100 kilométeres, hát tényleg így, hogy meg is nyerted, mondhatni, első ilyen komoly megméretésedet, akkor utána mi volt, ami a következő lépcsőfokot jelentette, hogy akkor hogyan tovább? Mert ugye most mondtad, hogy, vagy most beszéltük úgy, hogy még két év volt a spártatlonig, amit már kinéztél magadnak, de akkor addig ott milyen nagy lépcsőfokok jöttek?
2: Ugye az a győzelem volt, ez 2017-2018 szeptemberében is voltam a spártatlonon, ott negyedik lettem. Tehát elsőnek én negyedik lettem a spártatlonon. Hát amikor megvolt a 100 kilométer, és tudtam, hogy biztos bekerülő vagyok, és tudtam, hogy ugye ennek több mint a duplája a spártatlon hegyeken kell futni, tehát azért itt 1200 méteres hegyen átmenni, árkon, bokron, földúton, eszméletlen sok emelkedő, tehát itt 3-4 kilométeres 12%-os emelkedőkről is beszélünk, tehát nem egy sík valamiről. Innentől kezdve az volt a következő lépés, hogy ennek megfelelően igazítsuk az edzéstervet, hogy a kilométer mennyiség már jóval 100 kilométer per hét között legyen, vagy 100 és 150 kilométer között legyen. Ugye itt fel kellett készíteni a testemet. Jöttek a hétvégi hosszú futások, 40-50 kilométer, dupla 40 kilométer, dupla 50 kilométer, és kb. Így telt, próbáltam ugye a szervezetemmel elfogadtatni azt, hogy itt valami nagy dolog fog történni, hogy itt ha végigmész ezen a 246 kilométeren, akkor a tested az tiltakozni fog rajta, és ugye ki kell bírni. Itt nem volt még tapasztalatom benne, én is csak próbáltam cikkekből tájékozódni más ultrafutóknak a véleményei, élménybeszámolói, és ugye tisztában voltam, hogy ez mivel fog járni. Akkoriban még nem nagyon volt ennyi edző, meg ultrafutó edző, meg nem tudom, tehát mostanában már tényleg lehet mondani, hogy lassan minden emberre jut egy, de akkoriban nem lehetett ilyeneket találni, és nem nagyon tudtam segítséget kérni senkitől, és valahogy ez így magam voltam ebbe benne. Úgyhogy ezzel telt ez az időszak, hogy megtanuljam a testemet, hogy működik, mire van szüksége, hogy kell frissíteni, utána nézni a versenyre, nehézségekre, külföldi oldalakat bogarászni. Úgyhogy ez egy komoly feladat volt akkor. Másodjára, amikor mentem, már sokkal könnyebb volt, ismertem a pályát, tudtam, hogy milyen a pálya, tudtam, hogy ez igazából mindenki csak az egy nagy hegyről beszél, holott egyébként még eljutok az egy nagy hegyig, ott rengeteg lejtő emelkedő van, ezeket gyakorolni kell, mert a comb az első, ami meg fogja adni magát, hogy azt fel kell készíteni, meg kell erősíteni, meg kell tanulni lazán becsapódni, ehhez el kell menni olyan edzéseket végezni, hogy ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Úgyhogy azért ez egy elég komoly feladat volt.
1: Akkor az első spártatlon az 2018, vagy akkor itt pontosítottunk. Az milyen volt? Azt hogyan élted meg? Itt azért mondtad, hogy azért a test jelez, nyilván vannak mélypontok, hullámvölgyek, ugye itt gondolom, hogy most amennyire én tudom, ugye 80 kilométerig nincs segítség, de utána is talán egyszer, vagy talán, mindegy, ezt majd kifejtett, hogy ott pontosan milyen segítséget, vagy akár van egy kísérő személyzet, vagy hogyan tudsz frissíteni, szóval ez a 246 kilométer, amikor először teljesítetted, akkor az milyen élmény volt, mi minden történt ott a testeddel, az elméddel?
2: Jó, tehát a spártatlon azért itt nagyon sok szabály van, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elmegyek a rajthoz, és lefutom, és van egy, ugye 36 idő maga a szintidő, amivel ezt lehet teljesíteni. Elindul az ember, az első 40 kilométeres pont az, amikor egy segítőt igénybe lehet venni, ott nyúlhat hozzám legelőször egy ember, vagy adhat bármit oda. A következő pont az Korintosz 80 kilométernél van, tehát addig megint 40 kilométert egyedül kell megtennem. Ezt követően megközelítőleg 10 és 18 kilométerenként van lehetőség arra, hogy kívülről valamilyen segítséget ugye kapjunk.
1: Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Ott, hogy ki az, aki tud segíteni, vagy ez milyen, akár vannak ilyen pont, talán ilyen
2: frissítőpontok,
1: igen.
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én nevezek a versenyre, akkor be kell neveznem magamhoz egy frissítőt. Ugye ahány embert nevezek, annyiszor ki kell fizetni neki is a díját. És vannak GPS koordináták, vannak frissítő pontok, tehát a 246 kilométeren keresztül 75 frissítő pont van kihelyezve. Ott vannak emberek, ugye a versenyszervezőknek az emberei, és amikor én haladok, ők autóval jönnek mellettem, vagy utána, mert nem jöhetnek mellettem, mert nem is szólhatnak egyébként addig hozzám. Gyakorlatilag csak a pontokon kommunikáltunk, mert ezt figyelik egyébként szervezők. Ugye ők már ott várnak a ponton, én beérek a pontra, nekik van egy kártya, leellenőrzik őket, hogy ők valóban az én segítőim, és ugye, hogy én nekem ne kelljen azzal időt tölteni, hogy megtöltöm a kulacsomat, elrakom a zsebembe, vagy bármi van, ő már rögtön ideadja a kezembe, vagy beteszi a kulacsomba, ezáltal ugye időt nyerek. Ha elképzeljük azt, hogy mondjuk 30-szor megállok egy percre, az 30 perc a végén. Ha két percre, az már 60 perc. És ugye most megnézzük a 19 óra 40 percemet, most ugye azt akár el is bukhattam volna a versenyt, ha minden ponton csak egy percnél tovább állok. Tehát ugye 50 perccel értem be Fotis előtt, a második előtt, de ha mondjuk én 50-szer egy percre megállok, és nincs ott egy segítő, akkor az 50-szer egy perc hozzáadódik a végéhez, és már akkor nem sikerült volna, vagy akár a pályacsúcs meg még nagyobb veszélybe lett volna.
1: De úgy sikerült volna, nem? Hiszen 52 perc volt a második.
2: Igen, lehet, hogy sikerült volna, csak hogy érzékeltetni. Világos, ezt csak azt akarom, hogy egy segítő azért elég nagy szerepe van. Tehát az, hogyha minden ponton csak egy percet nyerünk, akkor már ez nagyon sokat számít. De visszakanyarodva, hogy a versenyhez van ez a 36 óra szintidő. Ezt azért nem úgy kell elgondolni, hogy az egészre van ennyi időm, hanem ugye 40 kilométerig megvan határozva, hogy például 6 perces tempóba kell futni. Tehát ott elég gyorsan kell mondjuk a végének futni, aki mondjuk nem olyan jártas a futásba, tehát egy lassabb futónak nehéz ugye bejönni. Korintoszig megint van egy szintidő, tehát ott lehet, hogy már egy kicsit elég lassabban futni, de még mindig gyorsan kell futni, és valahol Korintosznál fog majd ez a szintidő egy kicsit tágulni, hogy már elég lassabban is futni. Tehát azért a záróbusz a versenynek az elején sokkal gyorsabban közeledik ugye a mezőnynek a végéhez, és ahogy haladunk a távolságba előre, annál inkább fog lassulni ez a busz. És ugye nekik is már annál inkább lehet lassabban futni. Ez most érám nem érvényes, mert ugye előfutottam mindig, ez csak, hogy a verseny, ez hogy néz ki. Szigorú szabályok vannak arra, hogy például hiába futunk a tengerparton, és ezt úgy képzeljük el, hogy a Spártatlon arról híres, hogy akár 40 fok is van, kánikulába kell futni. És ugye ilyenkor ott van a víz, gondolná az ember, lemegy, kicsit megmosakszik, lehűti magát, de ez kizárással jár. Kommunikáció kifelé egy autó nem lassíthat meg, kísérő nem adhatnak semmit az útról, szigorúan tilos elvenni bármint az útról. Tehát ezért nehéz ez a 40 és 80 kilométeres szakasz, mert ott nekem kell cipelni bármit magammal. Persze előre küldhetnék frissítéseket, pontokra is felveszem, de az megint csak visszakanyarodok, hogyha én elkezdek ott keresgélni az asztalon, akkor mennek a percek, és ha nagyon sokat keresgélek, akkor a végén az az idő hozzá fog adódni. Úgyhogy itt a segítőnek eszméletlen nagy szerepe van. Na de hogy milyen volt ez a 2018-as Spártatlon az első, nem a kánikuláról szólt, hanem akkor volt egy trópusi vihar, olyan szintű vihar, hogy a célba mindent elsöpört a szél, és még a benzinkutaknál is ez a hatalmas nagy hirdető táblát azt is ledöntötte, a hegyen egy útnak egy részét elmosta. És ott már azon gondolkoztunk, hogy ott miért nem fújják le az egész versenyt.
1: Igen, az
2: volt olyan kis kínai futó, és pont az egyik magyar Blaskó Misi egy ilyen hídon utolérte, és annyira fújt a szél, volt rajta egy ilyen nejlon zacskó, hogy már így látta hátulról, hogy belekapott a szél, és így átölelte a karját, és akkor így egy kicsit segített neki. Úgyhogy az első Spártatlon, én voltam negyedik célba érkező, nekem volt még az, hogy vártak a szobornál, és volt zene. Onnantól kezdve már senki nem várt senkit a szobornál, mert egyszerűen nem lehetett hangtechnikát, semmit megoldani az esőzés miatt. Ott akkor bennem maradt valami, hogy ez nem az a Spártatlon volt, amiért én ide el akartam jönni. És azért mentem vissza 2019-be. De egyébként, ha ott valami jó idő van, és az a igazi nyári kánikulás pártatlon, és azt tudom, amit én amiért oda mentem, akkor lehet, hogy nem megyek vissza, és 2019-ben nem nyerek.
1: A mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófia, a vendégünk pedig továbbra is Bódis Tamás ultrafutó, aki nemrégiben megnyerte a spártatlont pályacsúccsal. 2018-ban az első spártatlanodon negyedik lettél, de azért a vihar az eléggé összekusszálta azt a versenyt, és akkor eldöntötted, hogy hát te nem így, vagy nem ilyen spártatlannan akarsz indulni, vagy legalábbis mindenképpen akarsz indulni még egyen, és aztán a következő évben pedig megnyerted 2019-ben. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy te mit szerettél volna a spártatlon versennyel kapcsolatban. Nyilván teljesíteni, erről beszéltünk, hogy hát az is hihetetlen, hát emberek elszörnyednek, arra gondolnak, hogy valaha is valaki csak errefelé noszogassa, de nyilván ez egy fantasztikus teljesítmény, szóval akkor mit döntöttek 2018-ban, vagy akkor hogyan? Mivel célokkal térsz vissza?
2: Igazából itt több dolog is volt. Az egyik az, mint említettem, hogy a spártatlannak az egyik nehézsége, és attól ilyen nagy az a verseny, hogy ez egy nehéz verseny. És attól...
1: Ez a csúcsa, nem ennek az ultrafutásnak, mondhatjuk? Csak kérdezem inkább.
2: Én azt mondanám, hogy az egyik csúcsa. Nekem több csúcsa van, az a Badwater, ami idén voltam, ugye, amit Kaliforniába szerveznek, a Halálvölgybe, a másik a spártatlon, de ezen kívül pedig egyébként szerveznek világversenyeket, meg Európa bajnokságokat, tehát 24 óra a világbajnokság és 100 kilométeres világbajnokság. Csúcsa, de ez egy A-ból B-ből futóverseny, azok pedig körözős versenyek. De itt a spártatlonnál, ami bennem maradt, hogy igen, ez az egyik csúcsa ennek a sportágnak, és ez attól nehéz, és akkor lenne szép ezt az egészet magam mögött tudni, hogyha valóban azok a feltételek lennének, vagy úgy tudnám ezt az egészet megugrani, hogy ahogy ez kell, és ehhez pedig a hőség hozzátartozik. Ez az egyik, a másik pedig, hogy itt, amikor 18-ban elmentem, akkor én kísérő nélkül vettem részt. Tehát akkor nem volt senki, mindent magamnak kellett csinálni, és amit az előbb meséltem, akkor nem volt az, hogy valaki idead valamit, és akkor megyek, hanem nekem meg kellett állni, és saját magamnak elvenni mindent az asztalról. A következő évben pedig már úgy készültem, hogy vittem ki magammal segítőket, és ott már a pontokon viszont vártak, azokon a pontokon, ahol ezt a segítséget meg lehetett kapni, és lehetett így ugye ezt az egészet teljesíteni. Itt viszont már nagyon, nagyon meleg volt, kimondottam meleg, talán egy kicsit a szokásostól. Hát ezeket a 40 fokokat azért elérte a hőmérséklet. Úgyhogy azt tudni kell, hogy ez egy van a száraz meleg, és ugye van ez a párás meleg, és ez inkább mind a kettő valamilyen szinten rossz. Most megtapasztaltam a Badwater-en, mi az a száraz meleg. Ezt is tudtam, hogy akár ha van egy 30 fok, amit olvasunk mondjuk a hőfokjelzőn, akkor ott az nem feltétlen tükrözi, mert a pára miatt egyébként ennek a hőérzete jelentősen több. Úgyhogy most ez egy 19-es, ez igazából sikerült ebbe a melegbe végigfutni, és akkor úgy éreztem, hogy megkaptam, amiért jöttem.
1: De győzni akartál?
2: Győzni mindenképpen, így van. Akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok jó magyar eredmény sikerült.
1: Ugye te voltál a második magyar, vagy te vagy, bocsánat, a második magyar, aki meg tudta nyerni.
2: Így ugye, van, Bogárjani után. Igen, férfi.
1: Igen, őknél sokan vannak.
2: De ugye itt ezen a versenyen magyar lett a második is. Tehát Csécsei Zoli utánam érkezett be, akkor kb. Egy órával, illetve magyar lett az ötödik is, és magyar lett az első nő is. Tehát, hogy itt akkor ott nagyon megtanulták a magyarok nevét. Volt is egy ilyen Spartan világbajnokságon, az egyik induló kiállt és mondta, hogy köszönjük szépen a spártatlon indulóknak, hogy itt kitaposták a magyaroknak az utat, mert nagyon tisztelték őket. Tehát a magyarokra olyan szinten emlékeztek akkor, mai napig egyébként mindig mondják, hogy a magyar csapat az nagyon erős, mert tavaly is egyébként a Móróc Andi nyerte meg a nőknél, tehát hogy valahogy a magyarok ott mindig tök jó helyezéseket tudnak elérni.
1: És akkor utána mi minden volt még, amit a spártatlonban el akartál érni? Nyilván ugye az pályacsúcs nem volt meg, de ugye ez az ötödik, tehát akkor ha jól számolom, akkor még volt 2000, tehát a mostani előtt még kettő,
2: igen,
1: amikor elindultál, szóval akkor ezt a spártatlon sztorit a pályafutásodban, akkor hogyan írtad tovább, aztán kiukadunk most már az ideire is, igen, lassan.
2: Hát ezután ugye jött egy covidos időszak, azt tudni kell, hogy amikor valaki megnyeri a spártatlont, akkor kap egy meghívást, ami azt jelenti, hogy teljesen költségmentes, de nem is csak erről van szó, hanem biztos bejutás, és valahogy ilyenkor egy picit úgy kezelik ezen a versenyen is. És engem is meghívtak a versenyre, akkor 2020-ban nem rendezték meg a Covid miatt, így 2021-ben rendezték meg. Ekkor pedig elfogadtam a meghívást, és nagy örömmel el is mentem, viszont azt tudni kell, hogy ez az egyetlen feladott versenyem is a Spártatlan, ugye 5-ször mentem, 2-szer voltam negyedik, 2-szer lettem első, 1-szer pedig feladtam 200 méter körül, mert egy daganat nőtt a két lábújam közé, egy már ilyen 1 centiszer 1 centis daganat volt a 3-os, 4-es mortoneuróma, és ez miatt már pont a Spártatlan előtt néhány hónappal nem nagyon tudtam edzeni, mert úgy begyulladt a lábam, hogy nem futni, hanem járni se tudtam, és amikor a gyulladás lement, akkor egy hétig tudtam edzeni, két hétig nem, és egy ilyen nagyon ilyen érdekes felkészülés volt, viszont már megígértem, hogy elmegyek, meg volt minden, úgy voltam vele, hogy elmegyek és megpróbálom, már meg volt az műtét időpontja is, csak az jelentősen, tehát olyan december környékére volt, mondom, jó van, belefér, beszéltem az orvossal is, figyelj, nagy probléma nem történhet, begyullad megint, majd kihevered, és elmentem a versenyre, második helyen szálltam ki 200 kilométer körül, de már nem csak a lábam, az egész szervezetem olyan gyulladásba volt, hogy majdnem, hogy csak így megálltam és eldőltem oldalra. Úgyhogy ez viszont hagyott bennem egy ilyen mély nyomot, hogy nem akarom így ezt az egészet, hogy most így fel kellett adni, nem szeretek feladni versenyt, akkor pedig műtét után, ugye ez 2021-ben volt, majd 2024-ben tértem megint vissza. Ezt az időt arra töltöttem, hogy próbáljam fejleszteni a szervezetemet, minél több edzésmunkát bele tudjak tenni, próbáltam még tapasztalatokat gyűjteni, világversenyeken vettem részt, egyébként világbajnoki második helyzet lettem, világbajnokságon új országos csúcsa 276 kilométerrel, de itt még nagyon sok verseny volt, ami még ide becsúszott ebbe 3 éves időszakba, és akkor 2024-ben indultam újra a Spártatlanon, ott ismételte a történelem önmagát, nagyon sokáig második lettem, erőltettem, hogy hát, ha még be tudom hozni az első helyet. Egyébként pont a mostani második Fotis, aki már 4-szer nyerte meg, ő ugyanez a helyzet adódott, mint most, hogy ilyen 10 perc, 20 perccel ment előttem, de én még akkor nagyon-nagyon akartam, és egy ilyen elég meredek lejtőn próbáltam nagy tempót futni, ahol a csípőm nagyon megrokkant, és irgalmatlan nagy fájdalom közepette már nem is tudtam futni, hanem sétálni. Gyakorlatilag vagy 15-20 kilométert ilyen lassú sétálással tudtam a végén csak bevinni a célba, itt pedig két ember megelőzött, és negyedik lettem. Itt pedig ugye megint volt cél azért, hogy visszamenjek még egyszer, és hogy revansot vegyek. Úgyhogy 2025-ben nem indultam, mert valahogy úgy jöttek ki a világversenyek, amik nekem nagyon fontosak, hogy szerettem volna részt venni rajtuk, így 2026-ban idén tudtam visszamenni, de itt már, amit el is mondtam, hogy több olyan spártatlan teljesítés volt, ami egyszerűen valamilyen banánhéjon elcsúszik az ember.
1: És pedig ez egy 286 kilométeres táv nüanszokon, ha elcsúszik.
2: Ez volt a balansz, itt egy kicsit visszaadni. De ugye egy kicsit el lehessen képzelni, ez a 246 kilométer és 19 óra 40 perc, ugye nagyon sokszor felmerül a kérdés, aki nem jártas a futásban, hogy ezt hogy kell elképzelni. Tehát mindig kérdezik, hogy mennyit pihentél, mennyit aludtál. Ezt úgy kell elképzelni, van a rajt, meg a cél, és nincs egy perc sem. Tehát körülbelül 3 vagy 4 olyan alkalom volt, ahol egy percet a frissítő pontokon eltöltöttem. Összes többit futás közben épp, hogy elkaptam egy pohár vizet, és mentem tovább. Illetve még ez úgy néz ki, hogy mintha minden egyes kilométer 246 kilométeren keresztül 1 kilométer 4 perc 50 másodperc alatt kell teljesíteni. Tehát el lehet képzelni, hogy mondjuk a sarki bolt mondjuk 1 kilométerre van, elindulok gyalog, akkor nekem 4 perc 50 másodperc, de ez 246-szor, illetve hegyeken, bokrokon át, tehát azért itt vannak nagyon komoly hegyek is, tehát amit úgy hívunk, hogy a hegy az 1200 méter magas, egy 8 kilométeres szerpentin vezet fel, majd az utolsó 1 kilométert pedig ilyen köves sziklás utakon kell megtenni, a másik oldalt pedig egy ilyen 14%-os lejtőn kell egy ilyen omlós sziklákon keresztül besüpped a lába az embernek az agyakba, a kövek megindulnak, tehát hogy ezt is beleszámolva is a pihenőket, így volt ez az átlag per kilométer tempó.
1: Bódis Tamás ultrafutóval beszélgetünk. Az is nagyon érdekli az embereket, hogy mi történik veled ez alatt a szűk 20 óra alatt, vagy te 246 kilométer alatt. Ugye most csak hogy képzeljük, hogy a maratonfutás 42 kilométer, ugye 42.195 méter, ez majdnem 6-ot teljesítetek ebből, tehát tényleg szinte 6 maraton, vagy biztos, hogy több mint 5, de ugye ott is van egy ilyen, az a bizonyos fal, ami eljön egy idő után 30-35 körül valahogy, amikor a teste lesz, hogy ez azért ez egy kicsit durva. Hol vannak ezek a pontok? Mit lehet ezekkel kezdeni? Hogyan az elméddel mi történik? Szóval nyilván gondolom, hogy azért ez nem végig annyira egyszerű, vagy igen, ez idővel mennyivel könnyebb?
2: Nagyon sok versenyről el tudom mondani, hogy voltak ilyen falak. És amikor magam elé helyezek egy versenyt, és tudom, hogy indulni fogok rajta, akkor tudom, hogy az előző versenyen valahol mi volt a fal, és mi okozta a falat, hogyha nem is megállni, de hogy mi az, ami lassításra kényszerített, vagy akár jelentős lassításra kényszerített. Ezekkel próbálok egy kicsit így mentálisan így felkészülni, hogyha majd eljön az a pont, és általában ez valamilyen szintű fájdalomról beszélünk, vagy gyengeségről. Csak most itt, hogy kitérjek valamire, képzeljük el, hogy ez a 19 óra 40 perc, ami egy nap sincs, ez 20.457 kalóriát égettem el. Tehát egy átlagos ember körülbelül egy olyan 1500 kalóriát éget el egy napi munkával, hogy jön-megy. Én nekem egy nap se kellett a 20.500-hoz. Tehát, hogy mennyi víz, mennyi zsír, a szervezet hogy küzdhet, hogy takarítja le magáról, ugye, hogy energiát tudjon valamiből. És útközben ugye nekem nem hagyatkozhatok erre, hanem nekem be kell vinni ezt az energiát. Ezeket gélekből próbálom megoldani, tablettákat, hogy a szervezetnek a szabályzása jó legyen. Tehát elengedhetetlen az. Tehát nem elég bevinni egy energiát, hanem hogy a szervezet kellőképpen működjön, ahhoz megfelelő ásványi anyag, elektrolit pótrást kell ugye bevinni mellé, ebből lesz majd egy jó működő test, ami ugye végig tud minket vinni. És ugye, amikor futok, akkor folyamatosan valamilyen szinten ezen agyalok, hogy a testemet mikor ettem megélt, ránézek az órámra, most kell bevenni, nagyjából számolgatok, jó van, elégettem 600 kalóriát, de csak 200-at vittem be, megvan a szabályzás, bevetted a tablettát, ugyan mi lesz majd a következő ponton, ott lesznek, várnak, fú, most változtatni kell a frissítő ponton, mert most már szétverte az oldalomat a mellén, belilult mind a kettő, már kb. Hozzá se tudtam érni, és hogy fogjuk, figyelj, csak a puha falu kulacs jöhet szóba, mert már annyira fáj, hogy levegőt veszek, és már fáj a bordám, már bevágott a nadrág, már a nyakamat szétszette a mellény. És ugye ezeknek a megoldásával...
1: Ez a kulcs? Az, hogy hogyan a testedet, hogyan menedzseled?
2: Igen, tehát hogy eltereli az ember a figyelmet, és nálam van egy olyan szabály, a tanítványaimnak is elmondom, hogy ha vagyok valahol, soha nem a végére gondolok. Tehát soha nem a verseny vége, hogy hú, még van 100 kilométer. Mindig csak a következő pont. 5 kilométer múlva látni fogok embereket. 10 kilométer múlva találkozni fogok a segítőimmel. Ott egy-két jó szó majd lehet, hogy érni fog. És mindezek ellenére, hogy ennyi sérülés mindig lesz. Tehát most is két körmöm szakadt le, az egyik azért most utólag esik le, a másik pedig nyersen szakadt le. De azt úgy már meg se érzem, mert hozzászokott a szervezet. És ezek ellenére én nem tudnék most olyan pontot mondani, ahol egy percre is megtörtem volna, vagy olyan mentális olyan rossz érzésbe keveredtem volna, ami engem gátolt volna az előrehaladásba, vagy a lassításra kényszerített volna.
1: De korábban sem volt ilyen?
2: De volt.
1: Tehát akkor gondolom, hogy ezt ki kellett tapasztalnod, és ez rutinná vált, mondhatjuk, hogy kell egy ilyet úgy lefutni, hogy ne legyen semmi olyan negatív, ami akár mondjuk átláthatja a teljesítményedet? Tehát ne jöjjenek el ezek a falak, vagy ezek a mély pontok?
2: Ez több részből adódik, ezek a falak. Idén egyébként több versenyen van, egyiken sem voltak nagyon nagy falak, kivétel a Badwater, de ott problémáim adódtak. Igen, ott problémáim adódtak, és abból lettek, de az összes versenyen nem voltak ilyen falak. És azt tudni kell, hogy idén ugye teljesen más stratégiával versenyzek. Ezeket a frissítéseket teljesen leegyszerűsítettünk, létrehoztunk olyan táplálék kiegészítőt, amit nem kell így, nem kell gondolkozni, nem fogja szétmarni a torkomat, és ezáltal tudom folyamatosan ezt adagolni, és amit az előbb beszéltem, hogy a szabályzás. Ha tudok arra figyelni, hogy a testem megkapja azt, amire szüksége van, akkor nem fog ilyen mély pontok, nem fognak kialakulni. És ez volt az egyik kulcsa nekem az idén, hogy ezt a frissítést, ezt a táplálkozást, a futás közbeni utánpótlást, azt el tudtam olyan szintre tudtam felemelni, hogy az már ellátja, és a testem ezt elfogadta. Ezáltal nincs az, hogy elgyengülök, és az elgyengülés hatására már nem tudok felfutni. Nagyon sok olyan speciális edzést végeztem, és vettünk is egy nyaralót, ahol hegyeken futok. Gyakoroltam azt, hogy lejtőkön ne csapjam
1: egyedül
2: szét.
1: Egyedül edzel egyébként, vagy egyedül készíted?
2: 99%-ban egyedül egyébként, igen. Úgyhogy ezeknek a kiküszöbölése okozhatta ezt az egészet. Én egyébként tudom, hogy most így lehet, egy kicsit így furán hangzik, de szerintem ebbe egy pici maradt még, mert ha lett volna üldözőm, ha valaki közelebb jön, és nem ekkora a nagy különbség mögöttem, és...
1: Mennyit tudsz egyébként a mezőnyről? Mármint úgy, hogy ott, amikor futsz. Mert ugye 52 perccel előzted meg, vagy hát lettél első, és utána a második, az említett ugye Görög Fotis, akinek a pályacsúcsát megdöntötted, ő lett a második, de 52 perc után ért be. Tehát mit érzékelsz?
2: Hát a segítőim folyamatosan, ők mondták, érdekes, ugye Korintosznál 80 kilométernél 2 perc előnyöm volt, és folyamatosan nőtt, hogy 4 perc, 5 perc, 7 perc, 8 perc, 15 perc, 20 perc, fél óra, és akkor ez így ebből, amikor mindig mondták ugye a találkozási pontok, hogy 2 perc, megint 1 perc, plusz, akkor tudtam, hogy én gyorsabban haladok. És ez az elejétől, tehát 80 kilométertől, ez folyamatosan nőtt ez a távolság. Úgyhogy mindent tudtam.
1: És akkor te vagy, meg az elméd, amely ugye, ha jól érzékelem, akkor azért nagyon-nagyon jól tudod kontrollálni, hogy mit engedsz be, meg van az órád, ami segít. Meg hát nyilván a frissítése szükséges eszközök, de az órád az, ami adja neked az információt, hogy mi történik a testeddel.
2: Tehát ezek a mostani órák már ilyen GPS-szel vannak felszerelve, és ugye tudok átlag perc, kilométer tempó, átlag kilométer tempó, ugye ezeket én rakom össze magamnak az órán, hogy mi az, ami majd engem érdekelni fog, de akár a púzust lehet nézni, én soha nem szoktam púzust nézni egyébként futás közben, de azok az információk minden látnak. Viszont talán a legnagyobb segítséget mégis az adta nekem, meg a legtöbb információt, hogy mit mondanak a segítőim, hogy az üldözők azok hol vannak, és mennyire nyílik ez az olló.
1: És meglepődtél egyébként, hogy ilyen nagy arányban vezetsz?
2: Nagyon meglepődtem egyébként, eszmetlenül meglepődtem. Még így utólag is egyébként sokszor visszanézem a képeket, próbálom nézni az arckifejezéseket, és azt látom, hogy itt már azért hamarabb is voltak mögöttem problémák, mert látom az arcán, hogy ott azért meglepte őt nagyon. Tehát azt tudni kell, hogy ő volt a pályacsúcs tartó 2023-ban, amire mindenki azt mondta, hogy ez abszolút megdönthetetlen valami, mert 27 éves csúcsot döntött meg ő is, tehát a mindenkori csúcsot soha nem nyerte meg négyszer, őt ott kint nagyon, nagyon tisztelik, és világszerte mondhatnám, hogy Fotis ő a top 2-be benne van, tehát hogy ő nemzetközileg is egy nagyon-nagyon elismert futó, úgyhogy...
1: 15 percet javítottál, jól mondom?
2: Igen, igen.
1: Hát akkor...
2: Igen.
1: Meg lett döntve, mondhatjuk.
2: Igen.
1: És a mezőnyről egy picit, vagy hát egyébként mondjuk, ahogyan alakult a futás, ha minden igaz, akkor azért ilyen nagy arányú előnyben azért magabiztosabban, a vége azért magabiztosabban alakult, ahogy mondtad, ott talán jobb is lehetett volna, hogyha talán még több is lehetett volna benne, és az is igaz, hogy ott már a nézők, vagy a szurkolók már jelezték is neked, hogy ez egy nagyon durva pályacsúcs lesz. És az is, jól láttam, hogy így már együtt futnak be veled a helyiek? Vagy az hogy alakult így a leges legvége? Mi mindent jelentett neked ez a siker?
2: Ez már egy szokás egyébként ott a Spártatlon versenyen. Ez úgy néz ki, hogy az utolsó 20 kilométer egy hegyről lefelé kell futni, és körülbelül annak a hegynek az utolsó 2-3 kilométerébe rengeteg gyerek várt.
1: Igen.
2: De 2019-ben is így volt, és ez szerintem minden évben így van, hogy a gyerekek, amikor látják, hogy jön az első, akkor felmennek és várják az elsőt. És onnan elkezdenek futni, de itt nem tudom, 20, ha rengeteg gyerek körülöttem végig voltak. Akkor leértünk a Dombon, akkor már ez váltott biciklis gyerekekre. Eszmetlen sok biciklis gyerek is ott volt, és még akik tudtak velem futni, azok futtak, aztán még a biciklis is, ők ordibálták nekem, hogy rekord, new year rekord, tehát, hogy meg fussak, ott még egy kicsit így szították alá, én meg nem ismertem lassabban

0: post, hogy ott egy olyan öröm ért engem, hogy ezt egyébként nem is tudom elmagyarázni embereknek, hogy bárki lehet, tehát hogy sok mindent meg lehet venni ebbe az életbe pénzért, vagy elcserélni, de ezt csak megélni lehet, és ehhez nagyon sok év munkája kell, hogy ezt meg lehessen élni, hogy valakit így várnak, és hogy ekkora öröm vagy boldogság fogad meg saját magam részére, de ez kitart most is, tehát a verseny után is, hogy ha visszagondolok majd sok-sok év múlva, ez akkor is ott lesz.
1: Itt volt az idei évedet nézzük, hogy az elmúlt időszakot nézzük, akkor itt azért volt ez a balatoni szupermaraton, amit pályacsúccsal nyertél, volt a Miskolc kassa, azt is pályacsúccsal nyertél az Ultra Balatonon is, ugye Lengyelországban a 100 kilométeres távon ugye országos csúcsot futottál, vagy Norvégiában egy 6 órás versenyen is országos csúcsot futottál, említetted ezt a Badwatert, ezt a elképesztően durva, brutális versenyt, harmadik lettél, és most ez a spártatlan győzelem. Szóval ez az ultrafutást, ha nézzük, akkor te ott hova helyezed el magadat? Szóval neked ott említetted a fotiszt, aki a top 2-ben van, te itt az ultrafutáson belül így hova teszed magadat?
0: Hát ugye a számok jól mutatják magukat, most ha csak azt nézem, hogy ugye ezekből van egy statisztika, ami a DUV adatbázisban van, és ugye ott ezeket kategorizálják, és ugye világszinten az összes versenyt oda berakják, az összes eredményt. Most ebből ugye a 100 kilométeren a 9. helyen állok a világranglistán, illetve a 6 órán pedig az első helyen állok. A spártatlanon az első helyen állok, de még idén lesz 2 versenyem, illetve még lesz még egy ilyen megmérettetés, amit még egyelőre nem szeretnék elárulni, de ennek tükrében ugye ezeket pontozzák. Van egy IAU, egy nemzetközi ultrafutó szövetség, mint mondjuk mondhatnám, hogy az olimpiai szövetség, tehát az IAU ez a legmagasabb szint, és ott azért ezeknek vannak pontjai. Az összes pályának van arany címkés, bronz címkés, ezüst címkés, és ugye, hogyha valaki megnyeri ezeket, vagy valamilyen csúcsot fut, akkor ugye ezek pont táblázatba kerülnek be. És azért itt az is elképzelhető, hogy az első helyre fogok bekerülni, tehát akár az idei év világ legjobb ultrafutójának akár meg tudnak választani. Ezt még így nem akarom elkiabálni, most a számok ezt mutatják, és én nem szeretem magamról soha azt mondani, hogy mi vagyok, ki vagyok. Szerintem ezt úgy az embereknek kell eldönteni, hogy ezt hova skatujázzák be. Ez pedig majd év végén kiderül, még azért ezt tudom szerintem még egy kicsit fokozni, tehát 25-én lesz még Svájcban egy 12 órás versenyem, ott azért ezt a kis sikersztorit szeretném még tovább írni.
1: Szinte egy percünk sincs már, de zárásként még egy kérdés. Futsz-e még spártatlan, tehát vannak-e még vágyaid ezen a téren, illetve mi az a nagy cél, ami még akár előtted lebeg, ami most nem a közeljőre gondolok, hanem tényleg egy ilyen nagy-nagy cél, hogyha erről el lehet valamit árulni.
0: A spártaton nem tudom, hogy futom-e még. Egyelőre úgy érzem, hogy itt elvégeztem azt a dolgot, amit nekem el kell végezni, de ez még változhat. Én számomra a 100 kilométeres világbajnokság és a 24 órás világbajnoksága az abszolút top-top kategória. Itt szeretnék a legmagasabb szintre felállni, és a legmagasabb dobogónak az első helyére, tehát a dobogó első helyére egyszer felállni. Én nekem ez a legnagyobb vágyam.
1: Akkor ez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, további jó munkát, és hát szívből gratulálunk még egyszer a spártatlan aratott már második győzelmet, ez elképesztő pályacsúcsa, Bódis Tamás ultrafutó volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Na hegy, olá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
3: Az idénybeli több hetes szünetet követően a címvédő a forduló előtti listavezető ellen játszik. Az újonnan kinevezett vezetőedzők felvették az NB1 ritmusát. Egy sikerrel bármelyikük csapata az élre állhatna a következő kör előtt. Győr, Puskás Akadémia, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben, vasárnap 19 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a vívás szerelmeseit megkülönböztetett figyelemmel, hiszen ez itt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja Fodor Kendével és Varga Péterrel. Elnökségi ülés tartott nem is olyan régen, a Magyar Vívó Szövetség több napirendi pont megtárgyalásra került, és kiderült, hogy férfi párbajtőrben Andrássy Tibort, női kardban pedig Dávid Lászlót nevezték ki vezetőedzőknek. Sok sikert nekik, és hát a sportigazgató Fodor Kende a beszélgető társam, aki gyakorlatilag tudja nekünk ezzel a hírrel kapcsolatos legfontosabb dolgokat prezentálni. Miért történt a változás, illetve mit vártok ettől a változástól?
7: Szép jó napot kívánok én is mindenkinek. Ugye alapvetően, aki a vívásban van, azt tudta, hogy a korábbi férfi párbajtőr vezetőedző, Nagysázi Nagy Tamás, illetve Ravasz Etele, a női kard vezetőedzője lemondott, illetve gyakorlatilag az elmúlt évben volt változás, és ugye a vívásban, főleg a felnőtt mezőnyben így, hogy áprilisban kezdődik a kvalifikáció, nem maradhat vezér nélkül a hajó. Ki lett írva rá egy pályázat, jöttek pályázatok, ezek el lettek bírálva, és ennek lett ez a végeredménye. Én azt gondolom, hogy minden szervezetben, akár a gazdasági vagy a sport szervezetben is kell, hogy néha frissüljön a rendszer, illetve hogyha valamilyen személyi változás van, akkor azt tudjuk, legyen rá megoldás. Az egyik szemes sír az embernek, mert én azt gondolom, hogy mind a két vezető edzőnél komoly szakembertől kellett elbúcsúznunk, vagy búcsúztak el tőlünk, viszont a másik oldalon meg azt gondolom, hogy az egy jó hír, úgy voltak jelentkezők, jó pályázatok jöttek be, és megtalálta a magyar vívás azt a két vezető edzőt, aki jó eséllyel jól tudja továbbvinni ezt a két szakágat.
6: Dávid László, Battai Sugár Katinka egyéni edzője is, Battai Sugár Katinka a világbajnok kard csapat oszlopos tagja, és egyéniben ő az, aki érmet tudott nyerni az idei világbajnokságon. Ugye Andrássy Tibor szemében természetesen idősebb Andrássy Tiborról van szó, hiszen a fia aktív olimpiai negyedik, és hát tagja is ennek a párbajtőr csapatnak. Szóval két egyrészt rutinos szakembert neveztek ki, másrészt pedig kicsit kiegészítve, amit mondasz, talán mindkét válogatottnál, de leginkább a párbajtőrnél lehet, hogy nem volt baj, hogy úgy mondjam, ez a váltás, mert a férfi párbajtőr csapat mostanában hát igen komoly hullámvölgybe került.
7: Igen, az elmúlt egy évben lehet ezt szépíteni, az egyéni eredmények megvoltak a srácoknál, tehát ugye mind a négyen a világranglistán 16-ban voltak, és most is abszolút elő vannak a világbajnokság után, viszont az Európa, viszont a csapat küzdelmek azok sajnos nem úgy alakultak, tehát ezt lehet így is úgy is fogalmazni.
6: Hát de mondjuk ki, hogy az olimpiai szereplés is veszélybe került egy olyan csapatnál, amely olimpiai bajnoki címvédő.
7: Így van, ugye az egyetlen, amit így azért is mellé lehet tenni, hogy ez a férfi párbajtőrben sok minden előfordulhat, és azért az elmúlt időszakban sokszor volt ilyen, hogy a kvalifikáció utolsó pillanatában jött be a férfi párbajtőr. nagyszerű vívóink vannak, valahogy ott ez az egység, vagy legalábbis ez a jó ritmusú együttműködünk, együtt gondolkozunk, ez valahogy nem állt össze. András Tibor személyében abban bízik a Magyar Vívószövetség elnöksége, hogy ő újra össze tudja rakni azt a négy evezőt, aki oda tud állni, jó ritmusban tud húzni, a srácok is megtalálják egymás között a megfelelő ritmust, mindenki megtalálja a kommunikációt, ugye Tibinek nem lesz könnyű dolga, hiszen a saját fia és a csapatban, és azért ez azért egy terhes dolog, tehát valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon könnyű menet, azért ez egy nehéz helyzet lesz.
6: De mi történt ezzel a csapattal Párizs után? Tehát két év telt el, hogy jól lakottá váltak, vagy úgy vannak vele, hogy hát az olimpiai kvalifikációs időszak a komolyabb része a dolgoknak Los Angelesre, az majd csak jövőre kezdődik. Te hogy láttad?
7: Sok minden van a háttérben. Én azt gondolom, hogy egyébként olyan dolog történt, ami nem csak a vívásban, sok sportágban megtörténik. A vívás alapvetően egyéni sportág. A csapat, a kvalifikáció miatt, az olimpia miatt, illetve ez egy plusz dolog, ami hozzájön, de ez egyéni sportág, akik egót találkoznak. Az, hogy az olimpián nyert a csapatunk, ez fantasztikus eredmény. Ugye ifja van esetében 4. lett, ez is egy nagyszerű eredmény. És én azt gondolom, hogy a srácok inkább az egyéni eredményt kezdték el húzni, aminek lett is eredménye, hiszen minden négyen 16-ban voltak, illetve minden négyen rettenetesen fiatalak. És meg kell szokni azt, hogy ott vagyunk, meg kell szokni, hogy ez egy rossz, hogy elvárás, de komoly remények vannak, el kell szokni az esélyességet, meg kell szokni, hogy ezt el kell vinni. Én azt gondolom, hogy ez köszönt be ilyen rettenetesen durván, és ezzel szembesültünk, illetve ennek nincs még meg a megoldása, én azt biztos vagyok, hogy meg fogják oldani, mert nagyon szeretnék oda visszakerülni. Kicsit egyszerűbb lett volna az EBVB, talán szerencsésebben jön, tehát azért ez egy nagyon melós dolog lesz, de ha valaki, akkor én azt gondolom, ők meg tudják csinálni.
6: Ugye természetesen Dancsházi Nagy Tamás is egy kiváló edző, őt váltotta tehát idősebb András Tibor. Talán nem is inkább a szakmai dolgok miatt, hanem új impulzusok kellettek ennek a válogatottnak, vagy kellenek ennek
7: Igen,
6: a válogatottnak?
7: Igen, én nagyon hiszek abba, ugye én nem titkolom, hogy én korábban nagyon-nagyon sokáig közép- és felsővezető voltam bankszektorban is, ilyen pénzügyi vonalon. Ez egy jó bevált dolog, hogy 4-8 évente forognak a vezetők, mert hogy kell az immunitásnak, kell a rendszernek az, hogy mindig friss vér legyen, hogy mindig valami úgy bejöjjön, mindig valamivel színesebb legyen, mindig valami úgy gondolat jön, aztán persze ezek harcolnak is, ennek van egy hullámzása is. Én azt gondolom, hogy ennek egy ilyen mementóját látjuk, itt nincs jó vagy rossz, nincs vagy, tehát nem kell minőséget, egyszerűen ez egy teljesen normális, ciklikus dolog, és én azt gondolom, hogy talán még időben, vagy az utolsó utáni pillanatban, de jókor vagyunk ebben a tekintetben.
6: Érdemes most eurót venni? Bocsánat, de most,
7: hát ez egy másik
6: hoztad,
7: kérdés, jó kérdés.
6: Hogy bankszektorban dolgoztál?
7: Én azt gondolom, akkor, hogy igen, de senkinek nem adnék tanácsot,
6: Jó, hogy csinálunk egy ilyen műsort is.
7: Jó, majd egyszer erre is.
6: Sportolóknak pénzügyvezetői tanácsok.
7: Igen, ezzel érdemes foglalkozni. Hála jó Istennek, a vívók nagy része egyetemre jár és foglalkozik vele. Az együtt azért ez egy külön dolog, és egyébként érdemes sokszor, amikor valaki sikeres lesz, ezzel együtt a pénz része is megérkezik, hogy ki hogyan kezeli.
6: Jó, nem tudtalak kizökkenteni.
7: Nem tudsz ebbe, nagyon hosszan tudnék mesélni.
6: Na jó, hát térjük vissza a víváshoz, tényleg csak vicc volt. Mit várhatunk Dávid Lászlótól a női kart csapat élén?
7: Ott egy picikét nehezebb, könnyebb a dolog abban az értelemben, hogy megy a szekér. Tehát ugye világbajnok lett a csapat, most nagyon össze akarnám számolni, 6 vagy 7 vívót is tudnék mondani, aki válogatott környékére tud kerülni, persze van egy erős mag, nagyon jó vívóink vannak, jó eredményeink vannak, ott talán egy kicsikét az egyéni eredmények évközben szerencsésebb lenne, ha lehetne még, de nem elfeledve, hogy a női kard is rettetesen sokat fejlődik, és az elmúlt évben is voltak szép eredményeink. Itt a nehézség abban rejlik, hogy ezt a jó formát, ezt a jó lendületet meg kell tartani, hiszen nagyon hosszú a kvalifikáció, áprilisban kezdődik, tehát az még egy fél év, és utána egy évig, tehát következő év március 31-ig kell, hogy ott legyünk. Neki ezt kell jól kezelni azzal együtt, hogy ugye, hogy az idősebb András Tibornak ugye meg kell kezelni azt, hogy a fia a csapatban van, Lacinak pedig azt kell tudni majd kezelni, hogy a Sugi van a csapatban, aki nem lánya, de a tanítványa így van, tehát hogy gyakorlatilag, hogy mindig reálisan jól lásson, tudjon hozni döntéseket, be tudja vonni azokat a szakembereket, akik nekik tudja venni a véleményét, mindig reálisan lásson. Nem könnyű ez a része is. Itt van az a része, hogy ez a hajó fut, de ezt a hajót egy nagyon hosszú úton be is kell vinni a kikötőbe, tehát most kint vagyunk, és fúj a szél, ez nagyon-nagyon jó hír. Arra kell törekedni, hogy ez így menjen, és jó energiabeosztása, tehát nehogy az legyen, hogy a kvalifikáció végére kifújunk, mert ugye utána relatíve gyorsan jön az olimpia.
6: Az ifjúsági olimpia meg még gyorsabban, november elején, ahol ott lesz majd a magyar színeket képviselő Horváth Lotti, kétszeres kadett világbajnok női párbajtőrözőnk, őt majd edzője Kovács Attila kíséri el Szenegálba, az ifjúsági olimpia helyszínére, Dakarba egészen pontosan. Horváth Lottitól mit vár a vezetőség, illetve mit várhatunk ezen az ifjúsági olimpián?
7: Ezek novemberben. Az ifjúsági olimpiákat nagyon nehéz megfogalmazni, vagy valahol betenni a rendszerben, hogy milyen erőt képviselnek. Szerintem maga a verseny is keresi a világversenyé között a helyét, vagy a rangját. Én azt gondolom, hogy Lotti szemében abszolút éremesélyes versenyzőnk lesz kint. Inkább az egy ilyen furcsa dolog, hogy az ifjúsági olimpia kvalifikáció, vagy hogy ki indulhat, ez egy ilyen milyen kvótát adnak, kiadnak, hogyan annak, ez nekem egy kicsikét komplikált, és nem is van egy szabályrendszere, de hogy nem szerintem még nagyon keresik a jó megoldást. Én azt gondolom, hogy Lotti személyben jó, olyan éremesélyes versenyzőnk lesz kint.
6: És azt se felejtsük el, hogy ugye a lemondások miatt kiírt válogatott edzői pályázatok elbírálása, amiről ugye beszéltünk az elején, volt a legutóbbi elnökségének az egyik talán legfontosabb napirendi pontja, és ez még nem hangzott el, hogy ugye Bockó Gábor szövetségi kapitány javaslatait, ugye mindhárom javaslatát egyhangú szavazással fogadta el a testület. András Vitiborról beszéltünk, Dávid Lászlóról beszéltünk, illetve kadett férfi tőrben Mátyás Bálintot nevezték ki válogatott edzőnek.
7: Igen, mind a hármunknak jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy azokat a terveket, amiket leírtak, amiket megálmodtak, azokat meg tudják valósítani.
6: És elkezdődött az idény, méghozzá válogató versennyel volt Magyar Kupa forduló. Erről.
7: Hát most már mind a három fegyvernem minden korosztálya berobbant. Ugye a korábbi ígéretekkel ellentétben a Nemzetközi Vívószövetség nem csönkentette a versenyek számát, illetve a kadett és junior Európa bajnokság sajnos folyamatosan csúszik rá a naptárban, előre megy. Ezért eléggé nagyon, nagyon nehéz a vívó naptárat összerakni, és ugye ebből mindig van morgás a sportágon belül, hogy miért ennyi verseny van, miért ilyen sűrű, stb. Keressük a jó megoldást, de ugye mi is a nemzetközi versenyekhez igazodunk.
6: Ugye ez egy válogató Magyar Kupa forduló volt a hétvégén, és valamennyi fegyvernemben, párbajtőrben,
7: karban, minden, törben. Mindenhol vannak meglepetések, vannak nagy visszatérők. Én azt gondolom, hogy most még az elején vagyunk, tehát hogy az látszik, hogy mindenhol van, aki kicsit mellé futott, vagy legalábbis még nem azt az eredményt hozta, amit reméltünk tőle, vagy még egy picit dugdossa a csúcsformát. Vannak olyan meglepetések, amik igazából nem meglepetések, mert évről évre nagyszerű eredmények születtek, és vannak a klasszisok, akik hozzák a idézőbe kötelezőt, ezt azért nem szeretem ezt a kötelező szót, de mégis vannak nevek, akiket mindig visszavárunk, vagy mindig odavárunk az élmezőnybe.
6: Hát akkor menjünk végig. Kard, férfiak, az olimpiai ezüstérmes négyes, Gémesi Rab, Szatmári Szilágyi nem indult az utecsarnokban rendezett válogatón, de azért, ahogy a Magyar Vívószövetség internetes oldala, hivatalos honlapja fogalmaz, a hátország hozta magát, és ez valóban így van, hiszen két világbajnok induló, Tóth Bertalan és Dallos Benedek egymással került szembe a negyeddöntőbe, és előbbi győzött, ez egy nagyon komoly asszó volt.
7: Igen, meg férfi karban én úgy látom, hogy hogy kezd egy nagyon erős második vonal kialakulni.
6: És Pap Zsadány szerezte meg a győzelmet, azt ne felejtsük
7: el. Zsadány szerintem most már nem is tudom, hanyadik éve az első válogatót nyeri, ő most már évről évre, ugye tavaly még junior volt, idén első éves felnőtt, folyamatosan mutatja azt, hogy nagyszerű teljesítményre képes, jól vívó. Hát ő is ugye előbb-utóbb, most első körben a felnőtt mezőnybe kell beszokni, hiszen azért az egy nagyon nagy lépés a juniorból a felnőttbe átmenni. Sokszor azért a junior vagy a sikeres kadett junior év után ez egy komoly vízválasztó, mert nagy a különbség, főleg a karban, ami azért nem klasszikusan ég a lámpa, nem ég a lámpa, meg kell ismerni a versenyzőket, olyan tust kell adni, el kell tudni menni, ez anyagilag is egy komoly kihívás, hiszen a Szél Rozsa összes irányában van egy verseny. Szóval én úgy látom, hogy a top 6-7 versenyző mögött egy nagyon erős 10-12 versenyző kezd összeállni.
6: A rutinos, bocsáss meg, Ilias Nikolász jutott a döntőbe egyébként.
7: Igen.
6: És őt verte Pap Zsadány, és a harmadik helyen végzett a már elsőként emlegetett Tóth Bertalan.
7: Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt ugye sokszor beszéltünk a fiatalitásról, én úgy látom, hogy vannak is nagyon tehetséges fiatalok, előbb-utóbb ezt a fiatalt így is úgy is meg kell lépni, remélhetőleg megtaláljuk azt a, vagy nem Csík Zsolt megtalálja ezt a jó ritmus Bocskó Gáborral együtt, hogy hogyan lehet szépen lassan, fokozatosan, hiszen ne felejtsük el ezen a másik oldalon a nehézségeben az, hogy a férfi karcsapattól, férfi kardívóktól, hát nem is azt mondom, remény, mindig elvárás van, és azért ezt a feladatot vinni kell.
6: A nőknél Szűcs Luca és Katona Renáta vívta a finálét. Igen, és Szűcs Luca győzött.
7: Ott én azt gondolom, hogy Luca, én végig voltam, hiszen kint voltam a versenyen, főbíróként dolgoztam, nagyon jó verseny volt, ugye többen visszamondták betegség miatt, itt voltak azért azt gondolom meglepetések, de ezek inkább az év elejé formának köszönhetőek. Ezek a versenyek inkább csak a sorrendiséget, vagy ki hol van, határozza meg, illetve nagyon fontos a hazai vívóknak, hogy a top 3-4-5 vívó is ott legyen, hiszen ezen tudnak nőni, hozzájuk tudnak igazodni. Az igazán nagy dolgok, főleg a női karban, én azt gondolom a nemzetközi világkupákon versenyeken fog eldőlni.
6: Férfi párbajtőr, András Vitibor, az ifjabb, győzött, és emeljük még ki Osman Tuszon Maruánt, aki egészen a döntőig menetelt még hozzá úgy, hogy a 32 között Siklósi Gergelyt, a negyed döntőben Koch Mátét, az elődöntőben pedig Nagy Dávidot, tehát olimpiai,
7: igen,
6: olimpiai bajnokokat ejtett ki egymás után.
7: Párbajtőrben azért ez is egy következő, és erről sokszor beszéltünk, hogy nagyon sokan vannak. Tehát, hogy itt nem négy, hanem ahogy a nemzetközi mezőnyben, szerintem a hazaiban is simán tudok 12 nevet mondani, aki bármikor odaérhet, és ez egy nagyon jó szellemiséget hoz létre azzal együtt, hogy a top 4-nek meg egyszerűen folyamatosan eredményt kell hoznia, mert ha nem figyelnek oda, akkor van, aki beugrik a helyükre.
6: No, és egy kicsit beszéljünk akkor a női párbajtőrről, mert hogy visszatért, hosszú idő után, nagyon örülünk neki, visszatért Kun Anna.
7: Így van.
6: A Pástra.
7: Így van, nem is akárhogyan tért vissza. Én azt gondolom, hogy az év nagy kérdése lesz, hogy Anna mennyire tudja azt a régi rutint, hiszen ugye egy hosszabb időt ki kellett hagynia, de hogy mennyire tudja ezt a régi rutint, hiszen világkupákat nyert, vagy fantasztikus eredményeket hozott. Én nem láttam, hogy versed, akivel beszéltem, azt mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól vívott, és azt a régi formát csillogtatta meg. Ugyanaz a helyzet kicsit, mint a női karban, hogy én azt gondolom, hogy itthon ki fog alakulni az a 8-as, akiben lehet számolni, de továbbra is a nemzetközi versenyek, tehát a VK-k és a GP-k fogják meghatározni a válogatottat, vagy legalábbis az ott elért eredmények.
6: És hát olyannyira sikeres volt ez a visszatérés, hogy egyből döntőt vívhatott női párbajtőr egyéniben Kun Anna ezen a bizonyos Magyar Kupa válogatón, Büki Lilivel. Büki Lili lett az aranyérmes, Kun Anna a második. Tehát ez tényleg egy nagyon szép visszatérés.
7: Abszolút, és ugye én azt gondolom, hogy ez az ő lelkének is, jót tett, és nem kérdés, hogy Muhai Reeszter mellett, ha egy jó Kunanna van, aki mellé tud állni, és még lesz fiatal, mert ott is nagyon hasonló a férfi párbajtőrhöz a leosztás, azaz, hogy több jó vívónk van, egyre több jó eredményünk, tehát a párbajtőr nagyon sok esetben, amiről ritkán beszélünk, az leginkább a munkáról szól, tehát hogy ott kifejezetten fontos, hogy mennyi munka van benne, mennyi idő van benne, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak, nagyon sok edző van, erős a hátország. Itt inkább az a nagy feladat, hogy nem csak itthon, a nemzetközi színvonalban is ugyanez, hogy nagyon sokan vannak, és egyszerűen minden verseny csak egy aranyérmet adnak ki.
6: Muha Riester nem volt klasszisunk a női párbajtőrözőknél, illetve a női kardozóknál nem volt, ha már a klasszis szót emlegettem, Battai Sugár Katinka, illetve lett volna egy nagy visszatérő a női kardozóknál is, Márton Anna, aki már harcra kész.
7: Így van.
6: Az utolsó pillanatban egy vírusos megbetegedés, hogy
7: mind a ketten, igen, Sugi és Panka is beteg volt, ezért nem tudtak indulni, én azt gondolom, hogy a következő verseny körülbelül egy 3-4 hét múlva lesz, a következő felnőtt válogató remélhetőleg már Páston lesznek, vagy legalábbis láthatjuk őket, úgyhogy én nekem olyan jó érzésem van, hogy jó ritmusban vagyunk, és nem arról szól sokszor a válogatás, hogy akkor most kit vegyünk, vagy kit húzzunk elő honnan, meg ki az, aki majd megmenti, hanem talán egy picikét hosszú idő után a bőség zavara lehet a feladat sok tekintetben, hogy sok jó vívó közül ki legyen az, aki az ember oda teszi a szavazatát.
6: Nehogy megvádoljanak minket a tőrözők, hogy róluk nem esik szó, természetesen ők következnek. Ugyanezen a válogató Magyar Kupa fordulón a férfiaknál 53 indulóból az első helyezett Dósa Dániel, ezt nem mondanám meglepetésnek.
7: Igen, sőt, a katonai világbajnokságot is megnyerte, úgyhogy Danielnak én azt gondolom, hogy nagyszerű éve van, ugye a világbajnokságon is érmet szerzett, folyamatosan mutatja a klasszisát, én azt gondolom, hogy mellé, Szemes Geri mellé felépül a csapat, nagyon-nagyon drukkolok a srácoknak, nagyon-nagyon megérdemelni ez a csapat az olimpiai kvalifikációt, persze ezt aztán sok nemzet elmondhatja, de én azt gondolom, hogy amit az elmúlt 3-4 évben lehet látni ettől a szakáktól, az csillagos ötös.
6: A hölgyeknél pedig 43 induló, és Kondrick Kata lett az aranyérmes.
7: Kata személyében szerintem nincs meglepetés, hiszen a válogatottunk egyik oszlopos tagja, ott is én azt látom, hogy van két erős versenyzőnk, aki köré épül a csapat, és nagyon sok fiatal tehetségünk van. Talán egy lépéssel vagy két lépéssel hátrább vannak, mint a férfitör, de nagyon sok munkát tesznek benne. Tudom, az edzőkkel beszéltem, folyamatos megy a felkészülés, nagyon jó szokmai. Nekem nagyon jó megérzésem van, tehát én úgy érzem, hogy ilyen édes problémák vannak. Tehát nem olyan problémák vannak, hogy jaj, nincs ez, nincs az, hanem egyszerűen hogyan oldjunk meg feladatokat, hogyan lehet ezt a legjobban megoldani, és ez egy szerencsés helyzet azzal együtt, hogy ebbe persze ezt nem szabad bele kényelmesedni, mert azért ez egy nehéz dolog. Én nem tudom elégszer elmondani, hogy bármi történik, a kvalifikáció az 2028. március 31-én jár le, tehát nagyon-nagyon sok időnk van.
6: Igen, viszont a kezdetéig már annyira sok nincsen, úgyhogy hát nagyon-nagyon drukkolunk mindegyik szakág, mindegyik vívójának, hogy tényleg sikerüljön a lehető legjobb teljesítménnyel Pástra lépni, és aztán kivívni a lehető legtöbb olimpiai kvótát. Egy kicsit ezen végigmehetünk, még maradt időnk. Beszéltünk már arról korábbi adásainkban, hogy mi az, ami elvárható, de te sportigazgatóként, a Vívó Szövetség sportigazgatójaként őszintén mennyivel lennél úgy igazán elégedett?
7: Hát a leginkább akkor lennék elégedett, én azt gondolom, hogyha minden 6 szakágunként lenne.
6: És ezt mennyire látod reálisnak?
7: Én azt gondolom, hogy a 3-4 az arra egy nagyobb összeget is rátennék, és egy pici szerencsével, egy kicsit jobb sorsással, kicsit jó ritmusban, ha jól megtaláljuk, akkor ez 5-6-ra is felmehet. Én azt gondolom, hogy ez egy reális cél lehet, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon sok tényezős ez a sztori.
6: Ugye, hogy egy csapat kiút, úgy három versenyző alapból indulhat egyéniben is. Tehát ez...
7: Igen, ez egy őszinte leszek, én rémálomnak tartom, és előbb-utóbb hát, ha valahol meghallják, hogy újra kéne gondolni. Ugye a vívásban a kvalifikáció nem egyéni szinten megy, hanem csapat szinten megy, ami azért vicces, mert egyébként alapvetően a vívás egy egyéni sportág. Ugye ez annak idején azért lett kitalálva, hogy minél több földrészről jön. Most már a földrészek annyira felerősödtek, hogy szerintem erősen arányossági problémák vannak ebben a rendszerben. Mondhatom akár azt is, hogy sokszor igazságtalan. Előbb-utóbb jó lenne a virágrangista top 8 vagy 9 menne az olimpiára, és akkor az a legtisztebb, és akkor egy igazán erős versenyünk lenne. Most földrészre van szétosztva. És pont ezért nehéz, hiszen egy európai kontinensről, ahol simán tudok 6-7-8 nemzetet mondani, akik bivaly erősek, más egy mondjuk egy észak-amerikai, vagy egy ázsi-óceáni kvalifikáció, vagy egy dél-amerikai, vagy tehát, hogy nagyon nehéz.
6: Igen, ahol azért meg tudod mondani, hogy ki az első kettő, mondjuk, igen, tehát állandóan. Igen, míg azért Európában ez egyáltalán hát nem
7: Európának, én azt gondolom, ennek a rendszernek mostában sokkal több vesztese van, mint bárhol máshol. Azzal együtt, hogy ennek a rendszernek viszont köszönhetően a vívás, és akár ezt is el kell mondani, hogy korrektek legyünk, globális sporttá vált. Tehát pont ennek, hogy bárki bárhonnan kijuthatott, hogy most az, hogy ez milyen erőt képvisel, azt engedjük el, de az is szépen felerősödött. Gyakorlatilag most már tényleg minden kontinensen van legalább egy vagy két nemzet. Itt a probléma az, hogy Európában van 10 nemzet, Ázsiában meg mondjuk van 3, és akkor az esélyek azért mégsem ugyanazok.
6: Párbajtőr válogatottnak, a férfi párbajtőr csapatnak, amely olimpiai bajnoki címvédő, azáltal, hogy az előző versenyek azért nem sikerültek annyira jól, bravúr kell a kijutáshoz, vagy hogyha szépen egyenletesen jól teljesít, ott van a 8-ban, 4-ben a...
7: A 8 az 4, az csúnyán fog fogalmazni az elvárás.
6: Igen, de hogy ez elég lehet-e?
7: Tehát, az mindenképpen kell az elején bravúr, hogy előre tudjuk pofozni magunkat. A ranglistán, a nemzetközi ranglistán, mert ugye most azzal, hogy hátrább csúsztunk, ugye erősebb ellenfelekkel fogunk találkozni a legelején, vagy legalábbis azok, akik eddig a döntőt vívtuk, vagy a döntőbe jutásért vívtunk, azokkal most lehet, hogy 8 bejutásért, vagy 4 bejutásért, tehát ezért vagyunk egy kicsikét nehezebb helyzetben.
6: Igen, és nem véletlenül hozza az ember ezt mindig szóba, mert azért pontosan tudjuk azt, hogy ők mennyire jók. Tehát megnyerték az olimpiát, és egy most is éremesélyesként utaznának, ha kijutnának. De pont az említett nehéz kvalifikációs sorozat miatt, meg hogy nehéz helyzetbe kerültek az előző versenyek miatt a ranglistán, nem lesz olyan egyszerű dolguk nekik sem.
7: Illetve hát ha bárki azt gondolna, hogy ez ilyen magyar betegség, nem igaz, tehát ez más nemzetnél is előfordul, ha valaki látta a világbajnokságot, a francia férfi karcsapat ugye világbajnok lett, de egy hazai Európa-bajnokság rettetesen sikerült neki. Látszott, hogy mennyire boldogok voltak férfi párbajtőrben, a japánok sem hoztak fantasztikus eredményt, tehát hogy látszott, hogy mindenhol van egy kis kifulladás, mindenhol van egy ilyen ritmusvesztés, én azt gondolom, hogy ez ebben benne van ebben a sportágban, aztán persze lehet hosszasan gondolkozni, hogy ez miért alakult ki. Én azt gondolom, hogy elején kell egy kicsi bravúr, az mindenképpen, és utána meg kell tartani, illetve hát meg kell mutatni, hogy hol van a helyünk, és azt meg kell, ott kell maradnunk. Nehéz lesz az elején, tehát igenis ott az elején, amikor még nem
6: ugye jövő tavasz.
7: Igen, jövő tavasz, és ugye neki kell állni, mert eddig általában szépen mérkőzésre erősödött az ellenfél. Ez most inkább ez a nagyobb kívás.
6: Fodor Kendinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, ez volt az ASSZO, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Varga Barnabás akár már a jövő héten visszatérhet. Elkészült a jelentés a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Felhős napok jönnek, helyenként esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az Alka Team vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet athéni klub csapatában. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. Marozsán Fábián az első fordulóban kikapott a shanghai kemény pályás férfi tenisztornán. A 27. születésnapját éppen ma ünneplő játékos, magyar idő szerint ma délelőtt a nála a világranglistán 19 helyjel hátrébb rangsorolt amerikai Zachary Swidától kapott ki 2 szedben. Marozsán pályafutása során először kapott ki az első körben Shanghaiban, ahol 2023-ban negyeddöntős volt. Tehát Cortina, aki szövetségi kapitányként a magyar férfi és női jégkorong válogatott is futtatta a világ élvonalába, bekerült a magyar jégkorong hírességek csarnokába. A 62 éves kanadai olasz szakember az első külföldi tag a testületben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkészült a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés, amely a kormány.hu oldalon olvasható. Gyurkó Szilvia, a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A jelentés szerint már az igazgató kinevezése előtt is ismert volt, hogy korábbi munkahelyén szexuális határt lépett át gyermekekkel szemben. Az államtitkár hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Bejelentette, hogy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány azok számára, akik 1997 után a magyar gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek. A magyar fiatalok csaknem 3/4-e nincs jól mentálisan, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ez az aránya teljes népesség körében 43%. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Magyarországon 3. éve romlik a mentális egészség megítélése. 2024-ben a megkérdezettek 48%-a, 2025-ben pedig már csak 44% vélte úgy, hogy jól van mentálisan.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya a Budapest felé tartó oldalán az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt zárták le a külső sávot. A 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 2-3 kilométeres torlódásra készüljenek.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Telefonban a túlsó végén Dénes Ferenc sportközgazdász, és a terveim szerint három téma is lesz, méghozzá a miniszterelnök Magyar Péter bejelentése az NB1-es focisták adózásával kapcsolatban, a Manchester City-t is, hogy ez a Premier League-re, ami a City-t érinti, a Premier League-re milyen hatást gyakorolhat, de kezdjük azzal, hogy Olimpia Budapesten is kérdőjel, mert hogy az elmúlt 20 évben, talán 2006-7-ben hallhattuk először azt, hogy Budapest olimpiát rendezne, szeretne rendezni, és emlékeim szerint 10 évvel ezelőtt léptünk vissza legutóbb, ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban ott van Fűrjes Balázs, mint az egyetlen magyar tag, nemzetközi sportdiplomácia is kell ahhoz, hogy olimpiát rendezünk, és még mi kell hozzá, hiszen most Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elmondta, hogy per pillanat semmilyen kötelezettséget nem vállaltunk, nincs arról szó, hogy pályázna Budapest, hanem jövő márciusig itt van egy olyan időszak, amikor szeretnék körbejárni a témát méghozzá a fővárossal, és akkor ezt a kormány elé terjeszteni, hogy ha jól értettem én, és majd te is megmondod, hogy jól értettem-e vagy sem, hogy akkor most mi pályázóvá válhatunk-e? Van-e értelme ennek? Hogy látod ezt? Szia, Feri!
2: Szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is. Én azt gondolom, az olimpia rendezéssel kapcsolatos elképzelésekben talán ez az az időpont, amikor tényleg kegyelmi állapot van. Közbeszédben, politikailag, politikai környezetben. Az elmúlt időszakban az előző kormány erőteljesen gondolkozott ezen, elő is készítette, nagy társadalmi viták voltak, a mostani kormányzó erők erősen vitatták ezt az elképzelést, most úgy tűnik, hogy változtak az erőviszonyok, de hát, hogyha a kormány meg tudja győzni a saját szavazóit, hogy ebben érdemes belevágni, felteszem az mostani ellenzék szavazói továbbra is kitartanak az olimpia mellett, akkor itt akár egy 70-80%-os társadalmi támogatottságot is tud élvezni egy olimpia rendezés gondolata, már pedig ez kulcs ahhoz, hogy olimpiát tudjunk rendezni. Ez az alap, ami nélkül egyáltalán nem is érdemes gondolkozni ebben. Hogy gazdaságilag mi lesz, az nagyon-nagyon kérdés, és ugye voltak korábbi tanulmányok arra vonatkozóan, amit lehet megrendezni. Ebben is látok egy szerencsés állapotot, mert ugye a kormányzat és a Budapest főváros kötött valamilyen típusú megállapodást, sokkal barátságosabb a hangulat, mint a korábbi évtizedben volt. Ha jól érzékelem, szó van itt budapesti fejlesztésekről, már pedig ezeket a budapesti fejlesztéseket összekötni egy olimpia rendezéssel, azt gondolom, hogy mindenki átlátja, vagy beláthatja ennek a szinergia hatásait. Ha jól csináljuk, akkor nem csak egyszerűen fejlesztések lesznek, hanem olyan fejlesztések lesznek, amire ráülve, ezt hasznosítva a pluszban még egy olimpiát is ki tud szolgálni ez az infrastruktúra. Szóval azt gondolom, hogy igen, érdemes elgondolkozni azon, hogy olimpiát rendezzünk.
1: Ahogy Gyulai Zsolt is mondta, hogy te is említetted, itt azért most a társadalmi támogatottság az abszolút kulcs szerep, tehát hogy anélkül ebbe nem érdemes belevágni. Egyet értesz?
2: Mindig is ezt mondtam, tehát elég régóta beszélgetünk erről, ezért is egy kicsit, hogy is mondjam, nem kritikaként mondom, de azért mégiscsak megemlítem, hogy azért ez kicsit a semmiből jött ez a jelentkezés. Ugye Karácsony Gergelynek az legutóbbi hónapok megnyilvánulásaiból azért már lehetett következtetni, hogy megváltozott a közhangulat, de mégiscsak arról van szó, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság bármilyen típusú, nem akarok ilyen rossz szavakat használni, hogy társadalmi párbeszéd vagy közbeszéd nélkül, csak fogta magát és benyújtotta, hogy egyébként, hogy érdekel minket ez a pályázat. Azért ez egy más minőség, tehát amikor már bent van az, hogy esetleg pályázunk, tehát rajta van a nevünk egy listán, más városokkal, országokkal együtt, azért ez egy más állapot ahhoz képest, mintha nulláról kéne egyébként végig gondolnunk, hogy érdemesebb bepályázunk, de hát ez egy a legnagyobb problémája ennek a pályázati folyamatnak.
1: Olimpia ide vagy oda, akkor ezek a bizonyos beruházások egyébként meg szükségesek, tehát ezeket akkor is meg kellene csinálni, ha nem lenne olimpiai pályázatunk. Ez kérdés is, hát, meg feltételezés is. Te is így látod, vagy más a véleményed?
2: Hát ez a klasszikus vicc, a primás, meg a cimbalmosnó, hogy nekem nem jár a jadból, hát járni jár, csak nem jut. Tehát persze ezeket a beruházásokat meg kell csinálni, meg egy csomó mindent meg kell, mást is meg kell csinálni, hogy ezeknek a beruházásoknak mi a prioritása és milyen az időbeli megvalósítása, az már egy erős kérdés. Na most, ha olimpiát pályázunk, és egyébként mondjuk a rendezésjogát el is nyerjük, akkor nyilvánvalóan azok a budapesti fejlesztések fognak minden máshoz képest prioritást élvezni, amik ezt kiszolgálják, vagy egyáltalán Budapest fejlesztése, és akkor ez már rögtön egy csomó kérdést felvett, például azzal, abban kapcsolatban, hogy mi lesz akkor a vidéki Magyarországgal, mi lesz azokkal a fejlesztésekkel, amiket el kell hajlasztani egy Budapest fejlesztése érdekében. De ezek részletkérdések, és erről mindenképpen fontos, hogy beszéljünk ahhoz, hogy valós támogatottság és tényleg erőteljes odaszállás legyen Magyarország részéről egy olimpia rendezésügyben.
1: Van-e bármiféle félelmed ezzel kapcsolatban? Már csak arra gondolok, hogy ha a végén pályázna Magyarország, pontosabban Budapest, a magyar kormány támogatásával, és akkor azért eszünkbe jut az 1976-os Montreali olimpia, a 2004-es aténi, volt 2004-ben egy portugáliai foci EB is, ami azért az adott országnak igencsak nem segített gazdaságilag. Ezt meg lehet oldani úgy, hogy mi jól jöjjünk ki belőle, vagy eleve már csak úgy szabad pályázni?
2: Hát előleg csak úgy szabad bájázni, de hát nincsen biztos kimenet, tehát valamikor a kockázatot kell vállalni. Én nem ettől példától félek, inkább, sokkal inkább félek a tokiói olimpia esetétől, tehát hogy valami olyan típusú környezeti változás áll be, ami a számításainkat, vagy a legjobb szándékainkat is keresztül húzza, és most nem is akarok erre példákat mondani, mindenki el tud ilyet képzelni, de hát ezek az események megjósolhatatlanok. Rendezni tudunk, építeni tudunk, a sportban mi nagyon ott vagyunk, jó házigazdák vagyunk, tehát elvileg sok minden predesztinál arra minket, hogy egy eredményes pályázatot nyújtsunk be. És mondom, azért az kell egy szerencse is, ezt azért ne zárjuk ki, hogy ténylegesen jó ütemben jó létesítményeket megfelelőképpen építsünk meg. Ha az is mellénk áll, akkor azt gondolom, hogy sok örömünk lehet egy ilyen olimpiai rendezésben.
1: Folytassuk a második témával. Vége lesz annak, hogy 2027. januárjától Magyarországon a futballisták évente 500 millió forintos határig igénybe vehetik az ECHO-s adózási formát, holott szintén ebbe a kategóriába eső újságíróknál, vagy művészeknél, előadóknál a felső határ évente 60 millió forint, jövőre már a futballistákra, sportolókra is ugyanez a szabály vonatkozik. Ennek a gazdasági hatásairól beszéljünk, ugye Magyar Péter miniszterelnök jelentette ezt be a minap.
2: Látni kell, hogy az előző kormány, és kiemelten Orbán Viktor személyes odaszállása volt az, hogy a sportot látta annak a nemzetintegráló erőnek, ami egy közös értéket teremthet, ami mögé fel tud szorozkozni Magyarország kulturálisan, emocionálisan, és így tovább. Ennek érdekében egy olyan sportipart épített a kormányzat, tehát szándékosan mondom kormányzati erőforrásokból, tehát közpénzekből, ami messze túlmutat azon, amit a magyar sport egyébként gazdaságilag, piacgazdaságilag piac méretében elvírt volna. De mondom, ennek voltak társadalmi szempontjai, ezt fel is vállalta a kormány, emögé állt. Egy új kormánynak joga van új társadalmi prioritásokat megfogalmazni, amiben azt mondja, hogy a sport egy fontos, de már nem kiemelt nemzetpolitikai tényező, tehát épüljön be abba a rendszerbe, amit egyébként a úgymond normál támogatások rendszerébe érvényesít, és ehelyett majd másokat fog előtérbe helyezni. Mondom, szerintem ez egy legitim választás, ha így dönt a kormány, és azért érződik, hogy azért erről van szó. Tehát ilyen értelemben ez a kérdés az én fejemben rendben van. Az is rendben van, ha pedig így dönt, hogy azokat a típusú kiugró kedvezményeket, amit eddig érvényesített a kormány, vagy akár közpénzköltéseket megkurtítja, és egy szolidabb rendszerbe fogja be a sportot. Hogy mi lesznek ennek a következményei? Hát ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kevésbé lesz vonzó az a játékos piac Magyarországon,
1: A nettó fizetések után csökkenni fognak nyilvánvalóan.
2: Feltetlen jelentős. A kiugró fizetések azért mondjuk el, de hát azért egy sportban mondjuk egy 5 millió forintos fizetés, bármilyen rosszul is hangzik, és most erről van szó, 60 milliós kedvezményes határ, azért ez nem egy kiugró fizetés. Tehát én értem, hogy egy átlag fizetés, vagy aki hallja esetleg, és keményen dolgozik napi 8-10 órát, munkavállalóként jóval kevesebbért, azt mondja, hogy miről beszélek, ezt el tudom fogadni, de hát azért a sportban egészen más fizetések vannak. Ha beszélek a Manchester City-ről, majd akkor elmondjuk ezt a dolgot. Tehát mi ezekkel versenyzünk, vagy ezekkel a sportolókkal kéne versenyeznünk.
1: És a labdarúgás nem csak itt, hanem ugye egész Európában, a világon az egy külön kategória, ott mindig sokkal több fizetést kapnak a sportolók.
2: Igen, de azért ne felejtsük el, hogy van négy olyan kézilabda, vagy volt, nem is tudom, hogy kell fogalmaztok most, négy-öt olyan kézilabda csapatunk, amely top, a világ top csapata, a Győr, Ferencváros,
1: Szeged,
2: és akkor még ide tehetjük a Debrecent, most már az Esztergomot is, vagy akár a Ferencváros férfi csapatát, vagy mondhatjuk a Jégkorongot, vagy az Alba Volánnal, vagy Ferencvárossal, tehát azért itt nem csak a futballról van szó, nem ismerem ezeknek a fizetési listáit, ezeknek a csapatoknak a fizetési listáit, de felteszem azért a kiugró sztároknak a fizetését, ezt érzékenyen érinti. A kérdés az, hogy ki tudja gazdálkodni ezt a sportvállalatok, az a hipotézisem, hogy nem, mert a piac meglehetősen korlátozott, és ha igaz, a kormányzat nem kívánja ezt közpénzekből kompenzálni, vagy fizetni ezeknek a jóró fizetéseknek a semmiét. Márpedig, ha ez nem megy, akkor azt gondolom, hogy itt meg kell húzni a nadrágciát a nagy csapatoknak is.
1: Végül akkor Premier League, angol labdarúgás, Manchester City. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City-t az ügyet vizsgáló független bizottság. Itt leginkább az érdekel, miközben ugye azt is olvashattuk, hogy a klub ártatlannak tartja magát természetesen, és fellebbezni fog a döntés ellen, hogy akár a Premier League-re ez milyen hatással lehet, mert nyilván nem a Manchester City az egyetlen ilyen klub.
2: Hát ez érdekes kérdés.
1: Hivatalosan most csak a Manchester City az egyetlen, de hát azért ne legyünk se naívak, meg olyanok, akik nem ismerik a többi. Csak a Premier League-et, ha nézzük, akkor tudnánk még egy pár klubot mondani, de hát ott van akár a Paris Saint-Germain.

0: A probléma, hogy azt mondja a City, hogy azok a szponzorok, akik megjelentek a City környékén, azok hát igen, kapcsolatban állnak végső soron a mazursejk, vagy hát a sejkik rokonságával, tehát az ilyen belső finanszírozásról van szó, amit tilt a UEFA is, és a Premier League is, de hát azt mondják, hogy ne haragudjanak, hát az Egyesült Arab Emirátusokban előbb-utóbb mindenütt megvan, ott a végén megjelenik a sejk. Szóval, hogy nehéz olyan szponzort találni, aki nem az. Hát ugye ez szerintem egyrészt értetőért, másrészt pedig ugye azt mondja az angol szabályzat, hogy ezeket meg nem érdekli. Azok tetszettek volna olyan szponzort találni, aki nincs ebbe benne. Most ezt nem akarok igazságot tenni. Nem arról van szó, hogy itt embereket öltek, elraboltak, megfenyegettek, szóval nem ilyenről van szó. Próbáltak tükközni, ez jött ki belőle. Ugye a vizsgálatok már 2024 decemberében lezajlott, vagy lezárultak, és hát ugye volt ez a két év, és mi történt ez a két évben? Nyilván megpróbáltak valamilyen alkudozásban fogni, és az is érdekes, hogy miért pont most robban ki. Ugye már itt azért ezt messze túlnő a Premier League-en, hiszen egy geopolitikai térbe helyeződik el, ugye háborús időszakokat érünk, az Egyesült Arab Emirátusok egy fontos központ azért ezen a téren, már be is jelentették, hogyha túl súlyosak a büntetések, akkor végig gondolják, hogy az angol befektetéseiket mennyire akarják tovább menedzselni, vagy továbbfejleszteni, szóval azért elindult ennek a játéka. Hogy a Premier League-át önmagában mennyire értékelik, szerintem kevéssé. Mert ugye egyrészt lehet mondani marketing szempontból, hogy mi igazságot tettünk, és akkor mindenki bűnhődjön. Az angol labdarúgás rendkívül erős, a Manchester City vagy márka, de azért mégsem az a márka, mint a Liverpool, az Arsenal, a Chelsea vagy a Manchester United. Nekem, mint United szurkolónak persze nagyon hiányozna a City, mert hát azért a derbi, a városi derbi egy fontos történet, de azt gondolom, hogy a Premier League-át kellemetlenül is érinti esetleg ez a botrány, megtörni vagy szétszedni azért ezt nem fogja.
1: Ebben biztos vagy? Tehát több Igen. klubot nem érinthet ez?
0: Ezt nem tudom, kérem nagyon mindenki jól értse, amit mondok. Tehát azért, ahogy az előbb mindenki belecsurgat, most lehet azt mondani, hogy gyerekek, cseréljünk fürdőgatját, aztán most azt hagyjuk abba, de hogy elkezdeni mindenkit bizony ilyen tényleg ilyen jakobinus módon minden egyes lábszárvédő után szaladni, hogy azt adtak-e róla számlát, vagy hogy szerezték be, én ennek nem látom értelmét, és annél azt gondolom, hogy a Premier Liga, amely mégiscsak a brit márkák közül top 3-as. Tehát ha azt mondod, hogy Nagy-Británia, mondjál olyan márkát, ami felidéz benned, abban benne van a top 3-ban a Premier Liga, azért annak senkinek nem érdekel, hogy ezt tönkre tegye.
1: Ezt te tudod jobban szintén, hogy talán még a Bajnokok Ligájánál is erősebb. És ha jól emlékszem, talán párhuzamosan indult a BL meg a Premier League.
0: 1992, ez egy történelmi dolog, és ezért teszem, amit említetted a Paris Saint-Germain, ha rendbe akarjuk tenni az európai labdarúgást, akkor talán a Neymar szerződést kéne először megvizsgálni, ugye az a mégiscsak egy 222 millió eurós játékjogvásárlás volt. Azt, ha nekem valaki el tudja mesélni, hogy ott minden rendben volt, akkor annak gratulálni fogok.
1: Dénes Ferenc sportközgazdást hallották az elmúlt bő negyed órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok. Sporttörténelmi léptékkel nézve is új korszakot nyit a magyar atlétikában, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ai küldőgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökévé. A sokak számára még versenyzői pályafutása alatt Márton Anitaként ismert és tisztelt olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedett pályás világbajnok, magyar súlylökő az első nő, aki betölti ezt a pozíciót a hazai atlétika élén. Ebből az alkalomból köszöntöm a stúdióban Tajti Márton Anitát, elnökasszony, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
4: Szép napot kívánok.
3: Hát szívből gratulálok, Anita, mert úgy tűnik, hogy te ilyen sporttörténelem írásra születtél, ugye? Tehát az eredményeid alapján is, hiszen máig te vagy az egyetlen világbajnoka a sportágnak, és azért engem az se lep meg, megmondom neked teljesen őszintén, még akkor is, hogyha a te fejedben korábban lehet, hogy ez a szenárió nem is fordult meg, hogy te lettél az első női elnöke ennek a szervezetnek. Szerinted születik az ember arra, hogy valahogy ilyen történelmi léptékekkel mérve és nagy dolgokat hozzon össze?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés valóban. Hát szerintem még, hogyha egy fél évvel ezelőtt kérdezni meg tőlem valaki ezt, akkor is lehet, hogy egy jót kacagtam volna. Hát igen, úgy tűnik egy picit nekem ez a sorsom, hogy itt szépen step by step lépésenként így a sportvezetésben is sikerült egyre feljebb jutnom, ugye most már a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként tevékenykedem most már egy hónapja. Hát én nagyon remélem, hogy ugye nem csak a úgymond a fizikális sportban letett eredményeim miatt, hanem azért ugye az elmúlt években így a sportszervezet irányításban is ugye részt vettem, és hogy egy picit ugye ezzel is sikerült kivívnom azt, hogy a küldöttgyűlés úgy gondolta, hogy alkalmas lehetek erre a pozícióra.
3: Igen, majd mindjárt kitérünk erre, hogy tulajdonképpen azért már egyesület vezetésben és egyéb menedzsmentben is van gyakorlatod, és hogy az vajon mennyire jelentett jó előgyakorlatot, vagy egyfajta mondjuk így modellezését annak, hogy mit jelenthet az, amit relatíve kicsiben csináltál, igazából nagyban, de azért a teljesség kedvéért ugye mondjuk el, hogy ennek a tisztújtó közgyűlésnek az előfutára az volt ugye, hogy a 2009 óta hivatalban lévő Gyulai Miklós júliusban lemondott, és aztán ugye a napi ügyek intézésére Dajcs Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel, aki aztán persze szintén maga is. És az is érdekes, ugye, hogy volt kihívód, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt egyenesen be lehetett sétálni tulajdonképpen ennek a választásnak a végeredményével szinte biztosan, hanem Kovács Zoltán volt a másik jelölt, a 67 leadott szavazatból 38-an rád, és 27-en Kovács Zoltánra szavaztak. Most, ha eltelt időszakot is nézed, mennyire érzed erősnek végül is ezt a felhatalmazást?
4: Nyilván úgy gondolom, hogy ez egy erős felhatalmazás. Nagyon sokan megkerestek ugye az elmúlt időszakban. Így szerencsére ugye a visszavonulásom óta ugye nem távolodtam el az atlétikától. Egy picit azért ugye a család miatt a háttérbe húzottam, de ugyanúgy ott voltam és tevékenykedtem. Gyakorlatilag az atlétika krémjével tartottam továbbra is a kapcsolatot. Nincs egyszerű dolgunk, de szerencsére úgy érzem, hogy nagyon sok segítőkész és tenni akaró ember van most körülöttünk, illetve így a szövetség új irányítása körül. Szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog. Úgy érzem, egy kicsit így fölfrissült, fölpesdült az atlétika társadalom az elmúlt hónapokban. Ugye itt azért ez az elnök váltás, ez nem volt egy egyszerű dolog. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, aminek ugye az lett a végeredménye, hogy a Gyulai Miklós ugye lemondott, és akkor ugye új elnök választásra került sor, így gyakorlatilag a Miklós lemondása és a küldött gyűlés között is ugye eltelt azért egy jó másfél hónap. Ott is azért látszódott az, hogy egy picit így két irányba megbomlott az atlétika. Most viszont egyelőre azt érzem, hogy úgy tűnik, hogy újra egy irányba húzunk, és ezzel tudunk tovább menni.
3: Jó, hát ha más nem, de hogy egy integráló személyiség kerülne ennek a sportágnak, az elejére már az egy óriási dolog lenne, de szerintem sokkal több van a te személyiségedben, és nyilván a terveid között is. Azért a teljesség kedvéért el kell mondanunk, ugye, hogy nem volt teljes körül ez a tisztújítás, hiszen Németh Zsolt, ugye a világbajnoki ezüstérmes kalapfácsvezető mesteredző, mások mellett ugye Halász Bence mestere is, illetve Zsivocki Farkas Györgyi, bocsánat, illetve Tölgyesi Előd maradtak. Mennyire jelentett az ő kapacitálásuk számodra? Fontos kérdés, mert amennyire tudom, ők komoly támaszaid voltak abban, hogy indulj.
4: Így van, gyakorlatilag ők voltak azok, akik megkerestek, hogy elvállalnám-e az elnöki pozíciót. Ugye két évvel ezelőtt volt egy nagy elnökségi tagsági váltás ugye a szövetségben, és onnan indult el ez az egész folyamat. Ott ugye létrejött egy ilyen kétpólusú elnökség, gyakorlatilag nem tudtak igazából egy irányba húzni a továbbiakban, nyilván mind a két oldalnak meg volt a saját elképzelése, véleménye, és ebből alakult ki az, hogy eljutottunk az új elnök megválasztásához, illetve nyilván ugye elnökségi tagok is mondtak le az elmúlt időszakban, illetve ugye felügyelőbizottsági tagok is. Az első ilyen nagyobb, fontosabb lépés talán a tavaszi küldött gyűlés volt, amikor ugye a küldöttek nem fogadták el a szövetségnek a 2025-ös beszámolóját és a 2026-os évnek a szakmai és pénzügyi tervezetét. Ott ugye már látszott az, hogy itt egy váltásra van igény a tagszervezetek felől. A Györgyiék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megkeresték a tagszervezeteket, kikérték a véleményüket, tanácsot kértek, ötleteltek, egy nagyon komoly háttéranyagot állítottak össze ebben az időszakban, ami ugye az alapját képezte annak a programnak is, amivel én, vagy hát ugye mi gyakorlatilag ugye elindultunk a tisztújító küldött gyűlésen. Ugye mellettem, ugye az elnöki pozíció mellett ugye három elnökségi tagot is kellett megválasztani, illetve négy felügyelőbizottsági tagot is. Mi gyakorlatilag az elejétől fogva egy csapatban gondolkodtunk, próbáltunk olyan elnökségi tagokat fölkérni, akik így sokrétűen átlátják a, hát nem csak a sporthelyzetét, hanem ugye a pénzügyi, gazdasági oldalt, akár a nemzetközi kapcsolatokat, tehát ugye így jött képbe ugye dr. Langár Bence, aki ugye a pénzügyi, gazdasági vonalat képviseli, Molnár Balázs, aki ugye a nemzetközi egyetemi sport, hát hogy is mondjam, ugye a sportolóknak az amerikai vagy akár ázsiai egyetemeknek a kijuttatás, vagy kijutásukat segíti, nyilván ő
3: hát
4: nagyon
3: ebben
4: sok...
3: a struktúrában akkor
4: igen,
3: egy fontos
4: igen,
3: elem.
4: Igen, nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, és ugyanígy ugye Rukovszki Edével, aki pedig az Európai Atlétikai Szövetségnél jelenleg is ugye dolgozik, így úgy gondolom, hogy most egy elég széles látó szögű elnökség állt össze, és szerencsére a küldöttek is úgy gondolták, hogy hát úgymond a mi csapatunknak szavaztak ugye bizalmat, hiszen tisztán az az elnökség tudott fölállni, akikkel mi együtt gondolkoztunk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert egy irányba gondolkodunk, nem mondom, hogy nem volt már olyan kérdés, amiben nem kellett mondjuk egy picit úgymond meggyőzni egymást, tehát szerintem azt nem mondanám, hogy vitatkoztunk, mert
3: de
4: nem vitatkoztunk, de
3: tettétek.
4: Igen, de aha. Nyilván, tehát hogy lehet vélemény különbségen úgy gondolom két ember, hogyha meg tudja magyarázni mind a két fél, hogy miért van azon a véleményen, és nem annyi a válasz, hogy azért, mert csak, tehát hogy...
3: Igen, hát ez egyrészt más, azt gondolom, egyfajta tisztelet a másik érvrendszere iránt, meg tudása és mi egyéb iránt, de azért szerintem abból, amit most itt elmondtál, azért leszűrtem, hogy az egyik legfontosabb cél, amit láthatólag elértetek, hogy van egy konszenzus, van egy közös akarat, és egy elnök alatt ténykedő olyan elnökség, amelyik tulajdonképpen, ahogy mondod, egy irányba húz, és remélhetőleg ezt a szakma, tehát maga az atlétikai világ, a magyar atlétikai közösség, társadalom a sajátjának érzi, ami szerintem rendkívül fontos. Beszéljünk egy picit, hiszen ahogy besétáltunk ide, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába derült ki, tulajdonképpen még nem jártál itt nálunk, úgyhogy ilyen szempontból is Isten hozott, és van is most időnk arra, hogy egy kicsit több szemszögből vizsgáljunk meg kérdéseket, úgyhogy szeretném, hogyha a következő szűk 50 percben azért beszélgetnénk valamelyest a pályafutásod lezárásáról, aztán nyilván az atlétika gazdasági helyzetéről, néhány anomáliára, független attól, hogy tudom, hogy még nagyon korai a dolog, nyilván még igazából nehéz átlátni, hogy mit kaptatok, milyen örökséget, de azért mégis ez egyfajta ahilles sarkának tűnt az atlétikai közösségnek az elmúlt években. Mondhatnám, hogy a töréspont egyik része volt a külső szemlélő számára. Aztán nagyon érdekel a véleményed a szakmai munka jelenlegi állapotáról, hiszen azért láthatóan nagy, és hál' Istennek nagyon sikerek történnek a Magyar Atlétika házatáján, és hát ami ennél még talán a legfontosabb, ugye, hogy mi a jelen, mi a jövő, a te elnöki elképzeléseidben nagyjából mit vázolsz, úgyhogy ezeket a kérdéseket fogjuk érinteni, és kezdjük is mindjárt azzal, ugye, hogy azért elképesztő dolgokat vittél véghez a fantasztikus eredményeiden túl, Anita, ugye én emlékszem, hogy a Covid miatt elhalasztott olimpia után tulajdonképpen röviddel vártad az első babádat, és hihetetlen, hogy Luca születését követően alig pár hónappal már újra edzésben voltál, illetve kvalifikáltál tulajdonképpen a tokiói olimpiára, ahol ugyan nem sikerült döntőbe jutnod, de önmagában ez a teljesítmény is fantasztikus. Így tekintesz erre vissza, nem tűnik-e utólag ez egy picit elsietetnek, vagy neked ez egy fontos bizonyítás volt?
4: Megmondom őszintén, nekem az olimpiának az elhalasztása egy nagyon nagy törés volt.
3: Ezt sejtettem. Akkor nagyon sokaknak ott ez egy mondhatni egy ilyen pályafutás lezáró önhibán kívüli dolog.
4: Igen, így van. Sajnos. Hát én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam 2020 tavaszán, hát még ugye úgy mondom, igen, inkább, hogy évelején, igen, ugye egy fedett pályás világbajnokságra készültünk, amire ráadásul éppen Nanjingban lett volna, ugye nem messze onnan, ahonnan a járvány gyakorlatilag elindult, és tisztán emlékszem, hogy Győrbe voltunk edzőtáborban, amikor így berobbant a híre a járványnak, és nyilván rögtön mindent lefújtak, mi is mentünk hazafele, és ott egy annyira bizonytalan bizonytalan helyzet alakult ki. Nyilván én legalábbis sportolóként mindig úgy voltam, hogy szerettem így megtervezni mindent, és akkor ugye az volt a terv, hogy itt a 2020-as olimpia után ugye szeretnénk családot alapítani. Nyilván akkor én ugye már 32 éves voltam, tehát ugye nem tartoztam a fiatalok közé akkor se. Az olimpiára egyébként akkor már megvolt a kvalifikációm, hiszen ugye 2019 nyár elejétől lehetett ugye kvalifikálni. És ott tényleg egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki, hogy hát ott egy picit ilyen gondolkodóba estünk edző Meleperjesi Lászlóval. Ugye nem tudtunk edzeni, bezártak a stadionok, otthon próbáltunk ugye mozogni, és akkor így nagyon, hogy viszonylag rövid idő alatt arra a döntésre jutottunk, hogy mivel ennyire bizonytalan a helyzet, hogy akkor próbáljuk meg a picit így a családalapítás felé terelni a gondolatokat, és akkor majd látjuk, hogy hogyan tovább. És hát így nagy szerencsénkre gyakorlatilag Luca nagylányom így azonnal útnak is indult. Így ugye 2021. január 31-én ugye megszületett, és ugye augusztus elején volt az olimpia, és igazából úgy voltam vele, hogy a várandóság alatt végig nagyon jól éreztem magam, végig mozogtam, edzettem gyakorlatilag a szülés előtti napig, tehát nyilván fokozatosan, igen, visszavéve a terhelést, és aztán úgy voltam vele, hogy megpróbálom, és akkor majd látjuk, hogy érdemes elindulnom, nem érdemes elindulnom. Amit itt érdemes még megemlíteni, hogy volt egy térműtétem sajnos tavasszal, ami egy korábbi sérülésből ered, de azt már a várandóságomat egy igazából nagyon banális sérülésem volt, otthon a kertben legugoltam, megroppant a térdem, és hát mint kiderült később, mert ugye akkor nem tudtunk már képalkotó vizsgálatot készítetni, de a meniszkuszom leszakadt, és hát így bekunkorodott a térdkalácsomba, tehát egy ilyen mozgás tartomány visszaesést okozott ez nálam, és hogy elkezdtem terhelni a lábamat újra, hát nyilván előjött, hogy ez egy problémásabb terület, és így muszáj volt megműteni.
3: Nem tudtál akkor teljes értékűen készülni végül is a tokiói olimpiára, mondhatjuk.
4: Igen, viszont még akkor is úgy tűnt, hogy beleférhet. De valami ott a műtétnél elment, amire igazából a mai napig nem tudjuk sajnos a megoldást, mert sokkal-sokkal hosszabb idő volt a rehabilitáció, mint az indokolt lett volna. Volt egy olyan probléma, hogy egyszerűen a négyfejű combizmom, mintha nem akart volna működni. Nyilván mentem mindenféle kivizsgálásra, de mire eljutottunk odáig, hogy hát úgymond orvosilag is elismerték, hogy itt valóban valami probléma van, nem csak az, hogy legyek türelmes, mert műtötték a lábamat, arra egy ilyen közel 50%-os teljesítménykülönbség alakult ki a két lábam között. De ez már ilyen olimpia utáni történet igazából. És hát nekem ilyen kétségeim voltak a felől, hogy induljak, ne induljak, nyilván ugye a kislányom fél éves volt, amikor ugye az olimpia volt, és úgy döntöttünk, meg igazából így a környezetemben nagyon sokan azt mondták, hogy menjek, induljak, megérdemlem, ott a helyem, kivívtam, tehát hogy, és így összességében úgy döntöttünk, hogy akkor megyek és elindulok az olimpián. Utána ugye jött megint egy ilyen ördögi kör, hogy jaj, hát akkor már olyan közel van a 23-as világbajnokság, nem akarok rá fölkészülni, de menjek tovább, jó hát lesz az.
3: Hazai rendezésű világbajnokság az első a sporták történetében, itthon, sőt Magyarország történetében is azért egy elég vonzó.
4: Igen, nyilván főleg
3: volt.
4: Azért nekem ez egy nagyon nagy helyet foglalt el a szívemben, hiszen ugye 2018-ban a pályázati prezentációban is részt vettem ugye kint Monakóba, úgyhogy ez így különösen közel állt a szívemhez. Akkor megint kértem egy kis gondolkozási időt, hogy hogyan tovább, nyilván itt az olimpiai dolgokat kicsit kifújni, a térdem körüli problémákat ugye rendezni, és akkor így végül is így nekiugrottam a 23-as VB felkészülésnek is, és utána viszont lezártam ugye a karrieremet.
3: Még a 23-as Budapesti VB-ről, mert ugye végül is ugye ott azért nem úgy sikerült az árás talán, mint ahogy szeretted volna, viszont aki járt a közelében tényleg az atlétikai világbajnokságon, ugye a Mamár Zsivócki stadionnak, és akkor nyilván a világbajnokság helyszínének, azt gondolom, hogy soha nem felejti el, úgyhogy nem tudom, hogy maradt-e benned hiányérzet. A kérdésem erre vonatkozik. Vagy azért önmagában ez a VB hangulat, ez kárpótolt minden szempontból?
4: Nagyon fantasztikus volt egyébként a világbajnokság, és nem bántam meg, hogy végigmentem, és ott voltam, és fölkészültem. Nem is a világbajnoksággal kapcsolatban van egy hiány bennem, hanem úgy az egész 2023-as szezonnal. Valahogy, ugye nekem régebben is volt azzal problémám, hogy nem igazán tudtam azokat az eredményeket hozni versenyen, amiket mondjuk edzésen. Utána ez fordult egyet, ugye én is sportpszichológushoz jártam nagyon sokat, és így 2014-től gyakorlatilag az összes versenyemen egyéni csúcsot löktem, országos csúcsot löktem, tehát hogy pozitív élményekkel tértem úgymond haza, és ez a 2023-as szezon, ez megint úgy visszafordult, tehát egyszerűen egy versenyemen sem jött ki igazán az az eredmény, amit mondjuk edzésen tudtam hozni. A másik, hogy tehát én azóta is szoktam emlegetni, hogy komolyan mondom, annyiszor nem áztam el versenyen egész szerintem pályafutásom alatt, mint 2023-ba. Nyilván azért a forgásból való súlylökésnek nem annyira barátja a vizes kör. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kis hiányérzetem, hogy nem tudtam versenyen azt kihozni magamból, amit mondjuk edzésen bennem volt, és amit edzésen teljesítettem, de ez igazából az egész szezonomra igaz volt. Kicsit ezt én több mindennek tudom be, tehát nyilván egy kisgyermek ott volt. Én akkor is mondtam, hogy a család az első onnantól kezdve. Ugye így otthon is rendbe kellett lenni a dolgoknak. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem is, és édesanyám is, vagy hát a családom is ugye végig támogatott a karrierem után, vagy a karrieremben, gyakorlatilag a mai napig is.
3: Milyen fontos ez, majd ki fogunk erre térni, mert szerintem enélkül most valószínűleg nem elnöki minőségedben beszélgethetnénk itt.
4: Így van, és ott is támogattak végig, hogy ezt tudjam folytatni, de úgy érzem, egy picit ott nyilván megosztott a figyelmem, ugye a család és az élsport között, mellé ugye jött a térsérülésem is, hogy nem úgy haladt a rehabilitáció, hogy azt szerettük volna, vagy ahogy az elvárható lett volna, és szerintem így az egésznek az egysége adta azt, hogy nem volt olyan ez a szezon.
3: Az nem, és végül is aztán úgy is döntöttél, ami valószínűleg tervben volt már, szerintem, hogy mindenképpen bejelented ugye a távozásodat, a visszavonulásodat, és hát ugye most már nem csak Luca, hanem Zita lányod, boldog anyukája is vagy, ugye 24-ben született ő meg, úgyhogy most azt mondhatjuk, ahogy ezt gyakorta szokták ugye kisgyerekes anyukáknak, van egy pici, meg van egy kicsi, tehát ez azért nem egyszerű, én meg emlékszem ezekre az időkre, hogy az embernek azért bőven van dolga, és ahogy mondod, háttértámogatás nélkül nem menne. Most akkor innen egy picit kanyarodjunk el oda, ami azért engem személyesen nagyon érdekel, és mondtam a bevezetőben, hogy történelmi tettek fűződnek a nevedhez, hogy ez a döntés nyilván nem volt könnyű. Pontosan azért, mert ez egy egészen más lépték, mint egy egyesületi vezetés. És biztos vagyok benne, hogy számtalan kérdés jött el hozzád, hogy fog ez menni, Anita? Fog ez menni a két gyerek mellett? Hogy gondoltad? Ezt a részét te hogy menedzselted le magadban? Mert valljuk meg, tényleg nem nagyon van ennek történelmen állunk, és kellenek hozzá ilyen határozott nők, akik viszont vállalják ennek
4: Igen,
3: a nehézségeit.
4: Én úgy gondolom, hogy most már nem abban a világban élünk, ahol egy nőnek egyedül kell mindent a család körül megcsinálnia, hanem pontosan ugye ott van egy férj is, aki ugyanúgy kiveszi most már szerencsére a részét, akár a gyereknevelésből is, és szerencsére az én férjem is ilyen, hogy azért próbálja kivenni a részét, mellette, amit ugye korábban is mondtam, hogy nekem a szüleim nagyon közel laknak hozzánk, gyakorlatilag másfél utcára, így szinte napi szintű kapcsolatunk van. Az
3: irigylésem eltó státusz, megmondom őszintén.
4: Igen, még ráadásul van egy 93 éves dédink is, aki teljesen hadba fogható, tehát simán elmegy a lányokkal sétálni, hogyha arról van szó.
3: Jó Isten, tartsa meg őt, minél tovább ilyen egészségesen.
4: Igen, úgyhogy így ez nyilván nagyon nagy segítség, hogy ugye főleg édesanyám, amikor szükséges, akkor el tud menni a gyerekekért, el tudja őket vinni, ahova szükséges. De én úgy gondolom, hogy lehet ezt jól menedzselni. Tehát azért próbálok arra is törekedni, hogy teljesen úgymond ne hajtsam szét magam, ne égjek ki ideje korán, úgymond, de szerencsére ilyen éjjeli bagoly típus vagyok egyébként, tehát én nagyon-nagyon sokszor így este 9-kor ülök neki dolgozni, amikor a gyerekek mondjuk már alszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt években ezt sikerült jól megszervezni és megcsinálni. Nem mondom, hogy nem szoktam kapkodni, meg kicsit sietni úgy mindenbe, de szerintem ezt mások is csinálják rajtam kívül.
3: Mielőtt még a hírek következnek, még arra adj nekem választ, ugye azért az, hogy a Szegedi Vasutasa atlétikai szakosztályának vezetője lettél, hogy 2023 őszétől ugye az Atlétikai Szövetség dobószakágát is vezetted. Mennyire jelentettek ezek számodra akár önbizalomépítés, tehát vezetői önbizalomépítés szempontjából jó iskolát, és mennyire lehetett tényleg modellezni azt, hogy adott esetben egy ilyen nagyobb adott körben mi várhat az emberre?
4: Mindenképpen szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat volt, pont azért, mert úgymond kicsibe kezdtem, tehát nálunk azért Szegeden nincsenek olyan nagy multisport egyesületek, mint akár mondjuk itt Budapesten. Én ugye 2020 őszén vettem át az atlétika szakosztály vezetését, nyilván ez egy nagyon kicsi közösség, gyakorlatilag a nulláról építettük újra a szakosztályt, hát most már egy közel 200 fős atlétika szakosztály működik a Szegedi Vasutasba. Utána ugye a dobószakágnak a vezetését csináltam, ami egy picit nyilván megint más jellegű munka, ott ugye inkább a sportolókkal való kapcsolattartás, az ő munkájuknak a nyomon követése, a különböző kritériumrendszereknek a felállítása volt ugye a fő feladatom. Azt is nagyon szerettem egyébként, de ugye nyilván utána az Ita kislánya majd megszület, tehát akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék ebbe a pozícióba visszalépni, vagy visszamenni, mert ez azért utazással is járt volna. Mondjuk 2024-ben ugye 8 napot voltam kint Rómában az Európa bajnokságon, ugye csapat, vagy a dobó csapatnak a vezetőjeként, tehát nyilván azért ez egy olyan jellegű elfoglaltság, amit kisgyerek mellett nem tudtam volna tovább, vagy nem szerettem volna tovább csinálni. És aztán átvettem a nagy egyesület vezetését is tavaly decemberben, ami szintén ugye megint egy nagyobb lépés, ott van ugye 4 szakosztályról beszélünk, ugye több emberrel kell összedolgozni, de azért nagyon sok újdonság van. Nyilván egy nagy szövetségnek a vezetése teljesen más. Én nagyon örülök,
3: harmonikusan tudtad felcsípkedni ezeket az egyre nagyobb-nagyobb feladatokat, úgy érzed?
4: Én úgy érzem, igen, nem mondom, hogy nincs miben fejlődnöm, de én az elnöki pozíciónak tehát amikor ugye fölkértek rá, és elvállaltam, akkor is én mindig is úgy voltam vele, hogy én szeretek tanulni. Én örülök, hogyha elmondják, hogy miben tudok előrébb lépni, miben kellene változtatni, és én azt szeretem is beépíteni. Tehát én már most is azt mondtam, hogy tök sok olyan dolgot láttam akár szövetségi szinten, amit utána lejjebb szintekbe, akár mondjuk a szakosztály munkájába Szegeden, vagy az egyesület munkájába érdemes beépíteni. Tehát, és örülök annak, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akik szintén erre törekednek, és nyilván segítjük egymást a munkába, pont abból kifolyólag, hogy mindenki más területen van otthon.
3: Igen, és ez fontos, mert hát nyilván ebből az integrált tudásból lehet tulajdonképpen egy jól működő szövetségi vezetést létrehozni. No, hát az első fél óránk elszaladt. Tajti Márton Anita a vendégem itt a stúdióban, a hazafutásban, a magyar atlétika mindmáig első és egyetlen világbajnoka, olimpiai bronzérmesünk és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A második fél órában már egy picit a jelenlegi helyzetről beszélgettünk, majd abban nyilván lesz néhány olyan érdekes vagy talán jelen pillanatban még nem is átlátható helyzet, amire azért jó lenne, ha adnál nekünk valamilyen útmutatót. Úgyhogy ezzel a témával is folytatjuk rövidesen itt a stúdióban a hírek után.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Varga Barnabás akár már a jövő héten visszatérhet. Fontos változásokat jelentett be a kormány a gyermekvédelemben. Felhős napok jönnek helyenként esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az Alkatén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Sakhtar Donyeck elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet az aténi klubcsapatban. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakusi cselgáns világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. Marozsán Fábián az első fordulóban kikapott a shanghai keménypályás férfi tenisztornán. A 27. születésnapját éppen ma ünneplő játékos, magyar idő szerint ma délelőtt a nála a világranglistán 19 hellyel hátrébb rangsorolt amerikai Zachary Swidától kapott ki 2 szetben. Marozsán pályafutása során először kapott ki az első körben Shanghaiban, ahol 2023-ban negyeddöntős volt. Pat Cortina, aki szövetségi kapitányként a magyar férfi és női jégkorong válogatottat is feljutatta a világ élvonalába, bekerült a magyar jégkorong hírességek csarnokába. A 62 éves kanadai olasz szakember az első külföldi tag a testületben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Közvetlen, anonim és az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurkó Szilvia, a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva a várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer kialakítása, amely figyelembe veszi a helyi igényeket is. A következő hónapokban az ország valamennyi régiójába ellátogatnak, hogy minél több véleményt összegyűjtsenek. Halálos késelés történt reggel egy lengyelországi általános iskolában, Varsó közelében. Egy 15 éves fiú 3 ember támadott meg késsel, az iskola gondnoka belehalt sérüléseibe. A támadó egy tanárt és az igazgatót is megsebesítette. Utóbbinak sikerült megfékeznie a fiút. Lengyelországban egy nappal korábban egy másik iskolai késelésben 10 sérültek meg.
0: Közlekedés.
3: Telítettek a sávok az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Komárom és a Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-es közötti szakaszon is az erős forgalom miatt. Lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra számítsanak.
0: Időjárás.
3: Nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hüll le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Tajti Márton Anitával, a Magyar Atlétikai Szövetség közelmúltban megválasztott elnökével, az első női elnökkel Magyarországon ebben a pozícióban, és beszéltünk ennek, hát nyilván a nehézségeiről, de én úgy látom, hogy te ezeket, hál' Istennek, nagyon egyértelműen lepattintod magadról az ilyen jellegű kérdéseket, és már az eddigi munkád is azt igazolja, hogy a figyelem megosztásban és a logisztikában valószínűleg nagyon jól teljesítesz. Beszéljünk akkor arról, Anita, ami nyilván most a magyar atlétika körül azért érezhető, és aminek a feszültségéből neked az a feladatod, hogy egy nyugodt vízre vidd ezt a hajót. Ugye Gyulai Miklós élsportolóból lett szövetségi elnök, ugye téli-nyári olimpikon is volt, illetve Dajcs Péter is vezérigazgatóként ugye magasugró csúcstartó, tehát amikor az ember hallja azt a tendenciát, hogy a politikai vezetőket ki kell emelni a magyar sportból, egyfelől érti azt, hogy van erre egy törekvés, de ő esetükben két atlétikai szakember lehetett, és mégis érezhető volt, hogy elfogyott a levegő tulajdonképpen a magyar atlétika jelenlegi vezetése körül. Ugye az elutasított beszámolók, illetve ugye egyfajta vezetési válság vagy bizalmi válság alakult ki. Ez mind-mind a gazdálkodáshoz volt köthető, vagy ennek volt szerinted szakmai oldala is?
2: Legfőbbképp úgy gondolom a gazdálkodáshoz volt köthető, hiszen pont ezért is indult el ez a folyamat a két évvel ezelőtti elnökségi tagoknak a váltásával, hogy ők is azt látták, hogy egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz az információkhoz, ami egyébként egy elnökséget megilletne. Legyen az szó mondjuk szerződésekről, különböző szakmai anyagokról, és nyilván ugye, mivel egy elnökség az, aki úgymond irányítja és jóvá hagyja ugye a döntéseket.
3: Illetve van, hogy a felelősségi jogköre is.
2: Igen, így van, és hogy hozzanak felelős döntést, hogyha információ hiányba vannak. Másrésztről, amit egy picit én is tapasztaltam a dobószakági vezetőként, hogy beadtunk anyagokat, amik szakmailag megalapozottak voltak, hiszen nyilván az alattam munkálkodó edzőkkel, kollégákkal én ezt leegyeztettem, és azok így eltűntek. Gondolom egy íróasztal fiókba bekerültek.
3: Minek volt ez betudható? Egyszerűen nem akartak rá forrást alokálni, túl sok energiába került volna ezzel foglalkozni, nem maradt rá idő, figyelem. Mik lehetnek azok, amire most azt mondom, hogy ha hozzád kerül egy ilyen előterjesztés, akkor te ezt másképp fogod csinálni, mert tudod, hogy egyébként a sportág ügyét szolgálja.
2: Szerintem egyszerűen ezzel nem akartak már foglalkozni, tehát talán az elmúlt években egy picit így megült megültek a folyamatok, a munkák a szövetségbe, pont ezért is volt igény a váltásra, hogy egy friss szemlélet egy kicsit más irányba induljon meg a szövetség.
3: Azt lehet látni, és én azt gondolom, hogy nyilván számos olyan ügyről hall az ember, amelyek már csak a jogászi fejem is azt mondatja, hogy nem tudunk mélyre menni, valószínűleg egyelőre még nem is látjuk ezeket a folyamatokat, de külső tanácsadói programszerződések, ugye Dajcs Péter cégeihez köthető megállapodások, azt mondják, hogy rendezvényszervezési túlárazások, és egyebek kapcsán rendőrségi nyomozás is zajlik. Nyilván jelen pillanatban gondolom, hogy ezeknek az állapotok, vagy a fázisa olyan, amikor az ember túl sokat nem mondhat, de azt látod-e már, hogy vannak, vagy lesznek még kihulló csontvázak a szekrényből?
2: mindenképpen ugye fogunk érni, vagy hát folyamatban is van, ugye nekünk ez egy ilyen ígéretünk volt, úgymond, hogy a szövetségnek a teljes átvilágítását meg fogjuk csinálni.
4: Egy külső audit cég?
2: Így van. Hát ez ugye már csak azért is fontos, mert ugye se a 2025-ös évünk nincs elfogadva, se a 26-os tervezet, tehát nyilván ahhoz, hogy ezt nyugodt szívvel rendbe tegyük, ahhoz kell, hogy...
4: Az a működés alapvető feltétele.
2: Igen, kell, hogy teljesen átlássuk ezt a két évet, viszont nyilván egy picit ilyen külső nyomásra is látjuk azt, hogy itt vissza kell nyúlni évekkel ezelőttre, gyakorlatilag akár a 2023-as világbajnokságig. Nekem, mint szövetség elnöknek nem tisztem ezt megítélni, hogy itt, amit ugye említettél, hogy a Deutsch Peter cégeivel kapcsolatos dolgokat. Én úgy gondolom, hogyha mi bármit találunk, akkor azt a megfelelő szervhez jelezni fogjuk, úgy, ahogy erre azért az elmúlt időszakban volt példa több másik sportági szövetségnél is. Nem kizárt, hogy fogunk találni különböző dolgokat. Nekünk, ami most egy picit egyébként nyomja a vállunkat, az az Ultimate Championship.
4: Az van a következő kérdésem.
2: Igen, ami ugye nemrég, ugye szeptember közepén került megrendezésre, hiszen ennek a kifizetési időszaka ugye éppen folyamatban van.
4: És ugye itt egy olyan érdekes információs napvilágot látott, hogy ugye ennek kapcsán rekordmagas 10 millió dolláros pénzdíj alapot és az 5 millió dolláros rendezési jogdíjat is összesen közel 5 milliárd forintot teljes egészében a magyar adófizetők állták. Nem tudom, hogy ebből mi az igazság, és azt sem tudjuk, hiszen nem látunk rá arra, hogy milyen szerződés kötetett a World Athletics meg adott esetben akár a Magyar Szövetség között. Az biztos, hogy a verseny elképesztően látványos volt, és majd térjünk is ki ennek a szakmai részére, mert azért nagyon érdekel a véleményed, de én inkább azt csodálkozom, ugye, hogy azért ennek a versenynek a lebonyolítása, illetve nagyon sok mindennek a megszervezése, akár új szerződések, új cégekkel történő megkötése, mert ezekre a hónapokra esett tulajdonképpen április 12 utánra. Az ember azt gondolná, hogy onnantól kezdve akár a partnerek megválasztásában, vagy sok minden egyébben azért volt mozgástere a szövetségnek.
2: Hát maga a szövetség egyébként nagyon minimálisan vett részt az Ultimate Championship-be. Ott ugye az NRU és a World Athletics kötötte a szerződést egymással. Az atlétikai szövetség csak egy ilyen ellenjegyző pozícióba volt gyakorlatilag. Az atlétikai szövetség a versenybírókat adta a versenyhez. A szövetségen keresztül kerültek megrendelésre ugye ezeket a trófeák, amiket a sportolók kaptak ezekkel a karkötőkkel egyetembe, illetve nyilván szakmai, szakértői része volt a szövetségnek, de azért mondom, hogy ez egy minimális, tehát 200 millió forint értékben folyt át a szövetségen ezzel kapcsolatos költség. Nekem egyébként az egyik első kérdéseim között szerepelt, amikor ugye a tisztújútól küldött gyűlés megtörtént, hogy akkor lássuk át, hogy a szövetségnek mi a feladata ezzel kapcsolatban, és igazából mire ugye ez a szeptember 2-ai, vagy szeptember 3-án ugye az első napon bementünk, ott ők már szerencsére azt mondták a föllelhető munkatársak, hogy nekünk azzal jelenleg nincsen semmiféle tennivalónk a versenyig. Uh-huh. Ugye most elkezdtek bejönni a számlák, nyilván ezeket fölülvizsgáljuk, pénzügyileg megvan-e hozzá minden dokumentum, szabályos volt-e.
4: Forrás van rá?
2: Hát maga a forrás azt ugye megkapta a szövetség, tehát azt folyosította az NRU, azzal nincsen probléma. Itt a kérdés az lesz majd, hogy kifizetjük-e vagy sem. Uh-huh. De nyilván...
4: Úgy gondolod, hogy esetleg lehet, hogy olyan tételek is vannak, amelyeknek
2: nem kizárt. Tehát most
4: valóság alapján
2: még...
4: nem megalapozott?
2: Igen, itt főleg szerintem a szakértői díjakkal lesz majd valószínűleg probléma, de nyilván be fogunk kérni minden információt hozzá.
4: Most a versenybírói költségek, már itt lehetett a kolábban, ugye 23-as világbajnokság versenybíró képzése kapcsán is hallani olyan tételeket, amelyek
2: itt képzés talán... nem volt.
4: Itt nem volt.
2: Tehát itt konkrétan a szövetség által delegált, ott dolgozó versenybíróknak a béréről van szó, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy könnyebb eset, sőt, ezt ki is engedtük már kifizetésre. Nyilván ehhez meg vannak a szerződések, a teljesítési igazolások, szakmailag az oda tartozó szakember jóvá hagyta, tehát ezzel a részével úgy gondolom, hogy nincsen probléma. Most ugye megyünk tovább, és a többi részét vizsgáljuk. Nyilván vannak...
4: Azért ez nagy felelősség, Anita, tehát ezt biztosan tudod, hogy nyilván minden ilyen tétel mögött az embernek azért...
2: Hát igen, főleg ugye, mivel én írok alá minden, tehát én a saját jó híremmel szavatolom ugye azt, hogy ez rendben van, és nyilván innentől kezdve az enyém minden felelősség. Nem véletlen, hogy óvatosak vagyunk, főleg itt az elején, és ha kell, akkor háromszor megnézünk mindent, ami még igazából relatíven nehezíti a munkát, hogy gyakorlatilag minden magas beosztásban lévő kollega fölmondott a küldött gyűlés időpontjára, tehát így gyakorlatilag se az operatív vezető, se a gazdasági vezető, se senki nincs már ott a pozíciójában.
4: És akkor erre a pozícióra most pályázatot írtak ki, vagy?
2: Erre a pozícióra, mivel ez egy eléggé SOS pozíció betöltés volt, így saját szálakon keresztül kerestünk egy szakembert, aki ugye külsősként ezeket áttekinti. Azóta másik pénzügyi munkatársat is találtunk, de nagyon sok olyan pozíció van, amit nyilván meghirdettünk pályázati útra, de vannak olyan pozíciók, amiket nem, hanem nyilván ugye pont ebből a széleskörű ismertségből kifolyólag próbáltunk olyan szakembereket megkeresni.
4: Váltott lovakkal kell most futni tulajdonképpen, lendületből.
2: Igen, tehát így röviden annyit tudok erről mondani, hogy a szövetségben átadás nem történt, csak átvétel. Uh-huh. Tehát így azért egy picit akadozik azért, vagy nem is az, hogy akadozik, hanem nehezebb nyilván a szövetségnek a munkáját tovább folytatni.
4: Ezt nehezményezed egyébként, vagy pedig tudomásul vártuk? Ja, ezt vártuk.
2: Tehát igen, nyilván ezt vártuk, vagy erre lehetett számítani. Én igazából ezért is örülök, hogy az egész csapat, de tényleg óvatosak vagyunk, átnézettünk mindent, inkább külső szakértőket vonunk be, szerencsére így más sportszövetségek, illetve ugye az államtitkárság is felajánlotta a segítségét, hogyha bármiben tudnak segíteni, vagy információra van szükségünk, akkor jelezzük. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, hát körülbelül ugye a...
4: Lehet rendbe a gazdálkodásra szerinted a szövetségnek, amire azt tudod mondani, hogy transzparens működést tudunk kérem szépen a tagságunknak felmutatni.
2: Hát én azt mondom, hogy a 2025-26-os évnek az átvizsgálása az... egy-másfél hónapon belül meg kell, hogy történjen, le kell, hogy záródjon. Odáig, hogy a küldött gyűlés által elfogadott 25-ös, 26-os évünk lesz. Nyilván ugye ez a feltétele annak, hogy tovább tudjuk vinni, és egy szabályos működése legyen a szövetségnek. Egy 5 évre visszanyúló átvizsgálás viszont az nyilván hónapok. Uh-huh. Úgyhogy az...
4: És erre szükség lesz nyilvánvalóan.
2: És erre szükség. Hát szükség lesz, elvárás is külső részről nyilván. Nem csak, hogy mondjam, egyesületi vagy tagsági részről, hanem nyilván az új államvezetés részéről is ez igen, elvárás. Nyilván ennek szeretnénk mi is megfelelni, meg úgy gondolom, hogy így tudjuk nyugodt szívvel azt mondani, hogy akkor innentől jövünk mi.
4: Világos. Most nézzük akkor ezt az egész dolgot egy másik perspektívából, mert valahol az ember nyilván atlétika vagy sportrajongóként azért annak szurkol, hogy de jó lenne, hogy mindaz, amit látunk itt pozitív elmozdulást a Magyar Atlétika házatáján, ezeket a fantasztikus versenyeket, tényleg azt, ami azért azt gondolom, hogy minden szempontból hozzáadott ennek a csodálatos sportágnak a történelméhez, a magyarországi történetéhez, a 23-as világbajnokság, az idei ultimate, hogy úgy rendben legyen, mert amúgy egyébként, amit az ember ugye a csomagolásból látott, az gyönyörű volt, az fantasztikus volt, az legyen még meg, de hát nyilván persze ez nem egyszerű. Beszéljünk akkor egy kicsit arról a részéről, amit most azért ez a friss élmény, találkoztunk kint ugye a világdöntőn, az atlétikai világdöntőn. Nem fáj a szíved, hogy te már nem vagy aktív, amikor egy ilyen kezdeményezés tényleg szárba szökken, és azért tényleg jelentős, már nem azt mondom, hogy a holdról is szabad szemmel jól látható pénzdiak, de azért jelentős pénzdiak vannak, illetve van egy egészen más csomagolása az atlétikai csúcs teljesítménynek.
2: Hát nekem egy kicsit ilyen szívfájdalmam, hogy ugye itt nagyon sok technikai szám ugye kimaradt. Nagyjából azért a futások szinte a legrövidebb távtól a leghosszabbig ugye jelen voltak, és a technikai számok pedig nagyon limitáltan. Uh-huh. Én értem, hogy ez idő. Itt ugye főleg ugye azért a médiára, a tévére, a közvetítésekre próbálták ezt az egészet kihegyezni, viszont pont ez miatt érkezett olyan visszajelzés nézőktől, hogy oké, hogy a tévében az jól mutat, hogy egyszerre egy valami van, viszont aki a stadion egyik oldalába ült, az nyilván nem látott oda mondjuk a távolugráshoz, tehát hogy ott mehetett volna több technikai szám egyszerre, és akkor nyilván úgymond mindenki tudott volna valamit nézni, meg azért szerintem az nem feltétlenül fel egy sportoló, vagy egy technikai szám felé, hogy mondjuk futásban azért volt több olyan atléta, aki akár mondjuk 100-on is el tudott indulni, 200-on is el tudott indulni, ott volt a váltó, ugyanígy ugye középtávfutásban is voltak duplázók, tehát ez de nyilván nehéz úgy csinálni mindent, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Ugye itt a technikai számoknál próbáltak rövidíteni ugye a kísérlet számmal is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Kell, hogy látványosabb legyen az atlétika is, meg ugye a többi sportág is, hiszen a mostani generációt sajnos ezzel lehet megfogni, hogy pörögnek az események, hogy kapkodják a fejüket. De neked
4: tetszett egyébként ez a verseny a helyszínen, mert én azért azt láttam az atlétákon még akkor is, hogyha nyilván azért ez egy szezonvégi esemény volt, hogy amúgy egyébként imádták ezt a figyelmet.
2: Igen, nyilván ez a ránk irányuló figyelem, vagy az atlétákra irányuló figyelem, ami nem megszokott, ez azért egy újdonság, mert mondjuk azért fociba, vagy akár egy kézilabdába ezt ugye nem kell bemutatni, úgyhogy nekünk ez nyilván újdonság, nem is megszokott, és azért úgy lehetett látni sportolókon, hogy kicsit olyan feszengve érezték esetleg magukat. Tehát szerintem erre van igény, nyilván ez az első ilyen esemény volt, lehet ezzel

0: jelentkezni.
1: Így van, valószínűleg mondjuk India nem fog rá jelentkezni, de el tudom képzelni, hogy mondjuk egy Németország, egy Spanyolország, Anglia akár jelentkező lehet. Ott azért nagyon nagy kultusza van az atlétikának is, tehát azért ők egy több ezer stadiont simán megtöltenek egy-egy verseny alkalmával, amire hál' Istennek most már itt Magyarországon is van azért példa, hiszen a Gyula István Memorial.
0: Így van.
1: Azért mindig nagyon nagy nézői létszám előtt tudtuk az elmúlt években megszervezni.
0: És hát most is teltház volt mind a három napon, tehát ez is fantasztikus.
1: Igen, így van, tehát hogy azért látszik, hogy van rá igény. Itt szerintem majd a végső elszámolás lesz a kérdés, hogy ez valójában mennyibe került, és hogy mennyi különböző jogdíjak, meg nyilván jegyeladásból és egyéb eladásokból származó összegek folytak be, és akkor lehet ezt majd úgy igazán mérlegre tenni.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy hol tart a magyar atlétika, nagyon fogy az időnk, ugye azért az elmúlt évtized egyik kiemelkedő versenyzője voltál te magad is, nyugodtan mondhatjuk, hogy Halász Bence hosszú évek óta tulajdonképpen az esernyő az atlétika fölött, rá mindig lehet számítani, ő mindig szállít valamilyen világklasszis érmet, és nagyon boldog vagyok, hogy idén már az Európa-bajnoki arannyal is beljebb van, és van aranyérme, de ugye egészen elképesztő dolgok történnek például a futószámokban. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy új korszak nyílt, és hát ugye nyilván Bahi Balázséra után azért figyeltünk mindig a futóinkra is, Kozák Luca, ugye Európa-bajnoki ezüstérmesünk fedett pályáról ott van, de Takács Boglárka, ugye Tóth Anna, most Vindics Tóth Liliana, egészen elképesztő ez a maratoni ezüst, és hát akkor nem beszéltem még ugye Molnár Attiláról, aki egy külön kaszt, nyugodtan mondhatjuk, az egész személyisége, hál' Istennek szerintem nagyon kell a magyar atlétikának, illetve vele együtt értelemszerűen a kortársai, ugye a váltó maga. Hogyha az ember onnan nézi, akkor azt is mondhatná, hogy tulajdonképpen mindaz, ami az elmúlt egy évtizedben történt a magyar atlétikában, az most fordul termőre. Hát mi itt a baj? Hát mi a probléma? Hát nem látjuk, hogy ennyi munkát, időt kellett, ez nem egyik napról a másikra történő folyamatok ezek. Szóval ha szakmai szempontból nézzük, is volt baj, és ennél lehetett volna több, vagy azért ott azért megérdemel néhány, nem tudom, pozitív dicséretet mindaz, ami az elmúlt időszakban a vezetést illette.
1: Én úgy gondolom, hogy jó irányba indult el mondjuk 15 évvel ezelőtt az építkezés az atlétikába, aminek ugye a gyümölcsét most láthatjuk, tehát tényleg mondhatni, hogy világklasszis sportolóink.
0: Gyulai Miklós 2009-től vezette egyébként a szövetséget.
1: Igen, igen, igen, tehát ugye mondhatni, hogy világklasszis sportolóink vannak, akik igenis megállják a helyüket európai vagy akár világszintéren. Azt is elmondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon pozitív az, hogy tényleg most már nem csak a dobásokról tudunk beszélni, hanem ugye tudtunk nyitni, és akkor ne csak a felnőtt mezőnyt nézzük, persze, hanem az utánpótlást is,
0: ott
1: ahol azért mondjuk női magasugrásban van egy Bátori Liliánánk, tehát hogy azért vagy akár még, ha még lejjebbi korosztályban megyünk, ugye ott azért távolugrásban is a hölgyek azért
0: csillogtatták. Szóval lesz utánpótlás? Lesz?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, van utánpótlásunk, a kérdés mindig az, hogy meg tudjuk-e őket tartani, és oda fognak-e érni felnőtt korban is. Ez nem csak az atlétikában, hanem ez úgy unblock a magyar sportban probléma, úgy gondolom. Nyilván ugye az általános iskola, középiskola közti átmenet is egy nagy vízválasztó, viszont még nagyobb vízválasztó a középiskola, egyetem, vagy középiskola és az élet közti átmenet, amikor nyilván egy sportolónak el kell döntenie, hogy él sport, és akkor abba az irányba megy tovább, és meg tud élni belőle, ami nyilván azért ott van egy jó pár év átmenet, amíg mondjuk egy utánpótlás korú sportoló be tud érni a felnőtt mezőnybe.
0: Ez az egyik legkritikusabb időszak.
1: Nézzük
0: egyébként
1: mondjuk a dobásokat, ahol azt tudjuk mondani, hogy hát azért olyan 27-28 éves korára érik be igazán egy versenyző. Nyilván a futószámokban egy picit korábban van ez az időszak, de nyilván neki el kell döntenie, hogy elmegy dolgozni, elmegy egyetemre, vagy meg tud élni akár az élsportból, és én itt látok problémákat, hogy...
0: És erre lesz megoldási képletetek?
1: Hát dolgozunk rajta, vannak ugyanígy ötletek, tehát én egy picit azt látom, hogy hiába számokban látjuk azt, hogy

0: egy viszonylag nagyobb összegű támogatást kapott ugye az atlétika az elmúlt években, az éppen nem azoknál csapódott le, akinél kellett volna.
1: Tehát, hogyha egy mondjuk így átgondoltabb újraelosztása lenne, remélhetőleg ugyanilyekkora forrásnak, ezt még majd nem tudjuk, bár ma már tudom, hogy találkoztál Szántó Dávid helyettes államtitkárral, úgyhogy nyilván van valamilyen képed, akkor elképzelhető, hogy pontosan oda kerülnének ezek a pumpák, ahonnan azért jobban, látványosabban jöhetnének ki az eredmények?
0: Igen, így van, és ugye látjuk is már azt, hogy hol vannak azok a részek, ahonnan lehet esetleg lecsippenteni és átcsoportosítani. Ugye ez is az
1: fognak
0: egyik
1: ilyen... Fognak örülni azok, akiktől lecsippentitek?
0: Hát biztos, hogy nem.
1: Kik ők?
0: Hát itt azért ugye főleg a háttér nyilván. Látjuk azt, hogy nagyon sok olyan szerződés volt, vagy olyan külső megbízási szerződések, amire nem feltétlenül van igény, mondjuk ilyen szakértői díjak és stb. Tehát úgy gondolom, hogy azért ezen az oldalon bőven lehet spórolni, átszervezéssel is akár, és azt át lehet csoportosítani hasznosabb területekre.
1: Apropó szakértés, ugye pont van itt egy egészen különleges példa, Molnár Attila döntött úgy, ugye, hogy bár marad nyilván itthoni klubszínekben, de mégiscsak Juli irányításával, ugye Femke Boldik műhelyébe helyezi ki az edzés felkészítését. Egyrészt mit szólsz ehhez a döntéséhez, másrészt nincs arra mód, vagy egyáltalán a magyar atlétika készen áll arra, hogy mi lenne, ha olyan szakembereket hívnánk ide, akik nem egy versenyzőnek a felkészítésében, hanem adott esetben egy generációnak a fejlődésébe tudnának pozitívan beavatkozni.
0: Volt erre példa egyébként a múltban is, akár rudugrást nézzük, akár ugye sprintet, és ugye a sprint számoknak meg is van úgymond a hozadéka, hiszen ugye a 23-as VB előtt ugye évekig volt sprint szakember itt Magyarországon, aki gyakorlatilag a felkészítést segítette, ugyanígy ugye rudugrásban is. Van rá lehetőség, nyilván itt a költségeket kell mérlegelni, viszont ugyanezt tudom mondani, akár fordítva is, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak behozni kell a úgymond a szakmai tudást, hanem akár mi is tudjuk kifele adni, hiszen azért vannak nekünk is virágklasszis edzőink.
1: Ezt értékesíteni, amit így tudunk?
0: Igen, így van. Tehát ez, én úgy gondolom, ez egy oda-vissza transfernek kell lennie, ugye nem véletlenül vannak
1: évente. Hát akkor a kasszában csöröghet is valami már legalábbis ennek a tudás átadásnak.
0: Hát reméljük, és ugye pont ehhez a részhez értene ugye Molnár Balázs új elnökségi tagunk, hogy picit ezeket az edzői továbbképzéseket ugye tudjuk színesíteni akár a saját edzőink részére, illetve nyilván az itthoni tudást kamatoztatni külföldön. Egyébként ugye nagyon sok edzőnk van, akik külföldi más országoknál edzősködik, vagy edzősködött. Nyilván szerintem ez nyugodtan működhetne oda-vissza.
1: Egy rövid kérdésem, az kell, hogy legyen itt. Nagyon sok mindenről beszéltünk, rengeteg dolgot érintettünk, és persze olyanokat is, amelyekre most még nem tudsz konkrét választ adni, mert például zajlanak vizsgálatok, átvilágítások. De tegyük fel, hogy ez egyszer lemegy, és sikerül megvalósítani egy transzparens, mindenki számára megnyugtató működést. Azért te tudod, mert ebből a világból jössz, a világ egyik legjobbja voltál, hogy mégiscsak az eredményesség határozza meg egy egyesület, vagy éppen egy szövetség sikerességét. Szóval akkor képzeljük magunkat abban az állapotban, hogy már Los Angeles-i olimpia. Tehát mondjuk ezen a középtávon, mert azért az mégis két év belátható távolság. Mi lenne a te elnöki ténykedésednek szerinted mondjuk az a fokmérője, amire azt tudnád mondani, hogy igen, elégedett vagyok?
0: Hát nekünk ez egyébként már most rövid táv.
1: Igen, már jönnek a kvalifikációs versenyek.
0: Igen, hát meg főleg azért, hogy ugye két évben az olimpiáig, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
1: érem azért kéne, nem?
0: Igen, így
1: én
0: van.
1: Kéne, bizony.
0: Igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor elbírja. Valaki
1: elbírja, ez a fajta.
0: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani, már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak Dél-Afrikába,
1: vagy Kínába. Hogy ez miért jobb.
0: És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
1: Jó, hát akkor érem Los Angelesből lehetőség szerint minél fényesebb. Azért mégiscsak megneveztük ugye azt, akinek erre a legnagyobb esélye van, de én tényleg azt kívánom, amit mondasz, mert szerintem annak is nagyon-nagyon fogunk örülni, hogy egy nagy létszámú, tényleg jól látható magyar atlétikai csapat tud kijutni. És tudjuk jól, hogy mennyire nehéz, tudjuk jól, hogy a kvalifikáció önmagában már felért tényleg egy világklasszis teljesítménnyel, úgyhogy ehhez is nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és én azt kívánom neked, hogy azt az egyensúlyt, amit most a két gyerekes anyuka státusz és az elnöki feladatok között balanszként meg kell találnod, azt hasonló egyensúlyjal találd meg a jövőben.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm én is, Sajti Márton, Anita, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt az elmúlt egy órában a vendégünk itt a hazafutásban, mi pedig folytatjuk rövidesen a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 4 perc, és ez itt már a Nemzeti Sportkör, ahogy az előbbiekben beharangoztuk. Itt velem a stúdióban szeme három kitűnő kolléga, Bitma Lemil, az M1 Sport szerkesztője, főszerkesztője, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Göbő és Gábor, az MT Sport szerkesztője. Szervusztok, urak, szeretettel köszöntelek benneteket.
4: Szia. Köszöntjük mi is a hallgatókat.
1: Picit térjük vissza még az imént elhangzott egy órában Tajti Márton Arita gondolataira. Én persze nyilván ezek csak ilyen, hogy mondjam, külső megfigyelések, de egy órán át hallgatni a hangját, és bennem az a kép alakult ki, hogy ő egy olyan személyiség, aki nyugalmat teremt. Már ahogy beszél is, olyan jó hallgatni, nem kapkod, láthatóan nem, hogy mondjam, ideges pedig egyelőre, hogy mondja, most jelen pillanatban már minden aláírás és minden onnan kimenő, hogy úgy mondjam, döntés azért az ő kézjegyével ellátott, amögött van felelősség, és egy viharos vizen kell ezt az atlétikai hajót most nyugalmasabb vizekre elvezni, de ugyanakkor mégis én azt éreztem vele kapcsolatosan, hogy alapvetően viszont a szakmai munkában pozitív véleménye volt, és én azt mindig fontosnak tartom, hogy valaki ne csak a problémákról, hanem az elismerésre méltó dolgokról is beszéljen. Ti hogy látjátok, mikor lesz, vagy lehet nyugalom, vagy az ő vezetésével alkalmas lehet-e a következő időszak az atlétikában, hogy nyugalom legyen?
4: Nagyon bízom benne, hogy erre a válasz igen, és minél hamarabb. Lassan már több mint 15 éve ismerem Anitát még a szegedi időszakból. Én Szegeden dolgoztam, ő pedig szegedi atlétaként kezdte a pályafutását, és ott is még versenyzőként is ugyanezt a nyugalmat sugározta. Akármikor meglátogattuk egy edzésen, beszélgettünk egy verseny után, ő és edzője, Eperesi Laci bácsi is egy ilyen nagyon jó duót alkottak, és ugye az elmúlt néhány évben ő az Anya Egyesületénél már vezetői pozíciót betöltött, és ott gondolom ugyanezt ezt a nyugodt habitust hozta, és most lehet, hogy pont erre van szükség, és szerintem egy ilyen attitűd is tud nyerő lenni egy ilyen nagy szervezet élén. Nagyon szurkolok neki. Nyilván, hogy csak a szakmai eredményeket nézzük, mert mi sportújságok inkább azokat látjuk, és azokról beszélünk. Ott egyébként nagyszerű sportolóink vannak, akik szállítják az eredményeket, egyre több döntősünk van, és azért tegyük hozzá, hogy atlétikában nekünk nem érmekben kell gondolkodnunk, persze most nem a férfi kalapácsvetésről beszélgetünk.
1: Már azért azt mondta, hogy érmet vár az olimpián.
4: És akkor nem akar rá,
1: nem akar rá nagy terhet tenni, de azért igen.
4: De hogy ott egy mondjuk női száz gáton egy mondjuk egy olimpiai elődöntés hatalmas siker, szóval, hogy itt a sikert másban kell mérni, nem feltétlenül érmekben, mint más sportágokban, úgyhogy nagyon szurkolok neki, hogy tudja továbbvinni ezt a szakmai vonalat, ami pedig a dokumentumokban és az irattárban található, remélem, hogy ott sem lesznek gondok, és tudnak egy jól működő szövetséget vezetni, mert azért annyi nyugalomra lenne már szükség abban a sportágban, és hogy tényleg csak arra figyeljünk mi is, hogy mi történik a dobókörben, a futópályán, a távolugrógödörnél, úgyhogy remélem, hogy...
1: És a reményeiben egyébként azt megfogalmazta, hogy szerintem ez egy nagyon jól és szakmailag számunkra is értelmezhető cél, hogy egy nagyobb olimpiai csapatot szeretne kijutni, látni. És azért ezt tudjuk jól most már olimpiákat, hogy mennyire nehéz kvalifikálni.
4: Ez meg a másik, nem csak érmek, hanem egyáltalán kijutni és ott lenni.
1: Igen, tehát egy nagyobb létszámú csapatot, amire most azért, amint akár az Európa-bajnokság eredményeiből következtethetünk, erre van reális esély. Nem, Gábor?
5: Én azt gondolom, hogy vegyük először is a szakmát, ugye a közelmúltban a szövetség vezetésével kapcsolatban ugye legalább olyan hangosak voltak a hírek, mint tehát az elért eredménye kapcsán, pedig ha megnézem az elért eredményeket, mondjuk a Halász Bencét gyakorlatilag, vagy Molnár Leventét, vagy a 4x400-as, Molnár Attila, mindig Leventét mondok, elmebeteg vagyok, mindegy. Tehát a 4x400-as váltót, szóval én azt gondolom, hogy azok ugye a szakma mindig fontosabb és előbbre való. Most a nyugalmat említettétek, és ezt nagyon fontosnak tartom, mert ugye akkor most már akkor az interjúban elhangzott, ugye, hogy 2 év van, tehát fél időben vagyunk, akkor most már tényleg csak a sportra kell figyelni. És egyébként én azt mondom, én egy ilyen szangvinikusabb típus vagyok, de nem mindig vezet ez eredményre. A nyugalom ilyenkor többet segít. A hölgyekben szerintem több nyugalom van a természetükből fakadóan, de most nem térnék ki.
1: Meg egy ilyen, Anita egyébként is egy ilyen integráló személyiségnek tűnik, aki úgy gondolom, és el is mondta, hogy...
5: Gondolom, ez a választásukon derült, most mondom, nem mondok ezzel
1: igen,
5: okosat.
1: Nem kell, azt mondta, tehát hogy nyilván... nem kell... Igen, mindehhez érteni egy elnöknek, de így olyan van. Szakembereket kell megválasztani maga köré.
4: Olyan csapatot építeni.
1: Olyan csapatot építeni, akik viszont egyéni területeken kimagasló tudással bírnak.
4: Illetve igen. Attól, hogy hangos vagy, nem biztos, hogy igazad van, tehát az ő nyugalma.
1: Igen. És azt mondta, hogy vannak viták, de ezek építőek legyenek, és akkor már előrébb vagyunk.
6: Igen, én csak annyit tennék hozzá, hogy abból a szempontból nincsen olyan nehéz helyzetben, hogy neki nem egy romokban álló szövetséget kellett átvenni, hanem tényleg egy olyan szervezetet, ami eredményességben abszolút jó dolgokat hoz, ráadásul volt itt világdöntő, világbajnokság, tehát egy
1: szerintem
6: szakmailag majdnem, hogy egy csúcson lévő atlétikai szövetséget kellett átvennie. Ott kell most rendbe tenni olyan dolgokat, amit tényleg ilyen személyi problémák, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ami valószínűleg egy átlag szurkolónak, és nem nekünk, akik mondjuk benne vagyunk minden nap, és látjuk, hogy milyen ügyek keletkeztek, jó esélye fel se tűnik. Tehát ezt kell neki most valahogy lemenedzselni, azt, hogy mondjuk szakmailag milyen újítások jönnek a programba, ott szerintem már csak ilyen finom hangolások kellnek, mert ez a 2 évben egyébként nem várhatjuk azt, hogy most nem tudom 8 helyet, majd nem tudom 20 sportolónk lesz Los Angelesben, mert az nyilván irreális lenne. Akik most vannak a csúcs közelébe, azokat kell szerintem úgy menedzselni, hogy biztosan kijussanak
1: Los Angelesbe. És ami nagyon ígéretes volt, hogy azt mondta, hogy egyébként az utánpótlásban is nagyon pozitív elmozdulást lát.
4: Volt junior VB-érünk atlétikában, ami egy óriási eredmény.
1: Óriási, igen. Bátori Liliana is, és még sokan vannak olyanok, ugye esetleg olyan nevek is, akiket mi elsőre még nem kapjuk vele a fejünket, mert nem nagyon... jutottak még el oda, hogy a híreket megtöltsék esetleg az eredmények, de a szakma tudja, ismeri őket, úgyhogy hajrá, és én nagyon
4: sok
1: örülök, nagyon örülök, hogy valóban nyilván mind máig az egyetlen és első magyar atlétikai világbajnokunk vezeti ezt a szövetséget, ez fantasztikus, úgyhogy sok sikert a munkájához, és ahhoz a balanszhoz, amit láthatóan jól teremt meg azért édesanyaként, úgyhogy ez egy külön nagyszerű dolog. Na hát, ha már a rendezésről, meg a rendrakásról, meg az egyebekről volt szó, akkor úgy tűnik, hogy az EK Athén házatáján is rendbe kerülnek a dolgok, ugye? Mert hogy Varga Barnabás vélhetően egyáltalán nem lesz most már hiány hiányzó, és nagyon úgy fest, hogy akár már a jövő következő BL napon is Shakhtar ellen Londonban pályára léphet. Ennek nagyon örülünk, Varga Barnabás többek között nagyon-nagyon hiányzott a magyar válogatottból. Az, hogy már most rendben van, ez szerintetek a szerencsés időzítés, a hathatós orvosi beavatkozás, lehet egy picit már hamarabb is rendben volt, de nem akartak kockáztatni. Nekünk nagyon rosszul jött ki, hogy pont a válogatott szünetre jött ez a sérülés, de ebben ennyi volt, tehát ezt ennek úgy tudunk mit csinálni, tehát ezt így kellett kezelnünk? Vagy ez klubaggodalom is azért egy kicsit felerősítve?
4: Én kicsit odáig mennék vissza, hogy emlékeim szerint, és azt hiszem, hogy pont az MT tudósításában olvastam, hogy Marco Rossi arról beszélt a négy meccs lezárását követően, hogy Sallai Rolanddal biztosan tudunk majd számolni novemberben. Varga Barnabással kapcsolatban viszont úgy tűnik, hogy súlyosabb a sérülés, tehát lehet, hogy ő nem lesz novemberben. Uh-huh. Most ehhez képest két nappal később egy görög újságíró megszellőztette, hogy lehet, hogy hamarabb meg lesz a visszatérés, és már a Bajnokok Ligájában. Mostanában azért nagyon sűrűn előfordul, hogy egy-egy klub nem kommunikálja pontosan, hogy mi a diagnózis, mennyit kell kihagyni egy játékosnak.
1: Sőt, nem. Én legalábbis most, amikor beszéltem a sajtósról, azt mondta, hogy erről nem adnak ki már konkrétan információt.
4: Igen, és egyébként ezt valahol értem. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mennyire volt súlyos a sérülés. Az, hogy esetleg menet közben jobb lett az állapot a Varga Barnabásnak, szerintem ott már belenyúlni abba, hogy mondjuk odahívod az utolsó meccsre, szerintem annak nem lett volna értelme akkor sem, hogyha már esetleg tud játszani, és inkább tényleg épüljön fel 100%-osan, így van, úgyhogy ezzel nem is foglalkoznék. Nyilván magyar szempontból az egy örömteli dolog lenne, hogyha valóban ez a sérülés már a múlté, és Varga Barnabást láthatjuk a Bajnokok Ligájában, szerezzen gólokat, fejeljen gólt, aztán pedig jöjjön és segítsen minket majd Tbilisiben, illetve a Puskásban az északirek ellen, úgyhogy én nem is kerekítenék
1: az,
4: ennek.
1: Az élet ugye óriási rendező, és soha nem tudjuk, hogy mi mit hoz, de valahogy azért az embernek az lett a benyomása itt a harmadik, negyedik mérkőzés végére, hogy az, hogy nélkülözni kellett, mondjuk most tényleg beszéljünk csak Varga Barnabásról és Sallai Rolandról, bár tudjuk, hogy időközben voltak egyéb sérültek és kiszállók, teremtett egy olyan helyzetet, ahol azért be kellett mutatkozniuk olyan játékosoknak is, akikre lehet, hogy nem került volna sor, ha ez a két erőssége a csapatnak rendelkezésre áll. És én azt éreztem, hogy bár szittuk ezt a sorozatot, hogy közel vannak a mérkőzések egymáshoz, nehéz lesz, nagy terhelés, de a kényszer valahogy mégis úgy hozta, hogy igen, egészen jól összecsiszolódott ez a társaság.
5: Hát azt mondod, hogy lehet, hogy nem játszottak volna, hát én biztos vagyok benne, hogy nem játszottak volna, most legyünk őszintén.
6: Tóth Milánt utólag hívták meg.
5: Tóth Milánt ráadásul utólag hívták meg, ugye, és...
1: Jó, mondjuk csereként leelképzelhető,
5: hogy Tóth Milánt persze világos, van, de... Vagy Szalai József például, igen, akivel holnapi Nemzeti Sportban lesz egy nagyobb interjú, hogy mennyit jelentett neki az a néhány perc az ukránok elleni mérkőzésen. Tehát ugye én a magyar futballal kapcsolatban én mindig azt mondom, hogy szegény emberek vagyunk, még,
1: de vízzel főzünk. Mikor hátra megy a szertárba, és körbenéz a játékos, nem lát
5: most
1: semmi.
5: Ezt nagyon jó, hogy előhoztak, tehát ehhez csatlakozom. Tehát ő nem bántulag mondom, ő hátra megy. Tehát a kirakatból, mert ugye ott volt, igen, a Sallai és a Barni, hátra megy, és akkor onnan a Tóth Mihályt veszi le, a Szalait veszi le. Nekünk ez van. Tehát lehet itt szídni ezeket a játékosokat, nem a játékosokat kéne egyébként zárójelbe jegyzem meg.
4: De megjegyzem, szerintem a játékosokat senki nem kritizálta. Nem,
5: persze,
4: legalábbis
5: persze.
4: Ilyennel én nem találkoztam. Nem.
1: Igen.
5: Amit, tehát ez nagyon fontos, tehát, és a Rossi tud vízzel főzni, ezt kell mondani, de ez nagyon fontos, mert ebből a fe...
1: Ezt már ez nagyon sokszor bebizonyította, hogy tud
5: egyébként.
1: Főzni.
5: Most lehet, hogy hülyén hangzik, de hogy a Schäfert is ő találta ki. Hát, hogy milyen futballista lett a Schäfer, vezéregyéniség.
1: Sőt, emlékezzünk vissza, hogy a 21-es Európa-bajnokság előtti kényszerhelyzet az, hogy Szoboszlai Dominik tudtuk, hogy nem fog tudni a hosszú távú sérülése miatt indulni, hozta végül is Schäfert olyan helyzetbe, és derült ott ki, vagy találta fel, ahogy mondod, Schäfert, és született meg számunkra, meg a vállalatot számára.
5: Ami a eredendő kérdés ugye Varga Barnabásra, igen, vonatkozott, nekem én nem vagyok ennyire optimista, mert ugye nem játsszák ki a klubok, titkolóznak, hogy milyen sérülés volt, én azért úgy tudjuk, hogy izomsérülés, igen, volt. Az egy roppant súnyi
1: dolog. Tudjuk, hogy hátszó comb izomsérülés.
5: Így van. Az egy eléggé, hogy mondjam, tehát hosszabban gyógyuló. Azt kell, hogy mondjam, bizonyos szempontból most lehet, hogy morbid, de kellemetlenebb, mint amit a skótok ellen, ugye az ütközés után, jó, nem kellemetlenebb, de abban pillanatok alatt most azt mondja, jó, persze, hát ősszel, tehát regeneráció minden, de abszolút vissza tudott térni. Rövidebb most az idő nyilván, mert november 14-17 a két mérkőzés, de neki formába is kell lendülni, mert az, hogy valaki gólérzékeny, az egy dolog, az megvan.
1: Persze.
5: Most meccsbe kéne lenni, persze a nyomnák, hogy játszom már a Shakhtar ellen, ugye az a csapatnak igen. Jó, mert itt azért van egy nagy kérdés, ugye válogatott meg a klubcsapat ilyenkor, amikor elengedik őket, akkor mindenki sír. Tehát sírnak a válogatottban, ha megsírul valaki, és fordítva. Jogosan egyéb érthető okokból, de aztán, hogy mennyire jogos, azt nem tudom. De a lényeg az, hogy a formába lendülés, mert azért egy centernek jó a gólokat lő, vagy fejel, mint a barna. Tehát ott azért lehetnek kéteink, hogy sikerül ennyi idő alatt. Ezt tartom
1: minden
5: problémának.
1: Minden esetre az biztos, hogy ha egészséges, és a novemberi válogatott mérkőzésekre azért már, hogy mondjam, formában lendülhet a klubjában. Tehát ott
4: tehát
1: legalábbis...
4: Ez nem kérdés szerintem, meg ha egészséges, akkor ő játszik.
6: Én magában a sérüléssel kapcsolatban mondanám azt, hogy amikor láttam a felvételt, akkor így nekem volt egy ugyanilyen sérülésem, és ez egy nagyon-nagyon makacs dolog. Én akkor egy hétre rá úgy éreztem, hogy én most képes vagyok már futni.
5: Igen, ez a baj az izomsérüléssel.
6: Elmentem futni, és képes, úgy éreztem, hogy hát ez biztos, hogy nem. Nekem akkor 3 hónap lett, de azért Varga Barnabás jóval
5: jó,
6: modernebb.
5: Profik dolgozott a stábban nyilván.
4: Jött, neki van stábja, neked szerintem nem volt.
5: Nyilván nem Gerozánnak kenik be, hogy
6: és
5: ez
6: már
5: segít.
6: És már akkor egyébként a sérülés másnapján görög újságok azt írták, hogy a válogatott szünet után jó eséllyel visszatérhet. Tehát már akkor is ez volt a mondás. És tehát ugyanúgy a sérüléshez kapcsolódik, tehát ez egy olyan sérülés, hogyha nem 100%-os valaki, nem fogják engedni játszani. Tehát, hogy szerintem, hogyha ő tényleg pályára lép ezen a Shakhtar elleni meccsen, akkor elfogadhatjuk azt, hogy rendbe jött.
1: Jól van.
6: És onnantól kezdve már tényleg csak az a kérdés, hogy milyen formában, de én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy nagyon ki lehet esni a formából egy ilyen sérülésnél, mert azért nem olyan hosszú, talán még egy kicsit egy ilyen extra pihenő is járhat vele, nyilván melózni is kell vele, az is biztos, de mégsem olyan, mint nem tudom, egy tércelakszakadás, hogy utána 8 hónapig gyógytornázik valaki.
1: Ugye mi még ebben a formában nem beszéltük ki végül is, hogy akkor az össztapasztalatotok ebből, amiről beszéltünk, hogy az élet így hozta, hogy a vízzel főzést kellett most megint hozni. De van-e olyan pozitív hozadéka szerintetek, vagy akár több is, mint amit reméltünk annak, hogy ezek a játékosok meg kellett, hogy mutatkozzanak, illetve hogy olyan helyzetben kellett tulajdonképpen összekapniuk magukat, amire így az első egy-két mérkőzés látványa alapján hát nem nagyon mertünk számítani.
4: Szerintem több pozitív hozadéka is van. Csinger esetét szerintem már ebben a körben is többször megtárgyaltátok. Nálunk is volt külön anyag belőle a Sporthíradóban, a Nemzeti Sport is külön 2 oldalas cikket szentelt neki, úgyhogy ő abszolút egy pozitív hozadék ennek a 4 találkozónak, és hogy onnan Dárdai Márton esett ki a védelem közepéből. Úgy tűnik, hogy Vili Orbánnak ő lehet most a következő időszakban a párja. Ugye egy jó kérdés, hogy Vili Orbán vajon meddig tud a magyar válogatott rendelkezésére állni.
1: Vili Orbán szerintem most egyébként újra sokkal jobb formában volt, mint egy időszakban.
4: Ő szerintem szeret jönni, és látja, hogy ez egy jó közeg. És ha már védelem, nekem az egyik kellemes meglepetés Osváth játéka volt, aki Bolla kiválása után szerintem nagyszerűen teljesített. Egyetlen egy negatívum, vagy komoly hiba jut vele kapcsolatban eszembe, az ukrán gól, ugye a második mérkőzésen, mert ott csak fogta az ellenfelet, nem ugrott fel vele, de egyébként szerintem nagyon jól játszott, a Kvaratskhelia ellen kifejezetten jól mozgott, úgyhogy nálam ő egy stabil pont. Akiről talán kevesebbet beszélünk, Tóth Balázs, és hogyha már nézzük, hogy mivel kellett főzni, Tóth Balázs is rosszi találmány, ha fogalmazhatok így nagyon csúnyán, mert már akkor keretben volt, amikor még bőven Magyarországon védett, és már valamit meglátott benne. Ő szerintem nagyon sokat hozzátesz a válogatotthoz.
1: Szerintem szurkolói, illetve szakmai szempontból is most a válogatott egyik legstabilabb pontja.
4: Abszolút, és az egyik legjobb játékosa. Az más kérdés, hogy vajon ez a championship-es daráló, ez most még egy fél évig biztos, hogy lesz, de hogy utána mi lesz a sorsa. Nagyon-nagyon remélem, hogy tud szintet lépni.
6: De bocs, egyébként kapusként szerintem az egy nagyon jó hely, amit te is mondasz,
4: abszolút,
6: hogy daráló.
4: Igen, csak
6: ott nem unatkozol.
1: De ezt akarom mondani, ott úgy megedződött, hogy ott nem éri meglepetésre.
4: Igen, csak én őt azért megnéztem, Európa Ligában, vagy Bajnokok Ligájában, ugye itt rebesgették a Celticet a nyáron, de mindegy, jó helyen van Blackburnben, mert ennek ellenére ő az első számú kapus. Tehát pontosan tudták róla, hogy ha olyan ajánlat jön, akkor ő szívesen tovább lép, mégis ő az első számú kapus. Nyilván, hogyha van egy jó kapusod védetet, tehát nem fogod a padoszt adni azért, mert esetleg a nyáron majdnem elment. Úgyhogy Tóth Balázs, Osváth Csinger szerintem egy nagyon kellemes meglepetés, illetve akire én nagyon kíváncsi vagyok, Tóth Milán. Amikor hallgattam a meccs utáni interjúját, akkor egy nagyon pozitív kép rajzolódott ki erről a srácról, és nekem valami azt súgja, hogy nála így most valami átkattant. És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a következő néhány bajnokin a Vasasban...
1: Uh-huh. Ez hogy hatott rá ez a mostani
4: élmény? Mert kollégákkal beszélgettünk arról, hogy azért ő, neki a helyzetbe kerülés az egy egyszerű feladat, neki a befejezéssel voltak gondjai, de egyébként erről ő is beszélt, uh-huh. hogy a hatékonyság nem volt olyan. Itt a válogatottban is az első meccsen volt egy nagy helyzet, azt még kihagyta. Ő maga azt mondta, hogy ez a második, harmadik meccsen jön elő, akkor ott már szerinte tudta volna azt a helyzetet jól megoldani. És szerintem neki ez olyan lendületet adott, és egy olyan utat lát most maga előtt, hogy szerintem még profibban fog mindenhez hozzáállni. Én nagyon szurkolok neki, mert ott elől nagyon kellenek olyan emberek, akiket be lehet vetni, és hogyha van Sallai, és van Varga Barna ezen a négy meccsen, akkor Jureket sem látjuk szerintem ennyit a válogatottban, a Tótot be se hívja, hiszen utólag kapott meghívót, szóval, hogy kellenek azok, akikhez Marco Rossi tud nyúlni, és Tóth Milán lehet szerintem az egyik olyan, hogyha most jól sikerül neki a következő néhány bajnoki, hogy hosszú távon is be tudja magát verekedni a úgymond szűkebb keretbe, úgyhogy nekem ők volt, a stabil embereken Milán kívül is. Ők voltak azok, akik ilyen kellemes meglepetést okoztak.
1: Gábor, neked ki az új fűszer a Marco Rossi vizes levesében?
5: Igen, egyébként a Tóth Milán épp a mai Nemzeti Sportban nyilatkozott, és ő ugyanezeket elmondta. Nem egy ijedős gyerek, ez nagyon fontos különben ott elő, de nem akarok a Milánról beszélni, inkább akkor én is az egészet nézem. Én a Tóth Balázst egyébként klasszisnak tartom. Nota bene, aki a angol bajnokságban véd, az kijöhetett volna erre a fejesre. Nekem ez a véleményem, mert az öt és felesen belül volt. Kijönnek, ott úgy jönnek ki, hogy ott hullanak az emberek, de abszolút nem. Szerintem klasszis kapus, és megnyertük, és nem is akarok erről. Hát én vagyok a idióta, hogy erről ezt Butka is megemlítettem.
4: Hanem majd nézzük, van, csak ostorozod magadat.
5: Igen,
4: ez már második komoly
5: következő
4: kritikát
5: saját magával szemben. Középső védő pozícióba
1: Csinger
5: abszolút befutott, és ez két szempontból jó, mert ugye mondjuk ki, azért a Vili kicsit lelassult, a Csinger gyors, tehát mindig úgy azt mondtuk, hogy majd oda az Orbán mellé kell valakit beépíteni, de azért most képzeljük el, ott van az Orbán, azért neki is jó, hogyha van ott egy olyan ember mellette, akiről tudja, hogyha kilépek, de nem sikerül, akkor még valaki úttól éri középről. És
4: ilyen
5: a Csinger...
4: nem egy szituáció volt egyébként.
5: Így van. A másik, akiről nem esett még szó szerintem, az Vitális Milán. Szerintem egy komplett futballista. Tehát most nem azért, mert a gólpaszt adta, ugye ő adta a gólpaszt a Tóth Milán. Igen. Tehát szerintem egy összetett futballista. Én nagyon jó középpásznak tartom. Jól is
1: az, ahogy beilleszkedett egyébként az Athénbe azonnal, abszolút. Azért ez is ezt mutatja.
5: Abszolút, igen, igen.
4: Rendben van, igen.
5: Tóth Rajmundról ugye keveset játszott, a Rábaetóba emlékszem rá, nyilván neki több idő kell, de válasz az eredeti kérdésre, hogy végül is hogy jöttünk ki, pozitívan jöttünk ki. Egyrészt ugye 7 pontunk van, tehát a gyenge kezdés után szokták mondani, hogy nem erős, nem visszaestünk, hanem szereztünk 7 pontot. Szereztünk 7 pontot. Innen nézve, hogy bemutatkoztak ezek a srácok, ez abszolút pozitívum, én egyébként azt vallottam, ezt a csoportot nem az, hogy meg kell nyerni, de meg lehet nyerni.
4: Nagyon innentől
5: most már azért én azt mondom, hogy majdnem kötelező. A játékosok szerintem ezt tudják, ők magukban ezt tudják, csak nyilván egy játékos nem mondhatja ki, mert ha hibázol a meccsen, akkor az orrod alá dörgölik, hát mi van, hát te el se akartál lenni, az aligába akarsz bejutni, és ilyet csinálsz. Tehát ők az öltözőben ezt tudja, hogy tudják, és egymás közt ezt megbeszéli. Schäfert egészen kiválónak tartom, ha már itt a csapatot
1: Schäfer
5: nézzük.
1: Schäfer szerintem fantasztikus, nagyon-nagyon jó formát mutatott.
5: Egyébként a Rossz is azt mondta, hogy a Schäfer a Szoboszlai mellett klasszis teljesítményt nyújtott. Ez így van, hát ezt látja az ember, még ha nincs is edzői képesítése.
4: Kellő egyébként elfut a föld egyik végére,
5: abszolút.
4: És vissza.
1: Tehát azt a munkabírást, és azt a megszakíthatatlanságot, amit Schäfer Andis produkál, az szerintem pár hét kétől, úgyhogy...
4: Ő az egyik szív a csapatban,
1: abszolút.
4: Egyébként.
1: Igen. Igen. És mindezt egyébként, hál' Istennek, jó kedélyűen teszi mindig. Göbi, neked?
6: Nekem összességében a legnagyobb pozitívum az maga Rossi, és a harmadik, negyedik meccs miatt. Mert ugye az első két meccs...
1: Ne hoztuk a szánkat nagyon az első két mérkőzés után, meg a nyilatkozatai
6: is. Egy kicsit olyan volt a hangulat, mint az írpótselejtezőt követően a kapitánynak olyan mondatai voltak, hogy...
1: De ő gerjesztette ezt a hangulatot bizonyos szempontból.
6: Szövegbuborékban szinte megjelent az, hogy légy szíves, rúgjatok ki, mert nem én vagyok megfelelő ember. Ehhez képest a harmadik, negyedik meccsre elképesztően fel tudta tüzelni a srácokat, mert...
1: Mi történt?
6: Nem tudom.
4: Ezt elmondta, hogy megjelent Sányi Sándor.
1: Igen, ezt én tudom.
4: És ugye azt mondta, hogy az, hogy őt megerősítette a posztján, egyébként lehet, hogy az egy üzenet volt mindenkinek, és ebből jól jöttünk ki. Mert Rossi ezt saját
1: ezt
4: maga
1: tudjuk,
4: hozta
1: hogy ez
4: fel,
1: történt, bár erre éppen Somogyi Zsoltnak volt az a véleménye, hogy ezt nem neki kellett volna bejelenteni.
5: Ebben teljesen igaza van, nekem is az a véleményem.
1: Milyen elegáns lett volna, ha az MLS kommunikálja ezt?
5: Erről van szó. Ez bármilyen furcsa. Ez a Rossinak eshet jól, mert jól esett nyilván, de ezt nem neki kell. Most nagyon hülyén hangzik, ő beosztott.
1: Igen. És olyan, mintha a közvéleményt akarta volna meggyőzni arra, hogy fiúk engem megerősítettek.
5: Jól látod, így van.
4: Ha ezt előre bejelentik, és nem úgy sikerül a meccs, akkor annak megint van egy fura optikája. Így, hogy gyakorlatilag egy győztes meccs után mondta el, szerintem én ebben nem látok így problémát, hogy miért nem foglalkozott ezzel az MLS. Lehet úgy voltak vele, hogy ez a csapat belügye, az öltöző belügye, szerették volna tisztázni a helyzetet ott, telkiben azokra vonatkozott, akik ott voltak. Megvertük a grúzokat egy góllal, tényleg volt egy ilyen nagy felszabadultság, és igazából
6: és ráadásul ott egyébként még azt elmondtad, hogy a Rossi ott húzott egy olyat, azzal, hogy a Szoboszlait gyakorlatilag egy ilyen szűrő pozícióba játszatta, azt én tegnap már elmondtam, de én még egyszer elmondom, hogy engem az nagyon meglepett, és nem is értettem vele egyet nagyjából a 60. percig, de aztán beláttam, hogy egészen parád és húzás volt, és akkor ezek után még jött az ukrán meccs, ami szerintem megint nagyon jól játszottunk. De szerintem a Rossinak az, hogy
1: ez akkor azt jelenti,
6: nagyon mérő, nagyon magasra föl tudta saját magát és a csapatot is emelni újra.
1: Tehát akkor, ez már nem akkor az, ami miatt meg egyébként kritikák is érték Rossit, ugye azt már megbeszéltük, és szerintem ezt elvihetjük magunkkal, mint tanulságot, hogy vízzel főzni tud. Tehát ez szerintem tegyünk itt pontot, ezt többször bebizonyította. De akkor ezek szerint a taktikai repertoárjában is még mindig vannak olyan tartalékok, amire sokan azt mondták, hogy már nem tud megújulni, már frissebb kellene, mert más látás, tehát hogy van.
6: Biztosan, de meg azért véges megoldások vannak, tehát nyilván a taktikát nem lehet sokáig változtatni. Ilyeneket tudunk mit csinálni. Tehát a spanyol válogatottban van 40 játékos, akit akárhova beteszel képes valamire.
1: Akik szépen és eredményesen is játszanak, és képen is mondta, nézzük őket.
5: És képes fejlődni a márkó, mert leszokott a közösségi médiáról ez szerinted a szemedben. Igen.
4: Ezt most mondtam, hogy meglátjuk.
5: Jó.
1: Én még azért erre nem mennék mérgetni.
5: Hát ezt is ugyanúgy bejelentettem, mint azt, hogy a...
6: Hát a hasonló nagy hír egyébként.
1: Igen. És ez is a közvéleménynek szólt, a közösségi médiának.
4: Még egy gondolat, hogy egyrészt tud taktikailag fejlődni, illetve alkalmazkodnia is kell tudni, mert ha nincs Varga Bardamásod, és nincs centered, akkor abból kell főzni, amit van. Tehát igazából folyamatosan kell alakítani a taktikát ahhoz a játékos anyaghoz, akik egyébként vannak. Ha most van Kovács Bendegúzod, akkor megint egy másféle játékot játszunk, vagy ha Szalai mögött van még egy év NB1 és mondjuk 15 NB1-es gól és több lehetőséget kap, akkor megint csak van egy kicsit ilyen álló centered, tehát ahhoz kell igazítania, és szerintem ebben nagyon-nagyon jó, hogy mindenkinek az erősségeit ki tudja használni.
1: Na, folytatjuk a témát három kitűnő kollégával, most a hírek jönnek.
2: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A középmezőny tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Ma 21 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás, jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid, változékony időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
8: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az Alkatén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő heti szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet athéni klubcsapatában. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Nerpa Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sávrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. 3 szakákban, országúton, hegyi kerékpárban és BMX-ben remél kvótát a Magyar Kerékpáros Szövetség a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság közleményéből, amelyet a szervezettel való szakmai konzultációt követően tett közzé.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint áll rendelkezésre, aminek jelentős része uniós támogatásból származik. A miniszter közölte, átalakítják a vasúti beruházások irányítását, a nagy fejlesztésekért a jövőben ismét a pályaműködtetők, köztük a MÁV felel majd. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyi szállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros, a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. A beszerzést az Európai Unió több mint 42 milliárd forinttal támogatta. A hétvégén érkező csapadék átmenetileg enyhítheti a súlyos talajszárazságot, ami különösen fontos az őszi kalászosok vetéséhez, közölte a Hungaromet. Az elmúlt egy hónapban az ország nagy részén jóval kevesebb eső esett a szokásosnál, ezért a talaj rendkívül száraz. Szombattól sokfelé várható csapadék, elsősorban a keleti ország részben 10 mm-nél is több hullhat, a hőmérséklet is visszaesik, a csapadékos területeken 15 fok alatt maradhat. A jövő héten ismét száraz, napos idő várható. Csaknem 135 millió euróval támogatja a spanyol erdőtüzek és a román árvizek okozta helyreállítási munkákat az Európai Bizottság. A mintegy 50 milliárd forintnak megfelelő összeget az uniós szolidaritási alapból fizetik. Spanyolországban augusztusban több nagy kiterjedésű erdőtűz pusztított. 8 ember meghalt, a hatóságok a lakosság tömeges kitelepítésére kényszerültek. Romániát a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkákban, közöttük a Parajdon keletkezett károk felszámolásában segíti a bizottság.
2: Közlekedés.
8: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivánderda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Véménytnél a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak, a 171-es és a 173-as kilométernél csak a belső sáv járható.
2: Időjárás.
8: Estig többfelé várhatók záporok, zivatarok, Tök megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik. Késő estére 11-16 fokig hűl a levegő, holnap 16-22 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 37 perc van, és ez itt a Nemzeti Sportkör második része, és folytatjuk Bittmann Emillel, Turi Gáborral és Göbölyös Gáborral. És ugye úgy hallottuk az imént abba, szerintem, hogy nagyjából lezárhatjuk magunkban a Nemzetek Ligája 4 mérkőzéses mostani etapját, és azért mindenképpen pozitívabb hírekkel vághatunk neki majd a novemberi összecsapásoknak. Hát ami a válogatottakat illeti, azért bizonyos szempontból a portugál labdarúgó válogatott is hasonló jó hangulatban folytathatja majd a menetelését, ők már tulajdonképpen meg is nyerték a csoportjukat, leszámítva azt az apró kis bakit, hogy itt azért az egész világ Jorge Jesus és Cristiano Ronaldo szagájára figyel, illetve én inkább azt mondanám, hogy engem azért mély szomorúsággal tölt az el, hogy miközben a világ valahol legjobb labdarúgóját egészen elképesztő érzelmes hangulatban búcsúztatta el Argentin, és búcsúztatta el a világ Lionel Messi személyében. A másik nagy korszakos zseninek pedig egy ilyen időszak jut. Én ezt szomorúan élem meg, mert azt gondolom, méltatlan. Ez így van, hogy meg kell majd vizsgálni, hogy ki ennek az okozója, vagy egyáltalán számít-e, de most szinte abból a szempontból meg majdhogy nem mindegy, hogy ki az okozója, hogy viszont a helyzet meg nem méltó. Tehát itt óriási differenciát érzek két olyan személyiség között, és a általános megítélés között, ami szerintem meg nem jó, semmiképpen nem jó. Hogy ki tehet, ugye itt most egy érdekes dolgot azért látunk, és várhattuk azt, hogy Cristiano Ronaldo a saját verzióját majd ezt közzéteszi, meg is történt mindez, ugye leírta pontokba szedve, hogy melyek voltak azok a pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy Jorge Jesus tulajdonképpen nem tartotta a szavát, és megszegte a neki adott ígéreteit, és ezt a nyilvánvalóan a kapitány nem kommentált ezeket a sorokat, de egészen biztosan van következménye azért a portugál labdarúgásban mindennek, hogy ez most úgymond, tudom, sokakat nem érdekel, hogy hány millióan követik ki a portugál válogatottat a közösségi médiában, de amikor már nagyon sok mindenben mérünk üzletet, üzleti sikert, termékértékesítést, és még sorolhatnám, akkor szerintem ezeket a tényezőket sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Leginkább egyébként a hangulatot, ami ezt körbeveszi, annak ellenére, hogy remekül játszik Ronaldo nélkül egyébként a portugál válogatott. Szóval mi lesz ennek a vége szerintetek?
4: Először is azt szeretném megjegyezni, hogy szerintem egy dolog nagyon nem volt elegáns Ronaldo részéről, hogy amikor Messi búcsú meccséről szólt minden, ő akkor dobta be ezt a levelet, amivel egyébként, hogyha 24 órát vár, akkor sem történik semmi. És tényleg elképesztően nagy a kontraszt, de ez már a világbajnokságon is így volt, hogy a két nagy legendának az utolsó VB-je, és amíg Ronaldo szenvedett a portugálokkal, vagy a portugálok szenvedtek Ronaldóval, mindenki döntse el, hogy melyik a helyes, addig Messi megint elvitte a döntőbe az argentin válogatottat, ennél többre nem futotta, de szerintem ez egy és egy óriási eredmény. És egyébként Lionel Scaloni, az argentinok szövetségkapitány azt mondta, hogy szerintem még mindig Lionel Messi a világ legjobb labdarúgója. Egész egyszerűen olyan az aurája, és olyan az egész ember, hogyha bekerül egy csapatba, akkor szintet tud vele lépni. Ugyanakkor a portugáloknál pedig azt látjuk, és ezt nyilván a kulcsemberek sosem fogják kimondani, hogy úgy mindenki várja már azt a pillanatot, amikor már Ronaldo nincs. És ez a pillanat nem akar eljönni. Ronaldo magától nem fogja ezt mondani. A kapitány pedig meghozott egy olyan döntést, az nyilván nem elegáns, hogy elküldesz valakit melegíteni, akinek megígéred, hogy be fog állni, és végül nem cseréled be, de persze ennek lehetnek taktikai okai, de az a
1: nem csak ez, hanem szerintem utána ugye ez a, hogy azt ígért, hogy kommunikálni fogja ezt a dolgot,
4: igen, de most ki mit ígért egyébként nyilván, de akkor sem hagyom ott a válogatottat, tehát egy kapitány nem hagyja el a hajót. Még akkor sem, hogyha esetleg személyes sérelem éri, hanem akkor utána. Szóval nem tudom, én nagyon tisztelem Ronaldónak az eredményeit, meg amit a futballba ő beletett, meg amit a futballnak adott, de nekem nem tetszik az, amit az elmúlt években látunk. A Saudi Ligát próbálja felhúzni a Premier League mellé, a válogatott tényleg úgy tűnik, hogy ha pályán van, akkor sokkal kevesebbet tud hozzátenni, mint 3 vagy 4 éve, és akkor most még van egy ilyen ügy, és miközben a világ ünnepli Lionel Messit, a portugálokat úgymond fenyegetik meg, hogy most hány követő követi ki a Portugál Labdarúgó Szövetséget, és akkor mi van? A portugálok attól lesznek majd a következő VB-n döntősök, hogy hány követője van az Instagramon a portugál szövetségnek?
1: Nem, ezt nyilván nem lehet.
4: Igen, tehát nyilván kell szinten. Az anyagi háttér, de nem hiszem, hogy a portugál szövetségnek egyébként
6: nem abból lesz
4: anyagi pénz. Gondjai lennének az, hogy mondjuk Ronaldo végleg visszavonul. Úgyhogy nekem nagyon nem szimpatikus, amit a portugálok legendája most csinál, mert szerintem ez egészhez nem méltó. Nagyon sokat adott a portugál futballnak, és most kicsit olyan, mintha Portugáliának minden egyes, mindenkinek hálásnak kéne lennie Ronaldónak, és ami egyébként tényleg így van, mert sok örömet okozott, de azért...
6: Ezt ki is mondtam, emlékeim szerint, az EB győzelemmel kapcsolatban.
4: Igen, meg a testvére most ugye az a kampánya, hogy hol lenne Portugália, nem lenne Ronaldo. Tényleg itt tartunk, hogy ezek a mondatok elhangoznak? Nekem ez nagyon fura.
5: Az az ego egyébként, ami idáig repítette, az most egyébként maga alá omlasztja, hogy tehát a saját szobrát kezdi el szerintem rombolni. Múltkor itt beszéltünk róla már el, ugye, mert ez egy hosszú téma. Egyébként gratuláltam Messinek, tehát hozzátenném, a ravasz volt, tehát gratuláltam.
1: Gratulált egyébként, igen, és fair módon.
5: De emlének igazából, szóval itt szokott. Amikor kell bedobni ezt a témát, hogy ő is ott legyen azért a spiccen, hogy... Nekem nagyon nem tetszett ez, ugye, mert a csapatkapitány, mert megmondta neki, ugye, a Zsuzs Jézus, hogy az első és az utolsó meccsen játszik, egyébként ennek nyilván oka van, én próbálom ezt megfejteni. Az, hogy a Ronaldónak a regenerációja, szerintem az az egyetlen, szerintem a tudása nem kapott meg, mert a gyorsasága se, a regeneráció talán igen. Mert
4: az életkori igen.
5: Az egy, mert ő azt mondja, hogy őt azért zavarta meg, amikor, ja, hogy együtt marad a csapattal, akkor összeszedem magam, igen. És akkor ment is, és ott akkor szóltak neki egy étkezésnél, hogy viszont játszanál a következő meccsen, és akkor ő morgott, hogy azért ő elvállalta, mert Portugáliát szereti, a hazáját, pedig ő egy egyéni edzésrendszer alapján, edzésmódszer alapján, szerintem a regeneráció itt a legfontosabb már nála, és szerint az makacskodik olyan értelemben, hogy nagyon nehezen szedi magát össze. Amit egyébként ebben a történetben undorítónak tartok, az, persze ilyen előfordul, hogy nem teszlek be, hogy megígérem, biztos ezt lehet rendezni, még egy Ronaldóval is. Az, hogy utána Ronaldo kvázi kötelezi a kapitányt, hogy a következő az ugye ez a dán mérkőzés lett volna, vagy volt, mert múlt időben. A dánok elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beolvas egy kvázi proklamációt, ami a Ronaldo szája íze szerint van, és erre a kapitán nem hajlandó, hát már, tehát bocsánat, hát azért ő a szövetségi kapitán, persze a Ronaldo nevét meg fogjuk jegyezni életünk végéig, a Zsuzs Jézusét nem valószínű, vagy nem biztos, így fogalmaznék, na de itt azért hát kivéve, a funkciók ne alakuljanak át.
1: Igen.
5: Tehát ne a csík húzza a repülőt azért.
6: Szerintem a lehető legjobb dolog, ami a portugálokkal történt, ez az egész ügy, de tényleg, mert hogyha most mondok, amit Ronaldo csendben ül a kispadon, és egy szó se szól, de mondjuk beáll 5 percre, 10 percre, teljesen mindegy, és ugyanúgy 4 győzelemmel tovább mennek a portugálok, szerintem az életben nem vakarják le magukról. De komolyan.
1: Tehát nem mondj már ilyet, nem lehet azért Ronaldo-ról ilyet mondani.
6: De Ronaldo szerintem minimum 2, de inkább 4 éve nem ez kellene már a portugál válogatottnak. Mert vannak nála jobban, nem is az, van akinél ő jobb, de nélküle jobban működik a csapat. És már nem egyszer láttuk, már 22-es világbajnokságon láttuk.
1: Én ezt inkább úgy fogalmazom, hogy talán a pályán, és talán kezdőben már lehet, hogy 4 éve nem kellene. Én szerintem azért az ő jelenléte nagyon sokat tett hozzá.
6: Én ezt a reggeli műsorban Gyurta Gergely mondta azt, hogy hát neki ott kell lenni kapitányként. Most őszintén, tehát én Ronaldo szerintem egyetlen egyszer viselkedett igazi csapatkapitányként a 16-os EB-döntőben, amikor megsérült,
5: így van.
6: Oda le kellett ülnie, mert sérült volt. De a pályán ő sose volt az a játékos, akire egyébként tűzben mennék, mert annyira tüzel engem, hogy ő ott van. Mindig csak elnézést kérek, tehát lehet ilyen videókat látni, hogy nem mennek utána a többiek, nincsenek ott ilyen közös beszélgetések, tehát hogy szerintem nekem csapatkapitány azok a Roy Keane, de az nyilván ez egy régi módi dolog. Szerintem a Ronaldo nem egy ilyen típus, és ráadásul az ő egója soha nem fogja azt megengedni, hogy 5 perces játékos legyen. Ezt szerintem az életben nem fogja aláírni.
4: Egyébként
6: és annyi még, hogy a Jorge Jesusnak szerintem most 4 győzelemmel 4 ász van a kezébe. Tehát ő most megteheti azt, hogy a következő keretkijelölésnél nem hívja be Ronaldot.
1: Én értem, amit mondasz, és
6: remélem, de, nem is fogja elnézést, mert akkor magából csinál ez a kultúráltan,
1: bócot. Tehát, hogy ezt nem lehet kultúráltan rendezni, szerinted? Hát, mert ugyanakkor azt azért ismerd el, hogy egy ilyen pályafutás után, ahol most tart ez a helyzet, ez nem méltó. Ronaldo sem érdemli meg, még akkor is, ha ő gerjesztette azt, hogy és pont azért, mert óriási a kontraszt a Messi búcsúhoz képest. Tehát én ehhez képest érzem most ezt különösképpen. Ha éppen most még nem Messi nem búcsúztatta volna el a világ, akkor ez egy kicsit a szokásos hiszti lenne, amit már láttunk egyszer-kétszer, mert megoldjuk. De így meg nagyon. Tehát, hogy így ér véget az egyik pályafutás, vagy a válogatottság, a másik meg úgy. Jaj.
5: Ha nagyon szigorúan nézzük, akkor azért próbálok egy nagyon jó, hogy mondjam, képet fölvázolni, és nem lesz trágár, hogy azért a ventilátorba a Ronaldo csinált bele, és a szenny fröcsök, tehát innentől kezdve, tehát ő kezdeményezte ezt a történetet, és aztán most mindenki be van szippantva, csak egyébként a játékos társak nem, aki közül ugye azt mondta Bruno Fernandes, aki a pályán, akivel a legjobb játék kapcsolata van, én még jelen időben beszélek, én is, van, hogy most ő nem akarja megosztani Portugáliát, és így rémülten nézett ugye a kamerába, de nem tudjuk, hogy és nem
4: tud tudjuk, mondani, hogy a, hát persze mit tud mondani,
5: erről van szó, de a többiek azért úgy lapítanak. Tehát nem tudom, hogy emögött
6: mint
5: nem az van-e.
6: Mint ahogy a pályán az elmúlt 4 évben.
5: Így van, nem az van-e, amit a Göbi mondott, hogy lehet, hogy már nem kéne.
6: Egyébként ebben benne van, hogy az lesz, mint mondjuk a Messi-Barcelona szakítás, ha visszaemlékszel, ez nem volt egy finom dolog, és neki is búcsú meccse a Camp Nou-ba, az nem tudom, 4 évvel később lett, vagy 5, tehát hogy
4: még
6: nem volt ennyire erős.
4: Még nem történt meg a búcsú meccse.
5: Nem, persze.
4: Ugye, igen. A Messi történet ott tartott, hogy be kellett lógnia, amíg épülő Camp Nou-ba a jelenlegi vezetés igen. tudta nélkül, mert de most nem is akarom idehozni.
1: Na jó, szóval az is azért méltatlanja.
4: Zsuzsinak, hogy nagyon méltatlan, ami most Portugáliában történik. Akár Ronaldo oldaláról nézem, akár igen. a válogatott
1: én
4: oldaláról.
1: Ezt gondolom.
4: Illetve ugye itt most rebesgetnek egy 6 hónapos eltiltást, mert hogy elhagyta a válogatott edzőtáborát engedély nélkül. Na most akkor osszunk, szorozzunk, hogy az nagyjából júniusra jön neki, tehát ha ott még vannak válogatott meccsek, ott amúgy Ronaldóra újra lehetne számítani, ha ténylegesen eltiltják 6 hónapra. És az ego kérdés, amit mind a ketten érintettetek, miért nem fogadta el azt, hogy ő lett az a 75-65-85 perces játékos, aki akkor áll be, és ugyanúgy lehetett volna hős, mert 2-0 után még ő püfölé be a harmadikat, vagy a negyediket, és akkor a gólszámai is rendbe lettek volna, a statisztikája, mert az neki tudjuk, hogy nagyon fontos, a válogatott meccsek is nőnek, a gólok is, nem, ő kezdő, tehát az ő... amit mi tapasztalunk és látunk, valahogy
1: biztos vagy benne, hogy ezt nem tudta volna elviselni, hogy padról
4: el tudta viselni?
1: Vagy?
5: Nem.
4: Hát a világbajnokságon is látszik,
6: hát szerintem,
4: hogy
6: ha itt ülne és interjút csinálná vele, meggyőződés lenne, hogy a mai napig a világ legjobb játékosa. És ezt szemtől hiszi. Ami összességében sportolánál nem
4: mondjuk,
6: baj.
4: Ha itt ülne, én ezt igazat adnék neki, ha itt látnám ebben
6: nem
4: a stúdióban.
1: Én is azt mondom, hogy én még rá is tennék egy lapáttal, ha itt ülne, és azt mondom, ez igaz.
6: Nem baj, ha ilyen a felfogás a sportolán, de azért van a szövetségi kapitány, meg azért van az edző, hogy látja azt, hogy nem.
4: És akik még nagyon nehéz helyzetben vannak, azok a játékostársak.
1: Uh-huh. Hát az biztos.
4: Most ki fogja azt fölvállalni a kamerák előtt, hogy nincs szükségünk Ronaldóra, Ronaldo nélkül jobbak
1: de ott
4: vagyunk.
1: Nem is vállalhatják szerintem. De szerintem ezt ők nem tehetik
4: de még
1: meg.
4: De még öltözön belül is nagyon óvatosnak kell lenni, mert ki tudja, hogy a meccs után már a repülőn ki mit üzenget a Ronaldónak, hogy kibe bízol meg. Ez egy elképesztően nehéz szituáció, és akkor még mindig ott van a pakliban, hogy ő egy nemzeti legenda, tehát a közvélemény mellette áll.
1: Globális
4: tehát legenda. Tehát az első portugál döntetlen a novemberben, vagy vereség, és így fognak föllángolni persze, hát Ronaldo nélkül már nem megy. Nagyon nehéz terep, nehéz igazságot tenni, és hajlok arra, hogy nem biztos, hogy mindent tudunk, illetve nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy adott esetben a szövetségi kapitány, hogy Ronaldo mesélt róla, de egyébként méltatlan, tehát tényleg méltatlan, mert nagyjából így kellett volna elköszönni Ronaldótól is, ahogy Buenos Airesben tették Messitől, de egész egyszerűen...
1: Néztétek?
6: Csak nem Denin ellen.
4: Szenzációs.
5: Hát, egy marha erős válogatott igen, ellen. Igen. De direkt biztos, hogy...
4: De amúgy nincs jelentősége. Nincs
1: és amúgy egyébként azt kell mondanom, hogy volt játék, és volt tempó, és volt...
6: De most összetett, milyen lehetett volna mondjuk egy brazil meccset leszervezni? A brazilok Ausztráliával, Indiával játszottak,
5: bepöccennek is, igen. Óriási adókkapok alakul.
1: Ezt akarom mondani, és lett volna, igen.
5: Argentinoknál előfordulhat.
6: Hogyne, persze, de...
4: Szerintem így volt, ahogy volt, vagy így volt jó, ahogy volt, és két gól, passz meg egy gól.
1: Nem rossz. Néztem, nem
4: a,
1: tize, rossz.
4: Néztem a 11-esnél az
1: meg
4: arcát,
1: egy sprint ott,
4: hogy
1: azért ott is volt a 72. percben.
4: Nem izgulhat majd esetleg, úgy főrúgta a
6: létszalasarokba. Ha jól emlékszem,
4: kettőt
6: rendes, de egy 11-es párbajban is.
4: Úgyhogy...
1: Igen, ezt mondták egyébként az argentin kollégák is,

0: Egyébként egy több mint 20 évig láttuk ezt a srácot futballozni.
1: Ez egyértelmű, hogy jókorban születtünk.
2: Meg a másikat is.
1: És milyen szerencsések vagyunk, hogy mindjárt itt van az OTP Bankliga 9. fordulója.
0: Már csak kettőt kell aludni.
1: Mit vártok tőle, fiúk?
0: Ugye beszélgettünk itt Tóth Miláról.
1: Igen,
0: én nagyon kíváncsi
1: ezek
0: vagyok.
1: Ezek után most azért lesz egy, ugye? Igen, lesz egy pikantériája, hogy
0: most
1: a válogatottban szereplők.
0: Egyébként majdnem mindegyik betaláltam olyan dolgot, ami miatt még szívesen leülök, és vagy meghallgattam a rádióban, vagy megnézem az M4 Sporton, mert Tóth Milára kifejezetten kíváncsi vagyok, és egyébként ugyanez igaz akár Jurekre is, hát most négyszeres válogatott futballista, tehát hogy ezek adnak olyan pluszt, hogy így mennek, mint
1: hát
0: a mérgezett tegér.
1: Hát nagyon remélem, én is kíváncsi vagyok, hogy ez vajon mit jelent.
0: Lesz egy Kispest, Újpest, egyébként hát az talán Ferencváros mellett, meg a Diósgyőr mellett két olyan tábor, amelyik nagyon jó hangulatot tud csinálni, azért biztos jó meccs lesz. Kíváncsi vagyok, hogy a Fradi most ebben a három hétben Borbély Balázsral, akit egyébként nagyon sokra tartok itt, mert ebben a körben is többször beszéltünk róla, hogy tényleg a Debrecen látja-e kárát annak, hogy most tudtak dolgozni a Ferencvárosnál, úgyhogy szerintem ez egy jó forduló lesz.
1: Ti mit vártok, fiúk?
2: A Fradi Debrecenre kíváncsi vagyok, már csak azért is, mert a kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sport Borbély Balázsral. Készült egy interjú, és amire te is mondod, hogy a volt válogatott, nem volt, hanem akik a válogatott meccsen játszottak, azok miképpen én a Szalaira vagyok kíváncsi az MTK ellen konkrétan, leginkább.
3: Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen hosszú válogatott szünet után képesek a csapatok felpörögni, mert a Magyar NB1-ben nem mondhatjuk azt, hogy olyan rengeteg játékos volt válogatott szüneten, hogy használták ki a vezetőedzők ezt a csapatot, mert azért van néhány csapat, ahol erősen kellett volna változtatni ebbe a szünetben, mondjuk a, nem tudom, Zalaegerszegre gondolok, ahol...
0: Belenyúlni a keretben nem nagyon
3: nem
0: tudsz.
3: A keretben, hanem a játékban. Tehát igazából ez van egy olyan hosszú időszaka, hát nem pihenésre, hanem a tehát itt lehet érdemben változtatni egy ilyen időszakot.
0: Azért is lehet érdekes, mert aki azt a meccset elveszíti, én annak az edzőnek a helyében nem lennék annyira nyugodt.
3: Igen, igen. Ez régebben az volt a divat, tudod, hogy a válogatott szünet előtt, de most simán benne van egyébként, hogy annak a meccsnek a vesztese az csomagolhat majd az edző. Igen.
2: Hát én kimondom, ez... én, ha edzőkre lebontjuk, én Bodog Tamásnak szurkolok ebbe az esetben. Tehát ő magyar edző, és mindegy, nyilvánvaló. Tehát a magyar futball szerintem attól megy előre, hogyha minél több magyar szereplője van. Persze kellnek a külföldiek, mindent tudunk, integrálunk, stb., de azért én ezt így jobbnak tartom.
1: Nem, hát az azért kezd kiderülni az elmúlt években, hogyha magyar edzők helyzetbe kerülhetnek.
2: Nem, és... komolyra fordítva egyébként, igen, ez az egyik, amit mondanék. Másik, ez a zalaegerszegi modell, ez nálam azért még nem bizonyított. Tehát ők azt mondják, hogy ez bejönni látszik, fogalmazni kell magyartalanul, várjunk egy-két évet.
1: De mire
2: évet.
1: Gondolsz pontosan?
2: Hát ez a sok dél-amerikait, és akkor utána ezt pillanatokon belül, ha tudjuk, pénzét tesszük. Ebben benne van persze, ha tudjuk, de tételezzük fel,
1: tehát
2: hogy
1: modell,
2: megoldják.
1: Mint gazdasági modell? Vagy igen, mint szakmai is?
2: Mint szakma, mint mert szakma. Egyébként lehet, hogy gazdasági modellként működik, de én nem nagyon vagyok kíváncsi, hogy ez a légiós játszott itt. Egyébként a nevét körülbelül úgy tudnám, mint most mondom, hogy légiós, következő évben pedig a másik. Ez csapatépítés szempontjából nem hiszem, hogy jó, de ezt döntsék el Zalaegerszegen, tehát ebbe én nem szólhatok bele.
1: Hát ez behozza azt a képletet, amit mondunk, hogy elég nehéz megjegyezni az ilyen csapatok nevét, meg játékosait, ez tény és való. Vagy akár még az edzőkét is.
0: Igen, egyébként Zalaegerszegen érdekes modell van, hogy a Szendrei is azért jött el, mert ott kimondták, hogy ott lemondunk arról.
2: Igen,
0: a pénzről,
2: jó példa.
0: Hogy magyarokat játszassunk. Kíváncsi lennék, hogy az alai szurkolók mit gondolnak arról, hogy inkább látnak egy ilyen zalaegerszegi csapatot amúgy minden évben az NB1-ben, vagy akkor vonuljon ki ez a jelenlegi gazdasági erő, jöjjön valaki más, aki nem biztos, hogy fent tudja tartani az NB1-et, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én, ha magam nevében beszélek, én ha Békés Csabán jártam NB1-es meccsekre, gyermekkoromban meg voltam labdaszedő, és Szegeden éltem 20 évet, bármelyik városban lett volna akkor NB1-es csapat, amikor én ott vagyok, vagy most az lenne, én annak örülnék, ha többségben lennének a magyar srácok, a magyar fiatalok. Ha 9 külföldit kell nézned, és közben tudod, hogy nekik ez csak egy átutazó hely, akkor nehezebben alakul ki a kötődés is neked a játékos, ez egy nagyon nehéz ügy. Úgyhogy...
1: Jó, hát ez nyilván

0: nehéz.
1: Ahogy mondjátok, van ilyen és olyan modell, de mi azért valóban azt szeretjük, és azt látjuk, és azért szurkolunk. Minél több magyar játékost, minél több jó magyar szakember
0: készítsen
1: föl. Hogy Márko
0: Rosszinak egyébként minél könnyebb dolga legyen válogatni.
2: Hát, legyen marhahúsleves kockája.
1: Például. Legalább. A vízzel főzés kellős közepén. Akkor még egy mondatot szenteljünk ugye a Premier League 6. fordulójára, hiszen egy Liverpool-Manchester City rangadóval kezdődnek majd. Az összecsapások ugye 17:30-tól lesz majd vasárnap ez a mérkőzés. Hát Andoni Iraolának is van azért gondja, vannak sérültek is. Szerencsére legalább Kerkez mondjuk sárgalap miatt hiányzott az utolsó mérkőzésen, nem sérülés miatt. De Szoboszlai Dominik, hál' Istennek, úgy tűnik, hogy jó állapotban van, rá lehet számítani. Lesz-e a Liverpoolnak egy jobb ősze szerintetek, mint ahogy egyébként eddig kinézett ez a csapat?
0: Ez nehéz kérdés. Egyébként most, ha belegondoltok, 3 hétig oda volt mindkét csapat keretének nagyobbik része a válogatottnál. Néhányan sérülten is jöttek vissza, és akkor visszakapod a csapatodat szerdán edzőként. Először is meg kell nézned, ki milyen állapotban van, mert van, aki bár oda volt 3 hétig, de mondjuk 20 percet játszott, meg van, aki 340-et, és akkor csütörtökre összeáll a kép, tehát nagyjából van 2 edzésed, és akkor jön a City, vagy éppen mész a Liverpoolhoz. Szóval ez kutya nehéz feladat ám edzői szempontból, nyilván azért vannak ők, hogy ezt megoldják. Azért magyar szempontból...
1: Könycsepeket nem morzsulunk el,
0: Nem, csak hogy azért ez nem egy egyszerű persze, feladat, úgyhogy... Hát. Azért nem is hiszem, hogy olyan sziporkázó játékot kell majd.
2: Hát egyébként ennek a párosításnak a legérdekesebb része az a City-nek a botránya, ami ebből hát 2 hétben volt. Tehát, hogy az egyik legtradicionálisabb klub fogadja azt, ami most ilyen helyzetben van. Ott azért én a nézőkre nagyon kíváncsi leszek, mert azért Anglia az elmúlt 30 éve azért kultúrát hely lett futball szempontból. De én most itt el tudom képzelni, hogy ilyen égszakadás, földindulás lesz. Nyilván nem lesz több nézőtéri verekedés, vagy ilyesmi, de az biztos, hogy szerintem a City játékosoknak egy ilyen óriás nyomás lesz. Az egész szezon szerintem egy ilyen bizonyítás lesz minden egyes stadionban, aminek akkor nem otthon van.
1: Mi lesz a büntetés egyáltalán?
0: Pénz, pontlevonás, visszasorolás, kizárni
1: most
0: az átigazolásból.
1: Most egy fellebezés van, tehát azt sem tudjuk, hogy végül is mi hogyan fog zárulni ez az ügy, illetve leginkább, amit egyébként Dénes Ferenctől is hallottam, és más sportközgazdászoktól is, hogy hát ha ez a modell most ilyen módon került gorcsó alá, és ez lett a vége, ez nem az egyetlen ilyen modell, ami működik, tehát ez megrengetheti akár az egész európai nagy klub finanszírozási, mondjuk így hátteret, itt most gondolok elsősorban az arab forrásokra, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha ezt hagyják, vagy az lehet, hogy a fellebezésnek más lesz a vége is, és végül is nem úgy zárul ez, mint ahogy most per pillanat kinéz. Meleg
3: hát
1: a helyzet.
3: Az még egy szép dolog, hogy a Fair Play országában, Angliában van, ugye, hogy a Manchester City örökre föl kéne osztani, de nyilván nem lehet örökre eltiltani, de igen, tehát így működnek, ezek a modellek működnek, tehát azért. Tehát itt gondoljunk bele indirekten, hogy nem véletlen, nem tudom, hogy van még Németországban, hogy nem lehet többségi tulajdonban.
0: Van ez a szabály.
3: Megvan még. Uh-huh. Azért ez nem véletlen. Nem véletlen.
1: Na, szóval és ha így nézed a német gazdaság, igen, azért az egy érdekes kérdés.
3: Így van.
1: Érdekes kérdés. Na, hát erre majd legközelebb kitérünk, mert erre lehetne egy egész teljes műsort szállni, de a maiban már nincs több idő, viszont nagyon élveztem a 3 kolléga társaságát, Wittmann Emil, Göbő és Gábor, és Turi Gábor volt itt velünk. Köszönöm. Sziasztok.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Magazinokkal folytatjuk, előbb a 3 pontos kosárlabda magazinnal, Korsós Kristóffal és Péter Ágostonnal, majd 17:30-es híreinket követően következik a Karfiolfül, a Birkózó magazin, Regős László Pállal és Deák Zsigmonddal.
4: 3 pontos, a Nemzeti Sportrádióban.
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai adásban. A mikrofonnál Korsós Kristóf, illetve Péter Ágoston. Szia Kristóf, szép napot neked is.
0: Szia Ágoston, üdv újra a podcastben.
6: A mai témánk pedig az újonc csapata a férfi bajnokságban. A Phoenix Fóti Tigrisek lesz terítéken, méghozzá a vezetőedző Surman Gábor segítségével. Szerbusz Gábor, köszöntelek, és azzal is kezdhetnénk, hogy milyen feladatköröket viszel még a vezetőedzőség mellett, mert hogy az előző szezonban sok-sok minden hárult rád. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakult mindez így az élvonalban.
7: Először is sziasztok, köszöntelek benneteket, illetve köszöntöm a kedves hallgatókat. A kérdés jó, gyakorlatilag a tavalyi évhez képest azért van előrelépés a tekintetben, hogy itt azért jókora feladatokat igyekeztek körülöttem leszedni rólam, tehát ugye, hogy tényleg ne az legyen, hogy mindent is én csinálok, de ha az exakt válaszra kíváncsiak vagytok, ugye a vezetőedzői szerepem mellett ugye általános igazgató vagyok ugye a klubnál, illetve a klubnak az ügyvezetője is én magam vagyok, úgyhogy gyakorlatilag ez a háromszög, amiben így mozgok, de például Szegedre én vezettem le a buszt, de...
6: az mondjuk szép.
7: De tessék, még egyszer, bocsánat.
6: Mondom, az szép feladat, hogy igen, azt is bevállaltad.
7: Igen, de én rólam köztudott, hogy nagyon szeretek vezetni, úgyhogy ennek is betudható, úgyhogy de alapból ez a három fő csapásszám van jelen, amit ugye említettem.
6: Én vezetés közben egyébként kifejezetten szeretek gondolkodni, lehet, hogy neked is járt az agyat, igen, hogy majd milyen figurákat tudok hívni, és hogy lehet taktikailag felkészülni erre a meccsre. Igen. Hallgatóink talán emlékezhetnek rá, hogy még az előző szezon hajrájakor megkerestünk téged, és itt voltál ugyanebben a műsorban a vendégünk, meséltél a tervekről, de akkor még félig meddig azért vágyálom volt talán mindaz, ami mostan a valósággá vált. Úgyhogy erről is beszéljünk, meg az eddig élvonalbeli tapasztalatokról, de picit visszaugorva az időbe, mi volt az a pillanat, amikor biztossá egyértelművé vált, hogy elindulhattok az élvonalban, ami egy történelmi tett a klub életében, és te hogy élted meg azt a pillanatot?
7: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon sokan megkerestek már ezzel, hogy mikor volt az a pillanat benne, amikor tényleg eldőlt az, hogy első osztályba jutunk. Gyakorlatilag ugye a tavalyi sikeresnek mondható szezonunk közben én már elhatároztam, hogy ha és amennyiben sikerül feltenni arra bizonyos írra a pontot és bajnoki címet és az ezzel együtt járó feljutást ki tudjuk harcolni, akkor nincs az a forgatókönyv, hogy ne induljunk el. Nyilván, aki ismer, én egy ilyen nagyon csörtető, céltörekvő egyén vagyok, és tényleg olyas valamit képviselek, hogyha teszem azt az egyik ablakon, kidobnak be, melyek a másikon. Tehát mindenféleképpen, csak azért említem, mert mindenféleképpen azon voltam, hogy elérjem azt a támogatóinknál, illetve különösképpen a városnál, hogy közös erővel összefogva el tudjunk indulni, ugye a legfelsőbb osztályban. Ennek egyébként igen komoly, hogy mondjam, munkát bele kellett külön abba tenni, hogy ugye a csarnokunk gyakorlatilag ugye nem volt NB1 átcsoportos kompatibilis, tehát ugye nem tudtunk volna alapértelmezve megfelelő nézőszámot befogadni, ugye ami rendelkezésünkre állt az eddigi tendencia szerint, de nagy örömömre szolgál, hogy ugye hála az Istennek a csarnok átalakítási folyamatok, egyébként pont aktuális, mert tegnap kaptuk meg a végső határozatot, illetve elfogadást minden ebben érdekelt szerv részéről, úgyhogy annyi biztos, hogy Fóton újabb történelmi pillanat következik be vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni hazai meccsünk, ugye történetünk során az első hazai mérkőzés lesz, ugye és Fót város először rendez élvonalbeli kosárlabda mérkőzést a városban, szerintem ez egy óriás. Nézd, visszakanyarodva azon kérdésedre, hogy ugye hogy éltük meg, hát ugye most itt a legnagyobb, de pozitív értelemben kell érteni, a legnagyobb, hát nem is meglepetés igazából, csak hogy az érdekesség a dologban, amikor készültünk, ugye az első fordulóra a regnáló bajnok otthonában léptünk pályára, rögtön a mélyvízbe lettünk dobva ezáltal. Hát le nem tudom írni szavakkal azt, hogy micsoda érzések kavarogtak bennem is, mint sportvezető, meg mint a játékosok is természetesen, mert már önmagában az, hogy ugye óriási különbség a két osztály között, hogy itt most két forduló eltelt, ennyi néző, talán összesen kis túlzással nyilván nincsen piros csoportos mérkőzésem. Tehát nagyon nagy élmény volt, mint Szombathelyen 2500 néző előtt, mint Szegeden legutóbb 1500 ember körül, hogy így volt a létszámuk, játszani. Úgyhogy óriási dolog volt, meg hát azért az nem mindegy, hogy a játékosaimat az adott héten, teszem azt visszakanyarodva a Falco mérkőzés előttig, egy Perzoli ellen, meg egy Váradi Benedek ellen készíteni, az nekem is egy óriási felemelő érzés önmagában szakmailag, mondom ezt most, mint vezetőedző, úgyhogy nagyon élvezzük, nagyon-nagyon dolgozunk azért, hogy mi hamarabb bekövetkezhessen az első győzelmünk így a történetünk során, ugye a legfelsőbb osztályban, úgyhogy csak is bízni tudok benne, hogy ez, erre nem kell sokáig várni, és akár vasárnap már egy győzelemnek örülhetünk.
0: Ahogy meglett a feljutás, meg ahogy alakult itt a tavasz vége, nyár eleje, az önmagában jelentett már egy ilyen beteljesülési érzés számodra? Vagy azért vannak ezek a mérföldkövek, amiket most mondasz, hogy jön az első hazai bajnoki, az első osztályban nyilván az első győzelem is majd nagyon emlékezetes lesz, szóval ezek még kellenek ahhoz, hogy kerek legyen az egész, vagy most hol tartasz ezzel?
7: Megmondom neked őszintén, ott lett kerek az egész, amikor a Savaria arénába beléptünk. Ott megálltam, illetve azért azt mondhatom nyugodtan többes számban azon játékosaimmal kiegészülve, akik ugye végigvitték ezt a közös utat, most akárcsak ha a piros csoportos tavalyi bajnoki címünkre gondolunk, és azért az, hogy el tudtunk jutni idáig, hogy egy ilyen nívós és magasan kvalifikált, európai szinten is magasan kvalifikált gárda ellen meg tudtuk méretetni magunkat, ez önmagában azt az érzést keltette bennem, különösen, hogy egész egyszerűen megérte ez az elmúlt 7 és fél év küzdelme, hogy eljuthassunk idáig ugye a NB2-es bajnokságból. Az csak külön öröm nyilván így utólag megjegyezve, hogy az első negyedet leszámítva Szombathelyen azt gondolom, hogy egy olyan teljesítményt tudtunk lerakni a pályára, amire egyrészt tudtunk, meg fogunk tudni is építkezni így a jövőben, másrészt pedig amire igazán büszkék lehetünk.
6: Gábor, talán tudod, én nem is titkolom, hogy hát tisztelője, csodálója voltam, vagy vagyok annak a projektnek, amit ti végigvittetek, mert ahogy Kristóf is a mérföldköveket emelte ki nem véletlenül, szerintem ez nálatok elég konkrétan és kézzelfoghatóan tetten érhető. Itt az években vissza lépkedve Hepkupa, piros csoportos lépkedések, helyezkedések, a keret alakítása, annak a magjának az egyben tartása, és ha most idén ránézek a keretre, akkor is egyszerűen azt köszön vissza az én számomra, hogy jó ez a csapat, hogy így összejött, összeállt, és hogy az élvonalban küzdhet, mert itt van például Dancsics András, akit én bármikor láttam a piros csoportban, tényleg mindig azt fogalmazódott meg bennem, hogy irány az élvonal. Tehát őt látni kell mindenkinek hétről hétre. Juhos Levente azzal a tapasztalattal, azzal a vezér szereppel. Csatlakozott Armagani Ármin, aki más szempontból, szemszögből is érti a kosárlabdát, azt gondolom, talán közelebb van hozzád az ő gondolkodása. És még sorolhatnánk neveket, akár a fiatalok közül is, akik tényleg ígéretes játékosok. Mennyire tudsz ezzel a fejjel gondolkodni erről a projektről, hogy itt az ő egyéni útjuk, karrierjük is nagyon jól alakult?
7: Ahogy kezdted a mondandódat, az önmagában megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm neked. Rátérve, igen, ezen szakmai részekre, nézzétek, ugye nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a csapat kialakításánál is figyelembe kellett venni itt az anyagi szempontokat. Gyakorlatilag azt bátran ki tudom jelenteni, hogy így is a lehetőségeink legfelsőbb szintjét értük el a keret kialakításakor, tehát jelenállás szerint így, hogy nekünk valamilyen szinten derültékből villámcsapásként ért minket ugye ez a feljutás, emiatt különösen büszke vagyok egyúttal, és hálás is ugye azon résztvevő személyeknek, támogatóknak, városnak, városvezetésnek, akik ugyebár tényleg vaskos szerepet játszottak abban, hogy ki tudjunk alakítani egy versenyképes csapatot. Ha már így az egyéneket soroltad, én abszolút ugyanezen a véleményen vagyok. Többeknél már pont az időzítés is, azt gondolom, hogy a létező legjobbkor jött, hogy az első osztályba fel tudtunk jutni, akár ha egy Dancsics is most tényleg nézünk, ide sorolom egyébként a MAFS-tól szerződtetett Kazi Balást is. Juhos Levente az egyik olyan ékes példája az egyesületünknek, aki nyugodtan a kosárlabda a múltjára való tekintette már rég megelégedhetne azzal, amit elért. Tényleg már félvára is vehetné, de nem. Ő tényleg az egyik legjobban akaró játékosom, és hát nem titok, hogy jobb kezem is, ugye csapatkapitányom. Az Ármegáni Ármin nagyon jó volt a hasonlat, mert képzeld el, én is egyébként valamilyen szinten magamat látom benne, a régi kosárlabda énemet. Nagyon sokan majdnem, hogy azt mondom, hogy felkérdeztek, hogy mégis őt miért gondoltam, hogy ide kell hozni pótra. Én azt gondolom, hogy nem is kell ezt igazából már megválaszolnom, hiszen az Ármin a mutatott teljesítményével, akárha csak az elmúlt két hivatalos bajnoki mérkőzésünket, vagy az azt megelőző 9 felkészülési mérkőzésünket, ha valaki megnézi, semmilyen szintű kérdőjel nem maradhat az emberekben, mert rendkívül hasznos tagja az egyesületnek, illetve a csapatomnak. Úgyhogy gyakorlatilag tudjuk, hol a helyünk, nyilván azon leszünk, hogy itt a céljainkat elérjük, ugye ez a, én lenyilatkoztam szezon előtt is, ugye ez a 10. hely környékét szeretném belőni, de hát egyértelmű az alapcél, hogy nem liftezni jöttünk ugye az első osztályba, illetve nem akarunk a másodosztály meg az első osztály között liftezni, úgyhogy szeretném mindenféleképpen az élvonalbeli tagságunkat megőrizni.
0: Én még így Juhos Leventével kapcsolatban kérdeznék egyet, hogyha így említetted már név szerint, azért ő nyilván NB1-es szinten is elég tapasztalt játékosnak mondható, viszont azért szegénynek voltak annyira komoly sérülései, meg egy időszakban annyira sérülékeny volt, hogy hát nem akarok nagy szavakat használni, de talán azt mondhatjuk, hogy ott azért volt egy időszak, amikor így lemondtak róla az NB1-es csapatok, és tulajdonképpen ehhez kellett egy hát Juhos Leventébe vetett hit, hogy neki bizalmat adni, és ő tulajdonképpen most felépítette magát az elmúlt években újra erre az NB1-es szintre, és most ezt hogy látod így, hogy ő például személy szerint visszaérkezett az első osztályba, neki ez így mekkora történet? Tehát nem tudom, hogy ő még gondolta volna azt, hogy még az NB1-ben fog játszani.
7: Megmondom neked őszintén, mivel ebben érintett vagyok vaskosan, emiatt kicsit kellemetlen is beszélnem róla, nem azért, mert ez egy óriási sztori kettőnk között, csak aki ismer, azt tudja, hogy utálok magamról beszélni, leginkább pozitív szemléletbe tündökölni. Na de lapozva ezen problémámon, gyakorlatilag igen, a Levente, hát ha most az az exakt kérdés, hogy amikor én leültem vele annó, még mielőtt pótra került, hát soha nem felejtjük el, se ő, se én, szegény ugye a válműtét után volt, majd hogy nem ilyen, hogy mondjam, tehát összeesve, Leventről tudni kell, hogy bőven 100 kiló fölötti játékos, gyakorlatilag szerintem a 90-et nem érte el, akkor nézett is rám nagyon kérdően, hogy én mégis mit akarok tőle, főleg, hogy ilyen állapotban van, de hála az Istennek, ahogy mondtad is, ugye itt nagyon fontos ez a bizalom meg a hit. Én nagyon bíztam abban, hogy őt fel tudjuk hozni. Egyébként, hogyha akkor abban a pillanatban, ha én azt mondom neki, hogy Levente, figyelj csak, most nem csak, hogy a másodosztályú szerepvállalásodról beszélek, hogyha rendben jössz, hanem arról, hogy jussunk fel első osztályba, és újra ott lehet a legfelsőbb szinten, hát szerintem ismerve őt minimum kirögött volna. De mondom, hogy ezt mondom az ő nevében is mondhatom, hogy ez egy olyan fantasztikus sztori, mind szakmailag, mind emberileg, amit így ketten együtt közösen a csapattal elértünk, hogy ennek az ezzel együtt járó élvezetét, boldogságát, meg mindenét most élvezi a legfelsőbb szinten. Igen, neki is egyébként így a 4-5 év kihagyás után, amit ugye az első osztályi szerepállása után kimaradt, azt most újra föl kell venni azt a ritmust, meg azokat a dolgokat elő kell venni, ami ugyebár kell ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen az első osztályban az adott játékos, de hát ha valakit egyébként pont őt nem féltek, úgyhogy nem féltem, úgyhogy igazából összegezve ez egy nagyon, nagyon szép sztori, főleg kettőnk között, és azt gondolom, hogy sem ő, sem én nem fogjuk ezt soha elfelejteni egymásnak.
6: Két meccsen vannak túl a Fóti Tigrisek az élvonalban eddig. A Falkó otthonában a Nyitányon egy 20 pont körüli vereség lett a vége, majd Szegeden egy óriási adok-kapok után a Szeged végül 6 ponttal győzött. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, Kristóf, te is évek óta követted az élvonalbeli eseményeket. Nem, csak annyi, hogy így első blikre ez a két eredmény önmagában egy elég versenyképes csapatképét festi nekem. Nem tudom, hogy te hogy látod, és mit várhatunk tőle. Gáborhoz pedig nyilván szakmai szempontból, hogy te hogy érzed, hogyan vizsgázott a csapat itt az élvonal rajtjánál.
0: Akkor én rövid leszek az elején, csak annyi, hogy azért az biztos, hogy a BL csoportkörös bajnoki címvédő otthonában elkezdeni egy feljutó csapatnak, azért ennél tényleg nincs nehezebb, úgyhogy amellett, hogy Gábor kiemelhetett, hogy ez nagy élmény volt, azért ez elég komoly kihívás lehetett így elsőre, és ebből szerintem teljesen vállalhatóan kijött a fót, tehát hogyha így nézzük, ez egy vállalható, meg jó rajt volt ilyen körülmények között, és ezek után pedig Szegeden játszani egy szoros meccset, megint csak egy idegenbeli találkozón, az meg szintén az a kategória még szerintem, ami teljesen rendben van. Nyilván azért bravúr lett volna, hogy rögtön a második meccsen jön egy idegenbeli siker, de közben meg mindjárt itt az első hazai meccs, és az eddigiek alapján szerintem bizakodóak lehettek, de majd akkor Gábor, innen folytasd, kérlek.
7: Nem, én teljesen egyetértek veled, Kristóf. Ugye nyilván én, aki minden áron, mindig minden körülmények között győzni akarok, és utálok veszíteni, nyilván tudom, és meg kell szoknom azt a részét, hogy ugye valószínűleg innentől kezdve nem fogunk Zsinór 24-et nyerni, és ugye a tavaly piros csoportos alapszakasz teljesítményünket ezáltal hozni, tehát ez nyilván tiszta, de viccet félretéve gyakorlatilag én is úgy gondolom, hogy az első két meccset nézve abszolút azt a részét egészen biztos, hogy be tudtuk bizonyítani szerintem a közvéleménynek, hogy helyünk van ebben az osztályban. Ugye a Falco az egy egészen más kávéáza, ahogy ugye ezt már említettem, ott arra voltam igazából büszke, hogy ott már a második negyedben, az első negyedben beszedett 19 pontos hátrányt tudtuk tartani, és hát ugye a második fél időt, ugye a második 20 percet viszont meg is tudtuk nyerni, de most ilyen szakmai dolgokban nem is nagyon akarok belemenni, hogy még a lepattanó csatát is, tehát voltak ott olyan dolgok, amiket, mint ahogy említettem is, hogy fogunk tudni ezekre építeni így a jövőben. Szeged egy olyan szempontból egy kicsit más mérkőzés volt, hogy nyilván, hogyha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy Gábor, 28-29 percen keresztül fogtok vezetni a Szeged otthonába, és a végén gyakorlatilag csak azért, mert elfogytok fizikálisan, meg egészségileg sajnos, emiatt ki fogtok adni. Ezt előre azt mondom, hogy hoppá, hát ez is teljes mértékben vállalható dolog lenne. Nyilván akkor ezt egy kicsit másképp éltem meg, mert nagyon fájt az a része, hogy már eleve rosszul indult nekünk ott a napunknál az egyik aktív rotáció tagom, a Kazi Balázs személyében betegség miatt nem tudott rendelkezésre állni, nem tudott elutazni sem a csapattal, és akkor ott mérkőzés közben a már említett Jós Levente a 8. percben, a Dancsa Csandis a második negyed elején befedett egy-egy sérülést, és akkor még jött a Kininek a sérülés, szóval ott összegyűlt már a végén egy olyan egészségügyi negatív csomag sajnos, hogy nem tudtuk azt már így kompenzálni semmilyen úton, módon, a Szeged meg egyébként nagyon-nagyon jól kihasználta az utolsó negyedben ezt a sajnos minket ért negatív behatásokat, és szó szerint bedaráltak bennünket. Most, hogy más nem mondjak, az utolsó negyed előtt még csak mínusz egyben voltunk lepattanóba, de végülis mínusz 10 vagy mínusz 11-el zártunk, tehát ott már gyakorlatilag kis túlzásra azt csináltak velünk, amit szerettek volna. De ennek is megvan a tanuló pénze, tehát alaposan kielemeztük ezt a találkozót, megnéztük, hogy mi az, amiben fogunk tudni, és kell is fejlődni, már a heti munka is ennek jegyében zajlott, és ahogy egyébként Kristóf, te is mondtad, örülök, hogy ezt, vagy így gondolod, hogy ugye a hétvégi első hazai mérkőzést optimistán váratjuk, én is ezt gondolom, mert igenis látszik az az út, hogy meg ahogy már vissza is csatoltam erre, hogy szerintem itt helyünk van ebben a ligában. Nyilván nem az a cél, hogy ugye mindig a szimpatikus vesztes szerepét játsszuk el, de azt gondolom, hogy ebben a társaságban van annyi, hogy igenis fogjunk tudni meccseket nyerni.
6: Ebben a társaságban, mondott te, így ahogy? Igen. Mert újoncoknál, sőt nem csak újoncoknál, akár bajnoki aspiránsoknál is látunk azért példát arra, hogy viszonylag hamar bele kell nyúlni a keretbe, hozni kell plusz játékost, cserére szorulunk, és a többi, és a többi. Mondhatjuk, hogy nektek sikerült kialakítani előzetesen azt a keretet, amivel végigvihető ez a szezon, és elérhetitek azt a célt, amit kitűztetek magatok elé?
7: Nézd, ugye ezt majd az idő eldönti, most nem a közfejeket akarom pufogtatni, de ugye akárhogy nézzük, ugye a két hivatalos bajnoki mérkőzés ment le, itt azért kell időt hagyni mind a játékosoknak, mind magunknak, hogy tényleg egy valós képet kaphassunk arról, hogy mégis ez mire lehet elég. Én alapértelmezve továbbra is tartom, hogy elégedett vagyok a keret kialakítással, illetve az itt levő játékosoknak a minőségével, különösen az emberi részével, mert a szállazisták, ezt már nyugodtan mondhatom, hogy ez teli találat lett valamennyi játékosomat értve, és ez nekem különösen fontos, ugye, aki tudja, az vagy aki ismer, az tudja jól, hogy az emberi értékek nekem majd, hogy nem a szakmát is felülírják, de nyilván majd az idő eldönti, hogy tényleg ez mire lesz elég. Annyi biztos, hogy nyilván senkinek nincs soha az élsportban különösen garantált helye, teljesíteni nyilván kell, de azt gondolom, hogy ezek a játékosok meg fogják tudni ugrani ezt a szintet. Ha meg esetleg mégsem és másképp alakul, az megint a jövő zenéje, de nagyon bízom bennük, hogy közösen ezt meg fogjuk tudni ugrani.
6: Nyilván még itt az alapszakasz elején járunk, de én azért egy dolgra rákérdeznék is, főleg így az eddigiek alapján, hogy esetleg te így kalkulálsz-e azzal, hogy mondjuk győzelmek számát tekintve mennyi kellene az alapszakasz végén, tehát mi az, amire te azt mondanád, hogy az úgy már rendben van. Illetve ugye, ami érdekessé teszi a dolgot, ugye mondtad, hogy ilyen tizedik hely körül kalkulálnál, ugye idén már a 9. és 10. play-int játszik a rájátszás előtt, tehát az mondjuk mennyire lenne megint egy újabb lépcsőfok, ha mondjuk, nem tudom, egy play-in meccset is játszana a csapat.
7: Hát nyilván az egy óriási dolog lenne, azt gondolom, hogyha most így hátulról kezdve a válaszadást ugye a kérdésedre, hogyha el tudnánk kérni így újoncként a play-in helyezések valamelyikét, nyilván ez a vágyunk is legbelül, amellett, hogy ugye, ahogy említettem, az élvonalbeli tagságunk megőrzése. Nézd, ugye minden évben más és más a bajnokság. Természetesen én is nézegettem a statisztikai adatokat, hogy az adott évben az adott mennyiségű győzelem mire volt, vagy lehet elég. Én inkább folyamatosan azon vagyok, hogy tényleg csak a jelenre koncentráljak ugye az adott hétvégi mérkőzésre, arra való felkészülésre, és utána majd meglátjuk, hogy az adott győzelmünk száma az mire lesz elég. Én sokkal inkább, megmondom neked őszintén, azon vagyok, amit egyébként már így mutogatunk is kifele, mint csapat, hogy szerintem senkinek nem lesz könnyű dolga ellenünk a tekintetben, hogy tényleg egy végsőkig küzdő, egy megalkovás nem tűrő, tényleg igazi katonaként dolgozó csapat legyünk, tehát akik meg tudják keseríteni még úgymond a nagyok életét is. Én szerintem ezen az úton kell nekünk tovább haladni, mert ez az első két mérkőzésen, most nem ez egy dolog, hogy ezt én így láttam, de így a kosárlabda közvélemény, illetve a kollégák, sportvezetők is ugye azon a véleményen vannak, amit most ugye mondtam, hogy mi velünk azért meg fog győni a csapatok legtöbbének a baja. Úgyhogy meglátjuk. Én minden esetre tényleg összegezve ezt a részét is nagyon bizakodok, hogy meg fogjuk tudni szerezni azon győzelmek számát, amik a céljaink teljesítéséhez kellenek.
6: Szalad az időnk, de és nem visszaélve vele, de még egyet szeretnék kérdezni tőled, nem feltétlenül nagyon kosárlabda szakmai, viszont szerintem fontos téma ez is, hiszen mindenki, mi is a magunk eszköztárával próbáljuk népszerűsíteni a sportágat, és ezúton is felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy Fóton is lehet most már élvonalbeli kosárlabdát nézni majd, és érdemes kilátogatni. Ezzel kapcsolatban kérdeznélek, Gábor, hogy egyáltalán mekkora hangsúlyt fektettek a terre a közösségre, ennek az építésére, a sportág megismertetésére, milyen partnerekre találtatok ebben a folyamatban, és mennyire fontos neked személy szerint?
7: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon nagy fontossággal bír, már csak azért is, mert itt az NB1B piros csoportos bajnoki címünkig is már kialakult egy olyan szurkolói mag, egy olyan szurkolói közösség, akik tényleg majdhogy nem a csapat részévé váltak már gyakorlatban is, mert tényleg itt vannak olyan különböző események, ahol együtt közösen tudunk a szurkolinkkal szerepelni, van, hogy vendégül látnak bennünket, van, hogy mi is ugye igyekszünk kedveskedni nekik, tehát ez már egy kialakult dolog, ráadásul ugye az külön nagy örömömre szolgál, hogy rengeteg gyerek volt a piros csoportos mérkőzéseinken, és csak is bízni tudok benne, hogy itt az élvonalban is rengeteg utánpótlás srácunk, vagy kosárlabda szerető gyermek ki fog tudni látogatni. Hála az Istennek itt ugye most lesz majd az első hazai meccsünk, ugye ahogy említettem, nagyon nagy a készülődés is itt Fóton, majd hogy nem azt mondom, hogy kosárlabdaláz érződik itt a városban. Ebben óriási szerepe van egyébként a helyi önkormányzatnak, illetve a városvezetésnek, akik rengeteget foglalkoznak ezzel az üggyel. Tényleg már néhányszor nekem kellemetlen, hogy mindig bármi eszembe jut, kérdezem, kérem őket, hogy segítsenek benne, és tényleg azonnal ugranak, és alárendelik magukat annak érdekében, hogy itt tényleg úton gyakorlatilag két hetente egy olyan esemény valósulhasson meg, ami igazi kosárlabda ünnep. Tehát nekünk a csarnokunk egyébként NB1-B csoportban is egy ilyen kis katlan volt, egy ilyen nagyon jó varázsa van, tényleg egy ilyen igazi hazai pálya. Én abban bízom, hogy ugye tekintette arra, hogy ezt a nézőszámot majd, hogy nem meg tudtuk duplázni, ezúttal is köszönöm a csarnokot üzemeltető Kft.-nek, illetve annak vezetőjének, Dudás Józsefnek, ott tényleg az egy nappal át tevő munkálatokat, ugye ennek érdekében. Gyakorlatilag én abban bízom, hogy meg fogjuk tudni tölteni két heten hazai csarnokunkat, és mindenki úgy fog tudni oda ijönni tényleg, hogy egy igazi nagyon kosárlabda, ünnepes, feelinges, ilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, ilyen tényleg olyan programként tekint rá, ami igazi hozzáadott érték mind neki, és meg nyilván mind a saját szurkolónak is. Úgyhogy összegezve tényleg várunk mindenkit szeretettel, ahogy mondtad is, vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni nyitó hazai mérkőzésünkön. Én azt gondolom, hogy aki ki fog tévedni, az szerintem ott fog ragadni, mert nagyon jó kis körítésnek nézünk elébe.
6: Surman Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Sok sikert és nagy élményeket kívánunk.
7: Nagyon szépen köszönöm nektek, és bármikor állok rendelkezésetekre a jövőben is.
6: Élni fogunk vele. Búcsúzik a két szerkesztő műsorvezető, Korsós Kristóf és Péter Ágoston. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.
0: Minden jót.
4: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Rendőröket gyanúsítottak meg az aranykonvoj ügyben. Újraindult a Népszabadság. Változékony időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán botrányosnak nevezte, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében, ahogyan fogalmazott, eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, de az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Az ügyben már 5 embert gyanúsítanak, a terror elhárítási központ egykori vezetőjét Hajdú Jánost, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetőjét Szatmári Istvánt, valamint 3 rendőrt. A járőrök elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Mindez 5 szabadlábon védekeznek. Újraindult a Népszabadság, az egykori napilap online változata már elérhető az interneten az nso.hu címen. A portálon a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozzák fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal. Emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, első alkalommal jövő csütörtökön. A lapot pontosan 10 évvel ezelőtt szüntette meg az akkori tulajdonos MediaWorks ZRT. Megjelent a pályázat a Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság vezérigazgatói posztjára. A felhívás szerint az új vezető feladata a mezőhegyesi állami cég jogszerű működésének biztosítása. valamint azoknak a feladatoknak a végrehajtása, amelyekkel a tulajdonosi jogokat gyakorló Agrárminisztérium megbízza. A jelenlegi vezérigazgatót, Kovács Norbertet 2019-ben nevezték ki, a mezőhegyesi birtokot és tantgazdaságot ekkor Lázár János felügyelte kormánybiztosként.
4: Közlekedés.
8: Az M6-os autópályán híd karbantartás miatt lezárták az Ivánderde felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Véménnél a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak, a 171-es és a 173-as kilométernél csak a belső sáv járható.
4: Időjárás.
8: Estig többfelé várhatók, záporok, zivatarok, több megyében figyelmeztetés van érvényben, hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik, késő estére 11-16 fokig hűl a levegő, holnap 16-22 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
9: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
10: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kis felnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként is a birkozás utánpótlásáról is van a hangsúly, mert mint tudjuk és hallgattam korábbi podcastekben, már volt róla szó, hogy komoly bajban van Európa, és egyébként nálunk itthon Magyarországon is az utánpótlás birkózás.
11: Annyit tennék hozzá, remélem megütötte a fülét a kedves hallgatóknak, hogy nem csak Las Vegasba jár Csilla, hanem Tiranába is, tehát magyarul oda, ahol dolga van, tehát itt ez nem egy üdülés, hogy így mondjam, ez csak nyilvánvaló, hogy nem, csak úgy érzem, hogy Tiranába is kell menni, meg Moldovába is kell menni, meg Las Vegasba is kell menni, meg Asztanába is kell menni, ez egy ilyen szakma.
10: Így van, visszacsatolva Zsigára, idén ami hivatalos volt, és a UVV Europe, vagy UWW Europe igazándiból, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtése van az UVV-nek, ugye UVV, UVV,
9: nagyon sok nemzetközi
10: birkózók szövetsége, köszönjük, igen, a hallgatóknak is, a nemzetközi szövetségről beszélek, az U15-ös Európa bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel az
11: versenyigazgató szerű.
10: Ez nem versenyigazgató, ez a delegátus,
11: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
10: Aki képviseli, így van, köszönöm a segítséget, aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UVV-t.
11: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
10: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
11: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
10: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
11: Na, tök jó.
9: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül itt a háttérmunkában? Kell kulcs szerepet vállalni?
10: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt, nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakukk tojásunk, sőt kettő is, ugye a Petro Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, a Zsitovoz ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
11: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Musza Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
10: nigériai édesanyja, és csecsen édesapa,
11: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldania.
10: Dolgozunk az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
11: Tűzhöz, igen.
10: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben, tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
11: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk, meg a nevük az érthető, de mondom, a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy ilyen
10: kint
11: piaci.
10: Kint Las Vegasban is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármikor mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
9: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Las Vegasra is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
10: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-as világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Peték nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra, ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó...
11: De ugyanaz a csarnok.
10: Igen, a Baris Aréna, valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból meg friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TFN csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
11: Kötelező, gondolom, a kötelező volt, nem, igen, hogy küzdősportot felvenni. Volt,
10: de birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
9: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
10: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismeréséről annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom, le a kalappal a bírók, az összes bírókoragám előtt, és az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem kétszer-háromszor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
9: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a bíráskodás, tényleg egy nagyon izgalmas terület.
11: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogyha valamilyen kapcsolatba kerül a birkózás, hogy ez mégsem olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött, akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van egy millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a MOB az egy jó kiinduló pont volt, hogy gondolom mindenkit megismertél.
10: Így van.
11: És akkor utána a 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
10: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB, én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jobban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában, ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
9: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
10: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam, nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes-kettes váltásban, akkor jön a VB előtti egy-két hónap, és akkor már ötös-hatosba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Pap László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
9: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
10: annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó.
12: És világbajnokság,
10: de lehet Európa-bajnokság is.
11: Csináltuk
10: Európa-bajnokságot is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is Birkóz Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen a elnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
11: először a szemöldökét rántja össze.
10: Először a szemöldökét.
11: Utána a csapatot.
10: Nagyon-nagyon olajozottan tudunk már együtt dolgozni, ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt-ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elverek. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákfenéje, saját rendszerük van. Kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
12: Olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
10: Igen, abszolút. A kemény munka, tehát hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az idő eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége, és szombat-vasárnap is élt. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi Lego összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én nem tudok választ, rendben megoldjuk.
11: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják csilláig. Én csak annyit tudok mondani, igen, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság. És nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy mert ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
10: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
12: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezésű világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
10: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%, azt szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, kelünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától. És az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa-bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja, hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Papp Lászlóba is, de őszintén a Papp Lászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Papp Lászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa-bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
11: Mint hogy a 22-es

0: akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
1: Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol Bratislava matrica volt, de pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság, egy lovardában.
0: Igen.
1: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarral, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszerűen nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen, valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB. Na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a nemzeti lovardában nem lesz birkozóverseny.
0: Birkozóverseny, igen.
1: És a bokért meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költség hatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó körömszakadtáig harcolunk.
2: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
0: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem
1: Bahreinben lett volna.
0: Bahreinben lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB jelenleg zajlik Amman-Jordániában, az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkozók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Birkozó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan szintű pályázók vannak, olyan ország vagy város, akik olyan komoly garanciákat, vagy olyan komoly színvonalat tudnak hozni, mint mondjuk mi, mint magyarok.
2: Világos. Mi volt a legfurcsább kérés, probléma, ami érkezett feléd egy-egy ilyen világbajnokság, Európa-bajnokság során? Ez most bármilyen sportág lehet, de jó, akár egy birkózó.
0: Emlékszem a legelsőre és a legutolsóra, akkor ezt megosztom veletek. A legelső, az szerintem ilyen 21-22 körül lehetett, hogy vagy a kvalifikációson, vagy az EB-n. Egy UVV Council member jött hozzám, hogy lerobbant a kocsia, a Mercedes-e, és nagyon-nagyon rossz helyen áll, és körülbelül 1-2 órán belül el is kellene vontatni. Az volt az egyik, hogy autóbontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünkkel, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, felvettük, és az értékelő ülésen mondtam is a pannosportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyler Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de ölben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
2: Tehát nem is kellett külön felvenni senkit?
0: Igen, nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon-nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
2: Van még néhány percünk, úgyhogy az Európa-bajnokságról, a jövő évi Európa-bajnokságról még beszélünk egy picit. Ugye ezt már hallottuk, hogy bokcsarnok.
0: Igen.
2: Hol tart a szervezés, és milyen szerepet választ?
0: Az előkészítő munkálatok nagy része az rám hárul. Tehát onnantól elkezdve, hogy a Nemzetközi Birkozó Szövetség

0: cégekkel megkötjük a szerződést. Bocsánat, a Bacsa Péter, ugye ő az összekötő, és ő tulajdonképpen megbeszéli a elnök úrral és a bürótagokkal, hogy akkor mi ezt elvállalnánk, nyilván pályázunk. Onnantól kezdve, hogy szerződünk a Nemzetközi Szövetséggel erre a versenyre, onnantól kezdve az összes előkészítő munka, a szállodákkal a szerződés, az ételek, az önkéntesek beszervezése, az orvosi csapatnak a rákfenéi, mit szeretnek, hogy szeretnének, egészen a diátadásig, a protokollvacsorákig, a meghívókig és a köszönő oklevelekig nagyon-nagyon sok mindenben részt veszek. Nekem akkor lesz egy kicsit könnyebb, amikor már elindul a verseny, de akkor sem, mert idén is történt egy olyan, hát nem is gigszer, de volt egy olyan balul elsült vacsora, hogy a Spoon hajóra szerettük volna vinni a VIP-eket, és akkor volt a legnagyobb nyári vihar szerintünk nem is tudom, ez szerda vagy csütörtöki nap volt, lényegtelen. Tehát a spunhajós vacsora meghiúsult, és ott tehát 30 fő is nagyon-nagyon hirtelen kellett nekik vacsora helyszínt keresni. Ilyenre nem lehet felkészülni, mindig vannak olyan hirtelen dolgok, amire nem nehéz felkészülni.
1: De a 9 hónapos gyerek.
0: Hát a 9 hónapos gyerek.
2: Jó, de most már lehet 8 hónapos is, mert már 9 hónapos megoldottuk, hogy megoldották Csillai.
0: Úgyhogy nagyon sok előkészítő munka, és igyekszem ugye abszolút segíteni a vezetőségnek, ugye elnök úrnak, alelnök úrnak, főtitkár úrnak, mindenben, amiben mindenben számíthatnak rám, úgyhogy én pedig állok rendelkezésre.
2: Amit még hagyd tegyek hozzá, egy kicsit ilyen sportpolitikai tekintetben, és pont beszéltünk arról, hogy mi birkózók próbáljuk költséghatékonyan rendezni, hogy itt is ez az EB, ugye most sokszor mondják, hogy túlárazott rendezések, stb. Ez, ha javíts ki a tévedet, Csilla, 500 millió forintos tétel nem éri el, tehát ennek fontos a közbeszerzés egyéb szabályok miatt. Magyarul magas színvonalon, de mégis költséghatékonyan. És csak azért teszem hozzá, mert mostanában repkednek a számok, meg a mindenféle egyéb versenyekkel magyarországi rendezésekkel kapcsolatban. Mi birkózók Csilla Hathatós segítségével is nem tartozunk ezekbe a túlárazott rendezésekbe.
0: Így van.
1: És reméljük, szép magyar sikerek is születnek majd.
2: Hát 22-ben szépek voltak, bár ott ugye oroszok, fehér oroszok nem voltak. Az ukrajnai háború miatt, ami most is tart, szinte hihetetlen, most így jobban belegondolva, hogy az 4,5 éve volt, jók leszünk.
1: Legyen így. Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. 2 hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
3: Kedves hallgatók, ez volt a Hazafutás. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n, és ne feledjék, Életem sportpillanata címmel új műsorelem indul a szombat reggeli 8 órakor kezdődő sportreggelben. Kíváncsiak vagyunk, hogy kinek mi volt élete meghatározó sportpillanata, legyen szó rádiós vagy televíziós közvetítésről a közmédiában. Írják meg SMS-ben a 0630 55 55 605-ös számra, vagy kommentben a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán. Akért közvetítés részleteket szombat reggel 8 órától meghallgathatják itt a Nemzeti Sportrádióban. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, következik most a körkapcsolás, amelyben Katona László várja önöket. Viszont hallásra!
4: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László, ez a Körkapcsolás 22 óra 15 percig. A mai adást Berelmese szerkesztette. Számos mindenről, mindenségről lesz szó a mai nap folyamán, mai este folyamán. Hát mondjuk jégkorongról pont nem, de három mérkőzés jelenleg is zajlik. Az első harmad 20. percében jár a Brassó Budapest Jégkorong Akadémia találkozó, 2-0-ra vezet a Brassó. Csíkszereda a Deac 0-1 egyharmad után, de szintén 20 percet követően Gyergyó Feha 19-1-0. A férfi kézilabda bajnokok ligájában is játszanak mérkőzéseket, bár magyar együttes nem lép pályára. 18:45 perctől Füksze Berlin Porto, RK Zágreb Olborg mérkőzést rendeznek, aztán 20:45 perctől Barcelona Dinamo Bukarest, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier és Vardar Skopje Wisla Plock. Ezek lesznek a mai mérkőzések, és ha már kézilabda, akkor kezdjünk is a kézilabdával, hiszen az utóbbi időben ugye hozzászokhattunk, hogy a sportág szerves része a 7 a 6 elleni játék. A Nemzetközi Szövetség azonban most változtatna ezen. Tegnap a korábbi világválogatott Kovács Péter már beszélt a témáról, most azonban alaposabban is körüljárjuk a történetet Erdei Márk összeállításával.
7: A Hen News nevű francia szakportál szerint eltörölhetik vagy módosíthatják a 7 a 6 elleni játékra vonatkozó szabályt a kézilabdázásban. A 2016 óta különösen az emberhátrányos helyzetekben előszeretettel alkalmazott taktikai fegyver a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, vagyis az IHF szakembereit is megosztja, mert szerintük csökkenti a kiállítások hatását, felforgatja a játék logikáját és egyenlőtlen feltételeket teremt. Így gondolja tehát a Nemzetközi Szövetség, de vajon hogy áll ehhez egy kapus, egy legenda, egy edző és egy játékvezető, aki ma már versenybíróként dolgozik? Elsőként kezdjük Szilágyi Zoltánnal, a Debrecen női kézilabda csapatának a vezetőedzőjével, hiszen mégiscsak érdekes kérdés, hogyha egy edző repertoáriából kiszedjük ezt a lehetőséget, akkor annak vajon ő inkább örül, vagy éppen hátrányosan érinti.
8: Számomra ez nagyon érdekes, sőt meglepett az, amikor hallottam, hogy ez felmerült kérdésként, hogy eltörölni a 7 a 6 elleni játékot, és kicsit utána olvastam a dolgot, és dolognak, és azt tudom mondani, hogy alapvetően nem is értem azokat a felvetéseket, amik ez ellen szól. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy érdekesebb lett tőle a játék, egy komoly taktikai fegyver az edzők kezében, és sajnálnám, megmondom őszintén, hogyha eltörölnék, vagy bármilyen szinten módosítanák a alkalmazásának a lehetőségét.
7: Igen, amiket említesz, azok lehetnek, hogy csökkenti a kiállítások hatását, felforgatja a játék logikáját, és egyenlőtlen feltételeket teremt. Ez valahogy nincs egyensúlyban azzal az IHF döntéssel, hogy mindig a támadó játékot szeretnék preferálni.
8: Ez az egyik. Szerintem látványosabbá tette ezt a játékot. A kézilabdát, ha megnézzük itt az elmúlt időszakokban, a szabálymódosítások mindig úgy történtek, hogy a játék adta, fejlődés hozta igényként elő. Így hozták be a gyors középkezdést. Aztán később már ugye régen nem volt kezdőkör. A kezdőkörnek a megjelenése így volt. Egyébként a 7 a 6 elleni játéknak is volt egy előzménye. Az pedig, hogy a kapust le lehetett cserélni, és egy megkülönböztető jelző trikóval jött be egy játékos, és csak őt lehetett cserélni. Ez megint hozta az igény, hogy ezen változtassanak. Tehát ez folyamatos fejlődés, és azt gondolom, hogy ez visszalépés lenne. Nem értek egyet azzal, hogy az egyenlő feltételek nem mennek biztosítva, hiszen a másik csapat is akkor használja ezt a 7 a 6-ot, amikor csak akarja. Úgyhogy, és annyi talán, hogy az a pedig egy ember hátrányos szituáció van, és ugyebár a támadó csapat, akkor lecseréli a kapust. Igaz, hogy 6 a 6-ban támad a mezőjátékosokat tekintve, viszont vállal ezért egy kockázatot, azaz egy üres kapuval támad, és szerintem a támadó játéknak ez egyértelműen jót tesz, és ezáltal a kézilabda érdekesebbé válik. Őrült végjátékok vannak, ami közönségcsalogató. Én egyértelműen, ha így tudom mondani, 7-6 párti vagyok.
7: Kimondhatjuk azt is, hogy ezzel a kézilabda a gyorsaságából is valószínűleg veszíteni fog?
8: Igen, egyértelműen, hiszen ez egy folyamatos mozgás, hát már csak a kapusnak a cseréjét, ha nézzük, mezőnyjátékosra, hogy elővételezések, és egy csomó olyan dolgot tudnék mondani, ami egyébként amellett szól, hogy ez jó ötlet volt bevezetni, izgalmasabbá teszi a mérkőzéseket. Én magam, tehát saját bőrén tapasztaltam folyamatosan, hogyha egy erősebb ellen játszottunk, vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Például, ha megnézem itt az elmúlt években, a magyar bajnokságot a Győr és a Fradi ellen alkalmaztuk ezt leginkább, és az, hogy ilyen izgalmas, jó mérkőzéseket tudtunk játszani ellenük, az mindenféleképpen kellett az, hogy a 7-6-ot használtunk, tehát egy nagy különbség esetén is egy izgalmasabb, nyíltabb összecsapás alakulhat belőle, és az pedig megint csak a nézőknek jó, a sportágnak jó, úgyhogy én egyértelműen megint csak azt tudom megerősíteni, hogy sajnálnám, hogyha módosítanának ezzel kapcsolatosan.
7: Abból a szempontból is érdekes egyébként ez a kérdés, hogy ugye az átlövő játékosoknak a szerepe azért eléggé megváltozott az elmúlt 10-20 évben. Klasszikus átlövőkre gyakorlatilag már nincsen szükség. Most nyilván Henry Reistert például nyilván rá tud cáfolni erre a felvetésre, vagy éppen Brace-től, vagy akár, hogyha jó meccse van, Kucora Csengét is nyugodtan említhetjük. De ugye alapvetően átálltak a csapatok arra, hogy két irányítóval játszanak, és hogy az alacsonyabb játékosok tudnak érvényesülni. Talán ebből az következhet, hogy megint visszaállhat a magas átlövők szerepe?
8: Akár elindulhat e felé is ebből a szempontból, hiszen pontosan ha nincs meg ez a támadásban ez az előny, akkor ez más típusú játékosokat igényel. Igen, régebben a magasabb, akár lassabb lábú, de távoli zónából jól lövő játékosok tudtak jobban érvényesülni, illetve hangsúlyosabb szerepet kaptak. Itt ennél a következő állomásnál, főleg a 7-6-os játéknál tekintve, de nem csak ez miatt történt szerintem a változás, hanem a gyors középkezdés bevezetésével is inkább az atletikusabb, gyorsabb játékosok érvényesültek. És én azt mondom, hogy a kézilabda egy másik irányba is elindult, tehát kevesebb távoli zónából való lövést vállalnak be a csapatok, hiszen inkább betörésekre próbálnak építeni. Nézzük meg a Magdeburgot például, hogy milyen játékrendszerben játszanak, hogy szinte csak az egy-egyekre építenek. Nagyon ilyen begyakorolt figuráik nincsenek is, és ezzel tudnak eredményesek lenni. Tehát mindenfajta változás azért változtatna azon természetesen, hogy milyen típusú játékosok kerülhetnének előtérbe. Én is azt gondolom, hogy ha ezt megszüntetnék, akkor a magasabb lövő típusú játékosok nagy szerepet kapnának. És ez nem biztos, hogy jót tenne a sportágnak.
7: Igen, ez nagyon nagy kérdés. Nem tudom, hogy a edzésen már volt erről szó nálatok, de mondjuk a kapusok szemszögéből vajon ez egy üdítő változás lehet, mert nem hiszem, hogy ők azért ezt a nagy rohangálást preferálják.
8: A kapusokat kéne megkérdezni, volt már arra példa, azt tudom mondani, hogy a kapusom könyörgött, hogy most egy pár percig hagyj pihenjen, és hagyj ne kelljen rohangálni. Az biztos, hogy a kapusposzton is egy másfajta igény jelenne meg, tehát itt azért fontos az, hogy igen, a kapusok ebből a szempontból gyorsak legyenek, ez a folyamatos rohangálások, akár az állóképességi munkának a fejlesztése, az is egy fontos tényező volt eddig, ezeket is biztos akkor lennének változások. Én azt mondom egyébként, hogy így a kapusok, hogy együtt dolgozván, annyira azért nem tiltakoztak ez ellen itt az elmúlt években, illetve én azt tudom mondani, azért nagyon ritka az, hogy egy csapat 60 percen keresztül 7-6-ozik. Többnyire ez csak egy rövidebb szakaszokon vállalják föl a csapatok, és többnyire egy rövid időszak az, amikor a 7-6-ot alkalmazzák, úgyhogy ezért is én meghagynám a választás lehetőségét.
7: Szilágyi Zoltánnak, a Debrecen női kézilabda csapatának vezető edzőjének, tehát volt már olyan kapus a pályafutása során, aki éppen azért könyörgött, hogy pár perce fejezzék be a 7-6 elleni játékot, hogy egy kicsit ki tudja magát fújni. No de vajon előfordult-e ez karrierje során a válogatott és a Tatabánya kapusával, Székely Mártonnal?
9: Igen, amikor Portóban játszottam, akkor a Magnus Anderson rendszeresen használta ezt a taktikai elemet. Azt kell mondjam, hogy nyilván egy kapus, főleg, hogyha tudja, hogy az edzője ezt nagyon szereti, akkor szerintem kell edzeni. Ott nekünk is volt minden egyes hétfőn futópados intervall edzés pont azért, hogy a befutás után még maradjon ugye konding, hogyha ezt esetleg 60 percig próbálja a mester erőltetni, vagy úgymond taktikailag indokolni.
7: Volt erre példa akkor egyébként, hogy 60 percig?
9: 60 percig nekem nem volt, de láttam már olyan felvételt, ahol, ahol egy támadó taktika szinte 50-55 percig erről szólt, igen.
7: Igen, ez Portugáliában azért elő szokott fordulni, hogy te is említed. Kapus szemmel ez az egész 7-6 elleni játék, ha mondjuk védekező csapat tagja vagy, ez amúgy nehézséget jelent bármilyen szinten, mert mondjuk nézhetjük azt, hogy több az egy elleni, egy az egy elleni játék, és talán, mintha az átlövő játék úgy jobban kiveszne a kézilabdából emiatt, te ezt hogy gondolod?
9: Igen, én is azt gondolom, hogy mi is a statisztikákat megtekintve azért azt lehet látni, hogy ilyenkor inkább beállóból, betörésből, illetve szélső pozícióból, tehát inkább egy közeli zónából érkező lövésre kell számítani. Főképp azért is, mert minél tovább játsza valaki a 7-6-ot, a védekezés annál, hogy is mondjam, nem azt mondom talán, hogy idegesebb, de annál hamarabb szeretné befejezni és nyomást gyakorolni az ellenfélre, éppen ezért nagyon sokszor ugye elkezdenek labda csapdázni, vagy úgymond, vagy a szélsők, vagy a kettesek, vagy az irányítól letámadással, vagy pedig a szélről labdaszerzésekkel próbálkoznak, és ilyenkor sok esetben, hogyha nem jön össze, és nem tudnak üres kapus gólt elérni a labdaszerzésből, akkor nyilván egy akkora folyosó nyílik meg a kettes vagy a szélső előtt, amit általában sikerrel szoktak eredményezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nyilván egy feljáték, tehát ez egy olyan stressz helyzet a védekezőknek, hogy nyilván az ellenfél több játékossal bír, illetve azt kell, hogy mondjam, sok esetben érzem azt a támadókon is, hogy rajtuk is azért rajta van az a két ajtószekrény, mert hogyha valaki jól védekezik és türelmesen védekezik, akkor sok esetben miután két beállóval játszák a 7-6-ot, sokkal sűrűbb az a belső fal. Nyilván azt gondolom, hogy az elején még egy kiforratlan rendszernél nagyon sok taktikai elemet lehetett ezzel újítani, taktikai megoldást, de azóta nagyon sok lehetősége van már a védőknek, hogy mit kínáljanak, hova zárjanak vissza, mit engedjenek, és erre is vannak három vagy négy olyan védekező taktikai figura, amit mi is szoktunk ilyenkor cserélgetni.
7: Az IHF, vagyis ugye a Nemzetközi Kézilabda Szövetség szakemberei azt mondják, hogy szerintük ez csökkenti a kiállítások hatását, felforgatja a játék logikáját, és egyenlőtlen feltételeket teremt. No hát, ezt az egyenlőtlen feltételeket teremt, én pont azt vettem ki a szavaidból, hogy te ezt pont úgy gondolod, hogy inkább egyenlővé teszi, mert valóban, hogyha éppen sikerül betörni és könnyű gólt szerezni, akkor tök jó a támadó csapatnak, de hát a védekező csapatnak akkor megvan arra a lehetősége, hogy egy gyors kapus kidobás után akár üres kapus gólt szerezzen.
9: Igen, ugye ilyenkor mindig az elsődleges, hogy ilyenkor nagyon gyorsan ki kell szedni a hálóból a labdát, gyors lőtt passzal, aki éppen középen áll és várja a labdát, arra koncentrálva, hogy pontosan a kijátszás, és ő pedig esetleg egy üres kapussal tudja úgymond letörni azokat az irányokat az ellenfél edzőjében, hogy ez egy sikeres 7-6-ozás ellenünk esetleg. Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy kétoldalú fegyver. Tehát az elején ugye beszéltünk arról, hogy ez egy stressz faktor talán mind a kettő csapatnak, de nyilván, hogyha valahol plusz egy ember támad, azért az nyilván egy előny valamilyen szinten. Én nem gondolom a kiállítás szempontjából, hiszen akkor inkább a 7 az 5 lenne már az inkább, amit nyilván egy-két vezető vagy kapitány azért szeret alkalmazni, de itt talán inkább a 6 az 5, vagy a 7 az 5 az, ami egy óriási for, de láttunk már olyan csapatot is, aki például 6 az 5 szituációban inkább 5 az 5-öt javasol a játékosainak, és egy gyorslábú falat támadó szekciót küld fel, hiszen 5 az 5 ellen még mindig több helye van egyegyezni bárkinek, mint amikor még egy beálló is van ugye a támadó csapattal. És itt megint azt mondom, hogy a sok év taktikai repertoárja alatt ez is már letisztult, tehát sokkal jobban reagálnak a védőjátékosok, egy kiforrott, megbeszélt taktikai elemmel rendelkezik mindenki. Ha van beálló, ha nincs beálló, én ott megint azt érzem, hogy 5 az 5 ellen ez egy sokkal kiforratlanabb szituáció, és nagyon kevés játékos ez a csapat készül erre. Nyilván most már a 7-6, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen alapjáték, egy alapfeltétele a mai modern kézilabdázásnak.
7: És milyen érdekes, egyébként pont a klubvilágbajnokságon volt egy olyan szituáció, ha jól emlékszem, a Füchse Berlin valamelyik mérkőzésén, amikor két játékos is ki volt állítva az ellenféltől, és a vízilabdából áthozott módon gyakorlatilag kivették a beállót, és nem 6-4-ben támadtak, hanem 5-4-ben, miközben a beálló a félpályáról szemlélte ezt az egészet, de ezt csak tényleg egy érdekesség szintjén gondoltam behozni. Milyen furcsa az is, hogy mindig próbál valahogy reagálni ezekre az új szabályokra, az új fineszes megoldásokra egy-egy csapat vagy egy-egy egyesület, mert ugye te azt pontosan jól tudod, hogy volt mondjuk olyan gondolom nálatok is, mikor egy gyorsabb csapatban játszottál, hogy úgy próbáltak lelassítani, hogy mondjuk egy olyan kapuba, ahol eddig csak mondjuk egy darab rétegű háló volt, de most hirtelen beraktak még egy hálót, ami szintén lassítja ugye ezt a villámgyors kézilabdát.
9: Így van. Ugye eddig a szabályok ugye kötelezővé tették ugye a dupla hálózást, de most már nincs ilyen rendszer, és nálunk is most már egy, úgymond az alapháló kerül a meccs kapura, de van olyan nyilván, hogy mi is előveszünk a dupla hálót, hogyha esetleg az ellenfelünket lassítani szeretnénk. Ez nyilván a hazai pályának az előnye vagy a hátránya, ki melyiket jobban preferálja. Így nyilván ez már egy saját döntés, amit az előbb említettél, ugye a beálló kivételével. Ugye nagyon sok esetben, hogyha már négyen vannak a védők, mert ugye egy dupla kiállításnak voltak a szemtanúi, akkor nagyon sokszor inkább kiveszik onnan a beállót, mert igen, általában ilyenkor szokott egy szabálytalan zárás sokkal hamarabb adnak el, vagy játszanak el is, a bíró pedig ilyenkor sokkal, hát hogy is fogalmazzak, nyilván pártatlanok, általában, legalábbis az a jobbik eset, de ugye sok esetben ilyenkor a szabálytalan zárás sokkal hamarabb veszik el, és általában azért szokták vagy megmondani a beállósnak, hogy maradjon középen, de ne is blokkoljon, vagy ne is próbáljon meg semmilyen zárást abszolválni, mert biztos, hogy csak elveszik, vagy pedig nyilván, amit ugye beszéltünk, azért 5-4 ellen még mindig több a hely, mint hogy ott még valaki áll, aki adott esetben független, hogy most ott egy csapattárs az, vagy nem.
7: Arról mit gondolsz egyébként, hogyha mondjuk visszahoznák azt a szabályt, hogy gyakorlatilag ugye megkülönböztető mezben jöhet fel valaki a kapus helyére, és csak ő vele cserélhet a kapus?
9: Igen, én ugye játszottam abban a rendszerben, igen, is. Szerintem az egy picivel jobb volt, hiszen ott csak ugye a liberóval rendelkező játékos jöhetett le, és annak a helyére jöhettünk be mi. Én azt gondolom, hogy ez egy picivel szűkíteni a rendszert, de ez a kézilabdázásnak a velejárója. Az, hogy fönt az okosok mit döntenek majd, az nyilván én azt hallottam, hogy úgy tudom, hogy nyilván mindenképpen majd a nyári elsőkörben utánpótlás világversenyeken kerül, uh-huh, vagy vissza szabályozásra, vagy úgymond kipróbálásra, de azért az elmúlt 45 évben is eléggé jól játszották ezt a gyönyörű sportot 7-6-ozás ellen, úgyhogy nyilván attól függ, hogy majd a nagyok fönt mit döntenek, majd nyilván alkalmazkodik megint hozzá a sportág.
7: Székely Mártonnak is tehát már rengeteg új szabályhoz kellett alkalmazkodnia a karrierje során, de a magyar kézilabdázás legendája, Kovács Péter szinte biztos, hogy nála is többet látott. A témában vele Németh Kornél beszélgetett.
10: Azt szeretném elmondani, hogy régen volt egy olyan szabály, mielőtt ezt bevezették, hogy a kapus nem léphette át a félpályát. Tehát nem lehetett lecserélni és mezőnyjátékost küldeni.
11: Ugye először ugye megkülönböztető
10: bezben
11: volt
10: ezután,
11: az a játékos,
10: igen, így van, az volt az átmeneti időszak. Én azt mondom, hogy mind a két oldalnak vannak pozitív meglátásai, tehát ami azért beszél, hogy maradjon, és azért, hogy nem maradjon. Az teljesen egyértelmű, hogy ez személyes büntetés, és nem személyi büntetés, nem csapatbüntetés. Pont ezért meg ki lehet egyenlíteni a létszám hátrányt. Nézd, látványos eleme, vagy izgalmas eleme lehet a kézilabdázásnak, de viszont a másik oldalra pedig annyi üres kapus gól születik ilyenkor, ami szerintem nem lesz jót a kézilabdának. Tehát az, hogy valaki 30 méterről vagy 20 méterről beíveli az üres kapuba, ez nem látványos elem.
11: Igen, viszont annyiban hadd vitatkozzak veled, ha megengeded, hogy azért itt a kuriózum ugye az, aki nem tudja belőni, és hogy ott mekkorát tud fordulni egy-egy mérkőzés. Most gondolj bele, hirtelen nem is tudnék milyen meccset megnevezni, de biztos, hogy közelmúltból találnánk ilyet, hogyha nagyon sokáig kutakodnánk, ahol feljövőben lévő csapat mondjuk azzal tudna egyenlíteni, hogy ott van az üres kapus lehetőség, és mellé megy, és ott a lélektanulnak ugyanúgy tud csavarni a csavaráson még egyet, tehát a csavar csavarja következik.
10: Igen, csak ugye mindenki arról beszél, hogy hét alatt hogy emberelőnyös helyzetben van, de hol? Bocsánat, mikor? Támadásban, védekezésben?
11: Hát
10: mert a védekezésben akkor nem büntetés.
11: Igen,
10: akkor a hat ember ellen támad hat, ugye?
11: Ugyanúgy. Igen, tehát így van. Igen.
10: Támadásban ez lehet előny, de védekezésben nem. Tehát a játék két részből áll, a támadásból meg a védekezésből. Tehát én azt mondom, hogy visszaálltanám a régit, tehát az, hogy a két perces kiállításnál valójában ember általában legyen egy csapat. Talán igazságosabbnak tartanám ezt, mert tényleg vannak olyan mérkőzések, ami ezt dönti el.
11: Láttam olyan meccset, nem szeretném megnevezni, magyar bajnoki mérkőzés volt, egy jóval esélytelenebb csapat a Győr ellenői mérkőzés, ennyire szűkítem csak a kört. Addig játszotta az edző a 7-6-ot, kaptak legalább 8 vagy 9 gólt, amíg legalább egyet nem szereztek.
10: Én is láttam ezt a meccset.
11: És meg nem oldotta, az más kérdés, hogy addigra már 10, nem tudom én, 4-1 volt, vagy 14-2 a mérkőzés állása. Vissza lehet ezt? Tehát amikor már egyszer kinyitottad a palackot, akkor a szellemet már nem nagyon tudod visszaterelni. Tehát annyira felgyorsult a játék, annyira a játék része ez, hogy a kapusok jönnek, sőt, ugye most már...
10: De nem azért gyorsult, hogy bocsáss meg a játék. Hát nem, a gyors középkezdés
11: hát
10: miatt.
11: Okay, igen. De most már ez egy alaprésze, tehát ma már az is egy bevett szokás, hogyha támadás-védekezésben cserélsz, automatikusan jön le a kapusod, hogyha túl a védő embered a gyors középkezdéssel fölment, és addig mielőtt leér, már hozol be helyére egy embert, és akkor úgy csereverélnek.
10: Bocsáss meg, de ez taktikai elem, akkor azt mondom, hogy az ellenfél legjobb támadóját is pofán, vagy mit tudom én, vagy...
11: Hát de Péter, ezt most te mondod, hát te hány pofont kaptál?
10: Én nagyon sokat.
11: Hát miért? Azért, mert az jó, ellenfél legjobbja voltál.
10: Jó, rendben van, de
11: rendben.
10: Jó.
11: De értem, hogy mire mondod, persze.
10: Elmondom az én esetemet, ha megengedett, ha belefér. Németországban kikerültem az első mérkőzés, Dortmundban játszottam, Vanne Eichel, az olyan, mint az Újpest Feladi. Két egyesület, hát ugye a szerelem nem nagyon dőlt. Mi kezdtük a meccset, első támadásra, volt egy játékos, aki általában védekezésben volt, borzasztóan beborított. Én meg felálltam szépen, mosolyogtam. Jó, van, ők jöttek, én kétszer úgy megütöttem. És ő mondta, hogy figyelj, egy-egy, akkor most kezdjünk el készülni. Ahogy te akarod. De van egy megfélemlítő eszköz is, vagy lehet valakinek, jó, akkor még piros lap nem nagyon volt, vagy valami azért, most már ez jobban van, de lehet azért, hogy figyelj most, hogy te vagy a legjobb gólövő, és mondjuk megsérül a kezed, vagy a vállat, hát Isten, kapok érte 2 percet, de ez megéri.
11: Szóval akkor inkább annak a pártján lennél, hogy szüntessük meg, vagy szüntessék igen, meg a hét
10: igen,
11: alatt?
10: Igen, igen.
11: Teljes egészében, vagy valamilyen korlátozás?
10: Nincs semmi korlátozás. Igen, tehát ami régen volt, hogy kapusért ne lehessen becserélni mezőnyjátékost, vagy egy játékosnak a saját térfelén kell tartózkodni, mert megoldódna minden probléma, ha az én véleményem számítana.
11: Érdekes, én nem hiszek abban, hogyha egyszer a szellemet kiengedtük a palackból, hogy akkor őt utána oda vissza lehet applikálni, vagy vissza lehet tenni. Minden esetre, hogy ez így lesz, vagy sem, természetesen nyomon követjük majd a híreket.
10: Nekem is kétségeim vannak, én csak elmondtam az én elképzelésemet.
11: Minden esetre azért, hogyha a francia szövetség elnöke, Philippe Bana, aki egyben az IHF, a Nemzetközi Szövetség alelnöke, Dusebájev is benne van ebben a bizottságban, nem utcák terek bajnokságán ültek össze a fiúk, akik persze szeretnének döntést hozni, hanem komoly szakemberek, komolyan vehető emberek.
10: Bocsánat, bizottság nem tud döntést hozni, bizottság javaslat,
11: így van, azért mondom, hogy de az, hogy ők nekiülnek egyáltalán, hogy ez szóba kerül, szokták volt mondani, hogy nem zörög a haraszt.
10: De ahogy olvastad, ki fogják próbálni.
11: Utánpótlás. Igen, a 27-es ifjúsági és junior világbajnokságon tesztedik azt, hogy hogyan lehetne ezt finomítani, alakítani, megszüntetni.
7: Megszüntetésről még nincs szó, esetleg szabálymódosításról majd még lehet. Egy vezetőedző, egy kapus és egy legenda után pedig következzen egy utolsó nézőpont, amely egy korábbi játékvezetőé, a ma már versenybíróként tevékenykedő Andorka Miklósé.
12: Igazából mindig az IHF, aki ezeket a dolgokat analizálja és elemzi, hogy miért és hogy történik. Én azt gondolom, hogy nekünk akár versenybíróként, akár korábbi játékvezetőként azt kell mondjam, hogy nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell ezekhez a dolgokhoz, és megpróbálni a legjobb tudásunk szerint ezeket a dolgokat lereagálni.
7: De játékvezetőként egyébként jelentett ez bármikor nehézséget, hogy most 7-6-ba játszanak, semmi extra pluszra nem kellett odafigyelni, nem?
12: Alapvetően nem jelentett nehézséget, de azt ne felejtsük el, hogy ha egy csapat kapus nélkül játszik, akkor a tiszta gólhelyzet fogalma egészen más. Tehát abban a pillanatban, hogy egy játékos a védekező csapatból labdát szerez, és fel tudja készíteni a labdát, és üres a kapu, de közben fautolják, ugye akkor már 7 méteres dobás következik, de hogyha nincs esélye arra, hogy felkészítse a labdát lövéshez, akkor szabad dobás következik, ezen kívül progresszív ítélet is állhat mellé, úgyhogy ebből a szempontból volt a játékvezetőknek egy kicsit izgalmasabb a történet, és azért egy szoros mérkőzés végjátékában ez nagyon fontos, bár már ugye a VR használatával azért elég sok mindent pontosan meg lehet nézni. A versenybíróknak pedig a szabálytalan cserék megítélése volt az, ami ezzel extra hozzájárult a munkájához.
7: Na igen, pont ez a szabálytalan cserek kérdése az érdekes, ugye nyilván ott egyfolytában számolgatni kell, de közben azzal is el kell legyen foglalva az ember, hogy a pályán is azért meglegyen a kontakt a játékvezetőkkel, ha éppen a helyzet úgy kívánja. Efelől ez egy könnyebbséget jelentett majd nektek.
12: Én azt gondolom, hogy ha ez így lesz, akkor igen, de abban is biztos vagyok, hogyha ez így lesz, megint fog valami olyan történni, vagy megint ki fognak valami olyat találni majd a csapatok, edzők, ami egy kicsit megint fel tudja forgatni a közéletet és a játékvezetés játékosok világát, mert ugye ez folyamatosan mindig megtörténik. de hát ettől szép ez a játék.
7: És hát igen, amit említesz, hogy ha 2016 előtt nézzük, akkor is gyakorlatilag alkalmazták ezt a 7-6-ot, csak akkor úgy szólt a szabály, hogy egy megkülönböztető mezben kellett, hogy bejöjjön a plusz egy mezőnyjátékos. Gyakorlatilag lehet, hogy ezt hozhatják majd vissza.
12: Elképzelhető az is, hogy ezt hozzák vissza, bár szerintem nagy változást nem hozna a játékban. Én azt nem tudom, hogy ezzel az a szándék, hogy megszüntessék az ember előnyös játékot, vagy inkább én mondom, arra gondolok, hogy a 7 az 5 elleni játékot, mert ugye ha van egy kiállítás, akkor is előszeretettel alkalmazzák a támadó a csapatok azt, hogy akkor bevisznek még egy játékost, és akkor kapus nélkül 7 az 5 ellen támadnak. Nem tudom, igazából nem tudom, az előtti elképzelés mire vonatkozik.
7: További érdekes fejlemény vagy felvetés ezzel kapcsolatban az is lehet, hogy ugye egyfolytában az a cél, hogy még gyorsabbá tegyék a kézilabdát, még inkább támadócentrikussá a támadó csapatnak a segítését. Hát bárhogyan nézem ezt a szabályt, vagy illetve ezt a módosítást, hogyha valóban majd behozzák, azért ebből úgy következik, hogy nem biztos, hogy a támadójátékot fogják elősegíteni.
12: Hát nem biztos, hogy a támadójátékot fogják elősegíteni, ez így van, mert létszámazonosan egészen más támadni, mint létszámfölényben. Itt sok minden lehet a háttérben, amit mi nem tudunk, de hogyha a támadójátékot szeretnék erősíteni, akkor lehetne azt is mondani, hogy nem cserélünk támadás védekezésben.
7: Elég sok szabálymódosítás történt így az elmúlt 20-30-40-50 évben, tényleg azért sorra jönnek ki a különböző módosítások. Van olyan, ami neked így különösen megmaradt, hogy ez egy nagyon-nagyon szimpatikus döntés volt, és van olyan mondjuk, ami sokkal kevésbé mondhatjuk, hogy nagyon nem szeretted?
12: Nekem azt hiszem a szubjektivitásával együtt a passzív játék az, ami egy olyan dolog, ami teljesen jó, hogy bevezetésre került a kézilabdában. Igazából rosszat, negatívumot nem tudok mondani, mert olyan, ami nagyon negatívan befolyásolta volna a játék menetét, én olyat nem tapasztaltam.
7: Reméljük, hogy ez az esetleges szabálymódosítás sem fog majd negatívan hatni a sportra, ami viszont a következő egy év egyik legnagyobb kérdése lesz a kézilabdában. Hogy vajon marad-e a 7-6 elleni játék?
6: Erdei Márk összeállítását hallották, a pontos idő 18 óra 30 perc, következnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás, megkezdte működését az új médiatanács, változékony időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
13: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az Ajakatén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagyni a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerda és Sektár Donyeck elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet aténi klubcsapatában. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálisra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. 3 szakákban, országúton, hegyi kerékpárban és BMX-ben remél kvótát a Magyar Kerékpáros Szövetség a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság közleményéből, amelyet a szervezettel való szakmai konzultációt követően tett közzé.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: Megtartotta első ülését az új összetételű médiatanács. Az elnökből és jelenleg 3 tagból álló testület elfogadta új ügyrendjét, valamint működésének alapdokumentumát. Ez szerint a határozatok és indokolások mellett a jövőben nyilvánosságra hozzák a szavazások név szerinti eredményeit. a különvéleményeket és az ülésen készült jegyzőkönyveket is. A testület az ülésen bírságot szabott ki az RTL-re, valamint a Hír TV-re helytelen korhatári besorolás miatt, valamint tiltott reklámozás miatt figyelmeztetésben részesítette az ATV-t. Újra indult a Népszabadság, az egykori napilap online változata már elérhető az interneten az nso.hu címen. A portálon a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történései dolgozzák fel háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal. Emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, első alkalommal jövő csütörtökön. A lapot pontosan 10 évvel ezelőtt szüntette meg az akkori tulajdonos MediaWorks ZRT. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Az ügyben 5 embert gyanúsítanak, mindannyian szabad lábon védekeznek.
4: Közlekedés.
13: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
4: Időjárás.
13: Estig többfelé várhatók záporok, zivatarok, több megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik. Késő estére 11-16 fokig hűl a levegő, holnap 16-22 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: A műsorvezető Katona László. Zajlik 3 mérkőzés a Jégkorong Erste Ligában, a második harmad 9. percében Brassó Budapest Jégkorong Akadémia 3-0, Csíkszereda Deac a második harmad 13. percében 0-1, és a 46. percben járva pedig Gyergyó Feha 19-1-0, azaz a címvédőnél az előny. A mai körkapcsolásban szó lesz még kosárlabdáról is, hiszen este 7 órától majd hallhatják, hogy a Kaposvár férfi kosárlabda csapata hogyan és miként muzsikál nagyon jól, hiszen legjobb jelenlegi helyzetben van. 3 mérkőzést követően 100%-os a somogyi csapat, illetve azért a labdarúgó NB1-es kluboknál is egy kicsit körbenézünk, így a válogatott szünet kapcsán mi is történt az ő házuk táján. Illetve Fernando Alonsoról is lesz szó, hiszen a Dakaron indul, illetve majd a Forma 1-es mezőny Szingapurban fog a hétvégén versenyezni. No meg lesz asztali labdarúgó világbajnokság, ami Magyarországon zajlik egészen 22-15-ig, tehát körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Azonban maradunk a kézilabdánál, mint ahogy azt az első óra első pár percében is hallhatták a 7-6 elleni játékkal kapcsolatban, de most az utánpótlás lesz a középpontban. Olyan beszélgetéseket hallhatunk, amelyek Balatonbogláron rendezett sportinnovációs konferencián készültek. Először Tombor Csabát halljuk, aki azok után, hogy a junior válogatott kapitánya Sótonyi László a felnőttek kispadjára ült át, átvette a korosztályos nemzeti csapat irányítását. Szabó Szilvia beszélgetett Tombor Csabával.
14: Azáltal, hogy Sótonyi László lett a felnőtt szövetségi kapitány, te vetted át a junior válogatott irányítását. Te eddig együtt dolgoztál Lacival, mondhatjuk-e azt, hogy folytonos lesz az átmenet, azt a rendszert próbálod alkalmazni, amit eddig csinálsz, és kapcsolatban maradtatok-e, vagy maradtok-e a jövőben is?
15: Persze, azért a Lacival együtt dolgoztunk 5 évet edzőként, ugye a junior válogatott élén, illetve hát ő volt nekem az edzőm, ugye még aktív játékos koromban, úgyhogy a mi kapcsolatunk azért nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Mondhatni azt is, hogy egy baráti kapcsolatunk van minden nagy képviség nélkül. Az, hogy én vettem át a junior válogatottat, ugye ennek az volt az elsődleges célja, hogy azt a fajta szemléletet, rendszert, amit a Laci képvisel, illetve amit most a felnőtt válogatott szeretne képviselni, azt tovább vigyük mindenféleképpen, és nagyon örülök annak, hogy és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy az elnökség, illetve a Lacinak a véleménye ezt erősen befolyásolta, és hogy én lehetek ennek a csapatnak a vezetőedzője.
14: De ez az egymásra épülés, ez eddig is jellemző volt, ugye? Alacsonyabb korosztálytól egészen a juniorig, tehát tulajdonképpen nem kell nagyon változtatni, mert a férfi szakágaknál, a férfi válogatottaknál ez jól láthatóan működött talán.
15: Igen, örülök, hogy így látott te is, és így látják az emberek is, hogy most a férfi szakágunk az nagyon-nagyon jól működött utánpótlás korban. Ugye ami egy kicsit szembetűnő volt, ugye, hogy nagy szakadék volt a felnőtt és a junior között, ezt próbáljuk ezzel a kapcsolattal, ezzel a lehetőséggel áthidalni, hogy minél több fiatal játékost tudjunk beépíteni az úgymond első csapatunkba, nagy felnőtt válogatottba.
14: Magasan van a léc, ugye U20-as válogatott Európa-bajnoki címet szerzett. Milyen a mostani korosztály, akivel te most elkezdesz dolgozni, és tudjátok-e folytatni ezeket a szép hagyományokat? Ugye mondjuk el, hogy Gulyás Istvántól kapod a fiúkat, ugye, aki az ifjúsági válogatottat irányítja.
15: Hát ugye megmaradt ugyanaz a korosztály, aki Európa-bajnokságot nyert, ugye most van még egy világbajnokságunk, ez a fiú szakágnak, vagy a fiú junior korosztálynak ez a kimenő versenye, úgyhogy még együtt töltünk egy évet. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ez a csapat, ez egy nagyon-nagyon kompakt csapat. Vannak benne nagyon-nagyon komoly egyéniségek. Ebben most óriási szerencsénk volt, hogy nekünk jött ki a világversenyen a lépés, mert azért azt meg kell vallani, hogy ebbe a korosztályba is, mint a többibe általában 8-9 csapat ott van, és bárki megnyerheti a következő világeseményt. Most ez nekünk nyáron nagyon-nagyon jól jött ki. Innentől kezdve azt kell a szemünk előtt lebegjen, hogy ebből a korosztályból minél több játékost tudjunk eljutatni a felnőtt válogatott szintjére. Szerintem ennek kell lenni, és hogyha ebben mi jól dolgozunk, kompaktok dolgozunk, akkor lehet, hogy még egy komoly eredmény is benne lehet. De ez nagyon-nagyon feltételes mód, mert mi a jó eredmény egy utánpótlás csapatnál, ugye ez mindig más szemlélet. Szeretnénk mind a kettőt megvalósítani, de ezért dolgozunk. De mondom még egyszer, a legfontosabb az, hogy a Laci számára minél több piacképes és jó játékost biztosítsunk.
14: Az Európa-bajnokság idején is elmondta többször Sotonyi László, hogy fizikálisan ezért látszik a lemaradás a magyar játékosok és a nemzetközi mezőny között. Ennek az előfeltétele, hogy minél több juniorkorú játékos, akikkel te dolgozol, NB1-ben pallérozodjon, és megkapja a klubjukban ezt a fizikai képzést, illetve a meccs rutint.
15: Igen, mindenféleképpen az egy nagyon-nagyon pozitív szempont, hogyha első osztályban tud játszani egy játékos, de azt kell mondjam, hogy ha a jó műhely munka folyik, akkor most gondolok itt a saját klubomra, ugye a Veszprém Kézilabda Akadémiára, és minden nagy képviség nélkül szeretném állítani, hogy jó dolgozunk. Tehát nálunk volt olyan játékos, aki az NB1-be játszott egész évben, és a válogatottnak hasznos tagja tudott lenni. Ugye ők viszonylag később érő típusok, ugye itt a konferencián is volt róla szó, hogy akcelerált, retardáltak, páros évjárat, páratlan évjárat. Nagyon kicsi a merítési lehetőségünk, ezt látni kell, és minden istenet, a tehetséget meg kell becsülnünk. És az egy külön öröm számomra az, hogy ugye a Zolival tudok együtt dolgozni, aki NK-nak a vezetőedzője, és ő nála azért nagyon sok játékos palírozódik ebből a junior válogatottból, úgyhogy és a többi játékos is azért megfelelő minőségi játékperceket kap a saját klubjába, és téthelyzetben is, ugye, ami a Lacinak külön a sarokpontja, hogy téthelyzetben, krízis helyzetben is a pályán legyenek, és pályán is vannak. Én azt gondolom, hogy ez annak az előszobája, hogy mi piacképesek, és megtartsuk ezt a vezető szerepünket ebbe a korosztályba, hogyha ez így fog működni az elkövetkezendő időszakban is.
14: Mikor találkozik a keret, most mennyi időtök lesz egy kicsit, és a világbajnokságig hogy néz ki a felkészülési program?
15: Ugye nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert végre már nem az volt, hogy nekünk kellett kuncsorogni, hogy ki játszik velünk, hanem most már mindenki velünk akar játszani ebbe a korosztályba, úgyhogy könnyű volt lefixálni az évközi felkészülési lépcsőfokokat. Novemberben találkozunk először, lesz egy hetünk, lesz egy spanyol túra, a spanyol válogatottal játszunk. Nagyon-nagyon törekedtünk arra a szakmai vezetéssel, illetve az edzői stábbal, hogy olyan különböző stílus típusú, de top csapatokkal találkozzunk a VB-ig való felkészülés során. Lesz 4 évközi lépcsőfokunk, ugye lesz egy spanyol túránk novemberben, januárban megyünk Egyiptomba. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy más, tehát európai, Európán kívüli kultúrával, kézlabda kultúrával is találkozzunk. Ugye mi világversenyről beszélünk, tehát hogy ott legyünk képbe arról, hogy milyenek az Európán kívüli csapatok, és lesz egy egyiptomi túránk. Márciusban találkozunk a svájci válogatottal, aki szintén komoly játékerőt képvisel, bár nem jutott, vagy nem jutottak be a négybe, de szintén oda tartozik az élcsapatok közé, és májusban a szlovén válogatottal fogjuk megmérettetni magunkat. A napokban sikerült leegyeztetni a német válogatottal a közvetlen VB felkészülés előtt egy dupla mérkőzést, és még egy szabad hetünk van, de arra is már megvannak az alternatíváink, több csapat jelentkezett, hogy szeretne velünk játszani, a portugálokra gondolok, norvégokra, tehát abszolút ez most már csak a mi döntésünkön múlik, hogy kivel szeretnénk a közvetlen a VB előtt játszani.
6: Tombor Csaba után a Magyar Kézilabda Szövetség női utánpótlás szakág vezetője, ifjabb Kis Szilárd következik.
16: Néhány hónapja már elkezdte a munkáját a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Mik voltak az első legfontosabb feladatok, amivel elkezdtétek ezt a komoly projektet, és látható-e már bármilyen előrelépés, vagy olyan út, amin megpróbáltatok elindulni?
17: Összetett feladatot kaptunk, igazából megvizsgálni a jelen pillanatban, hol tartunk, mik azok a pontok, amin érdemes beavatkozni, és mik azok, amit pedig hosszabb távon tudunk esetleg majd megváltoztatni. Hát mindenképpen kutatjuk a jövő kézilabdáját, és azért nagyon sok információt gyűjtöttünk. A versenykiírásokkal kezdtük, aztán itt főleg a legkisebbeknél, hogy visszajött a játék maga, aztán majd ezen is próbálunk egy ilyen egymásra épülő rendszert kialakítani. Nem mintha nem létezett volna, de valami miatt egy kicsit elmozdult más irányba, és szeretnénk egy logikusat, ami ugye tényleg vihető a hosszabb távon. A válogatottaknál azért ezt tudni kell, hogy úgy lettem kinevezve, hogy a női vonalért felelős szakember, de azért ez így nem igaz. Hát itt azért 4 dolgozunk, illetve valamikor 6, és próbálunk egymásnak egy segíteni, 2 közösen gondolkodni. Ami így feltűnt, és ami biztos, hogy nem volt jó érzés, az, hogy elmentem újra 4 év után utánpótlás világversenyre. Kínába is, meg Romániába is, és hát nem vagyunk a elején. Tehát az, ami azért nálunk úgy volt egy jó hosszú ideig, hogy tulajdonképpen dobogó melyik fokára fogunk felállni. Itt azért most közel se vagyunk így.
16: Miben van a legnagyobb lemaradás? Fizikális, taktikai, mentális dolgok?
17: Így össz, de az alkat az nagyon feltűnt. Tehát az alkatban nagyon feltűnt, ott kigyűjtöttük pont, hogy 10 cent és 14 kiló volt a belső posztokon a különbség, azt egész egyszerűen nem tud mivel kompenzálni. Egy magyarázat is nagyjából, hogy milyen irányba kell mennünk. Próbáltuk a irányt úgy megszabni, hogy a mostani kiválasztásba behozni olyan követelményeket, hogy próbáljunk meg más nevegább kinézni úgy, mint egy kézilabdás csapat, és akkor mi megpróbáljuk a tényleg azoknak a gyerekeknek, akik talán kicsit később, ez a mai napnak is a témája volt, mindenki részéről elhangzott, hogy kicsit lelassítani a képzést, és hosszabb távba gondolkodni. Úgyhogy ezt most gyakorlatban próbáljuk bevinni.
16: Igen, ez már évekkel korábban is felvetődött általatok, hogy az utánpótlásedzők ne csak a kicsi ügyes játékosokra szavazzanak, vagy szavazzanak bizalmat, hanem a későn érő magasabb, esetleg még kicsit ügyetlenebb játékos, akik később ezt a plusz 10 centit jelentik.
17: Igen, de ez örök dilemma. Csak ugye a kicsi ügyes sem mindegy, hogy milyen. Tehát hogy tényleg benne van az a zseniség, vagy az a motorikum, az, amivel egy-egyben teret tud nyerni, vagy el tud verni embereket, vagy a játékkészsége annyira jó. Jó Farkas Joanna, Kajdon Blanka jut eszembe, akik tényleg ezt a válogatottat a hátukon vitték, azt a 2002-es, de azért ott még azért komoly méretek voltak mellettük, tehát azért ott a Juhász Gréták, ezek nem voltak kicsi lányok, vagy a beálló pozíció és a Lucáék, és azon a motorikumban voltak nagyon erősek. Úgyhogy szerintem ez egy jó irány, szeretnénk is ezt az irányt vinni. Mindenkinek meg kell érteni, hogy a nemzetközi mezőny, tehát nekünk az a feladatunk, hogy a felnőtt válogatottba gyerekeket neveljünk, és vagy adjunk fel. Ehhez nem elég, hogy csak így vizionáljuk, hogy ő belőle az lesz. Sok közepes képességű játékosunk van, akinél még ez csak akkor derül ki majd, amikor ifi vége vagy juniorba ér, hogy ott van egy határ, és azon nem tud átlépni. És ugye mindig ez a probléma, hogy igen, valóban néha túl sok teret adunk ezeknek a játékosoknak, és azok, akikben meg hosszabb távon lehetne, azokban meg kicsit kevesebbet. Én magam is elkövettem néha ezt, de azért próbáltam egy normát tartani.
16: Volt egy fontos mondatod a kerekasztal beszélgetésen, hogy azt láttátok, hogy akik utánpótlás korban folyamatosan játszanak, gyerekek, gyakorlatilag nincsen nyaruk, és hoztatok ezzel kapcsolatban egy döntést.
17: Nem hoztunk még, de feltettük a kérdést, hogy a terhelés szempontjából a sérüléseknek keressük az okát, miben tudunk előrelépni, mi az, amiben akár szabályozás, vagy akár bármi olyan, ami csak rajtunk múlik. Mert az, hogy most azt várni, hogy a Nemzetközi Kézilabdaszövetség bármikor is, vagy az Európai, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy majd beteszi decemberre, vagy január egy utánpótlás világversenyt, úgy tűnik, hogy ez nem fog működni. Tehát akkor nekünk kell saját magunknak tudni, hogy mit akarunk. Értelemszerűen nem biztos, hogy ezen a VB-n ugyanúgy fogunk, vagy EB-n szerepelni, de ugyanakkor lehet, hogy adunk olyan gyerekeknek lehetőséget, pont az előbb említetteknek, akik kicsit előtérbe vagy nagyobb szerepbe kerülhetnek. Szóval csak ahhoz mondjuk kell annyi gyereknek lenni, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát akik most ifjúsági válogatottak, akik most kezdték, azoknak idén 4 világverseny van, illetve hát 4 nagyobb verseny. Ugye most megyünk U16-os VB-re, az is az övék. Akkor van egy ORV-jük, az is az övék, van egy EOF, meg van egy EB. És ezt kell nagyon okosan kihasználnunk. Egyébként ezt annak idején kihasználtuk. 16-os VB nem volt, mert azt most rendezik először, de az EOF csapatot azt felépítettük, és nagyon szépen tudatosan a 2002-2003-nál versenyeztettünk külön egy csapatot, és a legvégén abból is bekerültek a idézőjelben a standard válogatottba. Úgyhogy ezt a vonalat ezt érdemes most jól kihasználni. Én erre mondtam, amit mondtam.
16: Hogyha mondjuk egy év múlva ülnénk itt és beszélgetnénk, akkor miben szeretnéd a legnagyobb előrelépést látni? Van-e olyan terület, amiben látványosan lehet dolgozni és fejlődni, és valami előrelépést felmutatni utánpótlás képzésben?
17: Igen, kommunikáció. Tehát, hogy elindult a válogatott és az egyesületek között egy olyan kommunikáció, amit mindenki magáénak tud érezni. Ez a fő cél. Tehát, hogy nem egy külön valami olyat próbálunk legyártani, ami nem megvalósítható. Értelemszerűen az egyesületi munka az döntő jelentőségű. Hát mi támogatást szeretnénk adni az egyesületek felé, őnekik pedig információkat kell adni felénk, és értelemszerűen amit tudnak támogatni. Tehát valahogy jól megtalálni az összhangot, és hogy a válogatott edzők és a egyesületek között ez minőségi legyen. Ez lenne, nekem ez a legfontosabb.
6: Maradunk még az utánpótlásnál, de sportágat váltunk, kosárlabdával folytatjuk. Székely Norbert, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, most a leány utánpótlásért felelős szakmai koordinátor, és szintén ott volt a balatonboglári konferencián. A riporter továbbra is Szabó Szilvia.
16: Utánpótlás válogatottak képzése volt a téma, és különböző sportágak képviselői, kapitányai, szakemberei ültek itt a kerekasztal során. Mennyire volt átfedés, mik voltak azok a hasonló problémák, amelyekkel minden sportág küzd, és mik azok a specifikumok, amik mondjuk például a kosárlabdát jellemzik csak?
18: Nagyon sok tekintetben egyetértettünk, azt gondolom, itt a kerekasztalnál a kollégákkal. Nincsenek új dolgok. Az elmúlt években kialakult egy olyan kép, amelyik egyértelműsítette szerintem mindenkiben azt, hogy össze kell fognunk, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy bizonyos területeken együtt dolgozzunk, hogy tudjuk azt, hogy nem szabad túl korán specializálni a gyerekeinket, hogy ne féltékenyek legyünk egymásra, és ebben mind egyetértettünk. Én azt hiányolom, és nem az itt ülő szakemberektől elsősorban, hogy ezt képesek legyünk ténylegesen a mindennapokban megtenni. Mert ez egy sokkal nagyobb és nehezebb feladat.
16: De ennek mi a módja, hogy a szövetségek képviselői gyakran üljenek le, egyeztessenek? Nehéz.
18: Például a szövetség képviselői a sportirányításban nyilván nagyon sok lehetőség rejlik ilyen tekintetben. Én hiszek abban, hogy egy egységes képet fogunk tudni a következő években látni és kiépíteni a sportágok javarészét része tekintetében. Úgyhogy igen, ennek kommunikáció az útja. A jó kommunikáció az egymás elfogadás.

0: A legfontosabb feladatok a mostani fiatalokat behozni a sportba, ott tartani, és megtalálni számukra a legalkalmasabb sportágat?
1: A legfontosabb feladatunk, hogy magyar anyák szüljetek gyerekeket. Tehát szerintem ez az egyik legfontosabb a következő években. Hogyha megnézzük az elmúlt évek demográfiai adatait, akkor az nagyjából azt láthatjuk, hogy a 80 és 100 ezer gyerek között született az elmúlt 25-30 évben, nem pontos, akkor valószínűleg teljesen az adatok, a gyerekek Magyarországon az elmúlt évben 71 ezer, és ez további csökkenést mutat. Amennyiben ez így lesz, akkor nagyon nagy, és továbbra így lesz, akkor ebben nagyon nagy problémában leszünk, és bajban leszünk. Én azt gondolom, hogy ez az első. Aztán nyilván utána az, hogy hogyan hozzuk be azokat a gyerekeket, akik szeretnének sportágat választani, vagy sportolni egyáltalán. Aztán utána a kiválasztás. Nyilván ebből a gyerek seregből ki kell választanunk azokat, akik alkalmasak arra, vagy emiatt, vagy amiatt, vagy komplex módon, hogy sportolók, vagy élsportolók válhassanak belőle. És utána pedig a következő az, hogy mindenkit meg kell tartanunk. Mindenkit meg kell tartanunk, mert egyrészt az egészségre nevelésnek szerintem az egyik nagyon fontos alappillére a sport, másik oldalról pedig, hogyha valaki nem lesz kosárlabda, hát én az engem nem nagyon érdekel, az viszont sokkal jobban érdekel, hogy a kosárlabda környékén maradjon, és képes legyen arra, hogy utána valamilyen formában tevékenységet találjon magának a kosárlabda a sport által.
0: Utánpótlás referensként, hogy néznek ki a hétköznapjaid? Járod-e az országot, a klubokkal tartod-e a kapcsolatot, korosztályos válogatottak munkáját felügyeled-e, szóval hogy néznek ki ezek?
1: Igen, hát a korosztályos válogatottaknak a munkája az, ami elsősorban az én asztalom, az elsősorban a női vonalon, tehát én a női utánpótlás válogatottaknak vagyok a szakmai felügyelője. Kiválasztjuk, és utána pedig edukáljuk azokat az edzőket, akik a rendszerünkbe bekerülnek, illetve nyilván stratégiát kell ehhez összerakni. Én nagyon remélem, hogy nekünk van egy olyan jó stratégiánk, amelyik alapján hosszú távon is versenyképesek tudunk maradni. Ezek a mindennapok nyilván kiegészülnek edzés látogatásokkal, kapcsolattartással a klubokkal, tehát ez a kérdésben benne van a válasz is gyakorlatilag. Én nem szeretek egy irodába ülni, ez biztos, amelyik állandóan csak négy fal között valaki megpróbált döntéseket hozni, azt szerintem ez nem az igazi, úgyhogy igen, kimegyek a terepre, és ott próbálok a lehető legtöbbet megtenni a szeretett sport.
0: A most végződött kerekasztal során volt olyan mondat, ami mondjuk szerinted a legfontosabb volt? Akár amit te mondtál, akár amit más sportágok képviselői. Szóval így hogy lehetne összefoglalni ennek a jelentőségét?
1: Én nem gondolom, hogy egy-egy mondatot kell kiragadnunk, az viszont jó volt látni, hogy itt egy egységes gondolkodásmód kezd kialakulni. Éppen tegnap egy szerb kollégával beszélgettem a Székesfehérváron, és azt állapítottuk meg, hogyha egy étteremben ülnek a szerb kollégák, akkor mindig egy asztalnál ülnek, a magyar kollégák pedig sok asztalnál szerte szét, és én szeretném, hogyha ez átívelő lehetne, az összefogás átívelő lehetne sportágakon. Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy csak kosárlabdázókat kell látnunk a világon és az országban. Gondolok itt például Nagy Lacira, akit ugye mindenki ismer a kézlabdás berkekben, de kosárlabdázóként is nagyon-nagyon jó volt anno, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi csak örülhetünk neki, hogy egy ilyen sporthoz is köze volt. Én ezt komolyan gondolom. Tehát én ezt akárkivel szívesen beszélgetek, leülök, és mindenkit meghallgatok, csak fogjunk már össze.
0: Az, hogy 28 év után ott volt a női válogatott a világbajnokságon, annak van-e már érezhető hatása? Gyerekek figyelték-e, példaképek lettek-e ezek a lányok? Az, hogy Juhász Dorka ugye Amerikában kosárlabdázik, szóval ezek mind-mind olyan dolgok, amik egy kicsit segítik a kosárlabda sport helyzetét, munkáját.
1: Hát jelen pillanatban azért ennek még most nem látjuk, hogy milyen hozadéka van. Hosszú távon én azt gondolom egyértelműen. Ez az eredmény, ez egy hosszú távú munkának az eredménye. Hála Istennek itt most sok szerencsésen álltak össze a csillagok a fejünk felett, de nem, ezért sokat is kellett tenni. És igen, azt gondolom, hogy erre lehet építeni.

0: A következő években egyértelmű, hogy nekünk fókuszba kell tennünk a felnőtt kosárlabdát, mert azt el lehet, nagyon bután hangzik ez, de azt el lehet adni, arra tudnak, arra figyelnek. Nekünk szépen csöndben kell dolgoznunk az utánpótlásban, látni kell, hogy honnan, hova akarjuk eljutatni a játékost, de igazából fókuszban az a felnőtt válogatott van, és az ő eredményei, az ő szereplése, és most jelen pillanatban ez nagyon jó, hogy így ilyen eredményt értek el. Kívánom mindenkinek azt, hogy hasonló cipőben járjanak, és ilyen büszkén lehessenek magyar sportolók.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A pontos idő 19:04, a műsorvezető Katona László. Maradunk a kosárlabdánál, remekül kezdte a szezont a bronzérmes Kaposvár együttese a férfi kosárlabda bajnokságban. 3 mérkőzés, 3 győzelem, közte a tavalyi bajnok Szolnok elleni idegenbeli siker. Hogy ezek után mik a célok Kaposváron, azt Csorba András összeállításából tudhatjuk meg.
3: Azt hiszem, hogy ezt kevesen gondolták volna, hogy tulajdonképpen 2 forduló után, nektek 3, ha az ember a tabellán néz, akkor azt látja, hogy az 5K, a KVG, Kométa, Kaposvári KK áll jelenleg az első helyen a tabellán. Puska Bence csapatkapitány. Gondoltad volna?
4: Hát igen, nehezen gondoltuk ezt, főleg, hogy a felkészülési meccseken igazából egyszer se tudtunk teljes kerettel kiállni, de szerencsére a szezonnyitón már nagyjából mindenki vissza tudott térni, és hozzá tudtunk tenni. Hát igen, 3-ból 3-at nyertünk, ugye egy előre hozott meccsünk is volt, szóval még a 6. fordulóig egyel több meccset játszunk, mint a többiek.
3: Úgyhogy... Ez meg is zavarta néhány oldalt, mert egy csomó helyen nem ti vagytok az elsők. Mert nyilván ők 2 meccset számítottak, de hát akkor is ti lennétek az elsők.
4: Hát igen, nem feltétlenül. Ugye a pontkülönbségek is számítanak, dolgot pont kapott kosár, úgyhogy ez alapján nézik.
3: A következő ellenfél az egy hazai pályán, hazai parketten a Debrecen csapata lesz. Tarján Izsák.
5: Igen, hát a tavalyi playoff párharc után mindenképpen egy tüzes összecsapásra számítok a Debrecen ellen, és remélem, hogy tudjuk folytatni a jó szériánkat. Szerintem megvan rá minden esélyünk. Úgy gondolom, hogy egy olyan kezdésen, mint amilyet a Szolnok ellen össze tudtunk hozni. Olyannal tudjuk 4-0-ra javítani a mérlegünket. Szerintem minden adott ehhez.
3: Az ember azt gondolja, hogy egy ilyen sorozat az már rögtön úgy fog folytatódni, hogy hazai pályán biztos a 2 pont, megveritek a Debrecent. Búzás Bence.
4: Hát ugyanahogy Izsák említette, ismerjük a Debrecent, bár légiós posztokon ugye ők is változtattak, de nagyjából a magyarok maradtak, akik tavaly voltak. Ettől függetlenül szerintem nem lehet úgymond leírni őket. Hát igyekszünk biztosra menni, de...
3: Már hogy az eredmények tudatában.
4: De biztos, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés. Igazából szerintem mindegyik mérkőzésünk nehéz, független attól, hogy most éppen hogyan sikerül, mennyire mekkora különbséggel sikerül nyerni, de bízunk benne, hogy biztosan nyerni fogunk.
3: Pár Márk az egyik Márkó a csapatban, a 2 Márkó közül, ugye Filipovics a másik. Nem olyan rég olvastam újra Szőke Balázs edzőtökkel egy interjút arról, hogy az első bajnoki címet, amikor megnyerték, volt egy óriási csapatkohézió akkor, abban a Kaposvári KK-ban. Most milyen a kohézió?
6: Szerintem most is ugyanolyan jó, vagy hát nem tudom akkor milyen volt, de azt tudom.
3: Azt mondta Szőke Balázsnak az apukája, hogy fantasztikus.
6: Most is ez fantasztikus, és a pályán kívül is, és a pályán is össze vagyunk szokva szerintem, most már kellőképp, úgyhogy itt is fantasztikus a hangulat csapatba.
3: Most 4-5-ökkel beszélgetek, mind a 4-en kaposvári nevelés vagytok?
4: Csak ketten,
3: Puska Bence?
4: Igen, és a Pár Márk, mi kaposvári születésű és nevelt játékosok vagyunk.
3: Jó, neked egyszerű a dolog, mert édesapád jelen pillanatban vezetőbeosztásban van, ha jól tudom, a csapatban.
4: Igen.
3: Nem ezért van könnyű dolgod, ettől még jobban kell teljesítened, mint bárki másnak, csak hát kaposváriként nyilván ott voltál kicsi gyerekként, amikor igen, az első persze. Bajnoki cím 2001-ben megjött.
4: Hát akkor még...
3: Akkor 2004-ben még nem. A másodiknál.
4: 2004-ben már a világon voltam, igen, de túl sokat nem sajnos nem észleltem belőle még.
3: De azt tudod, hogy fönn van a YouTube-on, például meg lett?
4: Azt láttam, persze, ezeket visszanéztem, élőben sajnos nem voltam jelen.
3: Milyen jelenleg az utánpótlás nevelés Kaposváron? Ezt talán tőletek a legjobb megkérdezni, nyugodtan mondjátok el őszintén, akkor most azért nem Izsákot kérdezem, Tarján Izsákot kérdezem, mert hiszen ő nem kaposvári nevelés. Pál Márk.
6: Hát jobb lehetőségeik vannak a mai utánpótlás játékosoknak, ugye a Kasi által, ugye nagyon magas képzést kapnak, sok edzővel tudnak dolgozni, és a Rehab központ is adott, meg minden adott ahhoz tényleg, hogy jól fejlődjenek a fiatalok.
3: Hát jól fejlődtök, mert ezek szerint te, mint azt hiszem, hogy ez egyik legjobb dobó gól, most gólarányban, ahogy néztem az összesítést, tulajdonképpen ott vagytok. Nagyon-nagyon népszerű sportág Magyarországon a kosárlabda, Kaposváron különösen, még akkor is, amikor a piros ligába játszott a csapat, akkor is szinte, hát ha nem is teltház, de rengetegen jártak ki a mérkőzésre. Ez nyilván nektek is volt köszönhető, Bence?
4: Igen, nagyon örülünk neki, hogy említetted, hogy ennyien kint voltak a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy pláne tavaly szezon vége felé nagyon izgalmas kiki meccseket, és nagyon látványos kosárlabdát sikerült játszanunk. Bízunk benne, hogy az idén is sikerülni fog, és abban is, hogy hasonló számban, vagy akár még többen kilátogatnak és szurkolnak nekünk.
3: Akkor egy olyan játékos kérdezek meg, akiről már esett szó, hogy nem tőzsgyökeres kaposvári nevelés, és akkor tulajdonképpen egy, mondjuk azt, hogy egy légiósról van szó, beszéljünk akkor a külföldiekről. Milyenek az idei légiósok? Most nem azt, hogy szőke, barna, fekete, göndör, hanem hogy az a bizonyos kohézió, amit a szőke papa említett annak idején, csapategység, ami egy kosárlabdában, ami egy rendkívül gyors és olyan sporták, hogy egymásra vagytok abszolút utalva, sokkal jobban, mint bármi másban. Talán a szinkronuszás az, ami még jobban egymásra vannak utalva, mert tudni kell, hogy kinek a kezére állok fel a víz alatt. Szóval, milyenek a jelenlegi légiósok, hogy tudtak beépülni a csapatba, és ti hogy tudjátok őket játszani, használni?
5: A tavalyi légiósokhoz hasonlítva igen csak nehéz megugrani ezt a szintet, mert tényleg kiemelkedő játékosokat sikerült választani, és nagyon jó volt velük együtt dolgozni, illetve a pályán kívül is nagyon jó kapcsolat alakult ki velük. Idén is páratlan játékosokkal dolgozunk együtt, még egy kicsit hiányos, tehát látszanak a lyukak, nem annyira alakult ki a dinamika a pályán belül, mert sok volt a sérültünk, sok volt a betegség, egy kicsit még úgy érzem, hogy ezzel le vagyunk maradva a tavalyi önmagunkhoz képest, de hiszem, hogy egy hasonlóan jó eredményre elég lesz az a keret, és idén is egy nagyon, nagyon jó hangulatú öltözőbe érkezünk meg minden nap, és szerintem kifejezetten jó hangulat van, és jó játékosokkal játszhatunk együtt.
3: Volt egy év, nem is olyan régen, amikor a csapat kihullott az első osztályból. És aztán egy olyan huszárcsényt hajtott végre, hogy visszajutott, és én úgy fogalmaztam, lehet, hogy gonosz módon, hogy ilyettében a csapat rögtön a harmadik lett. Ez nem nagyon szokott előfordulni ilyen sportágban, ilyen hamar. Filipovics Péter.
7: Hát igen, ez szerintem, nem tudom, hogy egyáltalán megtörtént-e valaha is a nemzeti bajnokságban, a kosárlabdában, de úgy gondolom, hogy építkezünk a tavalyi évre, és ebben az évben is ugyanilyen hasonló célokkal vártunk neki, és egyelőre a játékunk is ugyanezt mutatja, hogy el is tudjuk ezeket majd érni remélhetőleg.
3: Tesód is nyilván egészséges, fogtok játszani, amikor csak lehet, és amikor az edzőbe rak titeket.
7: Így van, azt már nagyon várom, meg szerintem mindenki azt várja, hogy majd együtt lépjessünk pályára. Ez valószínű, hogy hát rajtam múlik majd, hogy mikor tudok teljesen egészséges lenni újra, remélhetőleg majd a tavasz folyamán.
3: Ami a kérdés, és nagyon-nagyon fontos lehet, hogy csapatkapitánytól kérdezem, ki az úr a házban, a vezetőedző nyilvánvalóan, az edzők nyilvánvalóan, és utána a hierarchiában te jössz, Puska Vence?
4: Ezt nem mondanám, igazából a B csoportos idényünk óta nagyjából a magyar mag az egyben van egy-két váltással. Igazából ilyen kinevezett vezér nincs egyelőre.
3: De nem csak adminisztratív a te vezetésed, tehát aláírod a jegyzőkönyvet, vagy ilyesmi, hanem azért, ha szólsz, hogy gyerekek, valamit csináljunk, akkor odafigyelnek rád? Oda kell, hogy figyeljenek rád.
4: Igen, remélhetőleg ez így kellene lennie, de nem igazából ez nincs így. Ilyenek nem nagyon kell odaszólni nekik. Szerintem mindenki egyben mozog a csapat, és ezért nem kell külön rájuk szólni bármi miatt. A csapategység teljes ellenben van.
3: Pár márkot kérdezem. Milyen az elvárás a csapattal szemben? Mit fogalmaztak meg a vezetők, a vezetőedző, a fenntartó, bárki? És ti mit gondoltok? Mit lehet elérni? Hiszen olyan fellegvárak ellen játszotok, amelyeket azért ismertek, láttatok fiatalabb még fiatalabb korotokban talán idolok is voltak köztük. Most mi a helyzet? Mi az elvárás, és ti mit vártok saját magatoktól?
6: Olyan kimondott elvárás igazából nincsen. Mindenképp szeretném bekerülni ugye a top 8-ba, a playoffba, aztán onnan utána meg minél följebb végezni, ahogy tavaly is sikerült, és szerintem képes a csapat erre. Úgyhogy szerintem ugyanúgy sikeres idén lehet ez is.
3: Optikailag, tehát ezt beszéltünk arról, hogy három fordulót játszottatok le, értelemszerűen ti vagytok az elsők Bence, Húzás Bence, de jelente ez azért bármit, hiszen a magyar kosárlabda egy család, egy kisebb vagy nagyobb család, tehát nyilván kapcsolatban vagytok egymással. Tehát van-e valami respekt, hogy te öreg, hát ti most mit csináltatok? Kérdezik esetleg játékostársak máshonnan, hogy hogy vagytok, mint vagytok, ilyen jók vagytok? Nem foglalkoznak egymással? Nem foglalkoztak egymással?
4: Én igazából azt mondanám, hogy nem igazán. Persze, amikor egy-két meglepetés győzelem akad, akkor mindig felkapja mindenki a fejét, megkérdezik, meg gratulálnak. De én azt gondolom, hogy mindenki ugye a saját házatáján foglalkozik azzal, hogy neki most ki lesz a következő ellenfél, mire koncentrál. Úgyhogy szerintem összegez a kérdés, nem feltétlen.
3: De azért arra csak fölkapták a fejüket, Izsák, hogy 22 év után először győzött a Kaposvár Szolnokon, ami egy fellegvár.
5: Valószínűleg felkapták, de nem kaptunk így senkitől gratulációt, legalábbis ismerősökön kívül, hanem ez a mi győzelmünk, ami sikerünk, mi örülünk neki, a többi csapat meg bosszankodhat, örülhet neki, ezt minket nem annyira foglalkoztat, de azt hiszem ugyanúgy, ahogy egy adott meglepő sikernél minket sem különösebben foglalkoztatna, egy szemöldök felhúzásnál jobban, ugyanúgy a többi csapat is inkább azzal van elfoglalva, hogy nekünk ugyanolyan nehéz lesz Szolnokon nyerni, ráadásul most a Kaposvárnak van még egy győzelme egy nehéz hazai pályán, de azt hiszem, hogy nem foglalkoznak ennél jobban ezzel.
3: Hogy érzitek, a város mennyire áll mögöttetek?
7: Város
3: Filipovics, Peti.
7: Város az 100%-ban mögöttünk áll. Tavaly lehetett látni, hogy a szezon kezdet óta egyre többen és többen jöttek a meccsekre, és ez ugyanígy van ebben az évben is, tehát nem pontosan nem tudom, hogy hányan szoktak kijönni, de általában
3: sokan.
7: Már a parkolás is nehéz a meccseken.
3: Bence, Puska Bence csapatkapitány, megszólítanak el az utcán. A régi csapatot, még a Szőke Balázs által emlegetett első csapatot, berángatták, itatták volna őket, ha ittak volna, de nem ittak.
4: Hát néha, hogyha úgy jön ki, és kosárda szurkolókkal találkozok az utcán, akkor igen, megállítanak. Ez nagyon egy kellemes érzés, és tényleg sok boldogsággal tölt el, hogy ennyien támogatnak minket, és szurkolnak nekünk.
3: Amit mindenáron meg akartam volna kérdezni, hogy a szurkolás az a pályán mennyire érezhető? Tehát amikor elkezd egy 2000 főnyi közönség üvölteni, akkor az ellenfelet demoralizálja, a hazai csapatot esetleg földobja, Márkó Pármár?
6: Igen, mindenképp nagy erőt ad, főleg mikor egy szorosabb meccsen ugye belelendülnek a szurkolók, és ott a vége fele sikerül átlendülni, mondjuk nehezebb szituációkon is. Úgyhogy mindenképpen sok erőt ad ez nekünk.
3: Ha most jósolni kellene, de ez most csak jóslás, semmiféle ilyen tudományos megalapozottság, kérdezem Bencétől, Búzás Bencétől, mi lehet a sorrend, az első három sorrendje ennek a bajnokságnak a végén?
4: Hát én azt gondolom, hogy a tavalyi két döntős, illetve a bajnok, ugye a Falkó szerintem mindenképpen első helyen van, őt követi szerintem a Szolnok, aztán utána igazából a harmadikra ugyanúgy mindenki odaérhet szerintem. Ahogy...
3: Az 5K is? A KKKKK?
4: Hát abszolút. Azt mondanám, hogy talán nekünk van a legnagyobb esélyünk, de ilyeneket kár lenne latolgatni még így az elején.
3: Tulajdonképpen megtehetted, mert én kérdeztem, tehát nem te találtad ki ezt a kérdést. Ugyanez.
5: Én
3: Tarján Izsák.
5: Öt csapatot látok esélyesnek erre a három pozícióra, ugye két tavaly döntőst, magunkat, a Paksot, illetve a Fehérvár csapatát. Az, hogy ezek közül melyik három jut el a dobogóig, az aktuális formától, esetleg sérülésektől függ. Tehát én sem mennék jobban bele ennél, de ezt az öt csapatot tudnám mondani.
3: Filipovics Peti?
7: Én teljesen egyetértek az Izsákkal, amit mondott.
3: Most, hogyha ezt figyelték a hallgatók, akkor tudják, de jó, rendben van, elfogadom, ez egy jó válasz volt. Csapatkapitány, Bence?
4: Én sem tudok igazából többet hozzátenni ehhez. Van egy pár kiemelkedő csapat, ők azok, akik évek óta ott vannak és döntőt játszanak, mindenki más pedig próbál minél jobb eredményt elérni.
3: Szombaton jön a Debrecen, mi lehet más a vége? Kérdezem, együttető válasz lesz, vagy pedig... Hát csak a győzelem, nem?
8: Egyértelmű,
5: csak a győzelem. És nem tudom, legyen a labda a végén.
3: Öt remek srácod volt itt a csapatból, ők felváltva válaszoltak a kérdésre, és ugye nyilván te sem csodálkozol azon, hogy kicsit megnőtt az érdeklődés a kaposvári kosárlabda klub iránt, hiszen optikai csalódás ugyan, de három forduló után veretlenül áll a tabella élén. Várható volt ez az eredmény, vagy pedig te magad is egy picit csodálkozol? Puska Zoltán, ügyvezető igazgató.
9: Igazából azt, hogy várható volt, vagy hogy csodálkozom, mert nem szoktam ezen gondolkodni. Amikor felkészülünk egy bajnoki évre, amikor összeállítjuk a szakmai stábot, illetve a csapatot, akkor úgy tervezzük, hogy a lehető legelőkelőbb helyen végezzünk, a lehető legtöbb győzelmet szerezzük meg, illetve hát a lehető legelőkelőbb helyre kvalifikáljuk magunkat. Alapvetően a rájátszásban, ugye ez a célunk az idei évben is, az első 8-ba való jutás. Kicsit most változik a lebonyolítási rend, ugye a play-in bejön. Most is azt tudom mondani, mint az év kezdetén, hogy egy olyan évek óta kvázi összeszokott magyar maggal, szakmai stábbal bírunk, és egy olyan jó közeggel, ami azt gondolom, hogy a célunk eléréséhez megfelelő. Tehát az első 8 hely valamelyikét tűzzük ki magunk elé, és ha már a közegről beszéltem, akkor szeretném megemlíteni a támogatóinkat, akik nem csak most, hanem az elmúlt időszak nehéz periódusában is, amikor azért nagyon mélyen voltunk, kitartottak mellettünk, perspektívát láttak bennünk, és támogattak. Napi tevékenységben dolgozunk együtt azért, hogy jobbá tegyük, népszerűbbé ezt a klubot, illetve megfeleljünk azoknak az elvárásoknak, amelyek előttünk állnak.
3: Elég régóta ismerlek, most nagyon derűs az arcod annak ellenére, hogy szombaton azért elég nehéz mérkőzés jön a Debrecen, amiről a srácok azt mondták, hogy csak a győzelem. Nyilván mi lehet más, csak a győzelem. Volt komorabb az arcod, volt egy időszak, amikor nem volt élvonalbeli, egy évig nem volt élvonalbeli a kaposvári kosárlabda klub, aztán szerencsére jött egy régi ember, aki most egyéb elfoglaltsága miatt nincs itt, Dzunic, Branislav Dzunic, a vezetőedző, aki aztán visszavitte a csapatot. Nyilván nem egy számaga, hanem egy nagyon jó csapattal, egy edzői és támogatói csapattal fölvitte vissza arra a posztra, ahol most harmadikok voltatok az elmúlt bajnokságban, most pedig vezetitek a tabellát. Szóval hogy telt el az egy év? Szomorú volt nagyon?
9: Igazából az év. Tehát a kiesés volt maga a szomorú és a sokkoló. A következő időszakban összeraktunk egy rövid és hosszú távú programot, kialakítottunk egy olyan koncepciót, amelyhez megpróbáltunk támogatókat, anyagi forrást szerezni, és egy olyan szakmai stábot kialakítani, amelyben azt láttuk, hogy biztosítja a céljaink eléréséhez a megfelelő muníciót, erőt, energiát. Báne személyében egy olyan edzőt igazoltunk, aki mind játékosként, mind pedig edzőként igen magasra tette a lécet. Annyit azért elmondanék, hogy amellett, hogy a jelenlegi bajnokság doenje tulajdonképpen, korát tekintve a szakmai eredményeit, illetve eredményességét tekintve is a legmagasabb, legfényesebb érmekkel, illetve helyezésekkel bír.
3: Játékosként is, bajnoki címek, kupagyőzelmek.
9: Így van. Fanatikus, mindent alárendel a kosárlabdának. Ez néha kívülről úgy látszik, hogy túlzás, de higgyék el, hogy az ő habitusával, az ő mentalitásával sikerült tulajdonképpen ebből a gödörből úgy kijönnünk, hogy nagyjából egy új vonalat is húztunk a magyar kosárlabda mezőnyébe, mert ő egy elég innovatív szakember, és elkezdte megvalósítani azt a fajta tranzíciós játékot, amely most már a harmadik éve tulajdonképpen a mi fő jellemzőnk. Sok minden kritika ér minket emiatt, de az eredmények magukért beszélnek, és azt gondolom, hogy látva a más csapatok játékát, azért ez, hogy mondjam, úgy mintaként szolgál több csapatnak.
3: Díti esetleg nem tudná, bocsánat, a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség is elismerte Báne, azaz Zunics Branislav munkáját, hiszen az év férfi edzője címet megnyerte, ami azért nem kis pálya, nem kis kóta.
9: Így van. Emellett nagyon, hogy mondjam, látványos a játék, rengeteg lefutás van, nagyon sok dobás, ebből adódóan szerencsére nagyon sok pont, a maximumot kéri tőlük az utolsó utáni pillanatig, és nem csak a mérkőzéseken, hanem az edzéseken is. Magas hőfokon működnek a játékosok, rengetegszer végrehajtják ezeket a gyakorlatokat. Nem véletlen, hogy azért a hatékonyságra most eddig nem lehet panasz.
3: Zunics Branislav mellett nagyszerű a háttércsapat is, ha idézőjelbe szabad ilyet mondani. Egykori kaposvári játékosok, bajnoki címet Kaposvárot szerzett játékosok, például Szőke Balázs, aki bajnoki címet nyert, fia. Szintén kosárlabdázik, szintén Kaposváron. Aztán Gordán Filipovics, akinek mindkét fia megjárta a különféle országokat, most újra itthon vannak Kaposváron. Tehát van egyfajta olyan kohézió, amiről éppen Szőke Balázs beszélt a 25 évvel ezelőtti bajnoki cím megnyerésekor, hogy Stoyan Ivkovics vezérletével és a csapat összetétellel sikerült az első csodát végrehajtani. Akkor nem tudom, te mennyire voltál közel a csapathoz, de azt mondják a srácok, hogy van kohézió most is.
9: Még egy nevet azért ide tennék, Hendlein Roland.
3: Bocsánat, akartam is mondani, hiszen a Roli 1200 éve kaposvári és Kaposváron is vonult vissza, a válogatottat is megjárta, hogy nem.
9: Szóval valahogy olyan érdekesen alakult ez az egész helyzet, mert a 2004-ben bajnoki címet szerzett csapatból tulajdonképpen a fővezérek azok itt vannak, és hát ez nagy boldogság olyan szempontból, hogy ez egy család ilyen környezetben, mert mindenki visszatalál, illetve van, aki el sem megy innét. Jó érzés kaposváriakkal dolgozni, jó érzés azt látni, hogy egyrészt a szakmai stábban van egy ilyen jellegű kohézió, másrészt pedig jó a játékosok között, mert nagyon sok kaposvári játékosunk van, és büszkék is vagyunk rá, büszkék vagyunk az utánpótlásunkra, és bízom benne, hogy ez folytatódni fog, és azok a fiatalok, akik itt vannak az első csapat bejáratánál, illetve az első csapat edzéseit látogatják, pár éven belül remélem, hogy ők is meghatározó játékosai lehetnek a csapatnak.
3: Talán nem mindenki emlékszik a lendkerekes autójátékokra, amikor meg kellett a szőnyegen vagy a parkettán lendíteni az autót, és akkor aztán az elgurult, amíg a lendkerék vitte. Ez a rajt most, ami 3 győzelem, ez eddig viheti a csapatot, nem kérlek pontos magyarázatokra. Egyfajta jóslásra kértem az előbb a srácokat is, hogy mondják el az első 3 lehetséges első 3 helyezett nevét a bajnokság végére. Nagyon nehéz kérdés, de lehet rá könnyen is válaszolni.
9: Nem tudok okos lenni, és nem is akarok. Én azt gondolom, hogy a Falkó és a Szolnok kiemelkedik a mezőnyből.
3: Szolnokot 22 év után sikerült megverni. Otthon.
9: Ez csak emeli ennek a sikernek az értékét, hogy mégis így gondolom, hogy a Szolnok a másik kiemelkedő csapat a mezőnyből. Úgyhogy a harmadik helyre a többi 12-t tenném.
3: És az 5K az egyike lehet.
9: Igen, mivel mi is benne vagyunk abban a 12-ben, a mi csapatunk is lehet harmadik. Mi rajtunk nem fog múlni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljék. Ha a csapat nevében csak azt tudom mondani, hogy ha ott leszünk, talán még ezzel sem elégszünk meg, de kiemelném, az alap célunk az a 8 közé való jutás, és onnét pedig bármi lehet.
2: Csorba András összeállítását hallották. A Jégkorong Erste Ligában 10 perccel a rendes játékidő vége előtt Brassó BEA 4-3, 1 perccel a mérkőzés vége előtt Csíkszereda Deac 1-2, és az utolsó másodpercek a Gyergyó Feha 19 mérkőzésen 1-0-ra vezet a címvédő Gyergyó együttese. A pontos idő 19 óra 28 perc, jönnek a hírek.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
8: Az idénybeli több hetes szünetet követően a címvédő a forduló előtti listavezető ellen játszik. Az újonnan kinevezett vezetőedzők felvették az NB1 ritmusát. Egy sikerrel bármelyikük csapata az élre állhatna a következő kör előtt. Győr, Puskás Akadémia, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben vasárnap 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Továbbra is letartóztatásban marad Bús Balázs, az NKA volt alelnöke. Változékony időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
10: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője, erről Márko Nikolics, az Alkatén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Sáktár Donyeck elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet aténi klubcsapatában. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sávrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. 3 szakákban, országúton, hegyi kerékpárban és BMX-ben remél kvótát a Magyar Kerékpáros Szövetség a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság közleményéből, amelyet a szervezettel való szakmai konzultációt követően tett közzé.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Az ügyben 5 embert gyanúsítanak, mindannyian szabad lábon védekeznek. Továbbra is letartóztatásban maradt Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járási Bíróság elutasította a politikus szabad lábra helyezési kérelmét. Az intézkedés október 25-ig van hatályban, az esetleges meghosszabbításáról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül az NK ügyben mások mellett Hankó Balázs volt minisztert, és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbelépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A Dárca vezető emellett hozzátette, hogy a KATA kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára.
0: Közlekedés.
10: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban, szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
0: Időjárás.
10: Estig többfelé várhatók, záporok, zivatarok, több megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik. Késő estére 11-16 fokig hűl le a levegő, holnap 16-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. A két hetes labdarúgó válogatott szünet után szombaton folytatódik az OTP Bankliga. Hogy a csapatok hogy töltötték az elmúlt két hetet, arról Maroséti Ervin készített összeállítást.
12: Az elmúlt három hétben a felnőtt magyar válogatottra és a korosztályos nemzeti együttesekre figyelt a futballtársadalom. Az OTP Bank Liga egy kicsit a háttérbe szorult, most hétvégén azonban már folytatódik az első osztályú bajnokság. Összeállításunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az NB1-es csapatoknál hogy telt a mögöttünk hagyott három hét. Kezdjük a sort keleten, egészen pontosan Nyíregyházán. Katona Levente szerint a fizikális felkészülésen volt a fő hangsúly.
13: Jól telt, munkával telt, kemény munkával telt. Úgy gondolom, hogy beleraktuk a munkát, úgyhogy nem feltétlen volt minden edzés most élvezetes, ugye ez ilyen kicsit ilyen szokatlan szünet volt, mert kéthetes válogatott szünet volt, de úgy érzem, hogy amit kellett, azt beleraktunk.
12: Bódog Tamás vezetőedző mire helyezte leginkább a fő hangsúlyt ebben az időszakban?
13: Hát ebben az időszakban úgy gondolom az erőléten volt most a hangsúly, sok ilyen hosszútávú futás volt, inkább az erőlétet próbáltuk még jobbra fejleszteni. A letámadó focihoz ugye ez nagyon szükséges, úgyhogy inkább az erőléten volt most a hangsúly.
12: Nem maradt mérkőzés nélkül sem a Nyíregyháza, a Felvidéken Mihajlov Czerlen játszottatok, hogy sikerült ez a mérkőzés, mennyire illeszkedett a programba?
13: Abszolút illeszkedett, nyilván kicsit ilyenkor fáradtabbak voltak a lábak, mert előtte is azért volt két edzésünk, de abszolút illeszkedett, úgy gondolom, hogy tudtuk gyakorolni azokat az elemeket, amiket szerettünk volna, illetve nyilván egy szerettünk volna nyerni, de úgy gondolom, hogy egy jó felkészít ellenfélen játszottunk, úgyhogy elérte úgy gondolom a lényegét.
12: A bajnokságban minden mérkőzésnek fontos szerepe van, minden pont nagyon számít. Ebből a szempontból a Ferencváros elleni egy-egy rendkívül értékes volt, de tudtok-e abból építkezni úgy, hogy egy ilyen hosszú szünet következett a Fradi elleni egy-egy után?
13: Abszolút. Úgy gondolom, hogy a Fradi ellen nagyon jól játszottunk. Én egy kicsit úgy gondolom, hogy kicsit nyilván a Fradi ellen az, hogy pontot tudtunk szerezni, ez egy nagy dolog, de én úgy érzem, hogy ebbe több is volt, mint egy pont, akár három pont is meg lehetett volna, de ez abszolút erőt ad nekünk. Illetve szeretnénk, ugye most ez a legerszegen játszunk hétvégén, és sajnos az idegenbeli mérlegünk nem annyira jó, úgy ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, és szeretnénk már pontokat hazahozni Nyíregyházára, úgyhogy ezen mindenképpen szeretnénk. szeretnénk változtatni.
12: Ha előre tekintünk, valóban a hétvégi mérkőzésre két nehéz helyzetben lévő csapat találkozik, a Nyíregyháza a Zalaegerszeg előtt áll jelen pillanatban, de hát egy hosszú utazás előzi meg ezt a találkozót, és hát mind a két oldalon égetően kellenek a pontok, mire lehet számítani?
13: Hát nyilván egy parázs meccsre, ugye a Zalaegerszeget ugye ismerve, azért ők szeretik járatni a labdát, szeretik, ha náluk van, tetszetős focit játszanak, de úgy gondolom nekünk is megvan egy olyan bizonyos taktikánk, amiben a magas pressing, letámadás, sok párharc, akár sok pontugás, magas labdák. Ez jó kérdés, hogy mire számít az ember. Én arra számítok, hogy hogyan le tudjuk őket dominálni, és a mi úgymond taktikánk fog érvényesülni.
12: Mennyire teljes a keret a csapatnak? Ugye a kapus gondok azok folyamatosan fennállnak Nyíregyházán, legalábbis külső szemlélőként ezt látjuk, de egyébként milyen a hangulat, és hogy várjátok a bajnokság folytatását?
13: A jó a hangulat, ugye most ez a Fradi elleni döntetlen úgy gondolom adott a csapatnak egy plusz lökés, de eddig se volt gond a hangulattal, úgyhogy várjuk ezt a hétvégi meccset, várjuk, mert ugye rég nem volt már bajnoki mérkőzés, úgyhogy szeretnénk már újra bajnokságba játszani, úgyhogy várjuk nagyon ezt az a legeszélyi mérkőzést.
12: Kisvárdán is gyorsan eltelt ez az időszak. A táblázat 8. helyén álló szabolcsi együttes a közös munka mellett egy felkészülési mérkőzést is játszott az MB2-es DVTK ellen, amelyet 4-2-re megnyert. Supka Attila vezetőedzőt hallják.
14: Megpróbáltuk felhasználni ezt az időszakot is arra, hogy még jobban összerakjuk a csapatot. Az utóbbi időben már kezdtünk aránylag jól kinézni, én azt gondolom játékban is. Sajnos a helyzet kihasználásunk nem olyan volt, mint amit szerettünk volna látni. Ezen is dolgoztunk. Sikerült edzőmérkőzésen is a Diós Győr ellen eredményesnek lennünk már. Bízom benne, hogy ez a gólérzékenység, ami volt ezen a meccsen, megmarad. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól felhasználtuk ezt a 3 hetet a következő szakaszra való felkészülésre.
12: Az, hogy mennyire sikerült jól felhasználni, nyilván majd az előttünk álló mérkőzések határozzák meg, de mire helyeztétek igazából a fő hangsúlyt ebben a 3 hétben?
14: Hát ez komplex volt, mert fizikális képzés is volt a taktikai részben, a védekezésnek a még masszívabb kialakítása volt a részünkről, és amit beszélgettünk, elsősorban a támadás vezetések, a befejezések voltak azok a napi renden, amit szerettünk volna hatékonyabbá tenni a mérkőzéseken, de hát ugye, ahogy az előbb mondtad, én azt gondolom, hogy ez majd az elkövetkezendő meccsek folyamán fog visszaigazolódni, hogy jól dolgoztunk, vagy pedig még dolgozni kell továbbiakban is ezen.
12: Szakmai szempontból nehéz feladat volt erre a 3 hétre megfelelő programot találni, hiszen talán ilyenre nem volt még példa a magyar futballban.
14: Hát igen, ilyenre nem volt példa, hogy ilyen hosszú legyen a szünet, a válogatott szünet, de én azt gondolom, hogy mint ahogy minden csapatnál nálunk is megfelelően tudtuk kialakítani ezt a 3 hetet, meg volt az első hétnek a programja, amikor a fizikai képzés volt, meg volt a második hét a taktikai képzés az edzőmérkőzéssel, és ugye most már a 3. hét ez a bajnoki mérkőzésre való felkészülésről szól, készülünk a Vasas ellen a hétvégére.
12: Konkrétan csak egy edzőmérkőzést szerettél volna ebből kifolyólag játszani?
14: Hát én azt gondolom, hogy egy edzőmérkőzés bőven elég volt ebben az időszakban, mert az első héten, ahogy mondtam, fizikai képzés volt ott, fáradtabbak voltak a játékosok, nem igazán lett volna a visszaigazolás megfelelő a játékban. Adott mérkőzésen azon a héten, de én azt gondolom, hogy itt ezzel a Diós Győrivel ezzel maximálisan elégedettek lehetünk.
12: Ezen a héten pedig már meccsritmusban készül a csapat, hiszen valóban az előttünk álló hétvégén folytatódik a bajnokság, méghozzá nagyon jó formában lévő újonc Vasas otthonába látogat majd a Kisvárda.
14: Igen, így olyan, a bajnoki ritmusban készültünk a héten, készülünk, és hát megpróbáljuk a maximumot kihozni abból a mérkőzésből. Tudjuk, hogy nagyon jó formában van a Vasas, jó játékosok alkotják a keretüket, de hát én azt gondolom, mint ahogy minden csapat ebben a bajnokságban verhető is, önálluk is megvannak azok, amikre esetleg lehet építeni, és bízom benne, hogy ezeket sikerül kihasználnunk majd.
12: Nyilván a meccs ritmus az nem maradt meg, de ezt valahogy valamilyen úton módon gyorsan vissza lehet, vagy vissza kell hozni?
14: Hát én azt gondolom, azért ennyi idő alatt tulajdonképpen 2 hét volt, mert a 3. hét az már bajnoki ritmusban van. Nem lehet annyira azért kiesni a ritmusból, de megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy amennyire lehet erre a mérkőzésre megfelelően fel tudjunk készülni.
12: A szezon egyik meglepetés csapata jelenleg az újonc Vasas, amely az OTP Bank Ligában a 3. helyről várja a folytatást. Az angyalföldiek eddig 14 pontot gyűjtöttek, de nagy kérdés, hogy ez a lendület megmarad-e a szünet után is. Erős Gábor vezetőedzővel, Tóth Milán válogatottbeli bemutatkozásáról és góljáról is beszéltünk.
15: Természetesen én is, és szerintem mindenki, aki a klubnál dolgozik, nagyon-nagyon örült egyáltalán annak, hogy 9 év után újra vasas játékos volt a válogatott keretben, ugye a Milu és a Doktori Csáron személyébe kettő is, és az meg külön óriási öröm mindenki számára, hogy a Milu be is talált, mind a 4 mérkőzésen pályára tudott lépni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá természetesen, ez pedig megint csak egy óriási nagy dolog, hogy 22 év után találta újra a magyar válogatottba vasas játékos, úgyhogy még egyszer mondom, nagyon-nagyon örülünk, nagyon büszkék vagyunk, és remélem, hogy ezen az úton fognak tovább haladni a játékosaink, és akár még lesz olyan vasas játékos, akit esetleg későbbiekben a szövetségi kapitány úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy meghívják a válogatottba, úgyhogy ezért dolgozunk, ez még egyszer mondom, számunkra is egy valamilyen szinten elismerés, ugye a klubnak is, minden egyes alkalmazottjának, sportigazgatónak, stábnak, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ez így alakult.
12: Mindeközben pedig Angyalföldön is zajlott a munka, gondolom. Hogyan tudtátok ezt a nagyjából három hetes szünetet kihasználni, hogyha magára a csapatra térünk rá?
15: Őszintén ez egy kicsit fura volt, hiszen nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna valaha ilyen, hogy ilyen hosszú szünet maradt volna ki, ugye a válogatott mérkőzések alatt, és a számunkra is egy új dolog volt, de természetesen az élet nem állt meg, tehát ugyanúgy edzettünk tovább. Ilyenkor kimondattanul azért egy picit a játékosok is érzékelik azt, hogy nem lesz a hétvégén bajnoki mérkőzés, hát egy kicsit visszább vettünk a munkából, de ettől függetlenül természetesen minden nap edzettünk, és mi azért igyekeztünk ezt nagyon hasznosan eltölteni. 2 edzőmérkőzést is játszottunk, először a másodosztály lista vezetőjével, a Soroksárral. Itt ugye azok a játékosok kaptak több lehetőséget elsősorban, akik ugye az utóbbi időben esetleg kevesebbet játszottak, vagy nem játszottak, a sérülésből jöttek vissza, és utána pedig a második edzőmérkőzést, ez ugye a múlt hét pénteken volt, ezt szándékosan úgy kötöttük le, hogy 2x60 perces mérkőzést, és ugye itt már mindenki, aki a keretünk tagja, pályára lépett, úgyhogy igyekeztünk a lehető leghasznosabban eltölteni ezt az időszakot is, és most pedig ugye már bekanyarodtunk újra a bajnoki hétre, ugye a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzésre készülünk, bekapcsolódtak a válogatott játékosaink is, úgyhogy most innentől kezdve pedig gőzerővel a bajnoki mérkőzésre készülünk.
12: A Vasas volt a bajnokság első szakaszának egyik legjobb formájában lévő csapata. Nem tartasz attól, hogy ez a szünet megtörheti ezt a lendületet, vagy megfordítva a kérdést, mit tudtatok, vagy mit tudtok tenni annak érdekében, hogy folytatódjon ez a remek széria?
15: Én bízom benne, hogy ez nem fogja megtörni a lendületünket. Volt már rá jó példa is, hogy ez jól alakult, volt már olyan a történelemben, hogy ez nem jól sikerült. Én azt gondolom, hogy nem azzal kell foglalkoznunk, hogy most jó formában voltunk, és esetleg most ez a válogatott szünet számunkra nem jött jól. Jól jött ez a szünet, ugyanúgy nekünk is kell, meg mindenkinek egy kis pihenés, ami ugye a válogatottakon kívül, a válogatott játékosokon kívül, tehát szerintem a csapatra is ráfér. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznosan töltöttük el ezt az időszakot, és nem gondolnám, hogyha esetleg a hétvégi mérkőzés nem alakul számunkra kedvezően, akkor ezt arra okhatjuk, hogy pedig jó formában voltunk, és most mivel, hogy a válogatott szünet miatt jött ez a kihagyás, emiatt esetleg nem lett olyan az eredmény, amilyet szerettünk volna. Én nem hiszek ebben, ugyanúgy elvégeztük azt a munkát, amit kell. Azok a játékosok, még egyszer mondom, akik kevesebb lehetőséget kaptak, ők is tudtak maguknak játékpercet gyűjteni, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez nem lett a csapattal semmilyen hatással, hanem tudjuk folytatni azt a formát, meg azt az egész, úgy gondolom, szezonbeli mutatott játékot, ami én is azt gondolom, hogy egészen jónak mondható. Tudom pontosan, hogy mindig van hova fejlődni, és ugye ezért is dolgozunk mi is minden nap, de szeretnénk ugyanezt továbbvinni, eddig csináltuk, és bízunk benne, hogy ez ugyanúgy fog eredménnyel párosulni.
12: Még akkor is, hogyha a Kisvárda ellen ugye nem lesz szurkolói támogatás.
15: Igen, ez egy kicsit fájó, őszinte leszek, hiszen pont amiatt, hogy az utolsó mérkőzésünket idegenben játszottunk, aztán jött ez a 2 hetes kihagyás a válogatott miatt. Biztos vagyok benne, hogy azért a szurkolóink is várták volna, hogy újra hazai pályán játszassunk bajnoki mérkőzést, és azért az ő támogatásunk számunkra is fontos, azért idegenben is nagyon sokan eljönnek, ugye ami Budapesten van, ott azért mindenhol megtöltötték, de Debrecenben is nagyon szép számmal megjelentek, és ugye azt tesszük észre, hogy szerencsére a csapatnak a teljesítménye, a mutatott játéka, az eredmények által azért a nézőszámunk is szépen elkezdett emelkedni, úgyhogy örültünk volna, hogyha nézők előtt játszhatunk, de megint csak azt tudom tudom mondani, hogy én soha nem keresek kifogásokat, megoldásokat. Most ez van, zárt kapuk mögött kell játszanunk, ezt a feladatot kell megoldani, és ez sem lehet semmilyen kifogás arra, hogyha nem úgy sikerül a mérkőzés, azért, mert a szurkolóink nem voltak, vagy azért, mert válogatott szünet volt. Ez csak is kizárólag rajtunk múlik, azt a teljesítményt tudjuk nyújtani, amit idáig azzal az akarattal, mentalitással, fegyelemmel fogunk játszani, akkor én úgy gondolom, hogy megnyerhetjük a hétvégi mérkőzést, úgyhogy csak is kizárólag erre fogunk koncentrálni.
12: Egyházzal odébb a Hungária körúton sok játékos hiányzott, hiszen légiósok és a kékfehérek utánpótlás játékosai közül is többen a korosztályos válogatottban szerepeltek. A felnőtteknél pedig Jurek Gábor előbb bemutatkozott, majd valamennyi csoportmeccsen pályára lépett a magyar csapatban. A grúzok és az ukránok elleni idegenbeli találkozón pedig győztes együttes tagja lehetett. Pinezics Máté az MTK vezetőedzője.
16: Mondhatom az egész csapat, meg az egész klubnak a nevében, hogy nagyon nagy öröm, meg nagyon nagy büszkeség is volt, hogy egy az, hogy behívták, kettő meg az, hogy nem csak behívták, hanem játék lehetőséghez is tudott jutni. Annak kimondottan örülök, hogy mind a négy mérkőzésen pályára tudott lépni, mert ez azért azt is jelenti, hogy ezek szerint az összetartáson, meg ott az ottani edzéseken is tudott olyat mutatni, ami alapján bizalommal volt felé a szövetségi kapitány is. Nem csak boldogság, meg büszkeség volt, hanem ilyen szempontból már, mikor pályára került, akkor egy pici úgymond izgalom is, ilyenkor, mint amikor az apuka izgul, úgymond a gyerekeiért, de mondom, ezt az egész klub, meg az egész csapat nevében nagyon büszkék voltunk, meg örültünk, hogy egyes, hogy behívták, kettő, meg az, hogy pályára került, meg hál' Istennek az több mérkőzésen azért komoly momentumai is voltak.
12: A klubnál maradt játékosokkal hogyan zajlott ez a mögöttünk hagyott 3 hetes időszak?
16: Hát ugye itt szét kellett tagolni a dolgokat, mert nagyon sokan mentek a különböző nemzeti, illetve korosztályos válogatottakba, úgyhogy viszonylag kevesen maradtunk, mondhatom így. Igazából 3 rész zajlott az elmúlt hetekben. Az egyik az volt, hogy akik itt maradnak, azok olyan állapotba maradjanak, illetve kerüljenek, hogy aztán majd a bajnoki mérkőzéseken ismét tudjanak húzni. Néztünk folyamatosan fiatalokat, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007-es korosztályból jöttek föl az akadémisták, illetve a mögöttünk hagyott 8 bajnoki mérkőzést, illetve egy kupa mérkőzést, így közösen kiértékeltük, meg kielemeztük a stábbal, hogy lássuk, mik azok a dolgok, amikben jól haladunk, meg hál' Istennek a teljesítmény rendben van, és mik azok a dolgok, amiket meg ki kell javítani ahhoz, hogy a teljesítmény az még több pontban mutatkozzon majd meg.
12: Mi az, amit ebből a közvélemény is megtudhat?
16: Hát igazából nincsenek olyan nagyon nagy titkok, mert ugye ezek az adott szolgáltatók úgymond nyilvánosak. Inkább arra kaptunk egy visszacsatolást, vagy egy visszajelzést, hogy úgy fogalmaztuk meg, hogy alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy a harmadik legfiatalabb átlag életkorú keretünk van a bajnokságban, és az egy nyáron 14-15 játékos kicserélődött, akkor ahogy áll most a csapat, az egy ilyen teljesen vállalható, meg reális szereplés. Viszont az a rész az meg azért nem hagyott minket nyugodni, hogy hál' Istennek a teljesítmény minden mérkőzésen, amit kitettek a srácok a pályára, azért pontokban még többet realizálhatott volna, és inkább ennek akartunk utána menni, hogy mik azok a területek, amiket még esetleg lehet csiszolni. Az kijött, hogy nagyon sok helyzetet, meg magas minőségű helyzetet tudunk kidolgozni. Az is kijött, hogy hál' Istennek az ellenfelek keveset ellenünk, így, hogy inkább a részletekbe kezdtünk el keresgélni, hogy ne csak azt mondjuk, hogy na majd amikor rutin, meg tapasztalat, meg szerencse, hanem igenis még több olyan minőségű futást, meg minőségű helyzetet tudjunk kialakítani, amiből több lehetőségünk lesz a gólszerzésre, illetve az ellenfelek hiába alakítani ki gyengébb minőségű helyzetet, de hogy abból azért ne kapjunk ilyen gólokat. Úgyhogy igazából erre próbáltunk úgymond kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Nem hál' Istennek így a várható pontok tekintetében jól áll a csapat, tehát hogy azért az mutatja, hogy a teljesítménye az rendben van a srácoknak. Szeretnénk ezt még egyszer mondom, majd a következő időszakban azért picit több pontban is realizálni, hogy ne csak azt tudjuk mondani, hogy van egy megbízható, kiegyensúlyozott szereplés, hanem szeretnénk értelemszerűen mindig feljebb tekinteni.
12: 3 hét után tehát ismételten bajnoki meccset játszik, az MTK szombaton este a Paks vendége lesz a csapat. Hát az egy nyílt, őszinte futballt hozó mérkőzés lehet?
16: A nyílt meg az őszinte az talán nem biztos, de az biztos, hogy mind a két csapat a saját felfogásából adódóan arra fog törekedni, hogy gólokat rúgjon, az szinte biztos. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi is ismerjük őket, ők is ismernek minket, tehát ilyen szempontból olyan nagyon nagy meglepetések nem lesznek. Én inkább annak örülnék, hogyha tényleg azokat a játékbeli stabil dolgokat, amit eddig az előző 8-9 mérkőzésen tudtunk hozni, azt továbbra is tudnánk hozni, mert azt gondolom, hogy ha ezt ennyire stabilan tudjuk hozni labdás és labda elleni játékban is, akkor az előbb vagy utóbb, és reméljük, hogy inkább előbb még több sikerélményhez fog majd vezetni.
12: Hasonló helyzetben volt a Paksi FC csapata is. A tolnaiak közül Szalai József a felnőtt válogatottban, Pető Milán és Lapu Andor az U21-es, Galambos János az U19-es, Wiesner Balázs pedig az U18-as válogatottban volt érdekelt. Bognár György így többször is Csonka keretnek vezényelt edzést a mögöttünk hagyott hetekben. Windecker József a Paksi FC középpályása.
17: Örültünk neki, hogy bemutatkozott, tényleg nagyon jó kezdte a szezont. Több fontos gólt is súgott, reméljük, hogy itt ennél nem áll meg, és a csapatunknak is nagy segítséget tud lenni a jövőben.
12: Szalai József mellett azonban többen is a korosztályos válogatottaknál szerepeltek a Paks csapatából, éppen ezért egy kicsit hiányos volt létszámban az együttes az elmúlt 3 hétben?
17: Igen, hát ez kellemes probléma, mert mindig nagy öröm a klubnak, hogyha sok válogatott játékosunk van, és szerencsére sok utánpótlás válogatott játékosunk is van, akik most holnapi nap 21-es csapatjátékos is megérkeznek, és akkor ki tudunk egészülni végre.
12: Így milyen munka zajlott az elmúlt időszakban? Nyilván figyeltétek a válogatott mérkőzéseket, de emellett arra is jutott, gondolom, idő és energia, hogy magatokat feltöltsétek.
17: Igen, hát ez a 2 hét ez gyorsan elment igazából, ugye csak 2-5 péntekig voltak az edzések, 2 edzőmeccs is volt benne, bár tényleg nagyon kevesen voltunk. Volt, hogy csak 8-10 tudtunk edzeni, így ez nem volt nagyon ideális, de ez most egy ilyen időszak volt. Az, hogy jó volt-e vagy rossz, azt majd a hétvégi MTK meccs után tudom megmondani.
12: Milyen munkát lehetett így végezni? Elsősorban az egyéni képzésen, vagy az egyéni erőlétfejlesztésen lehetett a fő hangsúly?
17: Persze, ilyenkor több idő marad az egyéneknek is, kicsit a hiányosságaikat, vagy az erős

0: kiválasztottunk volt az NB1-es keretből, fiatalabbak jöttek fel a második keretből, szóval tényleg messze menő következtetést nem lehet levonni ezekből a meccsekből, ezért kellett, hogy akik itt voltak, a játékosok, ritmusok megmaradjon, és meccsek is legyenek a lábokban, ne csak edzések.
1: Mit vársz személy szerint az MTK elleni találkozón? Mert nagyon fontos lehet az, hogy kinek hogy sikerül a visszatérés itt a hosszú bajnoki szünet után.
0: Pontos, ugye Kisvárdán sikerült nyernünk az utóbbi, a legutolsó fordulóba. Egy nagyon kinkeserves győzelem volt, de ugyanúgy 3 pontot adnak érte, mint hogyha nagyszerűen játszottunk volna. Abban bízom, hogy tudjuk folytatni ezt a győzelmi sorozatunkat is végre. Megtalálja a csapat saját magát, és ez nagyon fontos lesz az MTK elleni mérkőzés.
1: A Paksra és az MTK-ra is igaz, hogy előnyben részesíti a támadó focit, és képes akár sok gólos mérkőzéseket játszani, akár ez is az lehet?
0: Benne van a pakliban. Mi a saját játékunkat játszunk mindenki ellen. Nem árulok zsákba macskát, biztos, hogy támadni fogunk, letámadni, agresszívan labdát szeretni az ellenfél tér felén. Az MTK-n is tényleg szerintem bennük is több volt, több pont, mert a játékuk nekik is rendben van. Egy jó mérkőzésre számítok.
1: Az ETS számára talán a lehető legjobbkor jött a 3 hetes válogatott szünet. A zalaiak ugyanis nem kezdték jól a bajnokságot. 8 forduló után csupán a táblázat 11. helyén állnak. Fontos meccs vár rájuk a hétvégén, hiszen az előttük helyezkedő Nyíregyházát látják vendégül. Kis Bencét, a ZTL játékosát hallják.
2: Rengeteget edzettünk, igazából az Újpest utáni meccs után kaptunk pár szabad napot, 3-4-et, de igazából ott is volt külön munka, amit meg kellett csinálni a kondiba. Szóval igazából ez a 3 hét ez a munkáról szólt, úgyhogy volt egy edzőmeccsünk is, az 3x40 perces volt, azt mindenki kapott több játék lehetőséget, úgyhogy igazából hát hosszú volt, meg kemény.
1: Erről a szlovéniai edzőmeccsről viszonylag keveset tudunk. Hogy zajlott, mi történt ezen a találkozón?
2: 3-2-re nyertünk igazából egy jó meccsen, jó játszottunk szerintem, több góla is meg lehetett volna nyerni nyilván, de szerintem ott azért fáradtság kijött, azért keményen edzettünk egész héten, meg tényleg 3x40 perc az egy megterhelő tud lenni. Nyilván az is fontos volt, hogy nyertünk, mert nyilván minden meccset meg akarunk nyerni, de igazából a terhelésem volt, meg tényleg nem játszottak még a bajnokságban, fiatalabbak, meg kevesebben, ők is többet tudtak most játszani.
1: Az zalaegerszegi kapusok közül az U17-es, az U21-es és a felnőtt válogatott keretében is volt játékos. Ki maradt az zalaegerszegen, ebből a szempontból hogy oldattátok meg a munkát?
2: Igazából az MB3-as kapus, a Misi az ment váltottba, a Lakos Misi megsérült, igazoltak nemrég 2-3 hete egy kapus, de őt az U19-be, ő is volt velünk, de például volt egy olyan edzés, amikor 2 U14 vagy U15-ös kis kapus jött velünk edzeni, de ügyesek voltak nagyon, nyilván nekik megtiszteltetés volt, meg jó érzés volt, úgyhogy mi segítettünk nekik mindenbe, meg támogattuk őket, úgyhogy de ügyesek voltak nagyon. Valaki jött mindig, úgyhogy minden edzésen volt kapusunk.
1: A csapat számára nem indult jól a bajnokság, ugye 8 forduló után 6 pontjával 11. az a zalaegerszegi csapat, most már el kell kezdeni a pontok gyűjtésért, mert azért mérkőzéseken belül azt lehetett látni, hogy a játék az fejlődőképes és talán egyre jobb képet mutat, de pontokban ez nem feltétlen mutatkozik meg.
2: Hát igen, ez így igaz. Nyilván szeretnénk nyerni, most az Újpesten úgy gondolom nagyon jól játszottunk, meg is kellett volna nyerni a mérkőzés, hát nyilván a hiba benne van, sajnos hibáztunk a végén, egyéni hibákkal kaptunk ki, úgy gondolom, hogy tényleg jól játszottunk, de tényleg az első pár meccshez képest sokkal jobb játszunk, azt szerintem látható is, úgyhogy hát reméljük, hogy hétvégén elindulunk egy jó úton.
1: A Nyíregyháza érkezik majd, valamilyen szinten most már elvárás tőletek, hogy begyűjtsétek a 3 pontot? Na meg hát egy tabella szomszéd érkezik hozzátok, amely szintén hasonló célokért küzd jelen pillanatban, a jelenlegi pontokat nézve, mint az alai együttes.
2: Igen, hát nem is az, hogy elváltó, mindenképpen szeretnénk nyerni, meg igazából az eddigi meccseket is meg akartuk volna nyerni. Most igazából Fradi jönne itt, hogy játszanánk velük, őket is nagyon akarnánk verni, úgyhogy ez nincs más, mint a Nyíregyháza. Nyilván ők is hátul vannak, nyilván ők is szeretnének nyerni, meg azért ismerik őket, az edzőket, egy csapatot, azért tavaly is egy busztoló sajtós csapat volt, úgyhogy azért fel kell kötni a gatyákat a pálarcokba, de mindenképp viszont akárkit le szeretnénk győzni.
1: Az előttünk álló hétvégén az OTP Bankliga a 9. fordulóval folytatódik. A nyitó mérkőzést a Fáy utcában rendezik szombaton délután 3:43-tól, amikor a Vasas a Kisvárdát fogadja zárt kapuk mögött. Ezután FTC Debrecen és Paks MTK a további program. Vasárnap is 3 mérkőzés lesz. A Nyíregyháza Zalaegerszegen vendégszerepel, a Honvéd az Újpestet fogadja, végül pedig a forduló rangadóján a táblázat első 2 helyezettje. A Puskás Akadémia és az ETO találkozik egymással Győrben.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra 3 perc, a műsorvezető Katona László. Véget értek az Erste Liga mérkőzések. Brassó BEA hosszabbítás után 5-4, Csíkszereda Deac 1-2 és Gyergyófeha 19-2-0. Holnap magyar idő szerint délelőtt 10:30-kor az első szabad edzéssel megkezdődik a Formula 1-es szingapúri nagydíj. A futamról Jó András az M4 Sport kommentátorával, Újvári Mátéval beszélgetett.
2: Kezdjük magával a pályával, ugye a Szingapúr az egyik legkeményebb hétvége fizikailag és mentálisan is. Mi az, ami miatt ezt a versenyt ennyire különlegesnek tartod a versenyzők és a mérnökök szempontjából?
3: Szingapúr az elmúlt években a legkeményebb futamok közé tartozott a Forma 1-ben, és elsősorban azért, mert iszonyatosan magas a páratartalom. Ugye ottani idő szerint késő este rendezik a versenyt, ezért egy villanyfényes futamról beszélünk, viszont a páratartalomnak a magassága vagy értéke az teljes egészében megegyezik azzal, amit Malajziában láttunk. Ahhoz képest, a maláj hétvégéhez képest talán egy picit egyébként azt lehet mondani, hogy könnyebb lesz majd, hiszen a tűző napsütéssel legalább nem kell megbirkózniuk a versenyzőknek, de azért egy héten belül két ilyen futamot megcsinálni és letudni, az nagyon nem lesz egyszerű. Egyébként a varázsát a környezet is magában rejti, vagy a varázsát az is adja, hogy amilyen környezetben versenyeznek ilyenkor a pilóták, nagyon szokták szeretni ezt a minivárost, vagy mini országot tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, és ezen kívül pedig, ugye mivel utcai pályáról beszélünk, azért nagyon sok részén a pályának közel vannak a falak, meg csillannak időnként az autók is, úgyhogy hatalmas kihívásokat rejt önmagában is, magában az, hogy valaki az időmérőn is már jó kört tudjon összerakni.
2: Most ugye sprintes hétvége jön, mennyire borítja ez fel a megszokott felkészülést? Ugye gyakorlatilag egyetlen szabad edzés után már élesben kell teljesíteni. Ki járhat ezzel a legjobban?
3: Ez egy jó kérdés. Önmagában a sprint hétvégék szerintem az elmúlt időszakban megmutatták azt, hogy tényleg meg tudják keverni az állóvizet és az esélyeket azon az adott hétvégén. Itt, mivel csak egyetlen egy szabad edzés áll majd a versenyzők rendelkezésére, nyilván az évközbeni szimulátoros edzések azért fel tudnak értékelődni, ugyanakkor azt se feledjük el, hogy ez most egy triple headernek a vége, tehát Baku után elmentek Malajziába a pilóták, most pedig megérkeznek Szingapúrba egy utcai pályára. Az biztos, hogy a teljesítő képességük határán lehetnek most ennek a harmadik hétnek a leges legvégén. Ha az erőviszonyokról kérdezel, vagy arról beszélgetünk, akkor nyilván ugye Malajziában a Mercedes vitt egy hatalmas fejlesztési csomagot, ami egyébként nem úgy működött, ahogy előzetesen szerették volna. Szingapúrban ugyanakkor az elmúlt években kifejezetten jól teljesített ez a csapat. Ugye tavaly Russell győzött, előtte Lando Norris 2024-ben a McLaren Mercedes-szel tudott diadalmaskodni, ugyanakkor Russell most majd a rajtrácsi végéről kezdhet, viszont még lesznek kisebb fejlesztések is a Mercedesnél, ezt Kimi Antonelli kapja meg, úgyhogy szerintem a legkevésbé a Mercedes pilotáknak kell aggódniuk. Nyilván Antonellinek azért, mert vezeti a világbajnokságot 84 ponttal, és nagy valószínűség szerint az első sorból kezdhet majd, Russell pedig ugye már tulajdonképpen elengedte ezt a VB-t, és ahogy említettem, a rajtrácsi végéről kezd majd.
2: Majd azért a többieket is vesézzük ki, de ugye amit már ugye részben te is említettél, a gumikezelés, a hőség, a páratartalom, a falak közelség és az éjszakai körülmények együtt azért elég komoly csomag. Mennyire számít itt a pilóta és mennyire az autó? Lehet Szingapúrban egy klasszis versenyzővel kompenzálni az autó gyengéit?
3: Én azt mondom, hogy Szingapúr klasszikus utcai pályákhoz hasonlít abból a szempontból, hogy az időmérőnek sokkal nagyobb értéke van, mint egy normál épített versenypályán. Amíg az előző hétvégén Malajziában például a Sepangi aszfaltcsík ugye nagyon szélesnek tekintető, és alkalmas volt akár oda-vissza előzésekre is, ez itt Szingapúrban kevéssé valószínű. Itt azért nagyon sokszor láttunk az elmúlt esztendők során olyan fajta vonatozást, ami ezeken a pályákon megszokott. Viszont az autó gyengeségeit azt a szombati napon azért az elmúlt években sokszor tudták kompenzálni a pilóták. Ugye néhány évvel ezelőtt még Lewis Hamiltonnak itt volt egy olyan időmérős köre, amelyet pole pozíciót szerzett Szingapúrban, amelyre sokan azt mondták, hogy hát ez minden idők egyik valaha megfutott legjobb szombati köre volt. Ahhoz hasonló talán csak Max Verstappentől lehet felidézni, amit Suzukában csinált tavaly. Szóval a kvalifikáció az nagyban befolyásolja majd a vasárnapi futamot. hiszen azért azt is látni kell, hogy azért az idei szabályrendszer miatt időnként az autók nem úgy működnek és nem úgy viselkednek, ahogyan azt az elmúlt években megszokhattunk. Ugye erről rengeteget például Fernando Alonso mesélt, hogy időnként olyan helyeken előzött, ahol nem is szeretett volna előzni, és ez pusztán annak volt köszönhető, hogy az előtte autózó versenyzőnek az akkumulátora éppen merülőben volt. Úgyhogy szerintem itt egy nagyon-nagyon jó időmérőre van szükség, és aztán vasárnap pedig főleg a rajtot követő kalamajkát kell elkerülni, hiszen nagyon sokszor rengeteg balesetet láttunk közvetlenül a startot követően.
2: A Ferrari, tehát ugye a Vasseurék szerint a sprint formátum akár kedvezhet is nekik, mert az autójuk az első pillanattól kezdve versenyképesnek tűnik. Lehet ez most tényleg Ferrari pálya?
3: Ebben a szezonban nehezen mondanám azt bármelyikre is, hogy Ferrari pálya, mert kicsit hullámvasút az, ami megfigyelhető a Ferrari esetében is. Gyakorlatilag egyik hétvégén valóban ott vannak az esélyesek között, és ki tudják hozni az autóból azt, ami benne van. A másik pályára meg úgy érkeznek meg, hogy előzetesen azt gondolják, hogy jó lehet, és aztán a harmadik sor a maximum, amit el tudnak érni. Nehéz az ő erejüket belőni. Én a Ferrarit harmadik erőnek tenném, hogy őszinte legyek, a Mercedes mögött ezen a pályán én inkább a McLarent várnám még második erőnek, a Ferrarit pedig ott a harmadik erőnek valahol Max Verstappennel egyetemben, és azt hozzá lehet tenni, ugye itt beszéltünk egyéni kvalitásokról, hogy mind Charles Leclerc, mind Lewis Hamilton elképesztően jól tudnak teljesíteni normál körülmények között és fókuszált állapotban szombaton az időmérőn, és értelemszerűen, hogy ott minél jobb pozíciót, ha el tudnának érni, akkor az vasárnap is több pontot eredményezhetne. Úgyhogy, ha így nézzük, és innen közelíti meg a dolgokat Vasseur, akkor lehet benne igazság, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a sprint lebonyolítás és a sprint formátum az inkább azoknak szokott kedvezni, akiknek kevesebb a veszíteni valójuk, márpedig jelen pillanatban a Ferrari kicsit így a senki földjén van. Előre nem igazán tudnak kacsingatni, a egyéni világbajnoki címért nincsenek versenyben, ahogy a csapat VB is nyilván a Mercedesé lesz, úgyhogy van hátra még pár futam hétvége, ezekből kellene a legjobbat kihozni.
2: Egy kicsit könnyedebb téma, ugye Bottas megint hozta a Bottas-féle történetet, ahelyett, hogy repülőre ült volna, kerékpárral indult el Malajziából Szingapúrba, közel 400 kilométer tekert, és közel még dzsungeles szakaszokat is bevállalt, ismerjük Bottast. De tényleg nagybetűvel ad, de mennyire örült ez egy F1-es versenyzőtől egy ilyen hétvége előtt?
3: Hát óriási Valtteri Bottas, én imádom. Tehát amivé ő vedd lett, és amilyen személyiség kiderült, hogy egyébként milyen az igazi Valtteri Bottas itt a Mercedes-es időszakot követően, zseniális karakter és figura, nagyon nagy szüksége van egyébként a Forma 1-nek az ilyen típusú versenyzőkre is. Hát olvastam, hogy kobrákkal találkozott, meg különböző sikolyokat hallott, éjszaka időnként magával beszélgetett, és ugye 3,5 nap alatt több mint 400 kilométert tekert, egészen brutális teljesítmény. Én biztos, hogy nem vagy a felé, de szerintem a 10%-át sem tudtam volna megcsinálni. Bottasnak ugye viszont a jelenlegi párja, Tiffany Cromwell, egy profi kerékpáros, és az az őrület és szenvedély, ami Bottasban amit ugye Bottas táplál a kerékpár iránt, azt nyilván nagyban meghatározza a jelenlegi szerelme is. Egy szakaszt egyébként, ha jól tudom, ráadásul együtt tekertek néhány órán keresztül, úgyhogy le a kalappal Valtteri Bottas előtt, aki ezt követően egyébként a pedokba, Szingapurba stílusosan természetesen kerékpárral érkezett meg. Lehet utána csinálni, én erre csak azt mondom, és amikor ugye arról beszélnek, hogy persze ezek a jelenlegi Forma 1-es versenyzők igazából nem is sportolók, mert mindent a komputer végez helyettük, és csak gombokat nyomogatnak, hát tessék, itt az élő példa, hogy ez nem így van.
2: Korábban azt mondtam, hogy könnyedebb téma, ez talán kevésbé az, egy kicsit előre tekintve, ugye 2027-ben az F2 és az F3 nem lesz ott a Magyar Nagydíj programjában, viszont a Formula Regional European Championship már biztosan érkezik. Mit jelentett ez a Hungaroringnek és a magyar közönségnek?
3: A Hungaroringnek alapvetően nem jelent semmit. Tehát, hogy ez a döntés, ez teljesen a Hungaroring feje fölött született. Ugye ennek most több oka is van. Egyrészt idén több verseny is elmaradt, elsősorban a Bahrein-Szaudi szezon elejé futamokra gondolok, és könnyen lehet, hogy évvégén ugye a Katar-Abu Dhabi is majd áldozatául esik ezeknek a dolgoknak. És az F2 és az F3 az elmúlt esztendők során inkább volt tekintető egyfajta Európa-bajnokságnak, mint világbajnokságnak. Kevés volt az Európán kívüli futam, és ezt most teljesen felborítják 2027-re. Tulajdonképpen egy kvótát szabtak az európai versenyeknek, és ebbe a Hungaroring nem fért bele. Egyébként, ha megnézzük azt, hogy milyen európai futamok maradtak, akkor nem nagyon vitatkozhatunk szerintem a döntéshozókkal, hiszen megmaradt Monaco, a sebességtemplom a Monza, Silverstone, mint az F1 bölcsője, Ausztria is ott van, illetőleg ugye Madrid, mint új belépő, szintén azon pályák közé került, ahol jövőre majd láthatjuk a tehetségeket. És ugye egy másik új pálya, ami egészen pontosan visszatérő pálya, Isztambul is olyan, ahol aszfaltran láthatjuk majd a fiatalokat, úgyhogy én ebből semmiféle messze menő vagy rossz következtetést nem vonnék le. Egyszerűen egy olyan kalapba került most a Hungaroring, amely nem tartozik a 4-5 leginkább tradicionálisnak nevezhető pályák közé, ahol, és azt ne feledjük el, hogy amilyen országokat és pályákat felsoroltam, onnan azért komoly versenyzők kikerültek már a Forma 1-ben, és valószínűleg a közeljövőben is érkezni fognak majd onnan olyan országból pilóták.
2: Akkor vissza a hétvégi futamra, néhány gyors kérdés-válasz. Ha most fogadnod kellene, ki nyeri a szingapúri nagydíjat?
3: Kimi Antonelli.
2: Ki lesz az, aki meglepetést okoz?
3: Hát meglepetés mihez képest, de akkor azt mondom, hogy Pierre Gasly.
2: Ki lesz az, aki szerinted nagyon szeretné majd elfelejteni ezt a hétvégét?
3: Sokan vannak. Mondjuk akkor Lance Strollt.
1: Újvári Mátét hallották. Sporttörténelmi magyar sikert ért el Bányai Attila alpesi síző, aki múlt héten a dél-amerikai kupa lesikló számát nyerte meg Chilében. A 21 éves sportoló már a korosztályos versenyeken is igen szép eredményeket ért el. Eredményességének titka, ahogy a nő fogalmazott, abban is rejlik, hogy már egészen kicsi kora óta síel. Bányai Attilával Somogyi Zsófia beszélgetett.
4: Gratulálunk a dél-amerikai kupán aratott győzelmet, ez ugye Chilében megrendezett versenyen lesiklásban diadalmaskodtál, ugye ez azért magyar szempontból egy sporttörténelmi siker, hiszen azért lesiklásban magyar versenyző még sosem győzött. A beszámolók szerint nagyon magabiztos és bátor versenyzéssel tudtál győzni. Kezdjük azzal, hogy egy picit mesélj, hogy hogyan élted meg ezt a versenyt, előzetesen gondolkoztál-e abban, hogy azért valamikor kijöhet neked a lépés, és tudsz majd nyerni a lesiklásban is akár versenyt, és egyáltalán ez a siker, ez mit jelent most neked a pályafutásodban?
5: Igazából én számítottam erre azt, hogy egy idő után el fogok erre a szintre jutni, mondjuk pontosan nem, hogy már ebben az évben fogok egy dél-amerikai kupa versenyt nyerni, de ebből kifolyólag hát persze nagyon örülök, és szerintem ez nagyon jövőbe mutató, mert igazából ez az a, hogy is mondjam, a Európa kupa előtti legközelebbi liga, mondjuk úgy, és ebből kifolyólag szerintem jól szerepeltem, talán nem igazából erre számítottam, de hogyha így sült el, akkor tökre örülök. A lesiklás ez egy olyan sport, hogy nagyon sok faktor beleszámít, ugye az, hogy most éppen ki nyeri meg a futamot most egy pár századdal, és hát hogy ugye a szerencse is nagyon sokat belejátszik, hogy most melyik rajtszámon indul az ember, meg stb. Stb. Szóval, hogy ez most pont úgy esett, hogy én tudjak nyerni, ez most ez nem garantált, ugye, mint semmi a másik sportban, és ebből kifolyólag nem feltétlenül számítottam rá. Szóval biztos a top 15-ben indultam, ugye azok a legesélyesebbnek a paklia, ott indulnak ugye a legjobb versenyzők, és igen, persze biztos azok alatt voltam, és ez most pont úgy sült el, hogy a 15-ből mondjuk én nyertem, és hát nagyon örülök.
4: A mezőnyt megnézzük akkor, hát kikkel kellett tulajdonképpen ugyanazért harcba szállni, tehát a végső győzelemért?
5: Hát azért főleg az a győzelem azért az biztos nagy eredmény, főleg magyarként. Utána mondjuk én a dél-amerikai kupa versenyekből volt ugye La Párván is, meg Len Coralcón, és mondanom kell, hogy amik ott voltak fent La Párván, ott mondjuk Bryce Bennett is indult, Mathieu Belé, szóval Blaise Gizendanner mondjuk harmadik lett Kitzbühelbe pár évvel ezelőtt, szóval azért ott komoly volt a mezőny, Fredrik Möller, aki mondjuk Bormiót nyert pár évvel ezelőtt, szóval az a világkupa csúcs. Volt olyan az, hogy ők még a top 10-be se tudtak végezni, szóval ez nagyon kimutatta, hogy a mezőny az nagyon, nagyon erős volt.
4: Az utóbbi, amit sikerült nyerni, ott is ennyire erős volt a mezőny?
5: Ott talán egy kicsit kevésbé, de azért ott is volt amerikai, ott is volt angol, argentin, ott is voltak emberek, akik világkupán indultak már többször is, szóval talán az élmezőnk kevésbé volt annyira kifaragva, de attól még a nemzetek reprezentálták magukat, az biztos.
4: Picit menjünk vissza a múltba. A neveddel azért ilyen-olyan komolyabb történelmi eredmények kapcsán azért már lehetett találkozni. Ugye rendkívül fiatal vagy, 21 éves síelőről beszélünk ugye a személyedben, de hát itt azért korábban már, akárha a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra gondolunk, 23-ban ott ugye már Super G-ben aranyérmet nyertél, de korábban junior korosztályban a világbajnokságon ugye ezüstérmet nyertél, lesiklásban meg volt harmadik helyezésed is, szintén Super G-ben, de ha nemrégre gondolunk, akkor 2025-ben a junior világbajnokságon Olaszországban 12. lettél, ugye szintén Super G-ben, ami a legeredményesebb magyar szereplés a junior világbajnokságokat nézve, szóval itt azért szépen-szépen arattad már a korosztályos versenyeken is a sikereket, és a igen figyelemre méltó sikereket ugye a gyorsasági számokban. Mennyire volt ez egy tényleg építkező, előremutató és tényleg bizalomra okot adó pályafutás? Nyilván gondolom, hogy voltak hullámvölgyek is.
5: Az a lényeg, hogy ami szerintem engem egy kicsit, ami bennem egy kicsit különleges, az az, hogy én kiskorom óta is már nagyon sokat tartózkodtam Ausztriába, mivel az, hogy Magyarországon nincs sok esély tényleg havon síelni embereknek, ebből kifolyólag nekem a szüleim tényleg megfinanszírozták azt, hogy én félig meddig Ausztriában tudjak felnőni a hegyek közelében. És hát tényleg, amikor az ember fiatal, és ugye sok kilométert gyűjt a síken, akkor ugye persze ez mind rögződik a testben, és ugye ez a sí az egy nagyon naturális sport, szóval az most nem az, hogy olyan, mint az méteres sprintfutás, hogy mindig ugyanolyan a pálya, stb. Hanem ott mindig a hó is más, a pálya is más, a tűzés is más, a látási viszonyok is mások, ugye ez egy kültéri sport, és ebből kifolyólag a tapasztalat is nagyon sokat számít, meg minden más, szóval ebből kifolyólag szerintem ez egy olyan faktor, amire azt mondom, hogy talán ez biztos sokat segített.
4: Hogy jött a síelés? Mondtad, hogy már kiskorodtól azért sokat tudtál tartózkodni Ausztriában, de egyáltalán maga a síelés az számodra miért volt vonzó sportág?
5: Igazából én már kiskoromban, én Budapesten kipróbáltuk ugye a műanyag pályán ezt az egész síelést, és most nem tudom saját magam kívülről a sztorit, de hogy apukám mesélte, én elvileg elég tehetséges voltam már, nem tudom, egy pár hónap után. Ebből kifolyólag ugye ez mindig úgy kezdődött, hogy jó, most menjünk, utazzunk ki Ausztriába egy hétvégére, utána második hétvége, utána talán egy egész hétre, aztán a végén meg már egy talán két hétre, stb. És ugye ez így fajult ki az, hogy tényleg majdnem ott volt egy élettámaszkodó pontunk, szóval ez egy kicsit így fel lett építve, de áll a szerencsére. Ezt meg tudták ugye ők finanszírozni nekem, és ebből kifolyólag ez a sí, ez úgy kezdődött, hogy műanyagpályán legelőször, és utána hóra, és utána egyfajtában.
4: Életvitelszerűen most akkor hol élsz, és tényleg milyen körülmények között tudsz készülni?
5: Igazából én most Budapesten élek még, mindig szoktunk egy apartmant talán valahol keresni Ausztriában, az, hogy ugye megint közelen ne kelljen egyfajtában több száz kilométert utazgatni, de ez a tartózkodási támpont, ez mindig egy ilyen nagy kérdőjel, mert attól függ, hogy most ebben az évben hol vannak a versenyek, hol nincsenek. Lehet, hogy furcsán hangzik, de mondjuk éppen közel két hónapot voltam itt lent Chilében, ami mondjuk egy évnek egy hatoda.
4: Ha minden igaz, akkor Sasha Rerik is az edzői stábodban dolgozik, vagy legalábbis dolgozott, nem tudom ezt most pontosan. Minden esetre ő egy igen nagy név a szakmában, ugye ő többek között Lindsay Vonnal, vagy éppen Teddy Getivel is dolgozott együtt. Szóval beszéljünk egy picit arról, hogy te milyen edzői stábbal készülsz.
5: Sasha Rerik az mondjuk már 2 éve nincs a képben, szóval én az Apex 2100-ban, én 2020-ban nyertem meg egy ösztöndíjat, én utána ott tudtam lenni 1 évet ingyenesen, hogyha jól tudom, egy ilyen FIS Development Program neve alatt, és utána az a egy ingyenes év után azt mondták azt, hogy ú, Attila, te kell lesz, mert nagyon jó team leader vagy, meg stb. És utána ez úgy fajult ki az, hogy én ott ugye iskolába is jártam, mert ugye ez a Apex 2100 akadémiában ugye tanítanak is, és akkor én 2024-ig én ezt kihúztam velük, és én akkor érettségiztem abban az évben, és onnantól fogva már nincsen Sasha Rerik. Szóval én távoztam attól az iskolától, és azóta az Sasha Rerikhez nekem persze van kapcsolatom, találkozok vele jobbra-balra, meg amúgy jó hangon távoztunk egymástól, de hát már nincs sok köze hozzám. Ez nagyon meglepő lesz ez a válasz, mert most éppen apukámmal vagyok tök egyedül itt kint Chilében. Ez leginkább azért is van így, mert az anyagi háttér az nem nagyon engedi meg azt, hogy én valakit ide le tudjak reptetni Chilébe, és fizessem a fizuját, és a szállását, és a kajáját, stb. Ebből kifolyólag ez úgy néz ki az, hogy apukámmal lakok együtt, és utána a pályán próbálunk ugye már félig, meddig ilyen ismert arcokkal összebarátkozni, és akkor együtt menni a pályába, de hát ez persze ez nem pont ugyanaz a edzési körülmény, mint például a francia válogatottnak, akinek le van zárva a félhegy, aki kószánnal tud pörögni, nem a sima lifttel, aki reggel 7-kor kapja meg a pályát, aki ugratót tud építeni, stb. Stb.
4: Mi a te erősséged? Hogy látod? Vagy mi az, ami benned megvan ahhoz, hogy ez tud ilyen szinten, tehát nemzetközi szinten is magas szinten, és majd az idővel akár még magasabb szintekben reménykedve ezt űzni. Szóval te mit látsz?
5: Őszintén szerintem ez, ahogy már említettem, mivel szerintem én nagyon kis korom óta síken állok, szerintem ez tök mindegy, melyik versenyszámba, de ez nagyon sokat számít. A második az meg úgy az unblock a precizitás szerintem. Én elég egy maximalista egy ember vagyok, én már idők óta saját magam nézem pályát, saját magam csinálom a sheet, saját magam csinálom a száraz edzést, és ebből kifolyólag én vagyok úgy minden szektornak az ura, mondhatjuk így. Ebből kifolyólag meg pontosan tudom mindig azt, hogy itt van probléma, itt nincs probléma, ez így jó, ez így nem jó. Mindig ugye én próbálom kezembe tartani az összes ilyen változó variabilist, és ebből kifolyólag én ezt nagyon jól tudom uralni, és úgy néz ki, hogy az összkép az meg mindig jól néz ki. Szóval túl sok titkom őszintén nincs, de hát mindent én menedzselek úgy nagyjából, és mondjuk, hogyha pályát nézek, és én nézem saját magam a pályát, szóval nincs edző, aki beleszól, stb. Meg én csináltam a sheet, akkor én már eleve a futamom előtt tudom, hogy igen, itt ennyivel szabad menni, ennyi, nem tudom, ekkorát fog az ember ugratni, ó, itt vigyázni kell, mert jeges, stb. 2 óra múlva itt ez a nap fel fogja pújítani, meg a tapasztalat szerintem.
4: Mondtad, hogy már nagyon kicsi korod óta, ugye síelsz és síléceken állsz, ez mondjuk így hány éves kort jelent?
5: Körülbelül 3 éves koromba kezdtem, szerintem 4 vagy 5 éves koromba álltam legelőször havon, Ausztriában, vagy akár Magyarországon, és onnantól fajult az egész dolog, szerintem 6 évesen indultam legelső osztrák, rendes, óriáskapus síversenyemen, és 7 évesen azt hiszem már kids trofit nyertem, vagy valahogy így.
4: Félelem az sosem volt benned, mert azért a lesiklást nézve, amilyen sebességgel tényleg siklanak a versenyzők, mindössze 2 darab lécen van, hogy ugye csak 1 darab lécen, hát borzongató, de benned akkor ez a félelem nem volt meg, vagy ez így egyszerűen csak így az ember megszokja, és már ki tudja zárni, mert annyira érzi, tudja, hogy kell síelni, mert olyan profi.
5: Hát ez jó kérdés. Én nem vagyok egy ilyen félős típusú unblock, de persze vannak barátaim, akik akik jobban félnek, kevésbé félnek, kicsit jobban meggondolják, valaki meg csak mondja, hogy nem kell túl gondolni az egészet, csak sielni kell. Én egy olyan típusú vagyok, aki nagyon precízen megnézi a pályát, ugye én azt majdnem kívülről betanulom, és utána, amikor sielek, úgy nagyjából tudom azt, hogy ennyivel fogok itt menni, nem tudom, itt ilyen kanyar vár rám, itt talán árnyék lesz, fényváltás, stb. Ebből kifolyólag mondjuk úgy, hogy nem megijedek, hanem mondjuk fel vagyok készülve az, hogy meg fogok ijedni, mondjuk úgy.
4: Hogy látod a jövődet? Tehát itt azért már beszámoltunk történelmi sikerekről, de mik a te nagy álmaid, céljaid? Nem tudom, hogy egy világkupa mezőny az mennyire van távol, egy világkupa verseny egyáltalán hogyan tekintesz előre, és milyen célokat fogalmaztál meg?
5: Őszintén most ez a dél-amerikai kupa győzelem után gondolom az Európa kupán fogom folytatni a pályafutásomat. Utána, hogyha mondjuk esetleg egy szponzor segítségével, vagy egy jobb anyagi háttérrel tudok rendelkezni, akkor talán a világkupát is egy nap megpróbálnám, de ugye ezt meg kell nézni, hogy erre mennyi esély van, meg az, hogy ez hogy alakul, de ebben az évben biztos fókuszálni fogok az Európa kupára, és hogyha esélyem van Crans-Montanán elindulni a nagy világbajnokságon, akkor persze arra is fogunk koncentrálni lelkesen.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. A kormány létrehozta a gyermekvédelmi jóvátételi alapot, változékony időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője, erről Márko Nikolics, az Alkatén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett tomsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet aténi klubcsapatában. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. A magyar női futsal válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkör szlovákiai tornájának második fordulójában. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül lezártak.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, jelentette be Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. A kísérleti programban azok a 18 év felettiek kérhetnek segítséget, akik 1997 után a magyar gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek. Az alap nem csak pénzügyi támogatást, hanem személyre szabott szolgáltatásokat és mentorálást is nyújt majd az érintettek bevonásával. A program működését külön tanácsadó testület ellenőrzi, amelyben a gyermekvédelmi rendszer korábbi gondozottjai is helyet kapnak. Az államtitkár hangsúlyozta, a cél, hogy azok sem maradjanak segítség nélkül, akiket az állami gyermekvédelem nem tudott megfelelően megóvni. Új modell sorozatgyártását kezdi meg ősszel a BMW Debrecenben. A Neue Klasse sorozatba tartozó tisztán elektromos iX4 típussal az alföldi üzem tovább erősíti szerepét a cég globális hálózatában. Az autóipari koncern közleményében emlékeztetett arra, hogy Debrecenben a termelés megkezdése óta egy év alatt már több mint 50 ezer járművet gyártottak, köztük a népszerű iX3-as modellt, amelyet kevesebb mint egy év alatt felfuttattak. A gyár jelenleg több mint 5000 dolgozót foglalkoztat. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az árstabilitás fenntartása a gazdasági növekedés egyik legfontosabb feltétele. A magas infláció ugyanis gyengíti a vásárló erőt, visszafogja a beruházásokat és megnehezíti a tervezést. Varga Mihály erről egy isztambuli gazdasági konferencián beszélt. Emlékeztetett arra, hogy a pénzintézet 2028. januárjától 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját. Varga Mihály hozzátette, a jegybank továbbra is óvatos. Az inflációs kilátásokhoz és a gazdasági kockázatokhoz igazodó monetáris politikát folytat.
0: Közlekedés.
7: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban, szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
0: Időjárás.
7: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, a várható zivatarok miatt több megyében figyelmeztetés érvényes. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati ország rész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A szél mérséklődik, éjszaka 11-16, napközben 16-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 35, a műsorvezető Katona László. Vasárnap 41. alkalommal rendezik meg a budapesti maratont, ráadásul idén is rekord részvétellel, több mint 10 000-en indulnak a 42 kilométeres távon Budapest utcáin. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon nem csak a klasszikus maratoni távon, hanem közel 20 versenyszámban állhatnak rajthoz a sportolni vágyók. A versenyszervező Budapest Sportiroda ügyvezetője Kocsis Árpád Regős László Pálnak nyilatkozott.
9: Pár nap van már csak hátra a versenyig, a futókban ilyenkor egyre nő a versenydrukk és az izgalom, de hogy állnak ezzel a szervezők?
10: Hát valahogy hasonló módon, mert azért ez egy óriási esemény, mert ugye azt kell tudni, hogy a kelet-közép-európai régióban csak Bécsben van egy picit nagyobb, a Bécs maraton egy olyan 46-48 ezer ember fut két nap alatt, nálunk pedig olyan 40 ezer. Tehát majdnem ekkora, és ahol máshol nincs ekkora. És ugye ráadásul ugye az a poénunk, hogy a mondatunk, hogy mindenki rajthoz, tehát 17 különböző távot rendezünk, ez önmagában is mindegyik fölérne egy-egy külön önálló versennyel. Mondok egy példát, az iskolás futamon, ami 2,3 km, 4500 gyerek áll oda. Ez már önmagában Magyarországon nagy futóverseny lenne. Na most ebből szervezünk mi 17-et. Úgyhogy oda kell figyelnünk. Soros az építés, hogy mit hova építünk, hogy építünk a tervek alapján. Rengeteg beszállító van, akinek össze kell hangolni a munkáját. Már ugye zajlik az építés a Infopark környékén. Illetve hát nagyon precíz programot kell lebonyolítanunk, hogy ahogy az egyik futam elmegy, jön a következő, célba érkezés, sok-sok minden. Tehát ez egy nagyon komoly, ez a legnagyobb kihívás az évi 16 versenyünkben, amit szervezünk.
9: Én is most kaptam meg egyébként egy 10 percen nagyjából az e-mailt, hogy rajtszámátvételt mikor érdemes, hogy érdemes, és ebben az e-mailben is látom, hogy mennyire figyelnek arra, hogy tényleg minden a helyén legyen, és minden flottul menjen. ez nehéz, nagyon-nagyon nehéz feladat összeegyeztetni mindent, és itt gondolok tényleg a rajtszámátvételtől az építkezésen át útlezáráson keresztül mindenre.
10: Hát, ha valaki ezt úgy, nulláról kezdeni, akkor igen, akkor dolgot beleőszülne rendesen, de hát nálunk ugye ez hosszú évek óta csináljuk, egy évben többször van 3-4 óriási eseményünk, és működik a modell, tehát a BSI-ben dolgozunk, több mint 30-an dolgozunk a BSI-ben, különböző területeken mindenkinek megvan a saját feladata, amiért felelős, egészségügy, útvonalbiztosítás, építés, rajtszámkiadás, rajtszámgyártás, célkapu építés, stb. Tehát mindenkinek megvan a felelőse, teszi a dolgát, és a kollégák ugye nagyon jól együtt tudnak működni. De úgyhogy nekünk ez viszonylag jól megy, de hát ugye nagyon szoktam mondani, hogy egy élő, lüktető városban rendezzük az eseményt, tehát rengeteg olyan probléma adódik az utolsó napokban, amit meg kell oldani. Mondok egy példát, a versenypályánk legszűkebb szakaszán éppen egy gödröt ástak, amit nem úgy néz ki, hogy nem temetődik be a gödör, tehát meg kell oldanunk, hogy itt valahogy ezt lefedjük, hogy azon biztonságosan át tudjon futni vasárnap a maratoni mezőny, utána azt ki kell táblázni, hogy figyelj, mert itt ez van, tehát ilyen problémák vannak, úgyhogy amellett, hogy a tervek alapján fölépítjük, ezekre a prompt esetekre is mindig oda kell figyelni, és meg kell oldani, mert ugye most beszéljünk csak a maratonistákról, aki futja élete első maratonját, vagy éppen a 50-et, teljesen mindegy, az bízik bennünk, hogy egy tökéletes versenyhez kapcsolódik, és minden a helyén lesz, és ez rengeteg apró feladat van, és azért ez egy pici pulzus emelkedést okoz a szervező kollégáknál is, hogy mindenki úgy érezze, amikor már tudja, hogy minden a helyén van, azért csak ott van egy pici luk. Mint a színészeknél körülbelül, hiába játsza 51-ére a szerepet, rutinból soha nem lehet eljátszani. Vagy a repülőgép kapitánynál, aki ugye minden felszállás előtt, még a nyugdíjban előtt utolsó felszállásnál is megnézi a checklistet, hogy minden a helyén van-e, minden rendben van-e. Na valahogy így működünk mi is.
9: És gondolom igazán nyugodtak, majd csak a verseny után lesznek, amikor úgy vannak vele, hogy minden rendben lement.
10: Hát ezt szoktam mondani, mikor valaki bejön a célba, akkor rögtön mondja, hogy gratulálok, és azt szoktam mondani, hogy nem, az utolsó célba érkező után, sőt még utána az orvosi csapatunk a utolsó befutó után a területen még egy óra hosszát pásztázik, hiszen ott ugye ülnek, fekszenek, áldogálnak az emberek, és még akkor is ellőzni kell, hogy nincs valaki rosszul, nem is tud szólni, mondjuk egyedül van, egy bokor mellett ül, elfekült, mindenki azt gondolja, hogy éppen alszik, kipihenni a maraton fáradalmait, de lehet, hogy éppen rosszul van, tehát még utána is, úgy valamikor éjfél környéken, amikor kapom a jelentést, hogy akkor mindent elpakoltunk, mindenki orvol a kórházból, akit megvittünk, azok kijöttek nagy része, vagy nincs komoly problémájuk, na akkor lehet azt mondani, hogy oké, ez rendben volt. Hozzátéve, hogy egy tökéletes verseny nincs, tehát az egész világon kisebb, apró problémák mindig lehetnek, egyéni sérelem érhet futókat, de hát ezt kell elkerülnünk. De hát ugye szokta, egy olyan példa van, hogy az első frissítő állomáson körülbelül 50-55 perc alatt a rajtidőt is beszámolva megy át 12 ezer futó. És őket ki kell szolgálni vízzel, egyéb termékekkel, és csak jönnek folyamatosan 50 percen keresztül ugyanabban a sűrűségben, és ha egy futónak ott nincs ott egy pohár víz, amire szüksége van, akkor azt nem tudjuk bepótolni csak a következő állomáson, vagy egy év múlva, hogy jó emléke legyen, és az a pohár víz az lehet, hogy nagyon fog neki hiányozni mondjuk 30 kilométernél. Tehát ilyen apró dolgok is vannak, vagy mondok még egy példát, hogy a szemétszedés, minél hamarabb vissza kéne adni a városnak az utakat, közlekedések, tömegközlekedésnek, autós közlekedésnek, kerékpáros közlekedésnek, tehát meg kell tisztítanunk, és akkor senki nem gondol arra, hogy egy frissítő állomáson, ahol adunk izoitalt, és ilyen állomás van 4 vagy 5, ott ugye az izoital az egy édes ragadós, a mozgás segítő valami, de ebből rengeteg kilöccsen a földre, nem issza meg a futó, eldobja, utána nekünk föl kell mosni, tehát jön a lajtos kocsi, amellyel fölmossuk a területet.
9: És ha jól olvastam, bocsánat, görkorcsás takarító brigádok fognak még takarítani.
10: Igen,
9: ezt
10: akartam mondani, igen, tehát ugye ez a gél jellegű energia visszapótlás, ugye most már az futóért, a sportélet szerves része, 30-50 percenként az emberek benyomnak egy gélt, ha így mondhatom, és bizony nagyon sokan, nem csak a magyarok, külföldiek is, ott, ahol benyomták, eldobják. És tavaly előtt rajzáltuk, hogy hát bizony nagyon sok el van dobva, föl kell szedni, és akkor találtunk olyan görkorcsolyás fiatalokat, akik a mezőny végén mennek a görkorcsolyával, kaptak nagy szemétszedő botot, zsákot, és szedik föl, és a következő frissítő állomáson leadják a zsákot, megkapják az újat. Értelemszerűen a frissítőállomás személyzettel ilyen 30 és 60 ember dolgozik egy-egy frissítőállomáson, és ebből van 12 vagy 13. Ezek az emberek előtte, utána 50-100-200 méteren fölszedik a szemetet, de hát közte is van, és akkor azt bizony nekünk föl kell szedni. Igyekszünk a várost nem csak, hogy ugyanolyan tisztán visszaadni, hogy kaptuk, hanem még tisztábban. Tehát ha ott van egy másik szemét, ami biztos, hogy nem a miénk, akkor is fölvesszük, és nem hagyjuk ott.
9: Nekem az, hát a tapasztalatom, hogy
10: ez a minimum.
9: Ez eddig sikerült az eddigi versenyeken, legalábbis amit én követtem, vagy részt vettem rajta, de ezekből is látszik, hogy nagyon szerteágazó dolgokra, témákra kell figyelni egy versenyszervezésekor. Azt már tudjuk, hogy betelt a létszámlimit a vasárnapi távokra. Ez gyanítom, hogy mindig egy különleges érzés, egy olyan első cél lehet a szervezők számára, igaz?
10: Igen, ha jól van megállapítva a limit, akkor így van. Itt most nálunk a legfontosabb a üzenet és egy óriási mérföldkő mind a BSC, mind az én pályafutásomban, hogy először történt meg az, hogy több mint 10 000 egyéni nevező van a maratonra. Mikor ezt elkezdtük, 84-ben 600 maratonista volt, aki odaállt. A Covid, de előtte 7000 volt a csúcs, Covid megtépázta, nagyon visszaestünk, tavaly már majdnem elértük a 10 000-et nagy meglepetésünkre, de idén ez megvan, tehát több mint 10 000, 121 különböző országból több mint 10 000 egyéni maratoni nevezés érkezett. Ez azt jelenti, hogy az óriások után, amik ugye 30-40-50 000-es maratonban egy pár a világban, beléptünk a nagy kategóriában, 10 000-es az már nincs annyira sok, sokkal több a kisebb, de Budapest belépett ebbe a kategóriába, ami egy nincs 10 milliós ország Magyarország, a sportossági szintünk az nagyon-nagyon alacsony. Itt ugye a lakosság 65%-a bevallja, hogy soha az életében nem sportol, semmi olyasmit nem csinál. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép szám. Ennek természetesen része a futóturizmus, tehát csak a maratoni távra 5 000 külföldi maratonista jelentkezett a világ minden kontinenséről, ők is növelik ezt a létszámot, de hát most ez ugye egy világtendencia, hogy egyre több ember utazik külföldre futni maratont, félmaratont, úgyhogy ebbe Budapest is benne van, hiszen nem mi mondjuk, mi is tudjuk, de nem mi mondjuk, szerények vagyunk, a külföldi futók mondják minden alkalommal, hogy a világ egyik legszebb futó, maratoni futó útvonalán jönnek, hiszen a történelmi világörökség alatt futunk a Budai Várnál, a másik világörökség az Andrássy út, ahol futunk, nincs még egy ilyen maraton a világon, ahol kettő világörökségen futnánk keresztül, a teljes budai panoráma, a teljes pesti panoráma gyönyörűen megvan, amit lehet, hogy mi budapestiek kicsit már megszoktunk, de egy először vagy nem sokadjára ide látogató külföldinek ez maga a csoda.
9: Tegyük hozzá ez a 10 000-es számhoz még egyszer, hogy ez kizárólag a maratoni távon indulók száma, mert ugye, ha jól emlékszem, 17 versenyszám van összesen, tehát ennél jóval több versenyző fog futni a hétvégén Budapesten, ráadásul elég komoly nevek is itt lesznek, spártatlan győztes ultrafutó, háromszoros győztes Lubit Szilvia például, vagy az a Molnár Péter, aki 42 nap alatt futott fel a Dunadeltától a Fekete Erdőig, egészen elképesztő teljesítmény, és emeljük ki Vindics Tóth Lilit, a magyar csúcstartó maratonistát, aki ezúttal a testvéreivel váltóban fog futni a Budapest maratonon. Bera Emese beszélgetett vele.
11: Nem ért véget számodra a szezon, egy
7: családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család. De most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maratont, ez a terv.
11: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Hú, tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
7: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzéstervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
11: Én igazából azt gondolom, hogy így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból. De én azt szeretném, hogy élvezzék a bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a húgom Lenke, ő elég komolyan vette az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
7: De ezt nem nehéz ilyen profi futóként elengedni, hogy ez most egy olyan verseny, ahol nem az idő számít?
11: Nekem nem, így, hogy váltóban futunk, nekem nem nehéz, tehát én szerintem így van, hogy átkattanok így a versenyagyba, meg van, amikor így kell élvezni, csak simán azt, hogy most így sportolgatunk.
9: Mennyit jelent az, hogy igazi sztárok is rajthoz állnak?
10: Nagyon sokat. Az amatőr futás szinte az egyetlen olyan sport az Ironman mellett, ahol az első sorban ott állnak a legjobbak, hogy a világ legjobbjai, az ország legjobbjai, ez most teljesen mindig ott állnak a legjobbak, és mögöttük pedig az amatőrök tömkelege, már bocsánat a kifejezésért, tehát ezek, tízezrek ott állnak amatőrként. És ugye a maratonnál, ha aki nem ismeri a hallgatóknál, ugye 2 órán belül van a világcsúcs, így Budapesten a 2:20 perc körül fognak nyerni, de a végső szintidő az 5:30, tehát a győztes az már bent van a célban, amikor a mezőny vége még a felénél se tart a tárnak. De egyébként visszatérve, hogy azt szoktuk mondani, hogy futással ünnepeljük az amatőr futás csúcsát, a maratont. A maraton az, amit még egy bármelyik átlag ember, aki egészséges, ha akarja, meg föl tud készülni a maratonra, és célba tud érni. De ezt mi sokkal több 16 kisebb távval, illetve gyalogló távval ünnepeljük. Az a szlogenünk, hogy mindenki rajthoz. 500 méteres fogyatékossággal élők futása mellett 1000 méteres családi futás, 2,5 kilométeres maratonka, 5 kilométer, 10 kilométer, 30 kilométer, váltóversenyek vannak, és igazából mindenki megtalálhatja azt, ami számára teljesíthető. És ugye egy fontos üzenet, hogy igen, maraton, gyakorlatilag egy maraton van Magyarországon, a következő nagyságrendi maraton az 3-400 fő, tehát ez a csúcs kiemelt maraton, de nem kell mindenkinek maraton futni, mindenki találja meg azt a távot, ami neki kedvező, ami jól esik, amit rendszeresen tud teljesíteni, és arra is nagyon legyen büszke, ha ez 5 kilométer, arra is, hogyha ez fél maraton, és arra is, hogyha maraton. De ilyen különbséget nem teszünk a futók között. Ha valakinek nincs arra ideje, tehetsége, elkötelezettsége, hogy maraton fusson, akkor nem kell megpróbálni. Sőt, azt szoktam mondani, hogy az se baj, ha valaki nem fut, hanem gyalogol. a gyaloglásnak pont olyan élettani és lelki hatása van, ha rendszeresen csináljuk, mint a futásnak. Nem több a futás, mint a gyaloglás. Azért is szervezünk egy 2,5 kilométeres gyaloglótávot, nagy örömünk, a több mint 1500-an odaállnak és indulnak a maraton célkapujából, és odaérnek vissza szombaton, illetve van az úgynevezett városi túránk, ezt 2 éve csináljuk, ahol 4 különböző távon lehet sétálni a városban. Hát a leghosszabb az 21 kilométer, a Rákóczi hídtól fölmegy az Árpád hídig és a Duna másik partján vissza. Ezeken a különböző távú túrákon mi Budapest gyönyörűségeit fűztük egybe. Gellért-hegy, Budai vár, Gülbabatűrbe, Margit-sziget, Vigadó, Parlamentet megkerülünk a Kossuth téren, és még néhány ikonikus épület és a látvány, és erre mondják azt a budapesti ismerősem is mondják, hogy hát még az életben nem tettem ilyen városi túrát, ilyen sétát a városba, amikor 2-5 óra hossza alatt szinte mindent látok, amiért turisták milliói érkeznek évente Budapestre. Ez egy újdonság, bízunk benne, hogy néhány év múlva, ha nem is 30, nem is 40 ezer, mint a futóknál, de 5-6-8-10 ezer gyalogló részt fog venni a szombati napon. Most 1500 gyaloglónk lesz.
9: Említettem korábban, hogy vasárnapra minden nevezés elkelt, szombatra lehet még nevezni például ezekre a rövidebb futamokra?
10: Igen, a szombatot fesztiváltávoknak nevezzük, ezekre még van limitált helyünk, de azért nyugodtan jöjjön, aki akar. Egyértelmű, a vasárnapi távainkot lezártuk, a nevezést betelt, úgyhogy mindenkit várunk, és még egy üzenet, hogy akik nem szeretnek futni, vagy soha nem futnak, de mondjuk a környékén laknak a Duna két partjának, akkor azokat vasárnap nagy szeretettel várjuk szurkolni, ránézni. Szerintem minden sportszerető ember, vagy egy városi polgárnak én javaslom, hogy nézzen rá, csodálkozzon rá, hogy milyen egy ilyen fantasztikus emberkígyó, ahol a legkisebbektől a legöregebbekig soványak, kövérek, mindenkik ott vannak és futnak, és amit majd tapasztalni fognak, hogy maratonfutás közben is lehet mosolyogni, mert az emberek többsége élvezi minden lépését a maratonnak, és mosolyog.
1: A hétvégén tehát nyugodt szívvel lehet venni a Budapest maratoni távokra, vagy éppen a rövidebb távokon megméretni magukat a kedves sportolni vágyóknak. Egy kicsit elmegyünk a fővárostól, mégpedig az ország keleti részébe, Nyírtas egy szabolcsi kisváros, de a koronglövők világában nem ismeretlen, hiszen Szakács Zoltán mind az olimpiai versenyszámokban, mind a vadász kategóriában is letette a névjegyét hazai és nemzetközi versenyeken. Eredményeiről beszélgetett vele Zsoldos Barnabás. Szakács.

0: A válogatottba is el is mentem, többször is voltam ott, nem nagyon fogott meg csak ez a skeet magában, önmagában. A trappot annak idején is már jobban szerettem, ugye ebbe is értem el nagyobb eredményeket, a olimpiai trappban és a vadásztrappban is egyaránt. Aztán 2021-ben volt a vadásztrap országos bajnokság, ahol 95-ös országos csúcsot tartották 15 éven keresztül, azt én 95-tel beállítottam, és következő évben 97-tel új országos csúcsot állítottam be, amit a mai napig is tartok. Úgyhogy most visszatérve a Skeet Európa bajnokságra, ugye a Hegyi Norbert, aki egy régi legenda, én nagyon szurkolok, hogy jó eredményt érjen el, és még a többi magyar idézőjelben csapattárs is szeretném, hogyha ha büszkék lehetnénk rájuk.
1: Na most a rádió hallgatóknak még nem árultuk el, hogy nem a marcibányi lőtérre, nem tudom, van-e még egyáltalán, de nálam ez maradt meg, lőtérre jársz gyakorolni, hanem Nyírtason élsz, és hát itt a nyírségi településen, városban készülsz fel a versenyekre.
0: Igazából Nyírtason dolgozom hivatásos vadászként, nagyon sok nemzetközi versenyre hál' Istennek el tudok jutni, ahol ugyancsak meg tudom állni a helyemet előkelő helyezésekkel. Országos versenyekre rendszeresen járok, ahol alapítottunk egy egyesületet, ugye a régi időkben sajnos már elpusztult volt egy hannoveri vérebem, és a hannoveri vérebemre alapítottunk egy lövészegyesület, a Vahúr Jape esélyt, ahol minden hétvégén szinte a versenyeken csapatot is állítunk ki, és a dobogó az szinte, azt mondom, hogy kevés, mert szinte minden versenyt behúzza az egyesület egy csapatként. Egyéni eredményekről meg igazából nem nagyon szoktam kiírkálni mindig, mert nem szeretem magamról ezeket az eredményeket már kipakolgatni, mert nem sajnos olyan világot élünk, hogy néha jobb csendben lenni. Úgyhogy megvannak azok is, most számolgattam össze pont a kupáimat a múlt héten, ugye édesanyámmal elkezdtük takarítgatni, ott törölgetni, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem könnyeztem meg, mert nagyon nagy munka van benne, de közel 370 serlegem van otthon, és ugye ez minden egyes serleg, minden egyes serleg egy-egy verseny volt, ahol nagyon sokat kellett szenvedni, harcolni, koncentrálni érte, és kívánom mindenkinek, hogy erre a szintre legalább jusson el, vagy még ettől magasabb szintekre is. Van sok fiatal, van a fiatal generációnak olyan része, akit nagyon érdekel ez a sport, a megyénkből is. Jelenleg is oktatok 2-3 junior versenyzőt, akik már olyan eredményeket érnek el, hogy a évtizedek óta versenyzőkkel felveszik a harcot, idézőjelbe harcot, de nekem már ezeket az eredmények, hogy a fiatalok ilyen eredményt érnek el, nekem nagyobb öröm számomra, mintha én megnyernék egy magyar versenyt, úgyhogy ezek a nagy dolgok, hogy van utánpótlás, hála Istennek.
1: Persze a jelen felnőtt versenyző is kiválóak, mert csapatban óriási sikereket értek el. Ők a megye melyik részében, vagy hogyan tudjátok, hogyan találjátok meg egymást, találtátok meg egymást? Vannak ilyen megyei házi versenyek. Én emlékszem, Kálmán házán volt ilyen pálya, ahol lehetett gyakorolni, vagy nem tudom, de hogy egy csapatot alkottok, tehát ez azt jelenti, hogy vadász kategóriában mindenképpen országosan jegyzettek vagytok.
0: Ugye a Magyar Vadászkamara, a megyei vadászkamarának már lassan évtizedek óta van csapata, ugye a Hajzel Szabolcs, a Juhász Péter és jó magam, ahol minden versenyen, amelyekre el tudunk menni, vagy együtt ott tudunk lenni, mert ugye mindenkinek van néha dolga, és nem tudunk egy csapatot alkotni, de amikor ott vagyunk a versenyeken, azért el tudjuk hozni azt a helyezést, amelyekre a kamara vezetősége igazából elvár, vagy számít rá. Viszont az egyesületre visszatérve, nem kifejezetten a megyéből vannak benne, de ez egy ilyen kisebb család, úgy gondolom, és barátok, haverói alapon kezdődött ez az egész, és ugye az egyesületbe, akik szerettek volna, hála Istennek a nevem alapján bekerülni ebbe az egyesületbe, azokat azért kinevelgettem, és olyan eredményeket hoznak, hogy tudok választani mindig 5-6-8 emberből, hogy adott

0: versenyen ki legyen benne a csapatba.
1: Hát nekik versenyezni kell. Tehát ők nem csak úgy, hogy pártolótagok, vagy azt mondják, verik a mellüket, hogy én az egyesület tagja vagyok, hanem tevőlegesen oda kell állni, és lőni kell a korongot.
0: Igen, az nagyon jó, hogy többen vannak, mert észre sem veszik, de azért belül zajlik a verseny köztük, tehát mindenki szeretne jobb eredményt elérni, hogy bekerüljön a csapatba, és ami nagyon jó érzés, hogy nagyon sok versenyre úgy tudok csapatot indítani, hogy nekem nem kell már csapatba benne lennem.
1: Merre kell menni? Mert a megyében én nem tudok ilyen nagy nemzetközi versenyekről, lehetőségekről. Hova kell elutazni egy-egy verseny alkalmával?
0: Igazából a megyében a Nyíregyházán van a Vuklőtér, ahol versenyt szoktak rendezni. Ugye a Milotai Gábor emlékverseny az egy megyei verseny, amelyiket minden évben megrendezik. Egy-két országos versenyt is szoktak ezen a lőtéren rendezni, ami nagyon szépen meg van csinálva a lőtér. És most a Máté György emlékversenyt a Gyuri bácsi emlékére szeretnénk áthozni, mivel megyebeli vadász volt, szegény nyugodjon. Az ő nevére is szeretnénk egy ilyen versenynapot, ami kizárólag a megyei versenyzőknek a versenyeztetésére fog irányulni, mert ugye sok az új vadász a megyében, és nagyon jó azt látni, hogy van érdeklődés a lövészetre, ami ugye önmagában baromira jó lehet mondjuk egy apró vadászat kezdete előtt, hogy kimennek, lövöldöznek, és saját elmondásuk, tehát nem kell oktatási célból noszogatni őket, meg mondani, hanem ők maguktól mondják azt, hogy mennyire jó volt kimenni korongozni, mert az előző évben elmondják, hogy milyen eredményesek voltak az apró vadászatokon. Tehát nem csak az, hogy eredményesek, hanem megtanulnak leszokni a kapkodásról, tehát igazából ahogy a korongnak meg, ahogy a korong kijön a korongdobógépből, meg kell nézni először, ugye fel kell venni a koronggal, a fegyverrel az irányát, a sebességét, és nagyon utána kell megtanulni azt, hogy ugye az agyunk az rögzíti, hogy mennyit kell elé tartani, és ugyanez vonatkozik a nyúlra, ugyanez vonatkozik a fácán kakasra, és amikor egy kis időt adunk magunknak, hogy felrepül egy fácán kakas mondjuk a kutya elől, meg előlünk 15 méterről, és elindul fel, és a 45 fokos szöget, amikor elhagyja, akkor körülbelül 25-30 méterre van az a madár, és nem kapáslövést fogunk leadni kettőt, hanem egy célzott lövést fogunk leadni, ami eredménnyel fog zárulni valószínűleg.
1: Visszatérve a versenyekre, mikor lesz legközelebb, amikor lőállásba fogsz állni, és várod a korong kidobógép működését?
0: Most már ugye ősszel lecsengettek ezek a nagy versenyek. Galgamácsán lesz most 10-én, 11-én Ózdon rendeznek egy versenyt, ahol én leszek a pályaállító. Ilyen versenyen nem szoktam elindulni, de ott vagyok és próbálom segíteni a versenyzőket, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Aztán Romániába ott még lesz Sporting verseny, ugye nemzetközi verseny, és igazából november közepe körül van még Abu Dhabiba egy Sporting és egy Compact Sporting nagydíj, de ez még a jövő zenéje, még ez nem biztos, hogy létre fog jönni számomra.
1: Ha az eltelt évet értékeled, hogyan, mi módon számolsz magadban?
0: Hát, ha arányosan nézzük, akkor Magyarországon amennyi versenyen elindultam idén, azt én úgy gondolom, hogy egy ilyen 90-95% fölött megnyertem a versenyeket.
1: Nagyon szerény vagy, de a sikerre éhes vagy azért, hála Istennek.
0: A sikerre nem vagyok már annyira éhes, inkább úgy gondolom, ha elmegyek egy magyar versenyre, és tudok segíteni verseny közben, verseny körülmények között egy pár embernek, azt én jobban értékelem, mintha megnyerném a versenyt, mert olyan pozitív visszajelzéseket kapok, hogy ezt igazából egy jó koronglövőnek nagyon nagy élmény átélni, megélni ezeket a pillanatokat. Nem kell, hogy szóljon az adott versenyző, ha segítettem valamibe, elég egy nézés, és azonnal tudom, hogy azzal meg is köszönte, és nekem ez elég.
2: Szakács Zoltánt hallották. Egy kis zene után majd asztalnyi labdarúgással folytatjuk itt a Körkapcsolásban. A pontos idő 21:05.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A középmezőny tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Ma 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A műsorvezető Katona László. Asztali labdarúgó világbajnokságot rendeznek Budapesten, amelyen a magyar válogatott címvédőként állhat a pálya mellé. A Ludovikán zajló négynapos viadal előtt hivatalos sajtótájékoztatót tartott a Nemzetközi Asztali Labdarúgó Konfederáció elnöke, Mártonfi István, akivel Olasz Gergő beszélgetett az eseményt követően.
4: Mártonfi Istvánnal, a Nemzetközi Asztali Labdarúgó Konfederáció elnökével beszélgetünk asztali labdarúgó világbajnokságról, amely több szempontból is jubileumi. Ha jól értettem a sajtótájékoztatóból, 30 éve rendezték az elsőt, és most ez lesz a tizedik.
5: Így van, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, 1996 júniusában volt az első világbajnokság, és most a tizediket rendezzük. Az előző São Paulo-ban volt, és most újra Budapesten rendezzük meg a világbajnokságot.
4: Mennyi ország és mennyi játékos érkezik ide erre a világbajnokságra?
5: 13 ország, közel 100 játékosa fog részt venni a versenyeken, három szakákban. A magyar eredetű szektorlabdában, a brazil eredetű 12 érintéses szakákban, és a spanyolok a területekről származó csapásban.
4: Amikor azt mondja valaki, hogy asztali labdarúgó világbajnokság, vannak olyanok, akik ezt összekeverik mondjuk a csocsóval?
5: Így van, a csocsóval is, illetve van még egy Subuteo nevű játék, tehát a nagyvilágban ez a table football, szóval az sok mindent érint, ezért is lett az asztali labdarúgó magyar sportágnak neve az, hogy szektorlabda, hogy meg tudjuk különböztetni a nagyvilágban, hogy melyikről beszélünk.
4: Mielőtt még beszélnénk a mostani világbajnokságról és a jelenről, egy picit beszéljünk a múltról is, hiszen azt is említettétek, hogy ez egy magyar feltalálású sportág.
5: Így van, így van. Tehát a gombfoci volt a népi játék, amit a nagypapáink, meg édesapák játszottak már a 20-as évektől, és ez a 60-as évek elején alakult át, hogy versenyszerűen elkezdtek asztali labdarúgó játékot játszani, és 89-ben alakult hivatalos sportá.
4: Milyen a népszerűsége jelenleg Magyarországon? Vannak-e fiatal játékosok is például?
5: Én úgy gondolom, hogy a gombfoci, mint játék, az népszerű, az asztali labdarúgáson belül a szektorlabda az kevésbé. Vannak fiatal játékosaink, de szeretnénk, hogy sokkal több legyen. Ezért iskolákba is próbálunk visszakerülni meg a diákolimpiára. Akik ki tudok emelni, hogy például egy debreceni játékos, Major Bence, 13 évesen kezdett el játszani, és most 15 és fél évesen bekerült a magyar válogatottba. Tehát aminek kimondottan örülünk, hogy egy ilyen fiatalon is elérte ezt az eredményt, már így az első világbajnokságra kikerült. Tehát vannak, de nyilván ezt a létszámot szeretnénk növelni.
4: Az imént úgy fogalmaztál, hogy szeretnétek visszakerülni mind az iskolákban, mind a diákolimpiákra. Ez azt jelenti akkor, hogy korábban szerepelt már diákolimpián a gombfoci?
5: Igen, igen. A 90-es éveknek, a 2000-es évek elején diákolimpiai versenyek voltak, ezután megszűnt, és ezt próbálnánk visszahozni, ezt a hagyományt, hogy visszakerüljünk. Ennek nyilván van egy hivatalos menet, de ezt próbáljuk most elérni, hogy ha idén nem is, de jövőtől mindenképpen legyen megint diákolimpia.
4: Hogyan tudjátok ti népszerűsíteni akár a Magyar Szövetség, akár a Nemzetközi Szövetség a gombfocit?
5: A social media nagyon sokat segít, megmondom őszintén. YouTube videók vannak, TikTokon fent van néhány nagyon jó játékosunk, aki folyamatosan készít média anyagokat. Ezen felül, mikor van lehetőségünk, akkor bemutatózunk, sportnapokra elmegyünk. Például nagy sportág választón kint voltunk, ahol szenzációs, hogy mennyi gyerek kipróbálta, és mennyire örülnek, mikor tudnak játszani, illetve kipróbálni egy új dolgot. Rendezvényekre, hogyha elhívnak, tehát megvannak ezek a lehetőségek, illetve ott vannak a versenyünk, azokat is hirdetjük. Ilyen módszerekkel próbálunk új embereket, illetve a nagy közösség felé nyitni.
4: A helyszín a Ludovika lesz. Hogyan rendezitek be a csarnokot? Mennyi asztal áll ilyenkor rendelkezésre? Lehet-e valahogy követni a versenyt élőben?
5: Igen, a Ludovika arénában lesz a világbajnokság. Lesz olyan nap, amikor 36 asztal lesz felállítva, lesz, amikor 24. Élőben lehet YouTube streamen követni a mérkőzéseket, egyet élőben, illetve egy felvételről lesz, és azt majd utána feltöltjük. Aki kilátogat, az ki is tudja próbálni, lesznek elkülönítve részek, ahol ilyen interaktív módon ki lehet próbálni mind három játékot, illetve akár a népszerű gombfocit is, sőt, hogyha a grúziai, katalán, illetve lengyel gombfocisok is hozzák magukkal az ők saját hagyományi játékokat, azokat is ki lehet majd próbálni.
4: Itt a sajtótájékoztató alatt szó esett arról is, hogy a gombfoci világbajnokság helyszínén, tehát a Ludovikán majd egy kiállítás is megtekinthető lesz. Mit tartalmaz pontosan ez a kiállítás, és hogyan juthatnak el oda az érdeklődők?
5: A kiállítás ugyanúgy a teremben lesz megnyitva, a gombfoci múzeum az anyagából kerül át néhány relikvia. Az a célunk, hogy megmutassuk a nagyvilágnak, hogy a gombfoci az egy magyar eredetű játék, amiből az első magyar sportág született, de asztali labdarúgás, most már szektorlabda néven. Nagyon sok bagány dolog lesz, tehát érdemes megnézni majd a kiállítást is.
4: Ha jól emlékszem, akkor nem az első, amelyet Magyarország rendez, de nem is a második ilyen világbajnokságban.
5: Így van, a legelső 96-ban volt, 2004-ben, 2007-ben és 2009-ben is Magyarország rendezte, és itt ez egy nagyon fontos időszak, mert ott már az internet segítségével sokkal könnyebben kapcsolatot teremtettünk a többi országokkal és szövetségekkel. A dél-amerikai kontinensig beszállt, főleg Brazília, és 2012-ben már Rióban volt világbajnokság, utána 2015-ben még Debrecen, és azóta Lisszabon és São Paulo. Tehát, hogy volt egy magyar dominancia, és utána ez megtört, mert most már próbáljuk mindig máshova vinni, most is felmerült Barcelona és New Jersey az ideire, de mi ragaszkodtunk, hogy a tizedik az Budapesten legyen.
4: Milyen nehéz megrendezni egy világbajnokságot, azért mégiscsak anyagi vonzata is van ennek. Hogyan sikerült ezt fedél alá hozni?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nehezen tudom megválaszolni, mert tényleg nehéz volt összeszervezni a világbajnokságot. Mindenki, aki ebbe dolgozik, az önkéntesen teszi bele a munkaerőt, a saját idejét, a családtól veszük el. Talán a feleségem tudja legjobban, hogy ez mennyi erőfeszítéssel jár, hogy ez összejöjjön. Rengeteg koordináció, mivel a pénzt is a saját közösségen belülről tudtuk össze, tehát a belső játékosok szponzorizálják, illetve aki nyilván megtehette, mint vállalkozó, illetve adományokból, és az adó 1%-ból, amit gyűjtöttünk, ebből áll össze a költségvetésünk. Szerény költségvetés, viszont én úgy gondolom, hogy 13 ország itt lesz közel 100 játékossal. Mindent megtettünk, hogy profi körülmények között és legyen megrendezve. A Ludovic Arena úgy gondolom önmagában egy nagyon jó helyszín, és lesz nekik welcome vacsora, rengeteg dolgot megtettünk a játékosokért, hogy éreztessük velük, hogy a magyar nép önmagában egy nagyon vendégszerető nép vagyunk, illetve próbáljuk az útravalót is adni nekik, hogy az asztali labdarúgás ez egy óriási nagy család, és hogy mi összetartozunk így a világ minden pontján, és ezt nagyon akarjuk erősíteni, hogy ez erőt adjon minden egyes közösségnek, hogy tovább vigyék, és egyre többen legyünk majd a világversenyeken.
3: Márton Fi Istvánt, a Nemzetközi Asztali Labdarúgó Konfederáció elnökét hallották. Most következzen a Magyarok Világbajnok Szövetségi kapitánya Kondor Gábor, aki részletesen elmagyarázza, miről is szól ez a sportág pontosan.
4: Gábor, mi kell ahhoz, hogy még aktív játékosként valaki szövetségi kapitány lehessen?
6: Leginkább ismerni kell a játékosokat, akkor kell egy attitűd hozzá, szerintem ez nagyon fontos, és hogy elfogadjanak a többiek. Azt hozzá kell tenni, hogy a magyar válogatott játékosai, én is indulok a világbajnokságon, de azt gondolom, mind jobb játékos nálam. Magam is világbajnok vagyok, tehát csapatvilágbajnok, és ott is én voltam a szövetségi kapitány, tehát mint aktív játékosként voltam a magyar csapat szövetségi kapitánya. És mi kell hozzá? Tényleg azt mondom, hogy elfogadjanak a többiek. És most már idestova 10 éve én vagyok a szövetségi kapitány, és 10 éve még nem kaptam ki döntőben. Tehát magyarul még csak aranyat hoztak el velem, és ez így el vagyok fogadva, szerintem ez az oka.
4: De hogyan cselekszel, mint szövetségi kapitány? Vannak-e edzéseitek, és ha igen, akkor a te meglátásaiddal próbálod-e jobban erősíteni a játékosokat, mint mondjuk ők egymást?
6: Nem. Ellenfelek vagyunk amúgy különben, tehát a magyar válogatott zömében ellenfelek számomra. A magyar válogatottban 3 csapattársam szerepel, köztük a világbajnok, a regnáló a Viktor. Van a válogatotton belül is azért egy a ranglista alapján egy tudásbeli különbség, ami itt már csak abban nyilvánul meg, hogy esetlegesen egy meccsnapon minimális a tudás, minimális szerencse, stb. Tehát bármelyik tudja bármelyiket megverni, tehát akár én is meg tudnám valamelyiket verni, tehát nagyon nehéz ilyenkor, mert nálunk a osztályok vannak első másodosztály, viszont mint a labdarúgásban nincs akkora különbség az első és a másodosztályú játékosok között, főleg a első osztály teteje és a másodosztályú hajó között szinte alig van különbség. Itt a ranglista alapján kapjuk mi a osztályba sorolást. És a magyar válogatott körülbelül azt mondom, hogy a 20 játékosunk ön körülbelül az első osztályba, és abból a 20 játékosból, ha top 10-et nézzük, abból
4: a világon top 10.
6: A top 10-et, igen, akkor olyan a magyar válogatottból 4 biztos, hogy benne van, de most 5 is benne van különben, tehát nagyon nehéz lesz a válogatásom az 5 játékos közül, hogy melyik legyen a top 4-es. Nekem mindig az elvem, hogy játszon mindenki, ezért a gyengébb ellenfelek ellen be van cserélve, és akkor a második négyből is beválogatok, vagy pedig teljesen csak ők játszanak, és a főbb mérkőzéseket meg a top 4-es játsza, akik azért a többiek által is el vannak ismerve, így mondjam. Én különben így lettem szövetségi kapitány is, hogy egy vita folytán kint Lisszabonban volt egy vita, ebből adódóan 10 voltunk a szálláson, és akkor a szövetség elnöke voltam, és akkor úgy döntöttem, hogy a vita miatt ne menjen félre, hogy félresiklik ez a világbajnoki cím. Akkor még én neveztem ki magamat szövetségi kapitánynak, hogy legyek a főnök, és én megmondjam, hogy miért ott mindenki mondta, hogy én leszek majd, ennél jobb vagyok. Nem, és akkor én döntöttem el, és meg is nyertük a világbajnokságot, és azóta hiába nem én vagyok a szövetség elnöke, továbbra is élvezem azt a bizalmat, hogy minden világversenyen én vagyok a szövetségi kapitány, és én állítom össze a csapatot.
4: Saját magad által megbízott szövetségi kapitány
6: igen,
4: lettél, akkor
6: igen,
4: ez azért
6: de,
4: elég ritka.
6: De utána is mindig minden elnöktől felhatalmazást kapok a szövetségi kapitányi pozícióra, tehát azóta volt 3 is elnökök, és azóta is szövetségi kapitány vagyok.
4: Azért mégiscsak edzői szerepet töltesz be így ezzel a szövetségi kapitányi pozícióval. Ki más tehetné rendbe jobban nálad ezeket a szakágakat? Egy picit a hallgatóknak tisztázni tudnád, hogy néz ki pontosan, mert most 3 szakágban is versenyeznek majd ezen a világbajnokságon, és azért eléggé egy hallgatónak ismeretlen lehet.
6: A mi szakágunk a szektorlabdánál, mi vagy ez a legerősebb szakágunk, és ebben van a legnagyobb esélyünk a világbajnokságra, erre fokuszálunk a legjobban.
4: Ez hasonlít a legjobban a klasszikus gombfacihoz?
6: Abszolút, igen, abszolút ez hasonlít a klasszikus gombfacihoz. Azért mondom, általában 8 játékos áll rendelkezésemre, és én szigorúan elvárom, hogy amikor a egyik játszik, értelemszerűen 4-en játszanak egyszerre, másik 4 az nem játszik. Én elvárom a másik 4-től, hogy egy-egy játékoshoz odaálljanak. Játékunk gyorsasága miatt előfordulhatnak, hogy a két játékos másképp más szemszögből látja a dolgokat, és mást lát. És esetlegesen akkor a mi játékosunk ezzel segítse a magyar válogatott másik tagját. Tehát ez az elvárásom nekem. Illetve nagyon fontos az, hogy egyszerre játszunk 4-en, akkor én koordinálom az eredményeket. Látom, egyik pályán hogy állunk, kinek kell jobban belehúzni esetlegesen, vagy visszafékezem, hogy ne menjél rá, ne kockáztassuk meg azt, és maradjunk ennél, nekünk jó az az eredmény, amiben. Tehát én egy abszolút egy ilyen koordináló kockázatviselő, én viszem a kockázatot, és én az a Pali vagyok, aki ezeket itt koordinálja, illetve hát tényleg az én felelősségem az, hogy ki játszik értelemszerűen.
4: Mi a különbség a szakágak között? Nálatok 11 a 11 ellen játszik,
6: mintha
4: klasszikus labdarúgás lenne. Említetted, hogy szabadrúgásokat is lehet elvégezni, 11-es is van, ráadásul szögletek is, bedobások is.
6: Minden szabályunk megvan, a mi szakákunkban a szektorlabdáról beszélünk, minden megvan, egyetlen egy dolgot nem tudunk, mivel statikus a játékunk, ezért a lest nem tudjuk lekövetni. Igazából mind a játékoknál a pálya borítása a különbség, a játékosok mérete, a labda alakja és mérete, és a kapuk is más méretűek. Főleg nem csak a játékosnál, hanem van nagyon nagy eltérés például a kapusoknak a mienségébe. Mi játékba tudjuk hozni a kapust. Egy brazil szakágnál csak, tehát a teljes területén, a pálya teljes területén a játékba tudjuk hozni a kapust. A brazilnál csak a 16-oson belül, és csak egy kézre, egy passzra lehet csak használni mondjuk a kapust. A csapásznál meg szintén a kapust is ki lehet hozni, elmétek, mert az is, de ott egy kisebb szerepe van, mint védő munkájának a csapásznál a kapusnak. Tehát szabályrendszerében a legegyszerűbb a 12 érintés, és más nem a brazil gomfoci, és a szektorlabda a legnehezebb. Azt mondom, csak úgy lehet megtanulni a szektorlabdát, ha játszik. És még most is volt pont egy olyan szabályunk, amit lehet, nem is biztos, hogy szabály volt, hanem inkább egy szemlélet különbség, hogy mi történt a pályán, és akkor Vitya mondta meg nekünk akkor, hogy mi volt tulajdonképpen. Mind a kettő másképp látta azt a szituációt.
4: Itt a szektorlabda az, amelyben akkor a legeredményesebbek és a legelőrébb járnak a magyarok. Ez a gomfocihoz legjobban hasonló. Itt hogyan néz ki egy mérkőzés? Időre játszák, vagy eredményre játszák?
6: Időre játszuk. Leginkább a 213 percet játszunk, és leginkább
4: ez futballszerű
6: eredmény.
4: Pörgő óra.
6: Igen, nem abszolút nem. Pörgő óra, mint a futballban. 213 perc. Nagyon ritkán, de van lehetőségünk hosszabbítása, de nagyon ritkán alkalmazzuk. Tényleg, hogyha valaki késve ér oda, késve áll fel, stb., akkor szoktunk hosszabbítást kérni, és futballszerű eredmények születnek. Tehát 0-0, 1-0, 2-0, 1-1, tehát ezek a normális eredmények születnek. Tehát van kiugró 6-0-ás eredményük is, de mint a labdarúgásban is előfordul. A brazil gomfociban, illetve a csapaszban már vannak eltérőbbek, főleg a brazil gomfocinál, mert ott 12, azért 12 érintéses gomfoci, mert 12-szer jöhetsz egymás után, és nekik az a lényeg, hogy elpasszolgassák a labdát a körülbelül 16-osig, és a 16-ossal lőnek kapura, és mondjuk a legutóbbi világbajnoki döntőnek az eredménye 7-5 volt. Tehát ott azért, még ha nehezebb is nekik látszól a gólt rúgni, mert a kapusok a sokkal nagyobb, és sokkal nagyobb százalékban tölti be a kapujukat, mégis ott könnyebb gólt rúgni, mert könnyebb helyzetbe hozni, mert 12-szer egymás után te jössz, és te el tudod avval passzolgatásokkal elvinni a kapuit. Tehát nekik ilyen téren könnyebb, nagyobb a szerencse faktor az ő játékukba. Mi egy precíziósabb játékot játunk. Nekünk, mint amit elmondtam már előző beszélgetésünk során, mi a snookerre hasonlítunk a legjobban. Mindig az állunk, hogy ha közvetítik, akkor ugyanúgy egy kommentátor és egy szakkommentátor közvetítse, hogy ezt az űrt, amíg a gondolkodunk a lépésen, addig a kommentátor és a szakkommentátor közben ki tudja tölteni, meg tudják indokolni, hogy miért azt lépi a játékos. A játékosok között is nagyon nagy a különbség, tehát itt az osztályok között tényleg azt mondja, a top 20 az nagyon szépen tudja ezt művelni, a szektorban és a többi, és az ő játékok sokszor élvezetesebb, mint mondjuk a lejjebb játszok, mondjuk a száz alatt már ott már nem tud annyira szektorba adni, már egy kicsit másképp játszik. Tehát azért mondom, hogy a meghatározó inkább a top 100-nak a játékosa, és azonban is a top 20-nak a játékosnak még kiemelkedik ezen belül.
4: Két kérdésem van még. Az egyik, hogy az egyenes kieséses szakaszban, akkor ha döntetlennel ér véget egy mérkőzés, jól értelmezem, hogy 11-es párbaj következik? A hosszabbítást követően?
6: Nem, van 11-es nálunk, de nem 11-es rúgunk, a szétlövés van. Megkülönböztetünk különben kettő fajta dolog van a döntetlen. Valamikor meghatározzák, a braziloknál úgy működik, hogy ők meghatározzák, nem rúgnak büntetőt, hanem a braziloknál, aki gólarányban jobb volt az meccseken, tehát a többi ellenfelem is, az megy tovább. Nálunk is, hogyha olyan van, meg van határozó versenyen, hogy működik. Nálunk is olyan van, hogyha pont egyenlőség van, akkor valaki kedvezményezett, tehát a másiknak úgymond meg kell verni, tehát a döntetlen valamelyiknek jobb. Ha meg úgy van meghatározva, hogy döntetlen esetén szétlövés van, akkor nekünk egy különleges dolog van, fel kell tennünk a pálya közepére, a kezdő pontra egy játékosunkat, és a szöglet zászlótól be kell neki adni szektorba a labdát, és úgy lőhet csak kapura gólt. Tehát ez egy online hallgatók, ezt nem tudják, de neked már szemléltetni fogom ezt, hogy ezt hogy lőjük, ez az igen érdekes, és nehéz is azért, viszonylag nehéz, hogy ez ne legyen könnyű. 11-esből nálunk nagyon könnyű gólt rúgni, tehát nagyon-nagyon könnyű, és ezért nem alkalmazzuk azt, mert akkor holnap reggelig, tehát tényleg ott tényleg nagyon könnyű 11-es gólt szerezni.
4: Végezetül pedig a világbajnoki címvédő is magyar, és a csapat világbajnoki címet igen. is a magyarok őrzik. Most ettől a világbajnokságtól mit várhatunk?
6: Csapatban erősek vagyunk, tehát én nagyon szeretném, hogyha megvédenénk a címünket. Egyéniben már nem olyan egyértelmű a helyzet. Azt gondolom, hogy két-három román színekben versenyző, illetve van a szerbeknél is, aki erős, tehát ők beleszólhatnak a világbajnoki címbe, de azt érzem, hogy magyar világbajnokunk lesz, tehát nagyon jó játékosaink vannak, tehát nagyon mentálisan is erősek, tehát szerintem magyar világbajnokunk lesz. De abban a jobb az esélyük, hogy ott megszaladgassanak. Nem mondom, hogy most el vagyunk bizakodva, és úgy állunk az asztalhoz, ha a csapatban is, hogy mi leszünk, mert azért ennek, mint minden labdajátéknak, a szerencsefaktor itt is azért közbe tud szólni. Egy rossz passz, egy rossz pattintás, egy bármi, nem mindegy, hogy mondjuk innen pattan erre, vagy erre a labda, és akkor tehát egyetlen egy mozdulattól már megfordulhat az egész csapatnak a játéka. Tehát egy mozdulattól elégséges az, hogy valaki tényleg a szerencsén is múlik ez.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Megjelent a kormány oldalán a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentés. Változékony időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az Alkatén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi nemzetek ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni bajnokok ligája meccsen pályára léphet aténi klub csapatában. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást, amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. A magyar női futsal válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkör szlovákiai tornájának második fordulójában. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett. Így mindketten helyezetlenül zártak.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról. de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurko Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, jelentette be Gyurko Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. A kísérleti programban azok a 18 év felettiek kérhetnek segítséget, akik 1997 után a magyar gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek. Az alap nem csak pénzügyi támogatást, hanem személyre szabott szolgáltatásokat és mentorálást is nyújt majd az érintettek bevonásával. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva a várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A ma megélénkülő szél javít majd a helyzeten.
0: Közlekedés.
7: Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban, szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.
0: Időjárás.
7: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, a várható zivatarok miatt több megyében figyelmeztetés érvényes. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati ország rész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A szél mérséklődik, éjszaka 11-16, napközben 16-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 21 óra 45 perc, a műsorvezető Katona László. Az olimpiai ciklus felénél járva van néhány olyan sportág, ahol kifejezetten jó eredmények születnek. Az egyik ilyen a vívás, ahol például a női kardozók néhány hónappal ezelőtt újból csapatvilágbajnoki címet szereztek. A lányok nem sokat pihentek, most már készülnek az arra a következő hónapok megméretesére. Arról, hogy milyen hangulatban várja a folytatást a csapat, Kreisz Bálint készített összeállítást.
3: Véget ért a nyári szünet, már az új szezonra készül a világbajnok női karcsapat, amelynek tagjai jövő héten már az algéri világkupán lépnek Pástra. Mielőtt azonban meghallgatnánk a várakozásaikat, idézzük fel a július 29-i VB döntőt. Hongkongban Kína ellen küzdöttek a lányok az aranyéremért. A kommentátor Somogyi Zsófia és Keszi Dóra.
4: Két túlsbattai sugártal ezt kell itt az aranyéremért beadni. Gyerünk, Sugi! 4-3 lemegy rá, 43-40 tehát! És most egy gyönyörű védekezéssel megvan a 44. is, bár megindult rá, nagyon gyorsan indult, de nem talált, és a lányok is már mindenki...
5: Egy tust az aranyéremtől.
4: Egy tust várja, 44-40 tehát, Battai sugáron a magyarok szeme, gyerünk. Ez viszont a kínai, ezt most határozottan beadta.
5: Csak hogy izgalmas legyen a vége.
4: Így kevesebb izgalom, semmi baj, magabiztosan magyar győzelem jó lesz, 44-41. Nem baj, egy lámpa tehát a kínaiaktól, nekik ezt kell csinálni, nekik nem lehet várakozni, nem lehet hagyni, hogy Battai sugár induljon, be kell indulni, és be is indulnak, és hát ez hihetetlen, megvan a 45. egy gyönyörű egy lámpával, 45-44-re megnyeri a világbajnokságot a magyar női karcsapat 2022 után 2023-ban, és 3 év elteltével ismét a világ tetején a magyar női karcsapat. Kínát győztelem ezúttal Hongkongban a világbajnokság döntőjében Battai sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna és Katona Renáta, tehát világbajnok 2026-ban.
3: A Battai sugár Katinka, Szűcs Luca, Katona Renáta, Spisz Anna összetételű csapat aranyéremmel távozott át Hongkongból. Az elmúlt időszakban több változás is volt, a korábbi vezetőedző Ravasz Etele bizalomvesztésre hivatkozva lemondott, mert a szakmai testület nem értett egyet az általa kijelölt VB kerettel. Az élet a szövetség irányítóit igazolta, és az új vezetőedző Dávid László lett. A debreceni szakember a sportiradó vendége volt, a riporter Szőke Viktória.
6: Azt tudjuk, hogy a női kardozóknál nagyon egységes a válogatott, viszont ugye hatan vannak a nagy hatos, de csak 4 indulhatnak majd az olimpián. Nagyon sokan még esetleg a juniorok közül is kopogtatnak az ajtón, hogy beszeretnének érni.
7: Én úgy gondolom, hogy mindenkinek nyitott a válogatási rendszer miatt a válogatottnak a kapuja, hiszen a világbajnokságra a magyar anglista első másodikot kötelező kivinni, az olimpiára pedig az elsőt. Tehát aki ezt el tudja érni, az automatikusan válogatott. A többi helyen van a szövetségi kapitánynak is nekem szerepünk, hogy kit figyünk ki.
6: Mi vár most a csapatra, mert elkezdődik a világkupa Grand Prix szezon is?
7: Igen, most egy világkupára fogunk utazni jövő héten, Oránba. A idei évnek az a különlegessége, hogy a Nemzetközi Vívószövetség egy kicsit korábban kezdte el a idei világkupa szezont, úgyhogy egy hónappal korábban kezdődik az egész, és ugyanaddig tart, tehát hosszabb lesz most a szezonunk, mint eddig.
6: Hány világkupán, hány Grand Prix állomáson vesz majd részt a csapat?
7: 5 világkupa és 3 Grand Prix állomás, és utána jön az Európa-bajnokság és a világbajnokság.
6: Ami meg már olimpiai kvalifikációs verseny, mind a kettő.
7: Igen, mind a kettő az. Nálunk a kvalifikációt azt úgy kell elképzelni, hogy nem egy verseny kvalifikál, hanem egy teljes szezon kvalifikál a olimpiára. Úgyhogy az lenne a cél, hogy minél kiegyensúlyozottabbak legyenek a lányok a következő két idényben.
6: Ugye mondjuk el akkor a nagy hatos tagjait, ugye Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spisz Anna, Szőcs Luca, Márton Anna és Pusztai Liza. Ők hatan, de mondtad, hogy nagyon sok tehetség is van a háttérben, akik juniorként, vagy még a felnőtt válogatott keret tagjaként is akár számításba jöhetnek. Mi a titka egyébként ennek a hatosnak?
7: Én úgy gondolom, hogy a jó mesterek, illetve a jó műhelyek nagyon jó vívóedzők dolgoznak Magyarországon, és kellett egy kis szerencse is, hogy egy ilyen gárda így összeérjen, egy időbe szülessenek mindenkiből, igazából klasszis sportoló váljon, de nyilván a műhely munkára kell építkezni.
6: És mindenki kiemeli egyébként, hogyha edző-tanítvány a kapcsolat, akkor biztos, hogy példaértékű a te és Sugár közötti nagyon-nagyon harmonikus kapcsolat. Már ugye 2012 óta dolgoztok együtt, amikor még nagyon kicsi volt Sugár.
7: Igen, én adtam kardot a kezébe, meg én tanítottam mindenre. Örülök, hogyha mások is így látják, törekszünk is arra, hogy harmonikus legyen a kapcsolat köztünk.
6: És akár ennek a példának okán többen is jelentkeztek vívni a kislányok közül, mondjuk Debrecenben, vagy mennyire lehet a statisztikákat látni ilyen szinten?
7: Amikor van egy-egy siker, elsősorban egyébként az olimpiai években, hogyha van siker, akkor meg szokott lendülni a jelentkezési hajlam a klubokba, de nálunk például most sokan jöttek szeptemberben, tehát én most pozitív változásról tudok beszámolni.
6: És mindenképpen pozitív az egész válogatott szereplése, illetve a munkája. És azt is tudni kell, hogy te ugye korábban Gárdos Gáborral és Ravasz Etelével és a korábbi vezetőedzőkkel is nagyon jól tudtál együtt dolgozni. Most hogy néz ki majd a szakmai stáb? Neked ki lesz a segítőd, asszisztensed?
7: Hát erre még nem tudok válaszolni. Ez olyan kérdés, amire a Magyar Vívó Szövetségnek is kell, vagy hát hatása van. És én viszont arra fogok törekedni, hogy a szakmai gárda az ugyanúgy egyben maradjon. Egy a cél, nyilván nekünk az a célunk, ki lehet mondani, hogy egy ilyen háromszoros világbajnok csapattól cél, hogy éremeséllyel utazunk ki az olimpiára. Kiutazzunk, és éremeséllyel utazunk ki.
6: És már az Európa-bajnokság és a világbajnokság is, gondolom, hogy nagyon nagy fontossággal bír. Hogy kell ezeken szerepelni, hogy ne kelljen izgulni az olimpia szempontjából?
7: Mindenképpen úgy kell szerepelni, hogy mi megpróbáljuk a világranglista helyezésünket megtartani, ez a cél, és amikor véget ér a kvalifikációs időszak, itt vagy még előrébb kellene állni a válogatottnak.
3: A csapat befejezője az Abattai Sugár Katinka volt, aki egyéniben is bronzéremig jutott a világbajnokságon. Vele Urbán Ádám beszélgetett.
8: Már meg is kezdődött, Sugi, a munka, nem sokkal azután, hogy egy nagyon sikeres szezonon, egy nagyon sikeres világbajnokságon vagytok túl, most már itt vagytok a központi vívóteremben, a Gerevics sportcsarnokban, jövő héten pedig már utaztok Algériába, kezdődik a világkupa szezon. Hol áll most a munka?
9: Már befejeztük az alapozást tulajdonképpen, már a technikai, taktikai alapozásnak is vége, a fizikaival kezdtük ugye szeptemberben. Hát most előrébb hozták egy kicsit a versenyeket, most hamarabb lesz az első világkupánk, illetve volt az első magyar kupánk. Igazából kíváncsian várom, tehát még ugye bennem van az, hogy nem volt annyi szünet, várom amúgy a versenyt, remélem versenyformába tudok addigra kerülni, és bennem lesz ez a druk.
8: Mekkora pengelyiséged, hiszen az általad is említett magyar kupán betegség miatt nem tudtál elindulni, nem tudtad úgy kivívni, kipróbálni magad, és így érkezel majd el a világkupa starthoz.
9: Egyébként kifejezetten nagy a pengélyiségem, mert kb. Egy másfél hét volt sajnos így az alapozás után, amikor így ágynak voltam kényszerülve, úgyhogy most én már tényleg vártam nagyon, hogy visszajövessek edzeni is, és hogy úgy igazán fel tudja készülni a világkupára. Bízom benne, hogy ez tényleg így sikerül is ez alatt a rövidebb idő alatt is akár. Meg tényleg jól sikerült az alapozás, úgyhogy azért remélem az nem tűnt el így ennyi idő alatt. Úgyhogy hát igen, igazából várom.
8: Milyen a hangulat a válogatottnál? Most már hivatalosan is edződ, Dávid László lett a vezetőedzője a válogatottnak. Változott-e bármi is?
9: Nem sok minden változott, mert sokat volt eddig is az edzéseken, tehát ő feljárt velem Pestre. Szerencsére annyi, hogy most szerda délután is itt van, aminek nyilván nagyon örülök. Nagyon jó a hangulat, tehát elég profin készülünk, fel vannak építve az edzések. Most is egy ilyen kis páros gyakorlattól kezdtünk, és utána van a vívás, úgyhogy, illetve a lábmunka. Úgyhogy jó a hangulat, és várjuk igazából a versenyt, és remélem, hogy eredményesen folytatjuk így vele a munkát.
8: Mindjárt erről is, de kicsit még arról, hogy nem teljesen teljes a csapat. Szűcs Luca Franciaországban tartózkodik éppen, készül, majd erről mesélj kicsit kérlek a részletekről, valamint most éppen Pusztai Liza bajlódik betegséggel, tehát ez nem hátráltat benneteket?
9: Hát azt gondolom, az időszak ebben benne van, hogy ez az influenza járvány, ez így mindenkit utolér. Luca már előző szezonban is Franciaországban is készült, azért itt volt a szezon elején, meg az alapozás alatt, úgyhogy így készülünk együtt is, ott is készül, szerintem az teljesen jól működött eddig, ahogy például ő ott Franciaországban volt. Remélem Liza mi hamarabb meggyógyul, mert értékes tagja nyilván a keretnek, úgyhogy remélem nem fogok többen elkapni ezt az influenzát.
8: Mekkora terhet jelent, ha terhet jelent számodra az, hogy a világranglista elejéről, hát most, hogy első vagy második hely, ezt mindenki döntse el maga, hiszen ugyannyi ponttal végeztél a szezon végén, mint a világranglistát megnyerő orosz rivális. De hogy ebből a pozícióból várni egy szezonrajtot, ez teher neked, vagy drukkot okoz, mit jelent ez?
9: Őszintén egy kicsit így a Magyar Kupa után azt éreztem, hogy most nem is vívtam egy ideje, nekem most jól kell teljesítenem, előző versenyen itt második voltam, és teljesen elvitték ezek a gondolatok, így azt az ágyban fekvős időszakban nagyon bele tudtam magam pörgetni ebbe. De szerencsére így magamban is, illetve a pszichológussal is ezt átdolgozom, és szerintem nem fog ez gondot jelenteni, mert egyébként én nem szoktam erre koncentrálni, hogyha így benne vagyok a munkaflóba, benne van az, hogy vívok, edzek, és mindent megteszek azért, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, így szerintem ez nem fog terhet jelenteni.
8: Mivel lennél elégedett Oranban?
9: Hogyha bírná a fizikum, és hogyha jól vívni, kiegyensúlyozottan vívnik, most jelenleg ez az elsődleges célom, első versenyem lesz a szezonban, így hogy a Magyar Kupán nem tudtam indulni, úgyhogy remélem tényleg egy magabiztos vívást tudok mutatni.
8: Minden szezon előtt erősíts vagy cáfolj meg, talán kicsit úgy áll neki a rajtnak az ember, hogy vesz egy nagy levegőt, és akkor na akkor most újra elkezdődik, na akkor most... Megint közelebb jutottunk az olimpiához. Ugye tavasszal kezdődik hivatalosan a kvalifikáció, de ugye gördülő ranglista van nálatok is a világranglistán, tehát gyakorlatilag egy folyamatos kvalifikáció van, hogy ha úgy vesszük. Mennyire van ez ott a fejedben?
9: Nyilván így az interjúk miatt leginkább ott van, tehát azért ezt sokan kérdezik, hogy most jön a kvalifikáció, az olimpia, és hogy állok hozzá, mennyit gondolok rá, így emiatt gondolok, de amúgy így a versenyszezont azt nem egészen úgy építem fel, hogy onnan a kvalifikációtól kezdve figyelek, és onnantól kell jól teljesíteni. Nyilván az első versenyre is igyekszem úgy oda menni, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Már az előző

0: A jövő heti algíri világkupa egyik nagy visszatérője Márton Anna lesz, aki a Párizsi olimpia óta nem indult nemzetközi versenyen. Vele is Urbán Ádám beszélgetett.
1: Talán mondhatom, hogy vége van most már a keretedzésnek. Egy hét van kis túlzással hátra a világkupa szezon rajtjáig. Hogy érzed, minden a helyén van, ahol lennie kell?
2: Hát egyébként őszintén szóval nem egészen, de nagyon várom a világkupát. Mindig közben jön valami apróság, ami így kicsit felbosszant, úgy elterveztem ezt a idei szezonkezdést, és az is olyan kicsit döcögősen indult, úgyhogy most nagyon úgy érzem, hogy meg kell küzdenem a tusokért, nem jönnek még maguktól, pedig azt jobban kedvelem, de majd jön az is hosszú a szezon, úgyhogy nekem elég lesz, ha a szezon végére jönnek szépen a tusaim, addig megküzdök értük.
1: Igen, említed a bosszúságokat. Sokunk nagyon megörült, amikor olvastuk, meg láttuk, hogy elindulsz a múlt hétvégén a Magyar Kupa versenyen, majd végül ugye ez nem így történt. Mi történt egész pontosan?
2: Nem tudom, hogy ki mennyire örül. Lehet, hogy van, aki kevésbé örül, mert azért itt szerintem most mindenki csapatba akar kerülni, de szerintem egyébként ez egy tök jó dolog, hogy ilyen sokan vagyunk jó vívók, és van miből válogatni, van kivel edzeni, úgyhogy szerintem abszolút ez egy pozitív dolog. Ez is egy olyan ilyen kis zökkenő volt, amivel nem számoltam. Egy vírus közbe jött, ami nyilván most megint legyengített kicsit, úgyhogy megint fel kell szívnom magam, de már közel van a verseny, úgyhogy azért nyilván mennek a kattogások, mert én is izgulok azért két év kihagyás után, hogy újra versenyhelyzetbe leszek, de úgy gondolom, hogy rengeteg munkát raktam bele az elmúlt másfél évbe. És tényleg, amikor nem is lehetett látni, rehabilitáción voltam, akkor is 200%-on pörögtem. Úgyhogy hosszú volt ez az út, és akkor szeretném, hogy szépen fokozatosan, de visszaálljak oda, ahonnan kiszálltam.
1: Kicsit most ez talán olyan, mint amikor egy premierre készül, nem egy színházi társulat, és tényleg próbafolyamatok, egyebek, nyilván itt felkészülés, stb. És a nagy visszatérés gyakorlatilag ez van, gondolom, a te szemed előtt is.
2: Hát igen, valami olyasmi érzések keringenek bennem. Én azért nem szeretnék magamra túl nagy terheket rakni, nagyon szeretném élvezni a versenyzést. Tényleg azért ennek a műtétnek, amikor nekiálltam, az volt a cél, hogy nagyon szeretnék még az életbe vívni, és hát most itt vagyok, a vívás része már megvan. Úgyhogy tényleg próbálok hálával tekinteni arra, hogy újra versenyen indulhatok. Azért nyilván hallom azokat a hangokat kívülről, hogy inkább ez a bizonyíts, meg mutasd meg, mit tudsz, stb., amik azért kevésbé motiválnak, inkább lehúznak, de ezekre a negatív hangokra is úgy tudok reagálni, hogy a munkát belerakom, és ami bennem van, az szerintem ki fog jönni ott, amikor ott leszek a páston. Nem szeretném elkapkodni, fokozatosan szeretnék visszaállni, a szezon végére szeretnék egy csúcsformát hozni. Úgy gondolom, hogy van időm, nem az első versenyen kell robbantanom, szépen vissza kell szoknom a versenyzésbe, ugyanúgy, mint ahogy a vívásba is.
1: És hát a szezon végén gondolom az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is szerepelni, ez pedig ugye azt jelenti, hogy bevívni magad a csapatba.
2: Igen, hát ugye már volt egy olyan visszatérésem, ahol egy világbajnok csapatba kellett bevívnom magam.
1: Hát nem is akár hogyan tértél vissza, hát becserélve gyakorlatilag megnyerted a VB-t.
2: Igen, hál' Istennek egyszer már sikerült, szerintem nincsen most, hál' Istennek semmi fizikai akadálya nincsen annak, hogy ez sikerüljön. Úgy érzem, hogy mentálisan is elég erős vagyok. Ez egy nagyon hosszú mentális folyamat is volt, hogy ide visszatérhessek a sok műtét és rehabilitáció után, de úgy gondolom, hogy fejben is most erősebb vagyok, mint voltam, és erre szükségem is lesz ebbe a szezonba, és illetve a következő szezonba is.
1: Mondod, hogy fizikálisan nincsen semmi gát, ez alapján a térded, ha lehet így beszélni róla, 100%-os?
2: Jelenleg 100%-os, igen. Még fejbe vannak gátak, hogy benne van a félelem, nem merek bevállalni dolgokat, de ezek is olyan érzések, amik az idővel fognak szépen leépülni. Azért én 6 éve sérültem vívok, és nyilván itt olyan gátak keletkeztek bennem, amiket egy folyamat lesz szépen lebontogatni, úgyhogy most ezen az úton haladok. Az a cél, hogy azért már a szezon végére ezek itt teljesen leépüljenek, és tényleg akkor már 100%-os formát tudjak nyújtani a versenyeken.
1: Milyen lesz újra selejtezőt vívni világkupa versenyen? Azért szerintem régen volt már erre példa, nem?
2: Hát hál' Istennek az összes műtétem után elég hamar sikerült felverekednem magam a 16-ba, de őszintén szóval én most örülök annak, hogy lesz lehetőségem visszaszerezni a rutint, és ötösökben is ugyanúgy lesz lehetőségem vívni, gyakorolni. Most ez az első pár verseny tényleg

0: Nekem erről fog szólni, úgyhogy igazából most nem is bánom, hogy kell selejtezőt hívnom.
1: És ezt hova helyezed magadban? Vagy arra gondolok, hogy amikor egy klasszis sportoló visszatér, akkor ott van benne, hogy milyen szinten tudtam teljesíteni. Ott voltam a dobogón, ott voltam a legjobbak között, és most benne van a pakliban, hogy ez nem így lesz. Ezzel azért van gondolatod, vagy ezzel kapcsolatban valamilyen megküzdési stratégiát gondolom?
0: Hát ez nincs benne a pakliban, hogy nem így lesz őszintén szólva, tehát nyilván az a cél, hogy felkerüljek újra a legjobbak közé, a legjobb legyek, de tisztában vagyok azzal, hogy ez egy folyamat lesz, tehát ez kell szerintem így a mentális oldalról, ez a lényege, hogy ne kezdjek el én is magamra olyan terheket, irreális terheket pakolni, amik lefelé húznak az első versenyeken rögtön, hanem szépen tudatosítani kell, hogy ez egy folyamat, ennek ez a rendje, nem is feltétlen jó, hogyha rögtön berobbanok, már akkor rögtön felrakom magamnak a lécet, szeretnék magamnak időt hagyni, ugyanúgy, amit most, hát nehéz volt, de ebbe a másfél éves rehabilitációba is sokszor kellett türelmesnek lenni magammal, most itt ugyanez lesz a helyzet, a versenybe való visszaszokás is sok türelem fog kelleni, ami nem mindig az én legfőbb erényem, de sokat fejlődtem benne, és hát ehhez van egy jó kis tábom, aki segít és támogat, és mindig a jó úton terelgetnek, úgyhogy hát ez a cél.
1: Zárásképpen ugye most egy válogatott keretedzésen vagyunk, van egy keret, amivel készültök, és egyszerre vagytok egymás riválisai és csapattársai. Nyilván ez egy egyéni sportág, tehát mindenki magáért küzd, de te hogyan állsz ehhez a kérdéshez mégis?
0: Alapvetően inkább egy egyéni versenyző típus vagyok, szóval versenyezni szeretek nyerni, ezzel a részével nekem soha nem volt gond, hát nyilván ezért ez egy küzdősport is, úgyhogy harciasnak kell lenni, de abszolút egyébként a többiekben is látom ezt a küzdeni akarást, valamikor besokalunk és kicsit jobban csépeljük egymást a kelletténél, most is ez történt, de azért ezt szerintem senki nem veszi komolyan jó esetben.
2: A magyar női karcsapat tehát jövő héten az algéri világkupán megkezdi az új szezont, amely egészen a jövő júliusi taskenti világbajnokságig tart.
3: Krejc Bálint összeállítását hallották. A körkapcsolás véget ért, a műsorvezető Katona László és a szerkesztő Bera Emese búcsúzik. Jön a sportvilág, viszont hallásra.
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
1: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Nem volt ma jó napja a magyaroknak a bakui judo világbajnokságon, és nagy létszámmal tervez a 2028-as Los Angeles-i olimpiára a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolic, az AEK Athén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. Az Újpest nyerte a rangadót a férfi futsal NB1-ben, mivel 4-2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet a 8. fordulóban. A győztes csapatból Czerman Márk nyilatkozott az M4 Sporton.
2: Márk, először nézzük egyénileg a te szezonodat eddig, hiszen TF ellen tértél vissza a bajnokságban, most meg rögtön rúgtál 2 gólt. Hogy érezted magad a pályán most és hétfőn?
3: Fú, nagyon jó volt visszatérni, és nagyon örültem, hogy végre tudtam játszani, ugye még a BL-be. Léptem pályára ugye először, és most a TF-en tértem vissza. Minden kínombolyom volt már lelátorról nézni a srácokat, mert imádom ezt a sportágat. TF ellen azért még dadogott a játékom, még azt mondom, hogy még mindig nem vagyok 100%-os, de örülök, hogy 2 góllal hozzá tudtam járulni a sikerhez.
2: És a mai újpesti teljesítményt nézzük, akkor arról mi a véleményed, hiszen itt ment, ahogy kérte a Peti, mentek a forgások, és nagyon szép gólokat is lőttetek.
3: Igen, azért a héten tisztáztunk pár dolgot, mert volt egy-két dadogás a játékunkban, mind egyénileg, mind csapat szinten átbeszéltük ezt a héten, és nagyon örülök, hogy hazai pályán így tudtunk szívvel, lélekkel küzdeni egymásért, és azt mondom, hogy helyenként a játékunk is rendben volt, a szurkolótáborunknak meg nagyon szépen köszönjük a biztatást.
1: A Veszprém férfi futsal csapatától Lipl Noel értékelt az M4 Sporton.
4: Elején kicsit álmoskásak voltunk, de utána fölébredtünk, és adtunk nekik egy kisebb előnyt. Azt szerintem második fél idő elején jól kezdtünk, próbáltuk ledolgozni a hátrányt, viszont utána kis nüanszok döntöttek, és a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználták.
2: Egyénileg viszont bombaformában kezdte ezt a szezont. Ha jól láttam, a legeredményesebb NB1-es bajnokságot az pont itt Újpesten volt, 21 góllal, most már közel vagy ehhez. Hogy látod maga a csapat, és te mire lesztek majd képesek ebben a bajnokságban?
4: Hát itt igazából csak csapat van, és úgy gondolom, hogy bárki fönn van, az mindig a maxot nyújtja, és most nekem jól kijött a lépés, de ugyanígy a többieknek is kijön, és jól kiszolgáltak, én is próbálom őket kiszolgálni.
1: Jégkoronggal folytatjuk. Hiába egyenlített 4 gólos hátrányból az utolsó harmadban a Budapesti Jégkorong Akadémia a Brassó vendégeként, hosszabbítás után 5-4-re kikapott a Jégkorong Esteligában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra nyert odahaza a Feha 19 ellen, és a Deac a Csíkszereda otthonában győzött 2-1-re. A haladás került előnybe a női röplabda Magyar Kupa selejtezőjében, miután 3-1-re nyerte a szintén NB1-es Szeged otthonában a párharc első mérkőzésén. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésen, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cságáncs világbajnokságon. Nerpelt Dedecsik Ferenc kérdezte a verseny után.
5: Egy küzdelmet sikerült megnyerned, ami azt gondolom, hogy egyrészt az önbizalmadnak talán jót tehet, vagy jót tehetsz hosszú távon. Itt a másodiknál ebben az osztrákban végül azt néztem, hogy ez egy lyukótérő dobás volt, amit adtak neki. Itt ez mi ment el, mert kívülről én azt láttam, hogy azért ez ilyen borzasztóan kiegyenlített volt végig.
6: Ez így igaz. Sokszor mentem vele táborra versenyen, ez volt az első találkozásunk. Ismertem, pontosan tudtam, hogy bal kézzel be fog támasztani hajtókára. Próbáltam leszedni a kezét, menni előre. Azt is tudtam, hogy jobbra térdelő válaszik. Sajnos rászaladtam. Ahogy próbáltam volna begyűjteni, próbáltam volna utána abból akciót végrehajtani, mindeközben sajnos beleszaladtam egy térdelővába, ami lyukó akciót ért. Sajnálom, mert ahogy mondtad, jól indult a nap, meg is adta a löketet, azt éreztem, hogy egyébként jól keltem, jól bemelegítettem, készen álltam, és fogható lett volna. Nem volt ugyan egy ügyetlen srác, azért idén EB-n ötödik lett, tehát nem volt egy ügyetlen srác, de azt gondolom, hogy ahogy mondtad, ez egy kiegyenlített mérkőzésnek gondoltam még mérkőzés előtt, hogy azért ez egy 50-50 lesz. Sajnos így alakult.
5: Betegségek, kihagyások, minden hátráltatott az elmúlt időszakban, ami nagyjából elképzelhető. Ezekből sikerült nagyjából kijönnöd, vagy ez még azért benne volt ebben a mai napban?
6: Teljes mértékben sikerült kijönnöm. Itt a betegségre gondolom, a budapesti grenzlemre gondolsz. Azért fáj a szívem, hiszen egy hazai közönség előtt azért jó lett volna versenyezni, de azóta ez teljes mértékben helyrejött. 100%-osan érkeztem. Sajnálom, hogy itt most el kellett búcsúznom.
5: Hogyha az olimpiai kvalifikációs időszak elé nézünk, akkor hogy tekintesz erre a következő másfél-két évre? Mert ez a 2026-os év ez egyelőre nem úgy alakult eddig, ahogy azt tervezted.
6: Nehéz lesz, és igen, ahogy mondtad, rengeteg a kudarc, itt saját magamat is beleértve, talán így az egész férfi válogatott részéről. Kell valahonnan merítenünk bizalmat majd. Nem lesz egyszerű, hogy egyre elindult a kvalifikáció júniusba, úgy egyre sűrűbb a mezőny, tehát nincs egyszerű dolgunk, munkába lehet hinni csak, úgyhogy dolgozok, és bízom benne, hogy ez egyszer ki fog jönni. Hát azért ez a világbajnokság, nyilván ez nem a legegyszerűbb verseny, sajnálom, hogy itt véget ért a versenyem.
5: Ez annyira érdekes, amit mondasz, mert hogy ez tényleg egy ilyen mentálisan is egy borzasztóan nehéz állapot lehet, és hogy nem csak neked, hanem tényleg az egész férfi szakágnak, hogy ebbe látsz valamit, vagy tudsz valamit támpontot mondani, akár magadnak, akár a többieknek, hogy lehet ebből valahogy kijönni, vagy így, hogy az ember így megfogja saját magánál, fogva így a haját, és kihúzza belőle, hogy ilyen, ez merre felé lehet ez az út?
6: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen a rengeteg kudarc azért úgy nyomja lefele az ember, tehát sorozatban ez már sajnos a sokadik verseny volt, beleértve a világversenyeket is. Ilyenkor már sajnos szívesen úgy megy fel az ember, hogy azért ott van benne, hogy basszus, mit tudom én, 5-6 verseny nem sikerült, és akkor próbál minél jobban szerepelni. Ez sajnos ott van a tudatalattiba. Valahogy ezt a gátat, vagy ezt a kudarc sorozatot egyszer, ha megtöri valamelyikünk, tehát egyébként ez akár lehet úgy is, hogy nem csak saját magamnak, hanem mondjuk egy világbajnokságon az első két napban, vagy a előttem lévő napokban megtöri valaki, és akkor azt mondom, hogy basszus, erre én is képes vagyok. Lehet, hogy ez is egy löketet ad. Hát bízom benne, hogy valamelyik összejön a jövőbe.
1: Nerpel Gergelyt hallották, aki helyezetlenül zárt a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cságáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, és csalódottan nyilatkozott Dedecsik Ferencnek.
5: Peti Lozanban is ez a bolgár srác volt, aki az első körben megállított. Ez most egy kicsit már kiegyenlítettebb volt, de megint nem sikerült. Annyit itt, nem tudom, megoszthatunk-e a nézőkkel, hogy iszonyatosan ideges voltál egy pár perccel ezelőtt. Nem a legjobb kérdés, de hogy miért?
7: Hát azért, mert sajnos Svájcba átrátadott egy hosszú buszút minket, és nem tudtam teljesíteni se, hogy most viszont beleálltam 200%-kal. Hajtottam, 100-szor erősebb voltam nála, de hát így is sikerül elrontanom, pedig őt intették 2-szer, nekem intésem se volt, csak menekül, csak lehasal, lefekül, de sikerült újra elrontanom. És hát jó, hogy ideges vagyok, mert második meccsem az lett volna, akivel Budapest Grand Slam-en mentem. Mind a kettőt revansot szerettem volna venni, nem sikerült. Mindegy, menni kell tovább.
5: Hogyha nézzük ezt az évet, meg mondjuk 25-től nézzük, azért sérülések, meg kihagyás, meg betegség hullámok kísérnek. Ezekből hogyan tudtál visszajönni mentálisan, meg fizikálisan is? Hogy vagy egyben?
7: Hát jelenleg éppen még tart a visszajövetelem, de bizakodó vagyok én. Nem az majd nincs bennem, és egyszerűen bármennyit nem fog sikerülni, hanem az, hogy bennem van. Tudom, bennem volt régen is, csak ki kell, hogy jöjjön, és rengeteget sérültem, nem tudom, szerintem az elmúlt két évet tekintve, nem tudom, másfél évet voltam sérült, felet edzettem, de próbálom magamba tartani a lelket, hogy majd ezen is túl lendülünk, és akkor utána meg újra jó eredményeket tudok produkálni.
5: Egy ilyen jó torna kéne, ami talán meghozza az áttörést így fejben nálad, mert hogy azért 23-tól kezdve a 25-ig nézzük Grand Slam helyezésekkel, 23-as EB címmel, junior VB címmel, tehát hogy az ott brutálisan beindul, csak valahogy ahhoz kéne visszatalálni, hogy ehhez így látod az utat nagyjából, hogy mi lehet?
7: Nem kell ahhoz egy verseny, nekem elég egy meccs. Tegyük fel szerintem most. Ilyeneket nem mondjuk, hogy hasportba, de ha túllendültem volna ezen az Iwailón, aki amúgy egyébként egy nagyon jó 90-ben elég erős ellenfél, akkor szerintem én tudtam volna menetelni. Elég egy meccs nekem, hogy kattanjon egyet egy kis gomba fejembe, és akkor onnantól vége. Újra, minden jó.
1: Sáfrány Pétert Dedecsik Ferenc kérdezte, miután már az első körben vereséget szenvedett a bakui judó világbajnokságon a férfiak 90 kg-os kategóriájában. Létszámban durrantan a nagyot a magyar atlétika a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Erről beszélt Tajti Márton Anita, a hazai szövetség új elnöke a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsának. A korábbi olimpiai bronzérmes világbajnoki ezüstérmes súlylökőt, aki a sportág első és máig egyetlen magyar fedettpályás világbajnoka, szeptember elején választották meg. Következzen a vele készült beszélgetésből egy részlet.
8: Két évben az olimpiáig, igen, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, uh-huh, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
9: érem azért,
8: hogy...
9: kéne, nem?
8: Igen, így
9: én
8: van.
9: Kéne,
8: igen, igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, hát, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
9: elbírja,
8: valaki egy maga,
9: elbírja,
8: egy maga
9: ez
8: viszi.
9: A fajta.
8: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, azok az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak Dél-Afrikába,
9: hát
8: vagy Kínába.
9: Hogy ez miért jobb.
8: És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
1: Cél az olimpia, hogyan képzeled el a jövő bajnokait címmel tartott sport és innovációs konferenciát a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Ifjabb Kis Szilárd, akit idén választottak meg a leány szakág utánpótlás szakágvezetőjének, arról beszélt Szabó Szilviának, hogy milyen lemaradásaink vannak.
10: Ami így feltűnt, és ami biztos, hogy nem volt jó érzés, az, hogy elmentem újra 4 év után utánpótlás világversenyre. Kínába is, meg Romániába is, és nem vagyunk a elején. Tehát az, ami azért nálunk úgy volt egy jó hosszú ideig, hogy tulajdonképpen dobogó melyik fokára fogunk felállni. Itt azért most közel se vagyunk így.
9: Miben van a legnagyobb lemaradás? Fizikális, taktikai, mentális dolgok?
10: Így össz, de az alkatban nagyon feltűnt, ott kigyűjtöttük pont, hogy 10 centi és 14 kiló volt a belső posztokon a különbség. Azt egész egyszerűen nem tud mivel kompenzálni. Ez egy magyarázat is nagyjából, hogy milyen irányba kell mennünk. Próbáltuk a irányt úgy megszabni, hogy a mostani kiválasztásba behozni olyan követelményeket, hogy próbáljunk meg más nevegább kinézni úgy, mint egy kézilabdás csapat, és akkor mi megpróbáljuk tényleg azoknak a gyerekeknek, akik talán kicsit később, ez a mai napnak is a témája volt, mindenki részéről elhangzott, hogy kicsit lelassítani a képzést, és hosszabb távba gondolkodni. Úgyhogy ezt most gyakorlatban próbáljuk bevinni.
1: A Sportvilág végén a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
4: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kisfelnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt, a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is, az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként is a birkozás utánpótlásáról is van a hangsúly, mert mint tudjuk és hallgattam korábbi podcastekben, már volt róla szó, hogy komoly bajban van Európa, és egyébként nálunk itthon Magyarországon is az utánpótlás birkózás.
5: Annyit tennék hozzá, remélem megütötte a fülét a kedves hallgatóknak, hogy nem csak Las Vegasba jár Csilla, hanem Tiranába is, tehát magyarul oda, ahol dolga van, tehát itt ez nem egy üdülés, hogy így mondjam, ez csak nyilvánvaló, hogy nem, csak úgy érzem, hogy Tiranába is kell menni, meg Moldovába is kell menni, meg Las Vegasba is kell menni, meg Asztanába is kell menni, ez egy ilyen szakma.
4: Így van, visszacsatolva Zsigára, idén, ami hivatalos volt, és a UVV Europe, vagy UWW Europe igazándiból, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtése van az UVV-nek, ugye, UVV, UVV,
3: nagyon sok nemzetközi
4: birkózók szövetsége, köszönjük, igen, a hallgatóknak is, a nemzetközi szövetségről beszélek. Az U15-ös Európa bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság, fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel
5: versenyigazgatószerű.
4: Ez nem versenyigazgató, ez az a delegátus,
5: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
4: Köszönöm a segítséget. Aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UVV-t.
5: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
4: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
5: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
4: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
5: Szamokov. Na, tök jó.
3: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül, itt a háttérmunkában kell kulcs szerepet vállalni?
4: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt, nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve, nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakuktojásunk, sőt kettő is, ugye a Petro Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, Zsitov ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
5: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Muszáj Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
4: csecsen édesapa,
5: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldania.
4: Dolgozunk az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
5: Tűzhöz, igen.
4: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
5: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk, meg a nevük az érthető, de mondom a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy
4: kint
5: ilyen piaci.
4: Kint is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármikor mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
3: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Lasszalgászra is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
4: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-es világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Petiék nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra, ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó...
5: De ugyanaz a csarnok.
4: Igen, a Baris aréna valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek a VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból még friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TFN csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
5: Kötelező, gondolom, a kötelező volt, nem? Igen, hogy küzdősportot felvenni. Volt,
4: de birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
3: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
4: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismeréséről annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom, le a kalappal a bírók, az összes bírókoragám előtt, és az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem 2-3-szor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
3: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a a bíráskodás tényleg egy nagyon izgalmas terület.
5: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogy hogyha valamilyen kapcsolatba kerül a birkózás, hogy ez még olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött, akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van egy millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a MOB az egy jó kiinduló pont volt, hogy gondolom mindenkit megismertél.
4: Így van.
5: És akkor utána a 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
4: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB. Én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jobban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában. Ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
3: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
4: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam. Nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes, kettes váltásban, akkor jön a VB előtti egy-két hónap, és akkor már ötös, hatosba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Papp László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
3: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
4: Annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó,
3: és világbajnokság,
4: de lehet Európa-bajnokság is.
5: Európa-bajnokságot
4: is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is birkózó Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen alelnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
5: először a szemöldökét rántja
4: először
5: össze,
4: a szemöldökét
5: utána a csapatot.
4: Nagyon-nagyon olajozottan tudunk már együtt dolgozni, ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt-ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elverek. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákfenéje, saját rendszerük van. Kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
3: olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
4: Igen, abszolút. A kemény munka, tehát hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az idő eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége, és szombat-vasárnap is ért. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi Lego összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én erre nem tudok választ, rendben megoldjuk.
5: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják, csilláljék. Én csak annyit tudok mondani, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig Csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, és nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy mert ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
4: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
3: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezés világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
4: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%-ot, szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, kelünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától, és az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja, hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból a bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Paplászlóba is, de őszintén a Paplászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Paplászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa-bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
5: Mint ahogy a 22-es is ott volt.
4: Mint ahogy így van, a 22-es is ott volt. Igen, Zsiga. Úgyhogy minket szeretnek, mert mi mindig utána járunk a dolgoknak, és már a kezdettől, tehát onnantól kezdve, hogy reptéri fogadás, ott nincs az, hogy kóvályognak az emberek a reptéren, legalábbis mindig ez a törekvés, hogy nincsenek kóvályogó emberek, hanem megfogjuk, behozzuk egyből az akkreditáció szállást, tehát ilyen pörgő módon, olajozottan visszük végig a folyamatokat.
3: A versenyző vannak középpontban mindig, hogy a versenyzőknek, az ide látogató, meg persze a hazai versenyzőknek legyen a lehető legjobb?
4: Abszolút, abszolút.
3: De mivel ugye a versenyzők ugyanúgy.
4: Minden másnak, hogy... mindenki másnak is, de ugye a versenyzők miatt rendezzük a versenyeket, és ha ők nem lennének, akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
5: Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol a Bratislava matrica volt, uh-huh. De pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság, egy Lovardában.
4: Igen.
5: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarra, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszerűen nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen. Valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy Lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB. Na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a Nemzeti Lovardában nem lesz birkózóverseny.
4: Birkózóverseny, igen.
5: És a bokér meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költség hatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó köröm szakadtáig harcolunk.
3: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
4: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem
5: Bahreinben
4: lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB, ami jelenleg zajlik Amman, Jordániában, az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkózók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Birkózó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan

0: Az egyik, hogy autóvontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünket, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, felvettük, és az értékelő ülésen mondtam is a pannosportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyler Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de ölben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
1: Tehát nem is kell külön felvenni senkit.
0: Igen, nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon, nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
1: Van még néhány percünk, úgyhogy az Európa-bajnokságról, a jövő évi Európa-bajnokságról még beszélünk egy picit. Ugye ezt már hallottuk, hogy bokcsarnok.
0: Igen.
1: Hol tart a szervezés, és milyen szerepet választ-e?
0: Az előkészítő munkálatok nagy része az rám hárul. Tehát onnantól elkezdve, hogy a Nemzetközi Birkozó Szövetséggel megkötjük a szerződést, bocsánat, a Bacsa Péter, ugye ő az összekötő, és ő tulajdonképpen megbeszéli a elnök úrral és a bürótagokkal, hogy akkor mi ezt elvállalnánk, nyilván pályázunk. Onnantól kezdve, hogy szerződünk a Nemzetközi Szövetséggel erre a versenyre. Onnantól kezdve az összes előkészítő munka, a szállodákkal a szerződés, az ételek, az önkéntesek beszervezése, az orvosi csapatnak a rákfenéi, mit szeretnek, hogy szeretnének, egészen a diátadásig, a protokollvacsorákig, a meghívókig és a köszönő oklevelekig nagyon-nagyon sok mindenben részt veszek. Nekem akkor lesz egy kicsit könnyebb, amikor már elindul a verseny, de akkor sem, mert idén is történt egy olyan, hát nem is gigszer, de volt egy olyan balul elsült vacsora, hogy a Spoon hajóra szerettük volna vinni a vipeket, és akkor volt a legnagyobb nyári vihar szerintünk a szerda vagy csütörtöki nap volt, lényegtelen. Tehát a spoonhajós vacsora meghiúsult, és ott tehát 30 fő is nagyon-nagyon hirtelen kellett nekik vacsora helyszínt keresni. Ilyenre nem lehet felkészülni, mindig vannak olyan hirtelen dolgok, amire nem nehéz felkészülni.
1: Például a 9 hónapos gyerek.
0: Hát a 9 hónapos gyerek.
2: Jó, de most meg lehet 8 hónapos is, mert már 9 hónapost megoldottuk, hogy megoldották Csillai.
0: Úgyhogy nagyon sok előkészítő munka, és igyekszem ugye abszolút segíteni a vezetőségnek, ugye elnök úrnak, alelnök úrnak, főtitkár úrnak, mindenben számíthatnak rám, úgyhogy én pedig állok rendelkezésre.
2: Amit még hagyd tegyek hozzá, egy kicsit ilyen sportpolitikai tekintetben, és pont beszéltünk arról, hogy mi birkózók próbáljuk költséghatékonyan rendezni, hogy itt is ez az EB, ugye most sokszor mondják, hogy túlárazott rendezések, stb. Ez, ha javíts ki a tévedet, Csilla, 500 millió forintos tétel nem éri el, tehát ennek fontos a közbeszerzés egyéb szabályok miatt. Magyarul magas színvonalon, de mégis költséghatékonyan. És csak azért teszem hozzá, mert mostanában repkednek a számok, meg a mindenféle egyéb versenyekkel, magyarországi rendezésekkel kapcsolatban. Mi birkózók csillahatatos segítségével is nem tartozunk ezekbe a túlárazott rendezésekbe.
0: Így van.
1: És reméljük, szép magyar sikerek is születnek majd.
2: Hát 22-ben szépek voltak, bár ott ugye oroszok, fehér oroszok nem voltak. Az ukrajnai háború miatt, ami most is tart, szinte hihetetlen, most így jobban belegondolva, hogy az 4,5 éve volt, jók leszünk.
1: Legyen így. Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. 2 hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Három pontos a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai adásban, a mikrofonnál Korsós Kristóf, illetve Péter Ágoston. Szia Kristóf, szép napot neked is.
3: Szia Ágoston, üdv újra a podcastben.
2: A mai témánk pedig az újonc csapata a férfi bajnokságban, a Phoenix Fóti Tigrisek lesz terítéken, méghozzá a vezetőedző Surman Gábor segítségével. Szerbusz Gábor, köszöntelek, és azzal is kezdhetnénk, hogy milyen feladatköröket viszel még a vezetőedzőség mellett, mert hogy az előző szezonban sok-sok minden hárult rád. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakult mindez így az élvonalban.
4: Először is sziasztok, köszöntelek benneteket, illetve köszöntöm a kedves hallgatókat. A kérdés jó, gyakorlatilag a tavalyi évhez képest azért van előrelépés a tekintetben, hogy itt azért jókora feladatokat igyekeztek körülöttem leszedni rólam, tehát ugye, hogy tényleg ne az legyen, hogy mindent is én csinálok, de ha az exakt válaszra kíváncsiak vagytok, ugye a vezetőedzői szerepem mellett, ugye általános igazgató vagyok ugye a klubnál, illetve a klubnak az ügyvezetője is én magam vagyok, úgyhogy gyakorlatilag ez a háromszög, amiben így mozgok, de például Szegedre én vezettem le a buszt, de...
2: az mondjuk szép.
4: De tessék, még egyszer, bocsánat.
2: Mondom, az szép feladat, hogy igen, azt is bevállaltad.
4: Igen, de én rólam köztudott, hogy nagyon szeretek vezetni. Úgyhogy ennek is betudható, úgyhogy de alapból ez a három fő csapásszám van jelen, amit ugye említettem.
2: Én vezetés közben egyébként kifejezetten szeretek gondolkodni, lehet, hogy neked is járt az agyat, igen, hogy majd milyen figurákat tudok hívni, és hogy lehet taktikailag felkészülni erre a meccsre. A hallgatóink talán emlékezhetnek rá, hogy még az előző szezon hajrájakor megkerestünk téged, és itt voltál ugyanebben a műsorban a vendégünk, meséltél a tervekről, de akkor még félig meddig azért vágyálom volt talán mindaz, ami mostan a valósággá vált. Úgyhogy erről is beszéljünk, meg az eddig élvonalbeli tapasztalatokról, de picit visszaugorva az időbe, mi volt az a pillanat, amikor biztossá egyértelművé vált, hogy elindulhattok az élvonalban, ami egy történelmi tett a klub életében, és te hogy élted meg azt a pillanatot?
4: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon sokan megkerestek már ezzel, hogy mikor volt az a pillanat benne, amikor tényleg eldőlt az, hogy első osztályba jutunk. Gyakorlatilag ugye a tavalyi sikeresnek mondható szezonunk közben én már elhatároztam, hogy ha és amennyiben sikerül feltenni arra bizonyos írra a pontot és bajnoki címet és az ezzel együtt járó feljutást ki tudjuk harcolni, akkor nincs az a forgatókönyv, hogy ne induljunk el. Nyilván, aki ismer, én egy ilyen nagyon csörtető, céltörekvő egyén vagyok, és tényleg olyas valamit képviselek, hogyha teszem azt az egyik ablakon, kidobnak be, melyek a másikon. Tehát mindenféleképpen, csak azért említem, mert mindenféleképpen azon voltam, hogy elérjem azt a támogatóinknál, illetve különösképpen a városnál, hogy közös erővel összefogva el tudjunk indulni, ugye a legfelsőbb osztályban. Ennek egyébként igen komoly, hogy mondjam, munkát bele kellett külön abba tenni, hogy ugye a csarnokunk gyakorlatilag ugye nem volt NB1 átcsoportos kompatibilis, tehát ugye nem tudtunk volna alapértelmezve megfelelő nézőszámot befogadni, ugye ami rendelkezésünkre állt az eddigi tendencia szerint, de nagy örömömre szolgál, hogy ugye hála az Istennek a csarnok átalakítási folyamatok, egyébként pont aktuális, mert tegnap kaptuk meg a végső határozatot, illetve elfogadást minden ebben érdekelt szerv részéről, úgyhogy annyi biztos, hogy Fóton újabb történelmi pillanat következik be vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni hazai meccsünk, ugye történetünk során az első hazai mérkőzés lesz, ugye és Fót város először rendez élvonalbeli kosárlabda mérkőzést a városban, szerintem ez egy óriás. Nézd, visszakanyarodva azon kérdésedre, hogy ugye hogy éltük meg, hát ugye most itt a legnagyobb, de pozitív értelemben kell érteni, a legnagyobb, nem is meglepetés igazából, csak hogy az érdekesség a dologban, amikor készültünk, ugye az első fordulóra a regnáló bajnok otthonában léptünk pályára, rögtön a mélyvízbe lettünk dobva ezáltal. Hát le nem tudom írni szavakkal azt, hogy micsoda érzések kavarogtak bennem is, mint sportvezető, meg mint a játékosok is természetesen, mert már önmagában az, hogy ugye óriási különbség a két osztály között, hogy itt most két forduló eltelt, ennyi néző, talán összesen kis túlzással nyilván nincsen piros csoportos mérkőzésem. Tehát nagyon nagy élmény volt, mint Szombathelyen 2500 néző előtt, mint Szegeden legutóbb 1500 ember körül, hogy így volt a létszámuk, játszani. Úgyhogy óriási dolog volt, meg hát azért az nem mindegy, hogy a játékosaimat az adott héten, teszem azt visszakanyarodva a Falco mérkőzés előttig, egy Perzoli ellen, meg egy Váradi Benedek ellen készíteni, az nekem is egy óriási felemelő érzés önmagában szakmailag, mondom ezt most, mint vezetőedző, úgyhogy nagyon élvezzük, nagyon-nagyon dolgozunk azért, hogy mi hamarabb bekövetkezhessen az első győzelmünk így a történetünk során, ugye a legfelsőbb osztályban, úgyhogy csak is bízni tudok benne, hogy ez, erre nem kell sokáig várni, és akár vasárnap már egy győzelemnek örülhetünk.
3: Ahogy meglett a feljutás, meg ahogy alakult itt a tavasz vége nyár eleje, az önmagában jelentett már egy ilyen beteljesülési érzés számodra? Vagy azért vannak ezek a mérföldkövek, amiket most mondasz, hogy jön az első hazai bajnoki, az első osztályban nyilván az első győzelem is majd nagyon emlékezetes lesz, szóval ezek még kellenek ahhoz, hogy kerek legyen az egész, vagy most hol tartasz ezzel?
4: Megmondom neked őszintén, ott lett kerek az egész, amikor a Szavária arénába beléptünk. Ott megálltam, illetve azért azt mondhatom nyugodtan többes számban azon játékosaimmal kiegészülve, akik ugye végigvitték ezt a közös utat, most akár csak a piros csoportos tavalyi bajnoki címünkre gondolunk, és azért az, hogy el tudtunk jutni idáig, hogy egy ilyen nívós és magasan kvalifikált, európai szinten is magasan kvalifikált gárda ellen meg tudtuk méretetni magunkat, ez önmagában azt az érzést keltette bennem, különösen, hogy egész egyszerűen megérte ez az elmúlt 7 és fél év küzdelme, hogy eljuthassunk idáig ugye a NB2-es bajnokságból. Az csak külön öröm nyilván így utólag megjegyezve, hogy az első negyedet leszámítva Szombathelyen azt gondolom, hogy egy olyan teljesítményt tudtunk lerakni a pályára, amire egyrészt tudtunk, meg fogunk tudni is építkezni így a jövőben, másrészt pedig amire igazán büszkék lehetünk.
2: Gábor, talán tudod, én nem is titkolom, hogy hát tisztelője, csodálója voltam, vagy vagyok annak a projektnek, amit ti végigvittetek, mert ahogy Kristóf is a mérföldköveket emelte ki nem véletlenül, szerintem ez nálatok elég konkrétan és kézzelfoghatóan tetten érhető. Itt az években vissza lépkedve Hepkupa, piros csoportos lépkedések, helyezkedések, a keret alakítása, annak a magjának az egyben tartása, és ha most idén ránézek a keretre, akkor is egyszerűen az köszön vissza az én számomra, hogy jó ez a csapat, hogy így összejött, összeállt, és hogy az élvonalban küzdhet, mert itt van például Dancsics András, akit én bármikor láttam a piros csoportban, tényleg mindig azt fogalmazódott meg bennem, hogy irány az élvonal. Tehát őt látni kell mindenkinek hétről hétre. Juhos Levente azzal a tapasztalattal, azzal a vezér szereppel. Csatlakozott Armagani Ármin, aki más szempontból, szemszögből is érti a kosárlabdát, azt gondolom, talán közelebb van hozzád az ő gondolkodása. És még sorolhatnánk neveket, akár a fiatalok közül is, akik tényleg ígéretes játékosok. Mennyire tudsz ezzel a fejjel gondolkodni erről a projektről, hogy itt az ő egyéni útjuk, karrierjük is nagyon jól alakult?
4: Ahogy kezdted a mondandódat, az önmagában megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm neked. Rátérve, igen, ezen szakmai részekre, nézzétek, ugye nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a csapat kialakításánál is figyelembe kellett venni itt az anyagi szempontokat. Gyakorlatilag azt bátran ki tudom jelenteni, hogy így is a lehetőségeink legfelsőbb szintjét értük el a keret kialakításakor, tehát jelenállás szerint így, hogy nekünk valamilyen szinten derültékből villámcsapásként ért minket ugye ez a feljutás, emiatt különösen büszke vagyok egyúttal, és hálás is ugye azon résztvevő személyeknek, támogatóknak, városnak, városvezetésnek, akik ugyebár tényleg vaskos szerepet játszottak abban, hogy ki tudjunk alakítani egy versenyképes csapatot. Ha már így az egyéneket soroltad, én abszolút ugyanezen a véleményem vagyok, többeknél már pont az időzítés is, azt gondolom, hogy a létező legjobbkor jött, hogy az első osztályba fel tudtunk jutni, akár ha egy Dancsa Csandrist tényleg nézünk. Ide sorolom egyébként a MAFS-tól szerződtetett Kazi Balást is. Juhos Levente az egyik olyan ékes példája az egyesületünknek, aki nyugodtan a kosárlabda a múltjára való tekintette már rég megelégedhetne azzal, amit elért. Tényleg már félvára is vehetné, de nem. Ő tényleg az egyik legjobban akaró játékosom, és hát nem titok, hogy jobb kezem is, ugye csapatkapitányom. Az Ármegáni Ármin nagyon jó volt a hasonlat, mert képzeld el, én is egyébként valamilyen szinten magamat látom benne, a régi kosárlabda énemet. Nagyon sokan majdnem, hogy azt mondom, hogy felkérdeztek, hogy mégis őt miért gondoltam, hogy ide kell hozni pótra. Én azt gondolom, hogy nem is kell ezt igazából már megválaszolnom, hiszen az Ármin a mutatott teljesítményével, akárha csak az elmúlt két hivatalos bajnoki mérkőzésünket, vagy az azt megelőző 9 felkészülési mérkőzésünket, ha valaki megnézi, semmilyen szintű kérdőjel nem maradhat az emberekben, mert rendkívül hasznos tagja az egyesületnek, illetve a csapatomnak. Úgyhogy gyakorlatilag tudjuk, hol a helyünk, nyilván azon leszünk, hogy itt a céljainkat elérjük, ugye ez a, én lenyilatkoztam szezon előtt is, ugye ez a 10. hely környékét szeretném belőni, de hát egyértelmű az alapcél, hogy nem liftezni jöttünk ugye az első osztályba, illetve nem akarunk a másodosztály meg az első osztály között liftezni, úgyhogy szeretném mindenféleképpen az élvonalbeli tagságunkat megőrizni.
3: Én még így Juhos Leventével kapcsolatban kérdeznék egyet, hogyha így említetted már név szerint, azért ő nyilván NB1-es szinten is elég tapasztalt játékosnak mondható, viszont azért szegénynek voltak annyira komoly sérülései, meg egy időszakban annyira sérülékeny volt, hogy hát nem akarok nagy szavakat használni, de talán azt mondhatjuk, hogy ott azért volt egy időszak, amikor így lemondtak róla az NB1-es csapatok, és tulajdonképpen ehhez kellett egy hát Juhos Leventébe vetett hit, hogy neki bizalmat adni, és ő tulajdonképpen most felépítette magát az elmúlt években újra erre az NB1-es szintre, és most ezt hogy látod így, hogy ő például személy szerint visszaérkezett az első osztályba, neki ez így mekkora történet? Tehát nem tudom, hogy ő még gondolta volna azt, hogy még az NB1-ben fog játszani.
4: Megmondom neked őszintén, mivel ebben érintett vagyok vaskosan, emiatt kicsit kellemetlen is beszélnem róla, nem azért, mert ez egy óriási sztori kettőnk között, csak aki ismer, azt tudja, hogy utálok magamról beszélni, leginkább pozitív szemléletbe tündökölni. Na de lapozva ezen problémámon, gyakorlatilag igen, a Levente, hát ha most az az exakt kérdés, hogy amikor én leültem vele annó, még mielőtt fótra került, hát soha nem felejtjük el, se ő, se én, szegény ugye a válműtét után volt, majd hogy nem ilyen, hogy mondjam, tehát összeesve, Leventről tudni kell, hogy bőven 100 kiló fölötti játékos, gyakorlatilag szerintem a 90-et nem érte el, akkor nézett is rám nagyon kérdően, hogy én mégis mit akarok tőle, főleg, hogy ilyen állapotban van, de hála az Istennek, ahogy mondtad is, ugye itt nagyon fontos ez a bizalom meg a hit, én nagyon bíztam abban, hogy őt fel tudjuk hozni. Egyébként, hogyha akkor abban a pillanatban, ha én azt mondom neki, hogy Levente, figyelj csak, most nem csak, hogy a másodosztályú szerepvállalásodról beszélek, hogyha rendben jössz, hanem arról, hogy jussunk fel első osztályba, és újra ott lehet a legfelsőbb szinten, hát szerintem ismerve őt minimum kirögött volna, de mondom, hogy szerintem az ő nevében is mondhatom, hogy ez egy olyan fantasztikus sztori, mind szakmailag, mind emberileg, amit így ketten együtt közösen a csapattal elértünk, hogy ennek az ezzel együtt járó élvezetét, boldogságát, meg mindenét most élvezi a legfelsőbb szinten. Igen, neki is egyébként így a 4-5 év kihagyás után, amit ugye az első osztályi szerepállása után kimaradt, azt most újra föl kell venni, azt a ritmus, meg azokat a dolgokat elő kell venni, ami ugyebár kell ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen az első osztályban az adott játékos, de hát ha valakit egyébként pont őt nem féltek, úgyhogy nem féltem, úgyhogy igazából összegezve ez egy nagyon, nagyon szép sztori, főleg kettőnk között, és azt gondolom, hogy sem ő, sem én nem fogjuk ezt soha elfelejteni egymásnak.
2: Két meccsen vannak túl a Fóti Tigrisek az élvonalban eddig. A Falkó otthonában a Nyitányon egy 20 pont körüli vereség lett a vége, majd Szegeden egy óriási adokkapok után a Szeged végül 6 ponttal győzött. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, Kristóf, te is évek óta követed az élvonalbeli eseményeket. Nem, csak annyi, hogy így első blikre ez a két eredmény önmagában egy elég versenyképes csapatképét festi nekem. Nem tudom, hogy te hogy látod, és mit várhatunk tőle. Gáborhoz pedig nyilván szakmai szempontból, hogy te hogy érzed, hogyan vizsgázott a csapat itt az élvonal rajtjánál.
3: Akkor én rövid leszek az elején, csak annyi, hogy azért az biztos, hogy a BL csoportkörös bajnoki címvédő otthonában elkezdeni egy feljutó csapatnak, azért ennél tényleg nincs nehezebb, úgyhogy amellett, hogy Gábor kiemelhetett, hogy ez nagy élmény volt, azért ez elég komoly kihívás lehetett így elsőre. És ebből szerintem teljesen vállalhatóan kijött a Fót, tehát hogyha így nézzük, ez egy vállalható, meg jó rajt volt ilyen körülmények között, és ezek után pedig Szegeden játszani egy szoros meccset, megint csak egy idegenbeli találkozón, az meg szintén az a kategória még szerintem, ami teljesen rendben van. Nyilván azért bravúr lett volna, hogyha rögtön a második meccsen jön egy idegenbeli siker, de közben meg mindjárt itt az első hazai meccs, és az eddigiek alapján szerintem bizakodóak lehettek, de majd akkor Gábor, innen folytasd, kérlek.
4: Nem, én teljesen egyetértek veled, Kristóf. Ugye nyilván én, aki minden áron, mindig minden körülmények között győzni akarok, és utálok veszíteni, nyilván tudom, és meg kell szoknom azt a részét, hogy ugye valószínűleg innentől kezdve nem fogunk zsinór 24-et nyerni, és ugye a tavaly piros csoportos alapszakasz teljesítményünket ezáltal hozni, tehát ez nyilván tiszta, de viccet félretéve gyakorlatilag én is úgy gondolom, hogy az első két meccset nézve abszolút azt a részét egészen biztos, hogy be tudtuk bizonyítani szerintem a közvéleménynek, hogy helyünk van ebben az osztályban. Ugye a Falkó az egy egészen más kávéáda, ahogy ugye ezt már említettem, ott arra voltam igazából büszke, hogy ott már a második negyedben, az első negyedben beszedett 19 pontos hátrányt tudtuk tartani, és hát ugye a második fél időt, ugye a második 20 percet viszont meg is tudtuk nyerni. Most ilyen szakmai dolgokban nem is nagyon akarok belemenni, hogy még a lepattanó csatát is. Tehát voltak ott olyan dolgok, amiket, mint ahogy említettem is, hogy fogunk tudni ezekre építeni így a jövőben. Szeged egy olyan szempontból egy kicsit más mérkőzés volt, hogy nyilván, hogyha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy Gábor, 28-29 percen keresztül fogtok vezetni a Szeged otthonába, és a végén gyakorlatilag csak azért, mert elfogytok fizikálisan, meg egészségileg sajnos, emiatt ki fogtok adni. Ezt előre azt mondom, hogy hoppá, hát ez is teljes mértékben vállalható dolog lenne. Nyilván akkor ezt egy kicsit másképp éltem meg, mert nagyon fájt az a része, hogy már eleve rosszul indult nekünk ott a napunk, mert az egyik aktív rotáció tagom a Kazi Balázs személyében betegség miatt nem tudott rendelkezésre állni, nem tudott elutazni sem a csapattal, és akkor ott mérkőzés közben a már említett Jós Levente a 8. percben, az Ancsics Andris a 2. negyed elején befedett egy-egy sérülést, és akkor még jött a Kininek a sérülés, szóval ott összegyűlt már a végén egy olyan egészségügyi negatív csomag sajnos, hogy nem tudtuk azt már így kompenzálni semmilyen úton, módon. A Szeged meg egyébként nagyon-nagyon jól kihasználta az utolsó negyedben ezt a sajnos minket ért negatív behatásokat, és szó szerint bedaráltak bennünket. Most, hogy más nem mondjak, az utolsó negyed előtt még csak mínusz egyben voltunk lepattanóban, de végülis mínusz 10 vagy mínusz 11-el zártunk, tehát ott már gyakorlatilag kis túlzásra azt csináltak velünk, amit szerettek volna. De ennek is megvan a tanuló pénze, tehát alaposan kielemeztük ezt a találkozót, megnéztük, hogy mi az, amiben fogunk tudni, és kell is fejlődni, már a heti munka is ennek jegyében zajlott, és ahogy egyébként Kristóf, te is mondtad, örülök, hogy ezt, vagy így gondolod, hogy ugye a hétvégi első hazai mérkőzést optimistán váratjuk, én is ezt gondolom, mert igenis látszik az az út, hogy meg ahogy már vissza is csatoltam erre, hogy szerintem itt helyünk van ebben a ligában, nyilván nem az a cél, hogy ugye mindig a szimpatikus vesztes szerepét játsszuk el, de azt gondolom, hogy ebben a társaságban van annyi, hogy igenis fogjunk tudni meccset-meccseket nyerni.
2: Ebben a társaságban, mondott te, így ahogy? Igen. Mert újoncoknál, sőt nem csak újoncoknál, akár bajnoki aspiránsoknál is látunk azért példát arra, hogy viszonylag hamar bele kell nyúlni a keretbe, hozni kell plusz játékost, cserére szorulunk, és a többi, és a többi. Mondhatjuk, hogy nektek sikerült kialakítani előzetesen azt a keretet, amivel végigvihető ez a szezon, és elérhetitek azt a célt, amit kitűztetek magatok elé?
4: Nézd, ugye ezt majd az idő eldönti, most nem a közhelyeket akarom pufogtatni, de ugye akár, hogy nézzük, ugye két hivatalos bajnoki mérkőzés ment le, itt azért kell időt hagyni mind a játékosoknak, mind magunknak, hogy tényleg egy valós képet kaphassunk arról, hogy mégis ez mire lehet elég. Én alapértelmezve továbbra is tartom, hogy elégedett vagyok a keret kialakítással, illetve az itt levő játékosoknak a minőségével, különösen az emberi részével, mert a szállazisták, ezt már nyugodtan mondhatom, hogy ez teli találat lett valamennyi játékosomat értve, és ez nekem különösen fontos, ugye, aki tudja, az, vagy aki ismer, az tudja jól, hogy az emberi értékek nekem majd, hogy nem a szakmát is felülírják, de nyilván majd az idő eldönti, hogy tényleg ez mire lesz elég. Annyi biztos, hogy nyilván senkinek nincs soha az élsportban különösen garantált helye, teljesíteni nyilván kell, de azt gondolom, hogy ezek a játékosok meg fogják tudni ugrani ezt a szintet. Ha meg esetleg mégsem és másképp alakul, az megint a jövő zenéje, de nagyon bízom bennük, hogy közösen ezt meg fogjuk tudni ugrani.
3: Nyilván még itt az alapszakasz elején járunk, de én azért egy dologra rákérdeznék is, főleg így az eddigiek alapján, hogy esetleg te így kalkulálsz-e azzal, hogy mondjuk győzelmek számát tekintve mennyi kellene az alapszakasz végén, tehát mi az, amire te azt mondanád, hogy az úgy már rendben van. Illetve ugye, ami érdekessé teszi a dolgot, ugye mondtad, hogy ilyen tizedik hely körül kalkulálnál, ugye idén már a 9. és 10. play-int játszik a rájátszás előtt, tehát az mondjuk mennyire lenne megint egy újabb lépcsőfok, ha mondjuk, nem tudom, egy play-in meccset is játszana a csapat?
4: Hát nyilván az egy óriási dolog lenne, azt gondolom, hogyha most így hátulról kezdve a válaszadást ugye a kérdésedre, hogyha el tudnánk érni így újoncként a play-in helyezések valamelyikét, nyilván ez a vágyunk is legbelül, amellett, hogy ugye, ahogy említettem, az élvonalbeli tagságunk megőrzése. Nézd, ugye minden évben más és más a bajnokság. Természetesen én is nézegettem a statisztikai adatokat, hogy az adott évben az adott mennyiségű győzelem mire volt, vagy lehet elég. Én inkább folyamatosan azon vagyok, hogy a tényleg csak a jelenre koncentráljak ugye az adott hétvégi mérkőzésre, arra való felkészülésre, és utána majd meglátjuk, hogy az adott győzelmünk száma az mire lesz elég. Én sokkal inkább, megmondom neked őszintén, azon vagyok, amit egyébként már így mutogatunk is kifele, mint csapat, hogy szerintem senkinek nem lesz könnyű dolga ellenünk a tekintetben, hogy tényleg egy végsőkig küzdő, egy megalkuvást nem tűrő, tényleg igazi katonaként dolgozó csapat legyünk, tehát akik meg tudják keseríteni még úgymond a nagyok életét is. Én szerintem ezen az úton kell nekünk tovább haladni, mert az első két mérkőzésen, most nem az, ez egy dolog, hogy ezt én így láttam, de így a kosárlabda közvélemény, illetve a kollégák, sportvezetők is ugye azon a véleményen vannak, amit most ugye mondtam, hogy mi velünk azért meg fog győni a csapatok legtöbbének a baja. Úgyhogy meglátjuk. Én minden esetre tényleg összegezve ezt a részét, és nagyon bizakodok, hogy meg fogjuk tudni szerezni azon győzelmek számát, amik a céljaink teljesítéséhez kellenek.
2: Szalad az időnk, de és nem visszaélve vele, de még egyet szeretnék kérdezni tőled, nem feltétlenül nagyon kosárlabda szakmai, viszont szerintem fontos téma ez is, hiszen mindenki, mi is a magunk eszköztárával próbáljuk népszerűsíteni a sportágat, és ezúton is felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy Fóton is lehet most már élvonalbeli kosárlabdát nézni majd, és érdemes kilátogatni. Ezzel kapcsolatban kérdeznélek, Gábor, hogy egyáltalán mekkora hangsúlyt fektettek a terra a közösségre, ennek az építésére, a sportág megismertetésére, milyen partnerekre találtatok ebben a folyamatban, és mennyire fontos neked személy szerint?
4: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon nagy fontossággal bír, már csak azért is, mert itt az NB1B piros csoportos bajnoki címünkig is már kialakult egy olyan szurkolói mag, egy olyan szurkolói közösség, akik tényleg majdhogy nem a csapat részévé váltak már gyakorlatban is, mert tényleg itt vannak olyan különböző események, ahol együtt közösen tudunk a szurkolóinkkal szerepelni, van, hogy vendégül látnak bennünket, van, hogy mi is ugye igyekszünk kedveskedni nekik, tehát ez már egy kialakult dolog, ráadásul ugye az külön nagy örömömre szolgál, hogy rengeteg gyerek volt a piros csoportos mérkőzéseinken, és csak is bízni tudok benne, hogy itt az élvonalban is rengeteg utánpótlás srácunk, vagy kosárlabda szerető gyermek ki fog tudni látogatni. Hála az Istennek itt ugye most lesz majd az első hazai meccsünk, ugye ahogy említettem, nagyon nagy a készülődés is itt Fóton, majdhogy nem azt mondom, hogy kosárlabdaláz érződik itt a városban. Ebben óriási szerepe van egyébként a helyi önkormányzatnak, illetve a városvezetésnek, akik rengeteget foglalkoznak ezzel az üggyel. Tényleg már néhányszor nekem kellemetlen, hogy mindig bármi eszembe jut, kérdezem, kérem őket, hogy segítsenek benne, és tényleg azonnal ugranak, és alárendelik magukat annak érdekében, hogy itt tényleg Póton gyakorlatilag két hetente egy olyan esemény valósulhasson meg, ami igazi kosárlabda ünnep. Tehát nekünk a csarnokunk egyébként NB1B csoportban is egy ilyen kis katlan volt, egy ilyen nagyon jó varázsa van, tényleg egy ilyen igazi hazai pálya. Én abban bízom, hogy ugye tekintette arra, hogy ezt a nézőszámot majdhogy nem meg tudtuk duplázni. Ezúttal is köszönöm a csarnokot üzemeltető Kft.-nek, illetve annak vezetőjének, Dudás Józsefnek, ott tényleg az egy nappal láttevő munkálatokat, ugye ennek érdekében. Gyakorlatilag én abban bízom, hogy meg fogjuk tudni tölteni két heten hazai csarnokunkat, és mindenki úgy fog tudni oda ijedni tényleg, hogy egy igazi nagyon kosárlabda ünnepes, feelinges, ilyen nagyon nagyon, hogy mondjam, ilyen tényleg olyan programként tekint rá, ami igazi hozzáadott érték mind neki, és meg nyilván mind a saját szurkolónak is, úgyhogy összegezve tényleg várunk mindenkit szeretettel, ahogy mondtad is, vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni nyitó hazai mérkőzésünkön, én azt gondolom, hogy aki ki fog tévedni, az szerintem ott fog ragadni, mert nagyon jó kis körítésnek nézünk elébe.
2: Surman Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, sok sikert és nagy élményeket kívánunk.
4: Nagyon szépen köszönöm nektek, és bármikor állok rendelkezésetekre a jövőben is.
2: Élni fogunk vele. Búcsúzik a két szerkesztő műsorvezető, Korsós Kristóf és Péter Ágoston. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.
3: Minden jót.
0: Három pontos a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok. Sporttörténelmi léptékkel nézve is új korszakot nyit a Magyar Atlétikában, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ai küldőgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökévé. A sokak számára még versenyzői pályafutása alatt Márton Anitaként ismert és tisztelt olimpiai bronzérmes világbajnoki, ezüstérmes fedett pályás világbajnok, magyar súlylökő az első nő, aki betölti ezt a pozíciót a hazai atlétika élén. Ebben az alkalomból köszöntöm a stúdióban Tajti Márton Anitát, elnök asszony, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Szép napot kívánok!
1: Hát szívből gratulálok, Anita, mert úgy tűnik, hogy te ilyen sporttörténelem írásra születtél, ugye? Tehát az eredményeid alapján is, hiszen máig te vagy az egyetlen világbajnoka a sportágnak, és azért engem az se lep meg, megmondom neked teljesen őszintén, még akkor is, hogyha a te fejedben korábban lehet, hogy ez a szenárió nem is fordult meg, hogy te lettél az első női elnöke ennek a szervezetnek. Szerinted születik az ember arra, hogy valahogy ilyen történelmi léptékekkel mérve is nagy dolgokat hozzon össze?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés valóban. Hát szerintem még, hogyha egy fél évvel ezelőtt kérdezi meg tőlem valaki ezt, akkor is lehet, hogy egy jót kacagtam volna. Hát igen, úgy tűnik egy picit nekem ez a sorsom, hogy itt szépen step by step lépésenként így a sportvezetésben is sikerült egyre feljebb jutnom, ugye most már a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként tevékenykedem most már egy hónapja. Hát én nagyon remélem, hogy ugye nem csak a úgymond a fizikális sportban letett eredményeim miatt, hanem azért ugye az elmúlt években így a sportszervezet irányításban is ugye részt vettem, és hogy egy picit ugye ezzel is sikerült kivívnom azt, hogy a küldött gyűlés úgy gondolta, hogy alkalmas lehetek erre a pozícióra.
1: Igen, majd mindjárt kitérünk erre, hogy tulajdonképpen azért már egyesület vezetésben és egyéb menedzsmentben is van gyakorlatod, és hogy az vajon mennyire jelentett jó előgyakorlatot, vagy egyfajta mondjuk így modellezését annak, hogy mit jelenthet az, amit relatíve kicsiben csináltál, igazából nagyban, de azért a teljesség kedvéért ugye mondjuk el, hogy ennek a tisztújtó közgyűlésnek az előfutára az volt ugye, hogy a 2009 óta hivatalban lévő Gyulai Miklós júliusban lemondott, és aztán ugye a napi ügyek intézésére Dajcs Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel, aki aztán persze szintén maga is, és az is érdekes, ugye, hogy volt kihívót, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt egyenesen be lehetett sétálni tulajdonképpen ennek a választásnak a végeredményével szinte biztosan, hanem Kovács Zoltán volt a másik jelölt, a 67 leadott szavazatból 38-an rád, és 27-en Kovács Zoltánra szavaztak. Most, ha eltelt időszakot is nézed, mennyire érzed erősnek végül is ezt a felhatalmazást?
2: Nyilván úgy gondolom, hogy ez egy erős felhatalmazás. Nagyon sokan megkerestek ugye az elmúlt időszakban. Így szerencsére ugye a visszavonulásom óta ugye nem távolodtam el az atlétikától. Egy picit azért ugye a család miatt a háttérbe húzottam, de ugyanúgy ott voltam és tevékenykedtem. Gyakorlatilag az atlétika krémjével tartottam továbbra is a kapcsolatot. Nincs egyszerű dolgunk, de szerencsére úgy érzem, hogy nagyon sok segítőkész és tenni akaró ember van most körülöttünk, illetve így a szövetség új irányítása körül. Szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog. Úgy érzem, egy kicsit így fölpesdült az atlétika társadalom az elmúlt hónapokban. Ugye itt azért ez az elnök váltás, ez nem volt egy egyszerű dolog. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, aminek ugye az lett a végeredménye, hogy a Gyulai Miklós ugye lemondott, és akkor ugye új elnök választásra került sor, így gyakorlatilag a Miklós lemondása és a küldött gyűlés között is ugye eltelt azért egy jó másfél hónap, ott is azért látszódott az, hogy egy picit így két irányba megbomlott az atlétika. Most viszont egyelőre azt érzem, hogy úgy tűnik, hogy újra egy irányba húzunk, és ezzel tudunk tovább menni.
1: Jó, hát ha más nem, de hogy egy integráló személyiség kerülne ennek a sportágnak, azért elsőre már az egy óriási dolog lenne, de szerintem sokkal több van a te személyiségedben, és nyilván a terveid között is. Azért a teljesi kedvéért el kell mondanunk, ugye, hogy nem volt teljes körül ez a tisztújítás, hiszen Németh Zsolt, ugye a világbajnoki ezüstérmes kalapfácsvezető, mesteredző, mások mellett ugye Halász Bence mestere is, illetve Zsivocki Farkas Györgyi, bocsánat, illetve Tölgyesi Előd maradtak. Mennyire jelentett az ő kapacitálásuk számodra, fontos kérdés, mert amennyire tudom, ők komoly támaszaid voltak abban, hogy indulj.
2: Így van, gyakorlatilag ők voltak azok, akik megkerestek, hogy elvállalnám-e az elnöki pozíciót. Ugye 2 évvel ezelőtt volt egy nagy elnökségi tagsági váltás ugye a szövetségben, és onnan indult el ez az egész folyamat. Ott ugye létrejött egy ilyen kétpólusú elnökség, gyakorlatilag nem tudtak igazából egy irányba húzni a továbbiakban, nyilván mind a két oldalnak meg volt a saját elképzelése, véleménye, és ebből alakult ki az, hogy eljutottunk az új elnök megválasztásához, illetve nyilván ugye elnökségi tagok is mondtak le az elmúlt időszakban, illetve ugye felügyelőbizottsági tagok is. Az első ilyen nagyobb, fontosabb lépés talán a tavaszi küldött gyűlés volt, amikor ugye a küldöttek nem fogadták el a szövetségnek a 2025-ös beszámolóját és a 2026-os évnek a szakmai és pénzügyi tervezetét. Ott ugye már látszott az, hogy itt egy váltásra van igény a tagszervezetek felől. Györgyiék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megkeresték a tagszervezeteket, kikérték a véleményüket, tanácsot kértek, ötleteltek, egy nagyon komoly háttéranyagot állítottak össze ebben az időszakban, ami ugye az alapját képezte annak a programnak is, amivel én, vagy hát ugye mi gyakorlatilag ugye indultunk a tisztújító küldött gyűlésen. Ugye mellettem, vagy az elnöki pozíció mellett ugye 3 elnökségi tagot is kellett megválasztani, illetve 4 felügyelőbizottsági tagot is. Mi gyakorlatilag az elejétől fogva egy csapatban gondolkodtunk, próbáltunk olyan elnökségi tagokat fölkérni, akik így sokrétűen átlátják nem csak a sporthelyzetét, hanem ugye a pénzügyi, gazdasági oldalt, akár a nemzetközi kapcsolatokat, tehát ugye így jött képbe ugye dr. Langár Bence, aki ugye a pénzügyi, gazdasági vonalat képviseli, Molnár Balázs, aki ugye a nemzetközi egyetemi sport, hát hogy is mondjam, ugye a sportolóknak az amerikai vagy akár ázsiai egyetemeknek a kijuttatás vagy kijutásukat segíti, nyilván ő hát nagyon sok...
1: a struktúrában akkor egy fontos
2: elem. Igen, nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, és ugyanígy ugye Rukovszki Edével, aki pedig az Európai Atlétikai Szövetségnél jelenleg is ugye dolgozik, így úgy gondolom, hogy most egy elég széles látó szögű elnökség állt össze, és szerencsére a küldöttek is úgy gondolták, hogy hát úgymond a mi csapatunknak szavaztak ugye bizalmat, hiszen tisztán az elnökség tudott fölállni, akikkel mi együtt gondolkoztunk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert egy irányba gondolkodunk, nem mondom, hogy nem volt már olyan kérdés, amiben nem kellett mondjuk egy picit úgymond meggyőzni egymást, tehát szerintem azt nem mondanám, hogy vitatkoztunk, mert nem vitatkoztunk, de igen, de nyilván, tehát hogy lehet véleménykülönbségen úgy gondolom két ember, hogyha meg tudja magyarázni mind a két fél, hogy ő miért van azon a véleményen, és nem annyi a válasz, hogy azért, mert csak, tehát hogy...
1: Igen, hát ez egyrészt más, azt gondolom, egyfajta tisztelet a másik érvrendszere iránt, meg tudása és mi egyéb iránt, de azért szerintem abból, amit most itt elmondtál, azért leszűrtem, hogy az egyik legfontosabb cél, amit láthatólag elértetek, hogy van egy konszenzus, van egy közös akarat, és egy elnök alatt ténykedő olyan elnökség, amelyik tulajdonképpen, ahogy mondod, egy irányba húz, és remélhetőleg ezt a szakma, tehát maga az atlétikai világ, a magyar atlétikai közösség, társadalom a sajátjának érzi, ami szerintem rendkívül fontos. Beszéljünk egy picit, hiszen ahogy besétáltunk ide, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába derült ki tulajdonképpen, hogy még nem jártál itt nálunk, úgyhogy ilyen szempontból is István hozott, és van is most időnk arra, hogy egy kicsit több szemszögből vizsgáljunk meg kérdéseket, úgyhogy szeretném, hogyha a következő szűk 50 percben azért beszélgetnénk valamelyest a pályafutásod lezárásáról, aztán nyilván az atlétika gazdasági helyzetéről, néhány anomáliára, független attól, hogy tudom, hogy még nagyon korai a dolog, nyilván még igazából nehéz átlátni, hogy mit kaptatok, milyen örökséget, de azért mégis ez egyfajta ahilles sarkának tűnt az atlétikai közösségnek az elmúlt években. Mondhatnám, hogy a töréspont egyik része volt a külső szemlélő számára. Aztán nagyon érdekel a véleményed a szakmai munka jelenlegi állapotáról, hiszen azért láthatóan nagy, és hál' Istennek nagyon sikerek történnek a Magyar Atlétika házatáján, és hát ami ennél még talán a legfontosabb, ugye, hogy mi a jelen, mi a jövő, a te elnöki elképzeléseidben nagyjából mit vázolsz, úgyhogy ezeket a kérdéseket fogjuk érinteni, és kezdjük is mindjárt azzal, ugye, hogy azért elképesztő dolgokat vittél véghez a fantasztikus eredményeiden túl, Anita, ugye én emlékszem, hogy a Covid miatt elhalasztott olimpia után tulajdonképpen röviddel vártad az első babádat, és hihetetlen, hogy Luca születését követően alig pár hónappal már újra edzésben voltál, illetve kvalifikáltál tulajdonképpen a tokiói olimpiára, ahol ugyan nem sikerült döntőbe jutnod, de önmagában ez a teljesítmény is fantasztikus. Így tekintesz erre vissza, nem tűnik-e utólag ez egy picit elsietetnek, vagy neked ez egy fontos bizonyítás volt?
2: Megmondom őszintén, nekem az olimpiának az elhalasztása egy nagyon nagy törés volt.
1: Ezt sejtettem. Akkor nagyon sokaknak ott ez egy mondhatni egy ilyen pályafutás lezáró önhibán kívüli dolog.
2: Igen, így van. Sajnos. Hát én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam 2020 tavaszán, hát még ugye úgy mondom, igen, inkább, hogy évelején, igen, ugye egy fedett pályás világbajnokságra készültünk, amire ráadásul éppen Nanjingban lett volna, ugye nem messze onnan, ahonnan a járvány gyakorlatilag elindult, és tisztán emlékszem, hogy Győrbe voltunk edzőtáborban, amikor így berobbant a híre a járványnak, és nyilván rögtön mindent lefújtak, mi is mentünk hazafele, és ott egy annyira bizony talán helyzet alakult ki. Nyilván én legalábbis sportolóként mindig úgy voltam, hogy szerettem így megtervezni mindent, és akkor ugye az volt a terv, hogy itt a 2020-as olimpia után ugye szeretnénk családot alapítani. Nyilván akkor én ugye már 32 éves voltam, tehát ugye nem tartoztam a fiatalok közé akkor se. Az olimpiára egyébként akkor már megvolt a kvalifikációm, hiszen ugye 2019 nyár elejétől lehetett ugye kvalifikálni. És ott tényleg egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki, hogy hát ott egy picit ilyen gondolkodóba estünk edzőmmel, Eperjesi Lászlóval. Ugye nem tudtunk edzeni, bezártak a stadionok, otthon próbáltunk ugye mozogni, és akkor így nagyon, hát vagy úgy mondanám, hogy viszonylag rövid idő alatt arra a döntésre jutottunk, hogy mivel ennyire bizonytalan a helyzet, hogy akkor próbáljuk meg a picit így a családalapítás felé terelni a gondolatokat, és akkor majd látjuk, hogy hogyan tovább. És hát így nagy szerencsénkre gyakorlatilag Luca nagylányom így azonnal útnak is indult. Így ugye 2021. január 31-én ugye megszületett, és ugye augusztus elején volt az olimpia, és igazából úgy voltam vele, hogy a várandóság alatt végig nagyon jól éreztem magam, végig mozogtam, edzettem gyakorlatilag a szülés előtti napig, tehát nyilván fokozatosan, igen, visszavéve a terhelést, és aztán úgy voltam vele, hogy megpróbálom, és akkor majd látjuk, hogy érdemes elindulnom, nem érdemes elindulnom. Amit itt érdemes még megemlíteni, hogy volt egy térműtétem sajnos tavasszal, ami egy korábbi sérülésből ered, de azt már a várandóságomat egy igazából nagyon banális sérülésem volt, otthon a kertben legugoltam, megroppant a térdem, és hát mint kiderült később, mert ugye akkor nem tudtunk már képalkotó vizsgálatot készíteni, de a meniszkuszom leszakadt, és hát így bekunkorodott a térdkalácsomba, tehát egy ilyen mozgás tartomány visszaesést okozott ez nálam, és hogy elkezdtem terhelni a lábamat újra, hát nyilván előjött, hogy, hogy ez egy problémásabb terület, és így muszáj volt
1: nem
2: megműteni.
1: Tudtál akkor teljes értékűen készülni végül is a tokiói olimpiára, mondhatjuk.
2: Igen, viszont még akkor is úgy tűnt, hogy beleférhet. De valami ott a műtétnél elment, amire igazából a mai napig nem tudjuk sajnos a megoldást, mert sokkal-sokkal hosszabb idő volt a rehabilitáció, mint az indokolt lett volna. Volt egy olyan probléma, hogy egyszerűen a négyfejű combizmom, mintha nem akart volna működni. Nyilván mentem mindenféle kivizsgálásra, de mire eljutottunk odáig, hogy hát úgymond orvosilag is elismerték, hogy itt valóban valami probléma van, nem csak az, hogy legyek türelmes, mert műtötték a lábamat, arra egy ilyen közel 50%-os teljesítménykülönbség alakult ki a két lábam között. De ez már ilyen olimpia utáni történet igazából. És hát nekem ilyen kétségeim voltak a felől, hogy induljak, ne induljak, nyilván ugye a kislányom fél éves volt, amikor ugye az olimpia volt, és úgy döntöttünk, meg igazából így a környezetemben nagyon sokan azt mondták, hogy menjek, induljak, megérdemlem, ott a helyem, kivívtam, tehát hogy, és így összességében úgy döntöttünk, hogy akkor megyek és elindulok az olimpián. Utána ugye jött megint egy ilyen ördögi kör, hogy jaj, hát akkor már olyan közel van a 23-as világbajnokság, nem akarok rá fölkészülni, de menjek tovább, jó hát lesz az.
1: Hazai rendezésű világbajnokság az első a sporták történetében, itthon, sőt Magyarország történetében is azért egy elég vonzó.
2: Igen, nyilván főleg volt. Azért nekem ez egy nagyon nagy helyet foglalt el a szívemben, hiszen ugye 2018-ban a pályázati prezentációban is részt vettem ugye kint Monakóba, úgyhogy ez így különösen közel állt a szívemhez. Akkor megint kértem egy kis gondolkozási időt, hogy hogyan tovább, nyilván itt az olimpiai dolgokat kicsit kifújni, a térdem körüli problémákat ugye rendezni, és akkor így végül is így nekiugrottam a 23-as VB felkészülésnek is, és utána viszont lezártam ugye a karrieremet.
1: Igen. Még a 23-as budapesti VB-ről, mert ugye végül is ugye ott azért nem úgy sikerült az árás talán, mint ahogy szeretted volna, viszont aki járt közelében tényleg az atlétikai világbajnokságon, ugye a ma már Zsivócki stadionnak, és akkor nyilván a világbajnokság helyszínének, azt gondolom, hogy soha nem felejti el, úgyhogy nem tudom, hogy maradt-e benned hiányérzet. A kérdésem erre vonatkozik. Vagy azért önmagában ez a VB hangulat, ez kárpótolt minden szempontból.
2: Nagyon fantasztikus volt egyébként a világbajnokság, és nem bántam meg, hogy végigmentem, és ott voltam, és fölkészültem. Nem is a világbajnoksággal kapcsolatban van egy hiány bennem, hanem úgy az egész 2023-as szezonnal. Valahogy, ugye nekem régebben is volt azzal problémám, hogy nem igazán tudtam azokat az eredményeket hozni versenyen, amiket mondjuk edzésen. Utána ez fordult egyet, ugye én is sportpszichológushoz jártam nagyon sokat, és így 2014-től gyakorlatilag az összes versenyemen egyéni csúcsot löktem, országos csúcsot löktem, tehát hogy pozitív élményekkel tértem úgymond haza, és ez a 2023-as szezon, ez megint úgy visszafordult. Tehát egyszerűen egy versenyemen sem jött ki igazán az az eredmény, amit mondjuk edzésen tudtam hozni. A másik, hogy tehát én azóta is szoktam emlegetni, hogy komolyan mondom, annyiszor nem áztam el versenyen egész szerintem pályafutásom alatt, mint 2023-ba. Nyilván azért a forgásból való súlylökésnek nem annyira barátja a vizes kör. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kis hiányérzetem, hogy nem tudtam versenyen azt kihozni magamból, amit mondjuk edzésen bennem volt, és amit edzésen teljesítettem, de ez igazából az egész szezonomra igaz volt. Kicsit ezt én több mindennek tudom be, tehát nyilván egy kisgyermek ott volt. Én akkor is mondtam, hogy a család az első onnantól kezdve. Ugye így otthon is rendbe kellett lenni a dolgoknak. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem is, és édesanyám is, vagy hát a családom is ugye végig támogatott a karrierem után, vagy a karrieremben, gyakorlatilag a mai napig
1: milyen
2: is.
1: Milyen fontos ez, majd ki fogunk erre térni, mert szerintem enélkül most valószínűleg nem elne ki minőségedben beszélgethetnénk itt.
2: Így van, és ott is támogattak végig, hogy ezt tudjam folytatni, de úgy érzem, hogy picit ott nyilván megosztotta megosztott a figyelmem, ugye a család és az élsport között. Mellé ugye jött a térsérülésem is, hogy nem úgy haladt a rehabilitáció, hogy azt szerettük volna, vagy ahogy az elvárható lett volna, és szerintem így az egésznek az egysége adta azt, hogy nem volt olyan ez a szezon.
1: Az nem, és végül is aztán úgy is döntöttél, ami valószínűleg tervben volt már, szerintem, hogy mindenképpen bejelented ugye a távozásodat, a visszavonulásodat, és hát ugye most már nem csak Luca, hanem Zita lányod, boldog anyukája is vagy, ugye 24-ben született ő meg, úgyhogy most azt mondhatjuk, ahogy ezt gyakorta szokták ugye kisgyerekes anyukáknak, hogy van egy pici, meg van egy kicsi, tehát ez azért nem egyszerű, én meg emlékszem ezekre az időkre, hogy az embernek azért bőven van dolga, és ahogy mondod, háttértámogatás nélkül nem menne. Most akkor innen egy picit kanyarodjunk el oda, ami azért engem személyesen nagyon érdekel, és mondtam a bevezetőben, hogy történelmi tettek fűződnek a nevedhez, hogy ez a döntés nyilván nem volt könnyű. Pontosan azért, mert ez egy egészen más lépték, mint egy egyesületi vezetés. És biztos vagyok benne, hogy számtalan kérdés jött el hozzád, hogy fog ez menni, Anita? Fog ez menni a két gyerek mellett? Hogy gondoltad? Ezt a részét te hogy menedzselted le magadban? Mert valljuk meg, tényleg nem nagyon van ennek történelmen állunk, és kellenek hozzá ilyen határozott nők, akik viszont vállalják ennek
2: igen,
1: a nehézségeit.
2: Én úgy gondolom, hogy most már nem abban a világban élünk, ahol egy nőnek egyedül kell mindent a család körül megcsinálnia, hanem pontosan ugye ott van egy férj is, aki ugyanúgy kiveszi most már szerencsére a részét, akár a gyereknevelésből is, és szerencsére az én férjem is ilyen, hogy azért próbálja kivenni a részét, mellette, amit ugye korábban is mondtam, hogy nekem a szüleim nagyon közel laknak hozzánk, gyakorlatilag másfél utcára, így szinte napi szintű kapcsolatunk van.
1: Ez egyléselméltó státusz, mondom őszintén.
2: Igen, még ráadásul van egy 93 éves dédink is, aki teljesen hadba fogható, tehát simán elmegy a lányokkal sétálni, ha arról van szó.
1: Jó Isten, tartsa meg őt, minél tovább ilyen egészségesen.
2: Igen, úgyhogy így ez nyilván nagyon nagy segítség, hogy főleg édesanyám, amikor szükséges, akkor el tud menni a gyerekekért, el tudja őket vinni, ahova szükséges. De én úgy gondolom, hogy lehet ezt jól menedzselni. Tehát azért próbálok arra is törekedni, hogy teljesen úgymond ne hajtsam szét magam, ne égjek ki ideje korán, úgymond. De szerencsére ilyen éjjeli bagoly típus vagyok egyébként, tehát én nagyon-nagyon sokszor így este 9-kor ülök neki dolgozni, amikor a gyerekek mondjuk már alszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt években ezt sikerült jól megszervezni és megcsinálni. Nem mondom, hogy nem szoktam kapkodni, meg kicsit sietni úgy mindenbe, de szerintem ezt mások is csinálják rajtam kívül.
1: Mielőtt még a hírek következne, még arra, hogy nekem választ, ugye azért az, hogy a Szegedi Vasutas és atlétikai szakosztályának vezetője lettél, hogy 2023 őszétől ugye az Atlétikai Szövetség dobószakágát is vezetted. Mennyire jelentettek ezek számodra akár önbizalomépítés, tehát vezetői önbizalomépítés szempontjából jó iskolát, és mennyire lehetett tényleg modellezni azt, hogy adott esetben egy ilyen nagyobb feladatkörben mi várhat az emberre?
2: Mindenképpen szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat volt, pont azért, mert úgymond kicsibe kezdtem, tehát nálunk azért Szegeden nincsenek olyan nagy multi sportegyesületek, mint akár mondjuk itt Budapesten. Én ugye 2020 őszén vettem át az atlétika szakosztály vezetését, nyilván ez egy nagyon kicsi közösség, ott gyakorlatilag a nulláról építettük újra a szakosztályt, hát most már egy közel 200 fős atlétika szakosztály működik a Szegedi Vasutasban. Utána ugye a dobószakágnak a vezetését csináltam, ami egy picit nyilván megint más jellegű munka, ott ugye inkább a sportolókkal való kapcsolattartás, az ő munkájuknak a nyomon követése, a különböző kritériumrendszereknek a felállítása volt ugye a fő feladatom. Azt is nagyon szerettem egyébként, de ugye nyilván utána az Zita kislánya majd megszület, tett, akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék ebbe a pozícióba visszalépni, vagy visszamenni, mert ez azért utazással is járt volna. Mondjuk 2024-ben ugye 8 napot voltam kint Rómában az Európa-bajnokságon, ugye csapat, vagy a dobó csapatnak a vezetőjeként, tehát nyilván azért ez egy olyan jellegű elfoglaltság, amit kisgyerek mellett nem tudtam volna tovább, vagy nem szerettem volna tovább csinálni. És aztán átvettem a nagy egyesület vezetését is tavaly decemberben, ami szintén ugye megint egy nagyobb lépés, ott van ugye 4 szakosztályról beszélünk, ugye több emberrel kell összedolgozni, de azért nagyon sok újdonság van. Nyilván egy nagy szövetségnek a vezetése teljesen más. Én nagyon örülök,
1: harmonikusan tudtad felcsípkedni ezeket az egyre nagyobb-nagyobb feladatokat, úgy érzed?
2: Én úgy érzem, igen, nem mondom, hogy nincs miben fejlődnöm, de én az elnöki pozíciónak tehát amikor ugye fölkértek rá, és elvállaltam, akkor is én mindig is úgy voltam vele, hogy én szeretek tanulni. Én örülök, hogyha elmondják, hogy miben tudok előrébb lépni, miben kellene változtatni, és én azt szeretem is beépíteni, tehát én már most is azt mondtam, hogy tök sok olyan dolgot láttam akár szövetségi szinten, amit utána lejjebb szintekbe, akár mondjuk a szakosztály munkájába Szegeden, vagy az egyesület munkájába érdemes beépíteni. Tehát, és örülök annak, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akik szintén erre törekednek, és nyilván segítjük egymást a munkába, pont abból kifolyólag, hogy mindenki más területen van otthon.
1: Igen, és ez fontos, mert hát nyilván ebből az integrált tudásból lehet tulajdonképpen egy jól működő szövetségi vezetés létrehozni. No, hát az első fél óránk elszaladt. Tajti Márton Anita a vendégem itt a stúdióban, a hazafutásban, a magyar atlétika mindmáig első és egyetlen világbajnoka, olimpiai bronzérmesünk, és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Az első női elnökkel Magyarországon ebben a pozícióban, és beszéltünk ennek, hát nyilván a nehézségeiről, de én úgy látom, hogy te ezeket hál' Istennek nagyon egyértelműen lepattintod magadról az ilyen jellegű kérdéseket, és már az eddigi munkád is azt igazolja, hogy a figyelem megosztásban és a logisztikában valószínűleg nagyon jól teljesítesz. Beszéljünk akkor arról, Anita, ami nyilván most a magyar atlétika körül azért érezhető, és aminek a feszültségéből neked az a feladatod, hogy egy nyugodt vízre vidd ezt a hajót. Ugye Gyulai Miklós élsportolóból lett szövetségi elnök, ugye téli-nyári olimpikon is volt, illetve Dajcs Péter is vezérigazgatóként ugye magasugró csúcstartó, tehát amikor az ember hallja azt a tendenciát, hogy a politikai vezetőket ki kell emelni a magyar sportból, egyfelől érti azt, hogy van erre egy törekvés, de mondjuk ő esetükben 2 atlétikai szakember lehetett, és mégis érezhető volt, hogy elfogyott a levegő tulajdonképpen a magyar atlétika jelenlegi vezetése körül. Ugye az elutasított beszámolók, illetve ugye egyfajta vezetési válság vagy bizalmi válság alakult ki. Ez mind-mind a gazdálkodáshoz volt köthető, vagy ennek volt szerinted szakmai oldala is?
2: Legfőbbképp úgy gondolom a gazdálkodáshoz volt köthető, hiszen pont ezért is indult el ez a folyamat a 2 évvel ezelőtti elnökségi tagoknak a váltásával, hogy ők is azt látták, hogy egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz az információkhoz, ami egyébként egy elnökséget megilletne. Legyen az szó mondjuk szerződésekről, különböző szakmai anyagokról, és nyilván ugye, mivel egy elnökség az, aki úgymond irányítja és jóvá hagyja ugye a döntéseket.
1: Értem, hogy nyilván felelősségi jogköre is.
2: Igen, így van, és hogy hozzanak felelős döntést, hogyha információ hiányba vannak. Másrésztről, amit egy picit én is tapasztaltam a dobószakági vezetőként, hogy beadtunk anyagokat, amik szakmailag megalapozottak voltak, hiszen nyilván az alattam munkálkodó edzőkkel, kollégákkal én ezt leegyeztettem, és azok így eltűntek, gondolom egy íróasztal fiókba bekerültek.
1: Minek volt ez betudható? Egyszerűen nem akartak rá forrást alokálni, túl sok energiába került volna ezzel foglalkozni, nem maradt rá idő, figyelem. Mik lehetnek azok, amire most azt mondom, hogy ha hozzád kerül egy ilyen előterjesztés, akkor te ezt másképp fogod csinálni, mert tudod, hogy egyébként a sportág ügyét szolgálja.
2: Szerintem egyszerűen ezzel nem akartak már foglalkozni, tehát talán az elmúlt években egy picit így megültek a folyamatok, a munkák a szövetségbe, pont ezért is volt igény a váltásra, hogy egy friss szemlélet egy kicsit más irányba induljon meg a szövetség.
1: Azt lehet látni, és én azt gondolom, hogy nyilván számos olyan ügyről hall az ember, amelyek már csak a jogászi fejem is azt mondatja, hogy nem tudunk mélyre menni, valószínűleg egyelőre még nem is látjuk ezeket a folyamatokat, de külső tanácsadói programszerződések, ugye Deutsch Péter cégeihez köthető megállapodások, azt mondják, hogy rendezvényszervezési túlárazások és egyebek kapcsán rendőrségi nyomozás is zajlik. Nyilván jelen pillanatban gondolom, hogy ezeknek az állapotok vagy a fázisa olyan, amikor az ember túl sokat nem mondhat, de azt látod-e már, hogy vannak vagy lesznek még kihulló csontvázak a szekrényből?
2: Mindenképpen ugye fogunk kérni, vagy hát folyamatban is van, ugye nekünk ez egy ilyen ígéretünk volt, úgymond, hogy a szövetségnek a teljes átvilágítását meg fogjuk csinálni.
1: Egy külső audit cég?
2: Így van. Hát nem, ez ugye már csak azért is fontos, mert ugye se a 2025-ös évünk nincs elfogadva, se a 26-os tervezet, tehát nyilván ahhoz, hogy ezt nyugodt szívvel rendbe tegyük. Ahhoz
1: a működés kell, hogy alapvető feltétele.
2: Igen, kell, hogy teljesen átlássuk ezt a két évet, viszont nyilván egy picit ilyen külső nyomásra is látjuk azt, hogy itt vissza kell nyúlni évekkel ezelőttre, gyakorlatilag akár a 2023-as világbajnokságig. Nekem, mint szövetség elnöknek nem tisztem ezt megítélni, hogy itt, amit ugye említettél, hogy a Deutsch Péter cégeivel kapcsolatos dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ha mi bármit találunk, akkor azt a megfelelő szervhez jelezni fogjuk, úgy, ahogy erre azért az elmúlt időszakban volt példa több másik sportági szövetségnél is. Nem kizárt, hogy fogunk találni különböző dolgokat. Nekünk, ami most egy picit egyébként nyomja a vállunkat, az az Ultimate Championship.
1: Ez van a következő kérdésem.
2: Igen, ami ugye nemrég, ugye szeptember közepén került megrendezésre, hiszen ennek a kifizetési időszaka ugye éppen folyamatban van.
1: És ugye itt egy olyan érdekes információs napvilágot látott, hogy ugye ennek kapcsán rekordmagas 10 millió dolláros pénzdíj alapot és az 5 millió dolláros rendezési jogdíjat is összesen közel 5 milliárd forintot teljes egészében a magyar adófizetők állták. Nem tudom, hogy ebből mi az igazság, és azt sem tudjuk, hiszen nem látunk rá arra, hogy milyen szerződés kötetett a World Athletics meg adott esetben akár a Magyar Szövetség között. Az biztos, hogy a verseny elképesztően látványos volt, és majd térjünk is ki ennek a szakmai részére, mert azért nagyon érdekel a véleményed, de én inkább azt csodálkozom, ugye, hogy azért ennek a versenynek a lebonyolítása, illetve nagyon sok mindennek a megszervezése, akár új szerződések, új cégekkel történő megkötése, mert ezekre a hónapokra esett tulajdonképpen április 12 utánra. Az ember azt gondolná, hogy onnantól kezdve akár a partnerek megválasztásában, vagy sok minden egyébben azért volt mozgástere a szövetségnek.
2: Hát maga a szövetség egyébként nagyon minimálisan vett részt az Ultimate Championship-be. Ott ugye az NRU és a World Athletics kötötte a szerződést egymással. Az atlétikai szövetség csak egy ilyen ellenjegyző pozícióba volt gyakorlatilag. Az atlétikai szövetség a versenybírókat adta a versenyhez. A szövetségen keresztül kerültek megrendelésre ugye ezeket a trófeák, amiket a sportolók kaptak ezekkel a karkötőkkel egyetembe, illetve nyilván szakmai, szakértői része volt a szövetségnek, de azért mondom, hogy ez egy minimális, tehát 200 millió forint értékben folyt át a szövetségen ezzel kapcsolatos költség. Nekem egyébként az egyik első kérdéseim között szerepelt, amikor ugye a tisztújútól küldött gyűlés megtörtént, hogy akkor lássuk át, hogy a szövetségnek mi a feladata ezzel kapcsolatban, és igazából mire ugye ez a szeptember 2-ai, vagy szeptember 3-án ugye az első napon bementünk, ott ők már szerencsére azt mondták a föllelhető munkatársak, hogy nekünk azzal jelenleg nincsen semmiféle tennivalónk a versenyig. Uh-huh. Ugye most elkezdtek bejönni a számlák, nyilván ezeket fölülvizsgáljuk, pénzügyileg megvan-e hozzá minden dokumentum, szabályos volt-e.
1: Forrás van rá?
2: Hát maga a forrás azt ugye megkapta a szövetség, uh-huh. Tehát azt folyósította az NRÜ, azzal nincsen probléma. Itt a kérdés az lesz majd, hogy kifizetjük-e vagy sem. Uh-huh. De nyilván...
1: Úgy gondolod, hogy esetleg lehet, hogy olyan tételek is vannak,
2: amelyeknek nem kizárt. Tehát most
1: valóság alapján nem megalapozott?
2: Igen, itt főleg szerintem a szakértői díjakkal lesz majd valószínűleg probléma, de nyilván be fogunk kérni minden információt hozzá.
1: Most a versenybírói költségek, már itt lehetett a kolában, ugye 23-as világbajnokság versenybíró képzése kapcsán is hallani olyan tételeket, amelyek
2: itt képzés talán, nem volt. Itt nem volt. Tehát itt konkrétan a szövetség által delegált, ott dolgozó versenybíróknak a béréről van szó, uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy könnyebb eset, sőt, ezt ki is engedtük már kifizetésre. Nyilván ehhez megvannak a szerződések, a teljesítési igazolások, szakmailag az oda tartozó szakember jóvá hagyta, tehát ezzel a részével úgy gondolom, hogy nincsen probléma. Most ugye megyünk tovább, és a többi részét vizsgáljuk. Nyilván vannak...
1: Azért ez nagy felelősség, Anita, tehát ezt biztosan tudod, hogy nyilván minden ilyen tétel mögött az embernek azért...
2: Hát igen, főleg ugye, mivel én írok alá mindent, tehát én a saját jó híremmel szavatolom ugye azt, hogy ez rendben van, és nyilván innentől kezdve az enyém minden felelősség. Nem véletlen, hogy óvatosak uh-huh. vagyunk, főleg itt az elején, és ha kell, akkor háromszor megnézünk uh-huh. mindent, ami még igazából relatíven nehezíti a munkát, hogy gyakorlatilag minden magas beosztásban lévő kollega fölmondott a küldött gyűlés időpontjára, tehát így gyakorlatilag se az operatív vezető, se a gazdasági vezető, se senki nincs már ott a pozíciójában.
1: És akkor erre a pozícióra most pályázatot írtak ki, vagy?
2: Erre a pozícióra, mivel ez egy eléggé SOS pozíció betöltés volt, így saját szálakon keresztül kerestünk egy szakembert, aki ugye külsősként ezeket áttekinti. Azóta másik pénzügyi munkatársat is találtunk, de nagyon sok olyan pozíció van, amit nyilván meghirdettünk pályázati útra, de vannak olyan pozíciók, amiket nem, hanem nyilván ugye pont ebből a széleskörű ismertségből kifolyólag próbáltunk olyan szakembereket megkeresni.
1: Váltott lovakkal kell most futni tulajdonképpen.
2: Igen, tehát így röviden annyit tudok erről mondani, hogy a szövetségben átadás nem történt, csak átvétel. Uh-huh. Tehát így azért egy picit akadozik azért, vagy nem is az, hogy akadozik, hanem nehezebb nyilván a szövetségnek a munkáját tovább folytatni.
1: Ezt nehezményezed egyébként, vagy pedig tudomásul vártad? Ja, ezt vártad.
2: Tehát igen, nyilván ezt vártuk, vagy erre lehetett számítani. Én igazából ezért is örülök, hogy az egész csapat, de tényleg óvatosak vagyunk. Átnézettünk mindent, inkább külső szakértőket vonunk be, szerencsére így más sportszövetségek, illetve ugye az államtitkárság is felajánlotta a segítségét, hogyha bármiben tudnak segíteni, vagy információra van szükségünk, akkor jelezzük. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, hát körülbelül ugye a...
1: Mikor lehet rendbe a gazdálkodása szerinted a szövetségnek? Amire azt tudod mondani, hogy transzparens működést tudunk kérem szépen a tagságunknak felmutatni.
2: Hát én azt mondom, hogy a 2025-26-os évnek az átvizsgálása az egy-másfél hónapon belül meg kell, hogy történjen, le kell, hogy záródjon, odáig, hogy a küldött gyűlés által elfogadott 25-ös, 26-os évünk lesz. Nyilván ugye ez a feltétele annak, hogy, hogy tovább tudjuk vinni, és egy szabályos működése legyen a szövetségnek. Egy 5 évre visszanyúló átvizsgálás viszont az nyilván hónapok. Úgyhogy az...
1: És erre szükség lesz nyilvánvalóan.
2: És erre szükség. Hát szükség lesz, elvárás is külső részről nyilván, nem csak hogy mondjam, egyesületi vagy tagsági részről, hanem nyilván az új államvezetés részéről is ez igen, elvárás. Nyilván ennek szeretnénk mi is megfelelni, meg úgy gondolom, hogy így tudjuk nyugodt szívvel azt mondani, hogy akkor innentől jövünk mi.
1: Világos. Most nézzük akkor ezt az egész dolgot egy másik perspektívából, mert valahol az ember nyilván atlétika vagy sportrajongóként azért annak szurkol, hogy de jó lenne, hogy mindaz, amit látunk itt pozitív elmozdulást a Magyar Atlétika házatáján, ezeket a fantasztikus versenyeket, tényleg azt, ami azért azt gondolom, hogy minden szempontból hozzáadott ennek a csodálatos sportágnak a történelméhez, a magyarországi történetéhez, a 23-as világbajnokság, az idei ultimate, hogy úgy rendben legyen, mert amúgy egyébként, amit az ember ugye a csomagolásból látott, az gyönyörű volt, az fantasztikus volt, az legyen még meg, de hát nyilván persze ez nem egyszerű. Beszéljünk akkor egy kicsit arról a részéről, amit most azért ez a friss élmény, találkoztunk kint ugye a világdöntőn, az atlétikai világdöntőn. Nem fájja a szíved, hogy te már nem vagy aktív, amikor egy ilyen kezdeményezés tényleg szárba szökken, és azért tényleg jelentős, már nem azt mondom, hogy a holdról is szabad szemmel jól látható pénzdiak, de azért jelentős pénzdiak vannak, illetve van egy egészen más csomagolása az atlétikai csúcs teljesítménynek.
2: Hát nekem egy kicsit ilyen szívfájdalmam, hogy ugye itt nagyon sok technikai szám ugye kimaradt. Nagyjából azért a futások szinte a legrövidebb távtól a leghosszabbig ugye jelen voltak, és a technikai számok pedig nagyon limitáltan. Én értem, hogy ez idő. Itt ugye főleg ugye azért a médiára, a tévére, a közvetítésekre próbálták ezt az egészet kihegyezni, viszont pont ez miatt érkezett olyan visszajelzés nézőktől, hogy oké, hogy a tévében az jól mutat, hogy egyszerre egy valami van, viszont aki a stadion egyik oldalába ült, az nyilván nem látott oda mondjuk a távolugráshoz, tehát hogy ott mehetett volna több technikai szám egyszerre, és akkor nyilván úgymond mindenki tudott volna valamit nézni, meg azért szerintem az nem feltétlenül fel egy sportoló, vagy egy technikai szám felé, hogy mondjuk futásban azért volt több olyan atléta, aki akár mondjuk 100-on is el tudott indulni, 200-on is el tudott indulni, ott volt a váltó, ugyanígy ugye középtávfutásban is voltak duplázók, tehát ez de nyilván nehéz úgy csinálni mindent, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Ugye itt a technikai számoknál próbáltak rövidíteni ugye a kísérletszámmal is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Kell, hogy látványosabb legyen az atlétika is, meg ugye a többi sportág is, hiszen a mostani generációt sajnos ezzel lehet megfogni, hogy pörögnek az események, hogy kapkodják a fejüket.
1: De neked tetszett egyébként ez a verseny a helyszínen, mert én azért azt láttam az atlétákon, még akkor is, hogyha nyilván azért ez egy szezonvégi esemény volt, hogy amúgy egyébként imádták ezt a figyelmet.
2: Igen, nyilván ez a ránk irányuló figyelem, vagy az atlétákra irányuló figyelem, ami nem megszokott, ez azért egy újdonság, mert mondjuk azért fociba, vagy akár egy kézilabdába ezt ugye nem kell bemutatni, úgyhogy nekünk ez nyilván újdonság, nem is megszokott, és azért úgy lehetett látni sportolókon, hogy kicsit olyan feszengve érezték esetleg magukat. Tehát szerintem erre van igény, nyilván ez az első ilyen esemény volt, lehet ezen még dolgozni, és fognak is.
1: Azért kérdezem, mert ugye egyrészt itt van ez a pénzdíj kérdés, ami szintén nem kevés. Nyilvánvalóan azért alapvetően eladott ugye televíziós közvetítési jogok, reklámbevételek, egyebek, tehát nyilván a World Athletics amúgy egyébként egy remekül gazdálkodó szervezet, és egészen biztos vagyok benne, hogy Sebastian Coe azért komoly üzletemberként pontosan tudja, hogy mi az a porték, ami kell, mi az, amit árul, és hogyan fogja tudni ezt értékesíteni, de szerinted ez egy fenntartható modell?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen, hogy ez egy fenntartható modell lehet. Itt nyilván attól függ, hogy melyik országról beszélünk. Uh-huh. Tehát,
1: túl sok ország nem biztos, hogy fog tudni jelentkezni.
2: Így van, valószínűleg mondjuk India nem fog rá jelentkezni, uh-huh. de tudom képzelni, hogy mondjuk egy Németország, egy Spanyolország, Anglia akár jelentkező lehet. Ott azért nagyon nagy kultusza van az atlétikának is, tehát azért ők egy több ezer stadiont simán megtöltenek uh-huh. egy verseny alkalmával, amire hál' Istennek most már itt Magyarországon is van azért példa, hiszen a Gyula István Memorial azért mindig nagyon nagy nézői létszám előtt tudtuk az elmúlt években megszervezni.
1: És most is tertház volt mind a három napon, tehát az
2: igen, így van, tehát hogy azért látszik, hogy van rá igény. Itt szerintem majd a végső elszámolás lesz a kérdés, hogy ez valójában mennyibe került, és hogy mennyi különböző jogdíjak, meg nyilván jegyeladásból és egyéb eladásokból származó összegek folytak be, és akkor lehet ezt majd úgy igazán mérlegre tenni.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy hol tart a magyar atlétika, nagyon fogy az időnk, ugye azért az elmúlt évtized egyik kiemelkedő versenyzője voltál te magad is, nyugodtan mondhatjuk, hogy Halász Bence hosszú évek óta tulajdonképpen az esernyő az atlétika fölött, rá mindig lehet számítani, ő mindig szállít valamilyen világklasszis érmet, és nagyon boldog vagyok, hogy idén már az Európa-bajnoki arannyal is beljebb van, és van aranyérme, de ugye egészen elképesztő dolgok történnek például a futószámokban. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy új korszak nyílt, és hát ugye nyilván Bahi Balázséra után azért figyeltünk mindig a futóinkra is, Kozák Luca, ugye Európa-bajnoki ezüstérmesünk fedett pályáról ott van, de Takács Boglárka, ugye Tóth Anna, most Vindics Tóth Liliana, egészen elképesztő ez a maratoni ezüst, és hát akkor nem beszéltem még ugye Molnár Attiláról, aki egy külön kaszt, nyugodtan mondhatjuk, az egész személyisége, hál' Istennek szerintem nagyon kell a magyar atlétikának, illetve vele együtt értelemszerűen a kortársai, ugye a váltó maga. Hogyha az ember onnan nézi, akkor azt is mondhatná, hogy tulajdonképpen mindaz, ami az elmúlt egy évtizedben történt a magyar atlétikában, az most fordul termőre. Hát mi itt a baj? Hát mi a probléma? Hát nem látjuk, hogy ennyi munkát, időt kellett, ez nem egyik napról a másikra történő folyamatok ezek. Szóval ha szakmai szempontból nézzük, is volt baj, és ennél lehetett volna több, vagy azért ott azért megérdemel néhány, nem tudom, pozitív dicséretet mindaz, ami az elmúlt időszakban a vezetést illette.
2: Én úgy gondolom, hogy jó irányba indult el mondjuk 15 évvel ezelőtt az építkezés az atlétikába, aminek ugye a gyümölcsét most láthatjuk, tehát tényleg mondhatni, hogy világklasszis sportolóink.
1: Gyulai Miklós 2009-től vezette egyébként a szövetséget.
2: Igen, igen, igen, tehát ugye mondhatni, hogy világklasszis sportolóink vannak, akik igenis megállják a helyüket európai vagy akár világszintéren. Azt is elmondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon pozitív az, hogy tényleg most már nem csak a dobásokról tudunk beszélni, hanem ugye tudtunk nyitni, és akkor ne csak a felnőtt mezőnyt nézzük, persze, hanem az utánpótlást is, ott ahol azért mondjuk női magasugrásban bizony van egy Bátor Liliánánk, tehát hogy azért vagy akár még, ha még lejjebbi korosztályban megyünk, ugye ott azért távolugrásban is a hölgyek azért
1: csillogtatták. Szóval lesz utánpótlás? Lesz?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van utánpótlásunk. A kérdés mindig az, hogy meg tudjuk-e őket tartani, uh-huh. és oda fognak-e érni felnőtt korban is. Ez nem csak az atlétikában, hanem ez úgy unblock a magyar sportban probléma, úgy gondolom. Nyilván ugye az általános iskola, középiskola közti átmenet is egy nagy vízválasztó, viszont még nagyobb vízválasztó a középiskola, egyetem, vagy középiskola és az élet, persze, közti átmenet, amikor nyilván egy sportolónak el kell döntenie, hogy él sport, és akkor abba az irányba megy tovább, és meg tud élni belőle, ami nyilván azért ott van egy jó pár év átmenet, amíg mondjuk egy utánpótlás korú sportoló be tud érni a felnőtt mezőnybe.
1: Ez az egyik legkritikusabb időszak.
2: Nézzük
1: egyébként
2: mondjuk a dobásokat, ahol azt tudjuk mondani, hogy hát azért olyan 27-28 éves korára érik be igazán uh-huh. egy versenyző. Nyilván a futószámokban egy picit korábban van ez az időszak, de nyilván neki el kell döntenie, hogy elmegy dolgozni, elmegy egyetemre.

0: elképzelhető, hogy pontosan oda kerülnének ezek a pumpák, ahonnan azért jobban, látványosabban jöhetnének ki az eredmények?
1: Igen, így van, és ugye látjuk is már azt, hogy hol vannak azok a részek, ahonnan lehet esetleg lecsippenteni és átcsoportosítani. Ugye ez is az egyik
0: ilyen... Fognak örülni azok, akiktől lecsippentitek?
1: Hát biztos, hogy nem.
0: Kik ők?
1: Hát itt azért ugye főleg a háttér nyilván. Látjuk azt, hogy nagyon sok olyan szerződés volt, vagy olyan... külső megbízási szerződések, amire nem feltétlenül van igény, mondjuk ilyen szakértői díjak és stb. Hát úgy gondolom, hogy azért ezen az oldalon bőven lehet spórolni, átszervezéssel is akár, és azt át lehet csoportosítani hasznosabb területekre.
0: Apropó szakértés, ugye pont van itt egy egészen különleges példa, Molnár Attila döntött úgy, ugye, hogy Már marad nyilván itthoni klubszínekben, de mégiscsak Lavan Juli irányításával, ugye Femke Bollék műhelyébe helyezi ki az edzés felkészítését. Egyrészt mit szólsz ehhez a döntéséhez, másrészt nincs arra mód, vagy egyáltalán a magyar atlétika készen áll arra, hogy mi lenne, ha olyan szakembereket hívnánk ide, akik nem egy versenyzőnek a felkészítésében, hanem adott esetben egy generációnak a fejlődésébe tudnának pozitívan beavatkozni.
1: Volt erre példa egyébként a múltban is, akár rudugrást nézzük, akár ugye sprintet, és ugye a sprint számoknak meg is van úgymond a hozadéka, hiszen ugye a 23-as VB előtt ugye évekig volt sprint szakember itt Magyarországon, aki gyakorlatilag a felkészítést segítette, ugyanígy ugye rudugrásban is. Van rá lehetőség, nyilván itt a költségeket kell mérlegelni, viszont ugyanezt tudom mondani, akár fordítva is, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak behozni kell a szakmai tudást, hanem akár mi is tudjuk kifele adni, hiszen azért vannak nekünk is virágklasszis edzőink.
0: Ezt értékesíteni, amit így tudunk?
1: Igen, így van. Tehát ezt, én úgy gondolom, ez egy oda-vissza transfernek kell lennie. Ugye nem véletlenül vannak
0: akkor
1: évente.
0: A kasszában csöröghet is valami már legalábbis ennek a tudás átadásnak.
1: Hát reméljük, és ugye pont ehhez a részhez értene ugye Molnár Balázs új elnökségi tagunk, hogy picit ezeket az edzői továbbképzéseket ugye tudjuk színesíteni akár a saját edzőink részére, illetve nyilván az itthoni tudást kamatoztatni külföldön. Egyébként ugye nagyon sok edzőnk van, akik külföldi más országoknál edzősködik, vagy edzősködött. Nyilván szerintem ez nyugodtan működhetne oda-vissza.
0: Egy rövid kérdésem, az kell, hogy legyen itt. Nagyon sok mindenről beszéltünk, rengeteg dolgot érintettünk, és persze olyanokat is, amelyekre most még nem tudsz konkrét választ adni, mert például zajlanak vizsgálatok, átvilágítások. De tegyük fel, hogy ez egyszer lemegy, és sikerül megvalósítani egy transzparens, mindenki számára megnyugtató működést. Azért te tudod, mert ebből a világból jössz, a világ egyik legjobbja voltál, hogy mégiscsak az eredményesség határozza meg egy egyesület, vagy éppen egy szövetség sikerességét. Szóval akkor képzeljük magunkat abba az állapotba, hogy már Los Angeles-i olimpia. Tehát mondjuk ezen a középtávon, mert azért az mégis két év belátható távolság. Mi lenne a te elnöki ténykedésednek szerinted mondjuk az a fokmérője, amire azt tudnád mondani, hogy igen, elégedett vagyok?
1: Hát nekünk ez egyébként már most rövid táv.
0: Igen, már jönnek a kvalifikációs versenyek.
1: Igen, hát meg főleg azért, hogy ugye két évben az olimpiáig, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
0: érem azért kéne, nem?
1: Igen, így van.
0: Kéne, bizony.
1: Igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
0: elbírja,
1: valaki
0: elbírja, ez a fajta.
1: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk

0: több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak Dél-Afrikába, vagy Kínába. És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
1: Jó, hát akkor érem Los Angelesből lehetőség szerint minél fényesebb. Azért mégiscsak megneveztük ugye azt, akinek erre a legnagyobb esélye van, de én tényleg azt kívánom, amit mondasz, mert szerintem annak is nagyon-nagyon fogunk örülni, hogy egy nagy létszámú, tényleg jól látható magyar atlétikai csapat tud kijutni. És tudjuk jól, hogy mennyire nehéz, tudjuk jól, hogy a kvalifikáció önmagában már felért tényleg egy világklasszis teljesítménnyel, úgyhogy ehhez is nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és én azt kívánom neked, hogy azt az egyensúlyt, amit most a két gyerekes anyuka státusz és az elnöki feladatok között balanszként meg kell találnod, azt hasonló egyensúlyjal találd meg a jövőben.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm én is, Sajti Márton, Anita, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt az elmúlt egy órában a vendégünk.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Somogyi Zsófiát hallják. Vendéget köszöntetünk a stúdióban, Bódis Tamás ultra futót, aki szeptember végén megnyerte a Spartatlont, új pályacsúccsal ráadásul, ugye 246 kilométerről beszélünk, és mindjárt részletesebben beszélgetünk erről a versenyről, és egyébként is a te ultra futó pályafutásodról. Szerbusz, köszöntelek, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát ugye ez a 246 kilométeres táv, ráadásul ugye új pályacsúccsal a Spartatlonon, ez nyilván ez egy, gondolom, egy ultrafutónak csodálatos esemény, csodálatos eredmény, de nyilván egy laikus hallgatónak azonnal megcsapja a fülét a 246 kilométer, meg az a 19 óra 41 perc 51 másodperc, ugye ez az új pályacsúcs, amit ugye hát futva töltöttél tulajdonképpen. Szóval nyilván azért ismerjük már meg azért az emberek számára sem, ő ismeretlen már ez a szakág, vagy az ultrafutás, de azért ezt egy picit mindig emészteni kell. Ugye olvastam egy interjút, és azt hiszem, hogy ez evidens, hogy szeretsz futni, szóval azért enélkül azt hiszem, hogy ez így nem menne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent neked a futás, mit jelentett akár a kezdetekben, amikor végül aztán arra fele orientálódtál, hogy ezt egy komolyabban akár ilyen magas szinten csináld.
3: Hát nekem a futás már gyerekkoromban elkezdődött, mondhatni, hogy általános iskolás koromban, akkor egy kicsit ilyen köpcisebb gyerek voltam. Ennek ellenére tök mozgékony voltam, és kifejezetten kértem akkor a testnevelő tanárt, hogy nem elmehetnék én is atlétika versenyekre. Ott a testsúlyom ellenére azért egész jó eredményeket el tudtam érni, úgyhogy ide teljesen visszavezetném, és ez az egész végig vezette az egész életemet. Középiskolában már annyira nem játszott nagy szerepet, de amikor 2021-ben elkerültem katonasághoz, és ugye katonának adtam a fejem szerződéses katonának Szolnokon, akkor ott egy, hát ugye ejtőernyős szerettem volna lenni, ott volt egy ilyen alapkiképzés, ezen pedig volt egy ilyen 3000 méteres felmérő futás, ahol olyan jól sikerült ez a felmérő futás, hogy az ott alakulatban legjobb futó mögöttem ért be, és akkor a sportiszt megkérdezte tőlem, hogy nem mennék ilyen honvédségi mezei futóbajnokságokra, akkor pedig erőszeretettel mondtam neki, hogy de persze, én egy ilyen versenyző szellem vagyok. Ott pedig azért nagyon ritka volt, amikor mondjuk nem dobogón értem célba. Ezt követően pedig a alakulatban több olyan futó is volt, aki civil versenyekre is szokott járni, meg eseményekre, akkor elhívtak egy ilyen versenyekre, egyébként ez a Túri Kupa volt, egy félmaraton, amit ilyen 1:21-es idővel tudtam így produkálni, az pedig úgy, most nem egy profi szint, de azért amatőr szinten az egy egész jónak számít. És amikor vége lett a honvédségnek, akkor én elkerültem kamionosnak, ott pedig nem akartam abba hagyni ezt az egészet, ott parkolókba kezdtem el futni, ott többször voltak ilyen fogadások, átmásztam egy kerítést, kimentem Svájcba a hegyeket futni, eltévedtem, és 2017-ben, amikor előtte hagytam abba, személyszállító lettem, taxisofőr Budapesten, akkor pedig munka közben többször megálltam edzeni, és folytattam a munkámat egy tusolás után. Ezt követően pedig úgy voltam vele, hogy tetszett ez az ultrafutás, szeretném elkezdeni, és 2017 októberében volt az, amikor elhatároztam, hogy én ezen a Spartatlonon indulni szeretnék, és másfél hónap alatt úgy felkészültem. Ez a Margit szigeten volt megrendezésre, akkor került ott egy spártai százas nevű futóverseny, ahol olyan időeredményt tudtam futni, ami abszolút idővel, tehát nem kellett sorsolásra várnom a Spartatlonra, ki tudtam jutni, és 2018-ban már én szeptemberében kint voltam, ahol negyedik helyen értem célba, ezt követő évben, 19-ben pedig meg is nyertem, úgyhogy így röviden, tömören így talán látszik, hogy mennyire végigkísérte az egész életemet ez a futás, ezt már csak csiszolni kellett.
2: Visszakanyarodok akkor oda, ahol egy picit úgy utaltál arra, hogy azért jöttek az eredmények, és nem csak te akartál futni, hanem bátorítottak is arra, hogy akkor itt és itt induljál el. Mit adott neked a futás, miközben futottál, vagy említetted, hogy dolgoztál akár kamionosként, taxisofőrként, és megálltál, hogy fussál, szóval miért? Tehát az ember miért akar ennyire futni, vagy te miért akartál?
3: Én világéletemben környezetem is úgy ismert, hogy én egy ilyen versenyszellem vagyok bennem, mindig ott volt ez a versenyszellem. Nem csak a futás iránt, bármi, volt egy munkahelyem, akkor a legjobb akartam lenni, a sofőr voltam, a legjobb sofőr akartam lenni, szerettem mozogni, nagyon sokszor fiatal koromban ez még hozzátartozik, ha egy buliból nem tudtam hazamenni, akkor hazafutottam, és kellett egy olyan sport, amit szeretek is csinálni, amihez van is kedvem, és meg tudom mutatni a tehetségemet, amiben ki tudok bontakozni, és ezt a versenyszellemet ki tudom élni, és én ezt a futásba találtam meg. Mai napig ez hajt, én nem tudok csak úgy céltalanul kimenni. Mindig kell egy cél, ami hogy majd egy versenyre készülök, vagy valamit megdöntök, vagy valamit letörök, és valahogy nekem a futás ez most annyira kinőtte magát, hogy nem tudom enélkül elképzelni az életemet. Azért is lettem edző, atlétika edző, ugye elkezdtem táblai kiegészítőket fejleszteni, saját céget hoztam létre, mert ez is valamilyen szinten ide kapcsolódik, hogy lehet a testet még jobban működtetni, hogy lehet még a testből legálisan többet kihozni, mire lehet képes a test. Egyszerűen már erre tettem fel az egész életemet. Azt tudni kell, hogy nekem több munkahelyem volt, ugye voltam szakács, taxisofőr, kamionos, katona, de valahogy mindig ilyen 5 évet töltöttem el ezekben a munkahelyekben. Most a futás, atlétika is ebben a világban már 7 évnél járok, de még mindig olyan szeretettel csinálom, hogy egyszerűen mindig arra gondolok, soha nem akarom abba hagyni. Annyira szeretem csinálni. És így tudnám valahogy kifejezni magam, hogy mit érzek a futás iránt.
2: Ha minden igaz, akkor viszont cselgáncsoztál, és asztali teniszeztél is még korábban, és említetted ezt a versenyszellemet, hogy mindenben a versenyt láttad. Azzal a két sportággal mi a helyzet? Most én kettőről tudok, lehet, hogy mást is kipróbáltál, szóval kellettek például a visszacsatolások, a pozitív visszacsatolások például a futásban, hogy inkább azt válasszad, vagy hogyan, mégis hogyan alakult az, hogy mondjuk ebben a két sportágban aztán végül nem ragadtál ott, igen, hanem ez, akkor a futás volt, amit választottál.
3: Ez eltérő sportág eléggé. Az asztali teniszt azért választottam, mert középiskolában nem volt lehetőség futásra, nem tudtam megmutatni egyébként ott annyira tehetségemet. Általános iskolás korban ugye volt néhány ilyen atlétika verseny, középiskolában teljesen máshogy nézett ki az egész, ott maga a testnevelő szakág, vagy nem tudom, a testnevelés, a tornaóra, ott sem volt ez annyira elfogadott, úgyhogy nem is tudtam abba az irányba elmenni, ott inkább sokkal bejáratabb volt ez az asztali tenisz, én minden esetben valamit szerettem volna csinálni, kb. Így nulláról kezdtem el, hogy csak átütöm a hálón és pattog a labda, utána valamilyen szinten oda is eljutottam, mert diák olimpiára elmentem, de azért az egy olyan sport, ahol nagyon sokat kell vele foglalkozni, ahol nagyon precíz kis csukló mozdulatokkal órákon át kell naponta tekergetni a labdát, mert ezt igényli. És amikor én elhagytam a középiskolát, végeztem, akkor ugye az ott megszűnt, mert abban a középiskolában volt lehetőségem ezzel foglalkozni, amikor ugye elkerültem, kijártam az iskolát, elkezdtem dolgozni, ott már nem volt lehetőségem, és ugye ennek így véget vetettem. Na és ott kezdődött ugye ez a cselgáncs, akkor az ottani főnököm behívott egy ilyen, hát egy Magyarországon egy elég híres cselgáncs oktatót, akkor úgy kimentünk, mint szakácsok, mindenki összehívta a bandát, mert ő nagyon szerette volna, hogy onnan többen elmenjünk, maga a főnököm is egy ilyen sportember volt, akkor elkezdtük ugye ózdani ezt a cselgáncsot, csak ugye érdeklődés hiányában ez már úgy annyira nem működött, és abba hagyták ezt a foglalkozást. Később pedig, amikor elkerültem a katona lettem, és elkerültem a honvédséghez, akkor ott megint volt újra lehetőségem ahhoz, hogy ezzel a cselgánccsal foglalkozzak, és Szolnokon elkezdtem megint ilyen cselgáncs órákra járni. Ott viszont azért kellett abba hagyni, mert az egyik lábom elég erősen viszeres, és nagyon sokszor összerúgtunk ott, akivel éppen próbáltunk, és ebből elég komoly problémáim voltak. Ez miatt pedig ezt abba kellett hagyni. De kb. Nem sokkal később kezdődött el a futás, úgyhogy ez nagyon kapcsolódik mindenhez.
2: Nagyon egyszerű a kérdés, vagy talán túl nehéz, hogy lesz valaki ultrafutó? Tehát, hogy az egy idő után nyilván az ember gondolom, hogy rájön, hogy mi való neki, igen, amikor a távokat nézi, vagy akkor azon gondolkozik, hogy mi az, amiben eredményes tudna lenni, de azért nem evidens, hogy ilyen hosszúságú távokon akarjon versenyezni az ember. Szóval hogyan alakult az, hogy te végül is tényleg az ultrafutást választottad?
3: Nem volt tervezve, tehát nem terveztem be. Nekem van egy példakép a mai napig, Szőnyi Feri, szerintem már nagyon sokan hallottak róla, őről azt lehet tudni, hogy ugye interkontinentális bicikli versenyeken indul, és ugye Amerikát keresztbe szeli egy biciklivel, ami 12.000 kilométer. Amikor én ugye hallottam erről Spártatlonról, akkor olyan 2010-2011 körül, akkor ő volt az a személy, aki elment a Spártatlonra, és amikor futotta a Spártatlont, akkor otthon Komáromba ő érte futottak a településen, addig futottak egy körön, míg ő be nem fejezi az egészet, és én innen szereztem tudomást erről a versenyről, és akkor én már tudtam, hogy egyszer, valamikor, nem tudom mikor, de hogy én ezt a Spártatlont leszeretném futni.
2: Amikor ezt eldöntötted, bocsánat, hogy beleszólok, akkor nem milyen tudom. Szintű futó voltál, vagy milyen...
3: Nagyon kezdő. Akkor lehetett az, hogy ugye elhívtak a honvédségből ilyen civil versenyekre, és így hát ezt a 1-21 körüli félmaratont le tudtam futni. De akkor éreztem, hogy ez egy akkora távolság, hogy még nekem is elképzelhetetlen. Csak úgy felraktam valóvá polcra, hogy majd egyszer, sok év múlva valamikor még nem tervezem, de ezt majd úgy szeretném elérni. De akkor is nem az, hogy megnyerni, csak úgy végigmenni rajta, mint hát, akkor Szőnyi Feri. Igen. És ahogy teltek, múltak az évek, és ugye az életem is változott, az élet sorsfintora, ugye, teljesen más szakmákban dolgoztam éveken keresztül, a futást valahogy soha nem engedtem el. Még akkor is csak a futás szeretetért. Szerettem futni, szerettem versengeni, de nem ezekben az ultrafutó távokban. És amikor én eldöntöttem 2017-ben, hogy jó van, akkor megnézem, hogy ez mivel jár, hogy mit bír ki a testem, akkor is még csak arra gondoltam, hogy csak teljesítem ezeket a távokat. Nem gondoltam arra, hogy majd én itt valami nagy csúcsot fogok futni, vagy meg fogok nyerni egy versenyt. És ugye az első ilyen futás, ez a spártai 100-as volt 100 kilométeren keresztül. Ott, amikor annak vége lett, pár nappal később azt éreztem, hogy valami nagyon nagyot vittem véghez. Hogy azért 100 kilométer autóval is, ha el kell indulni, azért az úgy 100 kilométer, úgy időbe telik. És szerintem ott akkor indult el valami bennem. De mint mondtam, még akkor sem ez a magasságokban való versengés, hanem csak a teljesítés.
2: Tehát akkor ez a 100 kilométer volt az első olyan igazán igen. nagy, mondhatjuk, teljesítményed? Ami már tényleg olyan, hogy ugye nem fél maraton.
3: Igen.
2: És azután akkor te inkább megerősödtél abban, hogy ez neked való? Tehát vagy mi az, ami utána történik ilyenkor az ember? Nyilván majd kifejtjük, hogy igen. A szakmai részét is akár, persze nem teljesen elmélyedve benne, csak nyilván, hogy a laikusok is értsék, hogy mi történik egy ilyen hatalmas teljesítmény után az emberrel, de azért a 100 kilométer az is eléggé brutális. Igen. Szóval amikor először ezt véghez vitted, akkor utána hogyan gondoltál vissza arra, hogy akkor hogyan folytass tovább? Tehát milyen visszajelzés adott neked ez a teszt, mondhatjuk így is akár?
3: Ugye, amikor én elindultam ezen a 100 kilométeren, akkor én mondhatni egy zöldfülűként mentem el, az volt az első, nem is tudtam, hogy az edzésmunka elég lesz-e hozzá, amit én csináltam, hogy képes legyek lefutni, de ugye ott voltak körülöttem más emberek is, más indulók is, akik tapasztalt futók voltak, akik 5 éve, 10 éve már ezt csinálták, ők mélyen benne voltak. És én ezt a versenyt megnyertem akkor. Azért. És ugye... Uh-huh. Ott azért ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy akkor valamit jól csinálok, hogy ilyen rövid időn belül, hogy lehetek én erre képes, és talán ezzel lehetne kiegészíteni, hogy mi volt az. Ezt pedig vissza tudnám vezetni a gyerekkoromhoz, hogy ez hogy lehetséges, hogy nálam, amikor én gyerek voltam, meg középiskolás, akkor azért az úgy munkával telt, vagy mozgással telt, vagy nem voltak még ezek a mobiltelefonok, akkor még mi nem úgy nőttünk fel, hogy nyomkodtuk a telefont, vagy beültünk egy számítógép asztal mögé, és akkor játszottunk, hanem kimentünk hétvégén akár délre focizni, és akkor este már ordibáltak a szüleink, vagy jöttek le a focipályára, hogy gyertek haza. És egész napot játszottunk, fociztunk, és ez idő alatt, tehát itt a gyerekkortól mondhatni, hogy a katonás évei, még a 20 éves koromig, itt komoly terhelés alatt és mozgással telt ez az időszak, és nagyon jól tudjuk, hogy itt ez a serdülő korban tud kialakulni, kifejlődni leginkább az állóképesség. És én ide valahol visszatudnám ezt az egészet vezetni, hogy én ott már kaptam egy nagyon jó állóképességet. És ez a 100 kilométer, hogy így le tudtam hozni, és ugye tapasztalt futókat tudtam magam mögöttől, ez egy visszajelzés volt, hogy nekem itt van keresni valóm. Akkor pedig ugye eldöntöttem, hogy ezt majd szeretném folytatni, és ebben szeretném letenni a voksomat.
2: Ez mikor volt? Ez 2017
3: októberre.
2: Ez volt 2017 októberre.
3: Így és van, után... nem októberében kezdtem el futni újra, és ez 2017 decemberében volt, december aha. eleje. Uh-huh. Hát durván másfél hónap volt a felkészülés időm erre a konkrét versenyre.
2: Rá két évre meg már megnyerted az első spártatlont.
3: Igen.
2: Na de akkor ezután a 100 kilométeres, hát tényleg így, hogy meg is nyerted, mondhatni első ilyen komoly megméretésedet, akkor utána mi volt, ami a következő lépcsőfokot jelentette, hogy akkor hogyan tovább? Mert ugye most mondtad, hogy, vagy most beszéltük ugye, hogy még két év volt a spártatlonig, amit már ők kinéztél magadnak, de akkor addig ott milyen nagy lépcsőfokok jöttek?
3: Uh-huh. Ugye az a győzelem volt, ez 2017-2018 szeptemberében is voltam a spártatlonon, ott negyedik lettem. Uh-huh. Tehát elsőnek én negyedik lettem a spártatlonon. Hát amikor megvolt a 100 kilométer, és tudtam, hogy biztos bekerülő vagyok, és tudtam, hogy ugye ennek több mint a duplája a spártatlon hegyeken kell futni, tehát azért itt 1200 méteres hegyen átmenni, árkon, bokron, földúton, eszméletlen sok emelkedő, tehát itt 3-4 kilométeres, 12%-os emelkedőkről is beszélünk, tehát nem egy sík valamiről. Innentől kezdve az volt a következő lépés, hogy ennek megfelelően igazítsuk az edzéstervet, hogy a kilométer mennyiség már jóval 100 kilométer per hét között legyen, vagy 100 és 150 kilométer között legyen. Ugye itt fel kellett készíteni a testemet. Jöttek a hétvégi hosszú futások, 40-50 kilométer, dupla 40 kilométer, dupla 50 kilométer, és kb. Így telt, próbáltam ugye a szervezetemmel elfogadtatni azt, hogy itt valami nagy dolog fog történni, hogy itt, ha végigmész ezen a 246 kilométeren, akkor a tested az tiltakozni fog rajta, és ugye ki kell bírni. Itt nem volt még tapasztalatom benne, én is csak próbáltam cikkekből tájékozódni más ultrafutóknak a véleményei, élménybeszámolói, és ugye tisztában voltam, hogy ez mivel fog járni. Akkoriban még nem nagyon volt ennyi edző, meg ultrafutó edző, meg nem tudom, tehát mostanában már tényleg lehet mondani, hogy lassan minden emberre jut egy, de akkoriban nem lehetett ilyeneket találni, és nem nagyon tudtam segítséget kérni senkitől, és valahogy ez így magam voltam ebbe benne. Úgyhogy ezzel telt ez az időszak, hogy tanuljak, megtanuljam a testemet, hogy működik, mire van szüksége, hogy kell frissíteni, utána nézni a versenyre, nehézségekre, külföldi oldalakat bogarászni. Úgyhogy... ez egy komoly feladat volt akkor. Másodjára, amikor mentem, már sokkal könnyebb volt, ismertem a pályát, tudtam, hogy milyen a pálya, tudtam, hogy ez igazából mindenki csak az egy nagy hegyről beszél, holott egyébként még eljutok az egy nagy hegyig, ott rengeteg lejtő emelkedő van, ezeket gyakorolni kell, mert a comb az első, ami meg fogja adni magát, hogy azt fel kell készíteni, meg kell erősíteni, meg kell tanulni lazán becsapódni, ehhez el kell menni olyan edzéseket végezni, hogy ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Úgyhogy azért ez egy elég komoly feladat volt.
2: Akkor az első spártatlon az 2018, vagyon akkor így itt pontosítottunk. Az milyen volt? Azt hogyan élted meg? Itt azért mondtad, hogy azért a test jelez, nyilván vannak mélypontok, hullámvölgyek, ugye itt gondolom, hogy most amennyire én tudom, ugye 80 kilométerig nincs segítség, de utána is talán egyszer, vagy talán, mindegy, ezt majd kifejted, hogy ott pontosan milyen segítséget, vagy akár van egy kísérő személyzet, hogy hogyan tudsz frissíteni, szóval ez a 246 kilométer, amikor először teljesítetted, akkor az milyen élmény volt, mi minden történt ott a testeddel, az elméddel?
3: Jó, tehát a spártatlon azért itt nagyon sok szabály van, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elmegyek a rajthoz, és lefutom, és van egy, ugye 36 idő maga a szintidő, amivel ezt lehet teljesíteni. Elindul az ember, az első 40 kilométeres pont az, amikor egy segítőt igénybe lehet venni, ott nyúlhat hozzám legelőször egy ember, vagy adhat bármit oda. A következő pont az Korintoszt 80 kilométernél van, tehát addig megint 40 kilométert egyedül kell megtennem. Ezt követően megközelítőleg 10 és 18 kilométerenként van lehetőség arra, hogy kívülről valamilyen segítséget ugye kapjunk.
2: Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Ott, hogy ki az, aki tud segíteni, vagy ez milyen, akár vannak ilyen pont, talán
3: igen,
2: ilyen
3: frissítőpontok. Igen. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én nevezek a versenyre, akkor be kell neveznem magamhoz egy frissítőt. Ugye ahány embert nevezek, annyiszor ki kell fizetni neki is a díját. És vannak GPS koordináták, vannak frissítő pontok, tehát a 246 kilométeren keresztül 75 frissítő pont van kihelyezve. Ott vannak emberek, ugye a versenyszervezőknek az emberei, és amikor én haladok, ők autóval jönnek mellettem, vagy utána, mert nem jöhetnek mellettem, mert nem is szólhatnak egyébként addig hozzám. Gyakorlatilag csak a pontokon kommunikáltunk, mert ezt figyelik egyébként szervezők. Ugye ők már ott várnak a ponton, én beérek a pontra, nekik van egy kártya, leellenőrzik őket, hogy ők valóban az én segítőim, és ugye, hogy én nekem ne kelljen azzal időt tölteni, hogy megtöltöm a kulacsomat, elrakom a zsebembe, vagy bármi van, ő már rögtön ideadja a kezembe, vagy beteszi a kulacsomba, ezáltal ugye időt nyerek. Ha elképzeljük azt, hogy mondjuk 30-szor megállok egy percre, az 30 perc a végén. Ha két percre, az már 60 perc. És ugye most megnézzük a 19 óra 40 percemet, most ugye azt akár el is bukhattam volna a versenyt, ha minden ponton csak egy percnél tovább állok. Tehát ugye 50 perccel értem be Fotis előtt, a második előtt, de ha mondjuk én 50-szer egy percre megállok, és nincs ott egy segítő, akkor az 50-szer egy perc hozzáadódik a végéhez, és már akkor nem sikerült volna, vagy akár a pályacsúcs meg még nagyobb veszélybe lett volna.
2: De úgy is sikerült volna, nem? Hiszen 52 perc volt a második.
3: Igen,
2: második.
3: Lehet, hogy sikerült csak volna, csak igen, hogy érzékeltetni. Világos, ezt csak azt akarom, hogy egy segítő azért elég nagy szerepe van. Tehát az, hogyha minden pontot csak egy percet nyerünk, akkor már ez nagyon sokat számít. De visszakanyarodva, hogy a versenyhez van ez a 36 óra szintidő. Ezt azért nem úgy kell elgondolni, hogy az egészre van ennyi időm, hanem ugye 40 kilométerig megvan határozva, hogy például 6 perces tempóba kell futni. Tehát ott elég gyorsan kell mondjuk a végének futni, aki mondjuk nem olyan jártas a futásba, tehát egy lassabb futónak nehéz ugye bejönni. Korintoszig megint van egy szintidő, tehát ott lehet, hogy már egy kicsit elég lassabban futni, de még mindig gyorsan kell futni, és valahol Korintosznál fog majd ez a szintidő egy kicsit tágulni, hogy már elég lassabban is futni. Tehát azért a záróbusz a versenynek az elején sokkal gyorsabban közeledik ugye a mezőnynek a végéhez, és ahogy haladunk a távolságba előre, annál inkább fog lassulni ez a busz. És ugye nekik is már annál inkább lehet lassabban futni. Ez most érám nem érvényes, mert ugye előfutottam mindig, ez csak, hogy a verseny, ez hogy néz ki. Szigorú szabályok vannak arra, hogy például hiába futunk a tengerparton, és ezt úgy képzeljük el, hogy a Spártatlon arról híres, hogy akár 40 fok is van, kánikulába kell futni. És ugye ilyenkor ott van a víz, gondolná az ember, lemegy kicsit, megmosakszik, lehűti magát, de ez kizárással jár. Kommunikáció kifelé egy autó nem lassíthat meg, kísérő nem adhatnak semmit az útról, szigorúan tilos elvenni bármint az útról. Tehát ezért nehéz ez a 40 és 80 kilométeres szakasz, mert ott nekem kell cipelni bármit magammal. Persze előre küldhetnék frissítéseket, pontokra is felveszem, de az megint csak visszakanyarodok, hogyha én elkezdek ott keresgélni az asztalon, akkor mennek a percek, és ha nagyon sokat keresgélek, akkor a végén az idő hozzá fog adódni. Úgyhogy itt a segítőnek eszméletlen nagy szerepe van. Na de hogy milyen volt ez a 2018-as Spártatlon az első, nem a kánikuláról szólt, hanem akkor volt egy trópusi vihar, olyan szintű vihar, hogy a célba mindent elsöpört a szél, és még a benzinkutaknál is ez a hatalmas nagy hirdető táblát azt is ledöntötte, a hegyen egy útnak egy részét elmosta. És ott már azon gondolkoztunk, hogy ott miért nem fújják le az egész versenyt.
2: Igen,
3: az volt olyan kis kínai futó, és pont az egyik magyar Blaskó Misi egy ilyen hídon utul érte, és annyira fújt a szél, volt rajta egy ilyen nejlon zacskó, hogy már így látta hátulról, hogy belekapott a szél, és így átölelte a karját, és akkor így egy kicsit segített neki. Úgyhogy az első Spártatlon, én voltam negyedik célba érkező, nekem volt még az, hogy vártak a szobornál, és volt zene. Onnantól kezdve már senki nem várt senkit a szobornál, mert egyszerűen nem lehetett hangtechnikát, semmit megoldani az esőzés miatt. Ott akkor bennem maradt valami, hogy ez nem az a Spártatlon volt, amiért én ide el akartam jönni. és azért mentem vissza 2019-be, de egyébként, ha ott valami jó idő van, és az a igazi nyári kánikulás pártatlon, és azt tudom, amit én amiért oda mentem, akkor lehet, hogy nem megyek vissza, és 2019-ben nem nyerek.
2: A mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófia, a vendégünk pedig továbbra is Bódis Tamás ultrafutó, aki nemrégiben megnyerte a spártatlont pályacsúccsal. 2018-ban az első spártatlanodon negyedik lettél, de azért a vihar az eléggé összekuszálta azt a versenyt, és akkor eldöntötted, hogy hát te nem így, vagy nem ilyen spártatlannan akarsz indulni, vagy legalábbis mindenképpen akarsz indulni még egyen, és aztán a következő évben pedig megnyerted 2019-ben. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy mert hogy te mit szerettél volna a spártatlon versennyel kapcsolatban? Nyilván teljesíteni, erről beszéltünk, hogy hát az is hihetetlen, hát emberek elszörnyednek, arra gondolnak, hogy valaha is valaki csak errefelé noszogassa, de nyilván ez egy fantasztikus teljesítmény, szóval akkor mit döntöttek 2018-ban, hogy akkor hogyan, mivel célokkal térsz vissza?
3: Igazából itt több dolog is volt. Az egyik az, mint említettem, hogy a spártatlannak az egyik nehézsége, és attól ilyen nagy az a verseny, hogy ez egy nehéz verseny. És attól...
2: Ez a csúcsa, nem ennek az ultrafutásnak, mondhatjuk? Csak kérdezem inkább.
3: Én azt mondanám, hogy az egyik csúcsa, nekem több csúcsa van, az a Badwater, ami idén voltam, ugye, amit Kaliforniába szerveznek, a Halálvölgybe, a másik a spártatlon, de ezen kívül pedig egyébként szerveznek világversenyeket, meg Európa bajnokságokat, tehát 24 óra világbajnokság és 100 kilométeres világbajnokság. Csúcsa, de ez egy A-ból B-ből futóverseny, azok pedig körözős versenyek. De itt a spártatlonnál, ami bennem maradt, hogy igen, ez az egyik csúcsa ennek a sportágnak, és ez attól nehéz, és akkor lenne szép ezt az egészet magam mögött tudni, hogyha valóban azok a feltételek lennének, vagy úgy tudnám ezt az egészet megugrani, hogy ahogy ez kell, és ehhez pedig a hőség hozzátartozik. Ez az egyik, a másik pedig, hogy itt, amikor 18-ban elmentem, akkor én kísérő nélkül vettem részt. Tehát akkor nem volt senki, mindent magamnak kellett csinálni, és amit az előbb meséltem, akkor nem volt az, hogy valaki ideadt valamit, és akkor megyek, hanem nekem meg kellett állni, és saját magamnak elvenni mindent az asztalról. A következő évben pedig már úgy készültem, hogy vittem ki magammal segítőket, és ott már a pontokon viszont vártak, azokon a pontokon, ahol ezt a segítséget meg lehetett kapni, és lehetett így ugye ezt az egészet teljesíteni. Itt viszont már nagyon, nagyon meleg volt, kimondottam meleg, talán egy kicsit a szokásostól. Hát ezeket a 40 fokokat azért elérte a hőmérséklet. Úgyhogy azt tudni kell, hogy ez egy van a száraz meleg, és ugye van ez a párás meleg, és ez inkább mind a kettő valamilyen szinten rossz. Most megtapasztaltam a Badwateren, mi ez a száraz meleg. Ezt is tudtam, hogy akár ha van egy 30 fok, amit olvasunk mondjuk a hőfokjelzőn, akkor ott az nem feltétlen tükrözi, mert a pára miatt egyébként ennek a hőérzete jelentősen több. Úgyhogy most ez egy 19-es, ez igazából sikerült ebbe a melegbe végigfutni, és akkor úgy éreztem, hogy megkaptam, amiért jöttem.
2: De győzni akartál?
3: Győzni mindenképpen, így van. Akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok jó magyar eredmény sikerült.
2: Ja, te voltál a második magyar, vagy te vagy, bocsánat, a második magyar, aki meg tudta nyerni.
3: Így ugye, van, Bogár Jani után. Igen, férfik.
2: Igen, hát őknél sokan vannak.
3: De ugye itt ezen a versenyen magyar lett a második is. Tehát Csécsé Zoli utánam érkezett be akkor kb. Egy órával, illetve magyar lett az ötödik is, és magyar lett az első nő is. Tehát, hogy itt akkor ott nagyon megtanulták a magyarok nevét. Volt is egy ilyen Spartan világbajnokságon, az egyik induló kiállt és mondta, hogy köszönjük szépen a spártatlon indulóknak, hogy itt kitaposták a magyaroknak az utat, mert nagyon tisztelték őket. Tehát a magyarokra olyan szinten emlékeztek akkor, mai napig egyébként mindig mondják, hogy a magyar csapat az nagyon erős, mert tavaly is egyébként a Móróc Andi nyerte meg a nőknél, tehát hogy valahogy a magyarok ott mindig tök jó helyezéseket tudnak elérni.
2: És akkor utána mi minden volt még, amit a spártatlonban el akartál érni? Nyilván ugye az pályacsúcs nem volt meg, de ugye ez az ötödik, tehát akkor ha jól számolom, akkor még volt 2000, tehát a mostani előtt még kettő,
3: igen,
2: amikor elindultál, szóval akkor ezt a spártatlon sztorit a pályafutásodban, akkor hogyan írtad tovább, aztán kiukadunk most már az ideire is, igen, lassan.
3: Hát ezután ugye jött egy covidos időszak, azt tudni kell, hogy amikor valaki megnyeri a spártatlont, akkor kap egy meghívást, ami azt jelenti, hogy teljesen költségmentes, de nem is csak erről van szó, hanem biztos bejutás, és valahogy ilyenkor egy picit úgy kezelik ezen a versenyen is. És engem is meghívtak a versenyre, akkor 2020-ban nem rendezték meg a Covid miatt, így 2021-ben rendezték meg. Ekkor pedig elfogadtam a meghívást, és nagy örömmel el is mentem, viszont azt tudni kell, hogy ez az egyetlen feladott versenyem is a spártatlan, ugye 5-ször mentem, 2-szer voltam negyedik, 2-szer lettem első, 1-szer pedig feladtam 200 méter körül, mert egy daganat nőtt a két lábújam közé, egy már ilyen 1 centiszer 1 centis daganat volt a 3-as, 4-es mortoneuróma, és ez miatt már pont a spártatlan előtt néhány hónappal nem nagyon tudtam edzeni, mert úgy begyulladt a lábam, hogy nem futni, hanem járni se tudtam, és amikor a gyulladás lement, akkor egy hétig tudtam edzeni, 2 hétig nem, és egy ilyen nagyon ilyen érdekes felkészülés volt, viszont már megígértem, hogy elmegyek, meg volt minden, úgy voltam vele, hogy elmegyek és megpróbálom, már meg volt az műtét időpontja is, csak az jelentősen, tehát olyan december környékére volt, mondom, jó van, belefér, beszéltem az orvossal is, figyelj, nagy probléma nem történhet, begyullad megint, majd kihevered, és elmentem a versenyre, második helyen szálltam ki 200 km körül, de már nem csak a lábam, az egész szervezetem olyan gyulladásba volt, hogy majdnem, hogy csak így megálltam és eldőltem oldalra. Úgyhogy ez viszont hagyott bennem egy ilyen mély nyomot, hogy nem akarom így ezt az egészet, hogy most így fel kellett adni, nem szeretek feladni versenyt, akkor pedig műtét után, ugye ez 2021-ben volt, majd 2024-ben tértem megint vissza. Ezt az időt arra töltöttem, hogy próbáljam fejleszteni a szervezetemet, minél több edzésmunkát bele tudjak tenni, próbáltam még tapasztalatokat gyűjteni, világversenyeken vettem részt, egyébként világbajnoki második helyezett lettem világbajnokságon új országos csúccsal 276 kilométerrel, de itt még nagyon sok verseny volt, ami még ide becsúszott ebbe 3 éves időszakba, és akkor 2024-ben indultam újra a spártatlanon, ott ismételte a történelem önmagát, nagyon sokáig második lettem, erőltettem, hogy hát, ha még be tudom hozni az első helyet. Egyébként pont a mostani második Fotis, aki már 4-szer nyerte meg, ő ugyanez a helyzet adódott, mint most, hogy ilyen 10 perc, 20 perccel ment előttem, de én még akkor nagyon-nagyon akartam, és egy ilyen elég meredek lejtőn próbáltam nagy tempót futni, ahol a csípőm nagyon megrokkant, és irgalmatlan nagy fájdalom közepette már nem is tudtam futni, hanem sétálni. Gyakorlatilag vagy 15-20 kilométert ilyen lassú sétálással tudtam a végén csak bevinni a célba, itt pedig két ember megelőzött, és negyedik lettem. Itt pedig ugye megint volt cél azért, hogy visszamenjek még egyszer, és hogy revansot vegyek. Úgyhogy 2025-ben nem indultam, mert valahogy úgy jöttek ki a világversenyek, amik nekem nagyon fontosak, hogy szerettem volna részt venni rajtuk, így 2026-ban idén tudtam visszamenni, de itt már, amit el is mondtam, hogy több olyan spártatlan teljesítés volt, ami egyszerűen valamilyen banánhéjon elcsúszik az ember.
2: És pedig ez egy 256 kilométeres táv nüanszokon, ha elcsúszik.
3: Ez volt a balansz, itt egy kicsit visszaadni. De ugye egy kicsit el lehessen képzelni, ez a 246 kilométer és 19 óra 40 perc, ugye nagyon sokszor felmerül a kérdés, aki nem jártas a futásban, hogy ez hogy kell elképzelni. Uh-huh. Tehát mindig kérdezik, hogy mennyit pihentél, mennyit aludt. Ezt úgy kell elképzelni, van a rajt, meg a cél, és nincs egy perc sem. Tehát körülbelül 3 vagy 4 olyan alkalom volt, ahol 1 percet a frissítő pontokon eltöltöttem. Összes többit futás közben épp, hogy elkaptam egy pohár vizet, és mentem tovább. Illetve még ez úgy néz ki, hogy mintha minden egyes kilométer 246 kilométeren keresztül 1 kilométer 4 perc 50 másodperc alatt kell teljesíteni. Tehát el lehet képzelni, hogy mondjuk a sarki bolt mondjuk 1 kilométerre van, elindulok gyalog, akkor nekem 4 perc 50 másodperc, de ez 246-szor, illetve hegyeken, bokrokon át, tehát azért itt vannak nagyon komoly hegyek is, tehát amit úgy hívunk, hogy a hegy, az 1200 méter magas, egy 8 kilométeres szerpentin vezet fel, majd az utolsó 1 kilométert pedig ilyen köves sziklás utakon kell megtenni, a másik oldalt pedig egy ilyen 14%-os lejtőn kell egy ilyen omlós sziklákon keresztül besüpped a lába az embernek az agyakba, a kövek megindulnak, tehát hogy ezt is beleszámolva, és a pihenőket, így volt ez az átlag per kilométer tempó.
2: Bódis Tamás ultrafutóval beszélgetünk. az is nagyon érdekli az embereket, hogy mi történik veled ez alatt a szűk 20 óra alatt, vagy te 246 kilométer alatt. Ugye most csak hogy képzeljük, hogy a maratonfutás 142 kilométer, ugye 42.195 méter, ez majdnem 6-ot teljesítetek ebből, tehát tényleg szinte 6 maraton, vagy biztos, hogy több mint 5, de ugye ott is van egy ilyen, ez a bizonyos fal, ami eljön egy idő után 30-35 körül valahogy, amikor a teste lesz, hogy ez azért ez egy kicsit durva. Hol vannak ezek a pontok? Mit lehet ezekkel kezdeni? Hogyan az elméddel mi történik? Szóval nyilván gondolom, hogy azért ez nem végig annyira egyszerű, vagy igen, ez idővel mennyivel könnyebb?
3: Nagyon sok versenyről el tudom mondani, hogy voltak ilyen falak. És amikor magam elé helyezek egy versenyt, és tudom, hogy indulni fogok rajta, akkor tudom, hogy az előző versenyen valahol mi volt a fal, és mi okozta a falat, hogyha nem is megállni, de hogy mi az, ami lassításra kényszerített, vagy akár jelentős lassításra kényszerített. Ezekkel próbálok egy kicsit így mentálisan így felkészülni, hogyha majd eljön az a pont, és általában ez valamilyen szintű fájdalomról beszélünk, vagy gyengeségről. Csak most itt, hogy kitérjek valamire, képzeljük el, hogy ez a 19 óra 40 perc, ami egy nap sincs, ez 20.457 kalóriát égettem el. Tehát egy átlagos ember körülbelül egy olyan 1500 kalóriát éget el egy napi munkával, hogy jön-megy. Én nekem egy nap se kellett a 20.500-hoz. Tehát, hogy mennyi víz, mennyi zsír, a szervezet hogy küzdhet, hogy takarítja le magáról, ugye, hogy energiát tudjon valamiből. És útközben ugye nekem nem hagyatkozhatok erre, hanem nekem be kell vinni ezt az energiát. Ezeket gélekből próbálom megoldani, tablettákat, hogy a szervezetnek a szabályzása jó legyen. Tehát elengedhetetlen az. Tehát nem elég bevinni egy energiát, hanem hogy a szervezet kellőképpen működjön, ahhoz megfelelő ásványi anyag, elektrolit pótrást kell ugye bevinni mellé. Ebből lesz majd egy jó működő test, ami ugye végig tud minket vinni. És ugye amikor futok, akkor folyamatosan valamilyen szinten ezen agyalok, hogy a testemet, mikor ettem megélt, ránézek az órámra, most kell bevenni, nagyjából számolgatok, jó van, elégettem 600 kalóriát, de csak 200-at vittem be, megvan a szabályzás, bevetted a tablettát, ugyan mi lesz majd a következő ponton, ott lesznek, várnak? Fú, most változtatni kell a frissítő ponton, mert most már szétverte az oldalomat a mellén, belilúgott mind a kettő, már kb. Hozzá se tudtam érni, és hogy fogjuk, figyelj, csak a puha falu kulacs jöhet szóba, mert már annyira fáj, hogy levegőt veszek, és már fáj a bordám, már bevágott a nadrág, már a nyakamat szétszette a mellény. És ugye ezeknek a megoldásával...
2: Ez a kulcs? Az, hogy hogyan a testedet, hogyan menedzseled?
3: Igen, tehát hogy eltereli az ember a figyelmet, és nálam van egy olyan szabály, a tanítványaimnak is elmondom, hogy ha vagyok valahol, soha nem a végére gondolok. Tehát soha nem a verseny vége, hogy hú, még van 100 kilométer. Mindig csak a következő pont. 5 kilométer múlva látni fogok embereket. 10 kilométer múlva találkozni fogok a segítőimmel. Ott egy-két jó szó majd lehet, hogy érni fog. És mindezek ellenére, hogy ennyi sérülés mindig lesz. Tehát most is két körmöm szakadt le, az egyik azért most utólag esik le, a másik pedig nyersen szakadt le. De azt úgy már meg se érzem, mert hozzászokott a szervezet. És ezek ellenére én nem tudnék most olyan pontot mondani, ahol egy percre is megtörtem volna, vagy olyan mentális olyan rossz érzésbe keveredtem volna, ami engem gátolt volna az előrehaladásba, vagy a lassításra kényszerített volna.
2: De annyira... korábban sem volt ilyen?
3: De volt.
2: Tehát idén... akkor gondolom, hogy ezt ki kellett tapasztalnod, és ez rutinná vált, mondhatjuk, hogy kell egy ilyet úgy lefutni, hogy ne legyen semmi olyan negatív, ami akár mondjuk átláthatja a teljesítményedet? Tehát ne jöjjenek el ezek a falak, vagy ezek a mély pontok?
3: Ez több részből adódik, ezek a falak. Idén egyébként több versenyen van, egyiken sem voltak nagyon nagy falak, kivétel a Badwater, de ott problémáim adódtak.
2: Lettél.
3: Igen, ott problémáim adódtak, és abból lettek, de az összes versenyen nem voltak ilyen falak. És azt tudni kell, hogy idén ugye teljesen más stratégiával versenyzek. Ezeket a frissítéseket teljesen leegyszerűsítettünk, létrehoztunk olyan táplálék kiegészítőt, amit nem kell így, nem kell gondolkozni, nem fogja szétmarni a torkomat, és ezáltal tudom folyamatosan ezt adagolni, és amit az előbb beszéltem, hogy a szabályzás. Ha tudok arra figyelni, hogy a testem megkapja azt, amire szüksége van, akkor nem fog ilyen mély pontok, nem fognak kialakulni. És ez volt az egyik kulcsa nekem az idén, hogy ezt a frissítést, ezt a táplálkozást, a futás közbeni utánpótlást, azt el tudtam olyan olyan szintre tudtam felemelni, hogy az már ellátja, és a testem ezt elfogadta. Ezáltal nincs az, hogy elgyengülök, és az elgyengülés hatására már nem tudok felfutni. Nagyon sok olyan speciális edzést végeztem, és vettünk is egy nyaralót, ahol hegyeken futok. Gyakoroltam azt, hogy lejtőkön ne csapjam
2: egyedül
3: szét.
2: Egyedül edzel egyébként, vagy egyedül készített?
3: 99%-ban egyedül egyébként, igen. Úgyhogy ezeknek a kiküzöbölése okozhatta ezt az egészet. Én egyébként tudom, hogy most így lehet, egy kicsit így furán hangzik, de szerintem ebbe egy pici maradt még, mert ha lett volna üldözőm, ha valaki közelebb jön, és nem ekkora nagy különbség mögöttem, és...
2: Mennyit tudsz egyébként a mezőnyről? Mármint úgy, hogy ott, amikor futsz. Mert ugye 52 perccel előzted meg, vagy hát lettél első, és utána a második, az említett ugye Görög Fotis, akinek a pályacsúcsát megdöntötted, ő lett a második, de 52 perc után ért le. Tehát mit érzékelsz?
3: Hát a segítőim folyamatosan, ők mondták, érdekes, ugye Korintosznál 80 kilométernél 2 perc előnyöm volt, és folyamatosan nőtt, hogy 4 perc, 5 perc, 7 perc, 8 perc, 15 perc, 20 perc, fél óra, és akkor ez így ebből, amikor mindig mondták, ugye a találkozási pontok, hogy 2 perc, megint 1 perc, plusz, akkor tudtam, hogy én gyorsabban haladok. És ez az elejétől, tehát 80 kilométertől, ez folyamatosan nőtt ez a távolság. Úgyhogy mindent tudtam.
2: És akkor te vagy, meg az elméd, amely ugye, ha jól érzékelem, akkor azért nagyon-nagyon jól tudod kontrollálni, hogy mit engedsz be, meg van az órád, ami segít. Meg hát nyilván a frissítéshez szükséges eszközök, de az órád az, ami adja neked az információt, hogy mi történik a testeddel.
3: Tehát ezek a mostani órák már ilyen GPS-szel vannak felszerelve, és ugye tudok átlag perc, kilométertempó, átlag kilométertempó, ugye ezeket én rakom össze magamnak az órán, hogy mi az, ami majd engem érdekelni fog, de akár a púzust lehet nézni, én soha nem szoktam púzust nézni egyébként futás közben, de azok az információk minden látnak. Viszont talán a legnagyobb segítséget mégis az adta nekem, meg a legtöbb információt, hogy mit mondanak a segítőim, hogy az üldözők azok hol vannak, és mennyire nyílik ez a,

0: Úgyhogy
1: 15 percet javítottál, jól mondom?
0: Igen, igen.
1: Hát akkor
0: igen, igen.
1: Ezt meg lehet döntve, mondhatjuk.
0: Igen.
1: És a mezőnyről egy picit, hogy vagy hát egyébként mondjuk ahogyan alakult a futásod, ha minden igaz, akkor azért ilyen nagy arányú előnyben azért magabiztosabban, igen. A vége azért magabiztosabban alakult, ahogy mondtad, ott talán jobb is lehetett volna, hogyha talán még több is lehetett volna benne, és az is igaz, hogy ott már a nézők vagy a szurkolók már jelezték is neked, hogy ez egy nagyon durva pályacsúcs lesz. És az is, jól láttam, hogy így már együtt futnak be veled a helyiek? Vagy az hogy alakult így a leges legvége? Mi mindent jelentett neked ez a siker?
0: Ez már egy szokás egyébként ott a spártatlan versenyen. Ez úgy néz ki, hogy az utolsó 20 kilométer egy hegyről lefelé kell futni, és körülbelül annak a hegynek az utolsó 2-3 kilométerébe rengeteg gyerek várt.
1: Igen.
0: De 2019-ben is így volt, és ez szerintem minden évben így van, hogy a gyerekek, amikor látják, hogy jön az első, akkor felmennek és várják az elsőt. Uh-huh. És onnan elkezdenek futni. De itt nem tudom, 20-ha rengeteg gyerek körülöttem vég voltak. Ha leértünk a dombon, akkor már ez váltott biciklis gyerekekre. Eszmetlen sok biciklis gyerek is ott volt, és még akik tudtak velem futni, azok futtak, aztán még a biciklis is, ők ordibálták nekem, hogy rekord, new year rekord, tehát, hogy meg fussak, ott még egy kicsit így szították alá, én meg nem ismertem lassabban futni, mert láttam, hogy mekkora, mennyire jó ez nekik, hogy ott jönnek mellettem. Egyébként tök vicces volt, hogy volt olyan gyerek, aki lemaradt, a másik meg azon röhögött, hogy nem bírt velem futni, úgyhogy már én athénból jöttem gyakorlatilag. És teljesen így bekísértek a főtérig. Régebben ez úgy volt, hogy fáklyás ilyen kis lányok voltak, aha, akik futottak mellettem.
1: Rémlenek ilyenek.
0: Most ilyen nagyon sok gyerek volt, de emellett ugye eszmetlen nagy közönség várt ott a főtéren és a kávézóknál. A 2019-hez képest emlékezeteim szerint, hogy akkor is sokan voltak, de ennyi embert én még soha nem láttam ott, illetve ennyi fotóst, vakust, meg videóst, hogy ott egy olyan öröm ért engem, hogy ezt egyébként nem is tudom elmagyarázni embereknek, hogy bárki lehet, tehát hogy sok mindent meg lehet venni ebbe az életbe pénzért, vagy elcserélni, de ezt csak megélni lehet, és ehhez nagyon sok év munkája kell, hogy ezt meg lehessen élni, hogy valakit így várnak, és hogy ekkora öröm vagy boldogság fogad meg saját magam részére, de ez kitart most is, tehát a verseny után is, hogy ha visszagondolok majd sok-sok év múlva, ez akkor is ott lesz.
1: Itt volt az idei évedet nézzük, hogy az elmúlt időszakot nézzük, akkor itt azért volt ez a balatoni szupermaraton, amit pályacsúccsal nyertél, volt a Miskolc Kassa, azt is pályacsúccsal nyertél az Ultra Balatonon is, ugye Lengyelországban a 100 kilométeres távon ugye országos csúcsot futottál, ahogy Norvégiában egy 6 órás versenyen is országos csúcsot futottál, említetted ezt a Badwatert, ezt a elképesztően durva, brutális versenyt, harmadik lettél, és most ez a spártatlan győzelem. Szóval ez az ultrafutást, ha nézzük, akkor te ott hova helyezed el magadat? Szóval neked ott említetted a fotiszt, aki a top 2-ben van, te itt az ultrafutáson belül így hova teszed magadat?
0: Hát ugye a számok jól mutatják magukat, most ha csak azt nézem, hogy ugye ezekből van egy statisztika, ami a DUV adatbázisban van, és ugye ott ezeket kategorizálják, és ugye világszinten az összes versenyt oda berakják, az összes eredményt. Most ebből ugye a 100 kilométeren a 9. helyen állok a világranglistán, illetve a 6 órán pedig az első helyen állok. A spártatlanon az első helyen állok, de még idén lesz 2 versenyem, illetve még lesz még egy ilyen megmérettetés, amit még egyelőre nem szeretnék elárulni, de ennek tükrében ugye ezeket pontozzák, van egy IAU, egy nemzetközi ultrafutó szövetség, mint mondjuk mondhatnám, hogy az olimpiai szövetség, tehát az IAU ez a legmagasabb szint, és ott azért ezeknek vannak pontjai, az összes pályának van arany címkés, bronz címkés, ezüst címkés, és ugye, hogyha valaki megnyeri ezeket, vagy valamilyen csúcsot fut, akkor ugye ezek pont táblázatba kerülnek be. És azért itt az is elképzelhető, hogy az első helyre fogok bekerülni, tehát akár az idei év világ legjobb ultrafutójának akár meg tudnak választani. Ezt még így nem akarom elkiabálni, most a számok ezt mutatják, és én nem szeretem magamról soha azt mondani, hogy mi vagyok, ki vagyok. Szerintem ezt úgy az embereknek kell eldönteni, hogy ezt hova skatujázzák be. Ez pedig majd év végén kiderül, még azért ezt tudom szerintem még egy kicsit fokozni, tehát 25-én lesz még Svájcban egy 12 órás versenyem, ott azért ezt a kis sikersztorit szeretném még tovább írni.